tulee sen. Itelle kellene arra dal. Kiörvend, fonnyadó virágnak, miután a törzsök kihal. Ha a fa élte megszakad, egy percig élik túl virága. Oda vagy, érzem, oda vagy, ó lelkemi fiúsa.

0: ez az élet egy tivornya. Inni kell, ha rád jön sorja. Az örömből, búbánatból, karcos borból, kézamatból inni hosszút és körömre, kedved búra, bút örömre, sok megissza vad őszintén, egy-kettő vigyázva, mint én. Kivel egykor én mulattam, többnyire már pad alatt van. Én, ki a mámort kerültem, helyt maradék, hol leültem. De ha végignézek romján, oly sivár bút ettivornyám. Miért nem ittam úgy, hogy jó rég én is a pad alatt volnék? Mi vagyok én? Mi vagyok én? Senki pál, egy fájó gép, mely pipál. Az agg színész.
1: Ki ez, aki most itt jár egyedül? Roskat vállakkal, mindenkit kerül. Zúg utcák sarkán túl oda kiér, ahol nincs más, csak fáradt esti szél dobol a bomlott szálú idegen. Ki ez a riadt szemű idegen? Gyilkos, bolond, vagy kocsmából kivert részeg, akit csak az útszéli kert magános kazla fogad éjrebe? Vajon milyen lehet az élete? Tudom, volt ő is mosolygó gyerek. A sors bántotta, vagy az emberek. Ki volt? Hol? Merre bolyongott előbb? Imádkozott-e és csókolt-e nőt? Kórház, csapszék, vagy börtön otthona? Hova tántorog az éjben? Hova? Emlékek űzik, bűn, bánat, nyomor. Ki ez, ki most mellettem kóborol, az árnyamtán, mely utamra fagyott? Ki ez? Nem én. Ugye nem én vagyok.

ideiglenes lakos. A 20. század 4., 5., 6., 7. emeletén alulírott vagyona még 30-40 év, kamatok, infarktus, vélt véletlen, ki tudná, vagy szándék, elborult. Alulírott, egyelőre bejelentve ott, ahol köröztetni fogja előbb-utóbb elmúlás ő felsége, és lefoglalja majd ingóver sorait. Alulírott, külföldi bolygókon honos rokonait tudakozván, alulírott, született júliusban, elkárhozott mind a 4 évszakban. Alulírott, még mindig félúton, és félúton tán mindörökké. Alulírott, szolgálatos a tájon, ahol tintatóban béka hangol, sássötétség sustorok, csillagokat csördítenek, láthatatlan ostorok, alulírott, ki szólott nagy kiáltván, hiszek, uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Alulírott, megutálván a föltámadás szadizmusát, alulírott a 20. század 7. s a 7. század 20. emeletén egyszerre, ideiglenesen, alulírott, kinek fejére láthatatlan csillagokról hull látható ezüstkorom. Alulírott, éjeli őr, egy tört ezüstkoron, amely majd beolvasztódik alulírottal együtt. Alulírott, aki nem írt alá szerződést se a régvoltakra, se a sose leszre. Vagy volna valami gentleman's agreement, amelyről az érdekeltek se tudnak. Jól vagyunk eleresztve. Alulírott, álomba lassudó rettenettel, nem tudván, mennyire kelendő portéka a jövendő. Alulírott, alulírott, ideiglenes mindörökké. Meghallgatván a végítélet trombitáját, Onegger dallamból talált, alulírott, rovásán több millió halállal, születéssel, átmenettel, alulírott átmenet remény s rettenet közt, alulírott ideiglenes mindörökké, alulírott a 7., a 20., az 1000., milliómodik halál és millió egy születés súlya alatt, alulírott. A fájdalom már földig ér. Nyugodt vagyok, mint a holtak, akiket már születésük helyért is megzsaroltak. Én nem tanultam történelmet. Sorsom maga történelem. Gyermekkorom olajnyomat, a bujdosó fejedelem. Honfoglalásom, káromkodás! Nem állok sorba alázatért. Nyugodt vagyok, mint a holtak, mert a fájdalom földi. Megvámolt testemre tetoválva a jel, faltól falig lépett verslába sorsom. Homlokok cellái világítanak elvérző országutakon. Hűségem 12 jegenye. Munkába menet kihúzom magam, mint a széllel szembe gyalogolók, kendőben kenyér, szalonna, hagyma. És jönnek a szekéren szülők,
Jön a jövő szalmazsákon a sárban, kékpettyes kötényben megháborodott bányászanyák fiúk után kiabálva, ablakon benéző farkasok, drótra fagyott mosott ruha, piros téglás padú konyhában József Attila árva verse. Gyermekkorom, gyermekkorod, akasztottak erdejében, kiűzöttek méhében forgó, megvámolhatatlan magzat, koraszülött forradalom, Európa elé kitett gyerek! Csalánnál nőttem, káromkodássá. Kútba lököttek ingét hozom.

fénybogarak hidegzöld tűzben bolyonganak ártatlanul. Most álmodja meg az aviatikát Leonardo. Jajong a fülemüle, a tojásba most fogan az ének. S szólott Leonardo, mindaddig a talajtól elszakadásunk nem lesz, amíg a tervelt repülő denevérhez hasonlatos. Évan pedig, ez világos, fekete, mint a pokol. S Kassák Lajos, jeru-jeru, Zsálem felé gyalogol. Minden virradat lezárva, minden szájon csönd honol, minden kurva most a nyíló pénztárcák iránt farol. Ím az emberi mi voltról, csak a buksza szavatol. Fényreklámoktól a város apokaliptikus ol. Szólott vala Leonardo. Kireformál, zikapor, madárra vagy denevérre, eztet döntse el a kor. Lépj a dolgok lényegére, minden kitetszik, ahol. S Kassák Lajos, jeru-jeru, Zsálem felé gyalogol. Kassák Lajos naponta begyalogol Jeruzsálembe. Kassák Lajos a nagyipar fekete listáján. Szúrnak a hegyke k betűk, susognak a sök lázadást. A Lajos se a viccapokból kivágott. Sötét a Lajos, mint a gesztenye, tömör és megvesztegethetetlen. A külvárosi Lajki sötét és gépolajszínű. És Kassák Lajos naponta begyalogol a szent városba, s megáll a redakciók előtt a kapu alatt. Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ingyen, ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőt. Mit cselekedtetek, uraim, uraim, betonvezérek? Íme az ige közkincs lett, ha hazug is, hamis is. Íme a hazugság is megvilágosít, a hülyeség is lázít. Íme kinyílik egy elme, s ha nincs más dolga, ítél. Íme, aki a pusztából feljő, a lenyiratlan, a megvehetetlen. Muszájból él úgy akár az égmadara. Íme, aki a gépkalapács alól kimászott, és szép. Osztályoz. Azt mondja, ez az ég, ez a föld. Megérinti az automatát, de se pénz, se tejet belőle nem fej. Megérinti a betont, és visszarúg a beton. Az ő kezét, gömbvas csináló, szerkezet csináló kezét megüti, megvágja a kisajátító világ. Akkor pedig elkezd nevezni. Ősember módra nevet ad a kőnek, a fának, az épület elé.

Tölti minden, az új nevet, a szörnyűséges, gyönyörűséges nevet. Madárrikoltás, rontás, hajnalra megérő sikoltás, ez a miért eleven kés. Az éjszaka járók kassák a fekete posztóból a reggelt, kihasítja nekünk, s egyszerre fölszáll minden. Még üzemel a börtön, a kaszárnya még pillogat kendermagos ablakaival, de két oldalt rozsdaszín tollazat nő a falakból, megemelkedik négyzetes, kipotyognak a boldog kis katonák. Mondja, Lajos, mi az ember? Miért lakol meg, ha lakol? Mitől Krisztus, Jézus Krisztus? Mitől Lator, a Lator? Miért vétő az önvédő? Miért kedvelt a védtelen? Mire báró, ami káró? Kit véd a történelem? Miért lesz fertő a szűz ájer? Miért zabál meg a kenyér? Mitől hóhem, ami frájer? Madár-e, az denevér? Mondja, uram, miért vagyunk mi a politikus akol? Kassák Lajos, jeru-jeru, zsálem felé gyalogol. Jaj, mi nekünk, ha nem ismerjük erőnket. És amikor megismerjük erőnket, ezerszer jaj nekünk. Minket csak a háború tud megemészteni. Tömegeink ríva fölkelnek a cafrangos vagyon erőszak tétele alól. Jaj, milyen gyönyörű lenne a mi fiatalságunk, a lenyíratlan hajú, lebírhatatlan erejű. Kezére, lábára, mikor ránéz esztendei vagyonára, mikor a bankó susogással már nem közösül, mert sár arany haja, éveinek aranya, egymás között megosztva bibliai szapora. S jaj, mi nekünk, ha a pénz megismeri erőnket. Minket csak a háború tud megemészteni. Mondja, Lajos, mik a harcok? Mondja, kit éltet a vér? Mondja, béke-e a munka? Madár-e, az denevér? Maga tudja, mi a haza, s kiké a hazai kegy? Annyira tudja, hogy értük a csatába el sem egy. Tudja, a fül nem füledzik, nem orrodzik meg az orr, s koldusbottal jár a falán. Maga nem lesz matador. Éj van, éje bevetésnek, szimfóniánk a pokol, öröm, bűvös, égi, szikra, gránátrózsává omol. És Kassák Lajos naponta begyalogol Jeruzsálembe. Susogják, miért nem hajt ez az ember, miért nem üzletel, miért ír, mit ír, miért csikorog a foga, mint aki álmodik szörnyűt? Miért nem aluszik? Miért néz? Miért rám néz? De mintha látna levegőt. Kivele az életből? Döföli a trágárul felhasznált muzsika lapjaidat, tiszta lapjaidat. És akkor, ó, akkor föl kell a pihenő madár, és elszáll a madár, és Kassák Lajos naponta begyalogol, de kihordítják. De befordítják a beton felé, falra mázolják, beszélnek róla, ítélnek felőle. Te vérlakkos, te velocipét kerekes, te ilyen-olyan, te begarazsírozott, te kiguligáztatott, te garagura, te tideldúdeldej, deus ex machina. Miből él a bús masinista, ha egyedül hengereli a műutak rengetegét?
A történelmi lóra se fért föl minden történelmi osztály.

Aj, hát még az autóülésre, ahol terpeszkedni lehet. Nyomni a gumidudát, ami arra, amire hasonlít. Cicire gondolnak a férfiak, de viszont a nők. A szántóföldek, betonmezők között a vadállat nem vonul el, nem szüli meg kicsinyeit. A táplálék elosztására virágzik egy jeles vadkert, mi pedig kipusztulunk. A dogma nem akadály, noha meg vagyon írva, inkább fejlesszük, mint sem kipusztulni hagyjuk. Lajos, maga még jó lábakat örökölt. A mi visszereinkben a trombózis fázisai hatnak. Maga önműködő, mi pedig megműtetünk. Minket gyújtanak, folytanak. Noha a szövétnekről meg vagyon írva, gyújtatlan, gyulladjék, oltatlan, aludjék, és így az éjben tündököljön bár csillagtejében. Madár-e, az denevér? Mondja Lajos. A profánok. S a proféták közlege miért nem vonja kebelére? Mert tükröt tart, igaz-e? Tudja, miért tejel a prosztó? Miért kegyes a kegyszeres? Miért mosolyog a pörosztó, s a maposztó miért feles? Tudja, miért ló a poroszló, miért keres a felperes? Tudja, miért hízik a disznó, tudja, mi a végleges. Minden korban van egy korszer, ez újít, vagy kiherél. Mitől korszerű az óvszer? Madár-e, az denevér? Szent a maga tót kalapja. Szent maga, méltó alap. Maga gond és gondolattő. A többi csak faszkalap. Sípok, sipolyok, síkok, sikolyok. Sávok, sávolyok, súgok, sugarak. Útak, utazok, szállok, szaladok, hálok, haladok, nyűvek, nyüvetek, sírok, siratok, rongyszedő kocsi katasztrófája, felborult luxus rongyförgetek, színes rongyhavazás, rongybarikádok, rabomobilokban a benreket csizmalopók, munkaruha eladók, robotgépek eleganciája, vascsőr, vaspata, vascsőr, madár-e noha, és madár-e noha, és noha, mert ha a zsúrkiflik végén kibújnak a fullánkos puskák, e szuronyok ellen mondhatod-e tovább, csak tovább? Elegáns kutya, elegáns ajándék, világgyőztes szülőktől, kávéházba bemehet, de anyádat oda soha. Elfárad az újságpapír. A betáplált hullámpapagályok gyöngyszemei lassan kihúnynak. Alkonyat, alkonyat, megszégyenül a munka, mert nem bírja, mert az Isten se bírja. Én meghalok, hazám! S a tömbök, a vázak, föltalált gigászok, a betonkonkrét parabolái szégyenvörösben. Hazám, hát nem kell? Hát persze, hogy nem kell, te hülye! Mégse lesz magából reménytelen szerelmes, soha. A tisztaság vizével naponta szájból keresztel, de a hitványakat lehugyozza, mivel rendszerető. Mondja Lajos, mi a közjó? Miért nem nől velünk az ing? Vagynak noha szentjeink és papi fejedelmeink. Mondja, 8 millió elszórt, miért csak magának kotol? S lesz eképpen, ha sok egylét egy kollektív rabomol. Miért oly kelendő a lencse, s népszerűtlen a babér?
Miért adódik el az áldás? Miért adunk ezret hatér? Minden, amit föltaláltak. Miért, hogy megszégyenül? Miért rohad a tudás fája, szedve is szedetlenül? Édenkertből jussolhatnánk. Részünk mégis a pokol. S Kassák Lajos, jeru-jeru, Zsálem felé gyalogol. Távol Újpesten egy citera fejű öreg asszony eledelt készít a fiókba. Bizony a Lajos anyja nem hagyja kipusztulni a fiút. Halál aratáskor dolgozik a szemfödél gyárban. Törött flitter a kontyában, ősz hajában gyászvonalak. Csupa ragyogó gyász, a gazdag gyászok szemete, az újpesti pompa. Ott ragad a költő könyökén is, a stoppolás birkadatán. Már haza kéne menni az angyali földre. Mit hoz a férfi a kávéházból, mit hoz haza? Pénzt bizonyosan nem, de a csikó húslevest megeszi. Lerakja magát az ágyra, a drogista ágybérlő helyére. Csupa szappan pacsuli a szoba, rózsaszín illat keverék. De a kiszellőzött szobában nagy locsakodással mosdani lehet laborban. Csönd, egyenlő dinamika. Éljen a víz tisztája, amilyen már soha nem lesz. Teli képlettel a szoba, a szemétlapát is négyzetre emel. Éljen a mi mosdóvizünk, amíg nem válik vérré. Éljen a mi törülközőnk, amíg nem lesz forrunk, amíg nem lesz forró lobogós. Éljen, ami kibocsát tisztán, s visszafogad patyolatozva. Éljen, ami tisztít minket, s amit mi fölemelünk. Ide az angyalföldre, a Lajos hozza a miértet. S a mindennapi miértet add meg nekünk ma. Manifestum. Koldusé ima, zsoldos kapja bért. A miénk, a mindennapi miért. Sikolyáért tessék, ha felszögeznek. S Mária, ne köpje le a keresztet, ám ne vérezzünk el a gondokon. Kell, ámen helyett, a gondolkodom.

áruház Európában. Felhőkarcoló zengés, fegyelem és kilengés. Áruház, magyar részleg, ahol sodródva élek. Vehetek ernyőt, cipőt, láthatok bábut, férfit, nőt, s élünk ernyősen, cipősen, halála ismerősen. Áruház, magyar részleg, körben a kozmosz, népek, totális álmú térség, belül néptükörőrség, torzító tükörszerelme. Mindig gyanús vagy benne, mindig meglopnak benne, mindig elvérzel benne. Áruház, magyar részleg, kísérlet, kudarc, kísérlet. Mindegy forrongva, kérve, ha végül kalaplevéve, hősként kimentől kisebb, rajtad katonás rossebb, rád nő a mohó agyáva, a féreg monarchiája, vakhittel vagy anélkül, de vasököllel végül. Áruház, magyar részleg, jövőtlen örök élet, minden tudással páros, tudásunk is halálos, almáját halva ettük, értelmét is felettük, ki se űzettünk érte, izzunk édenbe vésve, civilben is vigyázban, vakbolygók halmazában. Áruház, magyar részleg, mennyi szerelmes a lélek, históriások, hősök, kivágott nyelvű regősök, csöpp csillag, csöpp merénye, magyar vesz és esélye, kürtszó, kirakat, zárvány, koldus kapuszi várvány, idegennek betérő, sose jön el a kérő. S ha ki vérünkből sarjad, tüzes trónusra hervad, s igézünk halálra váltan, sok szívű Európában. Áruház, magyar részleg, tető, alap, tenyészet, felhőkarcoló zengés, fegyelem és kilengés, ragyog tenger eszedve, épült a félelemre, civilben is vigyázban, áruház Európa.

Reskó a szolgafalra. Isapor és hamukor, nem az égbolt, csak a boltja. Halálba űzik a hőst, a gyávát a hatalomba. Nem a csillagközi por, de a lélekközi banda. Poront cár pormarkában a titkos értelmű bomba. Jaj a sivatagi csók, jaj a megemésztő szolga, merre hajtsuk a csikót, halálba vagy hatalomba. Égi lovas buktató, kozmikus törpe, te ronda. Halálba űzöd a hőst, a gyávát a hatalomba. Vadak jegyében. A színjátszó vadászatot, urunk, töröld le! Ne zengünk a nagy körmosolyhoz oda gyötörve. Arany irhánkkal a mohók vágya beteljen. Legyen elég a szőr, a vér. Lelkünk ne keljen. Ne becézzék a nagy sikolyt végső derűvé. Életünket a halál síkján. Legyen vadász a vadász, trakta a trakta. Legyen a bundás az, ami vadonnak vadja. Szügyben golyó, ebek nyomon, ez a hű ábra. Jöjjön el a misztérium világossága. Lehessen a vadak jegyében rohanni árván. Őriz minket a gyalázat galaktikáján. A nagy hadiúton. A nagy hadiúton. A nagy tengeri hadiúton. Az éj alapoz és a hold betonoz. A nagy hadiúton. A nagy tengeri hadiúton. Mérföldes széles végtelen. Vitézek járnak azon. A hold hűvöse gyújtogat emléktelen homlokukon jelet, hogy fegyvertársra leljenek a nagy hadiúton, a nagy tengeri hadiúton. Öklükön öreg kokárda, akár a sólyom, egy eszme alvat ragyogása, és a fegyverek. Sisakjuknál a fény moha, s évelő holdviola, s az eszme alvat ragyogása öklükön terjegett. Angyalhaj felhőkön a hold átsajog ringatagon.

0: mi lesz ezután.
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Szent kert, bőlomb, tárt zöld szárny, fönn len tág éjjő kék ágy.
1: Kínai templom.
0: Négy fém cseng, szép, jó, hír, rang, majd mély csönd leng, mint hűlt hang.
1: Tekereg a szél kanyarul.

Ofo. Unis da furcio ferde fat, mint hajlik a patakon át. Ó, lehet-e, hogy ne szerest, hogy benne társad, ne kerest. Már ága között az aranynapot nem tartja, madara elhallgatott, virága nincs már, sem gyümölcse. Ő mégis áll, az alkony bölcse, mint a tűnődő, ki így estelen a végtelen titkába elmerül, és testtel is szelíden arra dől, amerre lelke vonja, testtelen.

alsó mindenik dalomban. A mindenséget vágyom versbe venni, de még magamnál tovább nem jutottam. S már azt hiszem, nincs rajtam kívül semmi, de hogyha van is, Isten tudja, hogy van. Vagdióként, dióban zárva lenni, s törésre várni. Bemegundorodtam. Bűvös körömből nincsen mód kitörnöm, csak nyílam szökhet rajta át a vágy. De jól tudom, vágyam sejtése csalfa. Én maradok magam számára börtön, mert én vagyok az alany és a tárgy. Jaj, én vagyok az omega, s az alfa.

Daddy.

halljuk, miket mond a lekötött kalóz. Tündérváltozatok műhelye a világ, mint a poézis bálalak. Ám de csak egy az igaz, nagy és jó, melyek mosolygó jelcíme lett a szép. Hogy mint a szerelem játszik gyönyör kezén, folytassa titkon a teremtés műve örök folyamát gyönyörrel. Ennek teremtő ihlete alkotá Hellász rózsakorán a vidor életet, mint a mosolygó égieknek ünnepein lebegett az ének, a szépet érző emberek ajkain, szívből szívbe gyönyört zengve, s vidám erény. Midőn a nyájas áldozóknak nyájas örömbe jelent meg a menny. Ó, a poézis rózsaszín ujjai fonják azt, az öröm gyenge virágiból, örömre intve csalta össze a vadonok ridegült lakói. Most a halandó, mint ama büszke jány, villámfénybe vonult Isten ölén enyész, a szent poézis néma hattyú, s hallgat örökre. Hideg vizekben. Szűnj meg te is hát, zárt fület és kebelt a szép ifjú világ bájra inteni. Halottas ének zúg felette, mint mikor Afrika sámjelje, a port az éggel összezavarva dúl, forró porvihara folytja az életet. Ó, a halandó jányka szíve, emberi szép kebelén viruljon, mint a mosolygó helleni szé, midőn a félisteneket szülte szerelmiben. Gyönyörre nyílt szívi nyíladozza a szeretet csuda két virág, a szent poézist és a dicső erény, melyek hajdan örömünnepi vékenék a nagy görög nép boldog éltét, s létrehozzák örök ideálit.

a szirének. Én a viasz nagysúlyú korongját szeltem az éles ércel kis darabokra, s utána erős tenyeremmel nyomkodtam, meglágyult nyomban, mert nagy erőmet, s Éliosz Hyperionidész sugarát befogadta, és fülüket betapaszt azonnal. Ők meg az árbóchoz fűzték a kezem meg a lábam, ott álltam, s a kötél végét törzsére tekerték, sorba leülve az ősztengert evezőkkel ütötték. Majd mikor ott jártunk, ahová még ér a kiáltás, gyorsan hajtva hajók, meglátták, hogy közelükbe fürge hajóért, hát éles dalukat fölemelték. Jer, te dicső Odysseus, jer, akhályok nagy nevű dísze, állíts csak meg a bárkádat, hogy halljad a hangunk. Senki se húzott el még erre a barna hajóval, míg mézes dalait meg nem hallgatta a szánknak. Benne gyönyörködvén ment el, gyarapodva tudásban. Mert mit tudunk mindent, mit a tágterű trójai síkon, tűrtek a trójai és argoszi küzdők isteni szóra, és mindent, mi az életadó földön megesik még. Így szólt a gyönyörű szép hangon zengve, s a szívem vágyott hallani. Kértem a társakat, oldjanak el már, inteve szemöldömmel. De azok nekidőlve evesztek.

Tragédia. Mindenki a sarudi lány holnapi lakodalmáról beszélt. Ebéd után lehevertek az aratók a keresztek tövébe, vagy a villágból, gerebjékből rögtönzött apró sátorok alá, ahol egy-egy szoknya adott egy kis árnyékot a fekvők arcára. Elég az csak, hogy napszúrást ne kapjon az ember. A nagy sárga mezőn vidáman izektek mozogtak ezek a hangyaszorgalmú emberek. És az embertelen nagy munka közben, amely úgy tetszik, mintha végtelen és határtalan volna, örömet találtak abban, hogy a karjukat mozgatták, szájukat jártatták, és a legények meg a lányok olyan kacagba csipkedték meg egymást szóval és kézzel, mintha ez volna az élet fő-fő tennivalója. Kis János megette az almás ételt, amit szeplős, málészájú fia, aki ijesztően hasonlított hozzá, kihozott utána. Azután körülnézett, de lusta volt keresztig menni, és ott helyben dűlt el a tarlón. A kalapját az arcára tette, és nyomban elaludt. Még annyit hallott, hogy Sarudi Pál bornyút is vágatott a lakodalomra. Azzal elaludt. Senki sem törődött vele, a tulajdonfia sem. Ez elővette a cserépfazekat, és belenézett, nem hagyott-e az apja egy kicsit neki is benne. De bizony nem hagyott. Olyan üres volt az edény, mintha a bodri már ki is mosogatta volna. Ezzel felborította a mázas csuprot, és elment a kutya után Földi Mogyorót keresni. Mikor Kis János felébredt, első dolga volt megnyalni a száját. Álmában, lakodalomban volt, és nagyon jól telehette magát. Kedvetlenül gondolt rá, hogy elfelejtett mindent, azt is hol volt, azt is mit evett. Legalább ne ébredt von fel. Hozzá volt szokva, hogy neki egész életében mindenről le kell mondani, hát nem soká sajnálkozott. Másik oldalra fordult, és újra el akart aludni. Nem sikerült. Az arca olyan vörösre vált a kalap alatt, mint a főtrák. Lelökte a piszokban feketült szalmakalapot, és jól esett, hogy a mezei szellő hűvösen érte a bőrét. Egye meg a fene ezt a vén sarudit, gondolta magában. Eleget dolgoztam neki életemben, meghívhatna a jány lakodalmára. Adlak még jól egyszer. Felemelte a hüvelykujját. Lesz húsleves, jó sárga, zsíros, tyúk húsleves. Az jó lesz, abból megeszek egy tállal. És már habzsolta is, szopogatta a sűrű, apró, sárga színű tészta csigákat, amiket marok számra eregetett le a nyeldeklőjé. Dolgozni, emberek! Kiáltotta valaki. Kis János meg sem mozdult. Eszébe jutott, hogy egyszer gyerekkorában valami lakodalomban volt. Rokona is volt az a család, mégse kapott az egész lakomából más csak tyúklábát. Tehetetlen harag, vaddű fogta el a keze ökölbe szorult, s érezte, hogy most olyat, de olyat tudna ütni, hogy minden törne zúzna utána. De a hüvelyke mereven állott. Erről lassan az eszébe jutott, amire az imént gondolt. Azután töltött káposzta. 60-at megennék belőle, de ha 50-et nem, egyet se. Dologra! Kiabáltak. Ő is föltápászkodott, éhesnek érezte magát, oda nézett a fekete falú cserépedényre. Üres. Úgy sem volna benne, csak valami lötty. Megrúgta az edényt megvetően és dühösen, annak beszakadt az oldala. Különben is drótozva volt, már is egy drótszál a bocskorához akadt. Üssön meg a guta! Áramkodott Kis János, és lerugdosta a lábáról a kölöncet. Már még élek, mindig ebbe a szegénységbe kell szuszogni. Az a vén bitang nem fog el.

tízszer se volt kint, akkor is csak a vásáron. Nevetni csak egyszer nevetett életében jó ízűen, akkor, amikor az apja le akarta őt ütni, amiért megette az egész tál galuskát. S amint feléje sújtott, a saját ütésétől megtántorodott, felbukott, s falba vágta a fejét. Bele is halt. Még ez az egy érdekelte az evés. A feleségét emiatt szokta elverni. S ha gondolt valaha valamire, arra, hogy mit volna jó enni. De ezt nem tudott sokat elképzelni, hiába a tapasztalat nem segítette. Este, ahogy hazamentek, s a gazdának megmondták, mit végeztek, az ő falujokban mindenki a maga kosztján dolgozott, azt mondta a vén Sarudi. Emberek, asszonyok, hónap este mindenki elgyűhet a jányom lakodalmára. Annyit ehettek, amennyi belétek fél. Kis János majdnem elszédült. Valósággal megijedt. Attól ijedt meg, hogy nem bír majd megfelelni a feladatnak. A többiek újongtak, éljeneztek, de ő hallgatott. Ott állott hátul, sötétedő este volt, senki se törődött vele. A többiek közt azután ő is elindult nehézkes léptekkel hazafelé. Otthon megette a vacsorát, korpacibere volt, csendesen, szótlanul. Félrerúgta a macskát, amely a lába szárára kapaszkodott, s nyávogott. Nem gondolt semmit, de igen különösen érezte magát, mintha nagy-nagy feladat várna rá a legnagyobb életében. Nem volt tisztában vele, de félve gondolt a holnapi lakodalomra. Egész éjszaka nem tudott aludni. Sokszor felébredt és ébren hánykolódott, de ha hozzáfogott arra gondolni, mi lesz holnap, igen nagy nyugtalanság fogta el. Kinyújtotta a hüvelykújját. Először lesz tyúk húsleves. Ebből megeszek egy dézsával. Elmosolyodott. Arra gondolt, hogy ha egy kádba öntenék azt a sok krumpli levest, kemény magos levest, megy, korpa, lekvárciberét, meg azt a mindenféle habart lét, amit ő életében megevett. Ajjajjaj. Olyan nagy kád nincsen a világon, még az egri érsek pincéjében sincs olyan hordó. Ha azután együvé öntenék azt a jó ételt, amit ő evett valaha, abból tám még az az ócska fazék se lenne tele, amit ma felrúgott a mezőn. Hirtelen úgy tetszett neki, mintha a lábán volna a bocskor, s érezné, ahogy beleakad a dróttal az edény. Nagyot rúgott. Ha ágyon feküdt volna, az menten összerogy. De ez a szalmadikó nem sokat törődik az ilyen fickándozással, pedig Kis János nagyot rúgott. A szegénységet rúgta el magától. Másnap reggel mogorván ébredt. Ahogy a rossz álmot kidörzsölte a szeméből, tisztán érezte, hogy igen nehéz a melle, mintha pántok szorítanák. Egye meg a fene a vén Sarudit, ma kieszem a vagyonából. Eleget kapáltam neki. Nem mert reggelit enni. Ebédre meg se kóstolta az ételt, félt, hogy estére nem lesz éhes. Máskor, ha összeveszett a feleségével, akárhányszor megtette, hogy egész napon át nem evett egy falatot sem, észre se vette. Most reszketett az egész belseje, és szédülés fogta el az éhségtől. Összeszorította a fogát, széles, erős, nagy csontú állkapcáját, és szürke szemeivel mereven nézett előre. Egy vadállat makacs dühével viaskodott önmagával, de nem evett. Megállott. 50 töltött káposztát, ismételgette magában, s vas elhatározással vágta kaszájával a rendet, taktusra, mint az aratógép. Megszűnt körülötte a világ. Nem látta a nagy búzatáblát, sem a körülötte dolgozó embereket, nem ismert senkit, semmit. Nem volt múltja, jövője, egész valója az egyetlen nagy akarattá keményedett. Úgy ment eléje, mint valami emberi léten felüli feladatnak. Érezte, hogy az egész belseje gyomra átalakult, sihetetlen munkára képes. Amint szikrázó szemmel belenézett a világba, képes lett volna vállalkozni arra, hogy a kévéket úgy eregesse le magába, mint cséplőgépnél az etető a tobba. Végre alkonyodott. Hazamentek a munkából. Otthon már délóta állott a lakodalom. Idősen volt a hozzákészüléshez, le kellett ülni a terített asztalhoz. Kis János egy zúgba került. Annál jobb. Falnak veti a hátát, csak akkor hadd jöjjön az ellenség.

Ezzel a vak és vad elszánással szállott szembe valamelyik őse egy 2000 emberből álló török sereggel. Hozták a levest. János nem sokalt, nem keveselt semmit. Jó mély cseréptányért kapott, amit a szakácsné színigentett neki. Újnyi vastag volt a tetején az a sárga zsír, mely már nem is szakadt karikákra, hanem egybefolyt. Kis János fogta fakanalát, s nyugodtan, komolyan kezdett munkához. A béle reszketett, és alig bírt uralkodni a mohóságán. A tizedik kanálnál rettenetes megdöbbenés érte. Úgy érezte, jól van lakva. Sápadtság futotta el az arcát. Megérezte, hogy roppant feladatot vállalt magára. Megérezte emberi kicsinységét, mint valami szél suhant át agyán a gondolat, hogy nem fogja megbírni, amit vállalt. Összerántotta a szemöldökét, alacsony homlokán függőleges ráncok gyűrődtek, széles vasálkat szája összekattant, s nekidült újra a csatának. Gépiesen, ahogy a kaszát eregeti ívben jobbról balra, most a kanalat emelte taktusra a szájához, míg csak a tányér ki nem ürült. Akkor szédülést érzett és utálatos csömört. Az étel túl zsíros volt, kívánnyott, gyenge, zsírtalan löttyök hösszakott gyomrának. Túrós csusza következett. Ízes, tejfölös, töpörtős, kövér. Jól telerakták a tányérját, és kis János kivette a sárga csontnyelű törött villát, és ugyanolyan nyugodtan, mint az imént, ezt is sorra beraktározta. Nem érezte az étel ízét. Nyomást érzett odabent, és szeretett volna levegőre menni. Majd legalább káromkodni egy nagyot keserveset. És végtelen fájdalommal, irítséggel nézett körül a népen. Mindenki vidám volt, nevetett, habzsolt. És ő már tudta, hogy vége. Ma már evett annyit, mint egész életében egy ülésre szokott. De összecsikorította a fogát, s oda tartotta a tányérját a harmadik fogásnak. Ez lencse volt orjával. Kint a cserédek és munkások közt nem tartották meg a szokásos sorrendet, amit odabent a bőfény verssel szabott meg. Azt adták, ami közelebb esett. Ez ebből evett, az abból. Kis János mindenbe. Így ment ez 2 óra hosszáig, megállás, pihenés nélkül. Akkor jött a töltött káposzta. 50-et, mondta magában kis János, és a szemére fátyolt szállott. Nagy darab púsok voltak a töltött káposzták közétéve ráadásnak, és kis János, amint a 3 hatalmas töltelék után egy ilyen darab szívós, fövetlen, rágatlan húsdarabot le akart gyűrni, rémülten állott fel. A szeme kidagadt, szinte kiugrottak szemöldei alól, nyakán az erek kötélvastagságra dagadtak, utolsó józan eszével kirohant a házból. Az eperfához ért, mikor megszabadult a bajtó. A torkán szorult darab, amely már szinte megfojtotta, visszacsúszott a szájába. Szemébe könnyek gyűltek, és állkapcsát olyan keményen vágta össze, hogy éket sem lehetett volna közé verni. Azzal a szenvedély rétegségével mondta el magában, dögölj meg, kutya! Újra lenyelte a húst. És most is képtelen volt rá. Megakadt az a torkán, s többet nem ment sele se fel. Az ember 2 keze a levegőbe kapott, sovány hosszú teste megfordult, s hanyat vágódott. Irtózatos vonaglásban vergődött hangtalanul a földön, még csak végleg el nem csendesedett. Senki se vette észre, hogy eltűnt, mint az sem, hogy ott volt, vagy azt, hogy élt.

0: mit akar?
1: Csak magamat nem látom, és azt, hogy becsvágyom, hová vezet. De azt hamar megtanultam, hogy az ambíció a legnagyobb gyöngeség. És a válaszút? Halál? Vagy teljes újjászületés? Forradalom? Forradalom! Egy csiga versenyfutása, egy nyúl harca, egy haldokló kaméleon lelkesedése lett volna, ha e kövér, pöffeszkedő, káposztaevő, csibukozó magyar atyafiakkal egyetlen lépést is próbálnánk tenni a dicsőség felé. Nem szeretek a magyar ügyekről beszélni. Jobb föl nem ébreszteni az alvó magyart. Ne érezze a vonaglás fájdalmait, ne az elkorcsosodás bűntudatát, csendesen múljék ki. Magyarországon még nincsen nemzet. Ki marad-e honban, ha tehetsége van másutt is tartózkodni? Szinte senki más, mint aki jobbat nem ismer, körülményei is a hazához kötik, vagy akinek benne dolga van. Leserényi Miklós barátságával sokat nyertem. Lángoló hazaszeretete elbájolt a lelkemet, és szívemben napról napra erősödött az a hit, hogy az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársainak, hazájának. Kevés embert ismerek, kinek elvei tisztábbak volnának. Kreszansz akkor azt mondta, önnek a legrosszabb, vagy a legtökéletesebb emberré kell válnia. Az ő műve volna, hogy hazámat szolgál. Mi a cél? A lehető jót elérni középúton, nem a képzelt jót, melyet csak a más világon lelhetünk fel. A múlt balga gyászolásával ne foglalkozzunk. Nekem nincs arra gondom, valaha mik voltunk, nézzük idővel, mik lehetünk. Utam középen visz, úgy hiszem koporsónik. A megfagyásnak épp olyan ellensége vagyok, mint a megélésnek. Nem vagyok sem a kormány állandó orgánuma, sem opponense, sem a honimocsok pártolója, sem a józan magyarság kifejtésének ellensége. A kormányi önként épp úgy restellem, mint a hazai rozsdát gyűlölöm. Két szóban koncentrálom az egész emberiség jussait. Szabadság és bátorlét. Gazdálkodás, kereskedés, nemzeti dolgok vezérlik mostan a nemzeti géniuszát. Mindenki azon iparkodik, hogy az élet mindazon édességeit megszerezze, melyek nélkül elei ellehettek, sőt, legkisebb becsben sem tartottak. Gyarapodni, pénzt nyerni, amit szerzett már azzal bátorságban élni mindenki akar. Mert változik a századok leforgása alatt. A nemzetekben is a boldogságról való képzelet. Az embereket a magasabb haszon reményével lehet szorgalomra bírni, de az Istenért a patriotizmust ne keverjük össze a gazdasággal, a kereskedéssel. Egy jó gazda hazafi, egy vagyonos kereskedő hazafi többet tehet, mint a szegény tehetetlen patrióta, bármi szép lélek lakja is szívét. Csendes reformációt hozni a hazára, ez a mi legszebb tisztunk. Fogjunk tehát magunk a dolgainkhoz, segítsünk magunk magunkon, Úristen, kire várunk? Más mozdítsa elő önhasznunkat? Más iparkodjék hevesen érettünk? Csak a rossz kertész vár mindenkor esőre. Öntözzük magunk gyönge palántáinkat. Aki sok gyümölcsfát nevelt, a föld alatt is csendben nyugszik. Sokan azt mondják, Magyarország volt. Én azt szeretem hinni. Lesz. Pozsony, 1825, országgyűlés. Ülés, ülés után. November 3-án szót kértem, magyarul beszéltem. Nekem itt szavam nincs, az ország nagyja nem vagyok, de birtokos vagyok. S ha feláll oly intézet, mely a magyar nyelvet kifejti, és azzal segíti honosaink neveltetését, jószágomnak egy évi jövedelmét feláldozom. Suttogás támad a teremben. Mennyi lehet az? 60 000 forint! Éhezés terké. Végre világosan látom rendeltetésemet. Eszméim, terveim ingadozása megszűnik. Életem határozott irányt vesz. Minden, amibe kezdek, haladni fog. Minden mag, melyet elvetek, ki fog kelni. Ez azonban nem lesz az én nevemmel összekötve. Mert hogy ki kell jelent, el kell hitetnem a világon, hogy más kertész ültette. Engem nem szeretnek. Miért? November 25-én erényszövetséget kötünk. Veselényivel, Eszterházival. Hitvallásunkat magyarul tesszük papírra. Művelni kell nyelvünket. Az anyanyelv a nemzetnek az, ami fognak a zománc. Ha az egyszer megtörik és megromlik, a belső csont is bizonyosan utána rothat. Az, ki honi nyelvünk mellett van, nemzetünk életét hordja szívébe. És az akadémiára 154 ezer forintot írnak alá. Metternich magához rendel. Az ön vége tragikus lesz. Én önt becsületes embernek tartom. Még nagy karrier áll ön előtt, még sok szolgálatot tehet a monarchiának. De önöknél opozíció van és fáklyavivők. A fáklyavivőknek benn kell égniük a házban. A császár haragszik önre. Tessék, az ön híres tefferje. Ha az országgyűlés elején eljött volna hozzám, megmondtam volna, mit kell tennie. Vonuljon vissza. Ön okos ember. Ön az egyetlen, akivel az ember beszélni tud. Az öregek tökfejek. Kedves teffer, ön rossz karriert csinál. Főméltóság úram, én a jót, a becsületest akarom. A végemmel nem igen gondolok. Túl messzire megy, teffer. Meg fogja bánni. Az Istenért ne kényszerítsenek bennünket, hogy akasztassunk. Csak a király kezdeményezhet, a törvényeket csak neki szabad értelmeznie. Ön elrontja az ifjakat. Excellenciás uram, ön tudja, én híve vagyok a monarchiának. Ne ragadtass el magát a mai tapsoktól és éljenek tőle. Gondoljon a holnapiakra, Steffel. Én reszketek önért. Ön reszketek önért. Becsapott. Én pedig hittem, hogy a félreértéseket Metternich révén elsimíthatom. Azt hittem, beszélgetni akar velem, de nem jutottam szóhoz. Metternich csak a saját hangját szereti hallgatni. Elképzeltem akkor, hogy írok neki. Kifejtem álláspontomat, tapasztalataimat. Az alkotmányról például, amire annyit hivatkozunk. Kérdem, van nekünk olyan alkotmányunk, mely alapján Magyarországot a szokásos szóval alkotmányos monarchiának nevezhetnénk? Van, avagy nincs? Ugyan mi történik, ha a király akarata és a törvények ellent mondanak egymásnak? Ki győzhet, ha a vádlott egyszer s mint bíró is? Célszerű alkotmány nélkül minden nemzet jelentéktelen. Elkezdem írni a Hitel című könyvemet. Nyíltan am a vallomást kell tennem, hogy hazánk előmenetelének és felemelkedésének legfőbb gátja mi, tehetősebb birtokosok vagyunk. Keressük magunkban a hibát, mert minden hazafiságunk mellett se tapsolhatunk, teszem, a szegedi sárnak, pesti kövezetnek, Dunapartjainak, szennyes teátrumnak, úton álló koldulóinak. Csak a vagyonos nemzet szabad. Ki vagyonosabb nemzet, az függetlenebb, mint az, amelyik más segedelmére szorul. De mivel ezeket mondom, ne bántódjék senki. Úgy vélem, kötelesség az önzést, elbizakodottságot, hiúságot leleplezni, megbüntetni. Mindenki fejlődés, előmenetel, erő, érték és szerencsének legmélyebb sarkallatja a kiművelt emberfő. Az ész erő, a tudományos emberfő mennyisége, a nemzet igazi hatalma.
0: Jelentés First Lipót rendőrfőbiztostól 1830. február 10-én. Széchenyi István rövidesen Bécsbe érkezik, hogy Angliába utazzon, új terve a híd miatt. Új könyvét, a Hitelt személyesen adta át a nádornak. A könyvből Eszterházy Miklós 20 példányt visz Bécsbe magasabb hivatalnokok számára. Helyes volna a cenzúrát újra szabályozni, mert Drescher egyedül nem győzi a munkát.

0: Metternich a hitel megjelenése után ismét magához rendel. Ez a könyv az alkotmány támadja. Óva intem önt attól, hogy a boltozatból egyetlen követ is megmozdítson, mert az egész dől össze. Hitel? Hátrébb van Magyarország, mint a Hanza városok 500 évvel ezelőtt. Metternich védi a magyar alkotmányt. Figyelmesen hallgatom, igen bölcsen beszél. Most sem hágy szóhoz jutni. Miért lehet az igazságot csak egy alkotmányos országban napfényre hozni? Mert egy abszolút monarchiában az egyik rész beszél és ítélkezik, a másik rész hallgat. A nemzet boldogsága csak magában a nemzetben rejtezik, s ez minden lakósnak az emberiség közös jussaiban juttatása és mindenkinek egyenlő politikai léte. A hitel után megírom a világot. Az újabb vádakra a stádiumban felelek. De ezt már a cenzor tiltotta, megjelentettem Lipcsében. És engem fák jelzenével vár a 833-as pozsonyi országgyűlési ifjúsága. Nem úgy a nádor. Fájlalnám, ha a Széchenyi esetében magasabb parancsokat kellene végrehajtanom. Hazudott, ijeszgetett. A stádium fellelhető példányait minden esetre elkobozzák. Se baj. Levágják a szárnyamat, a lábamon megyek. Levágják azt is a kezeimet. Ha azt is kitépik, a hasamon csúszom. Még Andrássy György is, ki pedig barátom volt, megrémül könyvemtől. 40 éve sincs, hogy hasonló lázító eszméket vérpad követett. Ez a könyv égő fákja, amit sem eloltani, sem szabályozni nem lehet. Nem értem, nem értem, hiszen én a stádiumban világosan kifejtem. Én a csendes reformáció híve vagyok, a középút hirdetője. De ha nem adunk reformokat, nem teszünk idejekorán engedményeket, legyilkolnak bennünket a parasztok és kisnemesek. Hunnia minden lakosinak polgári létet kell adni. Szabadság és bátor lét. És ehhez józan törvények. Metternich újra magához rendel. Ön sok bajt csinál. Jelentéseink vannak arról is, hogy Veselény ügyében izgat. Tudom, hogy mindenfelől megfigyelnek, ami igazán nem kellemes és felemelő érzés, különösen, ha bizalmat, igen, teljes bizalmat érdemelnék. El kell jönnie a napnak, mikor rájönnek Bécsben, nincs nálam hűségesebb védelmezőjük. Én híve vagyok a monarchiának. Én természetem és hajlandóságom szerint sose voltam az ellenzék embere, de a felvilágosító ellenzés hasznát senki sem tagadhatja. Hogyan tudhatja meg valaki az igazat, ha mindenki minden szavát igenli, ha tagadóra nem lel? Sokan az ellenzéstől úgy félnek, mint a sötétségtől. Mindenben csalódottnak érzem magam. Én azt hittem, hogy szerencsém és sikerem kell, hogy legyen mindenben. Tehát el fogok süllyedni. De harc nélkül nem adom meg magam. Veselényi a legjobb barátom, az országgyűlési ifjak tapsai között lázító beszédeket tart. De hát ez a reformok kora, nem a forradalomé. És amire számítottam, bekövetkezett. Veselényit perbe fogják, és vele összetaposva a virágai mind. Korszakomnak vége? Mit tegyek? Mindenki más felé húz. Erőnek erejével legyek pártember. Én nem vagyok politikus. Én építek, tervezek. Út, híd, dunaszabályozás, gőzhajók. És selyemhernyó tenyésztés. Egy emberöltő múlva annyit kereshetünk selyemhernyóból, mint most birkából. Most nem az a kérdés, hogy kivesse el a jó és hasznos magot, hanem hogy el legyen vetve, és valaha csirázzék, zöldüljön is. De a patriotizmust ne keverjük össze a gazdasággal, hitellel, törvény előtti egyenlőséggel, a polgárosulás szükségességével. Ami hasznot nem ad, sikertelen marad. Új dolgot ritkán lehet egyszerre végbevinni, a sokaságot csak lépve lehet vezetni. Az egész nemzet cinkosunká kell váljék a szabadságban és a jólét keresésében.
1: Jelentés. A Széchenyi alapította pesti kaszinó mintájára a vidéki városokban egyre több kaszinó létesül. Ez egyesületek célja nem csak az olvasás és szórakozás, hanem a magyar nyelv és nemzetiség előmozdítása, a közvélemény irányítása, az ellenzék nézeteinek és terveinek a terjesztése. Széchenyi az ellentétes véleményeket igyekszik kiegyenlíteni, ebédeket ad, híveket toboroz városfejlesztési terveihez. Az ellenzéktől elszakadni nem akar, bár Kossuthtal a legádázabb harcot vívja.
0: Deák kell, hogy a centrumunk legyen. Félre minden irítséggel, hazám fiai! Adjuk Deáknak az elsőséget! És megegyezünk Deákkal. Most nem kell semmi erőszakos agitáció, semmi túlzás. Vége az országgyűlésnek, és én hiszek abban, hogy van jövőnk. Őrültség! Kossuth megkapta a pesti hírlapot. Ezzel a kihívással kezdte. Veletek, általatok, ha akarjátok, nélkületek, sőt, ellenetek, ha kell. Ez nekem szól. És Kossuth a börtön dicsfényével magával ragadja az ifjakat, és mellette veselény. Az ember csak barátai, néha szent barátai árulják el. Útjaink állnak, mert én tudom, lelkesedés kezdi, őrjöngés kíséri, s megbánás követi a forradalmakat. Taram, param, bam, bam, bam, bam. Ezek nem olvassák Lamartine könyvét a francia forradalomról. Ezek nem tudják, minden forradalmi állapotnak ilyes szokott lenni a természetes progressziója. Mirabeau csak hamar Pecsovicsá válik Démoulinhez mérve. Ez pedig Dantonhoz állítva lesz azzá, de végre ő sem kerüli el ezen kvalifikációt Robespierrehez hasonlítva, míg berekesztésül a forradalmi hagymás szabadság illúzióit az önkény zsarnok keze töri ketté, ezért rettegem én Kossuth és Veselényi útját. Deák szerint egy a célunk, de más a sorrend, más a modor. Ő követel, én kérek. Ő lelkesít, én építeni szeretnék. Stancsics népkönyv, ez már a falba. Mit tegyek? Nem értek semmit. Csak szerencse volt az egész. És a szerencsém elhágy, oroszlán bőrből kibújt szamár ezek? Én komolyan fontolgatom. Főbe lövöm magam. Az életnek talán könnyebben mondunk búcsút, ha a jó barát megígéri, korhat csontjainkat hazánkba viszi. Most egy hajszálon függ minden, és én oly kimerültnek érzem magam, hogy a legnyíltabb gáncsoskodásra is nehezen tudok válaszolni. Az a sok hazapozottatás, megnyerni a népkegy árját. Kossuth a képzelet fegyverével dolgozik. A szívhez szól, ahelyett, hogy az észhez szólna. Egy megyegyűlésen engem a legnagyobb magyarnak nevezett. Nem tudja tám, hogy nem szolgálhatni valakit gonoszabbul, mintha dicséreteink által igen magasra, úgy szólván egy magas toronyra állítjuk, melyről szégyen nélkül nem ereszkedhetik alá, de magát sokáig nem is tarthatja oly magas helyet. Mit tegyek? A királyt fogom támogatni. Felajánlom szolgálataimat, hogy mentsem szegény hazámat. Nincsen más támaszom, csak Metternich. Kedves Steffen, a forradalomnak három stációja van. Az elsőt könnyű gyógyítani, a harmadikat már nem lehet, és Magyarország a másodikban van. Igaza van. Nyílt forradalmat látok én is. És többé nem tudom föltartóztatni, már nem lehet. Kedves Steffer, ön a közmunkák minisztere, titkos tanácsos, de kérem, ne lobogtassanak örökké fáklyákat Magyarországon. Ne lobogtassunk fáklyákat. Akkor ő miért áld lapot Kossuthnak, s én minek szabályozzam a Tiszát? 54 éves vagyok. A fogaimban tombol a fájdalom, a gyomrom a mája, oda a lázas is vagyok. Feledni, aludni, soha többé föl nem ébredni. Sehova nem szeretni. Lehet valakinek sikere, tekintélye, akit mindenki csak úgy hív, a Steffer. És Kossuth? Nevéhez mit akar? Magyarország átka, vagy áldása, vagy együtt leszünk, találkozunk a feledésben.

Iszonyú és hamari finálét sejtek. Anarchia közeleg, és az emberek halucinálnak. Egy hang bennem is szüntelenül. Ha nem születtél volna meg, te kezdted a hitellel az én öntelt hiúságom. Micsoda ostoba tréfája a sorsnak, hogy én hagyom magam Kossuth mellé befogni. Meghalunk itt mind, de Kossuth legalább a véleményért fog meghalni, én azonban oly doktrináért, ami ellen szüntelenül küzdöttem. És ha itt hagyok mindent, mi lesz a hidammal? Bevégezetlenül áll majd, mint Bábel tornya. Elpattan a felvonódó egyik gyűrűje, a lánc a mélybe zuhan intőjel. Pusztulás, el vagyunk veszve. Visszasüllyedünk a barbárságba. A híd sose fog elkészülni. A híd az oka mindennek, az én híd a mementó. A híd törvény a közterviselés első diadala volt. Erre mondta Ciráki, sose fog átmenni a hídon, mert hídpénz már csak nem fizet. Szemere bizottságot küld ki, hogy vizsgálják meg, ki a felelős a leszakadt láncért.

új rádióállomás berendezésének legszembetűnőbb része a 314 méter magas, 80 emeletnek megfelelő új antennatorony, a világ egyik legmagasabb acélépítménye, utolsó csavarig magyar kézmunkája. A torony súlya 230 ezer kilogramm, embermagasságú porcellán tömbön nyugszik. Szélessége alul 65 cm, a közepén 141 méter magasságban 15 méter. 8 hatalmas kötél tartja függőleges helyzetben. A tornyot az állami gépgyár építette. Szerelői csodálatos bátorsággal végezték életveszélyes munkájukat a szédítő magasságban. A magyar kéze gigantikus alkotása sugározza ezentúl a magyar szót és gondolatot.

0: a Szabad Európa Rádió a 25, 31, 41 és 49 méteres rövid hullámon.
1: Itt pedig a Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en, és a hírnapot halljátok, a magyar hírnapot, és az én kis tisztem ebbe a napközepi időszakba rendkívül könnyű és hálás az eddigi és a későbbi nagy veretes témák miatt. Azt hiszem, hogy sokkal könnyedebb és kicsit felszabadultabb emberibb hangon beszélgethetünk és témákról. Nagyon izgalmas vendégeink vannak. Annó, amikor gyerek voltam, emlékszem, hogy annyit törtük a fejünket, hogy vajon hogy nézhetnek ki azok az emberek, akiket annyira ismerünk, akiket többet hallunk, mint a tanítónénit, vagy otthon a szüleinket, vagy a testvéreinket, akik velünk éltek, szinte testlélek voltak, minden pillanatban megismertük, hogy már kívülről tudtuk a nevünket, de sohasem tudtuk arcot mellé párosítani. Most az internet és a TV világában egy kicsit ez megváltozott már, de nem teljesen. A hangjukat legendásan ismeritek ma is, de sokan biztos nem ismernétek meg őket az utcán. Szeretettel köszöntjük Zahorán Adrient és Szalóczi Palit. Szevasztok!
2: Szevasztok!
3: Jó napot kívánok! Szevasztok!
1: Andrea egy kis elnézéssel jött be.
3: Nagyjal!
1: Adrián, bocsánat!
3: Adrián, nem győzök elnézést kérni, de ez egy vírus, amit bekaptam, és az orvosom fejéhez tartottam egy pisztolyt, hogy egy órányi a hangot nekem péntek délre csináljon, próbáljon meg. Úgyhogy így nem igen vagyok felismerhető, de esküszöm, hogy én vagyok.
1: De az énnel is köszöntjük az orvosodat, mert azért egész jól sikerült. Amikor telefonon beszéltünk, meg én sem ismertelek meg. És Pali, neked viszont változatlan a hangod.
2: Hát én sem vagyok 100%-os egyébként a hangommal, még 2-3 nappal ezelőtt nekem is volt a kétségeim. Most egy kicsit már talán javult, de az ember belülről jobban hallja, hogy valamennyire nem úgy működik a dolog, mint amikor a mások nem veszik ezt észre, de én tudom, hogy nem ott szól a hangom, ahol szokott, és egy kicsit ilyenkor is az ember frusztrált lesz ettől.
3: De mi nem halljuk, mert csak te hallod úgy belülről, az enyém a sokkal rondább.
2: Hát mondanom sem kell, hogy igazából rondább.
1: Kezdetben akkor kérlek szépen feleljetek arra a rendkívül triviális kérdésre, de hát kihagyhatatlan, hogy a fenébe kezdődik egy ilyen karrier. Az embert már megszólítják gyerekkorban, hogy te neked olyan jó hangod van, neked bemondónak kéne lenni, vagy verset kéne mondanod, vagy előadó művésznek lenni, vagy ez hogy alakul ki, vagy egyáltalán nincs olyan hangja az embernek, csak azt szeretne lenni, és aztán előbb-utóbb addig képzi a hangját, míg olyan lesz.
2: Pali? Hát az az igazság, hogy nekem eszembe nem jutott fiatalkoromban, illetve gyerekkoromban, hogy én egyszer a rádió mikrofonja mögött fogok ülni. Ez egy olyan véletlen pályafutás volt, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy én énekesként kerültem először be a Bródy Sándor utcai legendás kapun, és aztán...
1: Csak nem a gyerekkórusban?
2: Nem a gyerekkórusban. Én miután vidéki gyerek voltam, nem tudtam a gyerekkórusban énekelni. Most egyébként nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert a régi gyerekkórus tagokkal együtt egy kis vokálban énekelek, és nagyon élvezem. Csupa ilyen öreg ember, mint én vagyok. És nekem a karrierem úgy indult, hogy volt egy, hát egyetemi énekkarral énekeltem, mint énekes, közben gitároztam, énekeltem, mint mindenki, volt tánczenekarunk, meg minden, amiben én előadó és dizőz voltam, ahogy tetszik, vagy dizőr. Szóval lényeg az, hogy mindenfélét csináltam az zenével.
1: Melyik hangfekvés volt a tiéd, a basszus,
2: hát,
1: bariton?
2: Nem volt nehéz ezt kitalálni, mert tulajdonképpen épp az a baj, hogy a énekesi karrieremnek egy kicsit az állta az útját, hogy nagyon mély a hangom. A velem született hangjaimat igazából az énekesi kategóriában nem tudtam kihasználni, mert az opera irodalomban apám mindenáron opera énekest akart belőlem csinálni, mert ő imádta az operát, és akkor hallotta, hogy nekem van egy használható hangom, akkor fiam, te az legyél. Hát nem lettem. Már csak azért sem lettem, mert egyrészt nem voltam olyan kitartó, másrészt olyan mély az adottságilag a hangom, hogy nekem az opera irodalomban nem írtak erre a mély hangra szerepet.
1: Ne, komolyan.
2: Mert a baszbariton maximum, én meg egy kontrabasszus vagyok, tehát nekem még a Sarastro áriát is egy terccel lejjebb kellett énekelnem, mint ahol általában szokták a normális opera énekes basszisták.
3: Mondtad, hogy nem vagy 100%-os.
1: Egy kis idézetet mutatnál, tilosban nyugodtan, szóval én bevezettem neked, hogy majd.
2: majd az is volt, hogy majd alszom, de ez nem, nem. Ez a Osiris, Isis, szinte párnok, ó égi lelket
1: adjatok. Most kérjük egy percet. Hú, ez szép volt a végén. Igen. Pont most váltam vele, jövedekár.
2: Hát szóval ezt én lejjebb énekeltem már eleve, mint ahol a színpadon szokták. Szóval ezek gondok voltak, és utána, amikor tanultam opera éneket apám kérésére, magánúton, de aztán abba hagytam, mert jött a rádió, és a rádióban, mondom először, énekesként egy spirituális együttes tagjaként kerültem, ami a 68-as Kimittudon indult spirituális együttes volt, és meg is nyertük, tulajdonképpen külön díjat nyertünk a Kimittudon, mert a Kincses Veronikát az opera kategóriában nem tudtuk legyőzni.
1: De ráadásul akkoriban a magyar kultúrpiacon nagy keretje volt a spirituálinak, mostanában eltűnőben van.
2: Nem, tulajdonképpen az volt, hogy mi, amikor betörtünk ezzel a televíziós vetélkedőbe, akkor mindenki gátolt minket, ahol tudott. Ne énekeljünk angolul. Lehetőleg ne vallásos énekeket, már pedig a spirituális angolul és vallásos énekeket énekel, úgyhogy elég furcsa volt ez a helyzet. De aztán keresztül törtük magunkat, nem tudták hova tenni a kategóriát sem. Tehát,
1: melyik volt a kedvenc spirituális?
2: Hát a kedvenc spirituális az volt, amit én szólistaként énekeltem, miért ilyen önző vagyok. A Nobody Knows. Nobody knows the trouble I see, nobody knows my Jesus. Ez volt az egyik sláger nóta, amit én énekeltem. De hát a kvartettünk természetesen nagyon sokat szerepelt, aki mit tud kapcsán utána működési engedély. Így kerültünk a rádióba, ott volt egy riporterünk, és ott szólt a Borenics Péter, későbbi kollégám, hogy te olyan szép beszédhangodban nem akarsz te bemondónak jelentkezni a rádióba? És akkor én utolsó éves egyetemista voltam, nem akartam tanár lenni, már pedig tanárszakon voltam. Abban a pillanatban mondtam, hogy igen.
1: És azt hiszem, hogy most így a előzményeket elmondod, hogy te már nem féltél a mikrofontól.
2: Hát ilyen értelemben nem, de amikor először, mint beszélő ember, és nem énekesként kerültem a mikrofon elé, hát akkor a görcseim voltak, hogy nem igaz, azon a meghallgatáson nem is szeretném visszahallani, hogy mit produkáltam, amikor mégis azt mondták, hogy na jó, azért vegyük fel a tanfolyamra legalább.
1: Mivel úgyse fogunk többet spirituálisról beszélni, kezdve utoljára nekem akkor jutott sokszor eszembe, hogy ezek ilyen, ez ilyen spirituális hang, milyen rég hallottam a magyar médiában ilyesmit, amikor volt a Olivia Newton-Johnnak a híres száma az Ohio,
2: igen.
1: És annak a refrénjét pasik énekeltek a háttérbe, többek között, és volt egy rendkívül mély hangú, a pasi, akkor mindig visszaköszönt, hogy Ohio. És mindig mondtam, na ez egy spirituális hang.
2: Én is vokáloztam az Ohio-ban egyszer egy ilyen kisebb alkalmi együttessel, igen. Szóval ez egy szép időszak volt, de mondom, így lettem bemondó, hogy nem is tudtam, hogy az leszek. Egyszer csak szóltak, és kaptam a lehetőséget.
1: Na, Adrián, kaptál felkészülési időt?
3: Igen, és miután a Palkó messze van tőlem, és nem tud bokárugni, bár a lába is nagyon hosszú, meg ő is. Én még nagyon kislány voltam, ő meg már nagy bemondó volt, amikor én elkezdtem bemondó lenni. Ez azt jelenti, hogy meg is dicsérjelek, hogy tőled szakmailag, és folyamatosan nagyon sokat tanultam. Sokkal kevésbé érdekes az én sztorim. Pici közöm nekem is van.
2: Te is énekeltél.
3: Hogyne, pici közöm nekem is van a zenéhez, mert magyar énekszakos diplomám van, volt, de én se akartam tanítani. És mindenáron menekülni akartam a tanításból, ami egy ilyen mamutiskola volt Kőbányán rettenetes körülmények között. És akkor a férjem talált egy apró hirdetést, amennyiben akkor még Egressy Pistáék bemondókat kerestek, arra én jelentkeztem. Szokásos történet, voltunk pár százan, és akkor valahányan megmaradtunk, ennyi. Aztán ez a történet rémtörténetbe fordult ismét, amikor ez egy pici kitérő, mert aztán nem ilyen leszek érdekes, hanem szerintem nálunk sokkal érdekesebbek a hírek, hogy amikor már a Magyar Rádióból kellett menekülni, akkor megint a férjem talált nekem egy idő után munkát, mert akkor ismeretségbe kerültünk azzal a várossal, ahova átköltöztünk, és ez Budaörs, és amikor a Magyar Rádiót ott kellett hagyni, és utána a nagy nihil volt, meg a pénztelenség, meg a munkátlanság, akkor egyszer csak a lakóvárosomban, a Budaörs Rádióban kötöttem ki egy olyan szakmában, ami ellen kézzel-lábbal tiltakoztam, azt mégiscsak hírszerkesztő lett belőlem.
1: Anno, emlékszem, hogy a médiában, olykor újságokban is évente egyszer biztos megjelent a bemondókról valamilyen kedves hír, tudjátok, mint a hídfelügyelőkről, vagy hídmesterekről, és akkor mindig voltak még képek is alatta, hogy ahogy a Fischer tanár úr képzi a szigorúsággal a bemondóknak a hangját. Ez tényleg így volt, nem?
3: Nem, minket nem ő képzett.
2: Egyébként az a televízió bemondóknak volt a tanára, igen. Én ott találkoztam, mert a híradóban is dolgoztam, és akkor időnként egyszer-egyszer úgy beszélgettünk. De ő tévéseket tanított.
1: Csak tévéseket.
2: Nekem személy szerint a Pintér Sanyi bácsi, az idős Pintér Sanyi bácsi, aki egy doajenje volt a csapatnak, annak idején, meg a Vaha Imre híres nyelvész.
3: Nekem is.
2: Ő volt
1: és
2: az
1: ő csak
2: tanárom.
1: Kezdetbe felkészítetteteket, vagy folyamatosan kellett?
2: Hosszú éveken keresztül. Ez nekünk kötelességünk volt, hogy járjunk rendszeresen tanfolyamra.
1: És szerettétek, vagy
2: komolyan
1: utáltátok?
2: Komolyan vettek még minket.
3: Nagyon szerettétek.
2: Hogyne, sőt, olyan tanfolyam is volt, amin nagyon sokat tanultam, amikor a rádió rendezők vettek kézbe minket, és tanítottak
1: csak
2: minket
1: egy ilyen félperces illusztrációt mondjatok már, tehát valaki már sok éve olvas híreket, vérprofi az egész. Ez már nem ideges, már mit tudom, csukott szemmel, fél szemmel is felolvasa tökéletesen, akkor ő neki mit tudom mondani a tanár úr?
2: Hát azért mondjuk egy idő után már nem kellett járnunk tanfolyamra, de az biztos, hogy örök életet tanulni, és olyan finomságokat tudtunk, mert igazság szerint egy nagy változásban volt a rádió az én időmben legalábbis, hogy modernizálódott a hangvétel. És a régi klasszikus bemondók, amiket itt hallottunk a Szignálban is, ezzel a ilyen kicsit patetikus, ilyen Kossuth Rádió, Budapest. Na ezek a stílusok az én időmben, amikor oda kerültem, lassan emberszabásúvá váltak.
3: Tehát ez akkor volt, amikor én érkeztem, és nagyszerű volt hallani, hogy lesz egyre rugalmasabb, és egyre a természetes beszédhez közelítő stílusban és hozzáállásban.
1: Tehát annól meg is követeltek,
3: hogy ilyen emelkedettebb
2: stílusú. Abszolút, annak
3: igen,
2: idején,
3: tehát
2: igen.
3: Tehát kijelentetted.
2: Igen. Akkor egy kinyilvánítási stílus volt. Minket meg mára tanított, főleg Vaha Imre, hogy hétköznapi szoba hangon beszéljünk.
1: Most kérem szépen tegyétek fel egy fejhallgatót, mert egy hallgató lesz.
2: Rajtam van.
1: Szevasz!
4: Szép jó napot kívánok, és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm gyermekkorom hangjait. Az lenne a kérdésem, most leteszem a telefont, hogy mit a legkönnyebb és mit a legnehezebb beolvasni a rádióban?
2: Hogy mit a legnehezebb beolvasni?
4: Okay. És mit a legkönnyebb beolvasni?
1: Köszönjük szépen.
2: Hát ez egy nehéz kérdés, mert én még így nem osztogattam el a feladatokat.
3: Javasolhatok valamit? Vegyünk szempontot.
2: Jó.
3: Hogy milyen szempontból? Tehát technikai szempontból, tartalmi szempontból, mert én itt hoztam egy-két példát, de van egy gondolatom, majd akkor mond.
2: Jó. Hát tulajdonképpen minden esetre a hír, mondjuk a hírolvasás az első számú feladatunk volt. Abban bizony el kellett tenni egy időnek, mire az ember hozzászokott ahhoz a bizonyos rádiós alapstílushoz, amit annak idején tanítottak nekünk. És ez egy biztonságos hírolvasási lehetőséget adott az embernek, de ugyanakkor nagyon sokszor kellett az utolsó pillanatban úgynevezett blattolós technikával olvasnunk, ami azt jelentette, hogy az órunkkal rádugták a papírokat.
1: Hát most tudtálak, mert ez egy fontos kérdésem lett, hogy a blattolás, de most előttelünk.
2: Ez rendszeresen volt, különösen az aktuális műsorokban, krónikákban, amikor a szerkesztő a Sípszó és a Szignál alatt bejött a stúdióba, és elénk rakott egy ilyen 15-20 lapos pakkot, amit nekünk azonnal el kellett kezdeni olvasni, mert nem volt időtől
1: készülni. Ezek nagy betűvel íródnak kivételesen, vagy bármilyen
2: normális A4-ben 12-es, maximum 12-es betűméret volt.
3: És bele van javítva kézzel, tehát a hírszerkesztők, tehát a kézírást a legnehezebb abszolválni, és mindenkiét külön kibogozni, meg kellett ismernünk a hírszerkesztők betűit, mert amit így bedobnak eléd adásban, és plusz még javítva is van, esetleg van benne valami hiba, mert mindegy, ma meg lelőttük ezt a blattolás témát, de muszáj, hogy bekapcsolódjak arra, hogy a felelősség, hogy miért is nem akart az ember hírszerkesztő lenni, de még ez bővebben erre rámehetünk, mert annak politikai felelőssége és szerkesztési felelőssége volt. Nekünk is volt, de másfajta. A mi felelősségünk az előadás, a hitelesség, a pontosság, a tájékoztatás felelőssége volt, hogy amit az utolsó pillanatban bedobnak, fogalmat sincs, hogy micsoda, azt úgy ad a közönség elé, hogy azt ő megértse, és pontosan kapja az információt. Ezért nagyon nehéz volt, amit utolsó utolsó pillanatban, bocsánat, van még gondolatom, de visszaadom a labdát neked. Ilyen nem. Nagyon sok volt. Még egy mondat, becsatlakozom a Bombera témára délelőtt, mert hallgattalak benneteket, hogy amikor a 9-11 volt, na ott aztán nem volt semmi előre megírva.
2: Igen, hát ehhez hozzá kell szokni, tehát ez egyfajta rutin után már azért nem válik akkora frusztrációvá, de tulajdonképpen mindig is voltak ilyen nehéz feladataink. Hogy könnyű volt-e valamit, vagy mi volt, amit könnyen csináltunk? Hát nem tudom, inkább az, amit én időnként lehetőséget kapva saját szavaimmal megfogalmazva tudtam elmondani, mert ugye amikor az ember műsort vezetett és rábízták egy egyórás műsornak a műsorvezetését, akkor megírta a szövegét saját magának. Nyilván olyat írt magának, ami a sajátja volt, nyilván könnyebb is volt jól elmondani, mert általában azért a bemondók a konzervatív rádiózásban rendszerint másoktól kapott szöveget olvastak fel. Most az olyan volt, amilyen. Hát volt nagyon jó, volt nagyon rossz, volt, amit borzasztóan nem szeretünk. Már előre tudtuk a szerzőtől, hogy hú, ez nehéz munka lesz. Tehát ez azért nyilvánvaló volt, hogy ha nem a sajátod a szöveg, akkor egészen...
1: Biztos ismeritek azt az effektust, hogy az ember, főleg mikor tankönyvet olvas, de más, akár még izgalmas könyv is, hogy tulajdonképpen fordul, hogy másfél oldalt elolvastam, úgyhogy egy szót nem olvastam valójában, egész máshol jár az agyam, de fut a szemem a sorokon, és szépen még lapozok is a megfelelő pillanatban, és akkor persze vissza kell menni, hogy előfordul, hogy úgy olvastatok föl esetleg nagyon fontos dolgokat, hogy semmi nem jutott el az agyatokig, és este otthon meg kellett nézni egyébként, mik a hírek. Hogy...
3: Persze. Sőt, tehát a rettenetes rutinban a mennyiség az értelem rovására megy, tehát ez a most elolvastam, de kérdezz meg 5 perc múlva, hogy miről volt szó, lehet, hogy már nem tudom, mert már a következőre készülök, és az agynak a felfogó képessége, az enyém az mondjuk kisebb az átlagosnál, töröl, hogy be tudja fogadni, és tudjam készülni a következő információra, mert itt nagyon fontos a koncentráció. Hadd csatlakozzak még vissza egy pillanatig a témára, hogy mi könnyű, mi nehéz. Technikailag nagyon sok mindenre föl lehet készülni, a blattolásra is. Ez szorgalom, elhivatottság, ezt gyakorlás és rutin kérdése természetesen, és odafigyelés kérdése, meg hát készség is. De, hogy mi az, ami nagyon nehéz, elvonatkoztatnék a technikától meg, hogy most bakizni kell abban a nehéz szóban, vagy nem. Hanem tartalmilag, ha olyan hír kerül eléd, ami téged megráz, és ez legyen szó riporterről, vagy bemondóról, teljesen mindegy, aki mikrofon előtt ül, hogy azt te úgy tálald a hallgató elé, hogy én hányszor olvastam sírva híreket. Az annál nehezebbet nem tudok mondani. Esetleg a saját barátom halálhírét, aki kis repülővel lezuhant Dunakeszin, és még nem tudtam pontosan, hogy őról van szó, csak sejtettem. Tehát sírva élőben beszélni, amikor téged valami megráz, hogy maga a hír, előfordul olyan, én ezt tartom a legnehezebbnek, mert én egy érzelmi lény vagyok. Technikával, rutinnal nagyon sok mindenen túl lehet tenni magad, és felül lehet emelkedni, ezen a legnehezebb.
1: Pali, te is így élted meg?
2: Sőt, nekem tulajdonképpen volt egy olyan időszakom, amikor egy éven belül 2-3 olyan egészen közeli ismerőst kellett úgymond eltemetni, magyarul elmondani a hírekben, hogy meghalt. Úgyhogy ez az embernek nagyon keményen föl kell előre készülnie, hogy ne...
3: De nem lehet.
2: Ne tudja, nem lehet igazából. Talán egy kicsit technikával meg lehet oldani, hogy lehetőleg ne csuklódjon el a hangod, vagy ne remegjen bele, vagy valami ilyesmi, de nagyon nehéz. Nagyon nehéz, és tulajdonképpen ez valóban a legkeményebb dolog. Arról már nem is beszélve, hogy általában ugye megkövetelték a bemondóktól, hogy ők objektíven tájékoztassanak. A szöveg maga is elég objektív tájékoztatás volt. Abba az én magánéletemet sem lehetett belevinni, hogy rossz kedvel mentem be a stúdióba, vagy bármi ilyesmi. Tehát gyakorlatilag
3: közben vadászok az archívóban.
2: Le kellett tenni a stúdió ajtóba minden privát gondolat, és úgy beírni, hogy...
1: És azt hogy tettétek le, hogy ugye ti egy olyan társadalmi rendszerbe lettetek híres bemondók, híres hírbemondók, hírolvasók, amelyik, hát ugye arról volt híres, hogy hát befolyásolták a híreket, ellenőrizték a híreket, manipulálták, kicsit kozmetikázták, elhallgattuk, stb. Hogy szembesültetek azzal például otthon, hogy esetleg ti magatokat azonosítanak ezzel a stílussal, ezzel a mondjuk, hogy elhallgatása, manipulálása?
3: Nem.
2: Hát nekem még most is örökké a fejemre olvassák a barátaim, hogy annak idején, amikor az dél-koreai repülőgépet lelőtték a szovjetek, és hogy a tengerbe zuhant, és letagadták persze, és azt mondták, hogy a repülőgép a tenger irányába eltűnt, de senki sem árult el, hosszú napokon keresztül tagadták, hogy lelőtték egyszerűen a gépet.
3: Vagy Csernobil.
2: De én akkor pont ezt a hírt olvastam, és azóta is a barátaim állandóan gúnyolnak vele, hogy te jól félrevezetted a hallgatókat, mert utána pár nap után persze be kellett valami.
3: De hát barát az ilyen. Hát ismerhette a foglalkozásodat.
2: Cukolnak.
3: Ja, cukolnak, az persze. Más. Mert aki közben, bocsánat, én hoztam az archívumomból ezt-azt. És miután nekem most nincs hangom, nagyon szemét módon a Palkótól megkérdezem, hogy hajlandó vagy-e az utolsó mondatot elolvasni, ami még az előző hallgatói kérdéshez csatlakozik, hogy valami kis édeset is halljon.
2: A hercegovinai Mostár mellett sincs nyugalom. Ott egy spanyol kék sisakost sebesített meg súlyosan egy aknarobbanás.
3: Volt, gratulálok, ezúton gratulálok.
2: Ez a halmozott hátrányos
3: helyzeti... A spanyol kék sisakost sebesített meg.
2: Hangzó szokott sokszor problémát okozni az embernek, persze.
1: Igen, komolyan, ez nehéz?
2: Hát persze, hogyha...
1: Hát csak ide.
3: Az utolsó mondatban van elrejtve a...
1: Egyáltalán, hogy ez egy ilyen kipreparált?
2: Már eleve a kék Igen. sisakosokat nem szerettük, amikor Igen. egy időben ugye annyiszor kellett róluk beszélnünk, és mindenki rákészült, hogy kék sisakosok.
3: Valamint az egybesült munkáspártot.
1: Négy napos szünet után ez volt az?
2: Az utolsó mondata, igen.
1: Közben a legvége. Észak volt Boszniában, a muzulmán.
3: A legvége.
1: Ott ismétlő, vagy meg, igen, Mostár mellett sincs nyugalom, ott egy spanyol kék sisakos sebesített meg súlyosan. Tényleg.
3: Na, ugye, milyen édes.
1: Most is nekem kell olvasni.
2: Nyert tanóra, tudod, amikor a...
3: Tehát a hallgató azt kérdezte, technikailag az ilyesmi nehéz, de nehezebb az, amikor meghalt valaki, és azt be kell olvasni.
1: Spanyol kék sisakos.
3: Spanyol kék sisakos.
1: De tényleg úgy mondtad, hogy nem vettem észre, hogy ez ilyen buktató.
3: És az olyan helyiség, hogy makkos hogyka, ami annyira aranyos, hogy bele kell röhögni, és nem lehet kibírni. Itt van egy makkos hogykai hírem.
2: A nevetés az egy borzasztó dolog, ha az ember rájön nyilvánosság előtt és titokban.
3: Egy csomó ilyenem van, majd adás után.
2: Rengeteget nevettünk.
3: Hogy ne csak sírjunk, nevessünk is.
1: És volt technika, hogy kell elfolytani?
2: Hát nehéz egy idő után.
1: Nem, rá kell lépni a saját lábadra, vagy
2: amikor,
1: mit kell?
2: Volt olyan, amikor egyszerűen megijedtem tőle, hogy úristen, meg volt egy kollégám, aki rám szólt, hogy ki fognak rúgni, nem mondom, hogy mit mondott még utána, hogyha nem hagyom abba a röhögést. Kikapcsolta a mikrofont, és azt mondja, ki fognak rúgni, meg, hogyha nem fogynak.
1: Magatok tudtátok kapcsolni a mikrofont?
3: Igen, meg köhögő kulcs is volt.
1: Az mit jelent?
3: Mint a pillanat állja magnon.
2: Addig amíg nyomod a gombot,
3: addig zárult a mikrofont.
2: Hogy ne kelljen a kibekapcsolást.
1: Igen. Milyen okos funkció, nincs csinálunk ilyet.
3: Meg visszatérve Papónak még a kérdésére, mert itt csapogunk, de ez a jó, hogy hát, hogy mit adtak a kezünkbe, és ahogy már egyszer mondtam, hogy nekünk ebben ez volt a jó is, meg a rossz is, mert lehetett bennünket hülyének nézni, hogy nekünk nincs agyunk, mert mi csak felolvasó gépek vagyunk, gyakorlatilag a szakzsargonban a mi nevünk az, hogy bérpofázó, de ez nem azt jelenti, hogy nekünk nem volt véleményünk, vagy nem volt akár politikai irányultságunk is. De ez a profizmus, hogy ezt nem érezteted sem a kollégákkal, már ott ugye minden volt, de főleg nem adásban. És hogy mit adtak a kezünkbe, neked az volt a feladatod, miután te előadó vagy, arra képeztek ki, hogy te objektíven az információt add át. A hallgató nem hülye. A hallgató tudja, hogy nem te írtad, te felolvasod. Soha ebből nekem bajom nem volt, és még csak nem is viccelődtek velem a barátaim, mert kb. Tudták, hogy mi az én véleményem, de én arra voltam kiképezve, hogy amikor utáltam is, és lehet, hogy hánytam tőle politikailag, azt én úgy olvassam fel, hogy abba hiba ne legyen, és ne lehessen tudni, hogy én mit gondolok, mert ez az én feladatom. Ha nem vagy profi, akkor ezt nem tudod megcsinálni.
1: Na most nyilván az 50-es években, 60-es évek elején, hogy bemondónak, jó elvtársnak kellett lenni. Ez még a 80-as években is így volt?
3: Ott már nem jöttek bőrkabátba, és nem vittek el utána.
2: Amikor én a 70-es évek elejétől kezdtem rádiózni, én már akkor meglepődtem azon, hogy viszonylag szolidan figyelték az embert, szóval nem volt semmi feltűnő ebben. Az igaz, hogy a természetesen a megfelelő helye mindig a megfelelő olyan cenzor volt, aki ilyen szempontból felügyelte a dolgokat, és mire a végtermék a mikrofon elé került, már ott azért minden volt biztosítva.
1: Az teljesen természetes ilyen és más pályán is, hogy az ember mikor bekerül, akkor van valami példaképe, vagy választ magának példaképet, vagy példaképeket. Nektek kik voltak ezek?
3: Nekem a Pali.
2: No ne, csináld, most szembe hazudik nekem. Nem, szóval persze, én amikor bekerültem a rádióba, akkor olyan matuzsálemeknek gondoltam azokat a 40-50 éves embereket, akiket, ha most belegondolok, hogy éppen 70 leszek mindjárt, hogy én milyen matuzsálem vagyok most. Szóval olyan emblematikus figurák voltak, Körmendi Laci bácsi.
3: De nimbuszuk is volt, kegyetlenül.
2: Persze, a Pintér Zsanyi bácsi, akit mondtam, hogy ő vett engem fel, meg hát a Dömög Gabi, meg a Debrenti Piroska,
3: Bőzsöny.
2: Bőzsöny Feri. Csomó olyan klasszikus volt, akit én már gyerekkorom óta ismertem a hangját, és akkor bemutatkoztam neki, akkor leesett a tantusz, hogy most szemből élőben látom azt, aki. Szóval ezek mind ikonok voltak nekem.
1: Volt-e hierarchia a bemondók között, vagy inkább
3: te hivatalosan volt?
2: Az az igazság, hogy ez egy nagyon szigorú rendszer volt, amiben minket úgy fokozatosan tettek egy mélyebb vízbe. Én az első egy évben még híreket nem mondhattam. Aztán kezdtem mondani híreket a Petőfi Rádióban, és legalább 4-5 év elmúlt, mire olyan pozícióba kerültem már, hogy a Kossuth Rádióban, krónikában
1: megszólalhattam. Tényleg is a vízállás jelentés az büntetés volt, vagy gyakorlás?
2: Az mind a kettő volt. Tulajdonképpen az újoncokat rendszerint sokszor vízállás jelentésre
3: jó gyakorlási lehetőség.
2: Mert élőben kellett ezt mondani, ugye?
1: Az és élőben?
3: Hosszan élőben, persze.
2: És az a legjobb gyakorlási lehetőség. Na, azok voltak azok az idők, amikor én mindenre tudtam gondolni a felolvasás mechanizmusa alatt, mert annyira gépiesen mondtam, hogy közben járt az agyam, hogy hol tudtam, mit fog csinálni, jaj, de jó volt ez tegnap. És közben mondtam a vízállás jelentését. Fogalmam nem volt róla, hogy mit mondok. Ez az a tipikus eset, hogy visszakérdeztek volna, egy punkot nem tudtam volna. És teljesen korrekten elmondtam az elejétől a végéig, ez majdnem 10-15 perc.
1: Melyik volt a kedvenc településed?
2: Jaj, rengeteg volt, és ezt is mindig a barátaim szokták idézgetni, hogy milyen településeket mondtunk akkor.
3: Közben elmondhatom, hogy hát aztán, amikor az ember már rutinos, és már nem gyakorló feladatként kapja, hanem hát a szolgálat része volt, akkor már annyira baromira untuk, hogy elkezdtünk vicceket kitalálni. Hát ez minden műfajban, tévében, rádióban van, és akkor volt egy ilyen megegyezés, hogy gyerekek, a kedvenc településen Medve, és akkor Medve után kellett egy jelet csinálni. Nekem volt egy ilyen jó kis nyári vászon overálom, nagyon csini volt, és azon volt egy ilyen hosszú cipzár, és Medve után én így elkezdtem kicsit húzogatni a cipzárat, már így, csak így röviden. Akkor voltak így golyóstollat, nyomogatott, meg ilyen apróságokat, és akkor kint álltunk a üvegablak túlsó végén, vagy valahol egy rádióban a rádió előtt, a többiek hallgatták, és várták Medvét, és akkor Medve után akkor hatalmas röhögés, hogy ki mit talált ki, hogy mivel zörög, de persze csak picit, hogy ezt másnak ne lehessen beazonosítani.
2: Nem jut eszembe, a én kedvenc városom az nem Magyarország volt. Mi volt? Schwabelweis előtt volt valami.
3: Ja Istenem, nem emlékszem, már annyira régen volt.
2: Az még
3: volt.
2: Az osztrák területen van.
3: Schwabelweis már, ez is nagyon szép.
2: És nekem ez annyira tetszett, mindig megpróbáltam, ugye én nekem vannak ilyen hát sváb őseim, és nekem ez a Schwabelweis, tehát mindig úgy próbáltam mondani, mint a legautentikusabb sváb, de annyira élvezte.
1: Amikor volt időtök felkétel, nem blattolni kellett, akkor a szöveget kipreparálhattátok magatoknak, így apró jelekkel látni, hogy itt veszek levegőt, vagy én nem tudom, mit kell ilyenkor
3: beírni. Sőt, kell.
1: Igen, ez körülbelül milyen jelek vannak, és mi az mindenkinek magán...
2: Igen, ez kizárólag teljesen személyre szóló volt. Zavart is minket, hogyha néha mások által bejelölt kottákat, úgynevezett kottázást, mi úgy hívtuk, hogy ez kottázás, ugye amikor bekottáztuk a szöveget, és történetesen másnak kellett azt elolvasni, amiben már egy kottázás fajta volt, meg lehet örülni tőle, mert annyira egyéni az én jelzésrendszerem, hogy nem tudom már egy az egyben átvenni a másikra.
1: És te magadnak miket értel? Az miről szóltak azok a jelek?
2: Én nekem elsősorban a tagolásnak volt nagyon nagy jelentősége, uh-huh. Tehát mindig, amikor a szöveget felmértem, akkor azokon a helyeken, ahol egy kicsit tagolni kell, szünetet kell tartani, vagy újraindítani, váltani kell, ahogy mondani szokták, ott én mindig tettem ilyen hosszanti függőleges kis vonalakat. Nekem a tagolás volt az egyik ilyen fő, meg az, amikor ilyen halmozott ragok vannak, hogy a tárgyesetnek még a végén, egy hosszú szó végén még ott kell lennie, és amikor így ránézel szóképben gondolkozva, nem tudsz egy első pillanatra fölmérni egy tárgyesetet. Hát például a szerkezetet. Ott van egy szerkezet című szó, és akkor a szerkezetet, utolsó etét aláhúztam, hogy nehogy elfelejtsem, hogy ez nem szerkezet, hanem szerkezetet. Tehát a tárgyesetet észrevegyem. Voltak ilyen jelzések.
3: Hadd menjek vissza Pécsi Blankáig, és azért ne felejtsük őt ki nagy tisztelettel. Még egy picit tudott bennünket tanítani. Még volt olyan állapotban, és menjünk vissza Pécsi Blanka beszélni.
1: A Beszélni Nehéz.
3: Igen, a Beszélni Nehéz című könyvében lehet ezt nyomon követni, hogy az alapjelzések tőle származnak, tehát a fontosabb kötések, a fontosabb elválasztások, és a hangsúlyok, a főhangsúlyok és a mellékhangsúlyok. Ezt úgy tanultuk beszédórán, már Vaha Imrénél is, hogy nekünk jelölni kellett, és ők tanították meg nekünk az alapjelöléseket. Hogy ki mit tartott meg magának belőle, neki mi a fontosabb, hogy a Palkónak az elválasztás netán nekem az összekötés, az már egyéni, és aztán egyre kevesebb jelet használtunk a rutin előrehaladásával. De ezt tanították a jelölést.
1: Egy picit most megszakítjuk a beszélgetést, és néhány fontos hírt fogtok ti is hallani, és a hallgatók is remélem sikerül indítani. A kérdés utána az lesz, hogy nektek a saját történetekből mi a hasonló fontos hír.

Kedves hallgatóink, Nagy Imre, a Magyar Népköztársaság miniszter tanácsának elnöke és megbízott külügyminisztere szól a magyar néphez. Magyarország népe, a magyar nemzeti kormány, a magyar nép és a történelem előtti mély felelősségérzettől áthatva a magyar nép millióinak osztatlan akaratát kifejezve kinyilvánítja a Magyar Népköztársaság semlegességét. A magyar nép a függetlenség és egyenjogúság alapján az ENSZ alapokmánya szellemének megfelelően igaz barátságban kíván élni szomszédaival, a Szovjetunióval és a világ valamennyi népével.

0: CBS News presents Man on the Moon, the epic journey of Apollo 11. Here from CBS News Apollo headquarters at Kennedy Space Center, correspondent Walter Cronkite.
1: Good morning. It's T-minus 1 hour, 29 minutes, and 53 seconds and counting in just an hour and a half. If all goes well, Apollo 11 astronauts Armstrong, Aldrin, and Collins are to lift off from pad 39A out there on the voyage man always has dreamed about. Next stop for them, the moon.
2: 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
3: Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 9,3 MHz-en, és talán hallhattátok sorsfordító hírekről, volt szó itt az elmúlt időben a háború bejelentéséről, a háború végéről. Érdekes módon így maradt a... Na mindegy, halljátok, amit mondok. Hallgattuk a Holdra szállásnak a bejelentését, és Nagy Imre kinyilatkozta a Magyar Köztársaság semlegességét 56-ban. Ezek olyan óriási hírek egy ember életében, egy ember öltőben, olykor egyszer fordulnak elő. Nektek mi volt a nagy hasonló?
4: Én először is gratulálok annak, aki ezt összeállította.
3: Köszönjük át.
5: Na hát az igazság, hogy én egyszer egy szomorú és sajnálatos, mondhatni drámai eseménynek lettem a főszereplője úgy, hogy akkor, amikor a bizonyos csernobili atomkatasztrófa volt, akkor én voltam, egy vasárnapi reggeli hajnali időszak volt, és én voltam éppen a bemondó, és hát mi már hallottuk azt, hogy itt valami nagyon nagy dolog történt, rossz értelemben véve, de nekünk ezt nem szabadott még nagyon terjesztenünk, és Bedő Iván hírszerkesztő kollégám volt az a mátorember, aki egy idő után ezt nem tudta már így elviselni, és a külföldi rádióadásokat hallgatva összerakott egy nagyon szoftos hírt arról, hogy bizony Csernobilban valami atomkatasztrófa történt, amennyire lehetett, ezt megpróbálta tompítani, feltételezések és egyebek szavakat használt, miközben már teljesen objektív tényként közölték az európai és amerikai rádióállomások azt, hogy hát bizony egy óriási katasztrófa történt és súlyos következményekkel jár. És végül is az első ilyen szoftos hírt pont én voltam a szerencsés, aki akkor ügyéletben lévén elolvastam. De szerencsére nem én kaptam érte nagyon ki, hanem a Bedő Iván, akit akkor el is tiltottak a további működéstől jó pár hónapra, mert hogy ugye szigorúan megszakta azt a szabályt, hogy csak Moszkva után, tehát amíg a TASZ ki nem adja, addig nekünk ilyesmiket nem szabadott, csak úgy saját kútfőből. És ő pedig úgy érezte, hogy már annyira tele volt az egész világ azzal, hogy Csernobilban valami nagy disznóság történt, hogy ezt mi már nem tűrhetjük, vagy nem hagyhatjuk, hogy ezt mi letagadjuk, és akkor ezt mondom, nagyon-nagyon csomagolva, de végül is én adtam először hírt erről
3: Magyarországon. De még így is el kellett vinni a balhét.
5: Hát neki kellett elvinni a balhét, igen, de én nekem ez egy ilyen drámai feladat volt, és én is meg voltam többen vettől, de hát végül is ez egy
4: kiemelkedő. Emlékszel arra, hogy aznap, másnap és a következő hetekben a rádió éttermében nem fogyott a fejes saláta?
5: Igen.
4: Meg semmi ilyesmi. Ezt így a saját szakállunkon, mert mi már tudtuk, hogy gáz van.
5: Igen.
4: Befejezted ezt, hogy ne dumáljak állandóan rád, bocsánatot kérek, mert annyi minden jön neki belőlem az elmúlt 30 akárhány év, hogy kevés le a műsoridő, de szerencsére kettőkor a következő turnus ránk fogja dönteni az ajtót. Egyszer már említettem, és megint elnézést kérek attól, aki nem rég csatlakozott be az adásba, ez itt néhai Zahorán Adrien néhai hangja, lesz még jobb is, dolgozunk rajta, de nem lehet megismerni, én vagyok vagyok én, bocsánat a hallgatóknak, hogy említettem már a 2001. szeptember 11-et. Ez volt egy olyan drámai esemény, amiben tehát a délelőtti bombarásadás kapcsán is vissza akartam oda megint csatlakozni, hogy ott is szó volt olyasmiről, hogy hát hogy lehet azt előadni, meg kibírni, meg hogy lehet a közepében lenni orvosnak, riporternek, amikor valami szörnyűség történik, és kell, és akkor az ember szolgálatba helyezi magát, ha jól emlékszem, ezzel a kifejezéssel éltek a délelőttiek, és akkor úgy kellett szolgálatba helyezni magunkat, hogy de éjjel-nappal hosszított műszakokban nem lehetett hazamenni, beraktak szendvicset, kávét, ásványvizet, és aki ameddig bírt bent lenni, ott olyan team munka volt, ott a legmagasabb szintű szakmai munka volt, amit borzasztó elmondani, hogy amikor ilyen tragédia van, de úgy összekapta az adrenalin szint az embereket, ahogy a legjobbat hozta ki belőlük, és ezért sajnos a tragédia, de a munkában ezért volt jó részt venni, mert hihetetlenül magas színvonalú volt, amit ott az egész gárda produkált. Még egyet hadd mondjak, hoztam nektek egy meglepetést, amit nagyon sok államfő halálát volt szerencsétlenségem bejelenteni, tehát én voltam, ha jól emlékszem, Brezsnyev és Kádár is, amikor mindig a rádió elnöke ott áll az üvegablak túlsó oldalán, és még ezer ember, és te ott benn nem vagy elég frázban, hogy ezt neked kell hibátlanul, ráadásul még ott nyüzsögnek veled szemben, tehát a füledről is folyik a víz, és akkor már nem volt ilyen fülfolyós vizes történet, de hát azért ez elég markáns volt. Én voltam az elkúrtuk hír. Na most én azt hiszem, hogy a rádióban minden hírt mindenhova dokumentáltak ezer példányban. Tehát valahol az archívumban ez papíron megvan, de én azt nem hiszem, hogy a kollégáim vagy bárkinek ez megvolna. Itt van a kezünkben, és rajta van a hírszerkesztő monogramja, a dátum, a hír, a cím az, hogy Gyurcsány elkúrta, mert a hírszerkesztők mindig nagyon tréfásak voltak, és headline-ba, meg címbe mindig tréfákat írtak a hírtartalmáról, és én ezt most nem tudom felolvasni, Palkó, odaadhatom neked. Ez én voltam, aki bejelentette, és utána következtek a rettenetes szabadságtéri események. Bocsánat, hogy emlékeztetek erre, de hát az jó néhány hetes borzalom volt ott, és hát velem kezdődött egy délután 3-kor. Elmondanád ezt?
5: Megpróbálom, mert most van a kezemben először.
4: Azóta ez nem hangzott el sehol, és remélem többet nem is fog. Ez nincs semmiféle politikai, hozzá kell tennem nézetünket, ehhez nem tesszük hozzá, kedves hallgatók. Csak egy hírről van szó, ami utána elindított egy lavinát, nem elemezzük semmilyen oldalról, ez csak egy hír.
5: Jó. Egy hangfelvétel tanúsága szerint a miniszterelnök egy májusi szocialista frakcióülésen elismerte, hogy végig hazudták a választások előtti másfél évet, miközben saját szavai szerint 4 évig nem csináltak semmit. A Magyar Rádió birtokába jutott felvétel Balatonöszödön készült május 26-án. Gyurcsány Ferenc akkor arról beszélt, hogy ebben a helyzetben már nincs sok választása a kormánynak. Európában ilyen böszmességet még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk, fogalmazott a kormányfő, aki felvetette a kérdést a képviselőcsoport tagjainak, hogy ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltak 4 év alatt, akkor mit fognak mondani? Az SZDSZ nem kívánta kommentálni az MSZP zárt körű rendezvényén elhangzottakat. Hon Gábor ügyvivő azt mondta, a szabad demokratáknak igenis van mire büszkének lenniük az elmúlt 4 évből.
4: Ehhez egy mondatot teszek csak hozzá. Köszönöm szépen Palkónak az interpretációt, mert ez nekem most nem megy. Itt van egy mondat kézírás, és magam is elcsodálkoztam, amikor ezt most kibányáztam egy dossziéból, mert hát meghallgattam az egész anyagot, de amit itt magán megjegyzésként ide írtam alá, hogy még mi volt benne ebben az anyagban, ezt most itt nem mondhatom el, mert akkor megint elvisznek bőrkabátban. Bocsánat, de hát ez volt egy markáns.
5: Ez biztos.
6: Ez igen. Megértétek egyébként nyilván a romániai forradalmat, arra hogy emlékeztek?
5: Hát ott is tulajdonképpen én érdekes módon akkor éppen beteg voltam, és otthon a televízió előtt drukkoltam végig, és a televízió képernyője előtt is izgalmas volt, ahogyan gyakorlatilag azok a soha életükben valószínűleg képernyőre nem került mindenféle furcsa figurákat a román éppen aktuális vezetésben ott megjelengettek, és ilyen csoportképek szerint a stúdióba beszorult oda 20-30 ember, akik mind az új vezetés volt, a hirtelen forradalom felvetett egy csomó ilyen embert, azt se tudtuk kicsodák, olyan furcsa figurák voltak egyikük másikuk. Ez valahogy megmaradt bennem, hogy ilyenkor nincs az a protokoll, ami máskor.
6: De ha már így említetted, hogy a tévét nézted, akkor azért egy fél szól említsük meg, hogy a Magyar Televízió sosem látott műfaját produkálta a Cél Endre stábja.
5: Igen.
6: Tulajdonképpen háromszor akkorára nőtt, és fantasztikus dolgokat tudtunk meg az ő révükön, történelmet csináltak egy kicsit.
4: Meg volt a feelingje, hogy úgy mondjam, ennek a fajta, újfajta közvetítésnek, tehát roppant izgalmas volt. Maga az esemény is, és a tálalása is adott egy példát, nem?
6: Így van.
5: Igen, az biztos. Nekem meg még csak egy sajnálatos elmaradt bejelentés, amit elvettek tőlem, és ezt nem tudtam megbocsátani. Amikor a Farkas Berci került föl a űrbe, akkor én voltam szolgálatban, és rettenetesen izgultam, hogy most be kell majd mondanom, hogy Farkas Berci van. És a drámai fordulat az volt, hogy Egressy István, Isten nyugosztalja, főnökünk volt akkor, bejött a stúdióba, és ő volt az, aki meg volt az elbízva, hogy ő mondja el ezt a történelmi hírt, hogy Farkas Berci fenn van az űrben, és én olyan elkeseredett voltam, hogy kivették a kezemből ezt a lehetőséget, hogy én legyek ennek a történelmi hírnek a bejelentője, mert hát ugye még kisfiú voltam ahhoz képest, hogy az Egressy Pista, aki akkor egyrészt osztályvezetőnk volt, másrészt meg hát ő volt a
4: tekintélyes. Őt illette meg.
5: Őt illette meg, úgyhogy voltak ilyen hierarchikus.
4: De bizony olyan is volt, hogy valaki megsértődött, mert nem ő kapta a KB közleményt, papó. Ezt mindenképp el akartam mondani. Tehát voltak azok bizonyos, tehát központi bizottsági hírek, és mindenki vigyázba állva, izzadó tenyérrel várta ezeket, amik az utolsó pillanatban jöttek, és kiosztották, hogy fiú-lány olvassa felváltva, vagy X olvassa, vagy XY olvassa, és akkor ez megtiszteltetés volt, és valakinek ezt illett, és volt olyan párttag, aki halálosan megsértődött, mert neki kellett volna hierarchia szerint kapni a KB közleményt, ami éjjel 10-kor megjött, és egy fiatal, feltörekvő bemondó kollega kapta meg, lehet, hogy én voltam.
6: Pedig egy ország rágta a körmét, izgatottan.
4: Bizony, bizony.
5: De ez egy nagyon jó dolog volt, nekem mondjam, mert mindig kaptunk utána jutalmat. Tehát aki KB közleményt olvasott, az utána pénz.
4: 200-300 forintot tuti?
6: Volt olyan, hogy stipstop, hogyha várhatóan történik majd valami olimpiai bajnokság, egy valami, akkor az ágyból is keltsetek föl, mert én szeretném felolvasni? Volt-e ilyen?
5: Én nálam biztos nem volt, én nem tudok ilyenről, magam szempontjából sosem voltam ilyen, hogy most kivéve mondjuk ez egy fájdalmas pont voltam bizonyos Farkas Berci történet, de ott viszont nekem járt volna a beosztás szerint, és mégsem én kaptam. De hogy én ilyen előjogokat kívántam.
4: Inkább fordítva volt az a helyzet, hogy az ágyból meg a fürdőszobából is ugrasztottak bennünket, mert mi úgy voltunk állandó ügyeletben, mint az orvosok éjszaka, és nem volt telefon, tehát akinek egy utcában laktunk a Palkóval, az Eper utcában, de sokáig, de jó volt, és volt egy darab telefonfülke, mind a ketten egy társasházban is középen volt egy telefonfülke, aki ügyeletben volt, annak meghatározott időnként ki kellett oda menni, tantuszt, vagy pénzt, ha elfogadta, be kellett telefonálni, hogy nem kell bemenni, mert ügyeletes vagyok. Tehát minket folyamatosan bármikor be lehetett rángatni, de nem méltatlankodtunk, próbáltuk ugyan megúszni, mert ez vele járt a szolgálattal, és ezt szeretném végszónak mondani, hogy ez nem munka volt. Én is nem egy munkahelyre jártunk be. Igen. Mert voltak olyan hangok is, hogy jaj, hogy lehet egy munkahelyhez így ragaszkodni? Hát ez ma nem divat. Ez nem munkahely volt. Ez egy szellemi műhely volt, amit 80 éves kora után leromboltak porig. És mi szolgálatba jártunk, nem dolgozni. Köszönöm szépen.

0: Igen.
1: Még itt az utolsó percünk hátra, mit csináltak most?
2: Én már ezt lelőttem a poént, az lett belőlem, ami nem akartam lenni, nem olyan nagy felelősséggel, szóval, hogyha mondjuk ez egy kaucsuk baba egy élő csecsemőhöz képest, egy nagy rádió hírszerkesztősége, mi egy kis önkormányzati támogatású magánrádió vagyunk, kizárólag regionális híreket adunk, nagyon édes, politikával nem foglalkozunk, csak a mi kis mini parlamentünkkel, a budaörsi önkormányzattal, addig muszáj. Úgyhogy ez ettől édes, és nem akkora felelősség, de azért van, és imádom.
0: Hát én meg tulajdonképpen ilyen szolgálati jellegű munkákat most már nem végzek, mint amit az Adrien is még végez.
1: Állandóan te mondod nekünk a megállókat a metróban.
0: De egyéb feladatok voltak, vannak, és szerencsére talán még lesznek is. Nekem inkább egy ilyen televíziós sorozatom, ami a szívem közepe, a Hatos Csatorna című tévéműsornak vagyok, egy ilyen állandó heti történelmi sorozatának a műsorvezető, szerkesztő, kitalálója, aki gyakorlatilag 5-6 perc az egész ilyen ismeretterjesztő. Minden héten viszont kell egy adást csinálnom, és ezt én roppant élvezem, mert itt minden oldalamról megmutatkozhatom, szerkesztek, elmondok, műsorvezetek, kitalálom. Hát a rendező persze megcsinálja magát a hátteret, tehát ez ilyen értelemben véve az én dolgom, de ez egy nagyon kreatív munka, és nagyon élvezem.
1: Búcsúzom, mivel ha először találkoznánk, akkor az utcán megengedném, hogy tegezzél, hiszen én vagyok az idősebb. Ugyanakkor nemrég tudtam meg a botrányos körülményeket, hogy te most vagy 70 éves, két nap múlva, úgyhogy szeretettel köszöntöm.
0: Én nem vagyok, várjál.
1: Szülinapod alkalmából, és nem tudom, hogy hogy csinálod.
2: Én is.
1: Mert hát, amivel kezdtem a mondatot, az úgy volt igaz, úgy igaz most is. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Zohorán Adrient és
2: nagyon szépen köszönjük.
1: Palit hallottuk.
2: Jó volt veletek. Sziasztok.
1: Köszönjük. Én is éveztem. Sziasztok.

0: Tilos Rádió 90,3 FM, Tótum Faktum Rénával és Diszméjel.
1: A vendégünk pedig Pál Ferenc, irodalomtörténész, műfordító és az ELTE portugál nyelvi és irodalmi tanszékének a vezetője. Jól mondom, ugye?
2: Pontosan.
1: Sziasztok! José Saramagóról, portugál íróról fogunk beszélgetni, mégpedig abból a szomorú alkalomból, hogy két hete, tehát nem olyan régen hunyt el, és ráadásul éppen arról volt szó, hogy az ELTE díszdoktorává kívánja avatni José Saramagót, és ebből az alkalomból megjelent a Nagyvilágnak is egy Saramagó száma, amit Pál Ferenc szerkesztett. Nézegettem én itt a kronológiát abból a szempontból, hogy ugye itt a cikkében azt írja, hogy a 70-es évek második felétől jelentkezik Saramagó a regényeivel, onnantól válik közismerté, 98-ban kapja a Nobel-díjat, és aztán belepillantottam egy pár magyar kiadású Saramagó regényben, hogy mikortól kezdik őt itt Magyarországon fordítani, és úgy látom, hogy legfeljebb a 90-es évek végétől. Tehát, hogy mennyire közismert, arra akarok kiukadni, hogy mennyire közismert itt Magyarországon nálunk Saramagó és az ő regényei.
2: Akkor kezdeni sorban a kérdésekre a válaszolást. Pénteken lesz két hete, hogy meghalt Saramagó. Ez igen sajnálatos. Május 8-a, 10-e körül rosszabbodott az állapota. Ez, amit itt említett, hogy az ELTE díszdoktorává szeretné avatni Saramagót, ez egy másfél-két éve húzódó folyamat. Végig kellett menni egy csomó stáción a magának a kinevezésnek, és hát Saramagó elég sűrű programjához is alkalmazkodnunk kellett, mert két időpontot kitűztünk már korábban, és egyik sem volt jó különböző külföldi utazása miatt. Most Saramagó, ez kicsit paradoxnak, sőt, nagyon paradoxnak fog hangzani, a későn érő emberek kategóriájába tartozik. Későn érő azért, mert még két évvel ezelőtt is, két és fél évvel ezelőtt is a portugál könyvhéten képes volt arra, hogy körülbelül ilyen hőségben, vagy ennél nagyobb hőségben, 3 órán keresztül öltönyben és nyakkendőben dedikálja a könyveit. Tehát 85 évesen képes volt erre, és tavaly előtt azért nem tudott eljönni hozzánk, mert különböző programjai voltak, és hát mi meg az egyetemi ünnepeket szerettük volna valamilyen módon hozzáidomítani ennek a kitüntető diplomának, vagy elismerésnek az átadását.
1: Meglehetősen aktív életet élt.
2: Aktív életet élt.
1: Vagy tehát nem sokkal a halál előtt is.
2: Hát tavaly ősszel még aktív életet élt, aztán akkor kezdett el romlani az egészsége. Végülis Tolstoj is a nagy futása, egyik nagy futásába halt bele 87 vagy 88 évesen, tehát sajnos ez a későkorkori aktív emberekkel megtörténhet. Na most Saramagó megérdemelte a természettől, sorstól, azt nem merem mondani, hogy jó Istentől, erre majd remélem visszatérünk még, hogy ilyen sokáig aktív maradhasson, mert nagyon későn kezdődött a pályája. 1922-ben született, hogy egy pár dátumot idézzek, 1947-48-ban megírt két regényt, az egyik az a Clara Boy, ez az a Tetőablak című regény, aminek az újra közléséhez nem járult hozzá, ez el is veszett, és csak a Nobel-díja idején került elő egy kiadónak a raktárából. A másik viszont, ami azt a hangzatos címet kapta 47-ben, hogy A bűn földjén, és egy özvegyasszonynak az új férjet találási kutatásairól írt, tehát a lovagregényeknek a kvétje, a keresése jelenik meg ebben a regényben, az megjelent és nem aratott túlságosan nagy sikert. Nem tudni, hogy Saramagó milyen negatív kritikákat kapott, de a tény az, hogy 47-től a 60-as évek közepéig hallgatott, tehát jóformán semmi irodalmi publikációja nem volt, dolgozott egy darabig gyárban, utána az egészségügyi dolgozók szakszervezetében dolgozott, és azután az Estúdius Kor nevű kiadóhoz került, ott először ilyen lótifuti munkát végzett, és szépen haladt fölfelé a ranglétrán, egészen addig, amíg a 70-es évek elején újságíróskodni nem kezdett, és 75-ben pedig a portugál 74-es úgynevezett szegfüggforradalma után a igen komoly szerepet játszott a portugál sajtóban. Kicsit szektás volt talán, tehát amikor ezek a kezdeti idők, ezek lecsengtek, nem tudom, hogy erre mennyire emlékszik a fiatalabb generáció, de annak idején némi iróniával és maliciózus mosolyjal a szájunk sarkában azt mesélték, hogy nem sokára piros útlevéllel megyünk majd Portugáliába. Mégis láttuk a képeket, hogy a Szovjetunió küldött egy traktort a portugáloknak, és hát ebből úgy gondoltuk, hogy így osztották el a világba, hogy Portugália milyen lesz, és valamit nyugat is kap. Most a milyenket azt kicsikét visszafogottan mondom. De amikor Portugália végül is az atlanti szerződésnek a tagja maradt bizonyos világpolitikai, meg világgazdasági okokból, mi meg megkaptuk cserébe Angolát és Mozambikot, akkor Saramagónak ez a túlzott baloldalisága, amit ő mindig vallott, de aktívan a 75-76-77-es év után nem nagyon gyakorolt. Tehát ő támogatta a portugál kommunista pártot például, de soha nem vett részt aktívan a pártnak a munkájában, tehát egy ilyen csendes szürke eminenciásként működött. Nota bene, ezért elég sok kritikát is kapott, mert nem tudom, hogy Megvilágosodás című regényére emlékeznek-e az olvasók, remélem. Igen, ott van egy jelenet, amikor tulajdonképpen a Jónás című Babits vers nyomán különböző tereken végig megy az író, és bemutatja különböző pártoknak a nagygyűlését, és ott a kommunista párt, mint egy kis esendő párt jelenik meg, és az egyik mondjuk az, hogy elvtársa, egy Urbano Tavares Rodriguez nevű író, az azt mondja, hogy hát hogy lehet, hogy a mi szép pártunkat ilyen módon ábrázolja Saramago. Summázva, Saramago végül is a nagyírókhoz és a klasszikusokhoz méltóan nem ment bele ezekbe a mindennapos csatározásokba, tehát jóval magasabb szempontokat szem előtt tartva alkotta meg a saját maga regényírói világát a 70-es évek második felétől kezdve. Eltöltött 2 vagy 3 évet, ez most pontosan nem tudom, fordításokat, tehát semmi más megjelentése nem volt, mint hogy franciából fordított a 76-77-78-as évben, és akkor kezdte kidolgozni a saját írói munkásságát, és akkor így születtek az első művei.
1: Franciában fordított,
2: ezt nem tudnám felsorolni, mert ez nem tartozik a
1: csak azért kérdezem, mert hogy utána tette azt, hogy utána kezdett írni, és hogy hatásként mindig meg van említve a francia új regény. Tehát arra gondoltam, hogy esetleg ezeket a szerzőket fordíthatta, és így közben építette a saját írói világát.
2: Érdekes a kérdése, valószínűleg olvast, és mert mindenki ezeket olvasta. 75 után ugyanis egy óriási változás történt a portugál irodalomban. 30-as évek elejétől egészen 74-75-ig egy ilyen államilag támogatott irányzat, mint nálunk a különböző realista irányzatok, úgy Portugáliában a neorealizmus uralkodott. Ez tulajdonképpen olyan volt, hogyha vulgárisan akarok fogalmazni, mint egy hofisó, tehát ez levezette a különböző feszültségeket, mert lehetett arról, hogy milyen szegény a szegény embereknek a sorsa, milyen nyomorult az, és mennyire ilyes, aki nem tud enni, tehát ezekről lehetett én, és tulajdonképpen ezzel a rendszer problémái kibeszélésre kerültek. Csak egyik oldalról olyan volt, mint a nagymamánk papucsa, tehát túlságosan kényelmes volt, és az ember bele tudott ülni, vagy bele tudott állni, és nem kívánkozott más cipő után, vagy más helyzet után, tehát megmaradtak az írók ebben nagyon sokáig, ez az egyik probléma. A másik pedig az, hogy annyira belefeledkeztek ebbe, hogy nem is tudtak utána változtatni. Tehát volt a Virgilio Ferreira-nak, a Agostinho Bessaluis-nak, ezek a előző nemzedékhez tartozó írók, Saramagóval nagyjából egykorúak, különböző kísérletei annak érdekében, hogy megújítsák ezt az irodalmat. Hát nem kellett, vagy nem tudták megújítani. Nota bene, még hogyha anekdotázhatok, itt nem tudom, hogy a műsor komolyságába belefér ez. Saramago ezen vesztett rajta, mert Saramago, aki autodidaktaként nőtt föl, tehát középiskolait abbahagyta, és egy ilyen szakmunkásképző iskola félébe járt. Géplakatos volt, igen, szakmunkásképző iskolába járt. Nagyon érdekes egyébként, hogy nagyon jó irodalmi képzést kaptak. Tehát ellentétben bizonyos más országoknak a gyakorlatával a szakmunkások semmi irodalmat nem kaptak, portugálok, mint a magyarok. az irodalomban élő nép, nagyon jó irodalmi képzést adtak. Na most Saramago teleolvasta magát a 19. századi naturalista írókkal, Északi Queirozzal, Camilo Castillo Brancóval, egy másik Queirozzal, aki szintén naturalista író, talán Zolát is olvasott, és ennek az lett a következménye, hogy szegénykém eltévedt. 46-47-ben azt hitt, hogy így kell élni. Tehát ez a terra du pecado, hogy megpróbáltam ezzel a rövid összefoglalással érzéket. Tehát ez nem arról szól, hogy szegény emberek nyomorultak, szegény emberek szenvednek, hanem arról szól, hogy egy özvegyasszony hogy próbálja meg. Portugálok persze szerényebbek, tehát körülbelül olyanok, mint a magyar nép, de semmit nem neveznek a nevükön. Megpróbálja egy ilyen úriasszony, vagy középpolgári szinten lévő asszony a vágyait kiélni. Portugál szerénységről a legerotikusabb regényírójuk Északi Queiroz, akinél van egy olyan jelenet, aminél a férfi egyszer csak kiemelte vöröslő fejét az asszony két térde közül. Ezzel az összes portugál elcsámcsog azon, hogy ezzel a cunnilingusra utalt. Nem akarom most megmagyarázni, az interneten megvan, hogy mit jelent a cunnilingus, az olvasók vagy a hallgatók, akik most figyelnek bennünket, nézzék meg. Tehát ez is tehetett az egyik oka annak, hogy Saramago nem aratott sikert, és hogy ő maga is rájött arra, hogy nem tud így írni. Ez aztán később a regényeiben megjelenik, hogy most csapongjunk egy kicsiket, és mindjárt lezárom, vagy mert nem feledkeztem, hogy a zárójeleket most mindjárt becsukom. Tehát rájött arra, hogy nem tud úgy írni, hogy kell, és éppen ezért jelenik meg annyiszor a műveiben az, hogy hogy kell írni, milyen nehéz írni, talán a most újra megjelent kőtutajban is olvashatni azt, hogy az írás a legnehezebb dolgok közül való, ott szerepel egy ilyen mondat, de többi regényeiben is elproblémázik ezen. Nos, visszatérve akkor a kérdés, az utolsó kérdésére, hiszen annyi kérdéssel halmozott el engem, hogy mind a ketten elfelejtettük már.
1: Tehát igen, arról meg az összes kérdésemre válaszolt, amit föl szeretnék tenni.
0: Csak majdnem. Azért mondjuk ki.
2: Úgyhogy mielőtt még egy másik utat találnak, azért azt elmondanám, hogy 77-ben megjelent egy kísérleti regénye, aminek nagyon érdekes a története. Először kísérleti regény volt, utána regény kísérlet volt, ez a Manual de Pintura y Caligrafia, azaz szép festészet és szépírási kézikönyv. Utána megjelent egy Viázsanya Portugál, utazás Portugáliába, amiben ilyen irodalmi élményekből kiindulva írja Portugáliát, és aztán 1980-ban megjelent a Fölemelkedve a Földről című regénye, talán a Kolokió Létrásban jelent meg egy kritika róla, de kutya se figyelt rá. Azután megjelent a Kolostor regénye, ami 2-3 évig nem nagyon hívta fel senkinek a figyelmét, és itt jelenek meg én az egyik kollégámmal katalizátorként, mert 84-ben vagy 85-ben kint barangoltunk Portugáliában, és megkerestük Saramagót, és Saramago életen keresztül hálás volt ezért a isteni gondviselő.
0: Meg is lehetett keresni? Tehát csak úgy beállítottak hát hozzá?
2: Manapság, mit tudom én, a Darvasi Lászlót például, azt meg lehet találni.
0: Is.
2: Gondolom. Maraci Lászlóval is lehet ott találkozni. Mondjuk Eszterházi Péter, Nádas Péter, Imre Kertész, azok már kevésbé megközelíthetők, de hát most nem tudok ilyen fiatal írókat mondani, Karafiát Orsolyának mondjuk is megközelíthető, úgy, ahogy. Na, szóval oda mentünk, Magyarországról vagyunk, egyetemről vagyunk, ismerjük, és akkor adott egy interjút, és az itt a rádióban megjelent 85-ben vagy 86-ban. Na most itt kezdődik, nem ettől kezdődik, de mondom azt, hogy katalizátor vagyok, hát az embernek legyen ennyi kis boldogság, amikor már lassan
0: Azért bocsánat, túl szerény, hiszen ön fordította a legtöbb művét Magyarországon.
2: És sokat fordítottam.
0: Nem fordította volna, akkor nem is ismerné senki, nem?
2: Hát azért ismernék, mert az első műve a Székely Ervin fordításában jelent meg a Kőtutaj. Ez 85-ös regény, 86-os, és 87-ben jelent meg a Magvető kiadónál, egy zöld borítója volt. Na most... Nem igazán kelt el. Annak idején nem tudtuk, hogy hány példányban kerül el. Arra gondolok csak, hogy nem volt igazán érzékeny a magyar közönség erre a regényre, mert a rendszerváltozásnak nevezett időszak után, amikor megjelentek ezek az utcai könyvvárosok, amikor kitettek egy asztalt és rá föltornyoztak egy könyvet, én egy helyen láttam, megszámoltam, nem voltam best, 850 példány szeranágú kőtutajt, amit akkor 50 forintért árusítottak, tehát ez valahol megmaradt egy raktárban, és akkor kitették oda, és árusították, tehát nem volt érzékeny a magyar közönség erre. A következő regény, ami szerintem egy értelmiségének, a értelmiségi számára a legizgalmasabb regénye, a Ricardo Reis halálának az éve. Annyira izgalmas, hogy még a viszonylag száraz fordításon keresztül is átüt ez a zaftosság, ami ebben a regényben benne van. Nem abban az értelemben zaftos, hogy túlságosan sikamlosul, abban az is van benne. Tehát nagyon jól eljátszik Saramago ezekkel a kérdésekkel, de tényleg egy intellektuális élményt ad Pessoa a figurájának a belevegyítése. Ez a Cédrus kiadónak a utolsó sóhajtásaként, hattyúdalaként jelent meg egy pocsékborítóval, és szétesnek a lapjai, tehát így kell összefogni a könyvet, az ember kiveszi. 92-ben azután megjelent a, nem tudom, hogy mondhatok-e kiadó neveket, vagy hasonlókat, mert a reklámnak egy pénzt nem kapok érte. Annál a kiadónál, amelyik a földrészünknek a nevét hordozza, a Kolostor regénye. És ez aztán siker lett itt Magyarországon. Tehát 92-től 93-tól fogva létezik Saramago itt Magyarországon elfogadott íróként, és mondhatjuk azt, hogy sikeríróként. Erről a műről már írtak, ezt a művet már több helyen idézik is, mint egy posztmodern művet, vagy a mágikus realizmusnak az egyik alkotását, tehát ez így már benne van a köztudatban, és hát természetesen a parvenű snob attitűdöket ne hagyjuk soha ki a számításban, amikor Saramago megkapta a Nobel-díjat, abban a pillanatban első számú íróvá lépett elő, tehát hatalmas népszerűsége lett, és azután azóta az emberek vásárolják a könyveit, mint a cukrot, mert
0: igaz, hogy a címe a regénynek az Európában más néven futott, amivel el lehetett adni.
2: Itt most már elméleti kérdésekre kell áttérnünk. Saramago címének elmondhatom. Ez egy problematikus regény, mert Saramagónak, na most aztán borzadjanak el, és essenek hasonló azok, akik rádiót a kocsiban hallják, vagy hanyattestek, és te tudják vezetni. Tétezze,
0: hogy olvastak már tematikus
2: Saramagónak, Saramago címeinek egy része az tematikus, rematikus cím. Ez mindjárt elmagyarázom, hogy vagy egy paradigma, vagy egy diszkurzív paradigma
1: tartalmazó cím.
2: Igen, na most ez azt jelenti, hogy az első regény a festészet és szépírási kézikönyv. Na most az ember meglátja azt, hogy manuál, az kézikönyv, nyelvkönyv, stb. Hát mire gondol? Hát arra, hogy ezt a könyvet megveszem, akkor utána fogok tudni szépen falat festeni, vagy tájképeket festeni, és szépen fogok tudni. Lényegében erről is szól a mű, tehát egy festőnek, egy balus sikerült festőnek az átváltása arra, hogy író legyen. Saramago megéri azt, hogy hogyan kell egy embernek íróvá lennie. Ez egy tipikusan kísérleti regény, mert a posztmodern kategóriát, mert az egész 20. századi regény problematika benne van, de ezt most hagyjuk. Most a tematikus-rematikus kérdésről beszélünk. Ez lényegében arról szól, hogy a címekben megvan egy műfaj elnevezés is. Tehát a Kolostor regény ez egy szerencsétlen fordítás, mert az igazából emlékirat a Kolostorról. Azután találhatunk ilyet, hogy Jézus Krisztus evangéliuma, azután találhatunk ilyet, hogy eszi a vakságról, ez a vakságnak felel meg, eszi a megvilágosodásról. Na most, ha az ember egy ilyet odaad a szerkesztőnek, egy bornírtabb, nem mondom azt, mert megbántok embereket, tehát az ember odaad egy jó érzésű szerkesztőnek egy ilyet, akkor azt mondja, hogy drága uram, hát ezzel nem fogják megvenni az emberek a szép irodalmat, mert hogy ez sután hangzik, meg rosszul hangzik, és így tovább. Na most lehet, hogy ebben van valami igazság, hogy a Kolostor emlékirata, vagy emlékirata a Kolostorról, azt nem veszik meg. Innen van azután, hogy a címeket, különösen a Kolostor regényének a címét, ami emlékeztetek arra, emlékirata a Kolostorról, azt megváltoztatták. Az egyik az, hogy tényleg lehet, hogy sután hangzik ez, tehát ez az emlékirat a Kolostorról nekem se tetszene. No, a Kolostor regény az más irányba vezet. Ezért aztán kiindultak abból, amiről majd szintén beszélhetünk, hogy mifajta más olvasásai vannak, vagy olvasási lehetőségei vannak a Saramago, vagy értelmezési lehetőségei vannak a Saramago regényeknek. Tehát voltak bizonyos helyek, ahol egyszerűen ezt a címet elfelejtették, és a két főhősnek, a félkarú katonának, és a emberek mélyében látó leánynak a nevével helyettesítették Baltazar és Blimondának. Tehát a Baltazar Och Blimond, a Baltazar Ed Blimond, és így tovább címet adták. Volt egyszerűen a Baltazar, illetve a Blimonda címet adták. A horvátok azok 7 nap és 7 hold címet adtak neki. Most nem akarom horvátul elmondani, tehát nem eset csinálni.
0: De ez is a regényből vett intézeti.
2: Persze, mert ott is 7 hold és 7 nap. Azt hiszem, hogy a dánok voltak a leg fantáziadúsabbak, ahol azt írták, hogy mint egy ilyen szép históriában Baltazárnak és Blimondának, valamint a földre zuhant madárgépnek a története.
1: Ez gyönyörű, ez abszolút középkorba élő.
2: Igen, ez egy ilyen szép históriára emlékeztető, úgyhogy ez is benne van az egészben, mert most nem jut eszembe, egy holland irodalom történész mondta azt, nem, Dove Fokké már mondta azt, hogy ez a világirodalom egyik legszebb szerelmes regénye. Még hogy ezt a részt lezárjuk, franciák húzták azután a legnagyobbat a címen, amikor Le Manchot-nak nevezték, ugyanis a regényben a félkarú istennek, mert hogy egy helyütt ez a Brazíliából érkezett pap arról beszél, hogy az istennek valószínűleg csak a jobb keze van meg, mert a másik kezére soha nem történik a Biblia megszentelt lapjain említés. Ez az kicsikét szakrilégius, és talán kicsikét ilyen bizarr címadás, de ezzel a regénye sok ilyen gondoltam. Most a többénél egyszerűbb a probléma, arra most nem is térnék rá, mert az már ilyen mélyen filológiai eszmefuttatás volna. Aztán az olyanok, mint a Ricardo Reis halálának az ége, bocsánat, Ricardo Reis halálának az éve, vagy halálszünet, ember más, ezek egyszerűbb címek, mert ezekben nincsen ilyen visszautalás a irodalmi műfajokra.
1: Szerintem itt beszélhetünk pontosan, ha már a címeknél tartottunk, arról, hogy miket is, milyen műfajban alkot Saramago. Tehát regényekről beszélünk, de ő maga nem tartja magát regényírónak, ugye? Ez egy nagyon fontos pontja szerintem a dolognak. Azt mondja, hogy olyan eszéíró, akinek regényeket kell írnia, mert esztét írni nem tud.
2: Igen, hát kóricálja magát.
1: Mit kell ez alatt értenünk?
2: Ez alatt azt kell érteni, hogy Saramagónak többször is többen azt mondták, hogy ő posztmodern író. A posztmodern regénynek a sajátosságét most nem akadémikus magaslatról fogom elmondani, magának a regénynek a problematikus sátétele. Tehát az, hogy a regény mint olyan, az a régi formában nem létezik. Paul Valéry mondta azt, hogy manapságban nem lehet úgy elkezdeni egy regényt, hogy a Márkénő 5-kor kikocsizott. Tehát ez a 20. századi regényben elképzelhetetlen. Prusztról mondják azt a rossz nyelvek, hogy 3000 oldalon keresztül ír arról, hogy kell megírni a regényt, és mire végre rájön, addigra befejezze az eltűnt időnyomában. Na most Saramago is szembe kell ezzel a problémával, hogy mi is a regény, mi is az új regény, és ott van benne ez az óriási bizonytalanság szerintem. Nem akarok ebben nagyon belemenni, mert ez ilyen pszichológizálás lenne, ilyen Freudi mély lélektani dolog, de szerintem aki 20-as évek koráig, a 20-as évekre nem tudott kialakítani egy modus vivendit, nem alakította ki a maga életformáját, szokásait, az bármennyire is bekerül egy bizonyos helyzetbe, és Saramago azért az elmúlt 40-30 évet az íróként érte le, nem olyan bizonyos az író tudásában. Tehát egy 22 éves korában meghalt Petőfi, a sokkal biztosabb abban, hogy ő költő, mint a Nobel-díjat kapott Saramago. Gondolják végig azt a példakedvéért, hogyha az ember megtanul 12 éves korában egy nyelvet, vagy 12 éves korától, az sokkal biztosabban tudja, mint hogyha egy 50 éves korában kezd egy nyelvet tanulni. Tehát bizonyos korszakai vannak azért, hogy a Saramagóban állandóan ott bujkál, hogy ő talán nem is regényíró. A műfajokkal furcsa módon ez az 50 éves ember verseket kezdett írni, tehát a 60-as évek közepétől vannak verses kötetei, azután van elbeszélés kötete, eszékötete és írt színdarabokat, és ezekkel kevésbé foglalkoztam, hogy ne kérdezzenek rá, hogy mi van a színdarabokban, mert nem tudok ilyen könnyedén és nagyvonalúan, mert itt gondolkodnom kell, és az a rádióban nehezen veszi ki magát, mert hát, hogy annyit kell gondolkodnom.
1: Most látom, hogy meg kéne hosszabbítani a műsoridőnket úgy pár órával.
2: Úgyhogy Saramago végül is tehát ő azt mondja magáról, hogy nem posztmodern ír. Egy Maria Alzira Szélsú nevű irodalomtörténész, Portugália egyik legjelentősebb irodalomtörténész, azt mondja Saramago, hogy ő nagyon erősen kötődik a neorealizmus hagyományaihoz. Na most egyik sem igaz. Igazából Saramago...
1: És a mágikus realizmus, nekem ez mindig egy olyan furcsa cím volt, furcsa.
0: Ja, Márquezhez való hasonlatra gondolsz.
2: Na most a mágikus realizmussal én bajban vagyok, mert én latin-amerikai irodalmat tanultam, és ott a mágikus realizmus, a Carpentier Márquez, tehát a L'Oréal Maravilloso, a csodás való. Nem pedig az a mágikus realizmus, amit itt a Bényei Tamás, a debreceni, nem tudom a címét most idézni, de ő foglalkozik ezzel, itt a mágikus realista regényekről, ahol Saramagónak az már említett Kolostor regényétől Salman Rushdie-ig és más regényekig különböző regényeket felsorol. Nem tudom még, tehát tudom, de érzelmileg nem tudom átélni, hogy Saramago mágikus realista. Fantázia, mondjuk rá azt, hogy mágikus realista is, de ő lényegében tipródik ezzel, hogy is kell regényt írni. Na most megpróbálja ezeket a regényeket megírni, de állandóan közbeszól, beleszól, rektifikálja, tehát helyre teszi magát. Ennek következtében kialakul egy olyan regényforma, ahol a cselekményt tulajdonképpen elnyomják az írónak az egyéni reflexiói. Tehát sokkal nagyobb szerepet kap az író benne, mint amilyen szerepet kap a regény cselekménye. Ez részben rokonítható a Brechti elidegenítéssel is, hogy állandóan el akarja idegeníteni a cselekményt, illetve a portugál történelemtől. Ez megint egy újabb kérdés, hogy valami mit is akart szerelni, meg ez is szerepelt a kérdéseik között valahol, hogy akar, vagy miképpen viszonyul a hazájának a történelméhez. Tehát állandóan elidegeníti az olvasót a Bártazár és Blémonda története. Most képzeljék el, hogy valaki öleli az asszonyát, vagy a férfit, akit szeret, és akkor megszólal a telefon víjogva, mintha valami nagy baj volna, és akkor ezt négyszer vagy ötször elkezdik. Hát ez olyan, mint a hideg víz. Tehát ezzel ér Saramago, és nem akarja, hogy a történelemmel, az portugál történelemmel egy pillanattal is azonosuljanak. Ez nagyon jól kitapintható cél Saramagónál, mert alapvetően pesszimista. Nem igazán elégedett a portugál történelemmel, illetve egy bizonyos időszaktól vagy időponttól kezdve nem elégedett a portugál történelemmel. Ezt is megmondom majd miért, hogyha van, ha hallgatók betelefonálnak, és meg szeretnék tudni, hogy...
1: Mondd be azt elmondani.
0: 2:15:37-3, Tilos Rádió.
2: Tehát nem igazán elégedett a portugál történelemmel, éppen ezért nem is történelmi regényeket ír, irodalomtörténeti vagy irodalomelméleti szakkifejezés jön megint, hanem történetírási metafikciókat. Ez a historiographical metafiction, egy Linda Hutchen nevű, jól tudom, kanadai irodalom, de angolul író irodalomtörténésztől származik. Lényegében ezek nem történelmi regények, hanem Saramago elmélkedik bennük a történelemről. Van egy cselekmény, amit be akar mutatni, állandóan megszakítja magát, mint narrátort, egy másik narrátor, szétosztja a szerepeket, tehát több narrátor van. Plasztikus példaként szeretném idézni a Vakságot, ahol ugyanazt a történetet háromszor is halljuk. Tehát egyrészt a fő narrátor szavaiból, azután ez a szeménykötést viselő öregember is elmesélőd, hogy történt a vakság terjedése, és ha a figyelmesebb olvasók emlékeznek rá, akkor van egy író is, akivel a regény második felében, az utolsó harmadában találkoznak, aki szintén leírja ezt. Tehát Saramagónál mindent többször mondanak.
1: Nem véletlen akkor, hogy rokon szenvezett Pessoával, aki ugye szintén ilyen alszemélyiségekre bontotta magát.
2: Hát Saramagóval, minden írónak rokon szenveznie kell Portugáliában, Pessoával, ez olyan figura. Rokon irodalmi pletyke, egy Tabucchi nevű Pessoa kutató azt mondta, hogy ő kitalált ezt az ötletet, hogy mi lesz a Ricardo Reggel, és a Saramago elorozta tőle ezt a történetet. Végül is, ha már Pessoa-nál tartunk, azt mindenki tudja, hogy volt 3,5 heteronímje. Az egyik az a Alberto Coelho, aki Pessoa szabályosan kivégzett a mor, megtette kötelességét a mor, mert 16-ban rájött, hogy tüdőbaja van, és rekkentette szegényt, hogy népés kifejezéssel éljek. Volt azután Ricardo Reis, akit 18-ban kiküldött Brazíliába, és volt a Álvaro de Campos. És volt egy Bernardo Soares, aki a kétségek könyvét írta, ő azért fél, mert persze azt mondta, hogy a fél heteronim, mert csak akkor jön elő, amikor nincsen ő persze a szellemi képességeinek a birtokában, álmos, vagy fáradt, vagy hasonló. Na most, 90-ben voltam kint Portugáliában, és mint persze a kutatót is meghívtak egy banketre. A banketten ültünk ott 20 vagy 30, és az asztal főn egy üres hely volt. Ez volt Álvaro de Campusnak, a futurista Pessoa a költőnek a helye, ugyanis addigra már megszületett ez a Ricardo Reis halálának éve, tehát úgy vették, és fura módon mindenkinek a tudatában úgy van, mint a Pessoa megölte volna Ricardo Reis, pedig nem esik róla szó a Pessoa-jánál leszekben, viszont Saramago elvégezte ezt a piszkos munkát, és eltüntette, nem ölte meg, de ugye a Pessoa-val együtt eltüntette a semmibe. És kvázi azt mondják, hogy persze nem gondoskodott Campusnak az eltűnéséről, és éppen ezért, amikor a 100. évfordulóját ünnepelték, akkor ott volt ez az asztal, a Pessoa kutatók krémje ott volt, meg szerénységem, és akkor ott vacsoráztunk, és a főhelyre vártuk Campust. Másik műsornak egy jó témája az, hogy Pessoa körül milyen dolgok alakultak ki, tehát ez egy, az is egy nagyon érdekes kérdés, de térjünk vissza az írónkhoz. Van még kérdés?
1: Most zenéljünk egyet, és utána folytatjuk.
2: Jó.

0: Tilos Rádió 90,3 FM, Tótum Faktum, Rénával és Diszméjel.
1: A vendégünk pedig Pál Ferenc, irodalomtörténész, műfordító, és az ELTE portugál nyelv és irodalom tanszékének vezetője. És Zsuzsé Saramagóról beszélgetünk, illetve az ő regényeiről, életművéről. Nagyon nehéz tovább folytatni, mert már így is elkalandoztunk számtalan irányba, de a magyar fogadtatásról, recepcióról azt a kérdést sem merítettük ki. Ugye, mintha azt említette, hogy miután Nobel-díjat kapott, azután kezdték egyébként Portugáliában is szeretni, illetve felfigyelni rá, és itt Magyarországon nálunk is kiadni, mert ez a parvenű, a sznoboknak nagyon tetszett ez, és ez volt az indítatás, hogy olvassák.
2: Valóban, Saramagónak a Nobel-díjhoz hozzájárult ahhoz, hogy a regénye ilyen 4-5 ezres, tehát már bestsellernek számító, ennyi ma a bestsellernek a normális példányszáma, példányszámban kelljenek el Magyarországon. Ami az érdekes az, hogy Saramago most népszerű író, sokat írnak róla, blogba jegyzésekben szerepel, de ezzel együtt is csak a harmadik helyen van a portugál írók között. Talán emlékeznek a Bérci-féle Anyegin fordításra, a műveltebb és Whitefülőbb olvasók, tudják azt, hogy Bérci úgy fordította az anyagint, hogy abban a halódó gentri világban mindenki sajátjának érezte anyaginnak és a többieknek a problémáit. Na most, ami ezt illeti, ez a legjobb módja annak, hogy egy író népszerű legyen. Annak idején én nemzedékemnek a tagjai például úgy tudtak csak a 60-as évek közepén bekerülni egy jobb társaságba, hogyha oldalakat tudtak idézni, namiből Szelincsernek az abhegyezőjéből. Káprázatosan odáig voltunk attól, mert a mi érzelmeinket fejezték ki azok a mondatok, hogy ott szabad csúnyát mondani?
0: Nyugodtan.
2: Tehát ott álltunk a hegyen, és majd befagyott a seggünk. Meg van egy másik is, amikor egy rossz lány bizonyos fatökűnek nevezi a Holden Caulfieldet. Nos, tehát kell, hogy valami abból a denotatív megismerésből egy konnotatív megismerést legyen, tehát érezzük azt, hogy ennek az embernek a problémái, ennek a műnek a problémái azonosok a mi problémáinkkal. Saramagónál nem, mert ő a portugál problémákról beszél, egyszerűen nagy író és idézni lehet. Aki már közelebb van hozzánk, az Fernando Pessoa. Ajánlom a kedves hallgatóknak azt, hogy kattintsanak rá az interneten, a Google-ra mondjuk, és írják be azt, hogy Fernando Pessoa. Több ezer bejegyzést találnak. A legbizarrabb az egy csokoládé forgalmazó cégnek a bejegyzése volt, ami valahogy így szólt, hogy egyél fiam csokoládét, mert a csokoládé nagyon finom dolog. Ez szerepel is a Kétségek könyvében is valahol az újabb kiadásban, tehát nem az eredetiben, illetve a dohányboltban is szerepel ez a megjegyzés. Na most utána hozzáteszik, hogy minden nagy költő falta a csokoládét. Ez Pessoára nem volt igaz, de Pessoát az különösen a 90-es évek elején nagyon sok mindenre felhasználták, politikai utalásokra, mindenki hivatkozott rá. Viszont, ha most megengedhető az, hogy visszamenjünk az időbe, a legnagyobb sikert azt a portugálok eposz költője, a 16. század második felében élt és alkotó Luís Vaz de Camões ért el. Több oka is volt ennek, és itt ha...
1: Akire a portugál intézet is elnevezte magát, ugye?
2: Igen, a portugál kulturális intézet és a Camões nevet viseli, hát körülbelül olyan a szerepe a nemzeti eposzban, mint Zrínyinek nálunk a szigeti veszedelemmel. Megírta az eposzában azt, hogy hogyan utaztak el a portugálok Indiáig, illetve közben 2-3 ilyen részben elmesélték a portugál történelmet is. Tehát ez a nagy alapeposz a portugálok számára, és alfája és omegája a portugáloknak. Na most vannak bizonyos igen érdekes momentumok. Amiért Camões mondhatnám azt, hogy az első helyet foglalja el a portugál irodalmi ismereteinkben, bár ez nem úgy tűnik ma, de ha súlyozunk, tehát az árérték arányt megnézzük, ha ezt irodalomra le tudjuk fordítani, akkor azt mondhatjuk, hogy Camões a 19. században a romantika idején egy romantikus hős volt. Egy olyan költő, aki képes volt a szerelmért szembeszállni a királlyal, eléggé zűrzavaros életet is élt, és ott volt az a nagy, az a történet, amit azután Arany János hozott be a köztudatba, hogy egy hajótörés alkalmával Camões a jobb kezével föltartotta azt a bőrisztákot, amiben a Lusíadák kézirata volt, és azután tempózott másik kezével, kínai szeretőjét odahagyta, a mű az fontos volt számára. Ezt még egy Csajó András nevű ember is, író is megemlíti a Tervefelüli regény című munkájában, azt írja, hogy csak így tudjuk elképzelni Camões-t. Most ez a 150 éven keresztül menő mítosz, ami körbelengi, vagy legend, ami körbelengi Camões-t, ez valamiről árulkodik. A romantikában, romantika idején Camões az a number one volt, hogyha használtok egy ilyen számban emülő kifejezést. Kemény Zsigmond például az Élet és Ábránd című regényének a főhősét Camões-t tette meg. Több regény is, vers is született Camões-ról, Jókai Mór idézi, Kölcsey Ferenc idézi, Bacsányi idézi meg Camões-nak a nevét, mind azt mondják, hogy ilyen emberek kellenének ide Magyarországon, ezek ki tudnak az országnak a szekerét tolni a sárból. Ez az egyik vonal, tehát Camões-tól, mint költőtől, vagy Camões nevétől, mint költőnek a nevétől zengett az ország, tehát mondjuk azt, hogy annak idején 2-3 évenként jelent meg valami Camões nevével kapcsolatban, az olyan, mint hogyha ma naponta nyomnák az ember fejébe azt, hogy így áll vitakólát, mert az mindennél finomabb. Lehet, hogy nincs ilyen, de minden nem akartam.
1: És ez csak nálunk volt így, vagy a
2: Egész Európában olvastam egy holland költőt, és egy bizonyos Slojerhoff nevű költőt, ott van egy regénye, és meg egy szonettje is Camões-ról. Tehát ez egy romantikus hős volt, aki mint Byron, csak más, kicsit más kategória. A másik, ami nagyon érdekes, tessék felütni a Camões Lusíadák kiadásának, vagy a 97-es, vagy a 84-es példányát, és ott a harmadik ének 25. és 28. verszakában utalás történik arra, hogy a portugál királyi család őse az egy magyar Árpádházi király volt. Most ez egy nagy történelmi blöff, hogy azt mondjam, ugyanerről...
1: Szent Erzsébet, tehát nem Szent Erzsébetről van egy szintén portugál legenda is, valami?
2: Na most az estémesét végig fogjuk beszélni.
1: Eszembe jutott, hogy igen.
2: Van, igen, a Dénes királynak a felesége volt Erzsébet, aki a katalán ágról, tehát Jolantától származott, tehát második Ziglen magyar, tehát nem első Ziglen magyar, és vele kapcsolatban vagy ugyanaz a szent legenda, ami ritkaság a hagiográfiában, hogy ugyanazt a csodát két szentnek tulajdonítsák, mert ő is ugyanúgy a kötőjében, vagy a kötényében vitte ki a majdan rózsával változó kenyereket a szegényeknek.
1: Tehát nem ugyanarról az Erzsébetről van szó,
2: nem ugyanarról az Erzsébetről, más, nem tudnám igen, sajnos igen. Elmondani, mert nem vagyok történész, de mind a kettő magyar eredetű, tehát ez nagyon érdekes. Na most a történetírójuk volt, ez a 15. században van, aki a burgundi benyomástól tartva megjegyezte azt, hogy hát nem, meg föltételezhetjük azt is, hogy a mi király családunk az nem burgundi származék. Ezt ugye elpöttyintette. Na most ezzel elkezdődött egy a portugál történelemben egy magyar vonal, ahol Fernão Lopestől kezdve egészen Camões-ig, egy Rezendén keresztül, Gil Vicentén keresztül, aki drámaíró volt, vagy színpadíró volt a 16. század elején, többen felvetették ezt a magyar eredetet. Camões az csak átvetette ezt, és óvatosan fogalmaz, úgy mondják, hogy jegyzi meg, bár háromszor szerepel a művében a magyar eredet. Na most... mondom, a francia iránytól akartak eltávolodni, az egyébként van egy ilyen bizonyítási lehetőség is, hogy az István királynak a Gizella lévén voltak burgundi kapcsolatai. Tehát ha most ebbe belemegyünk, az túl bonyolult lenne, és ezt nem lehet ilyen meleg délután elmondani, se megérteni, se fölfogni. Na most óriási esemény volt ez egyrészt Portugáliában, megkezdődött a propaganda hadjárat. Gil Vicente nevű drámaíró, aki mint egy Shakespeare vagy mint egy Calderón de la Barca írta a műveit, és megírja azt a Don Duardosban, hogy hát a leányom, beszél egy anya a leányával, vagy egy dada a leányával, leányom minden nemzetnek a kérői nagyon jó, de a magyar a legjobb. erre visszaüt az, hogy hát a másik helyütt azt mondja, hogy szépek a mindenfajta rózsák, de a magyar rózsák a legszebbek. Hát ez körülbelül olyan, mint hogyha az összes autó közül a, mit tudom én, a Bentley a legjobb márka, és így tovább, tehát ez az első. Volt a Manuel király utáni időszaknak egy portugál történetéről, és Joan de Baros, aki írt egy háromkötetes lovagregényt, csak úgy félseggel, félfenékkel ülve a széken a királynak a öltözőszobájában, később aztán történész lett belül, az egy komoly munka volt. Ez a Clarimondo császár históriája, ez Portugália történetét meséli el, egy lovag, honnan? Na, találós kérdés, aki betelefonál és megmondja, hogy honnan indult ez a lovag.
1: Az kap egy tilosos bögrét.
2: Kap egy tilosos bögrét, akkor most elmondom, hogy honnan indult ez a lovag. Most akkor tessék a füleket betapasztani. Magyarországról indult el, elment Görögország felé, és ugye jutott Portugáliába, Szintra környékén megalapította a portugál királyságot. Na most annyira tetszett ez az egész, hogy elkezdődött a képi ábrázolás is a magyaroknak. Egy holland festővel a királycsalád megfestette egészen a bibliai ősökig visszamenőleg a királyoknak a képeit, és az egyik képen ott szerepel Geisa, Sarraut, Emre és Vajk. Ezek egyértelműen magyar. Ezek egyértelműen magyarok, tehát így is bizonyították. Utána jött Rezende, azután jött

0: az története az kis adatot portugálul, hát itt még mint a János Vitézben, hogy hatfejű emberek, meg törpék, meg hasonlók, de eljött Magyarországra. Nagy Lajos királytól, földet is kapott ott valahol a mai horvát részeken. Tehát egy portugál herceg, vagy királyi herceg az magyar vazallusként működött.
1: Le is telepedett?
0: Hát kapott velem, volt jelmezek ilyen interkontinentális transznacionális emberek voltak, hát voltak földjei, hát időnként.
1: Utazgat, de akkor az utazgatás igencsak más jelentett.
0: Nem tudok ilyen intimitásokról, viszont tény, hogy ettől az időtől kezdve Magyarországnak egyre nagyobb a híre. Tehát a franciák még a 12.-13. században undorodva beszélnek a magyarokról. Ez a románok által szokott dolgokat, hogy ez egy tenyeres talpas Ázsiából ide jött nép. Viszont Károly Róbert megalapítja az első laikus lovagrendet, a Szent György rendet, utána jön a sárkányrend Zsigmondnál, és Nagy Lajos királynál folytatódik ez. Tehát egy nagy lovagi kultúra volt, hogy eljutunk odáig, hogy a 16. században már Franciaországban is elismeréssel beszélnek Magyarországról. Portugálok persze azt csinálták, amit a franciák. Spanyolországban is egy Valeriánnak a történet, aki szintén magyar eredetű, megjelenik a piacon, és ez a Valeriánnak a története is elhangzik. Tehát Magyarország igen magasan volt, tehát nagyjából a Mátyás korának a végig igen nagy értéke volt. Portugálok persze lassabban kapták a híreket, ezért ott még a 16. században is értéke volt magyaroknak. Na most ez persze úgy hatott, mint a egyfajta katalizátor a magyar tudósokra, hogy a 20-as években a magyar tudósoknak, egy bizonyos Y úrnak a kezdeményezésére kiindult, vagy megindult egy vita arra, hogy lehetette magyar ős a portugál királyi családnak. Fejér György, a egyetemi könyvtárnak az igazgatója végig is ezt a 27-től 28-ig tartó vitát lezárta azzal, hogy nem. Tehát burgundi eredetű volt, és nem magyar eredetű, de hát a mítosz az fennmaradt, és ennek következtében aztán egész 19. században egy Gregus Gyula nevű fordító lefordította a Lusíadákat, és hát ő ebben a szellemben fordította le, tehát egy ilyen magyar, igen magyarosan hangzó eposzt csinált a Lusíadákból. Ez 64-ben, illetve aztán 65-ben és 74-ben jelent meg kétszer is, tehát óriási sikere volt. Most éppen a vasárnapi újságnak a vasárnapi újságot lapozgatom, és a Lusíadákról rettenetesen sok információ van az 1860-as, 70-es évekről. Tehát ez meglódította a magyaroknak a fantáziáját. Most ezek után még egyéb kapcsolatok is voltak, igen röviden csak. Ott van a Vigandudala portugálnak a története. Erről nem tudom, hogy hallottak-e. Ez most megint a utóbbi időben megint bekerült a köztudatba. Először, most visszafele, így is Gyula mondta, használta, vagy említette a naplójában, azt a 70-es években, Vigandudala portugál egy csacska dallam, vagy csacska rím, szeretnék erre valami jobb megoldást találni. Azután Kosztolányinak van a magyar nyelvű írott írásai, én még a régi, aztán betiltott címmel ismerem, az Erős várunk a nyelv, mert ez ott az eredeti címe, ott egy helyütt él a portugál nyelvről, és ezzel kezdve, hogy azt annyit tudunk, hogy Vigandudál a portugál, és a portugál megtanulhatatlan nyelv, hogy hívti az igét, mert hogy spanyolul megtanult 2 percet, és aztán nyaralásnál vitt egy könyvet, nem nézett oda, hogy mit, egy tó mellett, és akkor nem tudott 3 hétig belemenni a portugál rejtelmeibe, erre is visszajegyzi, hogy miért kell visszakérnünk. és utána mi is történt, ja, előtte pedig Mixátnál találjuk azt, hogy Vigandudál a portugál, ott egy helyzet kifejezés, ez a kártyázói mondják azt a vőfélyekben azt, hogy Vigandudál a portugál, ez ott azt jelentette, hogy valakinek jó járása, tehát jó lapjárása van. Most egy Lekoknak egy operettjéből származik, de erről most nem szeretnék hosszabban beszélni, mert elvenni az időt. Nem létezik, tehát a magyaroknak nem volt egy ilyen képük a portugálokról. Mert ha megnézzük, akkor mi derül ki? Van ennek a fiatal írónak, aki portugálos volt, és a melegben nem jut eszembe, de kinyitjuk az ablakot, és bejön az utca, az aja, lehet, hogy eszembe Egressy Zolinak a portugál című darabja, nem tudom, hogy ismerik-e a hallgatók. Ebben a végén az, hogy ez egy ilyen távoli, szomorú nép, és oda el kell menni, mert ott minden nagyon jó és szép. Nagyjából ezekkel a szavakkal.
2: Hát mint egy nakunk szépen.
0: Igen, egy ilyen

0: Igen, na most nagyon érdekes, hogy a portugál nem vígandudál nálunk, hanem ha megnézzük jókait, nálam még vannak portugál kalózok, de inkább hercegek és márkik vannak. Megnézzük Mikszátot, nála generálisok vannak, tábornokok, meg királylányok. És a Délinek van egy elbeszélés kötete, na mi a címe? Portugál királylány. Érdekes, nagyon érdekes ez, hogy portugál és királylány. Tehát portugálokban mindig volt valami előkelő idegenség nálunk. Tehát ez a mi képünk a portugálokról. És azt kell, hogy mondjam, hogy a 19. században nagyon erős kapcsolatok voltak, kölcsönösen tudtunk egymásról. És igen, sokat, ez talán egy Dióhéjban ki is derült, hogy voltak ismereteink egymásról, tehát összekapcsolódik a két ország, és hát portugál tudók is voltak most, hogy elhangzik a kérdés, hogy lehet itt Magyarországon megtanulni portugálul, vagy csak folytassam tovább, én szólás voltam.
1: Nem, hát azért Horthy is ugye Portugáliában élt az utolsó idejében.
0: Igen, de hát azért ott, mert Portugál az ilyen senki földje volt, tehát...
1: Igen, tehát ez a furcsa számomra igazából, tehát Portugáliában, Magyarországról azt hiszem, hogy ez a Minnelírbe volt ez a filmsorozat, amikor náci kémek és egyebek mászkáltak, ez a Thomas Lieben sorozat, körülbelül ez maradt meg az emberekből, meg hogy furcsa nyelv, amit úgy megpróbálnak kiejteni úgy, mint a spanyol, de...
2: Nem kell mindig kaviár.
1: Igen,
0: ez. Igen, hát ez az egyik, hogy az egy olyan senki földje volt, ahová ugyanúgy, mint Isztambulban is volt egy hotel vagy szálloda, ahová mentem, tehát egy nemzetközi...
2: Hát vagy a Casablanca.
1: Igen, tehát nagyon messze van, és igen, ott Európának már vége van.
0: Igen, hát ez a Herkulánum oszlopain túl van, mert mediterrán országnak néz ki a fehérségével, de Atlanti oszlopára tekintő ország, bármennyire is furcsa, tehát túl van a Gibraltáron még
1: az hát, Algarve. Végülis az antik világ megismerhető részein, ugye mondhatjuk azt.
2: Antik?
1: Igen.
0: Hát a Herkulánum oszlopai azok azt jelentik, hogy idáig is nem tovább, vagy Herkules oszlopai, tehát a görögök nem ajánlották a továbbmenetet, szárazföldön még el lehetett jutni Portugáliáig, tehát Portugália Európa legnyugatibb pontja, bármennyire is furcsa.
2: Én ezt a kérdést, amit megajánlott nekünk, inkább úgy fogalmaznám, hogy miért kezd valaki portugál nyelvvel és irodalommal foglalkozni. Mi adott lökést, hogy miért nem? Gondolom, ahogy hallom, minden mással is foglalkozott, de miért kötött ki a portugáldal?
0: Az igazat azt úgysem fogom most elmondani, de több
1: nem is kell a rádióműsor.
0: Lényegében itt arról volt szó, hogy aki spanyolul tanult, abban mindig megvolt ez az apró kis bizsergés, hogy hát most ez a egyet fizet, kettőt kap alapon. Tehát olyan kicsi a különbség a két nyelv között, hogy hát könnyen spanyolosként kezdtem egyébként, ezt hozzá kell tenni. Akkor kezdjük előről, hát ha majd megvágásra kerül a műsor, spanyolt tanultam az egyetemen. És úgy gondoltam, hogy igen, kevés erőfeszítéssel megtanulhatok még portugálul is, mert hogy a spanyoltól a portugál az igen kis távolságra van. Lehet, hogy nem olvastam még a mit Kosztolányit, hogy portugálul nem lehet megtanulni. Lehet, hogy nem olvastam a Verninek a 15 éves kapitány, az biztos olvastam már, tehát ott volt egy, aztán talán a Tangos professzor, egy öreg professzor, aki megtanult az egyik nyelven, és nem tudott a másik nyelven megtanulni, mert aki az egyik nyelven tud, az a másikon nem tud megtanulni. Tehát voltak ilyen különböző mitoszok, mondtam, hogy én csak azért is. Na most ezután jött az a pillanat, amiért a kutya rohan jól lakottan, és a nyúl után aztán ott hagyja. Mert hogy 72-73-ban jutott ez eszembe, hogy meg kéne tanulni, vagy érdekes volna megtanulni portugál, és nem találtam egy nyelvkönyvet. Hónapokon keresztül jártam a könyvesboltokat, míg végül egy Langensejtféle nyelvkönyvre ráakadtam, illetve vele együtt a Kordás Ferencnek, aki a magyarországi portugál tanításnak az egyik neve volt. Rá is térhetünk, tehát róla is vannak anekdoták, meg egyebek. Na most végre találtam egy könyvet, és addigra már annyira beleszerelmesedtem, hogy meg kellett. Tehát mindenkinek hirdettem, hogy én fogok portugálról tanulni, egy büdös szót nem tudtam portugálról. Már nem is tudtam, hogy hogyan kezdjek ebbe az egészbe bele. Megtaláltam a nyelvkönyveket, és akkor addigra már annyira belémivódott, hogy meg kell tanulnom portugálról, hogy elkezdtem portugálról tanulni. Volt egy szerencsés 8 hónapos kubai ösztöndíjam, ahol találkoztam egy angolai fiatalemberrel, aki politikai menekült volt, és a legtisztább lisszaboni kiejtéssel beszélt, tehát recsegtette így, hogy evangelis, gundus, zistu. Így tovább, talán olvashatnék most a felkérést egy pár sor portugálul, amúgy lisszaboniasan. De nem hiszem, hogy sokáig bírom. Szóval most hiszem, hogy cantus prioris de rectangulo, hiszen kontra is kérdetek, hogy hol jár, representandas truvej. Na, ennyi elég lesz ebből, mert a portugálok másra hangzóval beszélnek, notabene úgy, mint az oroszok, mert annak idején, amikor még voltak itt szovjet baráti segítséget nyújtó csapattestek, meg magánemberek, és akkor mentünk a portugál lektorral az utcán, és rendszeresen oda jöttek hozzánk, hogy tavárisi, gyerzsé te a ulica, és így tovább. Tehát.
1: Akkor tényleg igaz ez a legenda, hogy a legtöbb ember számára először a szerbhez hasonlít?
0: Hát én azt mondtam, hogy az oroszhoz, mert tehát egy zártan beszél szláv nyelvhez, mondjuk itt, tehát erősen szlávos a hangzása.
2: Igen.
0: Na most körülbelül így beszélt az, akitől tanultam, úgyhogy óriási szerencse volt szerencséje volt, most nem tudom, hogy nekem-e, vagy a Magyar Népköztársaságnak volt egy ilyen formáció a történelemben, ha emlékeznek még rá, hogy ezt a portugálságot tanultam meg, mert az előbb már említettem, tehát az a traktor, meg a nemzetközi kapcsolatok, meg egyebek, ha még az emlékezet kiterjed odáig, hogy 74-75 után volt egy baloldali fordulat Portugáliában, és egy új ország fölvettük vele a kapcsolatot, tehát Magyarország is, meg a többi szocialista ország is. Na most portugálok akkoriban még, ahogy a spanyoloktól féltek, ezt már kint elmondtam az előszobában, úgyhogy a stúdión kívül, úgyhogy most még egyszer nem mondom, mert nem szeretném mondani. Nem tehetnék untatni senkit, tehát...
2: Nem hiszem, hogy bárkit is untat.
1: De majd a hallgatók utána néznek akkor.
0: Tehát,
2: akármilyen gyorsan beszél, az idővel nem futunk
0: sem. A portugálok, mint minden kis nép, fél attól, hogy őt eltapossák. A spanyoloktól is félt. És a brazil lokott telenovellával, vagy a tévéregénnyel, ez a rabszolgasors, meg hasonló, ezzel betörtek a portugálokhoz. 78-ban például, mikor kimentem Portugáliába, mondták, hogy bizonyos szabályoknak eleget kell tenni, tehát ne hívjak reggel 11 előtt egy értelmiséget, mert úgy se kell fel, viszont hajnali 2-ig hívhatok. Azt nem mondták, hogy ment a Dancing Days színű brazil tévéregénye maga 180 sorozatával, este 8-tól 9-ig vagy fél 10-ig, hogy abban az időben sem szabad telefonálni, mert mindenki ezt nézte. Na most a portugálok oda voltak, hogy Jézus Mária, brazilok minket a nyelvükkel el fognak taposni. Semmik leszünk, mert a brazil az egy nagy hatalom. Ez a szokásos fóbia, tehát ez akit a kígyó megharap az a darástól is fél. Tehát azt hitték, hogy a spanyolok után jön a brazil kulturális hegemónia. Akik nálunk tudtak portugálok, azok mind a brazil változatot beszélték, hát a történelmi hagyományok, ez megint egy külön műsort megérne, hogy Brazíliával milyen jellegű kapcsolataink vannak. Mikor itt volt a János elnök, megkaptak egy tolmácsot, aki János egy portugál elnök volt a 70-es évek végén. Kaptak egy tolmácsot, aki nagyon gyakorlott szakember volt, de a brazil változatot beszélte.
1: Megsértődött ezen?
0: Valószínűleg megsértődött. Úgy derült, hogy nem igazán vették jó néven, hogy engem egy este oda ültettek a Jánosné mellé, mint kettes számú tolmácsot, és mondta ott a Losonci pár, hogy pár évtás beszéljen a elnökasszonnyal, mert maga nagyon jól tud, és maga értelmes embernek látszik, és biztos tud vele beszélgetni, mert nincs semmi értelme, hisz a jó vacsorát megzavarjuk magának sem, meg minden. Beszélgettem az elnökasszonynal, másnap reggel az elnökasszony azt mondta, hogy nem tudom, hogy milyen rejtegetik itt azokat, akik tudnak úgy portugálul, ahogy mi szeretjük, és miért ilyen brazilosokat adnak. Tehát nekem rettenetesen kínos volt ez egész szituáció, mert protokollárisan én nem voltam azon a szinten, hogy ezt meg lehessen engedni, tehát egy nálam magasabb rangban álló emberrel lettem, mint szembeelt, vagy nem a portugáloknak én kellek. Na most ez volt az a mondjuk azt, hogy a sorsnak a szerencséje, vagy az isteni kegyelem, hogy tulajdonképpen megindultam. Tehát portugál kutyámes sikerélményt adott, kijártam 2-3 évenként Portugáliába, abban az időben megvásároltam azt a kötelező irodalmat, amit meg kellett vásárolni, és hát rájöttem arra, hogy hát azért annak ellenére, hogy ez egy elnyomott kis nép, azért vannak bizonyos irodalmi értékei. Na most abból a szempontból is szerencsém volt, hogy ez az időszak, tehát a 77-78-79-es év, mint az előbb mondtam, és most akkor itt a egyéni élményektől és a történelmből visszakanyarodunk az irodalomhoz. Ez az az időszak volt, amikor kezdett kibontakozni egy új portugál próza irodalom. Megjelent egy Lobo Antunes, és akit sajnos a magyar közönség nem nagyon hajlandó elfogadni.
2: Van lefordítva? Tehát olvasható?
0: Igen, az egyik az És visszatérnek a karavellák, a másik pedig az Inquisitor kézikönyvbe, Visszatérnek a karavellák 2 éve jelent, az Inquisitor kézikönyvbe, meg azt hiszem, hogy 6 éve. Tehát legalább olyan jó, ő volt Saramagónak a nagy vetélytársa. Őt is ugyanúgy a párizsi lobby őt jelölte ki Nobel-díjra, vagy őt szerette volna Nobel-díjra fölterjeszteni, nehezebb, mint Saramago, tehát intellektuálisabb. Saramago minden ilyen intellektuális szó ellenére, amivel itt nyakon öntöttem, azért egy jól olvasható író.
1: Fölrakjuk akkor majd a Facebook oldalra ezeket a szerzőket, mert ha elérhetőek magyar nyelven, kérdezik a cseten.
0: Jó.
1: Jó? És akkor mindenki meg tudja vásárolni, vagy el tudja olvasni. Elnézést.
0: Így legyen. Jó, akkor ez... Tehát
1: ő volt egy ellenfele?
0: Hát nem, mégis ellenfele, tehát a
2: Nobel-díjban ellenfele.
0: Nem kaptam, hát az is nagy eredmény, hogy ilyen kis nemzetek, mint Magyarország, Portugália bírhatnak Nobel-díjas írókkal. Nem kaptam meg, hát szerintem 50 évre most, vagy legalább 30 évre portugál nyelvtelet, az ki van elégítve Nobel-díj tekintetében, mert ennek rotálnia kell. De mindegy, a nehezebb író a Lobo Antunes. Lobo Antunes 77-ben írta meg az első regényét, és ebben a portugál múltat kezdte el virálni, ugyanúgy, mint Saramago. Na most ez egy posztmodern attitűd, hogy a múltat, a régi értékeket, az sárba rántjuk, és lehetőleg jó nagyot taposunk rajta, hogy mint a félig telt Louvre-balon, akkor durranjon egyet. Ilyen volt aztán ugyancsak a Almeida Faria, aki jó, persze ez egy 12 évvel későbbi regénye, a Hódító című regénye, ahol erről a már kint említett Sebestyén királyról, aki portugáloknak egy...
1: Szent Istvánna, lehet mondani az körülbelül?
0: Nem, mert nem volt nemzet, Petőfivel hasonlítsuk össze. Mert hogy az Alcázar-Kibéri csatában, ami logisztikai szempontból egy nagyon elrontott csata volt, ugyanis annyira eltávolodtak a parttól, hogy tengerparttól, hogy a arabok körbefogták őket. És, vagy mint a mi László királyunk, aki a Cselepatakban ott veszett, ez a Sebestyén király is ott veszett. Na most, hogy ott veszette vagy sem, azt nem tudni.
1: Eltűnt, ugye?
0: Eltűnt, egy Sarajba nevű portugál irodalom történész, akinek nem sokára megjelenik a történelem könyve, az részletesen elemzi azt, hogy eltűntnek kellett nyilvánítani, mert hogy van az, hogy azt mondja a csatából visszatérő X-lovak, hogy hát én láttam, amit a törökök elhurcolták. Nem mentél utána, király után nem hoztad vissza. Hogy van az, hogy a király az meghalt. Én láttam saját szememmel meghalni. Hogy van, hát nem haltál együtt a királyoddal? Tehát ezekkel kerülhettek szembe a történész szerint a portugál lovakok, akik visszatértek, tehát jobb volt az, hogy eltűnt. Tehát nagy mismásolást volt ezen a téren. Ennek következében Sebestyén király újra visszatért. Tehát volt egy olasz fagylaltáros, akit föl is akasztottak ezért, mint az Ál Petőfik, úgy jártak itt az Ál Sebestyén királyok a 16., 17., 18. században. Na most ez aztán azt jelentette, hogy mártír királyjá vált, de a szentséghez semmi köze. Olyan módon vált mártír királyjá, mint mondjuk mártír és visszatérő királyjá, mint mondjuk a mi Csaba királyfink, azzal a különbség, hogy Csaba királyfia pusztai népek szokása szerint a tejúton lovagolt el, ő pedig, tehát Sebestyén király pedig a tengeren jelent meg, úgy, mint Arthur király, az Excaliburra talán még emlékeznek, elviszik a Arthur királyra, vagy a Mallory-nek a könyvére nem ismerek utalni. Sir Thomas Mallory is megírta a kerekasztal lovagjának a legendáját, ahol Arthur királynak a testét elviszik a távoli napnyugati Avalon szigetére, és onnan jön majd vissza a népét felszabadítani. Tehát ilyesfajta figurává vált Pessoa, és megemlíti, egyszer egy értelmiségi hit volt, hogy majd a Sebestyén király visszajön, és akkor ezt a dolgot, ezt meg oldja, ami nekünk problémát jelent. Na most ez a mindent sárba taposó
2: attitűdő. Sebestyénnek mi a portugál neve?
0: Csak így. Sebastián. Ez a Almeida Faria, Hódító című regényében kiindul abból, hogy Sebestyén királyról azt mondták, hogy valami problémája volt a nőkkel, ezért inkább vadászott, mint a nők társaságát kereste. Erre kitalál egy duci kis figurát, aki valóban úgy jön vissza, mint Sebestyén király, egy ködös hajnalon, egy kagylóból vagy egy tengerből kilép, megtalálja egy halász, csak egy ilyen kis amorózó figura jelenik meg, aki olyan, mint egy ilyen félsziget nyugati partjáról származó Don Juan vagy Don Giovanni, végig, hogy mondjam ezt szépen, végig öleli a tanítőnéjét, kezdve a szomszédlányig, tehát végig ölel mindenkit, és amiben Sebestyén király nem jeleskedett, azt ő megcsinálja. Most közben vannak kicsit ilyen gyomorforgató részletek itt, mivel a vacsora közeledik, most erre nem térnék, de térnék ki, de ezt a könyvet is Almeida Faria, a Hódító című regénye, itt-ott talán meg lehet találni, tehát mindenki elolvashatja kedvére. Tehát itt is a portugál történelemnek a kritikája volt. Aztán még más írókat is említhetnék, de sajnos ezek nincsenek lefordítva magyarul, tehát hiába is említem őket. Agostinho Vessel is már mondtam, aki szintén átalakítja a történelem képet. Azután egy Carvalho nevű írót is. Mindegy, most nem akarok egy hosszú listát, és csak csöpögjön az olvasóknak a nyál, hogy mennyi minden is még magyarra lefordítva.
2: De ha egy listát készít, egyébként így van, valóban nagyon szívesen föltesszük a tilos honlapjára. Most viszont, mivel úgy látom, hogy 5 perc van hátra, térjünk még egy kis ideig vissza Saramagóhoz, amíg lehet.
1: Mit érdemes annak az embernek először elolvasni, aki még nem olvasott Saramagót?
2: Igen, ez jó, csak most én akarok
0: közbevágni. A Kolostor regényét.
2: Mert csak, hogy annyit beszéltünk itt Portugáliáról, a portugál, nem is tudom.
1: Életről.
2: Annyira, egyébként engem nagyon érdekelt volna még, hogy a portugálok hogyan határozzák meg önmagukat, tehát miből merítik az ő saját, nem tudom, identitásukat, és hogy miközben állandóan attól félnek, vagy tartanak, hogy most elnyomják őket, mint kicsiket, akár a brazilok, akár a spanyolok korábban. Ennek ellenére a kötutajban az ibériai félsziget, ami leszakad, az Dél-Amerika és Afrika között áll meg valahol. Tehát, mintha ott találhatná meg a Portugália újra az identitását. Miért ott? Vagy van-e?
0: Igen. Ez érdekes. Elején elmondtam egy fél mondatot, hogy Saramago alapvetően pessimista író. Ez utópiáinak a történetéből látható vakság, minden egyes név, barlang, halálszünet és így tovább. Viszont van két regény, amiben fölcsillan, hogy mégiscsak hisz a portugálokban. Tehát nem csak a portugálok portugál történelmet látja lehetetlenségek sorozatának, nem csak az emberiség jövőjét látja egy elég kevéssé vonzó jövőnek, hanem képes arra, hogy lásson pozitív dolgokat. És az egyik ilyen pozitív momentum Saramago regényeiben az említett kőtutaj, ahol Saramago visszaléved abba az időszakban, amikor Portugália még nagy volt. Abba az időszakban, ami a 12. században kezdődik a Lisszabon ostromának históriájával, amikor a portugálok a könyvben szereplő kiadói lektor később csinált a regényéről hipotéziséből kiindulva, keresztesek segítsége nélkül szabadították fel a móroktól a Szent György erődítményt a Lisszabonban. Na most ez azt mutatja, hogy Saramago bízott, tehát egy születőben lévő nemzetről volt szó, és bízott abban, hogy a portugálok képesek nagy dolgokra. Fölfedezéseket azt nem nagyon írta meg, de a fölfedezések útját járatja végig. Egyrészt a portugál terjeszkedés útját, illetve a portugál történelem útját belül. Igen, ez ugyanaz, mint a Camões Lusíadáknak a kettős eposzív, az egyik az az út Indiába, a másik pedig, hogy elmesélik a portugál történelem fejlődését. Tehát van egy belső történet a kőtutajban, és van egy külső történet, és valaki térkép előtt megnézi, elindul nyugatnak, majdnem úgy mondta, hogy Kanadánál becsapódik, vagy Washington magasságában becsapódik a sziget, de az azori szigetek mellett délre fordul. Meg lehet nézni, hogy ez volt a portugál hajósoknak az útja. Tehát elmentek az azori szigetekig, az egy telepótól búzát, meg zöldséget termesztettek, mert Portugáliában annyira kiirtották a hajógyártás következtében az erdőket, hogy nem volt már szinte termőföld, onnan délre fordul. És akkor Portugália megtalálja történelmi szerepét, ami Saramago szerint nem az, hogy Európai Unióhoz csatlakozunk, hanem az, hogy létrehozzuk a Portugália és a valamikori gyarmatai tengeren túli területeinek az egységét. Ez abból a hipotézisből indul ki, hogy Brazília már régóta szemet vetett Angolára. 1640-es években a hollandok elfoglalták Luandát, Angola fővárosát. Portugál koronának ez egy felemás gyarmatosítás volt. Nem volt annyi pénze, hogy küldjön csapatokat. A brazil kereskedők ennek következtében azt hiszem, hogy 6 hajót és 640 zsoldost elküldtek oda Angolába. Hát ez repülőben csak egy 8 óra, tehát nem volt olyan nagyon nagy távolság, mint elmenni az anyaországig, és kiverték a hollandokat. Most ettől fogva azt hiszem, hogy egy püspökséget akartak létrehozni, egy ilyen Bahia luandai püspökséget, egy ilyen nagyon furcsa dolog lett volna ez a tengeren keresztül, tehát Buda és Pest.
1: Észak-Brazíliában ez a Bahia.
0: Igen, az volt az első fővárosa Brazíliának, tehát, és attól fogva állandóan gondolkodnak ebben az angolai brazil föderációban, mondom úgy, mintha Budát és Pestet 3000 vagy 5000 kilométer választaná el. Tehát Saramago meg oda betüremkedik a maga portugálságában, és ez a kiteljesedés. Tehát ez egy himnikus befejezés, hogy egy időben, tehát 9 hónapig tartott az út, és egy időben az Ibérfélsziget asszonyai gyereket hoznak világra. Tehát ennyiben Saramago fölül tudja múlni önmagát. Jó, ez még az első alkotó évtizedben, tehát a 60 éves Saramago esetében történt, azóta csak szürkul az embernek a kedélye, mint a recehártyája, vagy a szemének a üvegteste. De mondom, nem egyértelműen negatív Saramagónak a történelem kép a saját ország.
2: És mennyiben képes vajon fölülmúlni a saját ateizmusát? Erről is beszéltünk. Hát, nem annyira retett, mindegy, tehát a halál kapcsolat kapcsán jutottunk valahogy itt a szünetben az ateizmushoz.
0: El kell olvasni a halálszünetek az utolsó bekezdését, vagy utolsó néhány sorát, föl is tettem a Facebookra. A portugál tanszéknek van egy ilyen Facebook-szerűsége, hogy a hírek eljussanak. Végül is itt megjelenik az a Saramago regényekre jellemző 50 éves magányos férfi. A Ricardo Reis is olyan 50 év körül van, amikor visszajön. Nem annyi még, de közeledik az 50 évhez. Az összes többi regényében Saramagónak megjelenik egy ilyen elhagyatott 50-60-70 éves, a férfi kora a végén levő férfi, mint a Lisszabonos romának is törjében, aki megtalálja a sárasszonyt. A Vakságban ez a szeménkötést viselő öreg férfi megtalálja ezt a fiatal Colgert, akivel végül is összeköti az életét. Saramago egy csellistát választ ki ennek a regénynek, a regény második felének a főhősül, most a halálszünetről beszélünk. A halál, aki úgy gondolja, hogy levelet küld azoknak, akik a karmába kerülnek, vagy meghalnak, Anna visszakapja a csellistától a levelet, ha emlékeznek azok, akik olvasták a regényt, személyesen megy el szép nő alakjában. És a végén mi történik? Ez egyrészt a saramagói narratív megoldás, tehát, hogy összeköltözik ezzel tehát szerelmes lesz ebbe a férfibe, és együtt élnek attól a pillanattól fogva. Másik oldalról pedig a következetesen, magát következetesen ateistának mond ember, aki nem változt, annyian tudnak róla, hogy nem lehet az, hogy most holnaptól templomban járok, a félelme, a haláltól, ez már a korábbi regényeiben is egy pillanatra megjelenik, a Vakságban is, meg a többiben is, vannak ilyen erre utaló jelek, hogy fél nagyon az elmúlástól. Ebben mi történik? Saramago sublimálja a halálát, befekteti maga mellé, vagy ő kivetített hőse mellé ezt a nőt, és a nő a halál végül is, mint egy érző húsvérasszony elszenderedik mellette, mint ahogy korábban soha nem szenderedett el. Tehát ez a saramagói megoldás. Na most, hogy a túlvilágban mi van? A Saramagót mi válja a túlvilágban? Hát erre nem tudunk választ adni majd idővel.
2: Talán küld valami jelet.
0: Nem jellemző rá.
2: Igen, hát lejárt a műsoridőnk, de nagyon szerintem azt kimerítőnek, nem is kimerítő, de rendkívül érdekes képet sikerült festeni, ami sokakban érdeklődést kelthet. És nagyon köszönjük, hogy eljött Pál Ferenc.
0: Nagyon szívesen számomra, megtiszteltetés az, hogy beszélhettem. Köszönöm szépen.
2: Talán még majd folytatjuk. Sziasztok!

0: Köszönöm, köszönöm, észt mese. Valamikor réges-régen élt egy nagyon zsugori molnár. Annyira fukar volt, hogy még éjjeli szállás sem adott senkinek. Sőt, még a kutyáját is ráuszította a szegény vándorokra. Egyszer este felé egy öreg anyó kopogtatott be a zsugori molnár házába, s kérte, engedjék meg, hogy ott töltse az éjszakát. A zsugori molnár rákiáltott az anyóra.
1: Nincs hely a házamban mindenféle jöttmen csavargó számára. Hordd el magad, de minél előbb!
0: Nem akart az anyó kimenni a molnár házából, de azt kilökte őt az ajtón. Megharagudott az anyó, és elhatározta, hogy visszafizeti ezt még a molnárnak. Elindult, hogy máshol keressen szállást. Amint ment, mendegélt, egy legénnyel találkozott az úton.
2: Hová mész?
3: Abba a malomba megyek munkát keresni.
2: Abban a malomban még éjszakai szállást sem adnak neked, nemhogy munkát. A molnár a legfukarabb ember a világon. Nem engedte meg, hogy ott töltsem az éjszakát. Kidobott a házból. De elárulom neked, mit tégy, ha a malomba akarsz kerülni. Fogadd meg a tanácsomat, és hamarosan te leszel a gazda a malomban.
0: A legény talpra esett volt és bátor, és megígérte az anyónak, hogy megfogadja a tanácsait. Az anyó így szólt.
2: Útközben találsz egy patakocskát. Menj át rajta. A híd alatt csodatevő követ lelsz. Ezt vedd fel, dugd a zsebedbe, és aztán indulj a malomba. Amint odaérsz, kérj éjszakai szállást. Ha megtagadják és elkergetnek, hajolj meg, és csak annyit mondj. Köszönöm, köszönöm. De a malomból semmi pénzért ne gyere ki. Amikor vacsorához tálalnak, ülj asztalhoz, ne várd, hogy hívjanak, és egyél, amennyit csak beléd fér, és ha elkergetnek az asztaltól, csak annyit mondj. Köszönöm, köszönöm. Eljön a lefekvés ideje. Várd meg, amíg a gazdasszony megveti a molnárnak az ágyát. Aztán feküdj bele, és aludj el nyugodtan. Ha a molnár ki akar kergetni az ágyából, ismét mondd neki, köszönöm, köszönöm, de az ágyból ne kelj fel. Este, amikor befűtik a kemencéket, fogd a csodatevő követ, és rejtsd el a hamuban, és aztán várj türelemmel. Meglátod, végül mindent megkapsz a molnártól, amit csak akarsz.
0: A legény pedig azt gondolta magában.
3: Miért ne tenném meg mindezt, hogy egyszerű az egész?
0: És sietve a malom felé indult. Odaért a patakocskához, lement a híd alá, hogy az anyó meghagyta neki, megkereste a csodatevő követ és zsebre vágta. Bekopogott a malomba, és éjszakai szállást kért. A fukar molnár azonban kikergett őt a malomból.
1: Nincs hely a házamban mindenféle jöttmen csavargó számára. Hordd el magad, de gyorsan!
0: A legény azonban nem ment el, hanem így szólt.
3: Köszönöm, köszönöm.
0: Hiába próbálta elkergetni a molnár, a legény csak nem mozdult. Végül így szólt a molnár a feleségéhez.
1: Hát, ha nem megy el, maradjon. De vacsorát semmiképp ne adj neki. És ne is ágyazd meg. Ha akar, aludjon a földön, ha meg nem, holdja el magát.
0: Ült a legény és várta, hogy a zsugori molnár felesége megterítsen. Amint az asztalra került a vacsora, a legény derekasan nekilátott, nem kérette magát. A fukar molnár majd megpukkadt mérgében, de a legény csak nem tudta elkergetni az asztaltól, mert egyre hajtogatta és ismételgette.
3: Köszönöm, köszönöm.
0: Vacsora után a molnárné megvetette az urának a puha ágyat. A legény nyomban belefeküdt és mély álomba merült. A molnár kékült, zöldült a méregtől, megpróbálta kikergetni a legényt az ágyából, de az bizony nem mászott ki, hanem csak ismételgette.
3: Köszönöm, köszönöm.
0: Amikor már mindenki nyugovóra tért, a legény a hamuba dugta a csodatevő követ, pontosan úgy, ahogy az anyó meghagyta neki. Reggel, amikor a molnárné befűtött a kemencébe, csoda történt. A szoba minden sarka ugyanazt csinálta, amit a gazdaasszony. Élezgette a tüzet, a sarkok ugyanazt tették. Bármit mondott, a sarkok utána mondták. Nagyon megijedt a molnárné, és hívta a molnárt. De a molnárt is ugyanúgy utánozták a sarkok. Ekkor elszaladtak az erdőőrhöz. Eljött az erdőőr, de segíteni ő sem tudott. Beszélnek a sarkok. A legény meg csak fekszik a Molnár ágyában, mindent lát és hall, ami a konyhában történik, s majd megpukkad a nevetéstől. A Molnár és az erdőr azon tanakodtak, hogy mitől kezdhettek beszélni a sarkok. Ekkor így szólt a Molnár.
1: Kérdezzük meg a legényt, aki tegnap este kért szállást, és még most is az ágyamban fekszik. Ő talán elhallgattatja a sarkokat.
0: Felkeltették a legényt, s az így felelt.
3: Nagyon szívesen elhallgattatom őket, ha feleségül adott hozzám lányodat.
0: A Molnár hallani sem akart eleinte a dologról, de mivel senki más nem tudott segíteni rajta, beleegyezett. A legény észrevétlenül a kemencéhez ment, kikaparta a csodatévő követ, amelyet a hamuban rejtett el. Amint ismét a zsebében volt a kő, a sarkok elhallgattak. Így állt bosszút az anyó a Molnáron, aki olyan fukar volt, hogy senki emberfián nem segített. A legény boldogan élt a feleségével a malomban, s egy vándor kopogtatott éjszakai szállásért, soha nem tagadta meg tőle.

0: Ez itt Tilos Rádió, sziasztok, és benne a rádió történeti nap folytatása, és megpróbálkozunk a technikai lehetetlennel, és megpróbálunk elindítani egy körkapcsolást. Halló millenáris, halló szintakárt címmel. Jelentkezzetek be, ha hallottok bennünket. Nem nagyon hallunk benneteket még. Még mindig alig hallom. Tilos Rádió, sziasztok, és benne a rádió történeti nap folytatása, és megpróbálkozunk a technikai lehetetlennel, és megpróbálunk elindítani egy körkapcsolást. Halló millenáris, halló szintakárt címmel. Jelentkezzetek be, ha hallottok bennünket.
1: Szerbusz, káosz, szerbusz, Tilos Rádió, itt a millenáris beszél.
2: Halló.
0: Még mindig alig hallunk, és benne a rádió történeti nap folytatása, és megpróbálkozunk a technikai lehetetlennel, és megpróbálunk elindítani.
1: Itt vagyunk, és már jó 45 perce várunk arra, hogy bejelentkezhessünk az élő adásba, ugyanis itt ül velünk Szent Jóbi Tamás, az International Parallel Telecommunications Union, vagy ennek valamilyen kombinációja, a szuperintendáns, ezt elmondjuk magyarul is?
3: A szuperintendánsra nincs szó.
1: A szuperintendánsra nem, de hogy a telekommunikációs párhuzamos uniót és a telekommunikációs unió közötti különbséget vagy hasonlatosságot azt gondolom, hogy érdemes elmondani, ugyanis a telekommunikációs unió az az a szervezet, ha jól tudom, amelyik a világ összes telekommunikációs reguláját és szabályát azt írja, azt betartja, kikísérletezi. És ehhez képest mit csinál egy szuperintendáns? Mit csinál Szent Jóbi Tamás 2006-ban Magyarországon?
3: Szóval először is azt szeretném mondani, hogy köszönöm, hogy meghívtatok. Csak rendszerváltás előtt volt rádióm, mert akkor kellett hallgatni a Luxemburg adót. És nagyon szeretem ezt a szót, hogy tilos. Ez az egyetlen szó, amit állandóan fejben tartok, mert ez egy kiszögelési pont, ehhez lehet igazodni. Ez egy olyan struktúrálását adja az elmének, ami nélkülözhetetlen számomra.
1: De egy ilyen tilos művész vagy, nem? Tilos művész. Vagy rossz művész, vagy rossz?
3: Én rossz, nagyon rossz művész vagyok. Pontosabban nem művész vagyok, és ez úgy látszik, hogy mindig nem legális egészen. Sem Magyarországon, sem máshol.
2: De neked ez tetszik, hogy ez nem legális?
3: Persze, persze, tudnék. Mondom, így a tilos szó állandóan kéznél van, és lehet vele operálni.
1: De Tamás, én most hadd kössek beléd, itt Magyarországon demokrácia van, tehát itt most én azt gondolnám, hogy nincsen tilos. nincs tilos. Mi is csak nevünkben vagyunk álságosan tilos rádió.
3: Igen, szóval akkor inkább arra térnék ki, hogy mi a különbség a telekommunikáció nemzetközi paralel uniója és a telekommunikáció nemzetközi uniója között. Ez először is egy rendkívül komplikált, összetett és zavaros téma egyik szempontból.
1: Szerencse. Akkor szerintem vissza fogunk erre térni. Most átadjuk a szót a bármelyik másik helyszínnek, amelyik hall minket, és akkor bele fogunk menni részleteiben abban, hogy miért tilos, miért rossz, és hogy miért paralel.
2: Ugye? Én azt szeretném kérni a másik helyszínt, hogy számoljon be, hogy mi hogy hallatszottunk. Szevasztok!
1: Szevasztok!
0: Ti nagyon jól hallatszottatok, a delay jelentőség teljes, viszont a másik helyszín még nem állt össze teljesen, leginkább egy nagy masszatos hallatszott.
1: Most átadjuk a szót a...
0: Egészen különlegesen hallatszottatok minden esetre, most akkor egy kis zene, és akkor jelezzétek, amikor visszajönnétek, mert tiétek az egyedüli szó most. Tehát egy 5 perc zene, és akkor visszajövünk.

És sziasztok, ez itt a Tilos Rádió Rádió Történeti Napja, és azon belül is a Körkapcsolás című kísérleti adás, és kapcsoljuk a millenárist. Hello, millenárist!

0: És sziasztok, ez itt a Tilos Rádió Rádió Történeti Napja, és azon belül is a Körkapcsolás című kísérleti adás, és kapcsoljuk a millenáris. Halló millenáris!
1: Szerusztok, ez itt a Tilos Rádió, nem csak az FM 90.3-on, hanem a Millenáris Parkban, telibe viszonyzott vágyakozása, Tilos Rádió Rádió Történeti Tematikus Napján. Itt van köztünk Szent Jóbi Tamás, a stáb pedig nem más, mint MC Ripperman, másik nevén Bodó Balázs, Rádió Edit, neki nem mondom el a másik nevét, és itt van DJ Lingam is, aki most nem DJ-zik, hanem tologatja itt a keverőn a potikat. Szóval, hogy ez a Rádió Történeti Tematikus Nap, és ennek keretén belül, és a Tilos Rádió Performance Workshop, lokatív média, minden, amit akartok, annak keretében, tehát Radio Territories 2, és ennek keretében itt a Millenáris Parkban, a mobil stúdiókban egész nap a Tilos Rádiósok dolgaival találkozhattok, most éppen egy élő műsorral, körülöttünk hatalmas forgatag, népzenei színpad, szemben mögöttem tó, meleg van, akinek van kedve, az jöjjön ide. Mindjárt tovább is fogom adni a szót, tehát ez a Radio Territories 2, és ezen belül itt találkozhattok a Tilos Rádiós Workshopon készült kis hangzó installációkkal, amik mini rádióadók, kis teljesítménnyel ki lehet ide jönni, és kis apró kínai rádiókon, amit itt osztogatunk, azon meg lehet hallgatni ezeket a hangzó installációkat, amiket természetesen megtekinteni is meg lehet. Mi pedig folytatjuk itt a műsorunkat, és át is adom a mikrofont és a szót is MC Rippermannek, akinek itt ül a vendége Szent Jóbi Tamás személyében.
2: Mert hogy nagy izgalmamban elfelejtettem elmondani azt, hogy mi is az apropója annak, hogy egy paralel uniós szuperintendást hívtunk meg az adásba, és ennek az apropója az tényleg az, hogy itt amit a mobil stúdiókban kiállítottunk, és amiket a mobil stúdiókban meg lehet látni, meg lehet nézni, és meg lehet hallgatni, azok ilyen nagyon olcsón és nagyon könnyen összeszerelhető mini rádióadók, amikkel gyakorlatilag azt a tájékoztatás és rádió monopóliumot lehet föltörni, aminek a Tilos Rádiós is most, mint legális frekvencián működő adó része.
3: Én még azt azért elmondanám, hogy ez a mobil stúdiók, ez meg egy nomád multimédia projekt, tehát az meg egy másik formáját töri föl a institucionális művészet fogyasztásnak, mondjuk.
2: Tehát itt vagyunk egy múzeum nélküli múzeumban, egy rádió stúdió nélküli rádió stúdióban, és azt gondolom, hogy ha lehet még ennél mobilabbnak lenni, akkor az olyasfajta mobilitás, mint amilyet...
3: Az már hazudik.
2: Nem? Hát vagy olyan nemzetközi művész, mint Szent Jóbi Tamás, aki ugye 1975-ben elment ebből az országból. Ez a jó szó, hogy elment.
4: Ez egy elég jó szó, de van ennél jobb.
2: Mondjad.
4: Számüzetésbe vonult.
3: De nem elküldtek?
4: De.
3: De megkértek, hogy menjél el?
4: Igen.
3: És mikor történt, vagy hogy történt ez, amit megkértek?
4: Hát szóval ez jóval korábban kezdődött.
3: Hát már többször kérték, hogy menjél el?
4: Nem.
2: Többször mondták, hogy ne szólalj meg.
4: Azt mondták sokszor, alá is iratták velem többször, ilyen rózsaszín kis formanyomtatványokat kellett aláírni a rendőrségen.
2: Hogy nem csinálsz mit?
4: Happeninget. Happeninget.
2: Nem mondd ki ezt a szót még egyszer.
4: Szóval igen, ez jóval korábban kezdődött ez az egész. Voltak éppen, igen, a költészettel kezdődött, mert eleinte metafizikus irányultságú költészettel foglalkoztam, ami egyszerűen vérlázító volt a fennálló hatalom számára a 60-as években.
3: Elnézést, tudsz egy ilyen metafizikus, emlékszel egy metafizikus költeményedre? Esetleg spontán?
4: Ezeket mind kitöröltem az emlékezetemből.
3: Helyes.
2: Amikor... Rendőri parancsra?
4: Nem, nekem... teoretikus és gyakorlati problémáim voltak ezzel az irányzattal, és abba is hagytam a költészetet 1965-ben. És fél évig nem foglalkoztam ezzel a dologgal, nagyon hiányzott, és akkor visszajöttem a földre, és egy happening keretében megérkeztem ide, ugye, és attól kezdve meg az volt problematikus a fennálló hatalomnak.
2: Ugye leginkább amelyik ilyen nagyon tudható műved, az a Balaton-Boglári kápolna tárlatban kiállított önmagad, a preventív bűn megelőzési gyakorlatok, vagy önbüntetési gyakorlatok, ugye nem tudom pontosan mondom-e már a címét, ahol különböző kérdéseket lehetett neked föltenni. Most, hogyha előbányáztam a számítógépemből, mint ahogy most nem fogom tudni, akkor föltenném neked azokat a kérdéseket, amiket ott te a látogatóknak föltetettél magaddal. Mások lennének-e a válaszaid?
4: Szóval az a helyzet, hogy először is tisztában kell lennünk annak a konstrukciónak a szerkezetével. Tehát, mivel a fennálló hatalom büntette a művészeti tevékenységünket, ezért én arra gondoltam, hogy most segítek a hatalomnak, mentesítem őket a büntetés aktusának elvégzése alól. Én magam egy olyan műveletet fogok végrehajtani, ami egyúttal tartalmazza a büntetést is. Tehát napi 8 órán keresztül ültem egy katolikus kápolnában, egy vödörrel a fejemen, és egy tábla volt a nyakamba akaszva, kizárás gyakorlat büntetés megelőző autoterápia. A falon pedig elhelyeztem két papírt, az egyikre az volt írva, hogy az önbüntetőtől kérdezhet bármit, és a másik papírra 24 kérdés volt felírva, hogyha valaki nem tudja, hogy mit kérdezzen.
3: Ennek te megcsináltad egyszer a remake-jét, talán egy éve a Leheltér környékén. Nem emlékszem egy kérdésre, azt hiszem az volt, hogy mi a jövő? Tudsz erre válaszolni most így vödör nélkül?
4: Ilyen kérdés nem volt.
3: De valami a jövővel kapcsolatban elég konkrétan...
4: A jövővel kapcsolatban volt egy kérdés, de az nagyon komplikált volt, hogy is volt valami olyasmi, hogy a jövőben... A jövőben nem emlékszem. Ez a múltban volt.
3: Jó, akkor mi volt? És ez hogy nézett ki, hogy tavaly megcsináltad ezt? Egy kvázi üres lakásban a Leheltér környékén.
4: Egy műteremben.
3: Igen, mert hogy azt értem azt a kontextust, mint a 75-ben, vagy mikor Balatonbogláron, de 2005-ben a Leheltéren ez... Mit jelentett? Vagy
4: ez? Nos, ez nem az én iniciatívámból keletkezett ez a remake, ez a rekonstrukció, hanem a Little Warsaw, a Kisvarsó nevű társaság, tehát Havas Bálint és barátja, ketten csinálták ezt, Gálik András, ketten kezdték el ezt a rekonstrukciós műveletet végezni, aminek egyébként rengeteg ríme van a világban jelenleg, nagyon sok rekonstrukciót végeznek művészek. És Kisvarsó is bele kezdett ebbe a rekonstrukciós ügybe, és felkértek engem arra, hogy azt a bizonyos 1972-es talán büntetés megelőző autoterápiát rekonstruáljam most, mert hogy nagyon sokan nem látták ezt akkoriban, és hát, hogy érdekes lenne esetleg ezt újra megcsinálni.
3: És hogy érezted, hogy mi volt az eredmény ennek a rekonstrukciónak számodra, vagy a közönség számára?
2: Ez ugyanaz a mű volt? Ugyanaz a darab volt?
4: Hát ez nagyon érdekes kérdés.
2: Amennyiben
3: a kétszer nem lépsz ugyanabban a folyamban.
2: Amennyiben Szent Jó Tamás vödörrel a fején, ugyanaz az ember lehet 1973-ban.
4: Ezt a problémát, ezt én azonnal láttam, úgyhogy a bal lábamon egy barna cipő volt, a jobb lábamon egy fekete, különböző stílusúak, tehát ezzel rögtön ott ki is fejeztem azt, hogy egy folyóban nem, hogy kétszer, de egyszer se lehet belelépni.
2: Oké, akkor ez így visszavezet ahhoz a kérdéshez, amit így az elején elkezdtem, már pedig azt, hogy az a fajta program, amit te követsz, ez a kívülállás, vagy szembenállás, amelyik elég konzekvensen vezetett a te kiűzelésedhez ebből a kádári paradicsomból 1975-ben, ez 2005-ben mennyire tartható egy olyan térben, mint milyenben mi itt üldögélünk, ahol boldog kertészek röfögnek a traktorjaikkal, és a mellettünk levő intézményben egy Jancsi és Juliska.
3: A
2: Hamupipőke című népi előadás szórakoztatja az önfelett parklát. Ez ugyanaz a mű volt? Ugyanaz a darab volt?
4: Ez nagyon érdekes kérdés.
2: Amennyiben
3: a kétszer nem lépsz ugyanabban a folyamban.
2: Amennyiben Szent Jó Tamás vödörrel a fején, ugyanaz az ember lehet 1973-ban.
4: Ezt a problémát, ezt én azonnal láttam, úgyhogy a bal lábamon egy barna cipő volt, a jobb lábamon egy fekete különböző stílusúak. Tehát ezzel rögtön ott ki is fejeztem azt, hogy egy folyóban nem, hogy kétszer, de egyszer se lehet belelépni.
2: Oké, akkor ez így visszavezet ahhoz a kérdéshez, amit így az elején elkezdtem, már pedig azt, hogy az a fajta program, amit te követsz, ez a kívülállás, vagy szembenállás, amelyik elég konzekvensen vezetett a te kiűzetésedhez ebből a kádári paradicsomból 1975-ben, ez 2005-ben mennyire tartható egy olyan térben, mint amilyenben mi itt üldögélünk, ahol boldog kertészek röfögnek a traktorjaikkal, és a mellettünk levő intézményben egy Jancsi és Juliska.
3: A Hamupipőket,
2: Hamupipőket című néki előadás szórakoztatja az önfelett parklátogatókat. Tehát egy ilyen térben, amelyik egy totálisan megváltozott, remélhetőleg totálisan megváltozott tér, neked hol a helyed?
3: Nyomokban megváltozott tér.
4: Hát azért én nem így látom a dolgot, tehát én nem állok kívül. Ez egy félreértés, ez egy képző szó lenne. Nem állok én kívül, egyszerűen állandóan belém kötnek és kitaszítanak. Tehát én csak azt csinálom, amit a sátán, vagy a démon, vagy... Másrészt pedig megpróbálom az akarani, azokat a belső impulzusokat, amelyek így érnek, az összjátékából kialakul az, aki aztán így ki lesz.
2: Ez egy, tehát nem tudom, hogy téged ebrudalnak ki, vagy te ebrudalod el ki a környezetedet. Ugye itt ülünk a Millenáris Parkban, amelyik állításnak, amelyik földolgozta azt a teljes kort, amelyiknek te is részese voltál, de sztrájkoltál éppen akkor.
4: Igen, de hát például ott is ugye felkért a számíztat kiállítás szerv, hogy a hordozható intelligencia négyzeten múzeumot állítsam ki. Hoztam a múzeumot, 1100 digitalizált mű van benne ki, amit a 60-as években mai napig titkolja. Tehát én nagy elánnal remek múzeumot, és kérem, amikor mondtam, hogy de hát itt vannak munkatársak, stb., akiknek család nem lehetne valami honoráriumról szó, és ők, akik a pénzüket ebből a kiállításból, azt mondták, hogy hát örüljek annak, hogy intelligencia fokozásnak. Úgyhogy ekkor nem tehettem mást, ugye mivel kilettem megint taszítva egyfajta, rögtön kénytelen voltam a régi bevált módszert, a sztrájkot alkalmazni, úgyhogy a múzeumot magát felállítottuk, de nem raktunk bele semmit, egészen egyszerűen csupán egy kis nyugágyat raktam bele, és azzal szemben felállítottam az egyik első számizdat kiadványt, amit készítettem a 60-as években, és rúg falára, hogy esti.rajk.
2: Amely túlviszony elemzése volt,
4: ha jól értem. Emblematikus
2: volt. Nem tudom, hogy állunk a központi stúdióval. Azt látom, hogy itt akadozik az adárabgondot talán a hallgatóknak.
3: Próbáljuk meg, hát ha mégis ők is be tudnak kapcsolódni.
0: Meg vagyunk itt.
2: Annyit
0: a központi stúdió, bocsánat.
2: Addig is, hogy akkor hogyan lehet itt létezni, hogyan létezelt ebben a rájkolni művészetileg?
4: Hát persze nem vagyok dogmatikus, úgyhogy vannak sztrájk törése.
2: Magad által meghirdetett sztrájkot, te magad töröd
3: meg. Hogy jöttök ki magaddal?
4: Civakodunk. Végre valamiféle sztrájk szituáció van, akár sztrájk törés, vagy sító sztrájk, mert ilyenek is vannak, akkor már sinem vagyunk, és akkor már viszonylag jól mennek a dolgok kívül is és belül is.
2: Színplakátban, ahol

0: magyaraknak, több száz év tartott, hogy elromoljanak, az ők egy-két év alatt tönkremettek, és hát az újabb bármitek agyon vették.
1: Persze, azért meg gyorsan tanulunk.
0: Ha gyorsan tanulunk, beleszoktak a jóba, és akkor...
1: Jó, és meg a rossz is.
2: Miért ők biztosítanak? Most sokák a fülembe, hogy még csak mostantól vagyunk az. Hát mi is az? Mi az? Mi az a szellemes?
0: Magyarok, nagyon sajnálhatja az új kőkapcsolásod, már vízbe azt hiszik, és
2: pofás, mi a legjobb szerint más, mert nagyon jó volt. Más egyszer már
1: lehet. Nem vagy így láthatok.
2: András, akkor mi volt régen, hogy akkor a kazettás mocere vissza kéne törni, mert úgy akkor ezt fixam. Volt hát fél napig.
1: Nem, soha a kazettás mocere is volt, várjál régen, még szallagos volt.
2: Még ha jobb is volt, a régi volt, akkor se térjünk hozzá holna vissza. Mert a régi módszer az a régi idő, és most pedig menjünk be a bizonytalan újba, ami nem jó, hiszen bizonytalan, de mégis, mint a jövő érdekel, tehát kapaszkodunk bele a jövőbe, és hagyjuk, hogy ez bizonytalanság elhúzzon minket a végtelen.
1: Miért kétszer ugyan abba a papucsba belépni az jobb?
2: Lehetetlen. Lehetetlen. Az a papucs, amit reggel este kikészítesz az ágyad elé, az reggelre már egy egészen más kémiai összetétel tulajdonképpen.
1: Hát ez az, hogy na mindegy, nem akarok visszatérni az témánkhoz, maradunk a szündisznónál meg a járatnál.
2: Szerintem arról beszélj, az is maradva beszélj, ha valóban most indul az adás, és akkor hogy miről szól ez az adás, kedves hallgatói. A Tilos Rádió elhatározta, hogy filmet fog vetíteni nektek, magyar állampolgároknak, valamint a határon túli és tengeren túli. Tengeren túli, ugye az adást az interneten keresztül. Hála jó Istennek, határtalanok vagyunk. Éppen egy filmet nézünk. A filmben egy lófarkas lány, kontyos lányt láttuk.
0: Az első magyar kalózadó, és egy hosszú elő fiatal ember ügyelőkkel, 94. augusztus 21-én.
2: Föl kell
0: erőt. A tevékenységük a fennálló frekvencia moratórium miatt illegálisnak minősült, a hatóságok nagy erőkkel indultak a független adó felvételtésére. A Tilos Rádió szerkesztői
2: technikusai. Nem erről volt szó, hogy nincsen kötik. Nem baj. Tehát mit láttunk a képen? Mondjátok.
3: Dílán tartunk. Igen, a tatárnak, a jelző tatáráknak tartunk. Újra tartottak, hogy találják őket. Ezt a kölcsönték fel, hogy a terhőbb kutatott hátulról hozzá, hogy a borodicet láthatjuk. Ami ezt az egy teljesen kriminális az egész nagyon jó. Őrült, hogy mi volt a múltban. Olyan, mint a 60-as évek. Nem volt ő,
2: mint a szörnyű volt ez a múlt.
3: Hihetetlen.
2: Igen. Mutatkozzatok be a kedves hallgatóknak.
0: Igen, nem tudják, hogy egymásba
1: csúsztunk. Tudom, hogy C vagyok a Bondit Radio.
3: Engem felkérni a szintén a Bukterekről. Bocs, itt van már.
1: Én Kán Gábor vagyok magamtól.
2: Én meg a Vidagé vagyok a szintén a Bukterekről. Tehát három bandit a rádiós és egy magánzó. Ezen az oldalon pedig...
0: Hanna.
2: A Hanna műsornak egy réde, amelyben az előadottátok éppen Vakács Tibor sette.
3: Most a képpenő felhozom is.
2: Én magam pedig Vakácsi vagyok, köszönöm benneteket. Itt után látjuk a hosszú hatalom az autóra. Szerintem nagyon unalmas ez a film most már a kapcsolatok alatt, mert ezt nem tudják nézni.
0: Ez a hőskor volt, amikor még üldözték a
2: tárgyat. Egyszer felvetném, kedves kollégák, hogy mi lenne akkor, hogyha minden, nem csak 6-16 rádiótól lenne, hanem mindannyian egy-egy rádiótól lennék. Jó lenne?
3: Mostobban a fejtőjöntjöjjel.
2: Mostobban jön, ne persze.
3: Azért nem lenne jó, mert akkor mindenki a saját műsora csinálna és nem kapatná a másikat.
0: Egyetemben minden beputás.
1: De én szerintem meg eléggé 1584-es lenne a film.
2: Akkor volt ilyen?
1: Hát ahogy könyvoltam, nagyon ez volt. Tehát egy rádió, de azért az elég gáz.
2: Figyelj, én nem egy, ahány ember van, hogy mindenkinek
1: van. Jó, hogy mindenkinek.
2: Nem figyelsz, 6 milliárd van. 6 milliárd rádió.
1: Az meg már nagyon internetes lenne, és akkor az úgy annak szerintem nem nincs értelme, mert az internet nem jár.
2: Igen, ez
0: a
2: jó.
0: A film. Néha legyen egy kicsi hangos, de most elkezdődött.

0: az, hát mondhatom, mert ez gyerekkor élmény. Tehát minden itt az iskolába, a moziba, de hát ugye nem nézzük fel, és nem is mit a semmire. És ez az első film, amikor felfigyelek, de hát a felénél. Tényleg nagyon jó a csaj. Nem. Ez volt, hogy még néztem is a csata, utána a mozi fényében, hogy ez ennyire jó csajt kihagyni. De tényleg ez az első film, a Smith-Torst hangítja, ami sikerült. De ez a Smith-Torst, a 30, nem tudom hány éves, de mégis azt találják, hogy ő játsza Hamletet.
1: Ez egy orosz film, amit most már tudunk, ezt tűnt a Lenin kütetett Lenin stúdió.
0: A fák, amint fát a fal előtt. Kozint, és Lenin, hát... A fák, amint fát a fal előtt. Kozint, könyvet és Lenin, hát, ő mondom, szálltuk a film, az olyan, mint az asztalmi kerékpározásra.
1: Milyen népszerű ez a történet a Hamlet?
0: Hát ott kinek ezt a fekete ember, fehér ember, hogy a fehér emberek miért szomorkodnak a tetszont, a fekete emberek, hogy mit tudom. És megfogalmazott, hogy ez az ötkös képte, a boldogság és az igazság között.
1: Azért hagyd meséljem el, hogy a magyarokon kívül, a magyarokhoz nincs ilyen negatív, panaszkodós társaság, mint a magyarok, csak egy van, a feketék. Tehát, hogyha a televízióban egy dúsgat, a bíjomos fekete bíjés nyilatkozik, akkor a másod mondat az, hogy milyen nehéz elnyomára élni.
0: De ez jó.
1: Tehát mégiscsak...
0: De hát, az a történet, hogy a mamáját, a megvitte az apját, az a mamáját megdugta, és ez hiszik, és még a Homerus Odüsszeiában is egy probléma.
1: De mi is a probléma?
0: Hogy elveszik a Benedet, és azt mondják, hogy ez egy kötelek törzs. És úgy látja az a fickó, hogy ebben mindenki együtt működik.
1: Érzi, hogy az világ igazságtalan.
0: Nem, a világ... Tehát nem is érdekli az igazság. Egyetem érdekéket, hogy halt meg a kicsit, hogy mi van.
1: Most mit van? Egy fekete zászlót látunk lobogni a tenger fölött, majd lovak ért egy
0: lovért. Az a jó király, a jó király. Azt nem tudják, nem tudják az ostobák, mert médiában nem adják le, hogy a fekete
1: csökkentesek. Hamlet apja.
0: Ezért van, igen, aztán ez majd visszajön a szellemt. Oda lesz itt egy heavy metal gitárriff.
1: És ez a fekete zászló, ami most lobog,

0: parte del tuo figlio. Quello sarmi in un par, poi ti fai più. Ma poi ti sei covarbo? Ho il tornaccio, te l'ho ancora più, il figlio lì. Igen, bejönnek el, idejük se volt megkérdezni, már is megérkeztek, leugrottak alulról, és rohan föl a gárba az 1000 lépcsőfokon keresztül, és már vele szembe nem látni, mert éretlen a film, letérdent az alakok, ez nagyon művészi, hogy a függön leledben, és egy zokogó...
1: Itt a legnagyobb a király, látom.
0: De ki most az anya? Jól elte meg fiát?
1: Igen, mert az anya azért egyszerre szerepülni a gyilkossá, szereti a fiát is, mert a fiát még végre
0: hát, hogy szeretni. Nem szerette a férjét. Hát nyilván azért ölte hát, meg.
2: Ez itt a Tilos Rádió és benne a Rádió Történeti Nap, és egy ilyen kísérleti jellegű törekvést hallhattok a...
1: De ezt csak mi tudjuk?
2: Honnan is? Szimplakertből zajlik az adás interneten keresztül, és mind a digitális, mind egyéb töréseket hallhattatok benne. Kis dab kísérettel. Halló, Millenár is, kérdezem, itt vagytok-e? Folytassuk a beszélgetést. Ez itt a Tilos Rádió és benne a Rádió Történeti Nap, és egy ilyen kísérleti jellegű törekvést hallhattok a... Honnan is? Szimplakertből zajlik az adás interneten keresztül, és mind a digitális, mind egyéb töréseket hallhattatok benne. Kis dab kísérettel. Halló, Millenár is, kérdezem, itt vagytok-e? Folytassuk a beszélgetést.
3: Itt hát, szevasz!
4: Itt vagyunk egy lazak 2 perces delay-jel, de itt vagyunk, és éppen arról beszélgettünk, hogy eladó a magyar nyelv. Ez nem biztos, hogy ide tartozik.
3: Nem, hát én arra gondoltam, hogy el kéne adni régen az FBI-nak a magyar nyelvet, mint kódolási módszer, de kiderült, hogy már bizonyos barátaik alatták.
4: Így van. De nem ez volt igazából a téma, hogyha ez van vendégünknek, Szent Jobbi Tamásnak hozzáfűzni való, akkor annak itt a lehetősége.
1: Nincs.
4: Nincs, érte. akkor visszamennék oda, ahol tartottunk, mielőtt ezzel a hangkollással átkapcsoltunk volna a másik helyszínen. Mi helyed van neked ebben a világban? Látod-e annak a lehetőségét, hogy egy olyan szerepet játszál mondjuk Budapesten, vagy a magyar, nem is igazából a művészet életben, hanem a társadalom egyes szabadságszobor letakarásod volt, amelyik azt gondolom, hogy a rendszerváltásnak egy ilyen ikonikus pontja volt, ahonnan egy új időszámítás kezdődött. Tehát, hogy lehet-e még egy ilyet csinálni 2005-ben?
1: Dolgot sem csinálni. 91-92-ben voltak éppen, szinte azt lehet mondani, hogy könnyen meg lehetett oldani a dolgot, de már egy fél év múlva egy lehetetlen lett.
3: Mi változott?
1: Hát 91-92-ben az embereknek még a fülig ért a szája a vigyorgástól, a jó hangulattól, és aztán már 93-ra összehúzódtak az ajkak. Nem lehetne hasonlót összehozni. Néhány nagyobb volumenű dologba belekezdtem, például az előbb említett hordozható intelligencia négyzeten múzeum ügyébe, ami hát 70 művész és művész csoport 60-as évekbeli műveit gyűjtötte egybe. Hát ezt a magyar sajtó abszolút elhallgatta, a szaksajtó is.
4: Mi hiányzik a közönségnek, a tágabb értelemben vett közönségnek az érdeklődése, a sajtónak a jó indulata, vagy micsoda?
1: Szakszerűség. A szakszerűség hiányzik. A publikumot rendkívül módon érdekelte a dolog. Hát, állandóan zsúfolt volt a Dorottya Galéria 3 hónapon keresztül a belváros szívében. De a szakemberek egyszerűen nem foglalkoztak a dologgal, feltehetőleg azért, mert akiknek módjában állna beszélni, írni és elemezni ilyen ügyeket, azok valamilyen módon el vannak kötelezve olyan személyeknek, olyan hatalmi pozícióban lévő személyeknek, akik nem akarják azt, hogy az a dolog, ami így napvilágra kerül most, az valóban bekerüljön a köztudatba. Pontosan azért nem akarják, mert ők voltak azok, akik a 60-as években ezeket a műveket hát betiltották.
4: De azt mondod, mert csináljuk ezt a műsort már egy jó ideje, és sokféle különböző vendégünk van, és nagyon gyakran elhangzik ez a mondat, amit most te kimondtál, mégpedig azt, hogy nem lehet, hogy még mindig blokkolják azokat a törekvéseket, amiket. És ezt én nagyon-nagyon furcsának tartom, tehát mondhatnám úgyis, hogy nem hiszem el. Itt egyszerűen itt ülünk. Hát,
3: igen, de tehát tényleg visszatérő motivum ez, hogy kádárizmus van még mindig, hogy így vannak dolgok, amiről mindenki tudja, hogy vannak, de nem beszélünk róla.
4: Mondok egy példát, a Makovec a nevű építész és az ő barátai, ugye, meg tudták azt csinálni, amit gyakorlatilag, hát végeredményben te is csináltál, és máig kim van az a közterületi szobruk, amit ők maguk felállítottak a Tavánban a Dózsa György szoborra szemközt gyakorlatilag. És ezt meg lehetett csinálni. Nagyon sok ilyen önszobor van, ha így tetszik, a városban. Ugye a másik kedvencem az a Jobbik, amelyik ugye folyamatosan a Ságvári Endre szobrából csinál valamit. Hol egy lepeltartót, hol egy piros felületet. Tehát, hogy van, úgy látom, hogy emberek simán belegyalogolnak ilyen terekbe, anélkül, hogy bármi problémájuk lenne azzal, hogy kitiltja őket, meg ki nem. Le se szarják.
1: Nem tudok válaszolni a kérdésre, meg kéne kérdezni a szaksajtót, tehát a művészeti szaksajtót, és azok képviselőit, vagy szerkesztőit, főszerkesztőit, hogy miért hallgatják el ezeket a dolgokat, amelyekkel foglalkozom. De Makovec nevét említetted, azért most eszembe jut egy ügymenet. A 60-as, 70-es évek elején, 60-as évek végén Makovec is készített Samizdat kiadványt, amiben engem meghívott. És amikor én beadtam oda a dolgot, ami hát egy ilyen könyvbe került volna, ő azt cenzúrázta. Tehát a Samizdat is cenzúrázott. Úgyhogy nagyon összetett és komplikált a szituáció. Ma is, akkor is.
4: Valahol olvastam tőled, hogy azt mondod, hogy egy demokratikus rendszerben nem direkt módon működik, vagy politikai módon működik a cenzúra, hanem olyan formában, hogy a hivatalos intézményrendszer ugye azt mondja, hogy ez rossz művészet. És játszol is ezzel a gondolattal, hogy találjuk meg azt a festékkötnek azt a pontját a fehér vásznon, amelyik a rossz művészetnek a helye, és akkor onnantól ugye kiderül az, hogy az a fajta cenzúra, amelyik politikai cenzúraként működött a rendszerváltás előtt, az hogyan kezd el dolgozni értékítéletek formájában. Erről beszélsz?
1: Erről is, de ez csak egy egyik rétege ennek az úgynevezett bad art, rossz művészetnek. Az egy sokkal tágabb terület annál, hogy csupán szociális, politikai kérdésekkel foglalkozzon. A lényege talán tényleg nem is itt van, hanem az egy esztétikai, etikai operáció, a bad art. Azt a dualizmust, ami a mi mítoszunknak alapja, a jó és a rossz, mint két alapfogalom, ezt akarja felborítani alapjaiban. Akkor, amikor hatalmi pozícióban lévő emberek azt mondják, hogy ez nem érdekes, mert rossz, akkor hát ők csupán politikai és kisiskolás esztétikai érvekre hivatkozhatnak. Ők képtelenek belemenni abba a metafizikus és mitológiai problémába, amit a bad art, a rossz művészet és a nem művészet kérdése fölvet.
4: Mennyiben érdekes ez a történet az internet? Akkor, hogyha van internet. Ugye itt volt tegnap a mobil stúdiókban a Naimányi László, aki úgy jött vissza, hogy az internetet nagyon intenzíven használja arra, hogy ott jelen legyen. nem nagyon van jelen nagyon sok felületen, nem nagyon van jelen hivatalos intézményekben, de totálisan szabadnak látom őt a neten.
1: Igen, Naimányi szenzációs, amit művel a neten, gratulálok neki innen is. Igen, a net, az internet, a web, ez a kiút, úgy néz ki, legalábbis technikailag ez a kiút.
4: Te használod?
1: Hát, van egy szánalmas honlapom, vagy honlap, ami a Telekommunikáció Nemzetközi Paralel Uniója honlapja. Már évek óta fönn van neten, de talán jobb lenne, ha nem lenne, mert olyan ügyetlen és hibás elemeket tartalmaz, és nincs kész. Igen, az a szándékom, hogy ezt rövidesen normális állapotba hozom.
4: Visszatérve még itt ezekre a konfliktusokra, én szeretnék rákérdezni arra a dologra, amit ugye tapasztalatból ismerünk leginkább, meg személyes történetekből lehet ismerni, mégpedig azt, hogy az elnyomás, ami a rendszerváltás előtt összetartotta mondjuk a magyar avantgárdot, vagy a magyar szamizdatot, az 89 után ugye 1000 szára szakadt, gyakorlatilag a teljes politikai spektrum mentén megtalálhatók már azok az emberek, akik akkor egy asztalnál, egy projektekben, vagy Balatonbogláron ültek. Ezt is érzed akkor, amikor te...
1: Persze. Szóval én azt gondolom, hogy igen, ahogy mondtad, amikor leemelték a diktatúra fedelét a boszorkányüstről, akkor tényleg szerteugráltak a kígyók, békák. Én is az egyik voltam közülük, én is ugrottam egy irányba, és az a benyomásom, hogy az egyik központi probléma, ami engem, mint kígyót elválaszt a többi kígyótól, az, hogy nincs egyetértés közöttünk a demokrácia, tehát a képviseleti demokrácia és a direkt demokrácia kérdését tekintve.
3: Jó, de ez öndefiníció, hiszen pont ez a demokrácia, hogy nincs benne teljes egyetértés, nem?
1: Igen, persze, de ez a nem egyetértés fennáll, és ezért erősen elszigeteltek vagyunk egymástól, mert én mániákusan a direkt demokrácia híve vagyok, míg ők mániákusan vagy nem érdeklődnek a demokrácia, mint olyan iránt, vagy pedig hajlandók a reprezentatív demokrácia jármába beállni.
3: De elképzelhetőnek tartasz egy direkt demokráciát a valóságban?
1: Hogyne, hát van ilyen a világban, ezt nem én találtam ki, ez egy működő dolog. Persze. A demokrácia alapvetően...
3: És ebben az országban is?
1: Miért ne?
3: A kísérleti jellegei nyilván.
1: Na úgy látom, hogy te is egy másik kígyó vagy.
3: Én hát.
4: De Svájcban te mit, mert ugye ott az egyik ország, ahol ez működik, vagy működik hibrid módon valami képviseleti demokratikus rendszeren, de ebből te mit profitáltál, mint svájci állampolgár 75 és 91 között, vagy 89 között?
1: Hát azt profitáltam, hogy éltem ezt a szisztémát. Tehát én évente 4-5 alkalommal mentem szavazni a legkülönbözőbb kérdésekről.
4: Csak azért kérdezem, mert ugye egy másik svájci emigráns magyar, ugye a zavatai építész, ő pont ennek a direkt demokráciának az áldozata akkor, amikor ugye ő fölépítette a házát valami hegyi falucskában, és aztán a szomszédok szavazták meg azt, hogy hát ez a ház, ez annyira csúnya, hogy azonnal bontsák le, és ugye ő aztán így nagyon nehezen bírta megmenteni szinte az egyetlen megépült épületét, amelyik a saját otthona is egyben. Nagyon, nagyon komoly problémák vannak neki ebből ma is. Tehát, hogy ezt én nem látom azért egy annyira problémamentes dolognak.
1: Én nem azt mondom, hogy a direkt demokrácia megoldja a problémákat, hanem csak annyit mondok, hogy a direkt demokrácia az egy olyan eszköz, amely mindannyiunk kezében van, tehát nem csak egy párt kezében, nem csak egy kiválasztott kormány kezében, vagy megválasztott kormány kezében van, hanem folyamatosan a nép kezében van. Most a zalotai elemérrel két dolog történt, az egyik az, hogy igen, ahogy mondod, mondjuk így áldozata lett ő, mint építész a direkt demokratikus műveletnek, de ez a direkt demokratikus művelet adott lehetőséget arra, hogy megvédje magát, megvédje a házát, és valóban törvényileg felülbírálták az első határozatot, és ma már a háza nem kerül lebontásra. Sikerült, tehát sikerült direkt demokratikus területen megoldani ezt a problémát.
4: Egy masszív, hierarchikus intézményrendszernek a segítségét igénybe véve. Tehát amikor azt mondta a közösség, hogy elemér önt kiszavazta a közösség, hagyja el a házát, majd a ház is hagyja el a közösséget, akkor ő ugye egy ilyen isten intervenciót vett igénybe, ha jól értem. És ugye ez a... ugye itt is folyamatosan ez van, én azt látom egy kicsit, hogy a művészeti területen a közönség simán kiszavaz művészeket különböző házakból, aztán ugye egy nagyon jól bejáratott érdekérvényesítési szisztémának köszönhetően ők visszamásznak az ablakon. Most nézel rám nagyon furcsán.
3: Na, én még az isteni intervenciónál vagyok leakadva, hogy az egész konkrétan mit jelent. Egyébként azzal egyetértek, amit most mondasz.
4: Hát azt értem ez alatt, hogy el lehet ballagni a polgármesterhez, vagy valami erős emberhez, aki azt mondja, hogy jó, hogy ti így szavaztatok, de hát én meg másképp döntök.
1: Nem, hát nem ez történt Svájcban a zalotai elemérféle épülettel. Először is, Svájcban sajnálatos módon körülbelül 75%-át egyébként direkt demokratikus eszközökkel, de 75%-át a döntéseknek már nem a nép hozza. Erről a nép maga lemondott. Véleményem szerint ez egy hibás döntése volt a svájci népnek, de éppen direkt demokratikus eszközökkel vissza is lehet majd venni azt a 75%-ot. Tehát az a szakmai bizottság, amely végül is megmentette a házat, az voltaképpen direkt demokratikus úton lett megválasztva. Ez a fontos.
4: Van neked egy kantonod, ha már Svájcnál tartunk? Ez a 24. kanton, ha jól tudom. Ez létezik? A repülő kanton?
1: Valamilyen szinten természetesen létezik. Létezik a te álmod? Létezik, amit te gondolsz, hogyha ülsz egy barlangban, és kitalálsz valamit? Létezik? Bizonyos szinten persze, hogy létezik. Sőt, ez ki van vetítve belülről, ki van vetítve írás formájában, képek formájában, tehát már egy másik szinten is létezik. Az, hogy sajnálatos módon a lakosság nem veri az ajtókat és követeli ennek egy még magasabb szinten, vagy még technicizáltabb szinten való realizálását, hát igen, a történelem elég lassan megy. De hozzá kell tennem, hogy a 24. kanton, amit 1984-ben alapítottam, az mutálódott, és ma már van a Sekkeflúz, a semleges közel-kelet-európai fegyvermentes fluxus zöld zóna, ami 18 országot ölel magában, Finnországtól le egész Ciprusig. A himnuszokat most kaptad meg tőlem ajándékba.
3: Ez mindig érdekelt, hogy ez miért egy ilyen észak-déli vonal, ezt elmondod?
1: Ennek két oka van. Egyrészt egy ütközési zónát képez Nyugat-Európa és Kelet-Európa között Urálig, mondjuk így. Tehát mi nem avatkozunk bele a Nyugat-Európa és a Kelet-Európai műveletekbe, semlegesek vagyunk, egy ilyen zöld ütköző zónában fegyvermentesen. Ők bombázhatják, lőhetik egymást, ha ők úgy döntenek. Ez az egyik ok. A másik ok pedig az, hogy ez észak és dél között húzódik így voltaképpen tartalmazza a klímák sok féleségét.
4: Ennek az ütköző zónának ugyanazok a lakói, mint amik a 24. kantonnak lettek volna? Ugye
1: igen,
4: a mutáns
1: osztály. Igen. A mutáns osztálynak az alapeszméje az, hogy létminimum szinten akar élni. Nem akar kevesebbet annál, mert akkor meghal, és nem akar többet annál, mert akkor megint csak meghal. Tudni illik, mi egy mítoszban élünk, amelynek alapeszméje, alap mitológémája azt mondja, hogy ha azt ott elfogyasztod, akkor a nő el lesz nyomva, akkor a nő fájdalommal szül, akkor dolgoznod kell, akkor a leszármazottak mind kísértve lesznek a többletfogyasztásra, és a végén meg kell halnod.
4: Ez az alma. Ez a kis...
1: Állítólag alma, de állítólag más néven a luxus. A felesleg. A hadsereg.
4: Hányan lakják a te zöld zónádat, vagy 24. kantonodat.
1: Egyre többen vagyunk.
4: Szerintem itt adjuk most vissza a szót a stúdiónak, illetve a többi helyszínnek. Búcsúzik a Millenár is, még lehet, hogy visszajövünk. Stúdiója szó.
3: Szevasztok.
2: Tehát megcsíptük a szót, ez itt a rádiótörténeti nap, és benne a Millenáris és a Jövőháza bejelentkezett Szent Jóbi Tamással, Bodóval és Rádió Edittel a mondjuk médiaművészet kapcsán, és ott a Rádió Territories 2, mint rádió jövőjét kutató projekt még megtekinthető, és talán ennek kapcsán lassacskán bezárul a mai nap, mint egy búcsúzó és összefoglalóul a Rádió Territories 2 résztvevőinek bemutatkozóját, és hát hogy is mondjam, egy ilyen összefoglalót, hogy milyen adásokat hallhattok, aki kísérleti rádióműsort csinál, milyen műsort tesz bele ma, 2006-ban, mert ugye egész nap hallhattátok a 70-es, 80-es, 90-es évekbeli visszaemlékezéseket. Hát most 2006-ban mit csinálnak a fiatalok? Még meghallgatható a Millenáris Parkban. És addig zene. Tilos Rádió. FM 90,3.

0: Tilos Rádió a Sajtószabadság tematikus napján most délután, már kora este, 19 óra 6 perc vagy 5 perc van. Sziasztok, váltunk témát. Nem tudom, ki mennyire emlékszik, hogy a nap folyamán mennyire volt szó a cenzúráról, de mi most alapvetően ezt próbáljuk a Sajtószabadság jegyében. Két vendégünk van, Herman Veronika és Murányi Gábor. Veronika az ELTE média tanszék. Mondjad, Lice, annyira komplikáltak vagytok.
1: ELTE média és kommunikáció tanszék.
2: Adjunktus.
1: Adjunktus, igen.
0: Murányi Gábor pedig ismerhetitek őt már a Hírnapból, aki egyébként média, nem, talán inkább azt mondom, hogy sajtótörténetben nagyon járatos, és a HVG munkatársa vagy.
2: Még mindig, igen.
0: Igen, és van még HVG.
2: És van HVG. És
0: a Golyós fantasztikus a Golyós, úgy vezényli az adást, hogy hát szerintem teljesen oda vagyunk, a zenéket is ő fogja választani. Viszont volna egy kérdés, jó, szerintem itt rögtön az elején kérdezzük meg a tilososokat, hogy tudják-e, ne a cseten kérlek, hanem telefonáljatok, mert a cset, hol a telefon? Ja, itt vagyok. 2153773, hogy ki emlékszik, mikor volt az a bizonyos alkalom a magyar sajtótörténetben, nem régen volt, amikor fehér lappal jelentek meg egyes újságok, például a Magyar Narancs címlapja is fehér volt, a napi lapok is hagytak egy fehér üres helyet a címoldalukon, ami egyezményes nemzetközi jele a cenzúra elleni tiltakozásnak. Tehát, hogyha valamelyik lapot valamilyen módon köztudottan cenzúrázták, és ezt a többi szerkesztőség megtudta, és volt ideje, akkor ez az egyezményes jel, hogy egy fehér foltot, vagy a hiányt magyarul megjelenítik a printben, a nyomtatottban. Emlékeim szerint ez valahogy olyankor volt, amikor még nem volt Facebook. Lehet, hogy Iviv már volt, de Facebook biztosan nem volt. Na szóval 2015-37-73 mi volt ez és mikor? Mondhatjuk-e azt, hogy ami történik, és most már nem csak a Népszabadság ügye kapcsán, hanem a magyar média verkeiben, hogy az egyfajta cenzúra, hogy az, azt mondjuk, mindenki mondja, hogy politikai nyomás gyakorlás folyik, és Einstein, tehát hogy az állami médiumokká tenni erőszakosan, magukévá teszik erőszakosan rádiókat és nyomtatott lapokat, ezt a HVG-ben föl is sorolják pontosan időszen az elmúlt 6 évre visszamenőleg, de ez egyfajta cenzúra? Tehát amikor az állam, a kormány, az állam vagy a kormány akarja megmondani, hogy mi jelenjen meg, és hol jelenjen meg, a cenzúrának tekintjük? Veronika a tudós. Hopsz, itt a kökelenne a fejhallgatót. Igen, köszi, Bazsi. Hello. Hello. Szia, hétfői csaj.
3: 2011-ben volt, amikor elfogadták az új médiatörvényt.
0: Akkor jelentek meg fehéren a nyomtatott lapok?
3: Aha. Igen, igen.
0: És akkor
3: ez volt utoljára.
0: Köszönöm szépen, hétfői csaj, de még egy percig, ha tudsz maradni.
3: Igen.
0: Te vagy a mai hírszerkesztő, de gondolom készen vagy már.
3: Igen.
0: Akkor feltarthatlak. Hogy ez volt ez a pillanat, amikor Mong Attila és Bogár Zsolt csöndet csináltak a Kossuth Rádió reggeli műsorában.
3: Így van, és jó. Szépen kitették őket.
0: Hát ezt a Golyós megtalálja a neten, akkor megmutatjuk, mert elvileg ott van. Bólintott, hogy megfelelke. Köszi, hétfőcsaj, nagy,
3: okay.
0: Nagy piros pont.
3: Jó, nagyon-nagyon jó a mai
0: csillag,
3: műsor.
0: Mi még csak most kezdtük, de átadjuk a többieknek csillagos ötös a megfejtés. Köszönjük szépen.
3: Hello, sziasztok.
0: Talán bevallhatjuk, hogy ez nagy segítség volt, mert törtük a fejünket, és csak arra emlékeztünk, hogy nem volt ez olyan régen. De miért is felejtünk? De nem ez volt a fő kérdés, hanem hogy cenzúra-e, hogyha ezt csinálja a hatalom a sajtóval, hogy átirányítja a saját oldalára. Vagy a cenzúra az csak egy apróság ehhez képest, mondjuk itt talán könnyebb a válasz, nem tudom. Mit mond a tudomány, Veronika?
1: Hát a tudomány elég körmönfontan szokta ezt a problémát kezelni. Nyilván nagyon fontos az, hogy milyen kontextus, milyen társadalmi környezet az, amiben ez történik. És hát, hogyha már tudomány, akkor a tudomány nagyon szeret bonyolult modelleket felállítani, erre is vannak mindenféle modellek, hogy hogy hát az állami beavatkozás, vagy a dereguláció az milyen mértékben valósul meg egy adott médiapiacon, hogyha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, akkor igen, tehát nyilvánvalóan mindenféle politikai nyomásgyakorlás, vagy mindenféle olyan hatalomtechnika, ami a média tartalmak irányultságát, vagy egyáltalán irányát, vagy csapásvonalát megpróbálja befolyásolni, az bizonyos értelemben cenzúra, még akkor is, hogyha cenzúrán ugye a szószoros értelmében azt szoktuk érteni, az valamiféle hiány szokott lenni, amikor valamit kitörlünk, vagy kitöröltetnek velünk, vagy kitörölnek hatalmi szóval, vagy hatalmi kézzel, de...
0: De az már nem, amikor azt mondják, hogy de ezt viszont meg kell írni?
1: Hát az egy ilyen...
0: Az mi?
1: Jó kérdés, hogy ez mi? Hát az nyomásgyakorlás, de persze. Hát
4: azt irányításnak ilyen, nevezték. A szocializmus időszakában az irányított sajtónak egy igen jellegzetes tulajdonsága, ami volt.
0: Hogy tartottak jó kis eligazítást, ebben azért én is tapasztalatokat szereztem annak idején a televízióban, hogy tartottak ilyen eligazítást. Ez nem pártagsági eligazításról, nem pártaggyűlés, hanem... szerkesztőség értekezletnek tudták nevezni, és akkor megmondták, hogy a Brezsnyev elvtárs azt szeretné, ha erről lenne. Azaz, hogy a Brezsnyev elvtárs miatt azt szeretné a párt elvtárs, ha arról lenne szó, hogy, és arról meg nem lenne szó, hogy. De hát nem egy pártrendszerben élünk ma, tehát akkor a cenzúra az, hogy értelmezhető, ha nem diktatúrában, vagy nem egy pártrendszerben működő társadalomról beszélünk.
1: Abszolút.
0: Mi működteti?
1: A cenzúrát az gyakorlatilag működtetheti az adott médiumnak például a tulajdonosa, működtetheti is.
0: De mondjuk van olyan, hogy gazdasági érdek működteti,
1: persze,
0: politikai érdek működteti, ezek a verziók vannak?
1: Hát a kettő általában össze szokott folyni, de abszolút van több pártrendszerben is. Azért látunk arra példát, hogy működik a cenzúra, ami adott esetben nem feltétlenül politikai okok miatt, hanem mondjuk éppenséggel egy gazdasági szereplőnek a befolyása miatt jön létre, de hát említhetnénk most az Egyesült Államok is a példáját, ahol ugyan utoljára a hétvégén Donald Trump szerette volna betiltatni, vagy szeretné betiltatni a Saturday Night Live című politikai sketch műsort, mert nem tetszett neki, hogy Alec Baldwin őt ahogy kifigurázza.
0: Na jó, de ez amit a kálomista, aki kivágatta a mozikban már forgalmazott filmből a jelenetet,
1: hát
0: amit ő is
1: cenzúra,
0: látható.
1: Vagy hát a cenzúrára való szándék, úgyhogy mondta, hát ez nyilván nagyon sok mindentől függ, de létezik számtalan formája.
0: Gábor, mennyire finomodott a fájdalom? Tehát, hogy azért mit látsz így visszamenőleg?
4: A módszert kérdezed, vagy a fájdalmat?
0: A fájdalmat kérdezem. A fájdalmat módszer szerintem nem finomítható.
4: Szerintem ezt én ellentétben veled azt gondolom, hogy a módszer finomodott, ravaszabb lett, becstelenebb lett, aljasabb lett.
0: Na látod, hogy nem lett finom. Hogy csak durvább lett.
4: Nem, de közben finomodott. Igen. Mert a technikája abszolút módon finomodott. Tehát azt, hogy nem egyenes ez a nyomásgyakorlás, nem törvényekkel írja körül. Ugye, hogyha visszatekintesz a múltra, ugye a cenzúra az egy évszázados múltú.
0: Fölírtam 1848.
4: Hát Magyarországon, de azért ha én előveszem egy pillanatra, belenézek, akkor azt látom, hogy 1574-ben első Miksa császár életbe léptette a cenzúrát Magyarországon.
0: Éppen, hogy csak volt nyomtatás, újságban nem is volt még csak könyvtelen. Na, hallgassuk meg a hallgatónkat. Hello, szia, adásban vagy? Tilos.
5: Jó estét, Péter vagyok. Azért telefonálok, mert hallgatom a vitátokat, és tök érdekes lenne azt megtudni tőletek, vagy a ti véleményeket erről, hogy lehetséges-e egyáltalán objektív média egy olyan rendszerben, ahol létezik a pénz fogalma egyáltalán, hogy ugye nem tudja függetleníteni magát az újságíró a bevételtől, és innentől kezdve mindenképpen nyomást lehet gyakorolni, hiszen maga a formátum ez a média nem tud működni, mert anyagilag nincs támogató, hogy nem kap reklámokat, akkor már nem tud hozni tartalmat, nem tud biztosítani tartalmat, és akkor azt nincs milyen megkölcsön. Szóval úgy látom, hogy a rendszer maga sérül.
0: Vettük a kérdést.
5: Még egy kérdést tennék, vagy egy javaslatot tennék. Nagyon váltakozó a hangerőség a különböző mikrofonok között, ha tudnátok egy kicsit hangosítani.
0: Jó, a golyos megoldja. Köszönjük, hogy szóltál. Szia. Gábor, gyere, ülj ide mellém. mert akkor, akkor nem fogjuk olyan jól látni egymást, de a mikrofon viszont sokkal jobb lesz.
4: Ha jobb mikrofon van, akkor boldog.
0: Nem, mert közelebb fogsz tudni ülni. Jó. Azért.
6: Az ötödiket is, most az ötödiket bekapcsoltam, és hallottam, hogy előtted van, abba belebeszélsz.
0: Ja, addig nem volt bekapcsolva a sárga?
6: Az nem volt, de a másikba beszélt.
4: Na jó, most tehát akkor üljek ide, ez a jó.
0: Gyere ide mellé. Jó, és a Veronika mikrofonja. Próba, 1, 2, 3, az jó, és én is jó vagyok.
4: Akkor most működni fog?
0: Igen, és Péter, telefonálj, ha mégse jó, és akkor még javítunk rajta, de szerintem a golyoson van fejhallgató, és hall minket. Jók vagyunk?
6: Igen.
0: Pénz. Van az a pénz, szokták mondani pestiesen, most a Gábor szavába vágtunk ezáltal, de hogy finomodott-e vagy sem a módszer, de most felírtam, hogy pénz nem fogjuk elfelejteni, fejezd be nyugodtan a finomodott-e vagy sem. Tehát nem a törvények írják körül, hanem
4: de, hát korábban ugye a törvények szabályozták.
0: Jó, most a Péter megmondja, hogy jól hallom. Igen. Igen, hello.
7: Sziasztok, Laci vagyok.
0: Laci.
7: Jól hallottam.
0: Jó, köszi.
7: De én a módszerhez csatlakoznék, hogy így most például itt a népszavazás kapcsán, itt ugye például a plakátolás, hogy a köztulajdonban, például a villanyoszlopokra elméletileg jogszerűen lehetne plakátolni bárkinek. Erre a körúton 3 méter magasságig, már Budapesten a nagy körúton 3 méter magasságig bekenték valami olyan ilyen darabos festékkel, ami lehetetlenné tette a plakátolást. Ez egy ilyen olyan fölháborító, olyan kisszerű, kisstílű, gonoszkodó, szemétkedő cenzúra szerintem, ami hát elképesztő.
0: Erről nem hallottam eddig. Jó, köszi, jó, hogy mondod. De valahogy ezt senki nem is írta meg, ez most...
4: Erre jeleztem azt, hogy finomodnak a módszerek, és tehát befejezve nagyon röviden azt, amit elkezdtem mondani, hogy a törvények által eléggé körül volt bástyázva, hogy mi történjen a cenzúrával. Tehát ugye háborús időszakokban teljesen jogosnak látszik a cenzúra, hiszen ellenfelek állnak egymással, a hírszerzésnek az egyik forrása az újság, tehát nagyon meg kell gondolni, hogy milyen szövegek menjenek ki.
0: Ugye ez az alapkérdés. Háború,
4: ez az alapkérdés. Most a cenzúráról általában próbáltam beszélni. Természetesen most csak kis háborunk van. És ebbe a érdekes módon abban a pillanatban a hatalom beteszi a lábát külpolitikai ország érdekekre hivatkozva, abban a pillanatban megint csak egy nagyon általános tapasztalat, hogy attól a pillanattól kezdődően, dehogy a külpolitikai érdekekről van szó, hanem temérdek olyan példát lehet mondani az első világháborútól a második világháborúig, ahol kifejezetten belpolitikai szempontok játszanak szerepet, mert abban olyan nagyon egyet lehet érteni, hogy nem kell megmondani, hogy hova vonulnak fel adott helyzetben az ország csapatai, de az, hogy ki melyik párt szólalhat meg és mit adhat, ez már egy nagyon masszív belpolitikai kérdés, és akkor innentől ez egy belpolitikai kérdésé válik, és a cenzúra nagyon is életbe vágó forrásoktól fosztja meg az olvasót, a hallgatót.
0: Igen, épp azt akartam mondani, hogy az írott sajtóhelyzet egészen más, mint egy élő rádióműsoré. Hát én itt most mondok egy olyat, hogy cenzor legyen a talpán, aztán utólag kiszedheti, de az élő, tehát ugye a két világháború közötti rádióműsorok, tévéadások nem olyan nagyon voltak, nem jellemzők. Tehát, hogy nem lehet ugyanazzal a szemmel nézni, szerintem, vagy ugyanazzal a félelemmel kezelni a cenzúrát akkor, hogyha a print sajtóról beszélünk, vagy hogyha az audióról.
4: Mit ez félelem alatt?
0: Hát, hogy az, aki audio sajtót csinál, tehát rádiót, televíziót csinál élőadásban, azt nem lehet úgy visszafogni, mint akinek az írását a cenzor a nyomda előtt még megnézi.
1: Na. De vissza lehet fogni azt, hogy hova mehet. Hát, hogy ez is a cenzúrának egy fajtája.
0: Tehát, hogy azt mondod, hogy ilyen frekvenciát kapsz, és olyat viszont nem kapsz, persze. Országosat, vagy közösségit,
1: hát abszolút,
0: kis közösségit, stb. És már is akkor a pénznél is vagyunk egyszerre, tehát, hogy a printben is, meg az audiovizuális médiában is, hogy mire ki mennyi pénzt ad.
1: Hát ez volt a kérdése a Péternek. Meg is nézik azt, hogy mondjuk egy ilyen piaci média környezetben a cenzúra az működhet olyan alapon, hogy kinek adok, igen, hát amit mondtál, hogy országos frekvenciát.
0: Na jó, de most rögtön ellent szeretnénk mondani pénzügyben a jelenlegi helyzettel kapcsolatban annak, amit feltételezünk, mert ugye egyrészt az egyik kifogás, és nem, hanem ürügy, és nem magyarázat a népszabadság megszüntetésére vagy beszántására az, hogy nem volt gazdaságos és veszteséget termelt, miközben nem voltak benne állami hirdetések, de mégis volt arra pénzük, hogy olyan kormányellenes információkat és helytálló információkat közéljenek, ami miatt valószínűleg valaki felugrott és azt mondta, hogy elég volt. Tehát, hogy nem pénz. Én azt gondolom, hogy nem pusztán pénzkérdés.
1: Hát nem pusztán pénzkérdés. Nyilván ez már egy durva beavatkozás volt, egy olyan durva hatalomtechnika, amire hát a rendszerváltozás óta nem nagyon láttunk példát. Magyarországon.
4: Nem láttunk példát, meg
1: más országokban sem láttunk példát, amelyek magukat demokratikusnak vallják, demokratikus berendezkedésének. Itt a pénz, egyébként a pénzkérdéssel tényleg jól rátapintott Péter valamire, mert hogy amikor sajtótörténetről beszélünk, akkor tulajdonképpen nem csak a médiumoknak a történetéről beszélünk, hanem az újságíróknak is a történetéről, hogy ugye tulajdonképpen ez egy ilyen professzionalizációs folyamat volt, ameddig kialakult az újságírás. Ugye vannak emberek, akik pénzért azzal foglalkoznak, hogy más embereket dolgokról tájékoztatnak, hogyha most nagyon.
0: Hát az információ hatalom, tehát azért ezt így megfizetik.
1: Így van, és hát amikor azt nézzük meg, mondjuk visszamenőlegesen is, hogy az újságíró szakmának milyen történelme van, vagy milyen története van, akkor ugye megint azt lehet látni, hogy van ez az objektív modell, ami főleg az angol szász országokban menő, hogy hát az újságírónak ugye az a dolga, hogy minél lehetőségeihez képest minél kiegyensúlyozottabban tájékoztasson, és hát a minden ettől eltérő, ami pedig egyszerűen azt mondja, hogy az újságíró is ember, az újságírónak is vannak mindenféle kötődései, meg ideológiai megfontolásai, és akkor innentől kezdve.
0: Na jó, de akkor ő olyan médiumhoz fog elszerződni,
1: hát,
0: nem?
1: Így van.
0: Ebből, akkor eleve zárjuk ki a nem minőségi újságírást ebből, mert hogy nálunk a Blik, vagy a Bors, vagy korábban, hát mit tudom, milyen újságok voltak, hasonló hát bulvárlapok, azt most vegyük ebből ki, mert ott pénzért azt írnak, amit megfizetsz. Tehát ez, most akkor ezt így nem, de hogyha a minőségi... Nem?
4: De azért ebben nem lennék ennyire.
0: Igen, bocsánat, nagyon szögletes vagyok, de...
4: Szögletes, mert hogy mondjam, a bulvár az részben ez, amit te mondasz, részben pedig egy olyan tömegigényt kielégítő fórum, amelyet adott helyzetben te is, én is olvasunk, felhasználunk, stilizálunk, átemelünk, az ott elhangzott hírekre utána megyünk, tehát azért ezt...
0: És nagyon sokszor ők írnak meg olyat, amit a minőségi lapok
4: tehát
0: csak
4: azért
0: utóbb.
4: Nem így kellene.
0: Tehát a szivárogtatás, igen, visszaszívom, elnézést kérem. Mégsem nevezzük nagyon, minőséginek.
4: Én nem mondtam, hogy minőségi, csak azt mondtam, hogy újságírás,
0: igen.
4: És nem tagadnám ki az újságírásból ezeket a kollégákat.
0: Visszavettük, rendben. Bocsánat, ne haragudjatok. És ráadásul olyannyira tévedés volt részemre ez a kijelentés, hogy emlékszem, hogy a 20 évvel ezelőtti brit kormányváltáskor az egyik ottani bulvárnak tekintett, de a legnagyobb példányszámú napilapon múlott, hogy ki a tulajdonosa, és azt feltételezték valószínűleg jogosan utólag is bizonyítottan, hogy aki ott írja, amit írni akar, az fogja eldönteni a Tony Blair sorsát, és így is történt. Úgyhogy vissza az egész, bár a magyar média nem hasonlít a britre, de van rá példa, hogy...
4: Nagyon nem szeretem a bulvár újságírást, ez két dolog, amiről most beszélünk.
0: Jó, de az egy bulvárlap volt, és mégis ők döntötték el, mert az emberek többsége azt olvasta. Na most menjünk vissza ez a pénzhez, mert ebből a szempontból viszont a bulvár az egy másik história, mert ott nagyon sok pénz van, azért, hogy nagyon sok fogyjon belőle, de a minőségi újságírásnál a pénz az a tulajdonos. Vagy hogy van ez? Ki ad pénzt? Most nincs, a printben nincs állami, nincs közszolgálati,
4: hát
0: úgy, mint a rádió, ami annak van nevezve, meg televízió.
4: És attól függ, hogy nagyon egyértelműen fogalmazunk, attól függ, hogy melyik sajtóorgánumról van szó. Mert bizony ma is van olyan sajtóorgánum,
0: amelyben
4: van pénz.
0: Igen.
4: Pénz.
0: Igen.
4: Tehát
0: éppen hogy hívják? Éppen hogy hívják?

0: csupán pénzkérdés, mert a példányszám pláne a printnél már nem egy olyan tényező, ami mondjuk akár csak 10 évvel ezelőtt is volt, mert azok a példányszámok az internet miatt és olyan mértékben visszazuhantak, hogy ez a része már nem annyira érdekes. Ebből fakadóan a print sem annyira érdekes, mégis az a minőségi újságírásnak, vagy a kinyomtatott szóval már nem lehet. Amit egyszer kinyomtattak, azt már nem lehet úgy elbánni. Bezúzni lehet, de hogy nem, erre sok példa volt a bezúzásra is egy korábbi időszakban, nem ötleteket akarnék adni, de egyszerűen azt akarom mondani, hogy a kinyomtatott szót nem lehet olyan egyszerűen megváltoztatni, mint például a interneten erre egy gondoltam. Szót lecserélni.
1: Há, vagy egy egész cikket eltüntetni.
0: Igen.
1: Igen, erre gondoltam, hogy nem, tehát nem lehet úgy elbánni a kinyomtatott szóval, mint egy internetes cikk. Hogy
0: akkor be kell zúzni,
1: meg,
0: és nekem egy nagyon szép gyűjteményem van, abból a bezúzás után megmaradt sajtótermékekből, a Mozgó Világtól, a Tiszatájon át, a históriáik, hogy most csak néhány...
1: Ezek mind cenzúra események voltak?
0: Ezek abszolút cenzúra események, a kádárrendszernek emblematikus cenzúra történetei voltak.
1: Na de most lehet-e cenzúráról beszélni ilyen értelemben az internet korában? Mert hát oké, hogy a nyomtatott sajtónak nyugtatott ilyen-olyan hirdetések miatt a egyes nyomtatott lapok jól élnek, a Kormányinfón mindenki megkap valamit, de nem mindenki úgy szóhoz, hogy kérdezzen, tehát azért ez is egy elég komoly cenzurális terep, ezt most már lehet tudni, mert most már megírják az interneten, hogy ki nem kapott szót a Kormányinfón, tehát ez is működő cenzúra, ha úgy vesszük. De mégis lehet-e olyan értelemben cenzuráról beszélni, mint mielőtt az interneten kezdtünk olvasni? Tehát, hogy valakinek van erre valami... Hát most egy ilyen rá lehet mondani, tehát látszik, hogy már ez nem az a cenzúra, de úgy tűnik, hogy mégis ugyanúgy működhet.
0: Hát én azt gondolom, hogy a lényegét tekintve megint ugyanaz a cenzúra. Azt a kérdésem van, hogy hogy lehet ma például elolvasni a 0.hu-nak
1: az archívumát, igen.
0: Még a nyomtatott sajtóban megjelent szövegeket elő lehet bányászni, ugye, mert van egy Arcanum nevezetű cég, amelyik éppen most fejezte be ennek a digitalizálását 1956-tól 2015-ig. Ez működik, de a 0.hu-t most nem lehet, illetve nyilván vannak olyan guruk, akik mert ugye ami egyszer kikerült az internetre, azt már menteni. Valamilyen módon meg lehet találni. Bevallom, hogy nekem ez még nem nagyon sikerült, és nyilván nem lesz egy tömeges kutatás az ügyben, hogy a 0.hu mit írt mondjuk 2 évvel ezelőtt.
1: De nem csak az, hogy mi nem tudjuk megkeresni, mert maguk a szerzők, tehát ha otthon ők nem őrizték meg, amit publikáltak, akkor ők maguk a saját szellemi terméküket sem érik el. Ez már nem cenzurális kérdés, gondolom, hanem jogi.
2: Hát igen, szerintem, és azt hiszem a 444-en volt egy ilyen tutoriál, hogy hogyan lehet előhívni a 0.hu, és ilyen borzasztóan bonyolult.
1: Igen,
2: tehát,
1: rögtön másnap.
2: Biztos, hogy nagyon kevesen fognak neki ugrani ennek csak úgy lárpurlár, hogy előhívják ezeket a...
1: De a másik, ami szintén a 444-en jelent meg, és az esetleg, hogy kis zene után abba az irányba elmehetnénk, ha van kedvetek hozzá, esetleg a hallgatóknak is van kedvük, nem tudom, a plakátról nem beszéltünk el, ne felejtsük, hogy teljesen jogosan az a mondat van kiemelve, hogyha ez egy ország lenne, és nem egy vidám park, most ugyanitt ülnénk, és arról beszélgetnénk, miért távozott Matolcs egy cikk miatt. Ez egy egyetemi rendezvény volt nálatok,
2: hát
1: Veronika, ott voltál.
2: Hát ez éppenséggel pont nálunk volt.
1: Igen, múlt kedden, rögtön azon melegében.
2: Így van, azt
1: és hogy az volt a lényeg, hogy itt most akkor nem arról kéne beszélni, hogy az újságot bezárták, hanem arról, hogy felfüggesztették a bizonyítottan szakszerűtlenül működő kormányzati vezetőket,
2: hát
1: finoman fogalmaztam.
2: Igen, és hát igazából ugye ez egy nagyon, nem akarom reklámozni magunkat, de ez egy tényleg nagyon húsba vágó esemény volt tényleg 2-3 nappal az események után, már mint a népszabadságos események után, és hát az egyik tétje pont ez volt ennek a beszélgetésnek, és azt hiszem, hogy erre gondolsz, hogy ez minek a függvénye, ez a politikai nyilvánosságnak, meg a közvéleménynek a szerkezete, ami Magyarországon elég erős, de

0: deficitben van, hát most már legalább 100 éve lassan, de hogy ez abszolút annak a kérdése, hogy mi az, ami átviszi az inger küszöböt, és nálunk úgy tűnik, hogy szinte semmi nem viszi át az inger küszöböt. Én nem tudom elképzelni, hogy most már minek kellene történnie ahhoz, hogy ne ez az apátia és közöny legyen.
1: De hogy mit mutatnak a történelmi tapasztalatok? Tehát, hogy jó, hogy Magyarországon még ilyen típusú médium lefejezés nem volt, tehát ez az első, mindenki az Élisával szegdöbbenten, és tapasztalat ilyen, nem tudni hova, de itt munkajogilag is olyan mértékig van megbénítva a szerkesztőség. Nem is értem, hogy ez a csütörtöki fedél nélkül publikálás, ez hogy lesz, mert hiszen megtiltották nekik, hogy publikáljanak, de nyilván a fedél nélkül újságírói fogják a fedél nélkült, csak mégis van egy hír, hogy a Népszabadságnak újságíróinak közük van ez. Nem tudom, hogy lesz. De az a lényeg, hogyha ehhez nincs, ehhez hasonlatos esemény nem csak a közelmúltban, hanem egyáltalán nincs tapasztalat ilyen gyökeres kitépésről, vagy nullára nyírásról, akkor mégis hova fordulnak ilyenkor azok, akik ezzel fognak? Mert azt mondod, hogy teljes apátia, oké. De miért nem háborodnak fel az emberek? Az egy másik kérdés, mint hogy a szakma befogad, helyet ad, de nem tud Népszabadságot csinálni, vagy egy másik lapot csinálni sem tud, nincs rá pénz, mert lehetne egy másik lapot, egy másik névvel, de ugye a ti összejöveteleteken pont azt fogalmazódott meg, hogy a Népszabadság története, a magyar társadalom története, ez a társadalom most a saját nyomorával és frusztrációval van elfoglalva, de a fiatalokon, az ELTE és a többi egyetemi időszakos hallgatóin, a jövő média munkásain múlik, hagyják-e majd magukat? Hogy értem be? Mi az, hogy hagyják? Hagyják-e magukat mit csinálni? Apátiába süllyeszteni, vagy információ nélkül maradni, de nem maradnak információ? Szóval, hogy ez így hogy?
0: Hát meg gondolom, hogy olyan újságíróvá válni, akik most ugye láthatjuk, hogy a Népszabadságunkat elsői nagyon példásan összezártak, és kiállnak egy nagyon erősen demokratikus, nagyon erősen a nyilvánosságot figyelembe vévő modell mellett. Nyilván a fiatal újságíróknak is ezt a modellt kell követnie, csak egyre nehezebb ezt követni, és szerintem ez a megfogalmazás, ez talán erre vonatkozott, hogy egy olyan társadalomban, ami nem csak apatikus, de ráadásul hagyományosan a szólásszabadság, a sajtószabadság, a közvélemény kérdéseit hát meglehetősen alul reprezentálja, hogy így mondjam. Tehát Magyarországon alapvetően a sajtószabadság az nagyon keveseket érdekel, szintén történeti okok miatt.
1: De miért van ez így?
0: Azért, mert nem tudom, lehet, hogy egy kicsit messziről indítok, de amikor volt a Charlie Hebdo elleni merénylet, és ugye olvashattuk a kommenteket, a publicisztikákra adott kommenteket, de magukat egyébként nagyon sok publicisztikát, és tulajdonképpen az jött át, hogyha az ember végigfésülte ezeket a megnyilvánulásokat, hogy Magyarországon az, hogy valaki leírhat valamit, és ezért a véleményért nem történik vele semmilyen értelemben, az egy teljesen ilyen absztrakt elgondolás. Tehát, hogy magyarul nagyon sok olyan vélemény volt ezzel kapcsolatban, hogy hát ugye nem kellett volna ugye csúnyákat rajzolni, megírni, meg nem kellett volna ugye ezzel
1: turnézni. Ugye ennyi kis fiam csúnyát mondtál.
0: Igen, igen.
2: Tehát, hogy maguknak keresték a bajt.
0: Igen. És hogy ugye eleve az újságíró szakma felé van egy ilyen elég negatív attitűd a magyar társadalomban.
1: De ez nem az a van összefüggésben, amivel a mindenféle fővárosi fakivágás és ez, hogy legyen rend, tehát hogy semmi ne lógjon ki a szabályból, tehát hogy ne írjatok olyat, amitől dühös leszek, mérges leszek, amit rossz olvasni, ami írjatok kedvesen, jól, nyugisan, ne zavarjátok meg a köreimet. Van egy ilyen attitűd, és ebből kifőleg, amit a Charlie Hebdo csinált, amit addig a magyarok egyáltalán nem ismertek, mert ahhoz eléggé kell tudni franciául, meg kell tudni képet olvasni, akkor egyszer csak azt mondták, hogy de hát ahogy a golyos mondja, hogy maguknak keresték a bajt.
0: Szerintem ez egy elég szélsőséges példa volt, és ettől felszínre került egy csomó olyan attitűd, meg mentalitás, ami egyébként a társadalomban egyébként is övezi ezt a kérdéskört. Persze ez a rendpártiság mindenképpen benne van.
1: De ne haragudj, most jut eszembe a Bayer Zsolt, bocsánat, most nem kellett mondanom a nevét, de nem tehetek róla, hogy nem tudom nem kimondani. Tehát, hogy az ő általa képviselt szélsőséges újságírás a másik irányban természetesen, hiszen rasszista a maga módján, az nem zavarja azokat, akik nagy kanállal kaját? Tehát akkor hol van a...
0: Hát nem, mert ez beleillik ebbe a rendpártiságba.
1: Az apatikusba?
0: A rendpártiságban, meg a... Tehát én azt gondolom, hogy ebbe a fősodorba, amit még a fakivágás is jelentett, az, hogy nyilvánvalóan Magyarországon az a kultúra felfogás jelenleg, hogy a kultúra az egy ilyen homogén dolog, az egy ilyen leírható, egyszerű, el tudom mondani, hogy mi az a kultúra, amit ugye meg kell védeni, a társadalom ugyanígy, egyszerű, nem veszünk arról tudomást, hogy sem a kultúra, sem a társadalom, és hogyha már itt járunk, akkor az újságírás, vagy a szólásszabadság sem, ezek nem statikus fogalmak, hanem folyamatosan változásban lévő rendszerek, és
1: az baj, nem mozog.
3: Hát olyan mértékben.
0: Mozog, kicsúszik, így változik, úgy változik, és nagyon, hát résen
1: könnyű tévedni.
0: Ahhoz, hogy az ember ezt le tudja követni.
3: Olyan mértékben, hogyha végig, vagy megnézed azt a közvéleménykutatást, amelyik mondjuk az 1989-90-92-es éveket jellemezte, akkor az újságírás az egyik legnépszerűbb és a legtiszteletreméltóbb foglalkozásnak számított, és ez a azt hiszem az első 5-6-ban volt benne a szakmáknak a tiszteleti rangsorában. Hát, ha most ezt a közvéleménykutatás legfrissebbeket mondjuk nem ismerem, de tudom, hogy bűven kicsúszott a 25-ből. Tehát, hogy egész
1: a politikusok
3: egyszerűen
1: is kicsúsztak.
3: Most ez, én most csak a szakmákról
1: beszélek. Azt hiszem, hogy csak a tűzoltókat szeretik az emberek.
3: Lehet, de minden esetre ennek a rendpártiságtól kezdődően a sok mitugrásságon és a saját szakmánknak a lecsúszása is benne van, amelyik nyilván egy nagyon összetett folyamat, és nem gondolnám, hogy magunkat, újságírókat feltétlenül mindenképp meg kellene szaggatni, de hát azért néhány kollégámat szívesen megszaggatnám, amelyik éppen roncsolta azt a nimbuszt, amelyik körülvett bennünket. Megengedem akár még oktalanul is, vagy nem teljesen jogosultan.
1: Mármint, hogy a nimbusz nem volt teljesen mindig.
3: Igen,
1: jogos.
3: Mert hogy mondjam, ott az egész társadalomban volt egy olyan mérhetetlen optimistaság, egy olyan mérhetetlen remény arra, hogy itt most mindent megváltozik.
1: A cenzúramentes sajtó.
3: És a cenzúramentes sajtót is, igen. És aztán kiderült, hogy hát azért egy kicsit bonyolultabb kérdésről van szó.
1: A golyostól zenét kértünk 10 perc ezelőtt, de most akkor tényleg van?
4: Persze. Légy. Igen. Pillanat, mert most
1: de... Telefonról fogod adni?
4: Nem, pillanat.
1: Már úgy nézett ki a kezedben.
4: Nem ilyen izé DJ vagyok, ilyen laptop DJ, tudod.
1: Aha, ugye megnézni. Tilos Rádió sajtószabadság napja, tematikus nap a Tilosban reggel 7 óra óta. Remélem bírjátok még, mert még egyáltalán nincsen vége. Mi most itt ülünk Herman Veronikával és Murányi Gáborral, Golyóssal, én Ránki Júlia vagyok, és a cenzúráról próbálunk beszélni, hogy ennek most már egyre inkább az az érzésem, hogy sokkal komplikáltabb sem, mint azt az ember elsőre gondolja, mert nem úgy van, hogy jön valaki, és azt mondja, hogy ezt nem lehet megírni, hanem ezerféle módon, mint egy ilyen hídra rátelepszik a szakmára, és pénzügyileg folytogatja, információval folytogatja, befolyással folytogatja. A
3: és
1: szakma...
3: olyan testékkel, amivel éppen...
1: Na most is jöjjön ez, elmondta, hogy bekenték az oszlopokat valamivel?
3: Én ezt a történetet.
1: Ezt én soha nem hallottam. Te hallottad, Veronika?
3: Hát ilyen anyagok vannak az, amire tudjuk, ugye, amikor
1: de ki volt az? Ennyi oszlopot bekent valaki országszerte?
3: Nem tudom, tehát itt csak találgatni tudnék, de amikor azt mondtam, hogy finomulnak a módszerek, akkor pontosan erre gondoltam, hogy van egy csomó eset, amikor az ember előtte jár ennek a hatalom valamilyen módon.
1: Nagyon furfangosak. Igen. Hello, szia, hallgató adásban vagy.
5: Bocsa. Ez egy kicsit azért túl van spirázva, azok az oszlopok több éve be vannak kenve, mert a belvárosban ez a mindenki kiragazgatja, hogy eladó ez, eladó az, nem tudom, akció van, és ezt megakadályozandó több éve be vannak kenve ezek az oszlopok ezzel a ilyen...
1: Már ne haragudj, de szerintem csak fej fölött, mert én, ahol lakom, a belvárosban, ott össze-vissza haragassza minden.
5: Épp az, hogy fejig vannak bekenve az oszlopok azért, hogy a hétköznapi ember ne ragazgassa oda ki a hülye kis cetlijeit. Tehát ez nem választási kampányra készült valami, ez több éve be van kenve.
1: De mintha Gyuri vagy Peti, aki telefonált, azt mondta, hogy 3 méter magasan, tehát hogy a láthatóság...
5: Hát mert az ember az nagyon találékony, és 3 méter magasig beragasztja az oszlopot, ami szerintem egyébként nem rossz ötlet, hogy így bekenik, mert nem esztétikus, tele mindenféle
1: ügyetetlikkel. Persze, egyetértünk.
5: Tehát, de ez évek óta így van, tehát ez nem most rálták.
1: Na jó, hazafele megnézem.
5: Nyugodtan, tehát szép lassan terjednek ezek a dolgok, de ez azért egy kicsit túlparázása a dolgoknak.
1: Mert de közben meg igaz, nem? Tehát, hogy...
5: Nem azért kenték be, hogy választási plakátot ne rakjanak oda, hanem hogy ne rakjanak oda cetliket az emberek, ami nem esztét.
1: Oké, akkor köszi, hogy mondtad, kicsit jobban látjuk akkor a helyzetet talán, vagy reálisabban. Szia! Viszont a kérdés, az kérdés maradt, hogy tele volt plakátolva az ország, és akkor volt egy adott pillanat, amikor az ellenzéki pártok is nekiugrottak a plakátoknak, és jött a két farkú kutya, és tulajdonképpen beverekedte magát a parlamentbe olyan százalékban, egy virtuális parlamentről beszélek, olyan százalékban lettek híveik, de hát ez megint pénzkérdés volt, tehát ugye ez a véleménynek egy olyan fajta befolyásolása, hatalmi eszközzel, jelen esetben egy politikai ügy érdekében egyetlen álláspontnak a nyomása mindenek fölött, vagy hogy mondják ezt túl. Tehát, hogy egymás mellett voltak ezek a kormányplakátok, amik igazából egy pártnak a plakátjai. Tehát itt már olyan szintű kérdéshalmaz van előttünk, ami nem is a média simán csak a médiában megjelenő cenzúra vagy nem cenzúra kérdése, hanem teljes felületi támadás, minden vizualitás, tehát minden, ami látható, az tele volt azzal, ami aztán a tévében és az újságban és az interneten is látható lett, vagy volt már előtte. Ez minek? Ez sima hatalom gyakorlás.
0: Hát ez a tömegkommunikáció logikáját átvette a át is veszik egyébként, tehát hogy a 20-as, 30-as évek óta elkezdték átvenni, és a 70-es évek óta, meg aztán pláne a politikai kampányok a tömegkommunikációnak a logikáját, amiben a plakát is természetesen úgy, hogy benne van itt, szerintem inkább ami érdekes, és teljesen példátlan volt, vagy hát én legalábbis nem emlékszem olyanra, hogy lett volna ilyen mértékű minden, tényleg a tömegkommunikáció minden formájára kiterjedő kampány. Én nem hallottam ezt az oszlopos bekenősdit, azt viszont ugye hallottuk, hogy a két farkú kutyás plakátokat letépték, és hogy az aktivisták mentek ki, és vegzálták őket, amire hát az ember meg kicsit úgy volt, hogy hát szóval, hogy tényleg minden kell, hogy azért a, nem tudom, a két farkú pár 10 millió forintot gyűjtött össze, ugye,
1: közadakozásból. És akkor a közmunkásokat küldik ki letépni ezeket,
0: igen,
1: a plakátokat.
0: Igen, és akkor a másik oldalon volt a 10-12 milliárd forintos költségvetésű hivatalos kampány, teljesen egy elképesztő összeg, és amit nyilván fölmerül, az az, hogy hol van a határ a politikai kommunikáció és a propaganda között. Tehát, hogyha
1: de
0: valamit ilyen mértékben... Hát valahol ez, annak van egy mennyiségi határa is, tehát hogyha valami...
3: És van egy kontraproduktivitása is a dolognak. Nagyon erősen azt gondolom, hogy ez már inkább ellentétes hatást keltett, amit én nem tudok felmérni, és nem tudom semmilyen módon bizonyítani ezt a feltételezésemet, de azt gondolom, hogy ez azt a fajta töménységben érkezett az emberekre, hogy már nem érdekelte őket, tehát kifejezetten telítődtek ezzel, és abban, hogy itt a nem úgy az 50-et, de 45-nél is lejjebb volt ez, ennek azt hiszem, hogy néhány százaléka ebbe szerepet játszott. Ez egyfajta remény. És amit még akartam az előbb mondani, hogy ez egy állandó harc egyébként a cenzúra és a hatalom között, nevezetesen azért, mert valamit kitalál a cenzúra és elébe megy, akkor ennek az ellenszerét a találékony újságírás, a találékony ellenpropaganda mindig megtalálja.
1: Vagy esetleg a művészet, mert arról még nem
3: arról
1: is beszéltünk.
3: Nem is.
1: Na, hallgassuk meg. Hello! Adásban vagy, szia!
5: Sziasztok, a buszos vagyok.
1: Szia, buszos!
5: Azért ez mennyiben remény? Azért ezt megkérdezném, mert én úgy gondolom, ha megvizsgáljuk, hogy a vidéken milyen volt a szavazóknak az aránya. Tehát ott az emberek hány százaléka ment el? Ugye jól tudom, olyan 50 százalék körüli volt ott azért. Tehát illetve, hogy magasabb volt a részvétel a vidéki szférában, mint mondjuk Budapesten vagy Pest megye. Illetve a városok, falvakat nézek, tehát a falvakra gondolok elsősorban, nem?
0: Hát inkább egy nagyváros és kisebb település ellentét volt.
5: Így van. Tehát azért arra reflektálni csak, hogy ugye most ugye a népszabadságot is hogy hidegre tették. Mindenképpen egy ilyen, hogy mondjam nektek, tehát hogy a megvilágosodás, tehát ember reményt még nem látnék, mert a megvilágosodásnak a lehetősége az most meg aztán a média ennyire erős kisátításával az teljesen le fogja tarolni, illetve el fogja még jobban sötétíteni azokat a rétegeket, akik azért elmentek ezzel a magasabb részvétellel szavazni, és a tudás, az értelem, a tudatosság, hogy úgy mondjam, az meg aztán háttérbe szorul teljesen. Tehát én reményt itt azért még nem látnék, mert tényleg kellene, hogy legyen egy olyan értelmiségi, vagy kellene egy olyan másik média csoport, aki pont a józan ész felé próbálja terelni, illetve józan ész tanácsai felé próbálja orientálni az emberek nagy többségét, mert az kevés, hogy úgy mondjam, hogy hagyjuk ezt ennyiben, és azt gondoljuk, hogy itt van valami fajta remény, ez már mutathat valami fajta reményt, mert azt gondolom, hogy nagyon lefelé megyünk. Tehát ez a média, ez meg ér, rá fog erősíteni.
3: Sem kincstári remény nincs bennem, sem valóságos remény. Azt mondtam, hogy ez egy a kontraproduktivitásra hoztam példának, és azt gondolom, igen, hogy ez viszont egy olyan történeti tapasztalat, amelyik az embereket egy idő után valamilyen módon mégiscsak elgondolkoztatja arról, amikor a mindennapi tapasztalatai és a hirdetett szövegek egymással szöges ellentétbe kerülnek. És valószínűleg ilyesmi történhetett. Ebben én meg kell, hogy valljam, egy halvány reményt azért valóban látok.
1: Igen, hát ez körülbelül úgy van, amikor nagyon ki akarod nyomni a pattanásodat, és mindig azt mondják, hogy ne nyomkod, mert befele megy, tehát hogy nem szabad erőszakon, most átvitt értelme, hogy ilyen erőszakos, vizuális hatás, mint amit ezek a plakátok keltettek, ez egyébként ez szerintem összefügg ezzel az apatikus szemléletmóddal, hogy ennyire akarnak tőlem valamit, akkor én biztos, hogy hátrébb megyek, és nem működök együtt, tartok tőle, hogy ez lehet.
5: Most hát te, aki mondjuk tudatosan gondolkodsz, de most gondoljunk be, és ez nagyon-nagyon nehéz.
1: Tehát te pont ezt kéred, hogy legyen tudatosan gondolkodó, több tudatosan gondolkodó ember, és most, ha jól értem, akkor attól félted a médiafogyasztó magyarokat, hogyha mindentől megfosztják őket, és egyféle információkat kapnak, akkor nem lesznek tudatosan gondolkodóak. Már pedig...
5: Nem biztos, hogy ez... Igen, igazad van, valahol lehet egy ilyen olvasat annak, amit elmondtam, de én inkább attól az miatt aggódom, hogy már nagyon nagy kisebbségben van az a réteg, aki gondolkodik. Akinek nem elég az, hogy bekapcsolja a tévét, és ott majd a szájába adják, mert én ezt nagyon hiányoltam, hogy nem volt valójában szabadás során olyan... Tehát ennek az volt ez a szabadás, és nem volt egy olyan, hogy úgy mondjam, ismeretanyag, amely alapján itt mindenki, aki odaerült az urnához, tudta, hogy valójában miért kell neki, és mit kell, és mit választhatóan, tehát mi mellett áll ki. Nem volt ilyen ismeretanyag a nagy többségének az embereknek.
1: Én inkább azt mondanám, hogy megvoltak már vezetve, hogy úgy mondjam, tehát már olyan van, erőszakos hónapok óta tartó. Hát az is egy ismeretanyag, csak a valósággal milyen a viszonya, az a fő kérdés. Most na, leraklak a fejem. Igen, mondjad?
5: Ez az ismeretanyag, hogyha téves, amit ezen a médián keresztül az emberek elé tárnak, akkor nagy valószínűséggel ezen a téves ismeretanyagon fognak gondolkodni. És ezen nem fognak, tehát ez gondolkodásokat annyiban befolyásolja, hogy rossz döntést hozhatnak. Tehát amikor ennyire erős nyomás van, akkor, és tévesek az információim, akkor nem fog tudni jól dönteni. Nagyon nagy százalékban elrontom azt az egészet, és hogyha a társadalom helyzetéről van szó, és egy ilyen komoly kérdésről, akkor abszolút tévútra megyünk.
1: Hát nézd, ebben teljesen igazad van, szerintem ezen a közösségi média sokat változtathat, vagy segíthet, hogy mennyire válik valaki igen, tudatos információbefogadóvá.
5: És ez igaz, de mondjuk a falvakban mennyi?
2: A tévéből is.
1: Viszont kevéssé.
2: Bocs, hogy beleszólok, de a tévéből is az harsogott, hogy ez komoly kérdés.
1: De hogy egy komoly, tévét komoly, néznek komoly. Tulajdonképpen, tehát itt megint az a kormányzati túlnyomás van, hogy eldöntötték, hogy milyen tévét kell nézni. Tehát
2: hogy tudod eldönteni, hogy hazudnak, amikor kormányról hazudnak?
1: Amikor nincs összehasonlítási alapon. Tehát jogos, tehát egyébként valamelyik műsor már erre a következtetésre jutottam, én a folyamán itt a Tilosban, hogy ugye az erőforrások annyira korlátozottak egy vidéki kis településen mondjuk, hogy van-e internet egyáltalán fizikailag lehetséges-e, van-e pénzük rá, milyen tévécsatornákra tudnak előfizetni, hogy ez egy nagyon tudatosan végigondolt kormányzati médiapolitika.
2: Név szerint mindenkit ismer a polgármester, tehát látja a szavazó cédulá, hogy Pista bácsi
1: nem
2: zárója 62,
1: erre gondoltam, hanem arra,
2: eljön.
1: Hogy mit tud nézni, tehát hogy tud tájékozódni. Most csak azért köszönünk el, Buszos, mert mindjárt vége a műsornak, és még itt van két kérdés, ami nem került napirendre, de ne haragudj, de köszönjük.
5: Jó, én nagyon örülök, egyébként néha van ilyen műsor, nagyon ritkán tudok estet ágyúzni. Csak annyit akarnék még mondani, ez tényleg egy mondat, hogy azért azt ne felejts el, és azt szeretném, ha tolmácsolnátok a délelőtti műsorvezetőknek, hogy ne felejts el az a réteg, aki délelőtt ott műsort szerkeszt, hogy délelőttönként hol van olyan józan műsor, ahol egyébként nem az a szar, ami egyébként szar, és amivel megvezetnek minket. Jó, tehát azért, mert van egy-két reggel olyan botrányos műsor, amit hát ki kell kapcsolni.
1: Már itt a Tilosban, úgy érted?
5: Igen, nagyon.
1: De
5: igen,
1: ezt most nem most beszéljük hogy... meg, azt megbeszéljük külön, jó?
5: Jó, csak azt mondjuk, ők is kicsit felelősebben, ha lehet.
1: Értelek. Jó, szevasz, szia. Köszi. Szóval, igen, tehát, hogy mégis ez a keretes szerkezete sikeredett a Buszosnak köszönhetően, hogy mégis milyen csatornákon jutunk hozzá az információhoz, az nagyban befolyásolja, hogy mennyire hat ránk az, amit üzennek.
0: Ez a hozzáférés, ez a leges, én inkább azt gondolom.
1: Szóval én például egészen el vagyok képedve azon, hogy hova lettek a teleházak a falvakból, és hogy miért nem működnek, ami egy zseniális ötlet volt annak idején, mert könyvtár sincs, posta sincs, kocsma van, de kocsmában tévé van, és abban a tévében az állami műsor van.
0: És hát internet sincs, tehát hogy
1: nincs.
0: Ez a
1: teleház az
0: probléma,
1: lett volna, hogy innen az internetet...
0: egyébként, de ez hihetetlen probléma, hogy az emberek egyszerűen nem is jutnak hozzá az információhoz, és hogy hozzájutnak, akkor nem tudnak vele mit kezdeni. Ja, megint az Egyesült Államokkal példáloznék, aminek a politikai nyilvánosságában most eléggé érdekes dolgok történnek, tehát hogy ott is azért egészen hajmeresztő dolgokat lehet látni, meg hallani a kampány kapcsán, mondjuk a Trump visel dolgairól, és ehhez képest az ő támogatóiról, tehát hogy az egész olyan mindent.
1: Ott csak akarják meghallani, ami mondva van?
0: Hát
1: de csak azt akarják igen. hallani, amit tetszik?
0: Hát azt akarják hallani, amit tetszik, és hogyha esetleg valaki felhívja arra a figyelmet, hogy de hát lehet, hogy ez mégsem úgy volt, akkor pedig gyakorlatilag megvonják a vállukat. Most volt egy ilyen, végig kérdeztek egy csomó embert egy kampánykörúton, hogy hát tényleg azt mondta, ugye, bocsánat, akkor befejezem, tehát hogy azt mondták, hogy ugye molesztált, vagy molesztálni akart házas nőket, és erre legtöbben azt mondták, hogy hát nem baj, én is akarnék molesztálni házas nőket, attól meg rá fogok szavazni, tehát hogy azért nem csak nálunk van gond a hozzáféréssel.
1: Most a rettenetes párhuzam jutott eszembe, hogy azt mondják a magyar polgárok, hogy nem baj, én is lopok, csalok, hazudok, és rá fogok szavazni.
0: Hát lehet, hogy ezt így nem ilyen tudatosan mondják, de a moralitás az biztos, hogy benne
1: ki, nem
0: van.
1: Nem tudom, mi jön utánunk, mindjárt megnézem, de próbáljuk meg, halló, igen. Halló, szervusz, hallgató, adásban vagy.
6: Szevasztok. Én azért kíváncsi lennék, hogy
5: ez a kormány is ez a Fidesz, hogyha ilyen erőforrásokkal szerezd az idegen kampányt folytatott volna, akkor a, és amúgy meg mindenben pontosan azt csinálja, amit amúgy is, akkor hány ember győzött volna meg arról, hogy szeresse az idegent, és ne úgy szavazom, mint ahogy elvált tőle.
1: Hát azt hiszem, hogy erre...
5: Én... Mármint, hogy most arra gondolok, hogyha minél többet súlykolnak valamit, annál hatásosabb, de azért...
1: Nem, mi pont az ellenkezőjét mondtuk, hogy ezzel a plakát kampányal túl léptek egy határt, és minél inkább súlykolták, annál kevésbé tudták elérni azokat, akiket el akartak érni
5: vele. Hát azért a szavazóbázisuk elment, talán az utolsó emberig, tehát kb. 3.200.000 valamennyi az, aki rájuk szavaz amúgy is, és ennyien mentek el, tehát őket hatásosan.
0: Hát ez nem csak az ő szavazóbázisuk volt, hanem mondjuk a Jobbik szavazóbázisa, illetve mondjuk a, én meghoz kezdtem, az MSZP.
5: Na jó, akkor egy kis ráhagyással, de azért valljuk be, hogy igen, ez kb. Pont annyi, amennyi tudja.
1: Hát ezzel viszont akkor azt kell mondanom, hogy akármit mondanak, ez a szavazóbázis rájuk szavaz, tehát mondhatták volna azt, hogy az idegen szép. Ezt kellett volna mondani, az idegen szép, és akkor ezt fogadták volna el, és akkor már is kijöttünk volna ebből a zsákutcából, politikai értelemben vett zsákutcából. Jó kérdés, kár, hogy az egy másik műsor, ami most következik, meg amit föltették kérdés is, azt is, de nem felejtjük el, jó kérdés. Majd csinálunk egy ilyen reklámpszichológia, politikai reklámpszichológia kérdéskört egyszer egy napon.
5: Jó,
1: és abban a bolyban bele fog félni. Köszönjük, hogy hívtál. Szia! Azt hiszem, hogy itt véget kell vetni ennek a műsornak, mert jön a következő, de ami kimarad, az nem más, mint azt szeretem volna, hogyha Murányi Gábor elmondja, hogy milyen egy cenzor, így személyesen ismertél a cenzorokat, és volt-e köztük boldog ember?
3: Magabiztos embert ismertem.
1: Boldog
3: embert, nem tudom, hogy ismertem-e, és nem tudom, hogy boldog volt-e ez a cenzor. Magabiztos embert, aki mindig pontosan tudta, hogy mihez kell igazodnia, és pontosan tudta, hogy adott helyzetben, hogy kell a ellentétét mondani annak, amit adott helyzetben három nappal ezelőtt képviselt, mert közben megváltozott a vonal, és azt kell mondanom, hogy azért ez nem egy annyira idegen dolog, és ez korán sem az előző érának a jellemző vonása, hogy senki
1: akkor
3: mása...
1: Akkor ma is vannak hogy, cenzorok?
3: Nem, én csak azt akarom mondani, hogy vannak kormányszóvivők.
2: A mindenkori hatalomnak szerintem ez a dolga pont, hogy megtalálja ezeket az embereket, akik...
0: Az így van egyébként.
1: Aha, na akkor szerintem ne legyünk kormányszívűek, és ne legyünk szenzorok, de csináljunk sok-sok jó rádiomisort, például a sajtószabadságról, mint ezen a napon. Köszönöm
3: meg
1: szépen.
3: Újságot,
1: meg újságot.
3: A nyomtatott írjunk, sajtót se hagyjuk
0: meg
3: ki.
1: Írjunk és olvassunk. A Gábor itt egy olyan listával készült a cenzora történetéről, hogy kifejezetten sajnálom, hogy nem tudtad elmondani mindent. Szerintem lesz még egyszer ünnep a világon, és akkor megint fogunk foglalkozni a sajtóval és az összabadságával. Köszönöm, hogy itt voltatok, Herman Veronika, Murányi Gábor, Golyos, köszi, tök.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Tilos Rádió FM 90.3 kezdődik a harmadik utas műsor, minden második héten szerda délelőtt. Hallottok minket, itt van Káosz, Szabi és Sztyep a stúdióban.
2: Vendégünk pedig Burger István, aki legutóbb talán egy évvel ezelőtt újságíróként, szerkesztőként, kiadóként volt a vendégünk. Aztán pedig az történt, hogy egyszer leültünk reggelizni. A reggelizés ugyanis egy nagyon jó dolog, mindenkinek ajánlom reggel. És valahogy szóba kerültek a kövek, de nem is emlékszem, hogy mi volt pontosan. Az a lényeg, hogy konkrétan emlékszem, hogy így a szemedben néztem, és valamilyen drágakő, féldrágakő, bárminek az említésénél egyszer csak fellobbant a tekinteted, kinyitottad a szállat, és elkezdtél áradni, és aztán rájöttem, hogy oh, István, várj egy kicsit, István, várjál, gyere be inkább adásba, mert a legjobb az, amikor valaki ilyen szenvedéllyel beszél tulajdonképpen bármiről, mert szerintem a szenvedély az egyik legjobb átvivő eszköz, tényező, akkor az nagyon érdekes tud lenni a hallgatók számára, és úgyhogy szeretettel köszöntünk itt megint a stúdióban téged, és nem tudom, 270 kis barátodat, akiket egyébként a kamerán keresztül meg lehet itt csodálni.
3: Hát ez 200 pontosan, 51-1 tárcában. Köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit, és így van. Tehát én szerelmes vagyok a drága kövekbe, nem olyan régi ez a szerelem, de eléggé nagy hévvel lángol, és feltett szándékom, hogy sokaknak átadjam valamilyen módon ezt a drága kőszeretetet.
2: Figyelj, azt értem, hogy lehet beleszeretni egy delfinbe, értem, hogy lehet beleszeretni egy nőbe, még azt is, hogy egy, nem tudom, egy különleges paradicsomfajtába, de hogy mi az, ami ezt a tüzet ébreszti egy kővel kapcsolatban?
4: Igen, mert nem vagy egy nagy ékszerhordó, tehát se a fejdíszeden, se a nyakláncaidon nem látom ezeket a színes köveket.
3: Igen, hát tiarát nem viselek, de igazából és nem is szodomizálom a köveket, persze erről szó sincsen, de a kövek a nőkhöz hasonlítanak. Mert mindegyik más, nincs két egyforma, és mindegyik valami másért szép. Van, amelyik a színéért, van, amelyik az alakjáért, van, amelyik a tüzéért, a tisztaságáért.
2: Jó, és jól látom, dobozban vannak, úgyhogy meg se lehet őket érinteni.
3: Nem érintetlenek. Természetesen.
2: De hogy mit jelent egyébként, azon kívül, hogy azt írtad, hogy gyerekkorodban beleszerettél
3: Hát azok az ásványok voltak, így van. Tehát még azok a kristályok, amiket az ásványbőrzéken lehet.
2: Az én gyerekkoromból a kövek szeretete az azt jelentette, hogy a múzeum kertben a kezembe vettem kavicsokat, rázogattam, nagyon fényesek lettek, és egy idő múlva már tudtam, hogy melyik kavicsot érdemes eltörni, aminek belül ilyen csillogós a szerkezete.
3: Így van. Na hát tulajdonképpen minden szilárd anyag az kristályos szerkezetű, csak van, aminél nem látjuk. Amit te mondasz, hogyha találtál olyan követ, amit eltörtél, és láttad a kristályos szerkezetét, akkor azokban kicsit nagyobbak voltak már a kristályszemcsék. Hát a drága kövek is ilyenek, csak még nagyobbak a kristályszemcsék, úgynevezett makrokristályok. És ezek a makrokristályok, hogyha szépen meg vannak csiszolva, akkor gyönyörűen csillognak, szórják a fényt, a színeket. De amúgy a környezetünkben minden, ami szilárd anyag, egy-két kivételtől eltekintve, mondjuk az üveg az nem kristályos anyag, de amúgy minden kristályos anyag.
2: Az üveg az folyékony, nem?
3: Az így van. Az tulajdonképpen egy ilyen gél, egy megszilárdult gél.
2: És nagyon folyadék. Lassan folyik.
3: És nagyon lassan folyik.
2: Hogyha megnéztek régi templomokat, a régi templomoknak az ablakát, akkor lehet látni, hogy a templom ablakoknál alul már ilyen folyásnyom van. Tehát azért ne úgy képzeljétek el, mint valóban a vízfolyásnál, de alul vastagabb, és lehet látni azt, ahogyan az anyag így lefelé száll.
3: Pontosan. Ha ketté vágjuk azt az üveget, akkor alul a gravitáció miatt vastagabb az üveg, mint felül. Felül teljesen elvékonyodik, így van. Úgyhogy azokban nincsenek kristályok, ezért furcsa nekem mindig, amikor a Swarovski, aki egyébként ugye üvegeket csiszol, az azt mondja, hogy kristály, Swarovski kristály, mert nem kristályos anyagról van szó, hanem egy amorf anyagról.
2: Ha, tehát azt mondod, hogy akkor a Swarovski, hogyha 100 év múlva előveszem a gyűrűkészletem valamelyikét, akkor az alja már egy kicsit vastagabb lesz, és kicsit amorfibb.
3: Igen, de is. Akkor mindig ugye, tehát akkor nem kéne hordani, hanem valahova letenni, és akkor mindig ugyanabba az irányba. Igen. Ha forgatod, akkor már nem biztos, hogy így van.
2: No, de tehát akkor Burger István, az ifjú Burger István ült a játszótéren, és elmerengett a kristályszerkezetek végtelen bonyolultságáról, vagy hogy is volt
3: nem,
2: ez?
3: Nem. Én valamiért megkedveltem a kristályokat, de azokat a makrokristályokat, amikről most itt beszélünk, csak éppen azokat akkor nem hívták drága kőnek, mert hogy nem voltak megcsiszolva, kalcitok és különböző kvarcok voltak ezek, amiket én gyűjtöttem, esetleg egy egy-két pirit, markazit, tehát olyan kristályok, amik úgy csillogtak, szépen mutattak, esetleg kristálycsoportok voltak. Aztán jó hosszú időre térültem ettől a kristályok szeretetétől, és egészen más utat jártam be. Míg aztán, amikor Dél-Kelet-Ázsiában sokszor sétálgattam a különböző piacokon, akkor azt vettem észre, hogy milyen gyönyörűek a drágakövek. A Dél-Kelet-Ázsiában nagyon sok lelőhely van, Burmában, Tájföldön, ahol gyönyörűek. És így aztán újra beleszerettem a drágakövekbe, és rá kellett jönnöm, hogy Magyarországon egyszerűen nincsen drágakőkultúra, nem ismerik az emberek a drágaköveket. Honnan is ismernék, amikor a régi rendszerben tulajdonképpen nem is nagyon lehetett hordani, mert a pénzverde, aki az egyedüli felhatalmazott szervezet volt arra, hogy drágaköves ékszereket gyártson, azoknak ki volt adva az ukász, hogy kizárólag szintetikus műtermékeket, illetve üvegutánzatokat lehetett még az aranyékszerekbe is foglalni.
2: Várjál, az, hogy üvegutánzat, azt értem, a szintetikus műtermék az pontosan mit jelent?
3: Az azt jelenti, hogy mondjuk, ha megnézzünk itt egy rubint, vagy egy zafírt, akkor a zafírt és a rubint azt elő lehet állítani mesterségesen is. Tehát a természet előállítja néhány százmillió év alatt, és egyébként pedig mesterségesen a laboratóriumokban pár nap alatt elő lehet állítani ugyanazt a terméket. Tehát ugyanazt mutatja, ugyanúgy piros, ugyanúgy alumíniumoxid, mint a rubin, vagy kék, és ugyanúgy alumíniumoxid, mint a zafír, minden tulajdonsága azonos. Annyi a különbség, hogy laboratóriumban könnyűszerrel állították elő, nem kell sehonnan kibányászni, ezért mondjuk néhány forintba kerül egy-egy ilyen szintetikus műtermék. Még egy burmai rubin, az pedig sok száz vagy sok ezer dollár, attól függ, hogy mekkora és milyen minőség.
4: Hogyan különböztetem meg? Sétálok Burmába, eszegettem ott a kis szendvicskémet, hopp, ott egy rubin. Na most ez igazi vagy sem?
3: Hát, na ez az, amit egy szakértő tud megállapítani.
4: Már nem ismerem a burmai rubint hamisítási trükköket, de az sem nagyon, hogy tényleg, mert a gyémánttal ugye vágunk üveget, és akkor azt megmondjuk, hogy ez gyémánt, ez így szokott lenni.
3: Na de üveget bármivel vágunk, aminek a hetes keménysége van, mert az üveg keménysége hatos.
4: Kész, már borul is.
3: Tehát így szokták egyébként a turistákat beetetni, tehát azt mondják neki, hogy hát ez tessék, ez itt karcolja a földet, meg nem karcolja meg a tégla, de hát a tégla sose karcolja meg még az üveget se, mert ugye annál lényegesen puhább.
4: Nem, de hát ezekkel a műanyag másolatokkal szokták kiütni az emberek szemét, ami aztán tényleg nem karcol meg semmit.
3: Hát azt meg rá se kell nézni, tehát azt egész egyszerűen, hogyha kezedbe fogsz becsukott szemmel egy műanyag utánzatot, vagy mondjuk egy valódi kristályt, akkor azonnal meg tudod állapítani a hőmérséklete alapján.
4: Ja,
3: mert
4: a
3: műanyag, hát a műanyag az nem vezeti a hőt. Ezért a te kezedben melegebbnek érezhető, mint a kristály, ami meg elvezeti a hőt. Azt mindig hűvösebbnek érzed.
4: Jegyzetelek.
2: Parancsolj, kedves hallgató.
5: És egy fülhallgatót
2: fogjuk
5: felvenni.
6: Pillanat,
5: türelmet, és már is.
2: Igen?
6: Oké, sziasztok, köszi. Az előbb már próbáltam, de a cseten közben lerendeztük, hogy nem folynak meg az üvegtáblánk.
2: Új készítésű üvegtáblák nem folynak meg. Régebben egy kicsit más technológiával csinálták, a középkori üvegek azok bizony folynak, és például azért nagyon rossz használni üveget mondjuk fogólaphoz, hangszerek fogólapjának, pont emiatt a tulajdonsága miatt, hogy nem olyan módon reflektív, mint ahogy mondjuk egy fém.
6: Beraktam egy linket, csináltam, hogy nézzétek meg, pontosan ezzel foglalkozik egyébként. Másnak köszönhető az, hogy vastagabb az egyik fele az üvegtábláknak, éppen a gyártás technológiának, és épp ezért következik be, hogy vannak olyan üvegtáblák régi templomokban, ahol fölül vagy oldalt van a vastagabb rész. Abban nem meg biztos, hogy nem folyik igazából.
3: Hát, ha csak el nem fordították a táblát időközben. Hát,
6: kevésbé, hogyha be van vágva méretre, mert hogy általában ezek így meghatározott méretűek. De nézzétek meg, mert ott van a link egyébként.
4: Oké, ez szerintem műsorunk végéig kitart ez az elmélet. Mert szerencsére már az róla és kontra megjelentek az érvek.
3: De minden esetre üvegszakértő nem vagyok.
4: Köszi. Tehát térjünk vissza a rubint a burmai piacon ránézek, és akkor azt mondom, igen, hogy bizony ez megér egy kisebb trabantnak az árát, vagy egy nagyobb trabant árát megéri. Nem, ez nem ér még egy plakátot sem, hiszen ez teljes hamisítvány, még a színe sem igazi. Tehát ezekre egyrészt elhoztad a drága kő bibliát, és a kedvenc kis lupédat, vagy nagyítócskádat, ugye nem is tudom, hogy hívják.
3: Na, a lupénak hívják általában, de ez egy tízszeres nagyító, semmi egyéb.
2: Hát figyelj, akkor a nagyító, amihez nagyító kell, hogy használd, jó? Aha.
3: Tehát ez egy tízszeres nagyító, tulajdonképpen azért nem többszörös, mert így akkor a gyémánt hoz is alkalmas, mert a gyémántot azt nem szoktuk tízszeresnél nagyobb lupéval vizsgálni.
4: Miért is?
3: Azért, mert ez egy ilyen bevett szokás, hogy ha a tízszeres nagyítóval nem látok a gyémántban valamit, hibát, akkor az nincs.
4: Aha.
3: De hogyha nagyobbra nagyítom, akkor van, csak az már nem minősíti a gyémántot, aha, és ha egyszer megnéztem egy erősebb nagyítóval, akkor tuti, hogy fogom látni a tízessel is, pedig nem biztos, hogy előtte láttam volna.
2: És miért mert is valahogy... hozták meg itt a határt a tíznél?
3: Nem tudom.
2: Ez az emberi látás, az emberek látásában való különbség?
3: Nem, hát gondolom azért szerették volna, hogyha a gyémántokat úgy lehet minősíteni, hogy legalább valamennyi egész pici része az zárványmentesnek tűnjön. Mert mondjuk egy 50-szeres vagy egy 100-szoros nagyításban szinte egyáltalán nem találnánk olyan kristályt, amiben el lenne valamilyen pici zárvány, vagy törés, vagy
2: a
3: csatorna.
2: A zárvány az a kosznak az eufemizált megnevezés?
3: Nem, a zárvány minden, amit a kőben látsz. Tehát egy törés, egy csatorna, egy repedés, egy másik kristály, egy negatív kristály, vagy akármi.
4: Egy negatív kristály.
3: Igen, hát amikor nem kristályról van szó, hanem egy üregről, aminek a falára újra lerakódik maga
4: csak
3: az anyag, visszafele. És akkor úgy néz ki, igen, mint hogyha egy kristály lenne, de valójában egy
4: negatív. Na menjünk vissza kristály. A burmai piacra, mert igen, menjünk rubintot vissza, kell vásárolni az asszonynak, anélkül nem mehetünk haza.
3: Igen, egyébként jó, a rubin az nagyon jó példa, mert a mogoki, tehát a burmai rubin, amiről beszélünk, az a világ legjobb minőségű rubinja. Igaz, hogy most már kimelült a bánya, de most egy másik járatot is elindítottak, ahol hasonló minőségű rubin találtak. Ez olyan, mint az autók között a Rolls-Royce.
4: Mert mint a rubin?
3: Ez a rubin. Tehát
4: ja, a
3: Myanmari, tehát vagy burmai, ahogy tetszik, mogoki rubin, az egy fogalom. Nagyon kevés van belőle, nagyon picik. Ha valami nagyon nagy, akkor sok ezer dollárba kerül karátonként.
1: Ez egy bánya, ez a mogoki? Vagy
3: a mogok az a bánya maga, a bányának a neve. Sok helyen mogoki rubinnak szokták mondani. Van, aki, hogy jobban be lehessen azonosítani, burmai rubinnak mondja. Milyen már itt, azt még nem nagyon hallottam.
1: De és te jártál itt a bányánál esetleg?
3: Én voltam Burmában, igen, rubint vásárolni. Ez például, ami itt van, ez egy onnan származó rubin, ennek 400 ezer forint a karát ára, és ez még egy viszonylag jó áru rubin, tehát ennél sokkal.
2: Ez 8 karátos, jól látom?
3: Nem, ez egy fél karátos.
2: Tudod, hallgatóknak akartam mondani.
3: Ja, igen, ez egy 16 karátos rubin, igen. Nem, hát tulajdonképpen mindent megpróbálnak neked eladni, tehát amikor
4: na
3: én
4: de
3: voltam...
4: igen, tehát hogy te oda mentél, és te már tudtad, hogy rubint akarsz venni, gondolom összehúzott szemmel, és lupéval előtted mentél, míg véletlenül sem próbálnak átvágni, de hát oda jön egy ember, kihajtogatja az újságpapírt, ott van 30 piros bogyó.
3: Úgy van, mindent, tehát ha látják, hogy turista vagy, már pedig elég nehezen tudsz beépülni a burmai...
4: nem, nincs annyira burmai kinézni.
3: Igen, a burmaiak közül egyrészt kicsik, másrészt pedig nem úgy néznek ki, mint az európaiak. Azon és mindent megpróbálnak, az üveget megpróbálják eladni neked, hogyha piros színű rubinként.
4: Hát tudod, ameddig addig van légy is.
3: Ja, pontosan.
4: Tehát, de te, mint fél profi, vagy negyed profi, vagy hogy mondják ezt?
3: Maradjunk a profinál.
4: De te már az eladóból megmondod, hogy ez teljes átverés? Tehát, hogy...
3: Nem, az eladóból nem tudhatod, ezt a követ kell megnézni, és akkor rögtön látod.
4: És tényleg, tehát nem az, hogy bemész a rubin shopba, hanem ott az utcán.
3: Az utcán, a templomoknál, mondom, mindenütt megpróbálnak megkörnyékezni, de ha bemész a shopba, tehát te mész, hogy vásárolj, akkor is pókerarccal adják oda neked a szintetikus rubint, pókerarccal adják oda neked az üveggel feltöltött rubint, tehát annyi fajta hamisítás van. Leginkább a rubint, a zafírt és a smaragdot hamisítják, mert hát azok a legkedveltebb, és hát persze a gyémántot. Tehát ezek a legkedveltebb, legismertebb drágakövek, ezeknek millió fajta hamisítási módja van. Én azt javaslom, hogy aki nem ért hozzá, az semmiképpen ne vásároljon piacon. Van erről egy sztorim. Egy régebbi drágakő tanfolyam hallgatóit kivitték Tájföldre a drágakő piacra. És az egyik hallgató, aki
4: játékpénzt gondolom.
3: Nem, remélhetőleg még nem végzett hallgató volt, de talált egy zafírt, egy szép nagy kék zafírt, amit meg akart vásárolni. De azért oda hívta a tanárát, hogy tanár úr, azért nézd meg te is, mert van rá pénzem is, szép is, nem is túl drága, 500 dollár volt a zafír. De azért nézd rá te is, hogy biztos, hogy jó-e. Na most a tanár az közeledett az eladóhoz, 500 dollár volt ugye az ár, kivette a lupéját, az eladó rögtön azt mondta, hogy 300 dollár. Tehát igazából még nem csinált semmit, csak elővette a lupét, és mindjárt majdnem felére ment az ár. Majd megnézte a lupéval, és mondta, hogy de hát ez egy szintetikus zafír, ez körülbelül 1 dollár tér. Mert visszavette tőle az eladó, mosolyogva, ugye, mosoly országa, nem baj, majd eladom másnak, nem mindenki szakember.
2: Igen, Indiában erre kifejlesztettem egy módszert, én azt szoktam mondani, amikor hasonló helyzetbe kerülök, hogy ez fantasztikus, ez egy csodálatos példány. Most én nem pontosan ilyet keresek, hanem azt a másik fantasztikusat. Szóval így meghagyni őt a tisztességében, hogy a kis szíve ne sérüljön meg, és azonnal rögtön leszokták venni a falról, vagy a padló alól, vagy bármi a másik szitárt, amire nekem szükségem van.
4: És telefonálunk.
1: Lényeg, hogy legyen egy nagy ütő az embernél, akkor
2: igen, akár ért hozzá, akár nem. Hogy mindig vigyetek magatok a nagy ütőt.
6: Szevasztok a tengerész!
3: Hello!
6: Én jártam Burmába, és hoztam zafírt is, meg rubint is.
3: Kiváló!
6: Na most aztán itthon bevittem valahova, ahol értenek hozzám, én semmi se értettem hozzá, és mondták, hogy hát a csiszolásnál nem tudom, a sarka hiányzik, vagy valami baja van mind a kettőnek, tehát gyakorlatilag értéktelen. A fájdalmamat csak az enyhíti, hogy én viszont egy zárhibás Praktika Nova fényképezőgépet adtam érte, úgyhogy az üzlet nagyjából korrektek minőség. Jó,
3: alapvetően azért nem értéktelen, tehát hogyha az a rubin egyébként jó minőségű, akkor az a kő nem értéktelen, bármikor át lehet csiszolni.
6: Sikítóval majd megpróbálom újra csiszolni, igen.
3: Hát ezt nem javaslom, de azért vannak szakemberek, akik ezt megcsinálják.
2: Hát én úgy emlékszem, hogy a Rohan simán homokkal csiszolta ezeket a kristályokat.
6: Hát gondolom.
3: Ez egy nagyon fontos dolog, amit mondtál, nem is tudod, hogy
6: miért fontos. Csiszolópasta és víz, gondolom, és valami megfelelő alaplapon.
3: Ne kezd bele, ne, azt nem javaslom.
6: Ne, biztos, hogy nem fog belekezni, nagyon sok mindenbe belekezdek, de ebben biztos nem fog belekezni. De eltettem, és ott megvan valahol.
3: Jó, de tudok segíteni, igen. Tehát hogyha kell, akkor majd itt műsor után tudok mondani, hogy akkor megcsinálja.
6: Lehet,
3: hogy ezt te megkeresek
4: vele. Oké, rendben, pedig már látom magam előtt, hogy közelíti a forgó alaphoz egy és ki is lőtt a szoba túlfelével.
3: Amit mondtál, visszatérnék a Rahánra, meg a homokra, tehát tulajdonképpen a homok az, ami megkülönbözteti a drágakövet a nem drágakőtől. Mert sokszor meg szokták tőlem kérdezni, hogy mitől drágakő a drágakő? Attól, hogy szép színes, hogy átlátszó. Nem ezektől. A legegyszerűbb dolog az, hogy a homok tesz valamit drágakővé, vagy nem drágakővé. Ugyanis a homok mindenhol ott van. Itt ebben a stúdióban is, otthon a hálószobában, az orvosi rendelőben, mindenütt lebegnek ezek a pici kis porszemcsék, amit a napfény, ha beesik az ablakon, akkor lehet látni. Na, az nem por, annak a nagy része mikrokristályos homok. Tehát olyan pici kvarckristályok, amik levitálnak egyszerűen egy kis légmozgás hatására. De most ez ráül mindenre. A bútorra, a drágakőre. Most a bútorról megpróbáljuk letörölni. Ha száraz rongyal töröljük, összekarcoljuk a bútort. Mert ezek a kristályok nagyon kemények. Hetes keménysége van, ami hát a környezetünkben nem sokkal van ennél. A fémek mind sokkal puhábbak. A politúr is a bútorokon. Na most ez ráül a drágakövekre is. Ha a drágakő nem legalább olyan kemény, mint a homok, akkor a drágakövet is összekarcolja. Tehát csúnya lesz. Ezért úgy határozták meg, hogy nagyjából a hetes keménységűnél kezdődnek a valódi drágakövek. Van néhány kivétel, a régi klasszikus drágakövek között egy türkiz, egy opál, amik puhábbak. De azért, mert akkor még nem voltak ezzel tisztában, hogy mi az, hogy keménység. De ma azt mondjuk, hogy drágakő az, ami minél keményebb, a gyémánt 10-es keménységű például, de hát ugye ez egy felvett skála, amit mi mondunk, tehát ez a karckeménységi skála, ez 1-10-ig tart. A világ legkeményebb természetes anyaga a gyémánt, ennek 10-es, ezen a skálán a keménysége, de egy abszolút skálán mérve az 1-es keménységű grafittól 1500-szor keményebb a gyémánt.
2: De várjál, hogyha a gyémánt a legkeményebb, akkor ez mindig az volt számomra a kérdés, hogy csiszolják akkor a gyémántot?
3: Úgyhogy a gyémánt nem minden oldaláról 10-es keménységű, 9,5 és 10-es. Tehát először
2: olyan,
3: is hasítják.
2: Olyan, mint a tojás, hogy bizonyos oldalakon nyomva nagyon nagy ellenálló.
3: Így van. Bizonyos lapokról nem nagyon lehet csiszolni, és csak önmagával lehet csiszolni. Nagyon későn találták, jöttek rá arra, hogy egyáltalán mit lehet a gyémánttal kezdeni. Olyan kemény volt, hogy semmilyen megmunkálás, csak hasításon kívül nem jöhetett számításba. Ezért a gyémántot, ahogyan megtalálták, nagyon sokáig úgy használták. Mert annyira kemény volt. Most már persze ipari módon elő lehet állítani a 10-esnél keményebb anyagokat is, de a természetben ez nem fordul elő.
2: Én arra is kíváncsi lennék, hogy Burmában miért gyűltek össze ezek a szép kövek egy helyen?
3: Hát nem feltétlenül egy helyen, vannak úgynevezett torlatok.
2: Hát de annyira mondjuk például a mátrai rubinról nem.
4: De nem, menjünk csak tényleg vissza ebbe az archeológiai magyarázatába. Igen? Ezeknek a szép színes köveknek. Tehát, hogy a gyémántot tanultuk meg egyedül, hogy ottan a szén lemezkék nagyon nyomódnak, már annyira összenyomódtak, hogy hopp, ott egy kis gyémánt, de nagyon össze kellett ahhoz nyomódni, hogy abból gyémánt legyen.
3: Hát igen, mesterségesen elő lehet állítani szénporból a gyémántot, természetesen.
2: Elhunyt ismerőseinkből is elő lehet állítani.
4: Nagy gyűrűt így kell csinálni.
3: Igen, elvileg, tehát hogyha nem hamuvá égetjük el a nagyit, hanem megtartunk egy kis szenet, akkor elvileg abból is én láttam már ilyet, hogy azt hirdették, hogy viseld a halottadat ékszerként befoglalva, és akkor az elhamvasztott nagyiból a széndarabkákat azt megörlik, és aztán gyémántot készítenek belőle. Hogy ez tényleg igaz, vagy pedig csak valami trükk, azt most nem tudom megmondani, mert konkrétan nem láttam még a nagyiból gyémántot készíteni, de az tény, hogy vannak mesterséges gyémántok, tehát a gyémántot is elő lehet állítani szintetikus módon, és nagyon nehéz megkülönböztetni a valóditól.
4: Na de nézzük meg, hogy hogyan alakulnak ki ezek a...
2: Hogy lesz a végtelenben keringő gázfelhőből ilyen szép kristályszerkezet?
4: Igen, és melyiket mennyi ideig kell nyomva tartani a föld alatt? Mitől lesz piros, kék, zöld, és a többi?
3: Na, hát az nagyon unalmas lenne, hogyha ezt én hosszasan, úgyhogy egész röviden fogom elmondani. Igen. A gyémánt ugye nagyon egyszerű a képlete, mert szén. Semmi másból nem áll. Valójában a kristályszerkezet teszi gyémántá. Az, hogy valaminek milyen a keménysége, az a kristályszerkezetétől.
4: Mitől függ, hogy milyen a kristályszerkezete?
3: Hát azt már, azt a természet hozza létre.
4: Ez a nyomástól gondolom meg?
3: Hát nagyon magas hőmérsékleten, nagyon nagy nyomáson, nagyon hosszú ideig tartózkodik, és akkor ez a szén, ami eredetileg szén volt, az elkezd átkristályosodni, és hogyha szerencsénk van, akkor gyémánt lesz belőle. Most azt mondjuk, hogy a gyémánt az nagyon ritka, valójában csak itt a felszínen nagyon ritka. 2000 méter mélyen nagyon sok gyémánt van, csak hát ahhoz le kéne ásni 2000 méter mélyre, tehát tulajdonképpen erre nem vagyunk képesek, nagyon drága lenne, nagyon költséges lenne.
4: Én azért láttam olyan bányákat, ahol a munkások felső életkora 12 év volt, és bőven lementek 2 kilométerre, azt hiszem 15 év alatt
2: Dél-Afrikában van egy gyönyörű szép nagy luk.
3: Van egy luk, így van, de hát azért ez nem 2000 méter mély. Tehát nem. Arról van szó, hogy az a szerencsénk, hogy vannak olyan ős masszívumok, amik már lekoptak. És nem 2000 métert, hanem mondjuk 200 métert kell leásni a gyémántért, és azt már tudjuk. 2000 méter mélyre azért csak néhány próbafúrást szoktunk engedélyezni, és ott gyémánt mezőket nem aknáztunk még ki. Igen. Tehát vagy valami föl kell hozzá egy vulkáni tevékenység például, vagy pedig egyszerűen meg kell várjuk, míg lekopik. Tehát mindenütt ott van, picit várnunk kell, még néhány 100 millió évet várunk, és már is itt van az összes gyémánt.
4: A szánkban. Igen. Na jó, akkor a gyémántot megtudtuk, a nagy nyomás... Szén, nézzük a színes aranyosokat.
3: A színes köveknél más a helyzet. A színes kövek legnagyobb része az, hát én azt mondom, hogy nyomelemek vagy szennyezőanyagok, ugye hétköznapi nevén szennyezőanyagok nélkül, ez mind átlátszó lenne. Tehát üvegtiszta, fehérnek mondhatjuk, de én inkább átlátszónak mondanám. Tehát az, hogy például a rubin, az nagyon szép piros, azt egy nyomelem adja. Azt, hogy a zafír, az szintén bármilyen más színű lehet, csak nem piros, azt is valamilyen nyomelem adja.
2: De azt elmondod, hogy például a különböző zafirokat milyen nyomelemek hozzák létre, hogy ilyen színt kapjanak?
3: Nem, de egy másik példát mindjárt elmondok. Megpróbálták a szakemberek megvizsgálni, hogy de mi az a nyomelem, amitől mondjuk a rubin piros. És akkor megtalálták, hogy a rubinban króm van. Aha, tehát akkor a króm az pirosra színez. És utána elkezdték vizsgálni a smaragdot, hogy azt vajon melyik nyomelem festi zöldre. És megtalálták, hogy króm van benne. Tehát valójában ez egy rejtély, lehet mondani.
4: Hogy miért piros, miért kék.
3: Így van, lehet mondani, hogy magic. Mert egyszer az egyik anyagban zöldre festi a króm a követ, egyszer egy másik anyagban pirosra. És aztán a zafírban attól függ, hogy milyen színű, más nyomelemek vannak benne. Nyilván, ha króm van benne, akkor úgy hívjuk, hogy rubin, most akkor menjünk vissza egy picit, tehát a zafír és a rubin az ugyanaz a kő. Semmi más, mint a tinföld makrokristályos változata, tehát ebből lehetne elég költségesen alumíniumot előállítani, így van, de ha ilyen szép nagy kristályokból áll, ez az alumínium oxid, akkor azt úgy hívjuk, hogy rubin, ha piros, és ha bármilyen más színű, akkor zafír.
4: Itt meddig tart a zafír sor?
3: Ez itt mind.
4: Tehát egy oldal zafír, de tényleg a halvány rózsaszín kék, sárgás.
2: Minden fajta. Van egy egész színcsoport. 50-50
4: ez a színcsoport
2: különböző zafír van előttünk.
4: Ezt bemutatod a kamerának?
3: Hát, én megpróbálom.
1: Honnan származik a nevek, hogy zafír, rubin, ókor? Vagy ez milyen?
3: Hát attól függ, hogy mikor találták meg. Tehát, hogyha új keletű a drágakő, például mutatnék majd mindjárt egy kék színű követ, ami az egyik kedvencem, a tanzanit.
2: Ezt sejtem honnan való.
1: Azt még én is gondolom.
3: A tanzanit, ugye? A tanzanit ezerszer ritkább, mint a gyémánt. Egy szakértő egyszer azt mondta, hogy a tanzanit olyan kék, amilyen kék szeretne lenni a zafír. És ebben igaza is
4: nem
3: van.
4: Nem tudsz zafírt is
3: mert gyönyörű.
4: Csak a különbség miatt.
3: Igen.
2: Hopp, leesett.
3: Igen. Tehát gyönyörű. A tanzanit az egyetlen bányából, Tanzániából származik, ez a zoisit nevű ásványnak a kékszínű változata, a zoisit más színekben is van, kékszínben csak Tanzániában találták, és zoisitként hívták egészen addig, amíg a 70-es években fel nem fedezte magának a Tiffany ékszercég ezt a követ, és azt nem mondta, hogy hú, hát ez nagyon szép, akkor ennek csináljunk egy kis reklámot, és elnevezte tanzanitnak a kékszínű zoisitot. Egyébként ez is zoisit, mint a sárga, vagy a rózsaszín, vagy a zöld, vagy a barna, de ha kék, akkor tanzanitnak hívjuk.
2: De akkor ez azt jelenti, hogy a tanzanit nevű zoisit az nagyon korlátozottan áll a rendelkezésünkre, tehát hogyha x ezer mélyre leásunk, és kiaknázzuk a teljes területet, ahol valami miatt ő eddig éldegélt, akkor mindent a felszínre hoztunk, és beleraktuk szekrényünkbe,
3: ékszerekbe, így van. Tulajdonképpen a tanzanit pont azért, mert ennyire ritka, mint ahogy említettem, ezerszer ritkább, mint a gyémánt, és csak Tanzániában találtak még kék zoisitot, tehát ezt a tanzanitot. Ezért, hogyha ezek a bányák kimerülnek, akkor csillagászati összegekbe fog kerülni egy-egy tanzanit, ezért is nagyon jó befektetési kő a tanzanit. Viszonylag gyors karriert futott be már a 70-es évek óta is, jelenleg a legkedveltebb kék drágakő Amerikában és Japánban.
2: Zenéljünk egy kicsit, a

0: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók! Egy kis programajánló a hétvégére. Augusztus 21-én volt 21 éves a Tilos Rádió, és 31-én pénteken és másnap szeptember 1-én szombat délután lesz, amikor a Tivadar mulatóban Tilos Rádió születésnapi parti, lesz bográcsozás, sütizés, persze táncolás, gyermekfoglalkoztató.
1: Új póló készül az alkalomra, úgyhogy jöhetnek a póló.
0: Aki nagyon fázna, az ott felöltözhet. Programajánlót hallottatok. Vendégünk pedig itt a harmadik utas műsorban Burger István, drága kőszakértő. Egy kicsit azért szeretném megtudni, hogy hogy lesz valaki szakértő, azon kívül, hogy egyre többet foglalkozik ezekkel a kedves kövekkel?
2: Hát el kell olvasni nyilván minden szakkönyvet, ami fellelhető ezzel kapcsolatban.
0: Ebből sok van, vagy kettő?
2: Hát 3-4 darab biztos, hogy van, amit érdemes magyar nyelven elolvasni. De hát ettől még nem lesz valaki szakértő, mert a könyvekből csak maximum azt tudja, hogy milyen típusú drágakövek vannak. Van közel 100 drágakő, és hogyha a gyűjtői köveket is ide vesszük, akkor több mint 2000 gyűjtői kő a világon. De hát ettől még nem fogod tudni, hogy melyik micsoda, és nem fogod felismerni. Ehhez el kell végezni egy olyan képzést, ami kifejezetten arra van, hogy megmutassa azokat az eszközöket, műszereket, amivel meg tudod határozni, hogy egy-egy kő micsoda.
0: Még most segíts nekem, hogy akkor a drága kő az, ami a hetes keménységtől fölfelé van.
2: Fölfelé általában azt
0: mondjuk. És a gyűjtői kő pedig az, ami esetleg az alatt vagy hetes keménységű, de valami miatt jól ritka. Néz ki, és szeretjük. Vagy ritka. Ritka. Tehát a holdkő az
2: sokkal
0: például
2: ritkább,
0: az
2: holdkő az nem. Az drága kőnek tekintendő, bár a keménysége egy picit alacsonyabb, tehát az hatos keménységű, az egy földpát, de az egy régi klasszikus drágakő, és mivel régi drágakő, talán hoztam is egy darabot belőle, majd megmutatom a műsor után, ezért azt drágakőnek tekintjük, csak úgy, mint a opált, vagy hát vannak ugye a nem ásványi eredetű drágakövek, mint a gyöngy például, ami kagylóban terem, az is sokkal puhább, vagy a gyantából készülő drágakövek, ugye meg keményedése. A borostyán így van, tehát hogyha az megkeményedik, akkor az is nyilván sok száz vagy sok millió év alatt.
0: Nagyon szép egyébként a borostyán.
2: A borostyán is. Nagyon szép, de nagyon puha. Tehát gyűrűben nem érdemes használni a puha köveket. Egyébként a hetesnél puhább köveket is lehet használni. Fülbevalókban, medálokban ott kevésbé éri az a stressz, ami egyébként a kézen hordott ékszereket.
0: És hol kezdődött ez az egész? Tehát nem a te életedben, hanem mikor kezdett el az emberiség felfigyelni a különleges kristályszerkezetű aprókövekre?
2: Hát már az időszámításunk előtt bőven. Tehát az indiai civilizációban már ismerték például a gyémántot is, a zafírt is, a rubint is, sőt, valójában a színes gyémántok is Indiából származnak, a legértékesebbek, legősibbek, hogy úgy mondjam, több ezer évvel ezelőttről rózsaszín gyémántok, kék gyémántok, amik nagyon-nagyon ritkák. Tehát tulajdonképpen az emberben mindig megvolt egy vágy arra, hogy csinosítsa, díszítse a környezetét és saját magát. És ha talált egy-egy követ, ugye először nem csinált vele semmit, hanem csak úgy elvitte a követ magával. Aztán megpróbálta valamibe beletenni egy bőrszíjat kötött köré, vagy nem tudom. Tehát valamit aztán elkezdte csiszolgatni, először csak lekerekítette, és akkor ilyen úgynevezett kaboson csiszolásra, valamilyen gömbölyített formára csiszolta a követ. És aztán jóval-jóval később találták ki a fazettálást, amikor síklapokat csiszolnak a kövekre.
0: Amitől a csillogási együtthatóját emelik.
2: Így van. Tehát tulajdonképpen nagyon érdekes, mert egy-egy nyers kőből nem is néznéd ki, hogy milyen színű, hogyha meg van csiszolva. Tehát annyi módon töri és veri vissza a fényt, oda-vissza ezek a lapok egymáson, hogy sokkal erőteljesebb lesz egy színes kő. Én láttam nyers gyémántot.
0: Igen, és ezt akartam, hogy láttam nyers gyémántot, és olyan volt, hogy hát...
2: Mondták, hogy ez egy kék gyémánt, és mondom,
1: koszos kavics, nem?
2: És utána láttam megcsiszolva, és gyönyörű égszínkék lett, tehát nagyon-nagyon szép lett. Tehát bizony, ezektől a kis lapocskáktól függ, hogy néz ki. Tehát ma már az átlátszó köveket, az értékes köveket, azt általában mindig fazettálják.
0: De annak is megvan a tradíció, hogy milyen módon és hány lapra fazettálnak egy követ?
2: Így van. Ez mondjuk elsősorban a gyémánttal kezdődött ez, mert előtte mindenféle fazettálások voltak, és aztán ugye a gyémánt az egy üvegtiszta átlátszókő általában, legalábbis a drága kő minőségű. Tehát ott nem szerethetjük azért, mert szép piros vagy szép zöld. Néha van olyan is, de hát az nagyon-nagyon ritka. Viszont észrevették, hogy nagyon magas a törésmutatója, ez az optikai tulajdonsága a kőnek, és ezért gyönyörűen csillan rajta a fény. És akkor szakemberek elkezdték vizsgálni, hogy vajon hogy lehet a legtöbb ilyen sziporkát kihozni a gyémántból. És tulajdonképpen a múlt század legelején jutottak el oda, az optika is, ugye a fizikának ez a része, és a drágakő csiszolás, hogy olyan modern technológiát alakítottak ki, hogy rájöttek arra, hogy lehet úgy megcsiszolni kör alakúra egy gyémántot, ez az úgynevezett brilliáns csiszolás, ami a hátsó fazetta lapokról, tehát ezekről a kis lapokról, ami az alsó részen van, teljes egészében visszaveri a tábla felé a szemedbe a beérkező fénysugarat. Tehát ha egy tökéletes csiszolású gyémántot mondjuk lefordítasz a táblájára egy fehér lapra, amire ráhúztál egy fekete vonalat, és belenézel felülről, akkor a fekete vonalat nem látod, mert az összes fényt visszaveri előre, csak ugye mivel a tábla van lefelé, ezért azt olyankor vissza a papír felé veri. Tehát látod a vonalat két oldalt, és ahogy beérkezik, onnantól kezdve feketesség eltűnik, semmilyen fényt nem ereszt át. Tehát így tulajdonképpen meg lehet határozni, hogy jó-e egy gyémántnak a csiszolása, mert ha tökéletes a csiszolása, akkor nem engedi át a fényt.
0: De egy jó barátom azt mesélte, hogy a világban eladott gyémántoknak a 90% az Egyesült Államokba megy, tehát nem tudom, 10 gyémántból 9 megy az Egyesült Államokba, amit ugye filmekből lehet látni, hogy ott az eljegyzésnek az egyik fontos része, igen, hogy a, nem tudom, a havi kereset legalább háromszorosát az ember gyémánt vásárlásra fordítsa. Igen, te voltál ez a jó barátom, aki ezt mondta.
2: Ez így is van mind a mai napig. De hát ez nem csak a drága kő, vagy nem csak a gyémántra, hanem általában a drága kövekre vonatkozik. Japán próbál felzárkózni, illetve lesz egy nagy boom, amikor egy picit nyitottabbá válik Kína. Mert már most látható, hogy óriási igény mutatkozik ott is a drága kövekre, csak hát most még azért nem nagyon lehet drága köveket se viselni, se hordani, és meg pénz sincs rá igazából.
0: De egy olyan tény is elhangzott azon a reggeli beszélgetésen, hogy a gyémántnak a törésmutatója az hasonló vagy azonos az üveg törésmutatójával, és ezért kiszokták önteni a gyémánt hibáit üveggel? Tehát van ilyen feljavítása a gyémántnak?
2: Nem, teljesen más. Mondjuk az üvegnek a törésmutatója attól függően, hogy milyen fémsókkal ötvözöd, az lehet akár gyémánt magasságú is, de általában az üvegnek sokkal alacsonyabb a törésmutatója. Tehát ezt nem szokták. Azt igen, hogy üvegből készítenek valami csiszolatot, ami úgy néz ki, mint a gyémánt.
0: És mivel szokták akkor javítani a gyémánt hibáit, mert hogy tökéletes gyémánt az...
2: Igen, tökéletes gyémánt nincs. Az igény mutatkozott rá, mert Amerikában nagyon sok gyémánt kell, és nincs annyi jó minőségű gyémánt, mint ami ott kell. Egy, kettő, ott is vannak azért alacsonyabb néprétegek, akik szintén gyémánt ékszert szeretnének. Ezért a repedezett csatornás gyémántok, amik ettől, ezektől a repedésektől nem olyan szépek, ezeket a repedéseket feltöltötték a gyémánthoz nagyon hasonló törésmutatójú folyadékkal.
0: Jó, tehát akkor nem üveggel van feltöltve,
2: nem üveggel. Ez a folyadék, ez mondjuk egy ilyen olajszerű folyadékot képzelj el, tehát ez a folyadék a kapilláris hatás elvén beleszívódik ezekbe a repedésekbe, és hogyha a repedésben nem volt grafit, tehát ami elszínezi a repedést, hanem egyszerűen fehér volt a repedés, tehát egy üreges repedés volt, amiben nem volt valamilyen más ásványzárvány, akkor azzal, hogy beszívódik, rögtön el is tűnik. Tehát nagyon nehéz észrevenni, hogy ott volt egy repedés.
0: Tehát ezt a nagyítóddal sem lehet meglátni?
2: De, hát azért egy szakember a nagyítóval észreveszi bizonyos csillanások alapján, de egy nem szakember nem vesz észre.
0: A kínai gyémánt.
3: Én vissza szeretnék térni a burmai piacra, mert ott azért ezt nem végeztük ki teljesen a rubint vásárlásnak a hogyanját és mikéntjét, mert itt van egy fotó rólad, ahogy éppen egy ilyen földre terített ponyva előtt feltetőleg éppen egy darabka követ vizslatsz.
2: Igen, éppen nézek egy követ, de az nem Burmában, hanem Kínában készült. Bocs. Tehát az idén volt. Idén voltam Kínában, és próbáltam ott köveket vásárolni a különböző kőpiacokon, és azt kellett tapasztaljam, hogy valójában Kínában annyira drágák a drága kövek, hogy oda inkább vinni érdemes, mint onnan hozni. Ilyen egyszerű. Igen.
0: Bár tényleg most eszembe, hogy van egy idős kínai barátom, aki akinek egy jádakövet adtunk egyszer ajándékba, és azt mondta, hogy ezt nagyon meg fogják csodálni Kínában, mert hogy ekkora jáda az nagyon ritkaság és nagyon értékes.
2: Így van. A jade az egy nagyon különleges dolog, azt itt Európában egyáltalán nem tekintik.
1: Egy hallgató a vonalban.
0: Komolyan nyugodtan.
2: De Dél-Kelet-Ázsiában a jade-nek, különösen a jó minőségű smaragdzöld jade-nek nagyon nagy keletje van.
0: Parancsolj, hallgató!
4: Először is csak egy korrekció, szervusztok, Rufocsó vagyok, ha megengedő, nyilván elszólás volt, de semmiféle szándékosságot nem látok benne, de hát talán nem praktikus alsóbb néprétegeknek hívni azokat, akik nem feltétlenül tudnak egy...
0: Alacsonyabb
4: néprétegnek, akik nem tudnak egy mit tudom én, TVVVS követ megvenni, azért az alatt is van élet, azt gondolom.
2: Pontosan.
4: Így van, ez egyik. A másik meg, hogy... A gyakorlat sajnos sokszor azt mutatja, hogy az ilyen korrigált köveket időnként csak akkor veszi észre az ember, hogy ez egy javított. Tehát ez csak a minőségre akarok kilukadni, hogy olyan jó minőségben lehet ezeket a köveket javítani, hogy csak akkor veszi az észre az ember, hogy ez egy javított kő volt, amikor mondjuk valami javítás van az ékszeren, és a kő nem kerül kifoglalásra, és bizony a melegítésnél, forrasztásnál elfüstöl belőle ez a...
2: Így van.
4: Feltöltött anyag. Ez diszkréten kellemetlen, ilyenkor az ember elkezd zokogni, de ezeket általában pontosan ugyanúgy lehet reprodukálni.
2: Így
4: kicsit
2: van.
4: Nagyobb fáradtság, kicsit nagyobb költség, meg hát az ember megizzad és veszít egy pár kilót.
3: Esetleg te is ékszerész vagy, valami szakmabeli?
4: Hát valami
2: biztos, hogy szakmabeli. Igazából az van, hogy Magyarországon nincsen ennek kultúrája, tehát Amerikában erre életfogytig tartó garanciát adnak az ilyen kövekre is. Pont emiatt, mert előfordul az, hogy ott hagyja a rezsón a gyémánygyűrűjét a
4: szilektől. Igen, mondjuk általában azért nagy szerencse lenne, hogyha a természetesen külföldi tapasztalatom nincs, de nagy szerencse lenne, hogyha minden kőz, amit az ember vásárol, kapna egy neonomis certifikátot, és ezeket utána nem hánynák el. Tehát adott esetben mondjuk, ha egy javított kővel találkozom, akkor ott van mellé a certifikát, amin tisztán világosan érthetően le van írva, hogy mi a probléma, ennentől kezdve az ember tudja, hogy mivel van dolga. Utólagos meglepetések nem érik. Nehéz sokszor még mondjuk egy 10-es, 12-es nagyítóval is meglátni ezeket a korrekciókat.
2: Pontosan.
4: Főleg, hogyha olyan kicsi volt az árvány, és olyan jól sikerült a feltöltés.
2: Igen, néha elég jól sikerült.
4: Hogyha mondjuk a tábla szélén, szóval nehéz azért ezeket kicsi.
2: Igen. Hallgatunk szépen. Arról próbált most beszélni, amiről én tényleg nem tettem említést, hogy ezek a kövek, mert általában a gyémántokat...
0: Köszönjük szépen, szia!
4: Hallgatlak, köszönöm szépen.
2: Köszi, szia. Tehát általában a gyémántokat kifoglalás nélkül lehet átméretezni. Tehát például, ha egy gyűrűt nagy vagy kicsi, akkor a színes köveket mindig ki kell foglalni, mert azok nem bírják a hőkezelést, sokszor elveszítik a színüket, vagy mondjuk összeroppannak, eltörnek. A gyémántokkal ez nem így van, kivéve, hogyha ilyen kezelt, feltöltött gyémánt van, mert az ilyen gyémánt, hogyha benne marad, akkor a hő hatására ez a folyadék, ez bizony megszilárdul benne, és nagyon csúnya, ilyen szürkés, barnás csapadékká alakul, amit ki kell belőle savazni és újra feltölteni, de ezt Magyarországon nem tudják megcsinálni.
0: Ó, pedig hogy elképzeltem azt, hogy mint a hatalom gyűrűjénél, tehát kapok egy ilyen gyémántgyűrűt, teszem azt 12 karátosat, csak bedobom a tűzbe, várok egy kicsit, és megnézem, hogy van-e elszíneződés, mondjuk az ajándékozó arcát is nézem.
3: Maradjunk a burmai piacnál, mert tényleg gyémántot nem árulnak. Mit árulnak ott a burmai piacon a földről? Most a burmai piac ugye lehetne Kínában, vagy nem is tudom, azon a környéken még egy pár helyen.
2: Elsősorban a burmai piacon rubint árulnak. Zafírjuk is van, jó minőségű zafírjuk van, és rengeteg gyűjtői kövük, amiket most itt nem kezdek el felsorolni, mert tényleg csak néhány.
3: Ezek
2: között nincsenek gyűjtői kövek.
3: A gyűjtői kő az olcsóbb, és nem ékszerbe való?
2: Nem, általában drágább, nagyon-nagyon ritka. Tehát mondjuk valamilyen ásványnak lehet egy különleges színű változata, vagy egy olyan ritka ásvány, amiből nagyon-nagyon kevés van, ezért nem foglalkozik vele az ékszer szakma. Annyira kevés van belőle, hogy mit tudom én. Találtak belőle összesen 10 dekát. Most itt az összes találatot mondom. Ez érdekes gyűjtőknek, megcsiszolják ezeket a köveket, méregdrágán el lehet adni, mert tényleg nagyon kevés van belőlük. Ilyen kőből Burma bővelkedik, nagyon sok ilyen
3: de a piacon van. A nyers változatot kaphatja meg.
2: Nyerset is, fazettáltat is. Nagyon csúnyán csiszolnak, de megcsiszolnak mindent azért, hogy úgy tűnjön, mint hogyha lapok lennének rajta. Igazából én is beleütköztem ebbe, hogy találtam egy-két nagyon szép rubint, tehát ami minőségileg nagyon jó minőségű, kezeletlen, melegítetlen, valódi, tehát olyan, mint amit kibányáztak a földből.
3: Ezt akartam kérdezni, tehát egy darab, mert ez egy ilyen elfolyott piros valami, gondolom én. Még az, hogy mondják azt?
2: Nincsenek a kristálylapok általában rajta, mert hogy ezek ilyen másodlagos lelőhelyekről származó, ahol nagyon hosszú ideig görgette mondjuk a víz. Aha. És akkor előbb-utóbb ezek az élek azok lekopnak. Aha. Tehát tényleg a szakemberek ismerik fel, hogy hoppá, ez itt egy rubin. Tehát úgy a maga természetességében nehéz felismerni.
3: Arról hogyan mondod meg, hogy az eredeti, vagy ne egy Isten különleges?
2: A nyers kövekről?
3: A nyers kövekről.
2: A nyers köveknek én nem vagyok szakértője, arról nagyon nehéz, hogyha látom a kristály szerkezetét, akkor nyilván meg tudom határozni, hogy hopp, ez itt egy zafír, mert ismerem, hogy körülbelül hogy néz ki egy zafír, vagy mondjuk egy kuncitot, vagy egy hiddenitet meg tudok állapítani, vagy egy gránátot, hogy akkor ez, vagy egy tanzanitot is akár. De hát az egy teljesen más szakma. Én a csiszolt kövekben vagyok otthon, nekem csiszolás kell legyen a kövön ahhoz, hogy bele tudjak látni, hogy meg tudjam nézni, hogy az milyen kő. Hogyha már egy lap van csiszolva erre a nyers kőre, annyi látni. Nekem már elég, mert akkor már törésmutatót tudok rajta mérni, bele tudok látni.
0: Törésmutatót tudok rajta mérni. Hoztál még egy pár eszközt. Igen. Mivel is méred a törésmutatót? Itt van köztük?
2: Hát az nincs itt a törésmutatót.
0: Az egy
2: refraktométernek. A refraktométernek nevezett berendezés, de van már ennek digitális változata, ami nem pont úgy működik. Itt arról van szó, hogy minden egyes anyagnak más a törésmutatója. Tehát el lehet különíteni, hogyha egy zafírt akarok megnézni, tudom, hogy a zafírnek ilyen a törésmutatója, és ha ezt a refraktométerben látom ezt a törésmutatót, akkor biztonsággal meg tudom állapítani, hogy itt egy zafírról van szó. Ha meg más a törésmutatója, akkor tudom, hogy az mondjuk egy turmalin, vagy mondjuk tegyük fel egy tanzanit. A törésmutató az egy viszonylag biztonságos módszer arra, hogy megállapítsuk, hogy milyen körről van szó, de hát vannak egyéb eszközeink, mert van egy polariszkóp nevű eszköz, amiben meg azt tudom megnézni, hogy kettős törő-e a kő, vagy egyszerű törő a kő. De azért mondom, ezekbe
0: mert a polariszkóp azt szoktam használni.
2: Azt rendszeresen, ugye?
3: Tök más.
2: Igen. Ugyanezzel az eszközzel lehet megvizsgálni azt, hogy milyen a pleokroizmusa egy kőnek, hogy még egy ilyen káromkodást mondjak. Ez azt jelenti, hogy ha forgatod a követ egy mondjuk sárga fényben, egy monokróm sárga fényben, akkor egyszer mondjuk zöldnek látod, egyszer pedig lilának látod.
0: És a kettős törést az egyszer zöldnek is, meg lilának is?
2: Nem, ezt ahogy forgatod, egyszer lila, és ahogy forgatod körbe, mindig zöld, lila, és akkor úgy nagyjából tudod, hogy ez nagyon hasonlít a tanzanitnak a nagyon erős pleokroizmusára.
0: Eszembe jutott a kettős törés a kezem. Mert az pont ilyen volt, sárga volt, lila.
2: És hát akkor ehhez jön még a mikroszkóp, ami egy nagyon fontos eszköz, mert az árványkép alapján is meg lehet állapítani, hogy valami természetes vagy mesterséges, de vannak kicsi kézi eszközök, ugye, amit hoztam itt, itt a lupe, ami egy nagyon fontos. Hát a csipeszt azt igazából én egy gyémánt csipeszt hoztam.
0: Gyémánt csipesz.
2: Aha. Hát attól függ, hogy minek nevezünk egy csipeszt, hogy milyen vékony. Tehát ez egy nagyon vékony, nagyon hegyes csipesz. Ha mindjárt a kezedbe fogom adni, ez egy titánium csipesz. Ez azért lényeges, mert a titánium sokkal könnyebb, mint az acél. Ezért, hogyha sok apró kis gyémántot kell fogdosnod, a csuklód az nagyon kikészül. A titánium csipesszel pedig könnyedén tudod felvenni ezeket az apró gyémántokat és vizsgálni őket.
0: Elképzelem, hogy hazamész egy ilyen burmai útról, és mondod a feleségednek, hogy nagyon kikészült a csuklód, sok gyémánt forgatástól.
2: Igen. És hát aztán van itt nálam egy gyémánt-teszter.
3: Gyémánt-teszter.
2: Ez a gyémánt-teszter.
0: Ezt ide leteheten?
2: Nyugodtan, bárhova, igen. Ez egy nagyon hasznos kis szerkezet. Esetleg, ha gondolod, akkor meg lehet mutatni a kamerának, vagy nem tudom, bekapcsoljam. Hopp. Így hallatszik a hangja.
0: Aha.
2: Így.
0: És milyen módon teszteli magát a gyémántot?
2: És ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez itt a hővezetés Tehát a gyémánt hővezetését használja föl arra, hogy megállapítsa, hogy egy szintetikus termékről vagy egy gyémántról van szó. Ez tulajdonképpen a moasszonit kivételével, a szintetikus moasszonit kivételével minden egyebet meg tud különböztetni a gyémánttól. De a moasszonit az meg egy kettős törőkő, tehát azt meg azért egy egyszerű sima lupéval is látjuk, hogy az egy moasszonit és nem gyémánt.
5: Telefonáló.
4: Sziasztok! Egyrészt nem fogok többször telefonálni, másrészt meg nem szeretném szerkeszteni a műsort. Pont a gyémánt esztérületet örömmel hallottam a moasszonit, hogyha lehetne, biztosan sokakat érdekelne, és szerintem egy roppant érdekes terület a moasszonit, amennyiben bele fér a koncepcióba, akkor egy pár szót megérdemel, mert szerintem egy kifejezetten szórakoztató találmánya az utóbbi néhány évnek. Köszönöm szépen, ennyit szerettem okay. volna.
0: Sziasztok. Én nem is értettem a szót. A micsoda az érdekes találmány?
2: Hát ez tulajdonképpen egy műtermékről van szó, ilyen nem nagyon létezik, illetve van, csak nem drágakő minőségű moasszonit van a természetben. Ez olyan, mint a jag. A gyémántot, mint mondtam, nagyon sokféleképpen próbálták már hamisítani, utánozni, valami olyat létrehozni, ami nagyon emlékeztet a gyémántra. A moasszonit, van magyar példa is, ha jól tudom, valamelyik kis településnek az önkormányzata befektetés céllal vásárolt egy tétel gyémántot, illetve hát azt gondolta, hogy egy tétel gyémántot vásárol, és aztán kiderült, hogy szintetikus moasszonitot vásárolt, de gyémánt árban. Hát csak annyi kellett volna, hogyha meghívnak egy szakértőt erre az adásvételre, mert egy darab lupéval meg lehetett volna állapítani, hogy az a gyémánt az
0: szép,
2: valójában...
0: Szépek ezek, hogy kiadnak, gondolom, több kiló pénzt.
2: Hát sok millió forintot adtak ki, ha jól tudom.
0: Pénzt, és nem kérdeznek meg senkit, akinek tudása van erről.
2: Nem akarok hülyeséget mondani, de mintha valami 70 millió forintra emlékeznék. Aha. Tehát az rém lenne, hogy 70 millió forintért vásárolt moasszonitot, ami hát most sac per kb. Lehet, hogy 50 ezret ért is. Tehát nagyon kell vigyázni. Egyébként is a gyémánt az egy külön terület, mert attól függően, van egy karátos gyémántunk, az 0,2 g-nak minősül. Tehát azt tudni kell, hogy ez a karát nem az a karát, mint a fém karát. Fém karát, mondjuk az aranyat is karátban mérjük, de az a fém tisztaságát jelenti. Tehát, hogy mennyi az aranytartalma, és mennyi az ötvöző tartalma. Egy 18 karátos aranynak a 3/4 durván arany.
0: Ez a 24 g-ból 18 g.
2: Nem. A 100 g-ból 75 g.
0: 100 g-ból
2: a 24, az a 24 karátos arany, de az a színarany. Tehát azt mondjuk, hogy ha 24 karátos az arany, akkor annak az 1/1000-énél nem több a szennyező anyag tartalma, tehát 99,99%-os arany. A 18 karátos aranynak a 75%-a arany, a többi az lehet ezüst, réz, platina, sokfajta ötvöző anyag lehet, általában platina nem szokott lenni. A 14 karátos pedig durván a fele arany. És aztán vannak ez alatt is aranytartalmak.
0: Parancsolj!
4: Megjön a tengerész.
2: Nyere csak.
4: Bocsánat, én egyszer nem tudom megkérdezni, hogy egy önkormányzat generálisan ilyen hülye legyen. Szerintem érdemes lenne megkaparni, hogy akitől vették ezt a gyémántot, az milyen fogú rokonságban áll a polgármesterrel.
2: No, igen, lehetséges. Nem tudom, ez nem most volt, ez ha jól tudom már, vagy 6-8
4: nekem
2: évvel ezelőtt.
4: Nem tudom elképzelni, hogy valaki ilyen van. Hát valaki meg akarta szerezni a pénzt.
0: Itt van ilyen szerintem, hogy az embernek hirtelen nagyon sok pénze lesz, és nagyon megörül, hogy olyan dolgokat vásárolhat, amit eddig csak filmben látott, és akkor belefut ilyenbe, hogy tessék gyémánt. Ó, köszönöm, 70 millió.
4: Igen. Én egy önkormányzat vagyok, adja 70 millió egy gyémántot. Nagyon életszerű a dolog, nagyon életszerű a dolog.
2: Igen. Igen. No, tehát visszatérve a gyémántra, tehát egy karát az 0,2 g, ebből tudjuk, hogy a drága kövek karát súlya az egy egyszerű súlymérték, semmi több. Tehát lehet egy karátos egy gyémánt, az pontosan ugyanúgy 0,2 g, mint egy karátos rubin, az is 0,2 g. Nyilván egy 0,2 g-os vagy egy karátos gyémánt az lehet drágább vagy olcsóbb, mint egy rubin. Általában a normális rubinok, most itt nem a burmairól, burmai, sok mindentől függ, ezt úgy szoktuk mondani, hogy a gyémántnak a csiszolása, a színe, a tisztasága, és a mérete határozza meg az árát. De ha mondjuk a méretét egy adott sablonnak veszük egy egykarátos gyémántnak, ez egy 6 mm-es mondjuk gyémánt, brilliáns csiszolású gyémántról van szó, ez attól függően, hogy milyen a többi paraméter, tehát a színe, a zárványossága és a csiszolása, lehet akár 20 ezer dollár is, de lehet 20. Tehát azért mondom, hogy nagyon veszélyes.
3: És totál ugyanúgy néznek ki, mert pontosan, gondolom, van gyémánt sorozatgyártás.
2: Neke sorozatgyártás nincsen, minden egyes követ.
3: Nem, mert most, ahogy így mondod, hogy mekkora a standard mérete egy egykarátos.
2: Mondjuk egy egykarátos kő az egy viszonylag már egy nagy, Magyarországon nagyon nagynak számít.
0: De mutass légy szíves itt egy egykarátos követ, hogy mekkora egy 0,2 grammos kő.
2: Ez itt egy 3/4 karátos kő.
0: Aha, tehát körülbelül olyan 30 milliméter átmérő követ képzeltek el.
2: De azért mondtam, hogy 6 milliméter egy egykarátos gyémánt.
0: Aha.
2: Tehát, hogyha brilliáns csiszolású, akkor annak az átmérője 6 milliméter. És durván 3 egész valamennyi a mélysége.
0: Tehát akkor a drága kő értékét, mondjuk a gyémánt értékét adja a színe, a tisztasága, a csiszolása, meg a vevő hülyesége.
2: Hát igen.
0: Az emberi tényezőt azért
3: csak az indul, hogy az egész.
2: Igen, én csak azért próbáltam ezt így rávilágítani erre, hogy ne kezdjünk el gyémántot vásárolni így, ahogy az önkormányzat, hogy akkor most veszek egy kiló gyémántot, mert nagyon rosszul is járhatunk. Mert én emlékszem, amikor elkezdtem ezt a, igen, amikor elkezdtem ezt a képzést, akkor azért az első 4-5 kategóriás, színkategóriás gyémántot, azt egy egyszerű halandó, az nem lát különbséget közötte. Tehát ahhoz nagyon nagy tapasztalat kell, hogy észrevedd azt, hogy ez is fehér, az is fehér, amaz is fehér, és akkor azt mondod, hogy ez a fehér ér 1000 dollárt, ez a másik fehér, amit te ugyanolyannak látsz, már csak 500 dollárt ér, pedig az egyel kisebb kategória.
0: Hát gondolom úgy van ez, mint a főzésnél, tehát az ízlelés kifinomításánál, vagy a festőknél, a látásnál,
2: ugye
0: ti is a színkülönbségeket egy időben elkezditek
2: így
0: észrevenni.
2: Így van, tehát ha valami nem hamis, akkor már még a kék szint is észreveszed, tehát most, hogyha nekem mutatnak egy zafírt, akkor nagyjából el tudom különíteni egy másik kék kőtől, amit úgy hívnak, hogy kianit, egy harmadiktól, amit úgy hívnak, hogy aiolit, vagy mondjuk egy negyediktől, amit úgy hívnak, hogy tanzanit. Mert az a kék mégis más. Te lehet, hogy egyforma kéknek látod, de azért általában, ha nem hamisítványról van szó, mert akkor ugye nyilván megpróbálják ilyenné vagy olyanná varázsolni, de hogyha a maga természetességében mondjuk mutatnak egy kék turmalint, akkor azt nem fogom összekeverni valószínűleg egy kék tanzanittal. És már szemre se.
0: És milyen mértékig lehet finomítani ezt a tudását? Ránézel, mondjuk egy zafír, és azt mondod, hogy ó, de szép év volt az Burmában, emlékszem, mikor ilyet bányáztak.
2: Na, mint a boroknál, ugye? Évjárat. Vicces, de egyébként vannak szint szerint osztályozva, pont a zafírnál, tehát azt lehet mondani, hogy és az már fogalommá vált, a kasmír zafír például ilyen, amit a indiai kasmír bányából, sajnos már ez a bánya kimerült, ez a kasmír bánya adta ezt a kék zafírt, ez egy mély kék, egy nagyon szép, mély, ilyen bársonyos fényű, vagy sejmes fényű zafír volt, és hát csiszolva még felbukkan egy-egy darab, de ott már nem bányásznak ilyet, de ha valahol van ilyen színű zafír, akkor arra azt mondják, hogy kasmír zafír, vagy kasmír kék zafír, mert hát ott akkor ezt bányázták, onnan kapta ezt a szint.
0: És ne felejtsétek el, hogy valamikor a 19. század elején az Asztóriában egy egész emeletet kivett egy rajasztáni király, egy uralkodó, aki így körbejárta Európát, és még az újságok is cikkeztek róla, hogy amikor borravalót adott, akkor ilyen kis rubintot, ezt-azt adott az embereknek, hogy cipelték az ő bőröngyét.
2: De az kiváló.
3: Ez jól hangzik.
2: A burmai királyoknak is rengeteg ilyen, hát jobbára csiszolatlan, vagy ilyen valamilyen módon csiszolt drága kövük volt, de úgy, hogy ládaszámra. Tehát én olvastam egy könyvet arról, ahogyan az utolsó uralkodót az angolok elűzték, ugye a tikfa miatt Burmából, és óriás ládákba, tehát 4 ember szállította a ládákat, amiben csak drága kövek voltak. Aztán hogy nem, valahogy már nem érkezett meg az indiai szálláshelyére. Azt hiszem talán egy láda maradt meg a számtalan ládából, 10-12 láda.
0: Elkopott út közben.
2: Igen, valahogy a tisztek azok, igen.
0: Elfújta.

0: Hát ez a Lotus virágszín.
1: Tilos Rádió FM 90.3, a harmadik utas műsort hallgatjátok.
2: És igen, éppen a Lotus virágszínű zafír árfolyamról beszéltünk, amikor az jutott eszembe, hogy hol is lehet ilyen színű zafírt vásárolni. Tehát hogyan zajlik egy, hogy is mondják ezt, kőgyűjtőnek mi a meghatározás?
0: Kereskedő?
2: Kereskedő,
0: gyűjtő? Igen, igen, a gyűjtő az egy másik dolog. Hát van, aki csak gyűjti a követ, van, aki kereskedik.
2: Hát ezért remélem mind a kettőt
0: csinálom. Én mind a kettőt csinálom, igen, gyűjtök is és kereskedek
3: is. De ez úgy van, hogy ilyen két személyes géppel berepülsz Tanzániába,
0: ez
3: 50 méter alatt próbáltok megtartani a gépet.
0: Ilyen Indiana Jones-os. A kötélhácsot kibocsátják, én kiugrok belőle, és ott almáért megveszem a...
3: Bőrzacskóval átnyújtanak neked,
0: hát ezek minden kereskedő álma, hogy közvetlenül a forrástól tudjon vásárolni. Nagyon kevesen tudnak a forrástól vásárolni. Ahhoz, hogy a forrástól tudj vásárolni, nagyon sok pénzzel kell rendelkezz, mert akkor az azt jelenti, hogy nagy tételeket kell lekössél belőle. Tehát most egy darab zafírt, vagy egy darab rubint, hogyha vásárolsz, akkor kinevetnek ott, ahol egyébként termelik ezeket. Mert azt mondják, hogy hát vegyél egy kilót, és akkor kapsz jó árat. Tehát tulajdonképpen kistételű vásárlókkal nem nagyon foglalkoznak. Ilyenkor az egyedüli megoldás az, hogy nagy kereskedőktől vásárolsz. Én általában nagy kereskedőktől szoktam vásárolni. Van egy-két közvetlen kapcsolatom is, de az nagyon kevés.
3: Hány országban utaztál eddig égkő tekintetében?
0: Burmában voltam, Tájföldön voltam ezzel kapcsolatban, de van dél-amerikai kapcsolatom, spanyol kapcsolatom, illetve tulajdonképpen a spanyol az a dél-amerikai. A dél-amerikai az jelenti Brazíliát, jelenti Perút és jelenti...
1: Chile.
0: Nem. De Chilét is egyébként.
3: Venezuela.
0: Oké, okay, mindegy. Tehát dél-amerikai, és van afrikai kapcsolatom is, közép-afrikai. Tehát ott több ország is, Tanzánia, Nigéria, és dél-afrikai is van.
3: De egyébként a filmek alapján nem tűnik olyan biztonságosnak, amikor az ember elmegy valahova. Igen. Messzire, ismeretlen emberektől vásároljon sok pénzért drága köveket, fél drága köveket.
0: Fél drága kövek nincsenek.
3: Nem, nincsenek fél drága kövek, ugye?
0: Tehát vannak drága kövek. Köszönöm. Vannak drága kövek, amik többe kerülnek. Vannak, amik kevesebbe kerülnek, tehát olcsóbbak.
3: Nem annyira drága kör.
0: Erre mondtuk régebben azt, hogy a citrinre, meg az ametisztre, tehát általában a kvarcokra, a kvarc változatokra, hogy ezek fél drága kövek, azok is drága kövek, csak nagyobb mennyiségben fordulnak elő, ezért olcsóbbak. Hogyha kevesebb lenne belőlük, akkor biztos drágábbak lennének. De hát ugye homokból nagyon sok van.
3: Igen, de én nagyon kíváncsi lennék, biztos, hogy van egy csomó ilyen anekdotád arról, hogy mondjuk Tájföldön hogyan mentél vásárolni, és hogyan is néz ki egyáltalán egy ilyen
2: az első vásárlás, vagy esetleg egy különleges jó találat, mert én pont arra szerettem volna kiukadni ezzel a vásárlással, hogy az extra példányokat meg kell, hogy szeressed, tehát nem elég a kereskedői számélet, itt bizony gyűjtőinek is valahol így benne
0: van,
2: kell lenni.
0: Így van. Több példám is van, az egyik az Tájföldön volt, amikor elvittek engem egy eléggé lepukkant szállodának az egyik ilyen kibérelt alaksori helységébe, ahol egy nagy feka üldögélt ott az asztalnál, és akkor kérdezte, hogy hát mi érdekel engem, topáz, vagy nem tudom, hogy mondott, hogy többféle követ is, akvamarin, vagy morganit, és hogy akkor elmondom, igen, hát ezek így mind érdekelnek. És akkor elővett konkrétan, ismeritek a diszperzites vödröt, tehát ezt a, ilyen diszperzites vödröt így elővett, és abban mind topáz volt. Majd elővett egy másik vödröt, az tele volt, most itt rögökről van szó, tehát nyers kristályokról, és az tele volt morganittal. A harmadik ugyanígy akvamarinnal, és azt mondta, hogy bármi, ami kell nekem, azt meg tudja szerezni Afrikából. Tehát tulajdonképpen ő az egyik fő afrikai szállítóm nyers kövekben.
2: A diszperzites ember.
0: És így körbenéztem, és a falak mellett tele volt ilyen vödrökkel, lezárt vödrök voltak, nyilvánvalóan nem diszperzitet tartott benne.
2: De ő azért értett hozzá, ugye? Tehát, hogy
0: abszolút értett hozzá. Úgy csinált bizonyos dolgokban, mintha nem értett volna, mert mindig, tehát hogyha két szakértő találkozik, akkor általában van egy
4: tesztelés.
0: Ilyen tesztelés, igen, egy tesztfázis, hogy akkor ad valamit, hogy szerinted ez mi lehet? és akkor úgy tudni kell, mert hogyha nem tudod, hogy mi, akkor elad neked mindent, akkor másik diszperzites vödröket vesz elő, amiben üvegcserepek vannak.
3: De azért biztos vagyok benne, hogy volt olyan diszperzites vödör, amiben nem tudom, golyószoros kínaiak ültek, vagy valami.
0: Szerencsére az nem került elő ebben az esetben. Aztán a másik érdekes dolog az a Rubin volt, hogy visszatérjünk Burmára a kedvenc területedre.
2: Fontos, tehát a burmai piacról csak jót hallottam.
0: Igen, tehát a Burma, hát én úgy mentem oda, hogy akkor volt meg épp a záróvizsgám, de hát akkor én műszerekkel vizsgáltam.
2: Tényleg, amúgy kérdezték is a hallgatók, hogy ezt hol, mennyi ideig kell tanulni, stb.
3: Ne fraktálosodjunk, mert erre visszatérünk.
2: Nem, a burmai piac a téma, csak hogy jó. Ez még bőven kérdés.
0: Ezt akkor befejezem, mert mindig mert el fogom felejteni. Tehát elmentem oda, persze teljesen csokis bugyival, hogy a mikroszkópomat nem tudom magammal vinni, meg a refraktométeremet, meg az egyéb eszközöket, hanem egy darab tízes nagyítóval jöttem-mentem, és hát ez alapján most akkor próbáld meg megállapítani. Tehát ez volt a mély víz. És hát tulajdonképpen jól vettem az akadályokat, mert az igazi mérce az ez volt, hogy nem tudtak nekem semmilyen műanyagot eladni. Amit vásároltam, az pedig jó minőségű rubin volt, de az nagyon érdekes volt, hogy tényleg hoztak mindenfélét, és a szállodákban is ugye mondtuk, hogy minket ez érdekel, akkor az egyik szállodai alkalmazott anyukája az másfél napra lakott a szállodától, de eljött, hogy neki van rubinja, és elhozta. De
2: ez hát... nagyon jó házi rubin, én is, hogyha megyek valahova külföldre.
0: Igen, volt 2-3 rubinja, de hát azok is üvegfeltöltött rubinok voltak szegénynek, úgyhogy sokat utazott, és nem vettem meg őket, és az volt a nagyon jó így a harmadik hét végére, amikor egyszer az egyik ilyen alkalmazott lehúzta az ujjáról a gyűrűt, és félve odaadta nekem, hogy akkor ezt nézem már meg, hogy ez most valódi rubin. És akkor megnéztem, az valódi rubin volt, de nagyon csúnya, nagyon zárvány, és mondtam, hogy nyugodjon meg, ez valódi rubin. Már nem túl szép, de ez legalább nem kezelt. Tehát igazából az volt egy ilyen nagy fegyvertény, amikor már a burmaiak elismertek engem, mint drága közszakértőt, és ők kérdezték meg tőlem, hogy vajon ez tényleg
3: István,
0: valódi.
3: István!
2: Na de várjál, ott, tehát, hogy kimész oda, de társas utazás keretében, vagy direkt ékkővásárló...
3: Kicsit lemaradsz a csoporttól.
0: Nem, általában én eleve nem szeretem a társas utakat, tehát hogyha külföldre megyek, akkor
2: magam szervezem. Viccelt, én már nem is tudom, hogy ismerek olyan embert, aki társas utazással utazna bárhova is.
0: Hát én annak idején utaztam itt a Görögországba társas útra, vagy
2: na jó, hát egy apartmant kibérelni. De mondjuk így belegondolok, egy ilyen transzkontinentális repülőutazás is egy nagy társas utazás tulajdonképpen. Igen. Függetlenül, hogy ott a székbe
0: a kínai utat is. Tulajdonképpen egy nagy fokmérő volt a kínai út. 3 hetet töltöttünk májusban Kínában, illetve április-május határán, és már azt is meg tudtuk szervezni interneten keresztül. Tehát tulajdonképpen az utazási irodákra nekem nincsen szükségem, inkább így
2: nem, már ennél sokkal konkrétabban, tehát hogy most a burmai példánál maradva, jó napot kívánok, rubint szeretnék vásárolni, és ezt te a levegőbe kiabálod be, vagy van 2-3 burmai címed, ahova elmész?
3: Ezt India alapján is megmondhatom, hogy ha olyan helyen sétálsz, ahol megfordulnak turisták, akkor felkínálják neked.
2: Ennél azért bonyolultabb.
0: Mindig felkínálják, a taxisofőrt is megkérheted. Na de Burmában azért a rubin az egy ilyen
2: akkor
0: közkeleti
2: azért előkerül dolog. Ez az Indiana Jones hatás, és kemények kalandozásból.
0: Pontosan, beülsz a taxiba, és azt mondod, hogy rubin szeretné vásárolni, és akkor a taxis ugyanis az van, ugyanis az van, hogyha, tehát az interneten is találsz olyan kereskedőket, mondjuk Burma az talán kivétel, mert ott ugye azért az internet használat az még, hogy mondjam, eléggé gyerekcipőben jár, tehát ha ott valaki fönt van az interneten Burmából, akkor ott vagy csak nagyon drágán tudsz vásárolni, vagy valami...
2: Vagy adnak hozzá egy kazettát, és is elég turistás.
0: Igen, tehát a Burma az ilyen szempontból egy ilyen speciális helyzet. Ott bizony az kell, hogy beülsz a taxiba, és akkor a taxis visz valahova. És akkor onnan már visznek tovább, és akkor onnan visznek tovább, és ez tényleg egy ilyen kalantúra tulajdonképpen. Míg aztán megtalálod azt a helyet, ahol meg tudod venni az igazán jó köveket.
2: Na és akkor mondjuk egy ilyen megtalálásról, meg hát én erről a válogatásról, tehát hogyan találtad meg például ezt a követ?
3: Inkább a 200 kő közül van-e olyan, aminek a története a legizgalmasabb, vagy a legjobban az emlékezetedbe vésődött?
2: Engem mind a kettő sztori érdekel.
3: Hát, igen, meg az a kő, amit Csabi mutatott, azt mindenképpen.
0: Igen, azt mindenképpen.
3: Az hát, eBay?
0: A burmai rubin. Na hát az eBay-t ezt nem tudom javasolni. Az a helyzet,
2: hogy
0: az a helyzet, igen, tehát fényképek látsz, de mivel az IBN
2: nyilvánvalóan
0: mindenféle vacakot el akarnak adni neked, tehát a különböző szintetikus és műtermékeket és üvegeket, ezért ott, tehát a fénykép is olyan, mert a Photoshopba beemelik, és akkor kicsit retusálnak rajta. Tehát én azt mondom, hogy az eBay-en nem tanácsolom, hogy bárki vásároljon gyémántot vagy rubint, mert nem biztos, hogy azt fogja kapni.
3: Olyan, mint a Russian Bride, gondolom.
0: Sőt, igen. Még kereskedőknél is van. Én közvetlen kereskedőktől vásárolok, ami természetesen nem azt jelenti, hogy naponta megyek ki Burmába, meg naponta megyek ki Tájföldre, vagy Afrikába, hanem megvannak azok az embereim, akiknek ismerem az e-mail címét, és akkor küldök neki egy levelet, hogy John, mert mondjuk mindenkit Johnnak, meg nem tudom, Trentnek hívnak, hogy tök mindegy, hogy milyen neve van amúgy eredetileg. Kéne nekem ez és ez. És akkor küldi, hogy ilyen van, és hogy küld hozzá képeket is. És általában, hogyha ez a kapcsolat egy rendszeres kapcsolat, akkor nem szoktak átverni. De még így is előfordul, hogy egy morganitot, ami egy ilyen rózsaszín kő, hogy ha nem vizsgálod be, akkor üvegeket raknak közé. Csak próbaképpen, hogy tudod-e. Tehát mindig mindent meg kell vizsgálni, mert lehet, hogy azt mondja, hogy belerak neked a 10 kőbe 3 darab üveget, hát ha nem veszed észre. És ha 10 követ egymás mellé teszed, mindegyik ugyanolyan színű. Az üveg is.
1: És ilyenkor mit kell csinálni?
0: Ilyenkor vissza kell küldeni, és akkor elnézést
1: semmi
0: kér.
1: Gond.
0: Persze, elnézést kér, küldi a másikat, vagy visszafizeti a pénzet, tehát nincs ezzel semmi gond. De ha nem vetted észre, hát akkor bebuktad.
1: És ezt te is így csinálod? Nem tudom, hogy kereskedéssel foglalkozol?
0: Nem. Tehát én igazából...
1: Vagy ez egy jó dolog, hogy így csinálod? Tehát
0: szerintem ez nagyon rossz. Tehát tulajdonképpen a táj drágakő piacot ez nagyon lejáratta. Hogy ott rengeteg szintetikus, általában Oroszországból származó szintetikus kő jelenik meg a piacon. Az egyszerű turista már nem mer vásárolni semmit. Ez szerintem nekik se jó. Ez olyan kicsit, mint Kínában a rossz minőségű termék, vagy az alkú. Tehát Kínában sose tudhatod, hogy mi mennyibe kerül. Tehát ez mint friss élményt mondom. Tehát bemész az áruházba.
2: Az áruházba?
0: Az el, persze, akár, bárhova. Igen, persze. Bemész, és akkor azt mondják neked, hogy X yuan, 200 yuan. És lehet, hogy ezt a terméket két sarokkal arrébb 10 yuanért is meg tudod venni. Tehát nem arról van szó, hogy 20%-ot tudsz alkudni, hanem a töredékére. És ez már látható, hogy most már őket is zavarja, és próbálnak valahogy kimászni ebből a csapdából, hogy a töredékére kell lealkudni a dolgokat. Mert van egy-két butik már, ahol meg egyáltalán nem lehet alkudni.
3: Valószínűleg alapvetően a kereslet határozza meg az árat.
0: Nyilván, de ez a külföldiekről szól. Tehát ugye nehéz engem eladni egy kínainak. Tehát, hogyha bemegyek a boltba, akkor nem mondhatom azt, hogy én kínai vagyok. Mert eleve nem úgy nézek ki.
3: Ez a Skintex, úgy hívják ezt.
0: Így van, és akkor így akkor rögtön rámondják az árat. És hiába, hogyha ha tapasztalatom van, és mondom, hogy ugyan már van, hát tudjuk, hogy ez nem annyi. És akkor van olyan kereskedő, aki röhög egyet, és akkor mondja, jó, akkor tessék ennyi, és akkor normál áron eladja neked azt a terméket. De ez lehet ruha, táska, a drágakő kevésbé mondom, mert a drágakő, nem is nagyon ismerik a drágaköveket, nagyon érdekes, mert a bausö az a drágakő, de például a zafír, azt ők úgy mondják, hogy kék drágakő, tehát lambausö. De hogyha van egy másik kék drágakő, arra is rámondják, hogy lambausö, mert hát kék színű. Tehát nem igazán tudják megkülönböztetni. Nyilván a szakértők ott is megkülönböztetik, inkább az angol neveket használja, tehát aki szakmabeli azzal, akkor azt mondja, hogy a zafír, mármint, hogy angolul nyilván ez a fire, de ott még a boltos se. Mert én bementem egy ékszerboltba, és láttam ott egy kék követ, és mondom, hogy ez micsoda. És mondja a csaj, hogy lambausö. Hát mondom, ez nem lambausö. Hát rögtön fölismertem, hogy az ott nem egy zafír, az a kék kő, hanem egy kianit. Mondom, ez nem lambausö. De ez lambausö. Mondom, ez biztos, hogy nem az. Higgye el nekem, hogy ez nem az. De neki erről szertifikétje van. Jó, elővettem a kínai ilyen ásványos könyvet, mert vettem egyet, mert ugye angolul nem nagyon beszélnek. Kikerestem a kianitot, mondom, hogy ez itt, ez. Azt mondja, nem, az nem az, az lambausö. Előveszem a szertifikétet, megnézem a szertifikétet, oda teszem a kianit kínai megfelelőjéhez, ugye a pipacs-pipacs hóvirág, és látom, hogy az van ráírva, hogy kianit. Tehát valójában a szertifikéten nem az volt, hogy zafír, hanem az, hogy kijön itt.
3: Tudott olvasni?
0: Na, ez a következő kérdés. Aztán kijöttem a boltból, és eljöttem az üzlet mellett 10 perc múlva, még mindig a könyvet bújta, hogy
3: ő is nézte ezt, hogy Igen.
0: Kisházikó.
3: Tehát nem feltétlenül a kapzsiság vagy a rossz indulat okozza azt, hogyha valamikor átverésre kerül sor, hanem a tudatlanság.
0: Tudatlanság. De ez mondom Magyarországra is érvényes. Itt Magyarországon nem volt drága kőkultúra a régi rendszerben, mert nem támogatta egyszerűen a hatalom.
2: De várjunk, ezt meg is akartam kérdezni. Mi az a drága kőkultúra? Mert mindenkinek rögtön az ékszerészek és az ékszerek jutnak eszébe, és illetve az ezzel való

0: De olyan szinten nem, hogy például a régi rendszerben a aranyműves képzésen nem volt drágakő óra, egyetlen drágakő ismereti óra sem. Ami azt jelenti, hogy az aranyművesek sem tudták, hogy mit foglalnak be. Mondjuk nem is foglalhattak a régi rendszerben, mert csak javíthattak, de hogyha mondjuk tegyük föl, foglalhattak volna, akkor nem tudják, hogy mi az. Hogy... Nekem volt egy ilyen esetem, hogy bevittem egy morganit gyűrűt, a morganit ez egy beril változat, a rózsaszín változata a berilnek, hogy kisebbítsék le. Mondtuk, hogy egy morganit gyűrűről van szó. De nem tudták, mi az, hogy morganit, de szégyelték, hogy nem tudják, ezért ráírták a papírra, hogy szintetikus kő. Na most tudva levő, hogy a szintetikus kövek azok nem veszítik el a színüket, hiszen az ember csinálta olyanná, amilyen. Tehát belerakta azt az ötvözőanyagot, kész, olyan mennyiségben, hogy az tudtira olyan színű legyen, azt ha megmelegíted is olyan színű. Ezért nem kell kifoglalni a követ. Na most odaírta a foglalónak, hogy ez egy szintetikus kő, nem foglalta ki a követ, hát mindegy, rámelegítünk. Na, kivágtak egy darabot a gyűrűből, összeforrasztották, el is vesztette a színét a morganit. Lett belőle gosenit, ami egy átlátszó beril változat. Gyűjtőknek érdekes, de mondjuk egy olyan gyűrűben, amiben lényeges volt az, hogy ott egy rózsaszín kő van, ez egy víztiszta kő lett. És akkor mondtuk, hogy hát pillanat, hát, de nem foglalták ki a követ. Hát nem gondolták, hogy ki kell foglalni. Hát mi az a morganit? Hát az egy nagyon ritka dolog. Hát a fenéket. Hát a morganit az egy közkedvelt, közismert. És akkor mondtam neki, hogy nem ismeri a smaragdot? Vagy az is beril.
1: Internet az egy több gyakorlatilag dolog.
0: Igen, vagy az aquamarin, az is beril, csak az a kék változata. A morganit az a rózsaszín. És akkor így. Tehát ilyesmi ma is előfordul.
2: És ezt hogy oldották meg? Ráírták hát a szerződésre, hogy amúgy ilyenkor, saját felelősségre?
0: Ilyenkor adott? Mindig saját felelőssége, tehát ilyenkor az van, hogy be kell szerezzen egy hasonló morganitot. Nyilván Magyarországon nem tudott olyan morganitot beszerezni, úgyhogy én történetesen, mint drágakőkereskedő beszereztem neki a morganitot olcsón, és akkor így bele tudta foglalni a morganitot a gosenit helyett, a gosenitet pedig megtartotta.
2: És amúgy milyen árakon vannak a kövek? Tehát például, amit én megtetszett nekem, és kíváncsi vagyok a történetére, ez egy kis tablettányi turmalin. Átlátszó és igen, rózsaszín.
0: Ez egy dinnye turmalin, tehát az egyik fele rózsaszín, a másik fele pedig fehér, hogyha megnézed, akkor látod a kristály alakot
2: is. Az átlátszót rendszeresen fehérnek hívod. Ez.
0: Hát fehérnek átlátszó, üvegtiszta, vagy víztisztának mondjuk, igen, de fehérnek is mondjuk. Ez kérlek szépen, ez körülbelül 8000 forintba kerül, mert ez egy karátos kő, és ennek a karátára 8000. Ennek egyébként nincsen semmilyen különleges története, annyi, hogy az egyik tájföldi kereskedőmtől van, akitől rendszeresen vásárolok turmalint, és mondtam neki, hogy olyan turmalinokat szeretnék vásárolni, amiben látható a kristály alak.
1: Nézze meg azt a turmalint közben.
0: Ez volt egy másik, ami tőle, ez volt egy harmadik, ami tőle érkezett.
2: Na de akkor a gyakorlat az azóta személyesen találkoztál vele, és akkor kiszórtam.
0: Először személyesen találkoztam vele, ezeket már nem. Ezekről fényképeket küldött, én válogattam belőle, megalkuttunk az árba, és akkor onnantól kezdve elküldte, és akkor én pedig átvettem.
2: És van értékbeli különbség mondjuk egy kerekre, vagy egy téglalap alakúra csiszolt, most ebben az esetben turmalin között?
0: Na, hát ezt már a piac határozza meg. Hát nagyon közkedvelt a kör alakúra csiszolt kő. Ez valószínűleg a gyémántoktól ered, tehát hogyha valami kör alakúra van csiszolva, akkor annak általában nagyobb az ára, mint hogyha óválra van csiszolva. Aztán az egészen speciális csiszolatok, amik kevésbé kedveltek.
2: Például a hosszúkás
0: cseppalak. Például a nagyon hosszúkás cseppalak, az mindig kevesebbe kerül.
2: Az kevesebbe kerül.
0: Kevesebbe kerül, mert kivéve, ha gyűjtői kő, ha egyébként ékszerkő, akkor kevesebbe kerül, mert kinek kell egy ilyen hosszú és nagyon keskeny turmalin? Lehet, hogy éppen sem.
2: Lady Gaga nagy turmalin.
1: Telefonáló.
2: Halló, tessék.
3: Szervusztok, Iván vagyok. Egy olyan kérdésem lenne, hogy például a Johannesburgi repülőtéren, amit árulnak gyémántot az ékszerüzletek, azok mennyire megbízhatóak ilyen árérték arányban? Hát, hogy ott is azért átverik az embereket?
0: Johannesburgban nem voltam a reptéren ékszerboltban, de általában azért az egy általános szabály, hogy ezeken a helyeken jó drágán lehet vásárolni kvalifikált drágaköveket. Tehát például Dél-Afrikában nyilván gyémántot lehet vásárolni elsősorban. Ezek szinte mindig certifikéttel, tehát

0: át minősítéssel ellátott gyémántok. Most már csak azt kell tudnod majd, hogy a szertifikétben lévő betűk és számok azok mit is jelentenek.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy ha nyomtatok otthon egy ilyet, beszkennelek és kinyomtatok egyet, és minden sókristályhoz ezt próbálom
0: megmellékelni. Igen, nyilván, nem, ezek általában független laboratóriumok szokták a szertifikétet mellékelni, vagy ha maga a kereskedő, mert az is előfordul, hogy a kereskedő olyan tömegben árul drága köveket, hogy ő is kiállít egy tanúsítványt, akkor erre garanciát kell vállaljon. Tehát, hogyha mondjuk adott esetben egy másik laborba is elviszed, és nem olyan, akkor garanciát vállal rá, és visszaveszi, és visszafizeti az árát.
1: Gondolom a kedves hallgató problématikája az, hogy amíg visszamész Johannesburgba.
2: Igen, te vásároltál, hallgató.
3: Nem vásároltam, de megfordult a fejemben.
0: Tehát ott lehet vásárolni nyugodtan.
3: Zafirt.
0: Madagaszkáron?
3: Igen.
0: Madagaszkáron... Hát Madagaszkáron rubint és zafírt azt nem biztos, hogy érdemes vásárolni.
1: Inkább gyűrűs farkú makit
0: mert az ottani, azok szinte biztos, hogy kezeltek. Főleg a rubin. Tehát ha rubint nem vettél, akkor annak örülj. Mert azok általában üvegfeltöltött rubinok. Nagyon szépnek tűnnek, de sajnos értéktelenek. A zafírok azok, hát... Én láttam már jó minőségű madagaszkári zafírt, de nagyon sok rossz minőségűt is, vagy kezeltet is.
1: Épp akartam.
0: Tehát nagyon
3: ez
0: kell...
3: majdnem, hogy korom fekete. Tehát nagyon-nagyon mély, sötét, fekete színű, vagy mély kék.
0: Akkor az szinte átlátszatlan, ugye?
3: Tessék?
0: Akkor azt gondolom átlátszatlan.
3: Átlátszatlan, igen.
0: Jó, akkor az valószínűleg nem kezelt. Vagyis nem valószínű, nincs értelme kezelni, mert az nem egy túlértékes dolog, tehát azt nem szokták kezelni. Inkább az értékes, tehát a nagyon szép kék, a nagyon szép patparadzsaszín, a narancssárga, a lila, ezek azok, amiket inkább kezelni szoktak különböző eljárásokkal.
3: Köszönöm szépen.
0: Szívesen.
2: Hello.
1: Hihetetlen milyen kis szubkultúra nyílt meg itt előttünk.
4: Látod,
1: én azt hiszem, életemben először most találkoztam ilyen kövekkel, és hallgatók meg sorra teszik föl a
0: tehát kérdés visszatérve a kultúrára, a kultúra az annyi lenne, hogy legalább tudja a neveket, a drágakő neveket. Hogyha
2: hát, vagy ha hall egy nevet, az akkor azt tudja, hogy ez drágakő. Egy újabb hallgató.
1: Parancsolj, kedves hallgató.
5: Hello, sziasztok, Roland vagyok. Csak egy ilyen félig kapcsolódó kérdés. Egy pár éve hallottam, hogy hát a szintetikus gyémántot készítenek. Emberi hamvakból is.
0: Igen, erről volt szó, akkor lehet, hogy lemaradtál az
5: elejéről. Ez akkor nem fals hír? Ezt valóban el meg tudják csinálni?
0: Hát a hamuból nem lehet ugye előállítani. Én itt mondtam, hogy elvileg, hogyha nem tökéletes az égés, és a nagymami elszenesedett egy részben, tehát mondjuk csontszén vagy vérszén képződött belőle, akkor ezekből az elemi szenekből, ha ezt ledarálják, tehát borítják, akkor elvileg nagy nyomáson és nagy hőmérsékleten elő lehet állítani mesterséges gyémántot, igen. De én még nem láttam ilyet, tehát bizonyítékot még nem láttam rá saját szemmel. Én is láttam már olyan internetes fórumokat, helyeket, ahol ezt hirdették, és bizonygatták, hogy ők majd a nagyiból csinálnak
1: hát gyémántot. Hát megfelelő pénzért bármit.
5: És valószínűleg az eljárás az nem éppen egy olcsó dolog.
0: Nem, hát nem. A gyémánt készítés az nem olcsó, tehát mesterségesen sem olcsó. Tehát tulajdonképpen a szintetikus gyémánt sem 2 forint, csak mivel a maga a gyémánt annyira drága, hogy nyilván akik mesterségesen előállítják, megpróbálják ezt eladni úgy, mintha természetes lenne, és akkor már bejön az ára.
5: Aha, és igazából a szintetikus gyémántokat a szerszámokhoz használják? Az iparban? A
0: szintetikus... egyéb... szintetikus gyémántot, hát...
1: önkormányzatoknak
0: nem, oda utánzatokat adnak el, túl drága lenne. Az iparban, igen, ipari felhasználása van a szintetikus gyémántoknak. Olyan helyeken, ahol vagy valamilyen törésmutatóbeli, magas törésmutatójú, de átlátszó anyagra van szükség, van olyan helyeken, ahol nagy kopásállóságú anyagra van szükség, mert ugye a gyémánt az nagyon kopásálló. Esetleg magas hőmérsékletet elviselő anyagra van szükség, mert a gyémánt azért hevíthető sok száz fokig. Ilyen helyeken, de most már van egy jelentős ékszergyémánt, szintetikus gyémánt ipar is, ami kifejezetten ékszergyémántokat próbál előállítani. Tehát azt kell látni, hogy a mesterségesen előállított ipari gyémántok, azok nem olyanok ám, mint ami a fülbe valóban meg a gyűrűbe van. Tehát az egy ilyen vagy átlátszatlan, vagy félig áttetsző, szürkés, barnás, feketés anyag, mint amilyen, csak nagyon kemény, mint amilyen egyébként a természetben felelhető gyémántok 90%-a is ilyen.
5: És még egy kimondhatok, hogy tökéletes gyémánt nincsen. Hogy az ipar elő tudott már állítani tökéletesebbet, vagy keményebbet, mint ami megtalálható a természetben?
0: Az ipar előállított már keményebbet, tökéletesebbet még nem. Tehát igazából az van, hogy ha ékszergyémántról beszélünk, akkor általában egyszerűbb egy sárgás vagy egy kékes árnyalatú gyémántot előállítani, tehát valamilyen színű gyémántot, mint szintelent. Valamiért a szintelen gyémánt előállítása az nagyon-nagyon nehéz. Tehát igazából a fehér gyémántoknál, hogyha az mondjuk még jelentős nagyságú is, akkor ott kisebb a veszélye annak, hogy szintetikus gyémántot próbálnak eladni. Ha én jól tudom, akkor a legnagyobb mesterséges gyémánt, amit egy kristályként előállítottak, az 6 vagy 7 karát volt. Ennél nagyobbat nem. Tehát ha veszel egy 10 karátos gyémántot, akkor már biztonsággal mondhatjuk, hogy az természetes.
5: És ez a 6-7 karát, ez nagyságban mondjuk mekkora centiméter?
0: 6-7 karát az 1,2 gram. És az azt jelenti, hogy ugye az egy nyers kő, tehát úgy számolt, hogy a csiszoláskor annak a fele porrá alakul és elvész. Tehát egy olyan 3 karátos csiszolt követ lehet belőle készíteni.
1: Ez azt jelenti, hogy 10 karátos gyémánt, az 20 karátos kőből van.
0: Így van nagyjából, igen, általában.
5: És úgy külsőleg mekkora, hogy itt centiben elképzelem?
0: Hát szerintem olyan 1 centiméteres lehet. Egy, másfél ilyesmi nagyságú lehet. Jó.
5: Köszönöm szépen az információkat.
0: Nagyon szívesen. Jó, tehát
1: Johannesburgból még nyelv alatt be lehet hozni.
2: Köszönjük, hello.
1: Nyelv alatt be lehet hozni Johannesburgból egyet.
0: Persze, vagy análisan. És végbélben.
1: Nyugtassál meg, hogy a DJ-ink lemezjátszóiban csak természetes gyémánt.
2: Így van, én itt mutogatom itt a hangszedőnket, ugye nálunk is van gyémánt, vagy gyémánt van a...
0: Na, hát így van, a hangszedőben gyémántok vannak. Szerintem azok ipari gyémántok, de valószínűleg természetes gyémántok.
2: Újabb telefonálom, mindenkit megosztja a keresélményeit.
4: Én itt ezen a szintetikus gyémánt vonalon haladnék egy picit tovább. Én úgy tudom, hogy alapvetően két módszer van. Az egyik ez az orosz-szovjet módszer, amivel gyakorlatilag iszonyú erővel összerobbantanak anyagot, és gyakorlatilag pici gyémántra, grafitból, vagy egyéb más komponensekből ilyen módon tudnak újabb rétegeket tovább kristályosítani. Másik pedig az acetilén fáklyás történet, amivel inkább nagyon apró szemű gyémántot, szintetikus gyémántot lehet létrehozni. Azt hiszem ez a két iskola van a szintetikus gyémántban. Ezt te is így tudod, vagy nem?
0: Én is így tudom. Igazából az acetilén fáklyást azt csak ipari gyémántra használják,
4: igen,
0: ha én jól tudom.
4: Én is így tudom.
0: A másiknál vannak ilyen kísérletek, de már nem csak Oroszországban, hanem Amerikában és Japánban is, hogy jammy quality, tehát drágakő minőségű gyémántokat hoznak létre.
4: Mind orosz eredetű, tehát az amerikai biztosan.
0: Igen, igen, valószínű. Tehát ugyanazt a módszert használják. Igen. Van most egy teljesen új módszer, amivel viszont a nem jó színű gyémántokat változtatják meg, tehát a barna vagy a szürke gyémántokat, amivel eddig nem sok mindent tudtak kezdeni. Most képzeld el, hogy van egy szép nagy gyémántod, ami nagyjából zárványmentes, és szuper lenne, csak szürke vagy barna. Hát most kinek kell? Na most ezzel kezdtek el kísérletezni, és kiderült, hogy valami érdekes varázslat segítségével nagyon magas hőmérsékleten és nagyon magas nyomáson tárolva ezeket a köveket bizonyos ideig, ezek teljesen kifehérednek. Aha. Tehát gyakorlatilag elveszítik ezt a csúnya, szürke vagy barna színüket.
4: De mi a bánat ez a szürke szín benne? Tehát
0: valószínű, hogy olyasmi lehet, mint amilyen tehát valamilyen rácshiba okozhatja, tehát nem egy szennyeződésről van itt szó, hanem egy olyan rácshiba, ami a rácshiba következtében másfajta fényt tör és ver vissza a gyémánt. És hogyha nagyon magas hőmérsékleten és nyomáson tárolod, ez a rácshiba kisimul. Tehát igazából ezt de már nem is tekintik.
4: Így van.
0: Hát például, hogyha van egy darab ametiszted, és azt elkezded hevíteni, akkor mivel ez is egy ilyen rácshiba okozza a lila színét, akkor ez a hevített ametiszt hirtelen citrinné válik, kisárgul, és onnantól kezdve ezt nem is tudod megfordítani, ezt a folyamatot.
4: Na, tök érdekes, mert pont ezt akartam kérdezni tőled, de fejezd be, ne haragudj, igen.
0: Semmi, megfordíthatatlan a folyamat, tehát citrinből nem tudok ametisztet előállítani, csak ametisztből citrint. Így van, sőt, hát a citrineknek a 90%-a ametisztből előállított citrin, mert egy sokkal szebb, kedveltebb a színe, mert ilyen mézszínű vagy narancssárga is előállítható, míg a természetben található citrin az általában ilyen szürkés, zöldes, halványsárgás színű. Egészséges.
4: Köszönöm, bocsász. A kérdésem az az lenne, hogy én korábban egy olyan helyzetbe kerültem, hogy egy észak-afrikai országban vásároltam egy geódát, egy zseódot, amelyik egy ametiszt geóda volt, de hát én akkor még ilyen hátizsákos csapattag voltam, és tehát ez egy ilyen, nem tudom, ilyen 6-7 kilós volt, tehát érted, brutális súlyt cipeltem itt keresztül Európán aztán, és ebben a geódában ilyen ametiszt volt elméletileg található, de Észak-Afrikában sokan játszogatnak olyan történetet, hogy totális laikusokat átverős módon mindenféle marhaságot eladnak. Minden. De ez ilyen nagyon lájtos ametisztnek tűnt, tehát olyan szempontból, hogy olyan nagyon halovány lila. És attól függően, hogy hol helyezzem el a mai napig a lakásomba ezt a geódát, nem zárom le, tehát a két felét nyitva tartom, akkor mint hogyha változna a szín, ez lehetséges, vagy ez...
0: Természetesen, itt beszéltünk a pleokroizmusról, tehát azoknak a köveknek, amelyek úgynevezett kettős törőkövek, azok különböző szögből figyelve más-más színűek is lehetnek. Van amelyik anyagnál ez nem számottevő, nem figyelemre méltó, de vannak olyan kövek, amiknél igen drasztikus ez a...
4: És az ametiszt úgynevezett... az ilyen lehet?
0: Hát az ametisztnek is van, tehát mondjuk az lehetséges, hogy egyszer sötét lilának, és egyszer meg világos lilának látod.
4: Ez
0: nyugodtan előfordulhat, de vannak olyan kövek, ahol teljesen más szint látsz, tehát mondjuk például egy dumortieritnek a kettőstől egyszer feketének látod, egyszer pedig kéknek.
4: Aha.
0: Egyszer meg fehérnek. Tehát ez nagyon érdekes. Vagy például, amit itt említettem már az előbb, a tanzanit, aminek egy elképesztő hibbant lila színe az egyik szín, a másik szín az pedig egy ilyen zöldes sárgás. És van egy harmadik is, de az nem számottevő.
4: Figyelj, és az tegyük fel a legutóbbi betelefonál, amit mondtál, hogy hat karátig tudnak elmenni, akkor valószínűleg az összerobbantásos nagy nyomású rendszer, gondolom, igen, erre céloztál. Ott tényleg egy hat karátos szintetikus gyémántot és egy hat karátos természetes gyémántot letesznek egymás mellé, akkor ez egy nagyon macerás, vagy kvázi eldönthetetlen, hogy kikivel van, hogy az tényleg frankó, vagy nem?
0: A jelenlegi...
4: Melyik a szintetikus, vagy nem?
0: Ezt mondtam már, hogy nagyon nehéz megkülönböztetni. Tehát, hogyha találsz benne platina tégei maradványokat, vagy valami egyéb olyan zárványt, ami a gyémántnak alapból nem sajátja, akkor azonnal tudod, tehát ha valami fém maradék van a kristályban, és ezt nem csiszolták ki belőle, akkor az teljesen biztos, hogy szintetikus, mert fém maradvány soha nincsen gyémántban. Grafit viszont lehet, hiszen maga is grafitból, szénből van. Tehát így lehet. Ha kicsiszolták belőle, és nem látsz benne semmi egyebet sem, amitől meg lehetne állapítani, akkor a jelenlegi policy az, hogy természetes gyémántnak kell tekinteni.
4: Értem. És ezek a lumineszenciás, ez megkülönböztető nem. dolgok, ez kamuflás?
0: Nem. Egy ideig az volt.
4: Működik, de a gyémántnál nem.
0: Hát az van, hogy a gyémántoknak egy része az luminescence, egy része pedig inerz, tehát nem reagál az UV-fényre, tehát ez alapján nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy ez mesterséges vagy természetes.
4: Tehát ezek szerint létezik a természetes és mind a két fajta.
0: Így van.
4: Bonyolult ez a világ.
0: Bonyolult, bizony bonyolult. Szerintem érdemes mindig szakértőhez fordulni ilyen esetben, mert...
4: Jó, de hát amit mondasz, az azt mondja, hogy szakértés, azt mondja, hogy bakker.
1: Érdemes jó szakértőhöz fordulni.
0: Hát Jó. Itt most szerintem Magyarországon nem sokan vannak olyanok, akik ilyen 6-8 karátos gyémántot akarnak vásárolni csiszolt formában. Mondom, nyers formában a legegyszerűbb, mert akkor ott rögtön látszik, hogy most ez egy természetes vagy mesterséges dolog.
4: Miért?
0: Hát azért, mert kristály szerkezete van általában a nyers természetes gyémántnak.
4: De nekem volt a kezemben ilyen nyers gyémánt, hát ez ilyen legömbölyödött.
0: Igen, igen.
4: Üvegszerű, tehát
0: így van.
4: De hát azt nem egy... hasra tőle.
0: Persze, semminek nem látszik egyébként így kívülről.
4: Annyi, hogy nagyon hideg, ugye, az üveghez képest. Mondjuk,
0: az üveghez képest hideg, ez így van, de igen, az összes de... drága kő hideg az üveghez képest.
4: Hát meg kiváló hővezetésük van nyilván.
0: Így
4: tehát
0: van.
4: Egész pontosan talán a gyémántnak van a világ legjobb hővezetés a kristályok között. Tehát,
0: hát nem, azért ez nem egészen így van. Sajátos a hővezetése, ezért is lehet gyémánteszterrel megkülönböztetni a többi utánzattól, de például a moassonitnak ugyanilyen a hővezetése, ami egy mesterségesen előállított anyag. Szerencsére a moassonit viszont egy kettős törőanyag, a gyémánt meg egy egyszerű törő, tehát ezt egy lupéval meg lehet állapítani, hogy megkettőződnek-e a fazetta felületek, ahogy belenézel. Ha megkettőződnek, akkor egy kettős törőkőről van szó, ha meg nem, akkor egy egyszerű törő.
4: Értem. Jó, na, bocsai,
1: hogy feltartottak, de nagyon nagyon fontos kérdés.
2: Hello. Még igen? Nekem is van.
1: Tényleg megtalálták a kriptonitot?
2: Hello.
1: Én azt olvastam,
6: igen,
1: hogy
6: kerülnek-e elő meglepő kövek, új kövek?
2: Szerintem majd fognak előkerülni, ugye itt a világűrt szeretnéd behozni a kérdésbe, hogy...
0: Igen. Hát a világűrt
2: vártok-e ilyen köveket mondjuk a Marsról, vagy a Curiosity, vagy bárhonnan,
0: sőt,
2: meteoritok?
0: Történt is már, tehát vannak olyan meteoritok, egy picit csúsztattam, amikor azt mondtam, hogy a világ legkeményebb természetes köve a gyémánt, a Földön lévő legkeményebb természetes kő a gyémánt, de meteoritban találtak már olyan gyémántot, ami még ennél is keményebb, tehát 10 és feles a keménysége.
6: Én is hallottam, a gyémántjogart abból csinálták.
0: És peridotot is találtak már meteoritban, az egy zöld színű kő. Általában, amit meteoritból származik, az inkább egy ilyen sárgás. Az ametisztből előállított citrinre emlékeztető ilyen erősebb sárgás.
2: Erős hőkezelésen mennek át, mire így leér.
0: Pontosan, és nagyon picik. Tehát igazából csiszolni ilyen negyed meg félkarátos kövek jönnek ki belőle, de ezek a világűrből érkező drága kövek.
1: Sajnos eltelt az időnk, pedig még annyi kérdés lenne hátra. Nagyon szépen köszönöm István, hogy itt voltál.
0: Jövök délután is, semmi probléma.
1: Meg hogy elosztod ezt a sok szép követ. Egyébként azt mondd már, hogy melyik a kedvenced ezek közül.
0: Nekem a tanzanit közül. Az egyik kedvencem.
1: Az a gyönyörű kék.
0: Azt nagyon szeretem, igen, a tanzanitot. Azt rögtön, amikor megismerkedtem vele, akkor a szívembe zártam. Ennek annyi érdekessége van, hogy egyébként alapból én nem szerettem a kék színt nagyon sokáig, és mostanában az elmúlt években kezdtem el megszeretni, és pont egy kék kő a kedvencem. Hát, így alakult. Még azért nem tudom, hogy azt elmondhatjuk, hogyha valaki még erről picit többet akar, akkor...
2: Igen, erre volt is kérdés, úgyhogy hol lehet ezzel foglalkozni.
0: Tehát, hogyha valaki egy picit többet szeretne erről tudni, akkor a Werk Akadémián szeptember 22-én indul egy ilyen szabad egyetemszerű, tulajdonképpen egy ilyen előadássorozat, ahol bepillanthatunk a drága kövek csodálatos világába.
1: Szevasztok, 2 hét múlva megint lesz harmadik utas, akkor valószínűleg a Babelsen Fesztiválról lesz szó, 4 hét múlva pedig jön hozzánk egy katasztrófa turista, de elmondom nektek az egyik kedvenc vendégemet, aki jövőre fog jönni, Mátri Eszter érkezik majd Hongkongból, aki delfinekkel foglalkozik, de ez majd tényleg csak jövőre. Találkozunk akkor pénteken vagy szombaton a Tilos születésnapon, addig is legyetek jók és hallgassátok továbbra a Tilos Rádiót. Szervusz István,
2: köszönöm
1: szépen. Szevasz, Csepp, szevasz, Csabi.

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebb. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy fukar szőlősgazda. Ez a szőlősgazda fölfogadott egy szolgát kapálásra. Tettek két kapács, kimentek a tőke közé. Kapáltak végig. Délben a gazda ezt mondta. Gyere, szolgám, tegyünk úgy, mintha ebédelnénk. A gazda kinyitotta a bicskáját, úgy tett, mintha kivenni a kenyeret meg a túrót a tarisznyából. Mihelyt ezzel elkészült, úgy tett, mintha szelne a kenyérből megkenné túróval, s a falatot a bicska hegyére szúrná. Egy szóval, úgy tett, mintha enne, holott nem evett, s úgy tett, mintha inna, holott bor sem volt. A szolga utánozta, de az ebéd végezetével megjegyezte, hogy ő bizony nem lakott jól. Aztán ismét munkához láttak. A gazda kapált, de annyira nem kapált, hogy észre ne vette volna, mit művel a szolgája. Nem mást művelt, mint hogy a kapát emelgette, de nem vágta bele a földbe. Hallod-e? Szólalt meg a fukar gazda. Nem lesz ez így jó. Márhogy ne volna jó, gazduram, válaszolta a legény. Az előbb úgy tettem, mintha ebédelnék. Most meg úgy teszek, mintha kapálnék. Látta a fukar, hogy emberére akadt. Másnap szólt a feleségének, hogy el ne feledjen ételt, italt adni a szolgának. Az asszony megtöltötte a szolga tarisznyáját, azzal kiküldték a szőlőföldre, hogy kapáljon. A szolga gyanakodott, hogy amilyen fukarok, nem látták el jól. Nem is csalatkozott. A tarisznyában penészes árpa kenyeret lelt, az üvegben savanyú lőrét. A gyomra korgott, megette hát a kenyeret, s megitta rá a bort. Aztán beszélgetésbe kezdett a szőlővel. Még felelt is helyette. Kedves szőlő, jó napot, jó napot. A gazdasszony az üvegbe mit adott? Savanyú bort, mint az ecet. Tarisznyádba meg mi lehet? Száraz kenyér, pej, penészedett hurka. No hát akkor te is aludj, gyurka. Azzal lefeküdt a fügefa árnyékába, s aludt estélig. Nem tett egyetlen kapavágás sem, mert úgy becsülte, hogy akitől jó munkát várnak, azt jól kell etetni. Mikor hazatért, a gazda megkérdezte. Meddig jutottál, szolgám? Addig a fáig melyen a varjú ült, felelte a legény. Amaz elégedetten bólogatott, hogy akkor bizonyára jól dolgozott a szolga. Másnap csak úgy tarisznyált föl az asszony, mint előtte valónak. A legény megint megette a kenyeret, megint fölhajtotta a bort, aztán elbeszélgetett a szőlővel csak úgy, mint minap. Kedves szőlő, jó napot, jó napot! A gazdasszony az üvegbe mit adott? Savanyúbb bort, mint az ecet. Tarisznyádba meg mi lehet? Száraz kenyér, penészedett hurka! No hát akkor te is aludj, gyurka! És mint aki dolgát jól végezte, elterült a fügefa alatt, s fújta estén. Este a gazda meg tudakolta. Hát ma meddig jutottál, szolgám? Addig a fáig melyen a varjú ült, felelte a legény. No akkor semmit sem dolgoztál, mérgeskedett a fukar gazda. Annyit azért dolgoztam, mint tegnap, vágta rá a legény. Másnap a gazda korán kelt, kiment a szőlőbe, hogy megtapasztalja, mivel mulatja idejét a szolga. Hamarost meglátta, hogy mindjárt a tarisznyába nyúl, megnézi, mi van benne, aztán meg beszélgetni kezd a szőlőtőkével. Kedves szőlő, jó napot, jó napot! A gazdasszony az üvegbe mit adott? Savanyú bort, mint az ecet. A tarisznyádba meg mi lehet? Száraz kenyér, penészedett húrka. No hát, akkor te is aludj, gyurka. A gazda hazalopakodott, s ráparancsolt a feleségére, hogy fukarság ide, fukarság oda, ne sajnálja a legénytől az élést, s a jó bort sem, különben eldudvásodik a kapálatlan szőlő. Húrkát, kolbászt, jó vörös bort rakott az asszony a szolga tarisznyájába. Mikor amaz meglátta, milyen bőségesen ellátták, mindjárt másképp beszélt a szőlővel. Kedves szőlő, jó napot, jó napot! Tarisznyádba a gazdasszony mit adott?
1: Jó
0: jó friss hurkát, foszlós fehér kenyeret. Az üvegben mi lehet? Zamatos bor, nem is hitványlőre. Akkor fickó, lásd dologhoz egy-kettőre. Mindjárt dologhoz is látod, s kapált reggeltől délig, s déltől estéig. Ahogy szokta, este a gazda megkérdezte. Meddig jutottál, szolgá? Más szőlője is van gazduramnak. Akkor nem sokat végeztem, felelte a legény. De ha csak ez van, akár itthon is maradhatok.

0: Volt egyszer egy falu, abban élt egy család. Férj, feleség, meg a fiú. Történt egyszer, hogy az asszony megbetegedett, és minden ápolás ellenére meghalt. Néhány nap múlva azt mondja az apa a fiának.
1: Hallgass, ugye, fiam, tudod jól, hogy az élet így nem tarthat tovább. Ki kell járni a mezőre, esténként hazajönni, kosztot készíteni, mosni. Nem repül a szánkba a sült galamb. Jobban tennéd, ha megházasodnál is. Asszonyt hoznál a házhoz, aki gondunkat viselni.
0: Ne is beszélj erről, apám, nem házasodom meg. Telt múlt az idő, megint szól neki az apja. Nézd, apám, én bizony nem házasodom meg. Ha még egyszer szólsz, elmegyek. Az idő csak telt múlt.
1: De fiam, ez az élet így nem tarthat tovább. Házasodj meg.
0: Apám, én figyelmeztettelek. Holnap elmegyek, eztán boldogulj magad. Másnap reggel útnak eredt a fiú. Összes vagyona a zsebében lapuló 2 frankot. Csak mennek ért. Egyszer egy falba ért. A templom téren, amelyen át kellett vágnia, nagy sokadalom gyűlt össze, és lutrit húztak. Aki nyert, egy kutyát és egy macskát kapott. A sorsjegy éppen 2 frankba került. Én bizony szerencsét próbálok, gondolta a fiú. Vett egy sorsjegyet, és az ő számát húzták ki. El is nyerte a kutyát, meg a macskát. Jaj, mihez kezdjek én ezekkel? A kutyát madzagra kötötte, a macskát meg a vállára rakta, azzal útnak indult. Útközben egy mezőre érve letelepedett egy fa alá pihenni. A macska a földre ugrott, és oda-oda törleszkedett a lábához. A kutya megszimatolt valamit, és azon mód elrohant, majd egy fél óra múlva egy nyullal a szájában tért vissza. A legény elvette tőle a nyulat. Kenyerünk az bizony nincs, de a nyulat azért megsütjük és megesszük. Így is történt. Megnyúzták a nyulat és tüzet raktak, az állat belső részeit a bőrével együtt elhajították. Ahogy a legény a bélre nézett, valami csillogásra lett figyelmes.
2: Hát ez mi a csuda?
0: Egy aranygyűrű volt. A nyúlpecsenyét megették, a gyűrűt meg eltette a fiú. Miféle gyűrű lehet ez? Gondolta magában. Hallottam ám, hogy vannak a világon varázsgyűrűk, amelyek gazdájuk minden parancsát teljesítik. Próbát teszek. Megparancsolom, hogy itt teremjen egy felnyergelt paripa, és én, a kutyám, meg a macskám a hátán üljünk. Hip-hop! Ott termett a paripa nyergestől. Ő, a kutyája és a macskája meg a nyergében. Így indultak útra. Estére egy nagy városba érkeztek, ahol hatalmas palota állt. Ez volt a király palotája. Azt mondja erre a legény. Megparancsolom, hogy a palota előtt egy másik teremjen, amelyik 3-szorta szebb, mint a régi, én pedig kutyástul, macskástul benne legyek. Abban a szem pillantásban a ló eltűnt. Reggelre ott termett egy hatalmas palota, ő meg kutyástul, macskástul benne. Látják ám ezt a király udvarmesterei és szolgái, amint nyitják reggel az ablakokat. Mennek a király szín elé.
2: Tudja, felséged, milyen évetünk ma reggel? Csoda történt. Szemközt egy palota nőtt ki a földből. 3-szor nagyobb, mint felséged, és hozzá még milyen gyönyörűséges.
0: A király nem hitte a dolgot. Felállt, az ablakhoz ment, kihajolt, és... Még a szája is tátva maradt a csodálkodástól. Hívatta Tüstént az udvarmesterei. Menjetek el ahhoz az emberhez, aki oda átlakik, és mondjátok neki, megparancsolom, jöjjön a színem elé, látni kívánom. Így is történt. Oda mentek, bekopogtak az ajtón. Mikor bejjebb kerültek, látták, hogy minden csupa-csupa színaranyból van, még az asztalok és a székek is. Király parancsára jöttünk, megmondjuk, elvárjam ma kegyelmedet ebédre. Engedelmeskedem, és ott leszek, mert a király szava parancs, felelte a legény. Délre oda is ment. A királynak volt egy leánya, és ezért ebéd közben egyre az alkalmat leste, hogyan is adhatná a legényhez a lányát. Csak hogy a leány mással járt jegyben. Addig ügyeskedett, míg végül összeboronálta őket. Akkor azt mondja a legény. Holnap délidőben elvárom felségteket ebédre, és akkor majd megtartjuk a lakodalmat. Így is történt. Másnap mind elmentek a legényhez, beléptek, leültek az asztal köré, de nem volt azon semmi a világon. A legény meg csak észrevétlenül megérintette a gyűrűjét, és hopp, tányér, pohár, kés, villa egy szempillantás alatt az asztalra termett, és minden csupa színaranyból. Azután az étkek is megérkeztek, mindenből a legfinomabb, a legjobb fogások, amik csak léteznek a világon, mind ott voltak. Látja ezt a király, és azt gondolja magában. Micsoda szerencséje van a lányomnak. Persze, a gyűrűt nem vette észre. Este aztán, amint szokás, nyugovóra tértek. Éjszaka az asszony arra lett figyelmes, hogy a férje lehúzza a gyűrűt, és az éjjeli szekrényre egy dobozba teszi. Halkan, nagyon halkan felkelt, fogta a gyűrűt, és azt gondolta. Valamikor voltak a világon varázsgyűrűt, és próbált tett. Megparancsolom, hogy jó messze a nyílt tengeren egy kis palotában teremjek a jegyesemmel. Ez a legény koldusként a kutyájával, macskájával együtt odalent teremjen az utcán, a palota meg tűnjön el. Azonnyomban teljesült a kívánsága. Ott termett első jegyesével a nyílt tengeren a palotában, a másik pedig szakadt koldusként kutyástól, macskástól az utcán. A kastélynak meg hűlt helye lett. Menneg rögtön este a király elé. Látná felséged, mi történt ma reggel? Mi történt? A kastélynak hűlt helye, a legény meg ágról szakadt a kutyástól, macskástól, lentén pereg az utca. Még parancsolom, hogy fogják még, és tegyék lakat alá. Mielőtt elvitték volna, azt mondja a legény a kutyájának meg a macskájának. Ide hallgassatok, ha nem találjátok meg a gyűrűt, légem, akárhogy is, kerítsétek-e. A király ítélete pedig úgy szólt, hogy a legényt meg kell égetni a templomtér közepén. Míg a barátok és plébánosokat elítélte, gyóntatták a templomban, a kutya meg a macska útra kerek. Megfordultak mindenfelé, erre is, arra is. Egyszer csak elértek a tengerpartra. A parton magas fenyők álltak. A kutya odaszaladt az egyik fenyő lábához, a macska meg felvászott a fára. Aztán azt mondta,
3: semmit sem látok.
0: Akkor felmászott egy még magasabb fenyőre.
3: Most sem látok semmit.
0: Azt mondja neki a kutya.
2: Próbálj meg amara is felmászni.
0: A macska felmászott, majd leereszkedett és azt mondta.
3: Éppen szemközt a nyílt tengeren áll egy palota. Biztosan ott vannak.
0: Akkor a tengerhez mentek. A macska a kutya hátára mászott, az meg a vízbe vetette magát, és csak úszott, úszott, úszott. Addig úszott, amíg a palotához nem értek. Azt azonban rácskerítés vette körül. A kutya belecsimpaszkodott a rácsba, és megtartotta magát. A macska meg beugrott.
2: Próbálj meg
0: bejutni a palotába, mondta neki a kutya. Bemászol az asztal alá, amikor észreveszlek, majd meglásd, eléd vettek majd néhány húst, meg kenyérdarabot. Te pedig edd meg egy darabot, meg hozzá nekem, hogy én is jól lakassak. Így is tett a macska. Amikor odament, észrevették ők elmét, enni adtak neki. Elkapták a kenyeret, meg egy darab húst, aztán osti, kisurrant, és adott belőle a kutyának is.
2: Láttad a királylányon a gyűrűt?
0: Kérdezte tőle a kutya.
3: Igen, az ujján van, de lehetetlen hozzáférni.
2: Nem, hallgass ide. Ma este, amikor lefeküsznek, igyekezz bejutni a szobába, és lesd meg. Lehúzza a gyűrűt, és azt is, hogy hová teszi.
0: A macska belopakodott a szobába. Azok előtt vacsoráztak, majd nyugovóra kértek. A macska meg eközben az ágy alatt feküdt, és figyel. Egyszer csak látja, hogy a király lehúzza a gyűrűt, és egy bántok ládikóba teszi, a ládikót meg kulcsra zárja. Több se kellett a macskának, kisurrant, és a kutyához szaladt.
3: A gyűrűt egy ládikóba tette? Hogyan kaparinthatnám meg? Lehetetlen hozzáférni, na meg nem is tudom a ládikót elhozni.
0: Mondja neki a kutya. A macska térül fordul, még egyszer csak. Jókora egeret fog.
3: Ide hallgass,
0: mondja az egérnek.
3: Ha azt akarod, hogy ne egelek meg, hívd ide az összes többi egeret, mert egy kis munkát kell elvégeznünk.
0: Akkor az egér oda szólította az összes többi egeret.
3: Ebbe a dobozba egy lyukat kell fúrni,
0: adta ki a parancsot a macska. Felsorakoztak hát az egerek, és csak rágtak, rágtak, rágtak, rágtak egész éjjel. Végül egy piciri kis lyukat rágtak rajta.
3: Hívd ide a legeslegapróbb egeret, aki csak létezik, hogy bebújhasson ezen a lyukon,
0: parancsolta megint az egérnek a macska. Akkor az egér csak ennyit mondott, hogy
3: ti.
0: És már ott is termett egy kopasz kis egér, és bebújt a ládikóba. Nagyon lassan húzni kezdte a gyűrűt, a macska benyújtotta a mancsát, megragadta a gyűrűt, és elszaladt. Egereket meg békén. Már fényes nappal volt, amikor visszatalált a kutyához.
3: Jó, édes hős, megvan a gyűrű, látod?
2: Add ide nekem, aztán ülj fel a hátamra, hogy indulhassunk.
0: Így is tettek. A kutya szájában tartotta a gyűrűt, úgy indultak vissza. Ám egyszer csak elrejti a gyűrűt. Abban a szempillantásban egy hal bukkan fel és bekapja. De a macska azon nyomban megfogja a halat, és gyorsan kiúszok a partra.
1: Ezt aztán jól megcsináltuk,
0: mondta a kutya.
1: Elejtettem a gyűrűt.
3: Én meg kifogtam a halat,
0: mondta a macska.
3: Együk meg.
0: Felbontják a halat. Há, ott a gyűrű a hasában. Fogták a gyűrűt, és tovább indultak. Egyre csak kerestek, kutattak. Szerencse, hogy a kutyáknak jó a szimatuk, és megérzik a gazdájuk szagát. Addig-addig keresgéltek, míg végül a templomtérre érkeztek, és látják ám azt a rengeteg embert. Közelebb mennek a templomhoz, és kit pillantanak meg az oltárnál? Há, a gazdájukat! Éppen gyóntatták, és az utolsó kenetet adták fel neki. Akkor azt mondja a macska.
3: Ide figyelj, te kutya vagy, és a kutyák bemehetnek a templomba, fogd hát a gyűrűt, és vidd oda neki.
0: A kutya a szájába fogta a gyűrűt, átsurrant az emberek között, és a gazdájához ért. Oda nyújtotta neki a gyűrűt, a legény meg elkapta, és azt mondta, most megparancsolom, hogy a királylány, a vőlegénye és a király itt teremjenek, és helyettem őket égessék meg! Így is történt. Abban a szempillantásban ott termettek mind a hárman, és őket égették meg, a legény pedig kutyástól, macskástól boldogan élt, amíg meg nem halt.

0: Hallgassátok meg a 12 varjú mesét. Mikor volt, mikor nem volt, volt valamikor a kerekvilág kellős közepén egy kicsi kertben. Abban a kunyhóban élt egy szegény özvegyasszony 12 fiával s egyetlen leánykájával. Búsult is szegény feje eleget, hogy mivel tudja eltartani őket, hiszen száraz kenyér is egyszer akadt az asztal fiában, másszor nem.
1: Éhes vagyok, édesanyám.
2: Kenyeret adjon, mert megéheztem, édesanyám.
3: Hát koplarásra szánt bennünket?
4: Egy kis száraz kenyér nem sok. Annyit se tudok már összekaporni.
1: Harmadnapja színén se láttuk ételmet.
3: Szememet veri ki az ég.
2: Kenyértán csak akad.
3: Nincs. Mit tegyek, édesfiam, ha nincs?
1: Ha nincs, az csak szó. Mi meg igazán éhezünk.
2: Bizony, hogy éhezünk.
3: Enni Uram, atyám, bocsáss meg a bűnömet, de már inkább változtass valami állattá őket, mint sem ezt a kárállást hallgassam.
2: De ha egyszer éhesek vagyunk, ne mondja, hogy
3: nem bánom én, ha varjúvá is.
0: Halljatok csodát, mi történt. Abban a szempillantásban a 12 fiú mind varjúvá változott. Hús! Kirepültek az ablakon, s úgy eltűntek, mintha a föld nyelte volna őket el.
5: Elvette a nincs az eszemet, hogy ilyen bolond beszédre nyitottam a számot.
3: Nem maga tehet róla, édesanyám, hanem a szükség. Ne sírjon, na. Ne sírjon, máma, mondom.
5: Bizony sírok. Milyen anya az, aki így veti el a gyerekeit magától? Ha egy falásnyi kenyeret adhattam volna nekik legalább.
3: Miből adott volna, ha már a csücskit is feledték régen?
5: Én neked.
3: Nem hallgathatom a sírását.
5: Ne hallgass!
3: Nem nézhetem tovább.
5: Ha neked nem fáj, ha nem keseregsz.
3: Elmegyek inkább, világás, addig vissza se fordulok, amíg a bátyáimat meg nem találom.
6: Jaj, dehogy még. Lányom, dehogy még.
5: Ha már 12 fiamból kifogytam, legalább belőled ne futjam.
3: Visszajövök én. Bizonyosan visszajövök. Ne féltsen engem.
5: Kislányom.
3: Mennem kell. Ne keserítse az utolsó percet.
5: Jó.
0: Ment, mendegélt a lány, heted hét ország ellen. Míg nem egyszer egy nagy rengeteg erdőbe nem ért. Abban a vége széle nincs erdőben, talált egy kicsinke kunyhót, oda belépett bátran.
3: Adjon Isten! Jó estét, öreg anyám!
7: Jó estét, lányom! Köszönt, hogy öreg anyádnak szólítottál, mert különben bekaptalak volna. Hol jársz erre, ahol a madár se jár?
3: Jaj, lelkem, öreg anyám! Én a 12 bátyámat keresem, akik varjúgépében elrepültek hazulról, és azóta hírüket se hallottuk.
7: Ha elrepültek, majd visszajönnek. Kicsi vagy te még ahhoz, hogy a világba kószálj, őket kurrentál.
3: Azám, de édesanyám otthon kísírja utánuk mind a két szemét.
7: Hát, az már más. Ha nem segítséget tőlem, ne várj, magam sem hallottam hírüket. Na ne sírj, lányom. Várj csak, figyelj rám. 7 napi járásra túl ezen az erdőn van egy sötét nagy sűrűség. Abban is még 7 nap 7 éjjel úttalan úton kell menned, akkor találsz egy szakasztott ilyen házacskát, mint az enyém. Kidült-bedült ajtaján kapogtas, ott lakik a néném. Ő talán segít rajtad.
3: Adjon Isten! Jó estét, öreg anyám!
7: Jó estét, lányom! Szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottál, máskülönben felfaltalak volna. Ugyan hogy kerülsz ide, hogy még a nap sem világít?
3: 12 bátyámat keresem én, kedves öreg anyám, akik varjúképében kirepültek hazúról, és azóta hírüket se hallottuk.
7: Rossz helyen keresed őket, te lány, ebbe a sötét sűrű rengetegbe nem igen tévednek be a madarak.
3: Azám, de...
7: De?
3: Voltam én már másik rengetegben is, másik kunyóban is. Ott mondta egy másik vénséges vén anyu, hogy kegyelmet majd eligazít, mivel ugyan nénye neki.
7: Ha ő mondta, akkor úgy is van.
8: De a bátyáidról akkor sem tudok, mert látod-e, ebben a szálerdőben még Rigó sem kerülközik. Hát még varjú.
3: Jaj, árvos.
8: Na, mondok azért neked valamit.
3: Hallgatom, öreg anyám.
8: 9 napi járásra ettől az erdőtől találsz egy rengeteg nagy vadont. Abban a rengeteg nagy vadonban 9 nap, 9 éjjel kell menned. De egy szemhúnyás nem sok, annyit sem pihenhetsz.
3: Igen?
8: Akkor a 10. napon ott rá lesz a nénémre. Ő majd megmondja, mit tegyél, és hogyan.
3: Adjon Isten, kedves öreg anyám. Sok lesz magának az a nagy kazan rőzse. Adja az én hátamra. Talán jobban bírom.
6: Köszönöm a segítséget.
3: Nincs mit.
6: De ugyan mi szél hozott erre? A rablók tanyája, a zsiványok menedéke ez az erdő. Nem félted az életedet?
3: Ugyan mit féltenék rajta? Ugyan mit vehetnének el tőlem?
6: Eredj haza, amíg tehetes, amíg késő nem lesz.
3: Hogy mehetnék a 12 bátyám nélkül? Őket keresem.
6: Itt ugyan hiába, ha csak nem haramiál.
3: Jaj, dehogy. Varjú képében repültek el hazúról, és azóta keresem a nyomukat.
6: Egy magadban? Ejha.
3: Egy másik erdőben egy másik anyu azt mondta nekem, hogy kegyelmed a nénje neki, és bizonyosan eligazít.
6: Ha ő mondta, hát jól mondta. Látom a bátyáidat napra nap. Itt repülnek el a kunyhón fele szörnyű károgással.
3: Megvárom őket, s futok utánok.
6: De így, ahogy vagy, el nem mehetsz hozzájuk, mert olyan magas sziklán laknak, hogy annak a teteje az eget veli. Hanem adok neked egy nyírfa seprőt, az odaér veled. Csak annyit mondj, hip-hop, ott legyek, ahol akarok.
3: Indulok már is.
6: Várj, jól vigyázz. Igen, csak elvadultak azok a varjak. Bújj el a sziklavár legkisebb kamarájába, és addig nem mutatkozz előttük, amíg nem ettek, ittak. Mert a fáradtan éhesen bukkannak rád, 1000 darabra szaggatnak, mielőtt megszólalnál.
3: Nem olyanok az én bátyáim.
6: Ihol egy könnyen gyúrt cipócska eszted eléjük. Ettől talán megenyhülnek.
3: Köszönöm a szívességét.
6: Ne köszönj semmit. Fogadd meg a szavam. Most pedig kap magad, s eredj!

de barátságtalan, de félelmetes ez a vár. És mennyi arany, mennyi drágaság mindenfelé, mint egy zsivány barlangban.

0: vele.
1: Nekem is. Hagyjatok!
2: Nekem semmit se hagytok!
0: Ne, egy marzsa!
3: Ha nem várjatok, csak! Hogy került ide ez?
4: Azá!
5: Halál fia, aki a varjúvárba merészkedik.
2: Akkor ő meg, édes bátyám! Mert én merészkedtem ide. Hugocskám!
5: Hugocskám! Miért jöttél ide?
2: Édesanyánk nagyon nekibúsult, amiért varjúvá lettetek. Útnak eredtem, hogy megkeresselek titeket, s lám meg is találtalak. De többé el nem válunk. Velem jöttök anyánkhoz.
6: Nem lehet Hugocskád. Az ő átka fogott rajtunk.
5: Nem elég, hogy megbánta, csak úgy válthat meg minket, ha a hüvelykujját felhasítja, és a kifolyó piros vérével 12 inget s gatyát var nekünk.
3: De mi nem kívánjuk a vérét, inkább halálig varjúbőrben maradunk.
5: Mondd meg azt is, hogy amíg var, senkinek egy szót se szóljon. Mert ha elárulja a titkot, hiába volt a keserves munkába.
7: Vitte a nyírka seprő a 12 varjúhugát. Reggelre haza is érkezett. Hely, megörült az özvegyasszony, mert azt gondolta már, hogy a lánya is odavetett, s magára maradt, mint az útfőnyéka. Vett hamar egy végvásznak, kiszabta 12 inget, 12 gatyát, felhasította az ujját, ahogy folydogált a vér belőle, azon mód tűbe húzta, s meg sem állt a keze, vart éjjel-nappal. Jöttek a szomszédok, faggatták, ugyan mit művel, de ő nem szólt, még az ajtót is bezárta előttük. Hanem mikor már alig egy pár öltés volt hátra a 12. ingből, felzúgott a falu, betörték az ajtót.
8: Boszorkány vagy te, lány! Láttam, hogy seprűnyéren érkeztél haza. Velünk jössz a bíróhoz!
2: Semmit sem védhettem, szomszéd bácsi! Nem vagyok boszorkány!
8: De bizony az vagy, égetni való! Tulajdon édesanyád vérét folyatott. Lám már jártányi erejes is, még a tű is kiúlik az ujjai közül.
2: Ne bántsa rájön, szomszéd.
8: Nem hagyom, hogy elemissza az anyját. Biztosan ő pusztított el a bátyjait.
2: Dehogy ő. Éppen ő akarja megmenteni.
6: Hallgasson!
2: Végünk van, ha elárulja a titkot.
8: Ha, titok van itt. Könnyítsen a lelkén, szomszédasszony. Másként visszük a lányát.
9: Három öltés van csak hátra. Három csepp vér kell hozzá.
8: Fehérkent, mint a patyolat, azzal a három cseppel az élete is oda lehet.
9: Azt se bár.
2: Itt vannak. Megjöttek a fiaim. Ide a varró tűz.
8: Dehogy jöttek. Egy csapat varjú szállt a szilvafára.
2: Hajtsa be őket, bátyám. S csodát láthat. Csak annyit várjanak odakün, amíg egy ember inget gatyát húz magára. Öltsön, édesanyám! Egy, kettő, három!
5: Megjöttünk, édesanyám!
4: Köszönjük, hogy tulajdon vérével váltok.
2: Ó, édes fiaim! Már megint csak sírt, édesanyám!
7: Sírt az özvegyasszony, de most már örömében. Jött az egész falu csuda látni. Aztán egy nap múlva, két nap múlva visszament a 12 fiú a sziklavárba, onnét elhozták a temérdek kincset, amit varjú életükben gyűjtögettek. Volt ezentúl kenyér, de kalács is, hogy még a kutyának is azt vetettek. Aki nem hiszi, járjon utána.

Hallottátok már a székely menyecske históriáját? Nem? No, akkor figyeljetek! Hol volt, hol nem volt, heted hét országon túl, az óperencián innen, volt egyszer egy gazda ember, s annak egy ügyibe való szép felesége. Hanem hiába volt szép az az asszony,

0: Hiába volt dologra termett, mégsem éltek jól. Kötekedtek, veszekedtek egymással, és nem múlt el nap, hogy patvarkodásukra összenecsődült volna a fél falu. A minap is azt mondja az asszony az urának.
1: Édes uram, nézze csak, milyen nagy szénabogja van abban a csűrös kertben.
2: Nem széna az, feleség, hanem szalma.
1: De bizony széna, csak megfogta a nap.
2: Szalma, ha mondom.
1: Mit ellenkezik velem örökké? Azt hiszi, vak vagyok.
2: Nem mondtam, csak azt mondtam, szalma.
1: Székely asszony létemre még azt se tudnám, hogy mi az a széna.
2: Tudhatod, tudod is, de ez itten szalma.
1: Ez itten széna. Azért mondja szalmának, hogy engem faluszerte szégyenbe keverjen. Pedig olyan igaz, hogy széna az, mint ahogy ez a korsó cseréből van, és ha a föltözütem, összetörik.
2: Szalma?
1: Széna! Annyira széna ez, mint ahogy ez a pohár üvegből van, és ha a föltözütem, összetörik.
2: Üvegből? Hát vigyázz rá! Szalma!
1: Széna!
2: Szalma!
1: Széna!
2: Szalma!
1: Széna!
2: Szalma!
1: Széna!
2: Elég legyen, asszony! Szalma!
1: Még hogy elég legyen! Mondja már, hogy széna, másként összetörök itt mindent!
2: Azt próbáld meg, előbb töröm le a derek!
1: Na mondja már, hogy széna!
2: Szalma!
1: Széna!
2: Te a betyár mindenedet falazott!
1: Jaj, gyilkos! Aramia! Miért is mentem ilyen fenevatoz? Bár inkább az ördög felesége lettem volna.
3: Itt vagyok. Hívtál? Szök fel a nyakamba, zserünk!
2: Jó. Hé, ördög, hová viszed a feleséget?
3: Hová vinném? Haza a pokolba. Nem a te feleséged már ez a menyecske, hanem az enyém. Mit nevetsz, asszony?
1: Azt, hogy a feleségednek mondottál.
3: Nem nevetség az. Szintiszta igazság.
1: Arra előbb a papnak kellene rámondani az áment.
3: Jaj, hát ördög létemre nem mehetek paphoz. Mit beszélsz?
1: De bizony, odaviszel.
3: Nem.
1: Balra, hé, nem. Arra a templom.
3: Nem, azért megyek jobbra.
1: Balra.
3: Jaj, te, ne szorítsd a nyakam. Ne szorítsd a nyakam, megfullom.
1: Ne kutyálkodj, mint a rosszló, akkor nem szorítom. Balra.
2: Elég, inkább szállj le a nyakamból is. Eredj magad.
1: Dehogy szállok. A füledet hasítom le, a szemedet kaparom ki, a szót nem fogadsz. Hé,
2: ne bánts!
1: Balra, te, tarts a templom felé, szagold a tömjén füstöt, megtanulod, hogy a székely menyecskével nem lehet ellenkezni.
2: Kegyelem, szállj le a nyakamból.
1: Oda viszel?
2: Nem, azt az egyet ne kívánt.
1: Hát akkor te se kívánt, hogy leszálljak a nyakadból. Balra, hé, te!
0: Azzal megsarkantyúzta az ördögöt. Szaladt is szegény pára, mint aki eszét vesztette. Egyszer csak a keresztútnál vörös csákos huszár bukkan elébük. Szemét mereszti, fejét csóválja, felkiált.
4: Te hő! Állj meg, ördög! Hová viszed ezt a menyecskét?
1: A pokolba akar vinni a gyalázatos, de addig nem megyek, amíg a pap elé nem álltok.
3: Ezt kíván, ne gyártatlan ördög!
4: Ajajajajajajajajajajaj, bajos dolog, bajos, bizony ne kíván tőle!
1: A lovadnak parancsolgass, te huszár!
4: No.
1: Ne nekem!
3: Vitéz, brám, szabad is meg a menyecskét, gazdagát teszlek neki ki.
4: Igaz lelkedre mond?
1: Elhallgass, te szurdos! Itt én vagyok az úr! Ja. Nem szállok le a nyakadból senki szavára!
4: Hinnye a kutya teremtés! Nem senki vagyok én, hanem huszár! Ha le nem szállsz ebben a minutumában, ketté hasítalak, hogy ítéletnapra se szednek össze.
1: Ketté?
4: Bizony.
1: Így már más. Emberségesen kell beszélni az ember lányával.
3: Csak hogy
1: na, Isten megáldja kenteket!
3: Csak hogy elve.
2: Na de most már lássuk a feleség.
3: Ne félj, nem maradok a lósot. Doktorrá teszlek.
2: Doktorrá. Nem értek én ahhoz.
3: Nem is kell. Keríts egy fekete köpönyeget, és doboltasd ki, hogy olyan csoda doktor vagy, aki még a félholtat is meggyógyítja. Ha behívnak, meglátod, amit senki más nem lát, hogy ott állok az ágy lábára.
2: Igen?
3: Oda szólsz halkan. Én tujkoma. Én elillanok, a beteg meggyógyul, és neked annyi aranyat adnak, hogy számolni se győzöd. Na?
2: Nem csapsz,
3: ne? Ne. Csak egyre ügyelj. Ha néha napján a beteg fejénél állok, és nem a lábánál, akkor mondjad, hogy ezen már te sem tudsz segíteni. Csináltassanak neki koporsót. Érted?
2: Jó van, ha így, hát így. A többit majd meglát.
0: Kidoboltatta a huszár, hogy ilyen meg ilyen csoda doktor, s alig győzte orvosolni a sok beteget. éppen csak tessék-lássék vizsgálta őket, elzavarta az ördögöt, s attól a beteg tüstént jobban lett. Neki pedig kalappal mérték a pénzt, kincset, drágaságot. Egyszer aztán halálos betegségbe esett a király lánya. Hivatják ám a huszár, de ő megkötötte magát, csak akkor gyógyítja meg a lányt, ha hozzáadják feleségül. Mit volt tenni, mit nem, megígérték. Bemegy a huszár a beteg szobába. Hát az ördög nem az ágy lábánál áll, mint máskor szokta, hanem a lány fejénél. Hanem azért nem ijedt meg a vitéz. Oda szólt szép hangon.
5: Indulikon.
6: Nem látod, hogy a fejénél állok.
5: Most igen, de szaporán lépj a lábához, aztán meg eredj a pokol.
6: De mit szerződtünk? Akinek a fejéhez állok, annak már rendelhetik a komorsot.
5: Ezt a lányt nekem ígérték feleségül, ha meggyógyítom. És én meggyógyítom, érted?
6: Ezt ugye meg nem gyógyítod. Urrá tettelek, gazdagá tettelek, ennyi elég legyen. Szedd a sátortádat.
5: Nem hinném, hogy én megyek el. Indulj, koma, indulj, amíg szépen beszélek.
6: Nem megyek.
5: Nem-e, kutya fíj, komatta? Nem. Itt a székely medecske az ajtó mögött. Mindjárt a nyakadba ültetem.
7: Legyen a tiéd a lány, s vele a fél ország. Jaj, csak azt mutasd meg, merre menekülj.
0: Kapta a lábát, futásnak eredt, s úgy eliszkolt onnan, hogy a nyúl se fut gyorsabban, ha a kopók kergetik. Talán még most is szalad.

0: hol nem volt, még az óperenciás tengeren is túl volt, volt a világon egy szegény asszony. Ennek a szegény asszonynak született egy fia. Jánosnak nevezte el. 7 évig szoptatta, akkor azt mondta neki. Látod, fiam, azt a nagy fát? Látom, azt mondja. Eredj fel annak a legtetejére, húzd le a kérgét. A fiú felmászott, megpróbálta, amit az anyja mondott, de nem tudta megtenni. Akkor az anyja megint szoptatta 7 esztendeig. Megint felküldte egy még magasabb fára, hogy húzza le a kérgét. A fiú le is húzta. Erre azt mondja az anyja. No, fiam, most már látom, elég erős vagy. Hát csak eredj el a világra.
1: Ki tudja mikor, honnan bújt elő? A király kertjében királyfa nő. Aranyalma fénylik minden ágbogán, sok kis fióka nap ringatódzik a fán. Reggel még virágzik, délre gyümölcse van, de éjjel eltűnik az alma nyomtalan. Pedig ha ehetne a király a fáról, meggyógyulna nehéz régi nyavajából. Azért ki levente van az országunkban, idegen királyfia jő valahonnan, de lehet szegény is, akárki nem bánja, övé a leánya, fele királysága, ha érett gyümölcsöt szerez a szép fáról. De ha kudarcot vall, fényes napvilágtól, elbúcsúzhat lánytól, fele királyságtól.
2: Felséges királyom, életem halálom kezébe ajánlom. Én felmennék arra a fára. Hoznék aranyalmát, hogy enne belőle. Nehéz nyavajából meggyógyulna tőle.
3: Te akarsz felmenni arra a fára? Tudod-e, hogy tetejetlen fa? Tudod-e, mennyi gróf erszegnek volna? Egynek sem sikerült. De a fejem állja. Erre csak a dolgod után.
2: Felséges királyom, én mégis megpróbálom.
3: Hogy tudnál fölmászni a nap közelébe? A bőröd elvásik, húsod a csontodról, útközben leválik. Előlem elemésztheted magad, ha már annyira ráéheztél a halálra, fele királyságra, szép király leányra. De ne mondd, hogy nem figyelmeztetted. Mi az utolsó kívánság?
2: Felség, csináltasson 3 jó vaskapcsot. A 3 vaskapocs a fát körülérje, azon, mint egy létrán föl lehessen menni. Csináltasson mellé 3 pár vasbocskot, és adjon 1 hétre való eleséget.
3: Úgy lesz, ahogy mondod.
2: Egy pár bocskor lábamra, 2 a vállamra, mellé a tarisznya. Bal kezembe 3 nagy vaskapocs legyen, jobb kezembe fejszém szálas szárát veszem. Így a jó vas létrát magam alá verem. Az alsót kirántom, megint följebb ütöm, lépésről lépésre verek vasból hidat. Az ég és föld közé, így repítek nyilat.
4: Hely ti sasok, hely ti seregélyek, szálljatok, szóljatok az édesanyámnak, hogy még él a fia, csak éppen elvásott 1 pár vasbocskora.
5: Tetejetlen fának 3 szor 100 ámor, embere vagy táltos, aki azt megmásza. Sasok, seregélyek, elvisszük a gyógyét, keserves anyának, fia felhő.
4: Szürke esőfelhők, édesanyám kiskertjére langyos esőt permetezzetek. Mondjátok meg neki, hogy még él a fia, csak éppen elvásott, megint 1 bocskora.

0: Adjon Isten, fiam! Éppen jókor értél ide, a fa tetejére. Már vártalak.
1: Fogadj Isten, veres tehén! Miféle aranyrétre értem én? Itt, a fa tetején. S az aranyalmák most is messze fönn a fán ragyognak. Talán ők is rám vártak?
0: Mi az almákkal törődj most? Mesze, itt a szarban, csavard le. Egyél, így áll belőle. Látod-e ott azt az aranyvárat? Abban lakik egy szép királylány. Az almafát ő tette. Az övé az aranyalma. A gyümölcsöt tőle kérjed. Ő lesz a te feleséged.
1: Köszönöm a hozzám való jóságodat, vörös tehén. Hanem egy királylányt már nekem ígértek. De hogy is mennék be az aranyvárba, hiszen kakas lábon forog, szélnél sebesebben.
0: Ne gondolj most a földi királylányjal. Azzal másképpen lesz a dolog. A várat majd megállítod. Nincs egy krajcár a zsebedben.
1: Egy krajcár éppen akad. Édesanyám adta, mikor elvált tőle.
0: No hát, akkor hajítsd meg azt a kakaslábat vele. Mindjárt.

0: Hé, te fiú! Te állítottad meg a várat!
1: Én hát, ki más állította volna meg?
0: Gyere csak akkor a király elé! Majd megtanítunk mi várat haigálni, kesztyűbe dudálni!
2: Adjon Isten jó napot, felséges király!
3: Fogadj Isten, fiam! Hát, te mi áradban vagy? Hol jársz erre? Ahol még a madár se jár.
2: Felséges királyom, életem halálom kezébe ajánlom. Én bizony szolgálatot keresek.
3: Ah, szolgálat az akad, de előbb hadd halljam. Hogy állítottad meg a forgóváramat?
2: Ezzel a krajcárral, Nick. Egy krajcárja volt az édesanyámnak, mikor elvált tőlem, azt is nekem adta.
3: Rendben van. Hát nem bántalak, inkább felfogadlak. Hanem azt előre megmondom, nálam igen nehéz ám a szolgálat. Van nekem egy ménesem, van abban 100 aranyszőrű csikó. Ezeket kell megőrizned. Mert ha egy híja is volna, karóba húzatom a fejedet. De ha jól megőrzöd, urrá teszlek. Királyi szavamra mondom.
2: Köszönöm, jó királyom. Egy életem, egy halálom. Megőrzöm én azt a ménest.
3: Jól van, fiam. Kezd meg a szolgálatot. Nyomban. Már ma éjjel kint kell hálnod a réten. Na, nem az arany réten, annál távolabb. A lovak már ismerik a járást, oda vezetnek majd. Na, gyere, megmutatom az istállót.
4: Márvány az istálló. Márványból van rakva. Szép zománcos tető ékeskedik rajta. A jászol színezüst, arany a zab benne. 100 aranyparipa, mintha gyertya lenne. 1000 fényes gyertya, ki a fényes napot elhomályosítja, az égi csillagot.
3: Dologra, fiú, rak szénát, itas, csutakolj. Nekem már mennem kell. Magasan jár a nap. El kell ébresztenem kis virágot.
4: Miféle kis virágot?
3: Hát az unokámat.
5: Hé, nyissatok kaput a király csikósának!
4: Hát, te szegény rossz csikó, miért fekszel itt a kapu mögött? Te itthon maradsz?
6: Bizony itthon, ha csak nem viszel magaddal.
4: Miféle csikó vagy te, hogy beszélni tudsz?
6: Táltos csikó. Köszönöm, hogy megsimogattál. Meglásd, hasznomat veheted még. Az eddigi csikós legények mind ütöttek, vertek, nem is mentek semmire.
4: Tőlem nem kell félned.
7: Hanem most már gyere, az aranyménes árkomboklon túl van. Ugye tudod az utat?
6: Tudom hát. Ide figyelj, János! Nehogy azt gondolt, hogy könnyű dolgod lesz. Te még nem is tudod, mitől kell félteni az aranyménest.
4: Nem én.
6: Hát tudd meg! A tündérektől.
7: El akarják rabolni a lovakat?
6: El bizony. Sokan vannak, és a szomszéd erdőben laknak.
7: És mikor jönnek?
6: Pontban éjfélkor.
4: Na, hiszen csak jöjjenek. Majd elbánok velük.
6: Többet ésszel, mint elővel. Ha ne pipálj.
7: Az nincs. De csinálni tudok, ha kell.
6: akkor jó. Aztán szedjünk boncalevelet. Annak a füstjétől félnek a tündérek. Mert ha nem füstölsz nekik, a leheletüktől úgy elalszol, hogy mind elhajtják a ménest, akkor pedig jaj neked.
2: Hát füstölünk majd nekik.
5: Ez a medfák éppen jó lesz, Pipán.
2: Ha nem, még faragom. Mondd csak, ismered-e a király unokáját? Virágnak hívják, ugye?
6: Annak bizony gyönyörű aranyhajú leányzata. Jó is, kedves is, és a király annak adja feleségül, aki meg tudja őrizni a ménesét. De eddig még senkinek sem sikerült. Há, készen vagy-e? Itt vannak a tündérek! Füstölj erősen, János! Füstölj, hogy elszédüljenek!
5: Csikóm! Ó, kedves kis csikóm! Fülelő, fürge tátosom! Füstöl az erdő! Úgy forog! Gyarod a könnyem! Meghalom!

0: Most már lefekhetsz békén. Az éjjel nem jönnek vissza. Reggel jelentheted a királynak, hogy egy héja sincs a ménesnek.
1: Felséges királyom, életem halálom kezedbe ajánlom. Egy híja sincs a ménesnek.
2: Láttam én azt már messziről, János fiam, de ne bízd el magad. Majd meglátom, mi lesz ma éjjel.
3: Állj meg, János!
1: Jó napot, Veres tehén!
3: Nálad van-e a szerencsek rajcár, János fiam?
1: Nálam, Veres tehén. Itt van a lajbim zsebében.
3: No, csak jól vigyázz, mert még szükséged lehet.
1: Nem félnek attól a tündérek?
3: Nem is a tündérek miatt kell.
1: Hanem minek?
3: Nesze, én is találtam egy krajcárt ma. Tedd el.
1: Köszönöm. Jó, Veres tehén. Mire kell nekem két krajcár?
0: Megmondom én neked. Valaki ma éjjel olyan szépen kéri majd a szerencse krajcárodat, hogy te bizonyosan oda is adod. Add át neki azt, amit most kaptál. Tedd el a bal zsebedbe, de ne feledd, hogy az igazi szerencse krajcár a jobb zsebedben van.
1: Ki lehet az, aki olyan szépen kéri majd tőlem a szerencse krajcárt?
0: Virág. A kicsi király kisasszony. Most pedig gyűjtsünk sok-sok bodzalevelet, rakjuk a mágiákba, mert ma tündér Erzsébet minden tündére eljön, hogy legyőzzön téged. De te ne félj, én itt vagyok veled, s a szerencsek rajcát se feled. Vigyázz, jön a király nagy kísérettel, mellette az unokája.
4: Jó estét kívánok, János! Én is megnézhetem a tündéreket?
1: Ha nem fél a kisasszony?
4: Te azt mondják, olyan erős vagy, elbánsz mindenkivel, még egy sereg tündérrel is.
1: A tündérekkel tegnap éjjel elbántam. Ha kíváncsi rá a kisasszony, nézze meg, elbánok-e velük ma is?
4: Itt van-e a szerencsek rajcárod, te János?
1: Az itt van, kisasszony.
4: Add nekem, János. Sose volt még szerencse krajcárom.
1: Jól van. Ha annyira szeretné, itt van, magának adom.
4: Hú, de jó. De kedves vagy. Ha, holnap majd én is adok neked valami szép ajándékot. Meglásd. Jaj, mi ez te, János?
1: A tündérek, kisasszonykám, és maga tündér Erzsébet. Hajtsák a lovakat! Hely, a királyzanak, megálljatok!
0: Ne végazdál! Veled vágtok táltos havad! Ég a lőzse! Csak elébe! Csak elébe!
1: Karikás ostorom vége pattog, mint a pocalágya! Csak utána! Csak utána!
0: Földön a tündérek királya!
1: Felséges királyom! Életem, halálom kezedbe ajánlom. Itt vannak a tündérek, leverve mind. Itt van maga tündér Erzsébet is.
2: Jól van, fiam. Meg vagyok veled, elégedve. Mindjárt bekísértetem őket a váramba. Holtig tartó, bús rabságba. Te meg reggel hazahajtod a ménest. Amit ígértem, majd akkor teljesítem.
0: Tudod-e, János, miért kellett a krajcár a királynak?
1: Hiszen nem neki kellett, hanem az unokájának.
0: Neki kellett. Az a krajcár most ott van a király zsebében. Látod? A vár megint forog. Azt akarta, hogy ne tudj bemenni.
1: Jaj, nekem.
5: János! Kapd el! Dobom a krajcár!
1: Köszönöm!
0: Ez jó jel. Úgy látszik, visszalopta a királylány a krajcárt.
1: Akkor pedig... szeret engem!

0: legal, Alvar. Örte, add a fatja. Ez mégis túljárt az eszemen ez a fiú. Virág!
1: Igen.
0: Te vetted ki a zsebemből a szerencse krajcárt?
1: Igen.
2: Le is dobta annak a fiúnak.
1: Nem szükség, hogy árulkodj, vörös királyfi. Anélkül is megmondtam volna. János megvédte a ménest. Most már az övé az én kezem és a te fele királyságod, nagyapa. Azt ígérted.
3: Minden úgy volt, ahogy a kis virág mondja.
0: Azám, de hát csak később jutott az eszembe, hogy már a vörös királyfinak is odaígértem a királyságomat, de még téged is.
2: Én nem engedem a jogomat.
1: Én meg nem leszek a te feleséged.
4: Szeret.
0: Kié leszel, te hitvány teremtés? Elárulod a nagyapádat?
1: Akár kié, de nem a vörös királyfié.
2: Hiszen tudom én, kié akar lenni. Ezen a parasztfiúnak ad meg a szeme.
1: Azon hát, ha tudni akarod.
2: Kettőnk közül az egyik itt marad.
5: Én is azt akarom. Kardom jól forgatja, és vág, és véd karom. Virág engem szeret.
1: Szúr a gazember, tér ki előle.
5: Inkább én döntöm le őt a földre. Herceg, kezemben életed.
3: Megölhetnélek, de nem öllek meg. Pedig tudom, te nem irgalmaztál volna nekem.
5: Kelj fel és takarodj vissza a házadba.
0: Ember vagy, fiam. Most már látom, nem csak ügyes csikós, de nagy vitéz is vagy. Nyugodtan hagynám rád az országomat, meg az én édes unokámat is. De még egy próbát ki kell állni. Itt van 11 szobának a kulcsa. Mindegyiket takarítsd ki, tisztességgel. De a 12. szoba kulcsát ne keresd.
6: Aranyalma fára jöttem, aranyalmát mégse szedtem. Táltos csikó társa voltam, tündérekkel megharcoltam. Mégis be vagyok ím zárva, kakaslábon forgó várba. Ha kimegyek, merre menjek? Ha maradok, meddig jutok? Kinyitom, nem vagyok gyáva. Nyíljon az utolsó ajtó zárja. Teremtő! Egy hétfejű sárkány a falhoz szegezve. Két óriás malomkő közé szorítva a szakálla.
0: Jó, hogy jöttél, fiam. Hé, hová futsz? Nehogy azt itt, hogy ki tudsz szaladni. Az ajtó már zárva van.
7: Isaki!
0: Ott van a sarokban három vödör, tele friss vízzel. Nagyon szomjazol, de nem volt senki, aki ideadja. Öntsd az első szájomba az egyik felét, a hetedik szájomba a másik felét. De gyorsan ám, mert olyan tüzet lehellek rád, hogy nyomban színnék.
6: Most mit érve legyek? Itt a víz. Így áll.
0: Köszönöm, fiam. Még ad ide a másik vödör vizet. Felezzel, és öntsd a második és a hatodik szájamba. Látod, jót tettél velem. Már is kiszabadult a szakállom. A két lábamról a vasgolyó leesett. Most már ad ide a harmadik vödör vizet is. Azt a harmadik és az ötödik szájamba öntsd.
8: Most még egyre kérlek, mindkettőnk szabadságáért. Ott van az a kis szekrény, a középső fiókjában van egy kis alma. Dobd azt a középső szájamba!
9: Szabad vagy, fiú! Siess a lakodalmadra! De még találkozunk!
4: 12 almafa, 33 ága, hullassa virágát a szép ifjú párra. Éljen a menyasszony számolatlan évet, élete fonala sose érjen véget. Sódar és szalonna legyen mindig elég, avval nevelgesse 12 gyermekét. Éljen a vőlegény, ki ékes dalia, sose halványodjon szerencse csillaga.
7: Most már édes feleségem, ásó, kapa, s a nagy harang válasszon el bennünket.
1: János! Segíts, János!
10: Most már enyém a feleségem! Keresheted, de hazahozni nem fogod többet! Hiába is akarod!
11: Édes csikóm,
12: elvitték a gazdaszolgát. Most merre induljak utána?
13: Ne búsulj, édes gazdám. Ketten visszahozzuk. Csak nyergelj föl, és kapaszkodj meg jól, mert repülni fogunk!
14: Földtől az égig sebesen aranyszőrű csikó megy el, erdőkön és réteken át, keresztül sivatagokon, hegyeken, völgyeken által, erdőn, fenekősziklákon, kietlen helyeken által, földtől az égig sebesen, jó gazdája véle megyen, kedves párját, hogy megtalálja, virágját karjába zárja.
13: Figyelj csak a földre, édes gazdám, nem látod-e valahol a feleséget?
14: Látok hegyeket, völgyeket, folyókat, tengereket. Sok országot átrepültünk már, de virágot sehol sem látok.
13: Most nézd csak megint a földre. Látok ott egy palotát. Egy fiatal asszony áll az ajtaja előtt. Nézd csak, nem ő az. Teknő van a kezében, véres ruhával tele.
14: Megy a kúthoz mosni. Az ott kis virág csak ugyan.
13: Akkor most leszállunk Izibe.
14: Édes kis virágom, csak hogy megtaláltam.
1: Édes János, hát még a világ végére is eljöttél értem.
14: Én el nem hagylak tégedet. Ülj fel, virágom, itt a helyed.
1: Utol ne érjen a sárkány lova.
14: Előre, tátos paripa!
15: Hey, gazdám, sárkány gazdám!
16: Kutya, ege májadat, hol válja ki a szemedet szép széna előtted, szép zab előtted? Mi bajod még?
15: Viszik a feleségedet?
16: Ihatok-e egy zsákdiót? Megtörhetek-e? Megehetem-e? Egy mázsadohányt elszívhatok-e, és még egyet alhatok-e?
15: Ehetsz, ihatsz, dohányozhatsz, mégis utolérjük.
16: Hét szájam harcol, 20 körömmel vájon, nincs nálam tényleg sem. Ami füstöt fújok, hét szájam tök tőle, egy mázsányi dohány elfogy egy-kettőre. Hétszeres az alvás, ha hét lejjel alszom. 14 szememtől egyetlen virrasszom. 7 torkom, ha szomjas, 7 hordóbor győzi. Táltos lovam, János lovám, mégis utolér.
14: Kedves feleségem, ülj csak át az én lovamra. Neked pedig, János fiam, megmondtam, ne próbálj utánunk jönni. Most nem bántalak, mert megszabadítottál. De ha még egyszer szöktetésed van, az életedbe kerül. Édes jó csikó, azt se bánom, ha mindjárt meghalok is, de az asszonynak haza kell jönnie. Utánuk! Földtől az égig sebesen, aranyszűrű Csikó megyen, erdőkön és réteken át, keresztül sivatagokon, hegyeken, völgyeken által, erdőn, fenekősziklákon, kietlen helyeken által, földtől az égig sebesen, jó gazdája vélemegyen, kedves párját, hogy megtalálja, virágját karjába zárja.
13: Már látom a sárkány palotáját!
14: Már látom az udvarát, és középen a kútnál, ott van virág, azt a véres ruhát mossa megint!

0: Édes feleségem, eljöttem érted újra.
1: János, menj el, kérlek, menekülj.
0: Nem bánom, ha meghalok is, de inkább a halál, mint a szívem fájjon érted.
1: János, édes szívem, hagyd sorsomra engem. Ha eddig úgy szerettél, utánam idejöttél. Könyörgök, édes párom, ne kívánt halálod látnom. Piros vérednek hullása, szegény szívem alélása.
0: Virág, ha tőled el kell mennem, fekete gyászba kell öltöznem. De ha most hiszel még bennem, repülünk, jó lovon, szélnél sebesebben!
2: Hey, gazdám, sárkány gazdám, viszik a feleségedet?
3: Viszik-e? Az a gazember mégis elmert érte jönni. Ezt megkeserüli!
0: Én édes lovam, igyekezz! Csak még ezt az egy árkot ugord át gyorsan! Te vagy a fiatalabb, és nálad az igazság!
3: Hogy mertél a lovára ülni, amikor megparancsoltam, hogy a nevét sem listemben?
0: Nem adom neked, te rabló, te hálátlan kutya! Virág az enyém! Vívj meg velem, ha mersz!
3: Most meghalsz!
0: Holtam után is harcolok veled!
3: Enyém az életed! Asszony! Szedd össze ennek a semmire kellőnek minden darabját! Gyűjtsd ebbe a zsákba, közd a lova hátára! Hadd lássák otthon! Így jár az, aki utánad mer jönni!
1: Vidd el, kedves Csikó, a gazdádat haza. És mondd meg otthon a többieknek, hogy utánam többé senki se jön.
4: Szegény édes gazdám, most mit évő legyek? Hogy lehetne még egyszer belőled embert faragni? Nini, egy kicsi kígyó, és milyen gyorsan siklik. Hová sietsz, kicsi kígyó? Mit viszel a szájadban?
5: Élesztő füvet kaptam a veres tehéntől. Átment egy kocsi a kisfiam derekán. Azt akarom meggyógyítani. Ne késleltess, sietek.
4: Segítek neked, hamarabb odaviszlek. Csak adj a füvedből. Ebben a zsákban van a gazdám darabokra szabdalva. Fel akarom éleszteni.
5: Ha meggyógyult a fiam, neked adom a füvet. De siess.
4: Hip-hop, már itt is vagyon. Ez az?
5: Gyere, kis fiam, végighúzom egy párszor a seben az élesztőfüvet. S már meg is gyógyult. Vigyázz magadra, fiam, ne csúszkálj messzire. Na, borítsd ki a zsákot.
4: Szegény gazdát, de miszlikbe vágtok. Ne búsulj, összerakunk!
0: Oh, édes lovam, de jót aludtam.
4: A világ végéig elaludtál volna. Ha nincs ez a kígyócska, szétszabdalt testedet összeragasztotta, az élesztő fűvel végig simogatta.
0: Mondd csak, kicsi kígyó, hogy háláljam meg a jóságodat?
5: Nem a hála fontos, nem is a köszönet. Nesze, adok neked egy élesztő füvet, a segítséget add tovább. Ég vele!
0: Ég veled, kedves jó barát! Most pedig, édes lovam, köszönöm, amit tettél értem. És ha már felébresztettél, az örökös nagy álomból engem felköltöttél, vegyél a hátadra, forduljunk is vissza.
6: Virágom ugyan éle még. Mossa e sárkány szennyesét, sírván siratva engemet, valahol hallja nevemet, véremet virágon látja, hangom a halálból hallja. Melyez ti hétfejű féreg? Virágom, elmegyek érted. Már inkább hét halált halok, de hozzád hű maradok.
7: Jó napot, verestehén. Már megint erre legelészel?
4: Erre én? Hallottam, mi történt veled, fiam. Azt is, hogy a kis kígyó segített. Azt mondom neked, ha visszamégy virágért, vigyázz! Akkor menj oda, mikor a sárkány nincsen odahaza. Senki meg ne lásson. Akkor aztán kérdezd meg a kicsi királylánytól, a sárkány hol szerezte a lovát. Meg kell szerezni a testvérét, másképp sose kerül haza kis virág. Induljatok!
1: János! Felhő vagy, lélek vagy. Jaj, már az eszem is elment, úgy képzelődöm.
6: Kis virág, én magam vagyok. De maradj csöndben. Bújtass el, senki meg ne tudja, hogy itt vagyok.
1: Majd meghőlt a bánat, úgy sírtam utána. Gyere be nyugodtan, nincs itthon a sárkány.
6: Ha hazajön, kérdezd meg tőle, hol vette a lovát. Akkor elmegyek, én is szerzek egyet. Különbet, mint az övé.
1: De most már bújj el, hallom, hogy közeledik.
8: Éhes vagyok, asszony. Hol az ebé?
1: Hozom az ide, édes férjecském. Gyere evére.
8: Édes férjecském, azt mondod. Hát már nem sírsz.
1: Miért sírnék? Egyél csak, jó gombócleves.
8: Jaj, ez aztán jó. Ez igen. Mind a hét szájam megtörlöm utána. Na, na, na, na, na, na.
1: Mondd csak, édes férjem, hol vetted azt a jól futó lovadat? Csodálatos egy paripa, még sose láttam hozzá hasonlót.
8: Mi között hozzá, hogy én hol vettem a lovat? Megy, hozd a másik kételem is, hadd egyen.
1: Hozom te. Itt van, édes férjecském, a fánk, mind akkora, mint egy dézsa. De mondd meg igazán, hogy hol vetted a lovat? Szép, tüzes paripa. Biztosan megéri az árát. Nem rossz szándékból kérdezem.
8: Majd megmondom, csak előbb körülnézem. Nincse itt idegen. Hát most gyere ide, feleségem, elmondom. De csak azért, mert olyan jó ebédet főztél.
1: Főzök én máskor is neked, csak most.
8: A ti kastélyotoknak a bal sarkában van egy gyalog.
1: Ez az út, az óperenciás tenger partjára vezet. Azon a darabon, ahol az út kitér, ott vagy 20 öl szélességben csak térdig ér a víz. A túlsó parton megint ott a gyalogút, tovább vezet a másik ország szélén. Az erdőn túl lakik egy vasorrú banya. Van annak 3 lova. Ezek között a vasderes 7-szerte erősebb és ügyesebb, mint a sárkányé. Csak azt az öregasszonyt kell hűségesen kiszolgálni. 3 nap egy esztendő. Aki azt kiállja, azt kap, amit kér.
6: Értem.

0: Kedves édesanyám, gondolsz-e fiadat? Te 2x7 évig dajkált magzatodra. Ki most elindul a hosszú bujdosásra, veszedelmes tájra. Egy kicsi ösvénybe ki most belé állnak. Vagy elvezet, vagy se, óceán partjára. Óceánnak partját mire megtalálom, vagy átmegyek, vagy vár keserves halálom. Madarak, kik szálltok fejem fölött messze, mondjátok anyámnak, fiát ne keresse, hanem imádkozzon, hogy nagy baj ne érje, járhasson, mit kezdett az útnak végére. Íme átlábolok mind az óceánon. Ha addig élek is, elviszem virágom. Hát te, kis hal, mit keresel itt a parton? Na várj csak, visszadoblak a tengerbe, hát ha megmaradsz.
1: Még ne dobj! Köszönöm, jó fiú, hogy így megsajnáltál. Jót tettél, jót várj! Vegyél le az oldalamról, amelyik nem szárad ki egy szál pikkelyt. Tedd el! És ha valamikor bajba kerülnél, vedd elő, görbítsd meg! Rögtön ott leszek! Segítek a bajodon!
0: Köszönöm! Milyen szép tavacska! És a tóban lám vadkacsa búsul egyedül. Ha, repülni akarna, de nem tud. Kiskacsa! Gyere ki a tóból! Hadd gyógyítsam meg a szárnyadat!
2: Dehogy megyek! Azért menjek talán, hogy paprikást vagy pecsegyét csinálhass belőle?
0: Hogy mersz ilyet gondolni felőlem?
2: Nem bánom, ha már annyira rászorultál az életemre.
0: Hányszor mondjam, hogy nem akarlak megenni? Tessék, itt ez az élesztőfű. Vér megyen vérhez, ér megyen érhez. Kész is, mehetsz.
2: Azért nem érgelődj, Nesze. Itt egy fényes toll a szárnyamból. Ha bajba kerülnél, repezd le az egyik felé. Én ott termek nyomban, és segítek!
0: Meg kell találnom az öreg asszonyt. Csak akadnának belé, mint untalan ezek a bokrok. Csipkefa meg galagonya.
3: De gyümölcs nincs rajta, csak kis.

0: Programzene szóval és zenével. Saint-Saëns az állatok farsangja.
1: A farsanga húsvét előtti mulatozások időszaka. Saint-Saëns, francia zeneszerző egy vidám, farsangi, családi muzsikálásra szánt művében emberi tulajdonságokkal ruházta föl a táncmulatságra fölvonult állatokat. A bevezető zenében a két zongora vibráló játéka, a vonósok fokozatosan fölfelé haladó dallama az ajtóban toporgók várakozásteli hangulatát tükrözi.

kitárul az ajtó, és föltupírozott sörénnyel megjelenik az uralkodásra termett oroszlán. A jóságos arcot mutató, bensőséges melódiát minduntalan megszakítja az oroszlán igazi lényére emlékeztető energikus muzsika.

5. fejezet. Búcsú Koppenhágától. Másnap délben Külc volt az első, aki megérkezett a pályaudvarra. Valóságos őrjáratot tartott az előcsarnokban, úgy leste Trauri kisasszony, illetve Storm úr felbukkanását. Ráadásul az a fajta szomjúság gyötörte, amelyről oly találóan mondják, hogy ég a pokol, és csak egyetlen vágya volt, beugrani a vasúti restibe, és lehajtani egy pohár sört. Ha többet nem is,

0: sem Traori kisasszony.
1: Még csak ez hiányzott nekem, morfondírozott. Végül mehetek haza Berlinbe egyedül. Így jár az ember, ha jó szívű. És voltaképpen miért kell nekem már is hazamennem?
0: Hiszen Emily meg a gyerekek már tudják, hogy nem Bernauban vagyok Zelmanéknál, hanem Dániában. Vajon mikor kaphatták meg azt a szép kikötő látképet? Ebben a pillanatban jutott eszébe, hogy a lapot be sem dobta a postaládába, hanem ott felejtette az Hotel Dagleter asztalán.
1: Na hát, hogy én hogy elfuserálok mindent,
0: gondolta elkeseredve.
1: Ez már az agyér elmeszesedés. Hiába az ember nem élhet örökké.
0: Ekkor azonban nagy hirtelen abba hagyta az elmélkedést, a bejáratnál ugyanis felbukkant Raurik kisasszony. Mégpedig nem is egyedül, hanem két jól megtermett markos férfiú fogta közre, akik fekete kemény kalapot viseltek, de meg úgy egyébként is tökéletesen megfeleltek a bűnügyi rendőrség civil ruhás tagjairól alkotott általános elképzelésnek. Oszkár Külc görcsösen iparkodott, hogy a megbeszéléshez híven ne ismerje fel Traori kisasszonyt. Ez azonban olyannyira nehezére esett, hogy az egyszerűség kedvéért úgy döntött, rá se hederít. Másrészt viszont okvetlenül szemmel kell tartania az ifjú hölgyet, hiszen különben hogyan is haladhatta át vele egy időben a peron kijáratán. Felkapta bőröngyét, jó erősen megmarkolta sétabotját, menetkész állapotba helyezkedett, és a lehető legkevésbé feltűnően hátra sandította válla fölött. A lány éppen barátságos biccentéssel búcsúzott kísérőitől. Külc papa tehát oda terpeszkedett a kijárat elé, és időnyerés céljából letette a földre bőröngyét.
2: Egy másodperc, ellenőr úr, szólt oda a jegyszedőnek, csak előkeresem a jegyemet. S noha a jegyet a kezében szorongatta, sorra kikotorta minden zsebét, s ez alatt septében hátra nézett.
1: Na végre, gondolta,
0: csak hogy jön. Traori kisasszony ekkor már mögötte állt. Külc átnyújtotta a jegyet az ellenőrnek, közben érezte, hogy a másik kezébe egy kis csomagot nyomnak. Ez sután öklébe szorította, átvette a kiukasztott jegyet, felkapta bőröngyét, lepottyantotta a sétabotját, lehajolt érte, és végül nagy nehezen kinyomakodott a forgóajtón. Karsten úr, aki közvetlenül kettőjük mögött állt, csak üggyel-bajjal tudott elfojtani egy sátáni vigyort. A negyedik vágány mellett igencsak élénk volt a forgalom. Külc papa elrejtette a bőröngyébe a suttyomban átvett csomagot, és gondosan rázárta a lakatot. S bár a kis csomag pehelykönnyű volt, a bőrönd egyszerűen mázsás súlyú lett. Külc végig bandukolt a vonat mentén, s egy harmadosztályú kocsit keresett.
1: Halló! Kiáltott valaki mögötte. Storm úr jelentkezett. Na végre!
0: Esett le a kő Külc papa szívéről. Már attól féltem, hogy nem ébredt fel idejében.
1: Aztán jajga te nagyon az a macska!
0: Storm, aki még ekkor is zöld volt, mint a lapulevél, legyintett. Aztán köszönetet mondott utitársának, amiért hazafuvarozta a Curtius panzióba.
1: Csak ma reggel értesültem erről,
0: mentegetőzött. Ugyan, kedves barátom, igazán semmiség.
2: Mint hallottam, a házigazdák nem is voltak otthon.
1: Nem bizony,
2: csupán egy sötét szemüveges öreg urral találkoztam.
0: Olyat nem is ismerek.
1: Azt mondta, csak egy napja lakik ott.
0: Akkor biztosan azért. Külc megállt egy harmadosztályú kocsi előtt.
1: Itt van még hely.
0: Ám Storm úr tiltakozott.
1: Ki nem állhatom a vénasszonyokat?
0: Orogta. Arra az őszhajú hölgyre célzott, aki éppen az ablaknál ült.
1: A vénasszonyok szerencsétlenséget hoznak rám.
0: Tovább mentek. Storm váratlanul megállt és felnézett egy úrra, aki éppen kitekintett a fülke ablakán.
1: Bocsánat, nincs véletlenül még két szabad hely az ön szakaszában?
0: Az úriember, aki egyébként mód felett emlékeztetett egy kivénhet hőstenorra, amellett bámulatosan vörös orra volt, hátranézett a fülkébe, majd ismét kitekintett a peronra és leszólt.
1: Azt hiszem megoldható.
0: Storm felszállt a kocsiba, visszafordult és átvette utitársától a bőröndöt.
1: Vigyázat!
0: Rúgmogta aggodalmasan Külc. Aztán maga is felmászott a lépcsőn, nyögve, sóhajtozva. A vörösorú úriember segédkezet nyújtott neki.

0: különben is csupa végtelenül rokonszenves ember ült a fülkében, már amúgy első pillantásra.
1: És merő véletlenségből csupa férfi verődött össze. Készségesen összép húzódtak, szívélyes megjegyzések közepette. Storr megkérdezte a vörös orrú úriembert, vajon ő is Berlinbe utazik-e?
2: Nem, csak Warnemünde-ig megyek,
1: válaszolta udvariasan az úriember.
2: Tudnélik, ott üdül a nejem a gyerekekkel.
3: Az aranyos kicsikék,
1: szólalt meg a sarokban ülő úr, és bárgyon vihogott. A többi utas megbotránkozva berett rá, az úr erősen zavarba jött, és elrejtőzött az újságja mögé.
2: Lehet, hogy én is elüdőzöm néhány napig Warnemündében,
1: tűnődött a vörös orrú utas, bár igen sürgős üzleti ügyek szólítanak Berlinbe. Egy másik utas megjegyezte, hogy a maga részéről jobban kedveli az északi tengert. Valahogy keményebb a vize. A levegő só tartalma is magasabb, kiváltképp zült férkőzött a szívébe. Kült szivarra gyújtott, és megnézte, hogy bőröndje ott van-e a podgyásztartóban. A bőrönd változatlanul ott hevert. Kis idő múltával az utasok olyan meghitten csevegtek, mintha valamennyien ismerősök lettek volna. Ami azt illeti, azok is voltak. Irene Traurig talált egy csak nem üres másodosztályú fülkét. Mindössze két hely volt foglalt az ablak mellett. Egy rendkívül ifjú amerikai házaspár ült ott fülig újságokba és képes lapokba bújva, amelyeket olykor kicseréltek egymással. Irene az ajtó mellett ült le az egyik sarokba, és igencsak sűrűn nézegette a karóráját. Kinn a folyosón utasok hajoltak ki az ablakon, s Kopenhágában maradó hozzátartozóikkal, ismerőseikkel beszélgettek. Néhányan már a zsebkendőjüket is előkészítették. Aztán megrándult a vonat, a zsebkendők vadul lobogtak. Az amerikai házaspár felmerült a betűtengerből, egymásra mosolyogtak, majd gépiesen lehervadt róluk a mosoly, és folytatták az olvasást. Irene úgy érezte, figyelik. Körülnézett. Odakinn a folyosón az a bizonyos magas, karcsú fiatalember állt, akit Rudinak hívtak. Piccentett Irene felé, sőt kalapot emelt. Aztán belépett a fülkébe, és letelepedett a szemközti ülésre. Mit gondol, elviselnénk egymást még egyszer? Érdeklődött. Irene hallgatásba burkolózott. Ó, kiáltott fel a fiatalember, már felvette az új cipőt. Remekül áll. Elképesztően kicsi a lába benne. Traurig kisasszony tovább hallgatott. Nem tudom, a sarka kissé alacsonyabb lehetne, folytatta a fiatalember a kritikát. Az alacsony sarok egészségesebb.
2: Maga ortopéd cipész?
1: Kérdezte Irene. Nem. De van egy unokabátyám, aki orvos. Lipcsében? Miért éppen Lipcsében? Irene gúnyosan elhúzta a száját. Erős a gyanúm ugyanis, hogy Irene nevezeti unoka húgának valamelyik fivéréről beszél. A fiatalember elnevette magát. Igazán lefegyverző nevetése volt, mintha egy egész osztályról való gimnazista nevetett volna egyszerre. Maga lebecsüli a Struve családot, szólalt meg aztán. Nem mintha hencegni akarnék, de nem is képzel, milyen szorgalmas és szapora az én familiám. Érdekes. Említett unokabátyám például Hannoverben él, orrfül és gégeszakorvos. Aha, és ettől ért olyan kitűnően a cipősarkokhoz. Világos. A fiatalember hátradőlt, kényelmesen keresztbe vetette a lábát, elővette egy újságot, majd közölte. Most merő szégyenlőségből szünetet tartok. Viszont hallásra egy óra múlva. És megfeszített erővel olvasni kezdett. A vonat éppen Zéland szigetén futott keresztül, délnek. Csupa kert között vitt az út. Traurig kisasszony energikusan hóna alászorította jókora kézitáskáját, és az amerikai nácutasok feje fölött kinézett az ablakon. Kültz, hentes és mészáros, szintén kinézett fülkéje ablakán, legalábbis fél szemmel. A másikkal bőröngyét és a bőrön titkát vigyázta. Kutya nehéz sorom van, gondolta, és csak egy hajszálon múlt, hogy nem bökte ki ezt hangosan is. Megtörölkedte a homlokát. Melege van? Tudakolta aggódva Storr.
0: Mielőtt Külc válaszolhatott volna, egy másik utitársa már fel is pattant és leengedte az ablakot. Igazán nagyon kedves. Állálkodott Külc és szemügyre vette a társaságot. Ennyi rokonszenves, bizalomgerjesztő embert igazán ritkán látott még együtt. Ez egyszer disznó szerencséje volt. Kimutatott az ablakon. Már idefelé jövet is feltűnt nekem, fordult utitársaihoz, micsoda elsőrangú marhát nevelnek itt Dániában. Világ életemben nem láttam még ilyet. Az egyik barna tehéncsorda szinte megérezte, hogy róluk esik szó. Az állatok figyelmesen néztek a vonat felé, sőt, néhány boci még futott is pár lépést mellette. Önt érdekli az állattenyésztés? Kérdezte a tulipiros ort tulajdonosa.
1: Hát persze, válaszolt Külc.
0: Utóvégre hentes és mészáros vagyok, idestova 30 esztendeje.
1: Vagy úgy, akkor természetes,
0: udvariaskodott az úriember.
1: Pillanatilag azonban nem rajongok túlságosan a foglalkozásomért, magyarázta tovább Külc. Az embernek egy szép napon mégiscsak az idegeire megy, hogy folyton folyvást ökrök veszik körül.
0: Hosszadalmasan nevetett. Utitársai fagyarkásan mosolyogtak.
1: Remélem, ezt nem célzásnak szánta, kérdezte szerényen Storm.
0: Az idős hentesmester enyhén szólva kétségbe esett, amikor végre megértette a kérdést. De hát hogyan is képzelhet rólam ilyesmit? Kiáltotta magán kívül. De hogy is céloztam önökre, urai? Én igazán csak valódi ökrökről beszéltem, nem önökről. Ha sejtenék, milyen kínos számomra ez a félreértés. Én soha nem vetemednék ilyesmire. Teljesen kijött a sodrából, hiszen csak tréfáltam, jelentette ki Storm úr. Igazán, könnyebbült meg Külc. A többiek bólogattak. Hála Istennek, sóhajtott a hentesmester. Kő esett le a szívemről. Higgyék el, én soha nem volnék képes hangosan kibontani ilyet. A Rudi nevezető fiatalember hátra dőlt az ülésen, szemét lehúnyta, és egyenletesen szuszogott. Irénet Raurik az arcát nézte. Aprólékosan, figyelmesen vizsgálgatta, és közben eltűnődött. Valószínű, hogy hazugság volt eddig minden egyes szava. Vajon miért jár a sarkamban tegnap óta? És ha már követ, miért töm hazugságokkal?
4: Az ember. Pedig az arca olyan, mint Mihály Arkangyali. Nekem aztán mesélhetnek az arc meg a jellem összefüggéséről.
0: Hirtelen az ablak felé fordult, és néhány percig mereven bámult kifelé. De aztán akaratlanul is visszafordította a fejét.
4: Milyen gyönyörű keze van,
0: gondolta ön felettem.
1: De akkor is csak csirkefogó.
0: Na hát velem próbáljon meg kikötni ez a Rudi.
4: De rögtön helyesbített, Struve úr. Ez a hétalgó.
0: Ez utóbbi ponton azonban tévedett. Struve úr korán sem aludt. Csak aludni látszott. Leeresztett szempillái alól figyelte a lányt, és a lelke mélyéig fel volt háborodva. A fene vinné ezt az Irénet Traurigot, gondolta, hogy éppen ez legyen ilyen csinos. Miért nem lehet az eféle valami bányarém? Az ember évek óta másra sem vágyik, mint hogy egy ilyen lányra találjon. Aztán, mikor végre a karjába fut, csak bajt okoz. A fene vinne el az ifjabb Holbeint, 8. Henrik minden lefejezett és lefejezetlen nejével egyetemben. Jaj, te bonyolult is az élet! Iréne egészen előrehajult, és furcsa tekintettel nézte a fiatalembert. A fiatalember úgy látta, hogy a lány szeme egyre tűnődőbb, egyre nagyobbra tágul. Ugyan mi nézni valót talál rajta, gondolta. De aztán Iréne hirtelen lesütött a szemét, és elpirult, mint egy iskolás lány. Ettől a fiatalember is elvesztette önuralmát, és felébredt. Letelt az óra? Kérdezte. A lány összerezzent, és megigazgatta a haját. Miféle óra?
1: Az előirányzott beszédszünet, világosította fel a fiatalember. Ennyivel tartozom a rokonságomnak.
0: Vagy úgy? Iréne az órájára pillantott.
1: Még van ideje. Szép álmokat.
0: Csak nem aludtam.
1: Remélhetőleg jól.
0: Hortyogtam is?
1: Nem.
0: Micsoda feledékenység? Ebben a pillanatban egy úr haladt végig a folyosón.
1: Egy fehér szakállú, sötét szemüveges úr benézett a fülkébe, és lassan tovább csaszogott. Ismeri ezt az urat? Kérdezte Iréne. Nem, felelte Struve úr. De valami azt súgja, hogy a közeljövőben lesz hozzá szerencsém. A sors igazolta Struve úr sejtelmeit. Zéland és Láland között a kompon leszállt a kocsiból, hogy megmozgassa kicsit a lábát. És ekkor ismét találkozott az öreg úrral. Éppen tüzet kért az egyik utastól. Gyanakvóbb szemlélőnek fel is tűnhetett, hogy az égő cigarettát odanyújtó férfi suttog valamit a fehér körszakálónak. Idegenek általában nem szokták suttogva közölni egymással megjegyzéseiket. A túlzott óvatosság és könnyelműség. Az öreg úr tovább csoszogott. Rudi Struve utána zarándokolt. Az öreg úr a kocsik ablakait vizsgálgatta. Struve követte tekintetét, és észrevette, hogy egy harmadosztályú szakaszból kinéző férfi az alatta tova haladó öreg úrra hunyorít. A hunyorgó szem alatt feltűnően vörös orr tündökölt. Struvénak, mintha rém lett volna valahonnan ez az orr. A komp korlátjához lépett, és 5 teljes percig szemlélte a keleti tengert, az ezüst sirályokat, meg a komp útvonalát jelölő bójákat. Aztán visszafordult, és figyelni kezdte a harmadosztályú szakaszt, amely szinte igézően hatott rá. A vörös orr tulajdonosa mellett felfedezte a túlságosan magasra sikeredett fülű, kis növésű úriembert is, valamint azt a harmadik egyént, akit az Amalienborg előtt látott. És szemközt velük csupa kötnivaló az ember között ott gubbasztott az a derék lódenruhás turista behemót, aki érére Trauringgal üldögélt a Dagleter előtt. Rudi Struve sehogyan sem értette a csapat felállítást. Mi keresni valója van ennek az atléta termetű jóra való polgárnak ennyi lókötő között? Vagy talán nem is olyan jóra való ez a polgár? Struve sürgősen visszavonulót fújt, a legjobb távfutó stílusban vágtatott a saját kocsija felé. Remélhetőleg nem történt semmi meglepő a távol léte alatt. Egyetlen ugrással fenntermett a kocsi lépcsőjén, és végig loholt a folyosón. Valamivel a fülke előtt lefékezett, és kényszerítette magát, hogy kedélyes léptekkel lejtsen be az ajtrón. Trauri kisasszony változatlanul a helyén ült és merengett. Struve úr is visszatelepedett a maga zugába. A lány feléje fordította arcát, majd hirtelen a feje fölé nézett. A fiatalember követte a lány tekintetét, és szemügyre vette a csomagtartót. Nem, a bőrön nem tűnt el. Mondja maga, önmagával játszik csőpostát? Struve nem értette, mire céloz a lány. A kalapjáról beszélek, világosította fel Iréne. A fiatal ember lekapta a kalapot. A szalag mellé egy borítékot tűztek. Muris, jegyezte meg, kivette és felbontotta a levelet. Hatalmas nyomtatott betűkkel ez állt a papíron. Aki tűzzel játszik, megégeti magát. Struve összehajtogatta a papírt, zsebre vágta, közben ráncba futott a szemöldöke. Valami kellemetlenség érte? Kérdezte a lány. Ugyan már, vetette oda a fiatal ember, és iparkodott ártatlan mosolyt ölteni. Csak egy régi ismerősön viccelődik.
5: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: 6. fejezet. Ú, azok a vámtisztviselők. Mielőtt a vonat a kompra futott volna, átestek a vám és útlevélvizsgálaton. A mozdonyt meg a vasúti kocsikat már lenn a komphajó gyomrában ringatták a keleti tenger hullámai, s a dámpart lassan elhalványodott. Külc papa felkászálódott, és a bőröndje után nyúlt. Hová készül? Érdeklődött Storm. Fel az étterembe. Éhes vagyok. Velem tart, Storm úr. Szívesen vendégül látom egy-két runt kis üstire. Külc atyai hangon nevetett. Néhány percig türelemmel kell lennünk, uraim. Jegyezte meg egyik utitársuk. Még nem jártak itt a hajóvámosok. Na nézd csak, cillelt mélységes meglepetés Storm. Tehát a vámvizsgálatot már elvégezték, ámult el az idős hentes. A kompon újabb ellenőrzést tartanak, magyarázta a jól értesült utitárs. Nem értem, ebegett Külc. Odafelé nem volt ilyesmi. Ön a német komppal ment át? Kérdezte egy másik utas. Igen, a némettel. Na, itt van a kutya elásva, jelentette ki a jól értesült egyén. Mert most a dánokén vagyunk, azok pedig sokkal alaposabbak. Ó, ez az átkozott bürokrácia, háborgott Philip Achter. Ráadásul a kettős könyvelés, gúnyolódott egy másik utas. Na jó, törődött bele Külc, és rezignáltan visszatelepedett a zöld nadrágra. Türelem, rózsát töröm. Achtel úr már is leemelte bőröngyét a csomagtartóból, az ülésre helyezte és kinyitotta. Remélhetőleg gyorsan elintézik a dolgot, szomjas vagyok. Karsten úr kinézett az ablakon és kisvártatva jelentette. Amott jön valaki egyenruhában, alig hanem ő lesz az illetékes. A fülke ajtaja kinyílt, belépett egy férfi. Aranyzsinóros, kék matrós sapkát és bő körgallért viselt. Tisztelgett, és valamilyen idegen nyelven hosszabb előadást tartott. Philip Achtel válaszolt neki, a fejét rázta, és hívogatóan mutogatott bőröngye felé. A vámtisztviselő beleturkált, meglehetősen ádász képet vágott, és ismét szalutált. A többi utas is sorra kinyitott a táskáját, bőröngyét. Az egyenruhás buzgón végezte hivatalos feladatát. Nem csempészett át véletlenül cigarettát vagy csokoládét? Suttogta Külc fülébe Storm. Nem én? Felelte Külc, és szorongó szívvel kinyitotta a bőröngyét. A vámtisztviselő odalépett hozzá, és a maga nyelvén mindenfélét kérdezgetett. Achtel úr önfeláldozóan közbevetette magát, és élénkkel igyekezett a tisztviselő lelkére beszélni. Közben fél karjával átölelte Külc vállát. A vámos benyúlt a bőröndbe, kihúzott egy hatalmas fehér vászongöngyöleget, és kérdezett valamit. Arra kíváncsi, hogy ez micsoda, tolmácsolt Philip Achtel. Ha nincs ellene kifogása, a hálóingem, tudatta az ősz dalia kisé inkerülten. A többiek nevettek. Achtel elmagyarázta a hivatalnoknak a vitorlányi vászonnemű rendeltetését. A vámos visszagyömöszölte az intim ruhadarabot a kofferbe, rácsapta a fedelet, szigorúan végigmért az utasokat, kurtán tisztelgett és elvonult. Külc fellélegzett. Megkönnyebbülten bezárta a bőröndöt, s a kulcsot gondosan elrejtette pénztárcájába. Kellemetlen egy pofa volt. Nyilvánította ki a véleményét. Rendkívül hálás vagyok önöknek, uraim, hogy így mellém álltak. Már azt hittem, elkopozza a hálóneművet. Most már felmehet az étterembe, kedves barátom. Igyezte meg a kisnövésű Storm. Én inkább idelen maradok. Ma látni sem bírok más, csak vizet. Pálinkát? Végképp nem. Nyugodt lehet, fenntartjuk a helyét, szólt Karsten. Hálás köszönet, rebegte Külc. Önök borzasztóan rendesek hozzám. Már úgy érzem magam, mint a valósággal a nagypapájuk lennék. Felkapta bőröngyét és kinyitotta a kocsi ajtaját. Mielőtt azonban kiszárt volna, benyúlt a mellény zsebébe, elővett egy dobozt, és kárnövendően mosolyogott. Nézzék csak, szólt vissza. Azért is átcsempésztem egy doboz cigarettát. Hű, micsoda fene gyerek! Rikkantotta elismerően Storm úr. És Külc papa büszkeségtől dagadó kebellel lekecmergett a hajó deszkáira. A komphajó elegáns, fényes éttermében csak úgy hemzsegtek az első és másodosztály utasai, akik részben már üldögéltek, részben korán sem passzív ámulattal, a végtelen benyúló büféasztalok előtt álltak, amelyeken a homártól, a tejszínhabos gyümölcsrizsik mindent megtalálhattak, mis szem szájnak ingere. A vendégek megpúpozták tányérjukat a pompás csemegékkel, és kélyes gyönyörrel telepedtek le az asztalokhoz. Sokan többször is megjárták ezt az utat, hiszen akár semmit nem evett az ember, akár egy egész kocsi rakományra valót, ugyanannyiba került. A keleti tenger erősen hullámzott, az ablak keretében hol az ég tűnt fel, hol a tenger. A némes, érzékenyebb utasok elnyetten hullajtották ki kezükből a kést, villát, és erősen összeszorították szájukat. Minő keserv. De nagyobb baj általában nem történt. Struve úr Iréne mellett foglalt helyet, bár nem mondhatni, hogy a lány különösebben hívogató pillantást vetett volna rá, amikor asztalához közeledett. Struve úr szorgosan evett. Iréne csak villahegyjel piszkálgatta a különféle salátákat. Fél, hogy elhízik? Kérdezte a fiatalember. Nem, vetette oda a lány. Én nem félek egyáltalán semmitől. Az a legfontosabb, helyeselt a fiatalember. Némán fürkészték egymást, és tovább ettek. Ekkor lépett a színre Kűc, Hentes és Mészáros mester, Sétabottya, valamint Bőröngye társaságában, és kutatóan körülnézett. Amint felfedezte Iréne Traurigot, arca felragyogott. A tükörsima parketten elóvakodott az asztaláig. Ott meghajolt, és megkérdezte, szabad-e leülnie. A lány óvatosan mosolygott, és biccentett. Kültsz, mutatkozott be a vén Tiroli, és meglengette velúr kalapját. Struve, közölte a fiatalember. Az őszmester letelepedett, és helyszíni szemlét tartott. Aha, itt önkiszolgálás folyik, akár a népkonyhán. Ismét felállt. Megkérhetném kegyedet, hogy szíveskedjék alaposan szemmel tartani a kofferomat? Fordult az ifjú hölgyhöz, és jelentőségteljesen kacsintott egyet. Majd tovakocogott. Maga ismeri ezt a bácsit? Kérdezte Struve. Tegnap óta. Ritka becsületes ember. Engem bezzeg nem méltat ennyi bizalomra. Iréne kiúszta magát. Mindent a maga idejében. Jelentette ki királynői fenséggel. A fiatal ember ezúttal nem felesert, mert fölöttébb lekötötte a sülcsirke. Ekkor tért vissza Kültz papa. Tenyerén többszörösen túlterhelt tányért egyensúlyozott, odasandított Bőröngyére, aztán kiverülten leroskadt. Kész csemege boltot rendeztek be itt? Áradozott. Én már attól féltem, hogy egy falathoz sem jutok, amiatt a nyavajás második vámvizsgálat miatt. Micsoda miatt? Ökkent meg a fiatal ember. Hát a második vámvizsgálat miatt, magyarázta Kültz. A német kompon nincs ilyesmi, csak a dánokén. Hiába, ez a bürokrácia. A kettős könyveléstől jön az egész. Derűsen nevetgélt, aztán nekiveselkedett a tányérnak. Másodszor is végeztek vámvizsgálatot. Tartott ki a témánál Struve. Mikor? Kültz papa csak rágott és rágott.
1: Nincs persze. Mondhatom, ocsmányképe volt a pasasnak. Valami malaclopót viselt. Miért? Önöknél nem járt?
0: Nem, susogta Trauli kisasszony. Nálunk senki se járt, Kültz úr. Úgy látszik, itt mindenki egyéni kezelésbe részesül, állapította meg Rudi Struve. Kezdem gyanítani, hogy az a bizonyos második vámvizsgálat mindössze egyetlen fülkére korlátozódott. Az akhentes szájában megállt a libamájpástétom. Nagy nehezen sikerült csak legyűrnie a falatot.
1: Mit akar ezzel mondani?
0: Hogy az ön fülkében található podgyász nagyobb érdeklődést keltett, mint az összes többi utasé együttvéve, fejtette ki a fiatalember. Persze nem is sejtem miért, de valamilyen oka bizonyára volt a dolognak. Kültz Traurig kisasszonyra merett, és hangtalanul mozgott a szája. Bozontos őszbajusza remegett, mint a nyárfa levél. Hirtelen felkapta Bőröngyét, térdére fektette, előkotort a pénztárcáját, és kivette belőle a kulcsot. Ne itt, mondta Iréne. A hangja parancsolóan csengett. Struve úr idegesen pillantott hol egyikre, hol a másikra. Megőrülök, mondta külszpapa. Ha az úrnak igaza van, akár fel is köthetem magam. Ne veszíts el a fejét, kedves külcz úr. Állt fel Iréne Traorik. Én most kimegyek a fedélzetre, és lefekszem egy nyugágyba. Maga pedig vonuljon félre valahová, ahol nem figyelheti meg senki. És győződjék meg, hogy ezt a második vámvizsgálatot rendesen végezték el. Aztán pedig kérem, jöjjön fel rögtön a fedélzetre hozzám. Az ősz hentesmester felemelkedett, fogta bőröngyét, és rogyadozó léptekkel távozott a pazarétteremből. Ízletes fogásokkal meglakott tányérja ott maradt, mint egy apátlan, anyátlan árva. Iréne Traurig a séta fedélzetre vezető mellékajtón ment ki. A Rudi nevezető fiatalember külcz urat követte némi távolságban, lecövekelt a férfi mosdó elé, és várakozott. Iréne helyet foglalt a fedélzetön. Körülötte senki sem ült a székeken. Fütyült a szél, s a felhőknek szemlátomást sürgős dolguk akadt. A láthatár szélén egy halászhajó imbolygott. Máskor a hullámok hátukra kapták és felemelték fel egészen az égig. Súlyos léptek közeledtek. Iréne arra fordította fejét. Külcz és Struve urak jöttek feléje. A fiatal ember úgy támogatta az öreget, mint aki beteget vezet. Ráadásul a koffert is ő cipelte. A bőröndből egy fehér vászon csücsök kandikált ki. Külcz lehuppant az ifjú hölgy mellé. Eltűnt. Csak ennyit tudott kinyögni. Eltűnt. Azonnal értesíteni kell a kapitányt, követelte erélyesen Struve úr. A második vámvizsgálat csalás volt. Külcz urat meglopták. Bár nem ündében senki sem hagyhatja el a hajót, míg a rendőrség meg nem motozza. Kérem, ne avatkozzék a dolgomba, intette le fagyosan Traurik kisasszony. Hogy a maga dolgába? Háborodott fel a fiatalember. Utóvégre külcz urat fosztották ki, nem magát. De bizony őt, motyogta az őszhentes mester. Éppen, hogy a kisasszonyt. Hiszen övé volt a miniatűr. A miniatűr? 600 000 koronát ért? Tatogta kétségbe esetten az öreg. Ezt soha nem tudom megtéríteni kegyednek. Soha az életbe, kisasszony. Tehát ilyesmi szóba sem kerülhet, vigasztalta a lány. A felelősség egyedül engem terhel. Nagyszerű, üledezett Struve úr. És mégis megtiltja, hogy értesítsem a kapitányt. Külcpapa kezébe temette arcát, és a fejét ingatta. Jaj, milyen gonoszak az emberek, nyögdécselt. Így becsapni engem. Nem volt valódi a vámtisztviselő, és nem volt valódi az utas, aki a második vámvizsgálatot emlegette. Nyugodjék meg végre, drága külcú, szólalt meg Iréne. Nem volt valódi a miniatűr sem.

0: Hetedik fejezet. A bőrönd meg a szivarok. Hármasban könyököltek ki a hajókorlátján. Iréne a két férfi közt állt. Külcs papa levetette barna velúrkarapját, átengedte ősz haját a viharos szélnek, és hitetlenkedő mosollyal nézte a tengert. Olyasformán érezte magát, mintha valami nagy betegség után épp az imént közölte volna vele az orvos: na most már felkelhet az ágyból, mester? A Rudi nevezetű fiatalember a mellette könyöklő lányt nézegette, és sejtelmesen volt, hogy voltaképpen és általában hogyan is vélekedjék erről az egészről. Bocsásson meg, kisasszony, szólalt meg az öreg. Még most is kicsit kótyagos vagyok. Az előbb a rémülettől, most meg az örömtől. De valami végképp nem megy a fejembe. Ha a miniatűr, amelyet ezek az átokfajzatok elcsaklisztak tőlem, hamis volt, igazán nem kellett volna elhitetnie velem, hogy valódi. De igen, Külcs papa, akár tetszik, akár nem, el kellett hitetnem magával, bizonykodott a lány. Haragszik rám emiatt? Még álmomban sem, jelentette ki az öreg, pedig kegyed alaposan felültetett. De haragudni? Igazán nem haragszom, hiszen kegyedre nem is lehet. Mégis mondja meg, aggatta tovább a lányt, miért kellett elhitetnie velem, hogy a hamis miniatűr valódi? Roppant egyszerű okból. Mert két miniatűr van, egy hamis és egy valódi. A két férfi hajszál híján egyensúlyát vesztette. Úgy bizony, folytatta Iréne Traurig. Az amerikai gyűjtő, az eredeti példány tulajdonosa már évekkel ezelőtt készítetett egy másolatot egy amerikai Holbein másolóval. Ezt vitték kiállításokra az eredeti helyett, mégpedig anélkül, hogy bárki is sejtette volna. Túlságosan nagy kockázatot jelentett volna kiállítani az eredetit. A titokról csak a gyűjtő és múzeumának gondnoka tudott. Most legutóbb az aukció rendezője is értesült róla. Steinhöfer úr a másolatot természetesen megvette az eredetivel együtt, és mindkettőt egy koppenhágaiban páncélszekrényében helyezte el. És a férfiak, akik kikísérték a vonathoz kegyedet, kérdezte Külcs papa. A bank detektívjei voltak. Most már világos minden? Nem éppen, felelte Struve úr. Igaz, hogy semmi közöm a dologhoz, de mégiscsak szeretném tudni, hogy voltaképpen miért a másolatot adta át Külcs úrnak, és ha már igen, miért hitette el vele, hogy az az eredeti? Nekem ugyan elég sok közöm van a dologhoz, dörmögte Külcs papa, de azért én is szeretném tudni. Traurig kisasszony bizalmatlan oldalpillantást vetett Struvéra. Tegnap óta ugyanis tévedhetetlenül érezte, hogy figyelnek, és minden lépésemet nyomon követik. Ám bár Külcs úr úgy vélte, hogy ez csupán idegesség. Ami szépen elmúlik majd az első gyerek után, kuncogott Külcs papa. De Traurig kisasszony véleménye az volt, hogy nem ér rá várni addig. Ez a vélemény tökéletesen megfelel a valóság, helyesett a fiatalember. Iréne Traurig elsiklott a megjegyzés felett, és folytatta. A délutáni lapok közölték, hogy elloptak 1 millió korona értékű műtárgyat. Semmi kétségem nem maradt, csapdába kerültem. Nem találtam kiutat. Végül az az ötletem támadt, hogy Külcs úrtól kérek segítséget. Állásan megsimogatta az öreg lótenburkolatos karját. Hosszasan elüldögéltünk a szálloda előtt. Ha valóban figyeltek, mint feltételeztem, akkor ez okvetlenül szemet szúrt. Aztán kisétáltunk az Amalienborgba, és egy padra telepettünk, ahol kihallgatni ugyan nem lehetett bennünket, de megfigyelni megfigyelhettek, hiszen alkalmasint oda is követtek. De még mennyire? Szólt el magás Struve úr. Ám amikor társai kíváncsian rámeredtek, gyorsan helyesbített. Hol biztos, hogy követték magukat? Ez egyértelműen kiderül abból is, hogy elrabolták a másolatot. Ha viszont követnek, folytatta Iréne, akkor nyilvánvaló, hogy a legközelebbi találkozásunkat kétszerte jobban megfigyelik. Emiatt mondtam, hogy találkozunk a pályaudvaron. Ott akár egy tucat spicli is ellődöröghet feltűnés nélkül. Ezek mind látták, hogy úgy teszek, mintha nem ismerném Külcs urat. és látniuk kellett azt is, hogy szembeötlő titokzatossággal egy kis csomagot nyomok a kezébe. Mi mást gondolhattak volna, mint azt, hogy ez csak is a miniatűr lehet? Így hát külcurat kellett meglopniuk. Nos, a számításom bevált, külcurat meglopták. A miniatűr eltűnt. Szerencsére a hamis. De legalább nekem elárulhatta volna az igazságot, méltatlankodott az ősdalja, akkor az előbb nem ijedtem volna meg olyan borzalmasan. Drága külcúr, vallotta be az ifjú hölgy, ha előre elárulom az igazságot, az egész tervem füstbe megy, hiszen maga túlságosan becsületes, sehogy színlelni tudna. A tolvajok már az orráról leolvasták volna, hogy be akarjuk ugratni őket. Megtisztelő, nyilatkozott a hentes. Folytassa csak. Most mi következik? A banda egyelőre szentül meg van győződve arról, hogy az eredeti miniatűrt szerezte meg, és Berlinig senki sem veszi észre a turpisságot. Bocsásson meg, hogy beleártom magam, szólalt meg Struve úr, de szerintem maguknak úgy kellene viselkedniük, mintha nem is sejtenének semmit a lopásról. Igen, ez a legfontosabb, erősítette meg a lány. Különben minden hiába volt. Struve úr elgondolkodott. Így hát külcúr szempontjából ezután jön majd a feladat nehezebbik része. Iréne bólintott. De nekem már elegem van, kiáltott fel az akhentes mester. Tény, hogy én csak egy jóindulatú vén szamár vagyok, elismerem. De az indiános dival átmenetileg torkig laktam. Ráadásul még éhes is vagyok. Enni természetesen ehet, mielőtt, mit csináljak? Tudakolt a külcpapa. Ragasszak talán hosszú, fekete álszakát? Esetleg ugorjak a tengerbe, és úszva kövesem a hajót? A feladat lényegesen nehezebb, világosította fel kíméletesen a fiatalember. Külc úrnak ugyanis vissza kell mennie a fülkéjébe. Az őszdalja riadtan hátrált, és tiltakozásul mindkét karját felemelte. És úgy kell csevegnie utitársaival, mintha mi sem történt volna. Akkor már inkább a tengerbe ugrom, hörögte tompán az öreg. Pedig feltétlenül vissza kell mennie. Rendben van, törődött bele az agmester, ahogy parancsolják. De sajnos akkor kitekerem a nyakát annak a rohadéknak, aki a második vámvizsgálatról pofázott nekem. Erre mérget vehetnek, uraim. Csak nem várják el, hogy nyájasan eltársalkodjak egy ilyen kapcabegyárral? Talán még vigyorogjak is hozzá, ugye? Mi sem természetesen, nyugtatta meg Rudi Struve. Mégpedig minél többet. Letöröm a derekát. Drága aranyos külcúr, könyörgött Iréne, kérem ne hagyjon cserben. Nagyon-nagyon szépen kérem, hiszen másként hasztalan minden, amit elértünk. Külcpapa tétován állt, és csendesen vívódott egy darabig, aztán sarkon fordult, és elindult a lépcső felé. Külc úr! Kiáltott utána Rudi Struve. A bánatos hentes megállt. A bőröngyéből kilóg valaminek a csücske. Azt vissza kell dugni, mielőtt beszáll a vonatba, különben rájönnek, hogy mindent tud. Külc lenézett a bőröndre. Ja, persze, legyintett. A hálóingem. És mélabúsan leporszkált a lépcsőn. Philipp Achtel visszaugrott a fülke ablakától. Vigyázat, jön! Suttogta. A többiek fesztelen pózba helyezkedtek, és nagy erőfeszítéssel iparkodtak ártatlan képet ölteni. Mit csináljunk, ha észrevett valamit? Kérdezte Karsten. Ez ugyan nem vesz észre semmit, állított a Storm a kis növésű. Ahhoz nehéz a feje. És ha történetesen csak úgy véletlenül vette észre? Makacskodott Karsten. Utóvégre megtörténhet, hogy az ember keres valamit a kofferjában, még ha nem is hiányzik belőle semmi. Majd kiderül, bizakodott Achtel. Az a pasas nem tud színlelni, és ha netán észrevett volna valamit, végrehajtjuk a főnök parancsát. Vedelni tud, morogta Storm, hanem a tengervíz nem kisüsti. Ekkor kinyílt az ajtó, és nagy szuszogással belépett a fülkébe az illető, akiről így elbűvölő szavakat ejtettek. Isten oszta szerénykörünkben, rikkantott fel Achtel úr. Jól belakmározott? Ragyogó hideg büfé van odafenn, jelentette a hentesmester. Akár előről végigenném az egészet. Szájába összefutott a nyál. Megtört szívvel gondolt az étteremben maradt árva előételekre, és harsányon krákogott, nehogy meghallják, amint korog a gyomra. Aztán óvatosan felemelte bőröngyét, és oly gyengéden helyezte el a csomagtartó hálójában, mintha vadonatfriss dán tojással volna teli. A többiek összeröhögtek. Ha tudná, gondolták. Storm, a kisnövésű, sátánian vigyorgott. Külcpapa letelepedett, lábát kényelmesen kinyújtotta, és benyúlt a belső zsebébe. Töprengbe húzta vissza a kezét, aztán mérgesen megrázta a fejét, és körülményesen felállt. Keres valamit? Kérdezte idegesen Storm. Ó, csak a szivartárcámat, felelte külcpapa. A bőröndömben maradt. A többiek úgy ültek, mint a beléjük csapott volna a mennykő. Most kezdődik a balhé, gondolták. Az őszhentes előkotort a zsebéből pénztárcáját, és kivette belőle a bőrönt kulcsát. Achtel úr volt az első, aki összeszedte magát. Minek ennyi, deketória? Kurjantotta kedélyesen. Oda kínálta a saját szivartárcáját. Parancsoljon egyet az enyémből. Vagy az enyémből, vágott a szavába Karsten. Cigarettázni nem szokott soha? Nem óhatja meggóstolni ezt a Lucky Strike-ot? Külcs papa megindultan nézte a feléje nyújtott tárcákat és dobozokat. Önök rendkívül kedvesek, uraim. De hát ezt igazán nem fogadhatom el. Philip Achtel úr láthatólag vérig sértődött. Csak nem akar minket megbántani? Isten őriz, rebegte az öreg ilyetten, és a pénztárcát kulcsostul visszatette a helyére. Egy cigaretta nálam is van, igaz, hogy azt a gyerekeim számára csempésztem át. Achtel tárcája felé sandított, és némi habozás után kivett belőle egy szivart. Akkor hát bátorkodom. Az utasok versengbe adtak tüzet neki. Külcs visszaült a helyére, és lelke mélyig megindultan szemlélte a társaságot. Illetve nem az egészet, mert arra a bitangra, aki a második vámvizsgálattal beugratta, rá sem nézett. Na hát, ennyi kedves ember egy rakáson álmélkodott, és kedélyesen eregetni kezdte a füstgomolyokat. A többiek fellélegeztek, és igyekeztek megnyerően vigyorogni. Kitűnő ez a szivar, jegyezte meg a dariás hentes. Nem túl erős, de nem is túl gyenge. Ha szabad megkérdeznem, mibe került? Achtel úr megmondta, Storm úr pedig kutyafuttában kiszámította, hogy 30 dán őre hány német felig. Hát én ezt életemben nem tanulom meg, úsult külcpapa. Tegnap Kopenhágában például minden áron egy 6 feliges bélyeget akartam venni. Ha Storm barátom lemett volna, ott simán kihajítanak. Jól mulatott a dolgon, a többiek is vele nevettek. A levelező lapot egyébként a szállóasztalán felejtettem. Hallotta be becsületesen. Szegény Emily, már biztosan azt hiszi, hogy meghaltam. Nem megy az olyan gyorsan? Vélte Philip Achtel. Na-na, jegyezte meg Storm úr. Néha nagyon is gyorsan megy. Elhallgatott és összekulcsolta két kezét, hogy csak hogy ropogtak a csontjai. Ismertem egyszer valakit, egy nagy bankház pénzbeszedője volt, külcpapa tág szemekkel bámul Storm barátjára. És? Noszogatta aggodalmasan. A kisnövésű Storm lemondóan legyintett. Miért bolygassuk a régi sebeket? Sóhajtott. Barátom volt az illető. Érelmeszesedés? Firtatta Külcs. Nem. Miközben a bank pénzét vitte, megszólították az utcán. Ha nem tévedek, tüzet kértek tőle. És aztán összeesett. Szívroham? Szörnyedte Külcs. Ne. Kötőtű. Jó hegyesre kiköszörülve, egyenesen a bardái közé. Külcs papa hátára hideg futkározott. Hogy mi meg nem esik manapság, háborgott Achtel úr, mint aki felfogni sem képes ilyesmit. Rémes, milyen rossz emberek vannak a világon. Bizony, bizony, helyeselt az őszhentes mester. Ebben igaza is van. És megsemmisítő pillantást vetett a sarokba, ahol ellensége ült. Aztán észbe kapott. De szerencsére az emberek többsége mégiscsak becsületes. A társaság serényen bólogatott. Kétségtelenül, szólták te úr. Különben mi lenne velünk? A többiek megvető pillantással méregették. Külcz kinézett az ablakon, és összerezzem. A hajó korlátjánál ugyanis a Curtius Panzio fehér szakálló öreg ura állt, és éppen feléjük nézett.
1: Irodalmi lépegető. Így hívják ezt a műsort.

Nyolcadik fejezet. Mese a jó emberről. A nap, mint egy szárnyas ajtót, széttolta a fellegeket, és beragyogta a komphajót, valamint a világ többi részét. Régi szokásához híven egyaránt ragyogott igazakra és hamisakra. Nem tett közöttük semmi különbséget. Vajon valóban pusztán nagylelkűségből süt mindnyájunkra egyformán? Elmélkedett a Rudi nevezetű fiatalember. Szerintem inkább csak kényelemből. Képzeljük el, hogy csupán a jó emberekre világít, a rosszakra nem. Micsoda vesződtség, mennyi bonyodalom származnék ebből. Szemét lehúnyta és elterpeszkedett a fedélzet egyik nyugágyán. A rend hű őreinek szempontjából ez a fölötti praktikus volna így. Derült napokon egyszerűen kivonulnának az utcára, és lóhalálában letartóztatnának minden embert, akire nem süt a nap. Persze kérdéses, hogy ilyen körülmények között a bűnözők kijárnának-e egyáltalán sétálgatni a napfényre. Kinyújtott a karját, és kényelembe helyezkedett. Tovább meditált. Valószínűleg csak éjszaka közlekednének, meg zuhogó esőben. Ennek folytán azokban az országokban, ahol 6 hónapig tart az esős évszak, óriási fellendülés következnék be a növekvő idegenforgalom eredményeként. Virágzó korszak köszöntene azokra a tájakra is, ahol hónapokig tart az éjszaka. Mert vajon hány ember akad manapság, aki minden megfontolás nélkül kimerészkedhetnék a fényre? Csibészesen elmosolyodott, és aprólékosan elmélyülten színezgette a butuska tételről fakadó logikus következtetést. Irene Traurig, aki mellette ült, kritikus szemmel méregette. Homlokán a ráncok bájos kis kalapjának széléig szaladtak. Vajon baj lesz-e abból, hogy a fiatal ember megtudja a titkot? De ha csak afféle sötét figura, akkor miért adott neki meg Külc papának hasznos tanácsokat? Irene titka már kiderült. Ám de mi lehet a fiatal ember titka? Struveul váratlanul harsány kacajra fakadt, és kinyitotta a szemét. Úgy látom, szerv fölött jó hangulatban van, jegyezte meg Irene. Őszintén szóval nem értem, de elképzeltem, milyen volna a világ, ha a nap csak az igazakra sütne, és a gazembereket kihagyná. Hogy milyen lenne a világ? Sokkal jobban érdekel, hogy ebben az esetben milyen lenne maga. Nos, mit gondol? Milyen? Fehéren tündöklő, vagy sötét, mint a napfogyatkozás? Esetleg kockás, találgatta a lány. Forduljon az ösztöneihez, javasolta a fiatalember, és patetikusan hozzáfűzte. A szív szava a sors szava. Engedje meg, hogy kacagjak, mondta idegen a lány. Isten őriz! A fiatal ember más témára ugrott át. Remélem, hogy a maga napsütötte Külc apója nem követel valami nagyobb baklövést odalenn a fülkében. Külc úron első pillantásra látni, hogy talpig becsületes ember. Szállt síkra Irénes, közben szemrehányó pillantást vetett szomszédjára. Nagy kunszt, mondhatom. Mire 30 évvel öregebb leszek, az én kiváló jellemvonásaim is megtalálják lassacskán az utat a lelkemtől az arcomig. Rudikám! Mondja majd akkor maga. Én annak idején rútul igazságtalan voltam hozzád. Meg tudsz bocsátani nekem? És kérdés, hogy hajlandó leszek-e? Maga csak ugyanazt hiszi, hogy az öreg valami bajt csinál? Nyugtalankodott a lány. Nagyon megszerettem a véddaliát, de hát a balgaság útjai kiszámíthatatlanok, felelte lemondóan a fiatalember. Irene Traurig arcát elsötétítette az aggodalom. Ne búsuljon, vigasztalta a fiatalember. Lesz ez még pocsék abból is. Azzal ismét lehúnyt a szemét, s átadta magát a napsugárnak, mely nem tesz különbséget igazak és hamisak között. Ettől aztán el is aludt. Arra riadt fel, hogy valaki ráncigálja. Irene volt. Bocsásson meg, susogta, de Külc úr azt állítja, hogy azzal a fehér szakálú, fekete szemüveges öreg úrral tegnap este Kopenhágában találkozott. Oszkár Külc leült az egyik üres székre,
a bőröndöt lelkiismeretesen maga mellé helyezte, és nehézkesen bólogatott. Úgy bizony, a Curtius panzióban. Az Oster brigád, vagy minek híják utcában. Utóvégre laknia csak kell valahol mindenkinek, állította határozottan Strube. Miért ne lakhatott volna ő is ugyanabban a panzióban, ahol maga lakott? Én nem laktam a Curtius panzióban, csak azért mentem oda, hogy leszállítsam Stormurat. Ki fia borja ez a Stormur? Értetlenkedett a fiatalember. Egy ismerősöm, nagyon bájos ember. Tegnap ismerkedtem meg vele a szállodában, nem sokkal azután, hogy Traori kisasszonyhoz szerencsém volt. Segített nekem bélyeget vásárolni, bár azután elfelejtettem feladni a levelező lapot. Menj, Béli atyám, sóhajtott Iréne, az a szegény asszony. Rudi Strube kíváncsian felült. És ezzel a Stormurral megint összeakadt, Kürz úr? Igen, este felé, tisztára véletlenül. Éppen egy régiségbolt előtt ácsorgott, én pedig megszólítottam. Azt állította, hogy Kopenhágában jobb kisüstit mérnek, mint bárhol a világon. Meg is hívott egy kupicára. Aztán meg az asztal alá itta magát, ugye? Hát, ha őszinte akarok lenni, a végén Stormur került az asztal alá. Éppen kocintani akartam vele, néztem, hát sehol. A szék mellett ült a földön, és valahogy nem volt egészen eszén. A címét is csak akkor tudta megmondani, amikor a pincér egy kis hideg vizet csurgatott a fejére. Ez volt az a bizonyos Curtius penzió. Pontosan, borintott Kürz. Ott adtam le a fuvart. A házigazdáik éppen távol tartózkodtak. Csak egy magányos urat találtam, az egyik lakót. Fehér körszakálla volt és sötét szemüvege. Még csak egy napja lakott ott, és ezért nem tudta, hogy Storm valóban a panzióban bérelte szobát. Így aztán az ebédlőben raktároztam el a kanapén, és hazamentem a szállodámba. És most voltak éppen mi bántja? Kérdezte Strube. Miért ne utazhatna a körszakálla szemüveges úr Berlinben, ha éppen kedveszottja? Hogy magában hirtelen, hogy dúl a jóhiszeműség? Mérgelődött Iréne. Szeretnék a kegyeibe férkőzni, vágta rá Rudi Strube. Tudom, milyen nagyra becsüli az ilyesmit. Hagyja már abba a butáskodást, könyörgött a lány. Na jó. Strube Kürz papához fordult. És Storm úrral ma feltehetőleg ismét találkozott a pályaudvaron. Ahogy előre megbeszéltük, büszkélkedett az öreg. Örültem, hogy nem kell egyedül utaznom, hanem egy ismerős társaságában lehetek. Főként a bőröndbe dugott miniatűr miatt. Erről is beszélt neki? Már megbocsásson, ha az a pasas az ablaknál nem tálalja fel a második vámvizsgálat históriáját, minden a legnagyobb rendben ment volna. Tehát ennek a szélhámosságnak bedőlt az egész szakaszban minden utas. Csupa bájos ember, mi? Tudakolta Strube. Rettentően rokos szemvesek, bizonygatta az ősdalia. Na persze, bólogatta Strube. Még egy kérdésem volna, kedves Kürz úr. Végeredményben hogyan került abba a kellemes fülkébe? Maga választotta ki? Vagy az utitársa? Én tulajdonképpen először egy másik szakaszba akartam felszállni, de ott már egy öreg hölgy is ült, és Stormur kicsit babonás. Az éltes hölgyek állítólag szerencsétlenséget hoznak rá. Erre igazán tekintettel kellett lennem. Mi sem természetesebb, ismerte Strube. A fülkét aztán Stormur fedezte fel. Megkérdezett egy urat, aki éppen kinézett az ablakon, hogy van-e náluk hely. És csodák csodájára, még éppen kettő volt szabad, nem de? Pontosan. És annak az úrnak, aki kinézett az ablakon, olyan furcsa rézvörös orra van, gyanakodott Strube. Igaz? Traori kisasszony csak hüledezett. De még milyen? Kiáltotta Kürz papa. Akár egy trombita. De azért az is elragadó ember. Barnebündébe utazik, meglátogatja a nejét meg a gyerekeit. Ó, az aranyos kicsikék, hihogott Rudi Strube. Ennyire érdekes, bámult el az őszhentes. Szó szerint ezt mondta az a nyavajás is, aki a bán, vizsgálattal beugratott. Úgy látszik, ezen az útvonalon senki

Már hogy ezt nem láthatta, valósággal megostromoltak a szivartárcákkal, cigarettás dobozokkal. Könnyekig meghatottam. Rudi Struve képtelen volt megőrizni komolyságát. Szinte kicsattant belőle az a bizonyos csengő, bosszantóan vidám diákos nevetés. Külcz papa mélyen megutránkozott. Nem értem, mi van ezen nevetni való. Hogy vadidegen emberek is lehetnek egymáshoz udvariasak és előzékenyek? Ez igazán nem szép viselkedés, fiatalember? Csak ugyan nem, látta be Struve úr. Szépnek nem szép, de érthető. Ismét elkomolyodott. Kedves kisasszony, elengedhetetlenül szükségesnek vélem, hogy Külcz urat felvilágosítsuk. Különben csak az ég tudja, mi minden történik még. Irene Traurig alig észrevehetően bólintott. Kedves Külcz úr, kezdte Struve, szeretnék elmesélni egy történetet, amelyet még bizonyára nem ismer. Nosza, hadd hallom. Nos, nem. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy ember, aki tetőtől talpig becsületes volt. És éppen ezért azt hitte, hogy a többi ember is kivétel nélkül ugyanolyan becsületes. Egyszer volt? Kérdezte az öreg hentes. Hisz ez úgy hangzik, mint egy mese. Az is? Válaszolta barátságosan a fiatal ember. A mi derék emberünk tehát, akiről a mese szól, egy szép napon megérkezett egy idegen város ismeretlen szállodájába, és ott megismerkedett a világszép királykisasszonnyal, aki a segítségét kérte. És mert a mi emberünk igazán jó ember volt, természetesen azonnal beleegyezett mindenbe. A világszép királykisasszonyt egy rablóbanda üldözte, mert egy borzasztóan értékes ékszert akartak megkaparintani tőle. Néhány rabló távolról megleste a világszép királykisasszony és a mi jó emberünk beszélgetését. Tervet kovácsoltak és elhatározták, hogy összebarátkoznak a jó emberrel. Ezért az egyik rabló megszólította. Az illetőnek jellegzetes ismertetőjele is volt. Sajátságosan átlátszó, túlságosan magasra sikeredett füle. A mi derékemberünk úgy vélte, hogy a másik szintén derékember. Hanem amikor a valódi jó ember meg az üldözött királykisasszony kimentek a szállodából, a gazfickó két cinkosával nyomukba szegődött. Érdekli a mese? De még mennyire? Jelentette ki az ősztalia. Világ életemben gyengény voltak a szépséges királykisasszonyok. Nagyon helyes. Egy szóval, amikor a mi derék emberünk elbúcsúzott a királykisasszonytól, a kisnövésű jómadár elhatározta, hogy leitatja. A rablók ugyanis azt remélték, hogy ha a derék ember lerészegedik, kifecsegi nekik a királykisasszony terveit. A felsikeredett fülű lókötő tehát amúgy véletlenül a derék ember útjába tévedt, és aztán kettesben elbandukoltak egy vendéglőbe. Csak hogy ott kiderült, hogy a mi jó emberünk sokkal jobban bírja a pálinkát, mint a kisnövésű kapcabetyár. És így esett, hogy a mi csupa szív jó emberünk hazaszállította a rablót. A házigazdák nem tartózkodtak otthon, főként azért, mert házigazda egyáltalán nem is volt, lévén az egész lakás egy rablóbarlang. A fehér szakálló, sötét szemüveges öreg úr pedig, aki ajtót nyitott, maga a rabló vezér volt személyesen. És a szobákban ott rejtőzködtek a cinkosai. A mi jó emberünk átszolgáltatta az elázott banditát, és szépen hazament. Hogy épp bőrrel, egészségben megúszta, azt részben annak köszönhette, hogy a bandának még szüksége volt rá, részben pedig, hogy az ilyen mesebeli jó embereknek egészen különlegesen befolyásos őrangyalai vannak. Külcz papa némán koronyadozott a széken, száját elég tisztesen eltátotta, sűrű őszbajusza remegett. Másnap, mesélte Struve, a világszép királykisasszony átadta a mi derék emberünknek az ékszert, amelyre a rablóbanda fente a fogát. Néhány rabló látta is ezt. A jó ember nem sokára találkozott a furcsa fülű tolvajjal, és együtt kerestek megfelelő fülkét a vonaton.

természetesen nem abba a szakaszba ültek, amelyet a mi derékemberünk választott ki, hanem oda, ahonnan egy vörös orrú úriember nézett ki. Nem volt ebben semmi varázslat. Tudnélik, a rézorú úriember meg a felsikeredett fül Lator egy és ugyanaz a bandához tartoztak. Sőt, nem csak ők, hanem oda tartozott abban a bizonyos fülkében egytől egyig minden utas. Csak éppen úgy tettek, mintha nem ismernék egymást. Hogy szabad ilyesmit mondani? Az öreg ezt már csak suttogni merte, de amikor a fiatalember baráti sajnálkozással hosszan rátekintett, leharagasztotta a fejét, mintha őt martosná a szégyen a szóban forgók helyett is. A fiatalember tovább szőtte a besét. A martalócok kiagyaltak egy tervet, mégpedig nem is rosszat, hiszen jó erős alapra építették, ami derék emberük hiszékenységére. A banda egyik tagja vám tisztviselőnek öltözve állított be a fülkébe. Mindenki kinyitotta a bőröngyét, ő pedig elcsente a miniatűrt anélkül, hogy a mi jó emberünk gyanút fogott volna. A banda csak akkor kezdett nyugtalankodni, amikor áldozatuk kiszállt a szakaszból, mert megéhezett. Igaz, az ékszert sikerült megkaparintaniuk, de mi lesz, ha a derék ember távol létükben véletlenül kinyitja a bőröndöt és észreveszi a lopást? Mint az ilyesfajta emberek általában, ők is felkészültek a legvégsőkre. A rablás, meg a gyilkosság, édes testvérek. De hát a mi emberünk visszatért közéjük, és ugyanolyan nyájasan bánt velük, mint előzőleg. Vagyis, gondolták, nyilvánvalóan nem tud semmiről. Hanem amikor felállt, hogy szivart vegyen ki a bőröngyéből, akkor bizony iszonyú rémületbe estek. Minden áron meg kellett akadályozni, hogy kinyissa a koffert. Ezért aztán buzgón iparkodtak rátukmálni a saját szivarjukat, cigarettájukat. Ő pedig, mivel olyan derék ember volt, könnyekig hatódott a nagy szívélyességtől. Struve úr kisebb szünetet tartott. Az ősz berlini hentesmester két rét görnyedt a széken. Arca vérvörös volt, két ökle, mint két hatalmas kalapács feküdt a térdén. Eddig tart a mese, fejezte be Struve. Csak hogy még nincs itt a vége. De igen. Az agdalja teljes magasságában kiegyenesedett. A mesének vége. Felmarkolta a göcsörtös sétabotját, s anélkül, hogy tovább vesztegette volna a szót, komor léptekkel elindult a lépcső felé. Iréne és Rudi döbbenten bámult a görnyet vén óriás után. Aztán szinte egyazon pillanatban ugrottak fel mindketten, és hanyat homlok rohantak a nyomába. Hova megy Külcpapa? Kérdezte ilyetten Iréne. Az öreg erélyesen lerázta a lány kezét. Vissza, a fülkébe. És mit akarod csinálni? Tudakolta Struve. Leszámolok velük. Hozta tudomására Külcpapa. Agyonverem a bitangokat. Puszt a kézzel! Eresze be! Nem én, mondta a fiatalember. Még akkor sem, ha itt helyben a fedélzeten kell eltángálnom magát, pedig igazán nagyon rokonszenves nekem. Sőt, akkor sem, ha utána esetleg mindkettőnket kórházba kell szállítani. Nem vagyok hajlandó ilyen állapotban visszaengedni a fülkébe. Külc úr a csupaszív hentes felemelte öklét, hogy lesújtson a Rudi nevezetű fiatalemberre. Iréne közéjük vetette magát. Külc, papa, mi jut eszébe? Hiszen én azt hittem, segíteni akar nekem. Mindennek van határa, fortyogott az őzdalia. Kivéve persze az én ütődöttségemet. Aztán csendesen leeresztette öklét a magasból, és a fiatalemberhez fordult. Nagyon kérem, bocsásson meg. Szívesen. Traoré kisasszony karon fogta a pulykamérgű behemótot, és szép lassan visszaterelte a nyugágyakhoz. Minden rablót úgysem verhetne agyon. Mindet nem, de nekem elég a hány a fülkében ül. Rudi Struve elnevette magát. Nem mondom, 10 ujjal is lehet 10 revolver ellen harcolni, bár ez ízlés dolga. És lenyomta derék emberünket egy nyugágyra. Hosszú ideig szótlanul üldögéltek. Iréne a láthatár szélére mutatott.
eltűnt a német part. Nem megy, nyögött fel Kültz papa egy kis idő múltán. Képtelen volnék együtt maradni azokkal a hét próbásokkal. Becsület szavamra nem megy. Inkább kiszállok Várnemündében, különben még valami szerencsétlenség történik. A lehető legsürgősebben le kell jutnom a hajóról.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok még egy 9 percig. És a jövő héten fogjuk befejezni. Most volt a második része, Erik Kästner, az Eltűnt miniatűr című novellájának, vagy regényének, vagy hangjátékának. Benedek Miklós hangján. További jó tilosozást!

0: Programzene szóval és zenével. Saint-Saëns, az állatok farsangja.
1: A farsang a húsvét előtti mulatozásokat.

a 7 tonnás elefántnak a légies szilfek tánca tetszett. Hatalmas fülével magához intette a nagy bőgőt és a zongorát. Huncutó rájuk hunyorított, és a lelkükre kötötte, hogy a lírai középrésznél, amikor majd az ormányát is meglengeti, különösen ügyeljenek a páratlan ritmus lüktetésére.

Az Ausztráliában otthonos erszényesek, a kenguruk, itt a karneválon kisé nyugtalanok voltak. Éppen ezért rövidre is fogták a bemutatkozást. A két hátsó lábukra és jól kifejlett farkukra támaszkodva neki-neki lódultak, aztán egy pillanatra megállva körülnéztek. A két zongora nagy-nagy igyekezettel próbálta követni az erszényesek furcsa, bukdácsoló menetelését.

A karneváli fölvonuláson most az akvárium vizében lubickoló színpompás halacskák következtek. A vonósok dallamára, csillámló uszonyaikat szétterítve, suhanó táncba kezdtek. A zongoristák ehhez a ringatózó, hullámtánchoz gyöngyöző ritmusokat pergettek.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Kedves, mindenkinél kedvesebb hallgató, annyi vallomás letéteményese, hiszen az elérhetetlen címzet sohasem kapja meg, és te, kedvesek kedvese, annyinál annyival kedvesebb, akinek szól ez a levél. Legyen ez a levélíró felfohászkodása, sugallatért, és kegyelemért is, mert kegyelmi állapot kell hozzá könyvvé kerekíteni ezt a céltalan, hosszúra nyúló és amúgy is elküldhetetlen levélhegyet. Emlékszel, Pepita, emlékszel?
1: Emlékképek egy regényből. Pepito és Pepita című könyvére Határgyőző emlékezik.
2: Brave marin, reviens de guerre.
3: Tudum. Művésznő.
2: Brave. Ott, azon a rongyon, ahol áll. Törölje meg a lábát, barátom, és mielőtt levetné ezt a júj, de furcsa színű felöltőt, olyan jól heverek. Zárja be az ajtót. Melyik színháznál is van maga?
3: Nem színház. Hárfás egylet.
2: Azt hittem dramaturg. Kár. Igen, igen, a kallantyút az ajtóra. Nyitva szoktam tartani, hogy ne kelljen felkelni. Várom a házmestert és a rendőrséget, de most csak hat kopogjanak. Milyen kedvesen állni. Akár Szilárd barátom. De őt ne említsük, túlságosan fáj még a seb. Bravo, Marin. Reviens, de kell.
3: De miért várja a rendőrséget? Valami zűr?
2: Rommel takarítás következetes elmulasztása a vád ellenem társadalmi munkában. Legutoljára a bécsi szállóban volt némi összeszólalkozásom a rendőrséggel. Egy cipős katuja dugárút hoztam volna. Kokót mi egymást, szegény jó Ödi bácsi számára, akinek akkor már mindegy volt hasfarrágban. Van cigarettája? Rémesen köhögtött ez a... Tudja, nálunk színésznőknél eleve rom vagyok. Takarítsanak el, ha akarnak társadalmi munkában, de én... De hogy én... Te már sassé. Tű malvi, tű. Mit néz? Bravo, Marin.
3: Ez mi? Ami dudorászik, a dal.
2: Hogy ez mi? Párizsba szakadt anyai nagynénémtől, Mollitól tanultam ki, egy ideig a Noctem csillaga volt, és spanyol nevekre hallgatott. Ott Juanita, lululolo, lala. Molly nem volt prűd, amilyen erényes ez a kis dalocska a hős tengerészről. Mit néz a zsuzsuimat? Loncos vagyok. Fésületlen. De még arra is lusta, hogy minden erényem a rosszra való restség. Majd, ha megöntözte virágaimat, kannát is talál, akkor nem bánom, idébb húzhatja azt a széket a kanapéhoz. Te már sok szét, Malvidi, Istenem! Ez a tetőtéri nyomor budoár, ez a lepra telep, ez a város, bravo, Marin, reviens de guerre, tudum!

0: Soha olyan kavarodást, akkora nekiszilajodást, mint akkor azon az első szabad zsibvásáron. A papírtrombita, kacolatej, törökméz és birsalmasajt vásárnegyede után a lopott kerékpárok, pumpák és gumibelsők végeladása következett. A romok alól kihúzgált és rendbeszedett rongykollekció utcája a nyúl és baromfi feketézők zsib negyedébe tolkolott.
1: Hogy a nyulacska, néni?
2: Két kék hasú, meg egy sárga.
1: Egy szóval 3 milliárd 500 millió.
2: Rosszabb, aki megeszi. Én már csak így tudom.
1: Kiválasztanám az egyiket.
2: Már én csak úgy adom oda, mint... Ez az utója.
1: De ha nekem csak egy kell...
2: Akkor inkább hazaviszem.
1: De mit kezdjek 3 nyullal, amikor nekem csak egy kell?
2: Majd el tetszik ajándékozni a menyasszonykának, a kedvesinek. Hadd legyen húsvétjük.
1: Nem bánom, csak aztán hova tegyem?
2: A Lóden kabátja zsebébe, aranyoskám. Az egyiket ide,
1: aha,
2: a másikat nem ide, jaj, a legkisebbet meg ide lak belőle, hogy meg ne fázzon.
0: Tárfásod kikeveredett a vásárból, Pepita, és örömszerző, örvendező szívvel pumpálta kereke alá a kilométereket, végig az esteledő, néptelenedő városon keresztül. Innen, onnan utána kurjantottak, vagy barátságosan utána eresztettek egy-két golyót, de ő meg sem állt. Tudta, hogy amúgy sem jelentéktelen személyének szól, hanem kerékpárjának. Akkor tájt kerékpárral kimerészkedni az utcára kihívóbb vakmerőség volt, mint nyugalmasabb időkben Ibn Saud fejedelmi aranykróm autó csodájával megjelenni a nyomornegyedben.
1: Bábika, nyulacskát hoztam.
3: Nézzenek oda! Gyere! Hát nekem hoztad ezt a nyuszi füles?
1: Magának hát, bábika.
3: Mi jutott eszedbe? Istenem, ha szegény Imrén élne. Mit adtál érte?
1: Sose törődjék vele. Vagy van húsvét, vagy nincs.
3: Már hogy ne törődnék? Egyem a kis haszontalanja. Igazán nekem hoztad, fiam?
1: No, bábi néni. Aki pityereg, az nem érdemli. Mindjárt visszaviszem.
3: Szegény Lacimnak az Isten nyugosztalja. Te nem ösmerted, amilyen áldott jó gyerek volt. Az volt az álma. Nagy divat volt akkoriban.
1: Persze.
3: Angóra tenyészet?
1: Persze.
3: Kezdtük is. Csak aztán valami füvecske kellene neki. Felnevelnénk.
1: Itt a romtemplom harang emeletén?
3: Eltanyázhatna az orgona erkélyen. Pecsenyének vagy hogy szereted? Vadasa?
1: Elevenem, bábika. Elevenem Nyúlius komát. Fűről majd gondoskodom, maga csak arra vigyázzon, hogy ne nagyon menjen a hárfám közelébe, ha megdűnnek a körmöcskéi. Na, hogy belecibáljon a húrjaimba.
3: Jaj, dehogy, dehogy. Mindjárt kibélelem neki azt a kis kosarat a nagy harang alatt. Aztán te már mész is el, lelke. Hiszen csak most jöttél haza.
1: Ezt a nyulacskát hoztam magának húsvétre, babci.
4: Istenem, Istenem!
1: Vegyél, édeske, fogja, ne tartogassam.
4: Igazán nekem?
1: Csak Iston, csak magának melengedtem. Itt, a kabátomban. Senkinek sem másnak.
4: Drágám, drága pityi nyulambulam.
1: Örül, babci? Mit játszott éppen?
4: A nyulambulam nem magának szólt. A reszpégi ujjazatait nyúzom. Mondja, maga híres, a hárfa fúvol a koncertet, a Mozartunkat mikor próbáljuk? Soha?
1: Rohannom kell, orvosságot ígértek bábika nénének szegénynek.
4: Le sem ülni nálunk.
1: Kiló lencséért, amit viszont csak 3 cimbalom húr ellenében ad az illető.
4: Mit adok össze-vissza? Ilyen későn kimozdulni, hogy kirabolják nekem? Hogy levetköztessék nekem?
1: Ugyan, édes baba. Ezek a különféle orv, bér és rablógyilkos históriák a derék megszálló hadseregről mind a fantázia szüleménye. Aféle mendemonda.
4: Ha így kérem, piti-piti. Hm?
1: Jaj, az Isten áldja meg. Ezzel a dorombolásával mindig levesz a lábamról. Nem érti, hogy ember életről van szó.
4: Pepito, ekkora örömet okozni nekem ezzel az édes nyuszi-muszival, és akkor így elrontani.
5: Ki az?
1: Én, Pepito.
5: Mi jut eszébe? Pepito, télvíz idején, ének évadján, annak is a kellős... Jó, ez a hideg. Ezután mindig így lesz.
1: Ez már a lángsugarú nyár, Pepita.
5: Lángsugarú? Én vacogok. Jézus Isten, hova teszem magát? Hogyan fog elmenni ebben a nagy emberfogdosásban? Üljön ide, a kanapé szélére. Csak ne nézzen hátra, csupa szembarátom. Az ócska balettbugyim még óvodás éveimből. Elfelejtettem visszarakni a skatujába.
1: Hoztam valamit, Pepita. Itt van, Ni. Bebugyoláltam a kabátomba. Ide teszem magam mellé.
5: Jó Istenem, de izgabizgatott vagyok. Valami mozog, egér! Pepito!
1: Nem nyilatkozom.
5: De igazán, az én hipotóniás szívemmel, én ilyen kukac vagyok.
1: Ne féljen tőle.
5: Jó, dehogy nem. Az egértől meg a szatírtól. Boldogul Tatuber bácsi volt a korona tanúja, imányba foglalom a nevét. Ő volt, ahogy is mondjam, a színház történet egyetlen direktora, aki szerződtetési kanapét nem alkalmazott, és egy párt fogoltjától eltekintve, akinek viszont haláláig fizette a gyermektartást, az áldott jó Tatuber soha senkinek, még nekem se. Pedig... aki csak gondolatban hozzám nyúl, vagy nagymálé szemkocsánnyal alá tenyerel a fenekemnek. Fúj! Ezt maga nem mondja, mint Lovranában az a szállodai szatír, a vájkálós, aki volt, hát annak nálam vesztett ügye van mindörökre. Torkig vagyok a ronda dögledék haddal, a színházi csűrönc bandával, az ilyen menazsériával, lese! Fúj! Ezt maga nem mondja!
1: Húsvéti, Pepita.
5: Igazi, nyuszi.
1: Igazi, Pepita. Az egyetlen igaz, amit a zsibvásáron felhajtani sikerült.
5: És ezt az egyetlen nekem, Pepito, nem volna helyesebb. Bizonyára van valaki, aki sokkal közelebb áll. Nekem a magánügyeihez semmi közöm, de ez égbe kiáltó. Nyusz, nyusz, muc, muc. Éppen én, aki semmivel nem érdemeltem, és ezt jól jegyezze meg, nem is fogom soha. Nekem.
1: Magának, Pepita.
5: Jaj, én édes jó istenkém, muszinyuszikám, ha belegondolok, hogy néhány éve még Kökörcsin utcai tulajdon sziklakertemben szaladgáltam olyan aranypapucsban, olyan mohapárnákon, hogy maga még álmában se, és hogy minden este... milyen közönség hevert a lábaimban? Hány és milyen csokor? Hogy tisztességes asszony voltam.
1: De Pepita...
5: hogy Svájcból hozattam a fűmagot. Most pedig házőrző kutya vagyok Olgica néném családi kacattárában. A dodók a fedele alatt. Ahol én bármikor kitehetik a szűröm.
1: Pepita, édes... nem azért hoztam, hogy megríkassam.
5: Ne mondja nekem azt, hogy édes. Ne merje. Érti? Ez már a maguk mancsa. A nyúlkáló férfi mancs. Nem szenvedhetem.
1: Pepita.
5: És ne nézzen így. Ne tegye ezt velem.
1: Nem nézem. Nem mozdulok. Nem mondok semmit, és meg azt is visszavonom. Csak ne sírjon, Pepita.
5: Hát igazán egy kivert kutyának akar a kivert kutyája lenni. Pepito. Muszi, muszi. Muli, nyuli. Nyuli, muli. Az a tapsolós füle. Valóságos tapsorkán.
1: Még agyon nyomja, úgy szorongatja.
5: Agyon, agyon, agyon, agyon. Hopp! Hopp! Mekkorákat átugorna a Kilimandzsáró. Agyon bizony, agyon én. Nyúz, nyúz, nyúz, nyúz. Nyíz, nyasz a füled. Jó, de tudok szeretni. Rémes, ez a végzetem. Ez a becevihar. Vagy nem álljátok, vagy nem tudjátok értékelni. Műszi, püszi, nuszi, nyuszi. Ez Kani? Csupa szem, barátom. Nézzenek oda, hogy fülig vörösödött. Hát még azt se nézte meg neki. Szent ember, nem érdekelte. Majd én megnézem. Kani, hát... Műszi, műszi, műszi, nyuszi.
1: Majd szedek neki füvet, meg laput is, Pepita.
5: A lapuról jut eszembe, most úti laput kötök a maga talpacskája alá, barátom. Látom, indulóban van, és nem tartóztatom.
1: Én? Pepita?
5: Igen, igen. Érezze kidobva magát. Hosszú idők óta izgalmak nélkül élek. És nem venném a lelkemre, ha most valami helyrehozhatatlan ostobaságot követnénk.
1: De édes szép Pepita, hallja ezt? Hallotta ezt a sorozatot, a lövéseket? Ennyit se félt? Én szentül ígérem, hogy...
5: Még egy szót is elvesztünk. Soha nem mondhatja azt, hogy édes. Soha. De soha azt, hogy... Fél ujjal hozzám nem érhet, és olyan magas piedesztára helyezem magam fölé, hogy nem állja meg szédülés nélkül. Ez kell, hogy szent legyen. Nem utazom szentek megrontására, akik nyulat hoznak húsvétkor egy színésznőnek. Most menjen. Menjen, hamar. Csak ezt a rémes nyakkendőt, ezt a sárga veszedelmet ne lássam magán. Várjon. Nem, nincs itt. Mégsem egy téglaszín a férjem nyakkendőiből. Oszkári pettyes volt. Drukkoljon nekem. Szorítson. Holnap délelőtt dől el, hogy behívnak-e a rádióba.
1: Nekem is, Pepita. Drukkoljon, hogy hazaérjek.
5: Istenem, atyám. Miért is raktad rám ezt a keresztet? Egyszer még térden állva fog kezet csókolni, hogy megkíméltem attól a méter gyűjteménytől, aki vagyok. Köszönöm a nyulat, és a szép estét.
0: Fél karoddal magadhoz vontad nyakánál hárfásodat, és kóvájgó, szemérmes ajakkal a szemét kerested. Megtaláltad? Nem lelted? Akkor ezt nem értette tisztán, szédületében, de bizonyára meg. Mert amióta az a vajúdó, vívódó, sziromcsók érintette szemét, azóta reggelenként ezt a csók szemét, a balt kancsin kinyitva, s dörzölve a másikat, egy finomabbra már nem formálható kreol porcellán száj, ajak íve jelenik meg előtte, kiábrázolódik, amint pihegősen nyiladozva, fényeske fogát is villantva, s annál nyelvét lebegtetve felsugárzik mögötte. A paradicsomot őrző angyal lángokban álló látomása. A bal szeme ez a csókszem, Pepita. A csókodon keresztül szemléli, s látja másnak a világot azóta. Te ajándékoztad meg a hárfást, ezzel a mindenben csókot látó világszemlélettel. Pepita, emlékszel?
1: Ez hihetetlen. Megáll az ember esze.
2: Bizony, hogy megáll az ember esze. A fuvolás lánykának feléje se nézel, amióta ez a színészni. De jobb, ha nem beszélek. Pedig a fuvolás lányapja a kenyéradó gazdád.
1: Hely, bábika, ugyan hagyjon. Nem látja, mi történik itt? Hárfázik a nyúl.
3: Már az eszedet nem is bánom, a sohasem volt, de a szemedet megkérdem, hogy hova tetted. Hát nem látod, hogy ez a színészni az anyád lehetne?
1: Mi jut eszébe, bábika? Miért kavarja most a dolgainkat, amikor eddig olyan jól megvoltunk?
6: Most valami mást, Julius barátom.
3: Édes gyerekem, dehogy is kavarom én, dehogy is kavarom, ne hallgass te rám, szegény bolond vénasszonyra, hiszen csak magamban beszélek.
6: Bár a kéztartásod, Fülöp nyúl, nem éppen szabályos, fölöttébb figyelemre méltó zenei adományok rejlenek benned. Mától kezdve leckéket veszel, és rendszeresen gyakorolsz.
3: Már én ma holnap összeköthetem a kis motyómat, ami van. Aztán fel is út, le is út, nekem ugyan befellegzett.
6: A kotta olvasást is meg kell tanulnod, Julius Fülöp.
3: Ezt érdemeltem. Együtt ment senki színészné miatt, aki tönkre fogja tenni majd az életedet. Mi lesz veled, ha meghalok? Ki mossa, ki vasalja az ingeidet? Megesz a kosz. Ne félj, még kikaparnál a 10 körmöddel a bábi nénédet, aki innen ugrott le a toronyból. Innen! Innen!
6: Fülöp, passzorgalmat követelek.
7: Csütörtökön se, szerdán se. Hol kóborolt? A másiknál is ki az? Rimbuta, majom fráter.
8: Gurig a fejű baba tündér.
7: Hárfász figyfirigy.
8: Ha azokat a tincsecskéket a fülecske körül megkaparinthatnám.
7: Azokat a tincsecskéket kiszárfászom. Mit csinálna velük?
8: A tincses házamba tenném. Úgy őrizném.
7: Ó, a tincsek őrzője, ha megkaparinthatnám. A Mari parókára való.
8: Mit mond?
7: Azt kérdem.
8: Nyughassatok, gyerekek.
7: Mi van az operájával?
8: Az operámmal? Nyersanyag hiány van, babsi. 4 kiló babot adtam egy kotta vonalzóért, 12 tojást a papírért.
7: Miért nem ír fuvola koncertet?
8: Fuvola koncertet?
7: Azt, nekem. Majd én szólok a papának, maga csak írja meg.
8: De fuvolára én soha...
7: Csak komédiás nőkre, akiket az utcán szed fel, undok fráter!
8: Baba!
7: Semmi baba, magának egy szavát sem lehet inni. Többé nem ismerem. Menjen innen, menjen a szemedre!
8: Gyerekek, berekek! Ennye, bennye!
7: Képzeld, apa fuvola koncertet ír a számomra. Nekem ajánlotta.
8: Maga, fiam.
9: Én, Frédi bátyám.
10: Mennyit lehet keresni egy fuvola koncerttel?
9: Egy fuvola koncerttel? Tudj, 400 billiót.
10: 4 kék hasút, 8 tojás se, ha jól meggondolom. Fél dollár sincs. Annyi, amennyiért ígérte a Schusterom, hogy restaurálja egy cipőroncsomat, amit valaha az öltöztetőnöm fejéhez vágni is szégyeltem volna. Ha megkapja azt a csempészet mokaszínbőrt, ha nekem volna fél dollárom, és ha volna öltöztetőnöm, ha.
9: És ha nekem volna, hogy magának adjam.
10: Meg ne hallja máskor. Sst! Nem az fáj nekem, Pepituskó. Nem az fáj nekem ebben a bélpokolban, hogy a tükrömet adja ide. Ott. Mit szenvedek ezektől a pörsenésektől? Oda a bőröm egészen. Hanem, hogy azok a fécesz puellák, akik az akadémián senkik voltak, most felhabzsolják a világot. Vagy ahogy Noldi bácsi boldogult mondása volt, lelegelik előlünk, mint a szauruszok az erdőt. Bár ne érjük meg, hogy ott végezzük.
9: Hol? Pepita.
10: Nyújtsa ide a szimpatolomat, meg azt a koszosabbik kockacukrot, szegény barátom. Kösz. Stihant, küsszi. Bécsben verték agyon az Agmenházban, amikor már 3. éve minden maga alá eresztett. Agyon verték a Noldi bácsit.
5: aki vére felkorbácsolására szunamit a gyógykurához akarta megnyerni 13 éves romlatlanságomat, de én magasra tartottam a liliomot, és csak diákosan, jelképileg defronáltattam magam, mert divat volt így. Csínyán, bugyin, nadrágon át egy szobrász növendékkel, aki hosszú szivarszipkákat dugott az orrnyukamba, hogy meg ne fulladjak, amíg az öntés tart, miután lezsírozott a szörnyetek, és leöntötte aktomat. Gipszel. Akarja látni? A zöld vagy a sárga kalapskatuján fenekén a fényképe. Ha az eredetivel nem elégszik meg, és ha egyszer rászánom magam, hogy előkotorjam, és nem csak mondom, de felkelek, szóval... Ha...
9: És nem csak fenyeget vele, de felöltözik, és meghallgatja a fuvola koncertemet. Mennyit hever így egyfolytában, Pepita?
5: Egy héten 5 napot, az éjszakákat, meg a délelőttöket leszámítva, amikor nincs lelki erőm. Ez az én 5 napos munkahetem. Ha igaz, és még megvan, a sötét lilas katuján fenekén őrzöm a filmszerződésem a Paramount Pictures-szel. Bár kiköti, hogy 40 kilónál több nem lehetek, most 69 vagyok, trikóban. De ha a félvesém kidobatom, amely úgysem működik, és ha elveszik a méhen kívüli terhességemet...
9: Hogy?
5: Nem hiszi. De igen, az van. Lemegy legalább 12 kiló. Rendben. Nem szoktam a barátaimat cserben hagyni.
9: Nem bánja meg, Pepita. Leendő államtitkárokkal ismerkedhet meg. Hangversenyrendezőkkel. Esetleg egy szavalóestre is leszerződhet.
5: Államtitkár? Nincs olyan szerencsém. És hol van mindez az izé?
9: Az Iloncabérci út végénél, a Gunimun téren.
5: Az Iloncabérci út végénél? Fenn a hegyen? De Pepito, életemben összesen nem gyalogoltam annyit, mint innen a kis Cicelli utcából az Iloncabérci út végén fel a Gunimun térre. De szent egek!
9: Nem értem ezt a megrendülést.
5: Nem érti? Hát el tudja képzelni rólam? Nincs az a kultusz államtitkár, nem hogy fuvola koncert.
9: Kerékpáron viszem.
5: Soha.
9: Palankint hozok.
5: Gyaloghintót?
9: Azt.
0: A kanyargó törmelékhegyek nyergein, ereszkedőin és forró lankáin, ha megpillantottak, napernyőd, menyezeted, legyezőid alatt lustán heverésző bibliai Eszter, és önfeledten elnézték jobbra-balra gördülve ringó két combod sudarát, a rommeltakarítás lapátjára támaszkodott, és néha percekre megakadt.
11: Ida! A csődlő! A keserves hétszentség is! Hátra! Hátra!
12: Csak tudnám, mi van olyan bámulnivaló egy palankinon.
11: Csiga!
12: Igaz, amikor a gazdahitel intézet összeomlásával hónapokig az anyai ezüstökből éltünk, süldő palánta koromban Hugo bácsi hozott magának Párizsból egy patent ornyírót, és Hermina nénémnek, stupid, de jó lélek és főzési nyaralási tanácsadó második asszonykodások idején neki pillacsipeszt, amit...
11: Azt akarják, hogy a fejükre szakadjon az épület, az egész keserves istennyil a hétszentség, amit most lemagadt.
12: Maga nem is figyel rám, Pepituskó!
9: Figyelek, hogy ne figyelnék, Pepit?
12: Ez a pillacsipesz! Ez a pillacsipesz volt a mindenem. Bár sem jogász kuzinom Déneske, Görci, mert Tódor révén görciek is vagyunk, sem Veronika számzseni barátnőm a zártában, kinek azért főtudománya nem a kör, hanem a házassági háromszög négyszögesítése volt, soha, de soha nem kaphattak rajta hivalkodáson, léháskodáson, pedig órákig elgöndörítettem a pilláimat vele, meg belladonnát is szedtem, hogy táguljon a pupillám, mert minden romlottságot végig akartam skálázni, az álmos úti temetőket voltam mindenek!
9: Haladjunk, Pepita! Haladjunk, ha kedves az életem! Pepita!
12: Először is nem kedves az életem, másodszor azt hittem, meghallgató, kedves barátra leltem!
11: Megyünk innen! Megyünk az istálóját, emberek! Vele se fénykoltam,
12: fúrvasszatán!
9: Hát halljunk meg egy... Nem bánom!
11: Siga!
9: Mondja!
12: Már késő! Nem és nem! Többet nem ülök gyalogkintóba! Mindenki engem bámul!
13: Édes fiam, remélem nem fogja zokon venni nyers őszinteségemet. Botrányosan játszottam múltkor. Hogy leányomnak dedikálta ezt, azt hiszem nem bánta meg. A kicsike fényesen kitett magáért, és szó se róla, a versenyműs ragyogó. Műsorra tűzzük és előadjuk, de a hárfa szólamot másnak kell játszani, bármennyire fájjon is magának. Másnak. Egy igazi hárfásnak.
8: Frédi bátyám, van egy nyula. Ha már én nem játszhatom el, hát játssza el, Fülöp.
13: No.
8: Ne gondolja, hogy félrebeszélek, Frédi bátyám. A tulajdon fülével győződjék meg róla, hogy tiszta szín való, amit mondok. A legnagyobbra hivatott Isten áldott a művész.
7: De abba, Pepito.
8: A legnagyobbra hivatott Isten áldott a művész, akit valaha hátán hordott a föld.
13: Gyerünk, fiam. Egy hárfázó nyúl megér egy kirándulást. Mit kap enni?
8: Káposztalevelet és laput.
13: Káposztalevelet és laput. A Mozart kettős versenyt fogja játszani babával, ha igaz, amit mondasz, fuvolára, hárfára, és Handel hárfa versenyét.

0: De azt a bitang hétszentségit, ez már mégiscsak sok. Elmegy az ember plakátot ragasztani élet első hangversenyére, erre ellopják a kerékpárját. Hazajön, erre itt találja a harangjait teleakatva mindenféle réklikkel, felemásgatyákkal.
1: Ó, jó, ha a hárfára teregetem, az is baj. Ha... Istenem, atyám, hogy miért nem könyörülsz már rajtam?
0: De miért kell így agyonmosni mindent? Szitává sikálni. Tessék! Egy vadonatúj gatya. Még nem is volt rajtam.
1: Az csak 6-7-i kortat, de már olyan büdös koszos volt, hogyha elereszted magát, tú, hazatalál!
0: Ugyan már, bábika!
1: Ez új te neked? Ehu ne! Ehu ne!
0: Most mit dobál itt nekem? Ez nem is az én gatyám. Ez valami rékli.
1: Az apáta örökölted azt a cudar háládatlan természetedet. Várj csak, várj, hogy tőlem is örökölsz nem sokára. A szalmazsákomat. Édes gyerekeim, drágáim a föld. Ha ti látnátok, hogy abbánik szülőanyátokkal ez a harabia, ez a kivetkezett, ez az elrugaszkodott, ez a, úgy, mint a csúrol a rongyal, úgy bánik velem, a súrol a rongyal is különbül bánnak, a súrol a rongyal is.
0: Bábika, bábika, bábika, no.
1: Ne haragudjál rám, édes gyerekem, ami eljár a szám, azért még nem vagyok én olyan rossz.
0: Jól van, bábi néni, jól van. Hiszen nincs is semmi baj. Tegyük el magunkat a holnapi nagynapra. Hát, ha jobb idők virradnak ránk. A hangverseny után.

0: Bocsásson meg, barátom, látom már ágyban van. Ha Stilita magányában ezen a késői órán zavarom.
1: Foglaljon helyet. Nem fázik? Csak nincs valami baj.
0: Köszönöm. Majd a lábánál. Nem nyomom a combját? Mint egy kis minisztráns ebben az ingecskében. Tudja, holnap reggel Harry szólt, próbát szavalok a rádióban. Mutassa, mit olvas lefekvéskor. Jó, hárfás kalendárium, de profundis. Biztosan a pokolba kíván, hogy megzavartam, de Harryék három ciklus terveznek velem. A korán elhunyt, a tragikus véget ért, és a halálba menekült költők ciklusát. És most akkora mikrofonlázam van, mint egy ház.
1: Nem fázik? Nem fog berekedni? Egy kendőt? Muszlin sálat kerítsek? Hozzak?
0: Nem is tudom. Hűvöske van magánál itt a toronyban.
1: Nem fog berekedni?
0: Nem. Nekem mindig ilyen fátyolos, rekettes. Tudja, hogy vérig ingerel, ha simogatnak. Dugja bele az orrát a zsoltárba, és ne törődjék velem. Szegény barátom, most maga a mikrofon. Ma egy menüért, tegnap szálvirágért, holnap magányom hajtótársaságért, neked jó szóért adtam el magam.
1: A mélységből kiáltok hozzád, uram.
0: Költő, dallal fizes, oly sok csapásért, hadd felejtem, hogy még hátra van egy ölelés. Lakásért, jó lakásért.
1: Hallgass meg az én szómat! Legyenek füleid figyelmetesek, könyörgő szavamra.
0: Nem vagyok hibás, hogy préda lettem, felsőbb hatalmak alkuttanak felettem.
1: Ahogy a bűnöket számon tartod, uram, uram, kicsoda maradhat meg?
0: A műteremben, mint hattyú éltavon, szabad volt hab nyakszirtem tartanom. Elefánt hát ringott vélem dús damasztal, násfa, homlok gyémánt, boklár, kösöngyű, s mit súlyos kéjenc képzelet tapasztal.
1: Hiszen te látod a bocsánat, hogy féljenek téged.
0: Voltam testietlen, tiszta, könnyű. Nem vagyok hibás, hogy elromoltam. Titkos erő kerített, élve holtan.
1: A mélységből kiártok hozzád!
0: Ugye rémes? Szegény barátom, szígyon, csepüljön. Tudtam, hogy kiábrándítom. Nem tudom, hova tenni, mit kezdeni vele, hogy miért éppen ezt nekem. Majd holnap még átveszem azért még egyszer, mielőtt. Köszönöm, bátor minisztránsom, hogy ilyen keményen állt a próbát. Köszi, piti. Nézze, így pitizek magának, látja? De már megyek is, jó hét! Jó éjszakát!
1: Fülöp! Az anyád! Már megint idezk a fene!
2: Valami baj van?
1: Tessék!
2: Azt kérdem, van valami baj?
1: Semmi baj! Csak aludjék, bábi néni!
2: Hiszen ha tudnék, aranyos gyerekem!
1: Tessék!
2: Mondom, ha tudnék!
1: Próbáljon! Fülöp! Már megint te vagy az? Azt a keserves szakramentumát!
2: Valami baj van?
1: Hogyan?
2: Mondom, van valami baj?
1: Van a fenét! Aludjék, bábika!
2: Csak az a nagyon jó Isten adná...
1: Mi?
2: Adná az Isten, mondom!
1: Számoljon! Fülök! Te nyavajás! Hát nem volt még el... Hát nem volt még elég!
2: Nincs valami.

0: itt nyugodtan ebédel az egész filharmóniát, ahelyett, hogy elhozná a nyulat. Hol a nyúl?
1: Mármint a nyúl?
0: Ne hozzon ki a sodromból, édes fiam. Azt kérdeztem, hol a nyúl?
1: Itt.
0: Nem megette?
1: Meg.
2: Gyerünk a nyúllal, próbálunk vagy sem. Mi történik itt?
0: Megette.
2: Ez példátlan. Ez égbe kiáltó. Megette.
0: Az egyik hárfás a másikat. Szörnyeteg! Én ebbe a házasságba nem megyek be.
3: Miféle házasságba? A kanyú nagyon elvadult, és nem hagyott aludni, ennyi az egész. De házasságról nem volt szó.
2: Nem volt szó. Hát akkor ki beszélte? Mivel beszélte tele a fejemet?
3: Én?
2: Igenis, maga. Egy ilyen szédelgő szatír. Én ma este nem játszom azon a koncerten, fuvolázzon más.
0: Édes gyermekeim, ne tegyétek ezt velem. Minden jegy elkelt. Szélhámos. Azt akarjátok, hogy én és ti is mi minnyájan tönkre menjünk? Azt akarjátok?
2: Tehetségtelen kontár. Nekem
0: maga.
2: Ezzel az emberrel az életben
0: fiam,
2: nem
0: édes fiam,
3: nem, hát nézd, nem.
0: Így nem megyünk semmire. A ma esti fellépésedért fizetek másfél dollárt.
2: Hiszen darabokra térik,
0: csendben,
2: látják,
0: most
2: hogy nem
0: én
2: nyúl.
0: Beszélek.
2: De jól van az neki.
0: Fizetek mondjuk 2,5,
2: de
0: mondjuk
2: van.
0: 3 jól és
2: van
0: fél.
2: Csak
0: 10 dollárt, 20 dollárt. 30 dollárt, 50 dollárt!
2: Ha belepusztulok, akkor se nem játszom ezzel a szatírral.
0: Hallottak ilyet? Így beszél az ember a vőlegényével. Édes fiam, fizetek magának, mondjuk, de akkor nagyon megerőltetem magam.
1: Nézd,
0: 500 dollár, angyalkám!
2: Ezt nem mondod komolyan.
0: Tessék, rendben van, szóval...
1: Foglaljon helyet az asztalnál, Frédi bátyám.
0: Köszönöm, édes fiam, köszönöm.

0: Képzelje, Pepituskó, mint a derült égből. Olgicáik megjöttek faluról és lecsaptak rám. Nekem, belém. Dodus kerekem megtagadta, hogy ott maradjak valami ostoba pletyka miatt abban az infernális házban, hogy állítólag maga hébe-hóba nálam hált. Olgica néném a maga mézmáz módján, ő is a vén satrafa, hogy irodának.
1: Akkor most...
0: Oly elárvult, oly elanyátlanodott, oly szerencsétlen teremtés vagyok. És most még ez a költözés is, ami a nyakamba szakadt. Nincs sok holmim, a skatujáim, a hangulatgyertyáim, a kanapém. Tudna valakit, aki segít, egy embert?
1: Nincs más emberem, tulajdon magamon kívül. Ezt felajánlhatom. És tudom, a pokol tűzébe is elmegy magáért.
0: Megtenni? Pepituskó! Ládákat cipelni, szobabútort, egy hárfás. Istenem, nem engedhetem.
1: Menjen előre és csomagoljon, Pepita. Nekem még tiszteletemet kell tennem Jankovius úrnál, aztán majd hozom a kiskocsit.
2: Jó napot, Pepito. Örülök, hogy látom, magának adom a fogolámot. Abba hagyom.
1: Ne mondjon ilyeneket, babus, babucika. Fényes pálya áll azelőtt, akinek hangversenyrendező az apukája.
2: Maga miatt, most már úgyis mindegy, megmondhatom. Bevettem 37 át.
1: Mi?
2: Mert elment azzal a nővel, henteregni a hüllővel a homokban, fürödni a fényben, és én nem kellettem, maga mondta.
1: Babuci!
2: Úrig a fejű.
1: Babuci!
2: Gondolja, még ki lehet mosni?
1: Jézus Isten!
2: Nem, ugye? Emlékezzék a bolondos fogolás lányra, aki olyan, de olyan nagyon. Álmoska már. Ég vele.
1: Mikor vette be?
2: Kettős koncert.
1: Ez az a skatúja?
2: Ezúttal elmarad hárfára, fuvolára.
1: Olyan,
2: olyan nehéz a
1: fél. Babuci.
2: Gondolja, hogy szólni kéne apunak?
1: Van lengem?
2: Az a skatúja. Egy fél órája.
1: Orvost! Orvost!
2: Pepito, félek egyedül. Utoljára ne hagyjam itt. Hova rohan?
1: Valaki!
2: Pepito!
1: A lánya megvérgezte magát!
2: Jöjjön, de vissza!
3: Hamar, hamar, orvos! Gyomormosást!
2: Apa! Pepito!

0: szemétrakásának kellős közepén már ültek az első vendégek, legfeljebb arrébb seperték habos tekercseik mellől a malter kupacot, ha arra járt a romeltakarítás. A kikaker körút kristálypalotái elfüstölöttek. Romgubancaikban mókusok pelék kerestek menedéket, a körút egykori lakói pedig az erősen megrongálódott Ilonca erdő odvaiban, csatorna szurdokaiban és ott felejtett mutatványos bódéiban ütötték fel sátorfájukat. Jól lehet, a lekaszált fákat fel az Ilonca bércig azóta is folyvást ritkították az orvfavágók.
1: Ha néha úgy visszaforgathatnám az időt, Pepituskó, mint a prágai gettó héberül járó órája. Istenem! Ha mind felgondolom, a pánik a bankosok a zároltak páni öngyilkossága rémnapjaiban, melyre szüleim rejtélyes eltűnése az örvényben csak rátette a koronát. Azt hittem, már semmi nem következik. Mi jöhet még? Elhagytak. A Szilárd, aki volt, és akkor jött maga barátom, és belelépett az életembe. És ha nem tudnám, hogy szabaddá kell tennie a tornyot, és ma-holnap elbontják a lába alul, ha Bábika belemenne, és maga szívhez szólóan kapacitálna, hát egy percig sem mondanám, hogy nem. Mert arra a tűzre esküszöm. Arra a tűzre. És anyám, a tiszta szent asszony emlékére esküszöm, akit elégettek abban a tűzben. Azt a húsvéti nyulat, annak a kitaszítottnak, annak a leprás, lepiszkolt nőszemélynek ebben a bélpokolban, aki voltam, amit akkor hozott, amíg élek, nem felejtem el. Mert hogy akkor a Dunának nem mentem, hogy itt lát, és költöztetheti elrontott életemet. Azt is annak köszönheti. A kezét. Megcsókolom a kezét.
2: Pepita.
1: Adja. Adja.
2: Pepita.
1: A kezét. Akarom.
2: De Pepita.
1: Csitt. Egy szót se. Ne szóljon. Majd még visszaemlékszik rám. És így jussak eszébe. Így. Így. Ez jó. A maga Pepitájára, aki egyszer csókjaival füröztötte, könnyeivel árasztotta a kezét. Ne! Ne vonja el! Akarom!
2: Pepita!
1: Ha akkor tudtam volna, hogy ki maga nekem, hát én akkor... Én nem is tudom, mit csinálok. Csak úgy... magának. Én...
2: Pepita.
1: Egy szót sem. Tudok mindent. Könyörgöm. Ne kínoszom. Nekem is van szívem. Most pár. Kösz, kösz. Köszi, köszi. Az ott. Az a nagy. Szürke. Magas. Az a ház.

0: A hárfást az évek messze sodorták. Hangszert változtatott. Tudás akart lenni, és ezért poklokra szállt. Bejárta a mélyek ronda bugyrait, és látta a társadalom tornyait, olyan hordalék csatornák, olyan kazamaták felől, amelyek meglétéről semmit sem tudnak a torony gombaranyozók. Ő hangvilla hangolással tengette életét, Bábika üzemtakarított. A hárfázó nyulat túlhaladta az idő, a hárfázó embert elnyelte a kor.
1: Pepita! Pepita!
2: Kérem?
1: Pepita! Művésznő! Tévednék talán? Bocsánat!
2: Hagyjon, kérem, igazán! Sietnem kell! Szavaló este megyek!
1: Sietnie? Hiszen maga ilyenkor még heverészni szokott.
2: Az csak volt, barátom. Sok minden volt, ami elmúlt. Mióta egyesek ártó befolyása alól kikerültem, azon hallgattam Harry barátomra a rádiónál, aki védőleg pártfogol. Még mindig ott van a...
1: Ne rohanjon így az Istenért! Nem bírok magával lépést tartani.
2: Még mindig ott van a szerződésem a Paramonttal. Az idén még érvényes, sőt, jövőre is. Miért akar lépést tartani? Nagyon kérem, ne kövessen, ismerősök jönnek, és ez nem jó. Nem akarom.
1: Hát ezért fogyott le 25 kiló.
2: Csak 17-et? Benne van a szerződésemben a Paramonttal a 40 kiló, és azt a kettőt, ami még hátra van, majd azt is lerázom. De ne haragudjék magát is. Maradjon el. Nagyon kérem, Pamino.
1: Pamino? Hát már a nevemet is elfelejtettem.
2: Hagyjon magamra, micsoda bárdolatlanság.
1: Rámegy a szíve. Pepita, ne tegyek.
2: Köszönöm. A tanácsaival torkig vagyok. De hordja el magát a kedves a testi épsége. A barátaim nem ismerik a tréfát.

0: ahogy a vízi akrobaták gumi uszonyaikkal a tenger akváriumában alásiklanak, úgy látlak téged, Pepita, tovasiklóban. Vízben bomladozó hajéked, karod váltogató kanalazását, buborékcsapó lábad végét, sikamos csípőmedencéd s áramod minden vonalát. Néha szerettem volna üzenni neked, Pepita, s ha másképp nem, könyvet írni rólad, s ha nem rólad, valakiről. Ez a szó forduna elő benne legtöbbször. Emlékszel? Majd próbálom formán. Emlékszel? Így és mégsem így, valami foszlányosan szüremlő más dallamra, sugalmas visszakérdezőn. Pepita, emlékszel?
1: Emlékképek egy regényből. Pepitó és Pepita című könyvére Határ Győző emlékezett.
2: Irodalmi lépegető.

0: Brandon, Pepito és Pepita.
1: Stúdiójáték határgyőző hangfelvételei alapján. Hangmesterek Borlai Kinga, Kis László, Kulcsár Péter és Maksai Helga. Előadja határgyőző és határné Prágai Piroska.
0: Pepito és Pepita.
2: Az üvegfalon látom a kalapomat. Igen. Igen, igen. Csinálódott. 1970 és 84 közötti esztendőkben. Mi volna úgy van, hogy Piroska ifjasszonnyal?
3: Nem, Piroskámmal.
2: Londonországban Piroskámmal. És 2001-ben Pest-Budán. Egyes stúdiójában. Nem akarok semmit. Minden rendben van, édeském. Minden rendben van. Kapok egy fényt. Hol a fény? Nos.
4: Tengertánc.
5: Egyet fejre, egyet félre, egyet hopszra, zsupszra, hátra, véletlen törünk az élre, mi vagyunk a bátrak bátra.
4: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
5: Elkapjuk a kantinos lányt, életrutin galacsinja, egyet haránt, egyet hasmán, felkacsintva, lekacsintva, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Vízdíj, gázdíj, villanyszámla, totószelvén trafikosnak, fizes köles, nagy évszámra, tisztességből, rutinos vagy,
4: íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
5: Egyet eljobbra balrázva, lóra valló piruettel, farkat farod fejed rázva, meghibálni nem ulaszd el,
4: íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
5: Rendes guta, ha kerülget, tisztes gödör, ha megáhít, megszámlálnod életünnep rutin, naptár numeráit,
4: íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
5: Mint a felhúzható bábuk görcs koreográfiája, úgy ugratnod rángó lábod rántó rutin ritmusára, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Veszendőbe rutin élet, hétköz, napok, évek nyája, hajtanálak, terelnélek, ebből elmúlott minnyája. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, ebből elmúlott minnyája. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.

0: Ötfelvonásos nemzeti rémdráma. Harmadik felvonás, párjelenet a Nádor és Jedibró király között. Nádor.
1: Nem úgy, király, kívánt a díjcseves, lobestendéken, hogy fivadra les, vagy holmi gőj, trónlátó fattyazat legyen király, s ringribrab langy magad.
2: Mi gözmenyét sivál a nyüzsge ég, nem tűnék, sem tevék, s tejendenék.
1: De majd potyomra mind.
2: Manyom s nemem, bizutcsomra s csökömre mondva nem.
1: Zsivok kikomja úr, s a pők zsupán, jők ákon pilli néppel zsurgyebán, országodolkodik, drág marta jog.
2: Míg én?
1: Lilex, spitongra pál a jog.
2: De nőm a jó.
1: Csánk táborába szít, a cifka nőt puják nem vértezik. Ne bizlaj nődben, húga, nem fia, polyákhoz cúhul.
2: Meg kell halnia.
3: Figyelmeztetés. Bár tudjuk, hogy korjelenség, s nincs ki tőle ment marad, csak megkérünk, kedves vendég, ne lopj ezüst kanalat. De ha nincs mi megkísértsen, nem lopj se villát, se kést, ne olvasd a világért sem ezt a figyelmeztetést.

0: káromkodó vers kisgyermekeknek. Barbarossa rőtszakál, rőtszakál, rőtszakál, fennvirraszt a császár, fogytán a kolbásza már, básza már, hej, básza már, fogytán a kolbász már. Keseregve silbakol, ilbakol, silbakol, semmi elesége, fogytán a serés a bur, gundibor, hej, gundibor, fogytán ő felsége. Meg kéne már tötteni, törülni, tötteni pókhálós kupáját, szakála átalveri, talveri, hely talveri, asztal a lapáját. Bükfa asztalára bök, lára bök, lára bök, ereszt a szakállom. Szorít engem ez a bük, ejn a bük, hely ficfa bük, fékom ihajlárom. Asztal széket szétverem, szétvágom, szétverem, barlangot lerázom, valóságos jégverem, gőzfürdő, hely, jégverem, Isten úgyse fázom. Zúzmarás szemöldököm, öldököm, möldököm, álkapcám berosdált, pókot nyeltem törtökön, péntökön, csütörtökön, megennék egy rozmárt. Sanda kormos holdvilág, borvirág, holdvilág, tarjagos pofájú, bánom is, hogy ide lát, ide süt, hely, ide lát, moslé, teli vájú. De mit neki Hekuba, Kikuba, Hekuba, volna tört kupája, ha teli volna kupa, Kikupa, helybe kupa! Göröngyöse fája. Fagyú gyertyát rágicsál, morgicsál, rágicsál, gyertya fagyút rágcsál. Barbarossa rőtszakál, rúdszakál, hely, rőtszakál, búm borong a császár.
1: Keresztre feszítés. A mogorva szobrász és a megrendelő. A mogorva szobrász keresztre feszítés című Krisztus szobrán dolgozik. A magasrangú megrendelő térdig érő hímes bojtos köntösben és aranyos zsákocskáját rázva a háttérben türelmetlenül ösztökéri szobrászát. A keresztre feszítés százöles, irdatlan kolosszus keresztjének rézsút tömegével túlnyúlik a Signoria tornyán és a piaccát környező minden előkelő tornyokon. Szobrász ingázó póznacsákjákkal a rázhegezést igazgatja, morog magában.
0: A feje félre billenése, a válla kilógása, a hónaj elernyedése, sehonnan, sehol semmit. El nem venni, hozzá nem tenni. Kész. Vége.
1: Kalmár. Aranyát csörgeti.
2: Harciasabbra nekem az én Krisztusomat! Harciasabbra!
1: Szobrász.
0: A szeme odva, a szemöldöke megvonaglása, a felső ajak lefittyetése, az alsó ajak félre lógása, a keresztre feszít.
1: Kalmár előbbre jön, körülugrálja.
2: Harciasabbra azt az én Krisztusomat hallod-e? A Krisztusodat te szobrász, a Krisztusát, harciasabbra!
1: Szobrász az összképet vizsgálja, hunyorog, számvetést tesz.
0: Se hozzátenni, se elvenni. Az öt sebe a maga öt helyén, a négy meg a lándzsától, ami ahol átalszult, a nihot patagzik. Konzumátum ezt. Megvolna ez is, ez a nagy kő. Ihol elbocsát engem, és most úgy érzem, megint facér vagyok. Kész. Vége. Ez a keresztre feszítés.
1: Kalmár zsémbel toporzékol, előre tartott kézzel aranyos zacskóját rázza lenget.
2: Mi lesz, szobrász? Mi lesz? Konokabra nekem az én Krisztusomat, az asztalra csapjon nekem, mutassa meg, hogy kicsoda, mutassa meg, harciasabbra azt a Krisztus, hallod-e a hét szentséges szentháromságát, a kutya Krisztusának, aki mindene van? Harciasabbra!
1: Szobrász lassúdan odafordul, indulatát szolgálatkészen tűrtőztetve, fensőbséges megalázkodással.
0: Együgyű képfaragód vagyok, nagy uram, hiszen ha csak az kell, faraghatok én neked olyan fene Krisztust, hogy öröm lesz rád nézni, ahogy égnek áll tőle a hajad. Harciast, hogy a ráfeszítetés helyett két marokra fogja, és mint a buzogánnyal úgy zúdul a pogányra, keresztjével halálos csapásokat fosztogatva. De azt engedelmeddel alig, ha lehet majd keresztre feszítésnek nevezni.

Sátorajóhely 1943. Emberkék, örüljünk a rossznak, a parányi fegyházi földabrosznak. Örüljünk a tetvünknek, a kosznak, s amit hoznak, ha hoznak, a kosznak. Jóca, ha szerbül is, szavaljál, felhőnek szerelmet te valjál. Jövőre tovább lesz tavajnál, vár anyád, ki ajnál, ki sajnál. Te még a tegnapi dongót hajtod? Én már a holnapival nyavajgok, s légyfogásban versenyt mi majmok. Bajnok a bajnok, ha bajnok. Kié kis udvar napsugárja, a boldog, hogy kiblivel bejárja. Belevakul, kelepel orcimpája, míg a zárka zárja, bezárja. Miléta táncol, Jóca szaval hát. Ki csokoládét képzel, ki almát, ki pincérlányt, ki könyvtár nyugalmát. Defalnák, nyalnák, nyakalnák. Aki jehovista nem neheztel, elintéz mindent, az keresztel. És egy-két szellentést ereszt el a mester, ha ki restelni is restel. A ruszin tutul, a szektás térdel, horkol a tót álmában ebédel, s szemközt a hétalvók antitézisével, tézis szintézis tervet érlel, érvel. Emberkék, örüljünk a jónak, télen a hőnek, nyáron a hónak, a holnap harmaddal szabadulónak, a nap ez a mai, ha mai, ma jó nap.

0: hajnalderengés. Elkésett hangok a marhavásártér tájékán.
1: Aztán eladó ez a csillagos ég?
0: Eladó.
1: Nem valami szapora.
0: Nézze meg azt kent jobban, hány topánkára való boglár, hány diadémnak való kincs vagyon rajta.
1: Sok allom.
0: Hiszen még nem is tudja.
1: Hát, ha a feléért ide adja.
0: Ha a duplájáért akkor sem adom, hanem vesztegetem. 7 peták meg 1 az áldomásra, annyi nem kevesebb.
1: A 6-ot már megadnám, csak hold 2 volna rajta.
0: Hold, kibújik, majd kibújik az is. Csak tavi tükröt terítsen alá.
1: Hatjával, no.
0: Annyi, amennyi.
1: Sok az egy égért.
0: Ilyen csillagos égért.
1: Nem bánom. Még megsebettem, és a csillagaim már lealszanak.
0: Amott az ivó, no erre áldomás.
1: Az is tünedezik, mint a csillagaim, a csillagaim.
0: Ha-ha, itt a csillagos ege, ha megvette, az vigye.
2: Húszsák. Kezemmel, lábammal, csonthúsban, húzolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húszsákban, nem hiszek én már a múzsákban. Tokám is, tököm is romlandó, nem marad belőlem hírmondó. Vihar, ver, delejtű, elrombol, kilépek létrejtő barmomból. Énemnek, éhomnak hüveje, éneklő álmomnak hűlt helye. Zsákhúsom elhányom, s leteszem, rátolom ármányos reteszem. Húszsákom lehűdöm, lerakom, szerkeztem vetített alakon. Árnyékrajz eljut a körrajzig, porrajza, korrajza kirajzik. Nevemet kizengem, felzubog, énemnek ez engem hazudott. Húskám zsak ürtője szétlobban, töltője, öltője nem voltam. Kezemmel, lábammal, csontgúzsban, hurcolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húszsákban. Nem hiszek én már a múzsákban.
3: Lilli Bollero.
4: Nem szól a zene, nem szól? Jézus Mária. Nem emlékszem a szövegre.

0: Jó van. Igen, igen. Kívül volt a látómezőn. Igen. Minden rendben van, édeském. Minden rendben van.
1: A novícius. Sétaájtatossága jámborít a rend kolostor udvarán. Álombeszélgetés a perjel és a novícius között. A perjel kezdi. Szereted a fagylaltot?
2: Szeretem.
1: A vaníliát? A csokoládét? Az epret is? Vagy csak a mánát?
2: Mind valamennyit.
1: A torkosság bűne ugyan, de ezúttal jóra vezet. Ez adja érveink bizonyító erejét. Nem bánom. Hát a mandula fagylaltot?
2: Azt is.
1: A magyarót?
2: Azt is.
1: De ha egyszeribe fagylalt tenger közepén találnád magad, amely mind mélyebbre süllyed talpad alatt, hidegsége áthűti ágyékodat, vesédet, s utoljára a félelemtől vacogva ismered fel, hogy végóra ütött. Volna-e valami útállatosabb előtted, mit jobban gyűlölnél, jobban kárhoztatnál, mint a fagylalt tengert, amely benyel?
2: Nem volna, ó, atyám.
1: A bűnök tengere, a háborgó óceánom, a kárhozaté. Igen?
2: Igen, atyám.
1: Hát a finom francia salátát szereted?
2: Szeretem.
1: De csak a spárgáját, borsóját, vagy a halasat
2: is? A halasat is.
1: Hát az olajbogyót, az ajulkát benne.
2: Azt is.
1: Hát a pisztáciát, a tornás, borsos, gyömbére sült sonka, vattalékos saláta életében.
2: Mind valamennyit.
1: De ha azt mondanám neked, hogy egy feneketlen pisztáciás mocsáron kellene átgázolnod, s már az első lépések után elveszítenéd lábod alól a szilárd takarit. Nem sokára a szardínia és a paszúj nyúlós nyákos fagdaléka már a szemöldököd ígér, és te a majonéztől ökröndözve utolsó segélykiáltással fordulsz egy arra vetődőhöz, akit képzeletet teremt. Mert puszta és kihalt a pisztácia mocsár, s ahol a madár se jár, hollók kárognak fölötted. Tudnál gyűlöletesebbet elképzelni, mint a tengernyi tenger francia salátát, mely életedet követeli, szívedbe döfölő élesebb gyilkot a sátáni szakát kacagásánál, kinek saláta tengerét ma holnap pászolt hulláddal fűszerezett, csak elképzelni is tudnál-e?
2: Nem tudnék, ó atyám!
1: A kárhozat tengere. A hullámtaraj által csak sajkád felett gyermekem, s te martalékává leszel. Ezt akarod?
2: Nem akarom.
1: Figyelj a szóra. Szereted az édességet?
2: Szeretem.
1: Ha volna, ennél, és inkább azon élnél rendünk köleskásája helyett?
2: Ha volna.
1: Nem bánom, vegyük ezt. Igen, csak benne leledzel a pákosztosság nagyon nagy bűnében, fiam. Te majd megmutatjuk, hogyan fogjuk meg saját kelepcéjével az ördögöt. Nem árt, ha vinyogva bár, de ő is mond értünk néha napján egy-két mi atyánkot. Nem bánom, de csak a fánksütők édességeit szereted, vagy az ostyasütők édességeit?
2: Azokat is.
1: A mézes bábot is, vagy csak a mézes habos csókot?
2: Mindenfajta csókot, ó atyám.
1: De csak a mazsolás, a téja, vagy az óriás mandulával tűzdeltet is, a szultán kenyeret és a pirógot? Török mézet és a marcipánt, a latinok mézes ciberéjét, csak úgy, mint a barbárok aranygaluskája.
2: Mennyit?
1: A világ minden édes süteményét szereted,
2: fiú! A világ minden édes süteményét, uram!
1: De ha a világ minden édes süteményével tengert rekesztenének körüled, vége láthatatlan, feneketlen tengert! Érzed, hiába tapodod, hogy mind süllyedez veled a fertelmes sárga hab! Homlokodon meggyűl a halálveríték, s míg végtusádat vívod, fölötted elsötétül az édesség tengere. Már nem te vagy a gyomor, ő a gyomor, mely téged elemészt, s egyre mélyebbre csúszol az iszamos mézsárban. Tudnál-e utoljára is, tudnál-e köpetelmesebbet elképzelni az édesség ízénél, mely betüremlik bár zsingodon, tüdődön, s minden egyéb testnyílásodat is megduggatja? Mérges, keservesebbet a cukorhab, Sudar tengerénél, mely hullámsírod is tudnál-e?
2: Nem tudnék.
1: Látod? Látod-e a bűnök háborgó óceánumát? A zörvényt, amelyben forogsz? Mit keres az, akinek dibdáb sajkája a bűnök háborgó óceánumán tésztoga hányódik? Milyen világító tornyot keres? Hogy hívják az üdvöt, amely kivezet és hová? Amely a buja vágyak és mértéktelen gerjedelmek, amely a henye dínomdánomok hiú helye hulyák háborgó óceánumáról. Biztos révbe vezet? A refektórium ajtajában már verik a gondot. Hol is tartottunk? Távozz a háborgó elementumok torkából, parányi sajkáddal, távoztass magadtól a gonoszt az imádság erejével. Elméd világosul már?
2: Még nem egészen, atyám.
1: Menj, veszendő lélek, rágd meg jól a hallottakat, vesperáig, tartsd mentől szigorúbban bőtünket, majd az esteli ájtatosság végeztével még mondok számos mentől szebb jámbor példázatokat, hogy megvilágosuljon elméd.

0: Döla. Och så jag döla säga bula su. Nämte hette krola njaja solga su. Mekse mosdule koponja boltoza. Smär almomban ellátoma dolgomat. Ki Tamás Tamáskodóba mást gondolna tán. Elfaragtak rossz fából a vérem sarlatán. Tolakodik a betűsor, kedvem iparos, szegény fejem önfejűs, oly arbitrárius. Én úgy veszem eszem, mint a zimposztort a nép. Hála teltem, nem számít a közel kölcsiség. Álomtök lopón a vaksi hólyag megtelik, hólyag én magam vagyok, ürítem reggelig. Íni-míni.
1: Szülőasztal, szülőszék, szülőkészülék, íni-míni, májni, mó, édes egy szülék, én is mennék, mehetnék, elnyugodni jó, örökrendet tehetnék, íni-májni, mó. Aki voltál én nekem szülőasztalon, íni-míni, májni, mó, édes angyalom, lettél tűzi gyertya ár, visszahamvadó, gyermekágyi mátkapár, íni májni mó. Hullapója, hull potyog, élni oly sebes, íni míni májni mó, foglak, ne keres, kiszámolás rám esett, vagyok a hunyó, anyám édes, jó leszek, íni májni mó.
0: Vidám táncdal.
2: Fiúk, lányok, hopsza, hopla, hadd mondok el egy mesét. Szent Háromság vasárnapján befejezte életét. Hártya vékony, két papíron írta búcsú levelét. Egy mesémből hopsza, hopla, soha nem elég. Szent Háromság vasárnapján, amennyit ő sírhatott, nincsen annyi ég az égen, keserűnek oly patak. Volt még 50 pirulája, rózsaszínű meg fehér, Szent Háromság vasárnapján méreg, kivel ember él. Sárga nyelű késfokával úgy morzsolt a törteszét, felement a poharába, felét szórta szerteszét. Vizet töltött kancsójából, amit oda készített, nem teszek én szemrehányást senkinek, de senkinek. Nem is tett ő Szent Háromság vasárnapján, zokszavát nem hallatta, húz magára takaró nagy éjszakát. Öklöcskéjét homlokához téve rínyög, keserül, éjbe lejtő mély vizébe elfogy és alámerül. Szent Háromság vasárnapján, fiúk, lányok, hopsza, hopp! A szobája függöny éjjel sötét volt, amint szokott. Miért is most bemenni hozzá? Rossz alvót miért verni fel? Kinek úgyis jó reggelre rendezgetni kell, mi kell. Ruhácskája ágya mellett, papucs és az éjjeli, üres, unos, megürülten ott már nem fog kelleni. Meg is mondták boncoláskor, volt már benne szép adag, amennyit az ezred orvos egész regimentnek ad. Szent Háromság vasárnapján nem készített reggelit, mert ahányszor megbántottam, nagyon bántottam pedig, úgy találtam, homlokát is kis öklére hajtva lett, egy halállal 100 hiába. 100 hiába élete, gyermeknek is csak bibéje, gumónak is kezdemény, most már bennem öle mérge, holtig vérző kelevény, minden kancsó az a kancsó, minden késhez portapad, már minden pohár hasonlít, minden reggel az a nap, az robajlik dörrenőben, az csapja rám fedelé, hopsza hopla, én mesémből soha-soha nem elég, fiúk, lányok, Szent Háromság vasárnapján így esett, s most egy más szobát szeretnék, más ablakot keresek, rózsát, ki nem ő rózsája, ablakot, kiben nem ült, ágyat, kiben kén sárgára nem ő teste merevült, utcát, hol nagy utca hosszat nem vár, fordul, integet, mert ígyen tulajdonába vétettünk mi mindenek, mind övé már, mind a kertje, szirmok, loncok, tátikák, ide szúrt a sátorával. Más világ ez, más világ, eddig volt, ha tartott volna, nékem is lett volna más, jobb mesém is, nem az urna, urnán zörgő elmúlás. De azért csak hopsza, hopla, tánc legyen, jó nyargaló, mi magunk vagyunk a bőgő, mi a talp alá való.
3: Bálint napra.
4: Álmunkban is éldelegve, az egekig fellebegve, bújdisztunk már előlegbe, bújdisztunk már dosztig jócskán, nem lesz elég csillagocskán. S mint ki messze útra indul, szálltunk, repdestünk bolondul, bontakoztunk álmainkból, álmodoztunk dosztig jócskán, nem lesz elég csillagocskán. Fülembe te álomkása, fújdogáló muzsikása, vízi lilium ringása, rengetőzi csónakocskán, nem sok allott csillagocskán. Amit lábunk, fejünk áhít, első perctől mind a máig, lába lábbal fejbúbjáig, bújdikáztunk bújton jócskán, mint a bunda csillagocskán. Jó volt világfeledőbe, szerelembe füröztőbe, lesz is annak hamar bőtje, sötét bőtje. Éj piroskám, ragyoghassál csillagocskám, bújdi éjben úgy ragyogjál, derekamon által fogjál, rám letűző égi boglár, tündökölj az ég magossán, fényeskedjél csillagocskám.
5: Te rámadtad a hálóingedet.
6: Emlékszel? Úgy áll...
5: Mint egy kamasznak.
6: Milyen gömbölyű volt.
5: S milyen hideg.
6: Hogy loholtál.
5: Túlóráztam aznap.
6: Vártál?
5: Jöttem.
6: Lélek szakadva.
5: Esőbe.
6: Késtél.
5: A vasúton át.
6: A kopogtatásra.
5: Az édes szabadra.
6: Mit mondtam, azt is?
5: Minden szabadra.
6: Hallgass, édes, ezt nem mond tovább. Hisz csupa víz vagy.
5: Jó, hogy vigyázol.
6: Gyorsan!
5: Dunyhát melegítsz a kályhán.
6: Teát is kapsz.
5: De te is hiányzol.
6: És most? Boldog vagy?
5: Mint egy királylány.
6: Hogy hívtál?
5: S te engem?
6: Kérdezhetnél.
5: Hallgassunk. A varást megbontanád.
6: Hogy anyáskodtál?
5: Mit kényeztettél?
6: S a hajnaltáján?
5: Felébresztettél?
6: Hallgass. Édes, ezt ne mond tovább, s ha forrón oly kulcsolódva fogtál.
5: Hajnalban.
6: Jégbarlang volt a lakás.
5: Milyen fáradt voltam.
6: S hogy nyafogtál.
5: Hol nappalos voltam.
6: Hol éjszakás.
5: S reggel.
6: Keltünk.
5: Sosem volt szabad nap, emlékszel?
6: Kérded?
5: Ma is mondanád.
6: Már a nap kelt, piros volt az ablak.
5: Azt mondtad, nem adsz, mondtad.
6: Nem adlak.
5: Hallgass, édes, ezt ne mondd tovább.
6: Ne mondd tovább.

0: Rendben vagy, édesként, minden rendben van? Jó van. Nem akarsz itt maradni valahol, édesként? Nem leülni valahol egy cukrászdába, vagy micsoda, nem?
1: Nem.
0: Menjünk haza. Feküdjünk le.
2: Na. Ezt mindent itt hagyunk?
0: Hogy hogy mindent itt hagyunk?
2: Hát a kalapot.
0: Na. Minden megvan, azt hiszem.
2: Ugye,
0: ellopott, ugye, az már benne van. Vasúr.

0: Mi lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass!
1: Na kell takaró. Kell takaró.

0: 17. fejezet. Először is minden másként van. A pincér, aki pontosabb értesülések véget átszaladt az utca másik oldalára, visszajött, és a pult felé sietett, hogy feltálalhassa az újdonságokat. A zeneszerző elkapta a frakját.
1: Mi történt ott szemközt, főúr?
0: Egy betörő banda kibontotta a 178. számú ház pincéjének a falát, hogy átbújjon a 177-esbe. A házmester gyanús zajt hallott és riasztotta a rendőrséget, és amikor a betörők nagyban másztak át a lyukon, megjelent a riadókészültség, és szépen sorjában lefülelte őket.
1: De hát mit akartak a 177-esben?
0: Kérdezősködött Struve. Ha én azt tudnám, sóhajtott a pincér. Joachim Zeiler felnevetett. Talán néhány üdvözőlapot szándékoztak venni a papírkereskedésben.
1: Nem értem az egészet.
0: Lázogatta meg Struve a művész sörényt.
1: Mi a fenének kellett az egyik pincéből lyukat ásniuk a másikba? Utóvégre ennyi erővel bemehettek volna egyenesen a 177-esbe is. Mire volt jó előbb a szomszédba behatolni?
0: Talán túlságosan egyszerűnek találták az egyenes utat. Mérlegelte Zeiler.
1: Vannak ám ilyen megátalkotott alakok?
0: A pincér mindenkinél okosabb volt.
2: Ha egyenesen a 177-esbe mennek, rögtön felfedezik őket.
0: Így ellenben idejekorán el tudtak szökni a rendőrség elől, állapította meg Zeiler.
2: Hát persze, vágta rá a pincér, aztán meghökkent. Csak hogy így is elcsípték őket.
0: Egy darabig elmorfondírozott ezen.
2: Ki tud eligazodni? Hanem abban a pincéjében mégiscsak kell lennie valaminek.
0: Miért gondolja?
2: Mert a betörők nagyon ramagy állapotban voltak. Csupa mész volt a ruhájuk, tisztára, mint a szobafestőké. Biztos, hogy ennek volt valami oka.
0: A fiatal embert nem fogta el kitörő öröm a hírtől.
1: Képzelem, mi van a lakásomban, gondolta lemondóan.
2: Kész szerencse, hogy most úgysem nézhetek utána.
0: A pincér besietett a kávéházba, de nyomban vissza is jött.
2: Levelet hoztak Zeiler úrnak. Ebben a pillanatban adták le.
0: Zeiler feltépte a borítékot. A levél így szólt. Nekünk hamarabb kellett volna találkoznunk. És nem vetély, hanem üzlettársként. Talán egy más alkalommal. Ezúttal ön kerekedett felül. Fogadja őszinte elismerésemet.
3: A fiatalember zsebrevágta a levelet és körülnézett. Egy fehér szakállú, sötét szemüveges öreg urat keresett.
0: Asztalon. Besietett a kávéházba.
2: Kisasszony!
0: Kiáltott a pultnál.
2: Ki adta át a levelet?
0: Egy magas, idősebb úriember.
2: Fehér szakállal?
0: Nem, borotvált arca volt.
2: Hát, persze,
0: csapott a homlokára Zeiler.
2: Igazi tudósnak látszott,
0: magyarázta a püféslány.
2: Látta volna, amikor még szakálla is volt. Azt hitte volna róla egész egyetem.
0: Zeiler visszarohant a teraszra és leült Struve mellé, aki éppen komponálni kezdett a márványasztalkán. Egy körömfeketényi ceruzával 5 párhuzamos vonalat húzott, és szarkosan pötyögtette rájuk a kotta fejeket. Zeiler rossz kedvűen bámult ki az utcára. Hirtelen megrándult, mint akit áramütés ért, és görcsösen megragadta Struve karját.
1: Ne háborgass!
0: Vicsorgott a komponista. Halkan, finoman elfütyült a márványra jegyzett témát. Szakasztott olyan volt, mint egy gyerek a játszótéren.
1: Ember!
0: Rázta meg Zeiler a zeneköltőt.
2: Látod azt a jól öltözött urat ott a taxiban?
1: A bútorszállító kocsi mögött, a villamos mellett?
2: Igen.
0: A taxi nem tud tovább menni. Állati mászlink van.
1: Ide figyelj, öregem.
0: Ha azt az urat épségben eljuttatod a rendőrfőkapitányságra, csókot lehelek a homlokodra.
1: Nem vonz.
0: Tedd meg nekem ezt a szívességet, Rudi.
1: Csak nem képzeled, hogy őrizetbe vétetek egy úriembert, akit egyáltalán nem is ismerek.
0: Ez az ember egy rablóbanda vezére.
1: Ha téged érdekel ilyesmi, kegyeskedj elcsípni magad.
0: De én most nem érek rá, mondta Zeiler.
1: Rajta, Rudi.
0: Utána azt is elmesélem neked, ki volt az, aki Struve néven bitangolt Kopenhágában. A komponista megelevenedett.
1: Aki az én becsületes nevem alatt lopott.
0: Igen, igen. Zeiler imára kulcsolt a kezét.
2: De most szedd a lábat, könyörgök.
0: A bútorszállító kocsi bármely pillanatban kitérhet, és akkor bottal üthetjük a pasas nyomát.
1: Honnan ismerette az ástrúvét?
3: Zeiler barátja füléhez hajolt és súgott neki valamit. Azért súgdolózott, hogy az olvasó egyelőre ne értesülhessen arról, amit mondott.
1: Vagy úgy? És akkor csak ugyan megmutatod a hasonmásomat?
3: Strube szinte ficánkolt a gyönyörtől.
1: Meg hát? Olyan közelről, hogy lekeverhetek neki egyet?
3: Még közelebbről. De most már lódulj végre, és jegyezd meg a kocsi rendszámát.
1: Oktávutam, furiózó!
3: Harsogta a zeneszerző, sörényére csapta kalapját, odaintott egy üres taxit, és nekivágott a féktelen hajszának. Zeiler fizetett, és elsétált a sarki taxiállomásig. Beült az első kocsiba.
4: Jörgstrasse és Bell Allianzstrasse sarok. Sürgős, a kerülőket megtakaríthatja. Ismerem az utat.
3: Irene Traurig befejezte elbeszélését. Nem toltotta meg semmivel, és elhallgatni is csak keveset hallgatott el. Némán ült a kalapos király karszékében, és várta az ítéletet.
5: Ilyen, szólalt meg Stenhöfer úr. Derék, kitűnően viselkedett. Arra az ötletére pedig, hogy Külc úrnak a másolatot adta át az eredeti helyett, egyenesen büszke lehet. És miért tesz magának szemrehányást a várneműndei támadás miatt? Drága gyermekem, abban a vaksötét helységben mindenképpen elrabolták volna magától a miniatűrt. Vagy így, vagy úgy. Ha nem az Alstruve, akkor a banda, ami még valószínűbb. Eltűnt a Holbein, hát eltűnt. Ennek ellenére elégedett vagyok magával.
3: Ön igazán jó indulatú hozzám, Stenhöfer úr.
5: Jó indulatú?
3: Képett el a törékeny öreg úr.
5: Én csak azon iparkodom, hogy igazságos legyek.
3: Magamfajta vénembennek ez már nem is esik nagyon nehezére. Megszólalt a telefon. Stenhöfer úr felállt és a készülékhez lépett. Felemelte a kagylót. Ráncos arca lassan felderült.
5: Csak ugyan?
3: Kiáltotta.
5: De hisz ez sodálatos. Megyünk.
3: Visszatette a kagylót és megfordult.
5: Mit szól hozzá? A miniatűr a főkapitányságon van.

0: amikor egy karcsú fiatalember lépett be az üzletbe. Emily asszony kijött a csengő hangjára.
1: Mivel szolgálhatok?
0: A karcsú fiatalember udvariasan kalapot emelt, és a mester felől érdeklődött.
1: Nem veszünk semmit,
0: jelentette ki határozottan Emily asszony.
2: De én nem is akarok eladni önöknek semmit,
0: nevetett a fiatalember.
2: Ne haragudjon, kérem,
0: mentegetőzött Emily asszony. Tudja, ha valaki a mesterrel akar beszélni, arról rendszerint kiderül, hogy ügynök.
2: Én nem vagyok az.
0: Legyen olyan kedves, és szóljon a férjének. Régi ismerősök vagyunk.
2: Megint meglengette a kalapját, és bemutatkozott. De olyan halkan, hogy még maga sem értette.
1: Ennyi, de kár,
0: sajnálkozott Emily asszony. Az uram éppen ebben a percben ment el hazúról. Nem üzen neki valamit? A fiatal ember tétován ingatta a fejét.
1: Nehéz ügy. Vannak dolgok, amiket a legjobb egyedül annak elmondani, akit illet. Nincs igaza?
0: Talán igen, ismerte el Emily asszony. Mikor jön haza?
1: Ha én azt tudnám. Alig 5 perce, hogy felhívták.
0: Emily asszony habozott befejezni a mondatot.
1: A rendőrségről?
0: Emily asszony meglepetten bámult a fiatal emberre. Jelen voltam ugyanis, amikor Várnemündében megtámadták őket.
1: Micsoda cirkusz volt ott?
0: Mesélt róla? Emily asszony bólintott.
1: Most pedig, folytatta a fiatalember, megtudtam valamit, ami szorosan összefügg az eseményekkel,
0: és bizonyára nagyon érdekelné a kedves férjét.
1: Hívja fel telefonon,
0: javasolta Emily asszony. Az Alexanderplatzon van, a főkapitányságon. A telefon a szobában van, az üzlet mögött.
1: A hüvelykujjával hátrafelé bökött.
2: Jaj, ne,
0: ellenkezett a fiatalember. A telefonnak olykor füle van. Legokosabb a dél körül megint benézek. Mint hogy Emily asszony szemlátomás nemigen sietett tiltakozni, aggodalmas hangon hozzáfűzte. Remélem nem lesz még késő. A hentesné meggondolta magát.
1: Tudja mit?
0: Ha nem átalja, itt megvárhatná az uramat. Már amennyiben ráér. A fiatalember elővette zsebóráját, és töprengve nézegette a számlapot.
1: Ami azt illeti, elég sok még az elintézni valom, de mondjuk egy órácskát rászállhatok.
0: Remek! Örült meg Emily asszony. A pult mögé kormányozta a fiatalembert, és bevezette a hátsó szobába.
2: Ez bizony szedett, vedett egy kicsit, de tudja, az igazi lakásunk voltaképpen az emeleten van.
0: Szerintem nagyon takarosít minden, állította a fiatalember.
2: Na, megjárja, de hát mit csináljunk? Mégsem lehet folyton forgást a boltban ácsorogni és lesni a vevőt, aki nem jön.
1: Kivált, mióta a lábammal is baj van.
0: A fiatalember helyet foglalt és részletes tájékoztatásban részesült Emily asszony lábpanaszait illetően. A hentesné nem fukarkodott a felvilágosítással, de amikor már kicsit túlságosan elmerült a részletekben, a fiatalember a szavába vágott és megkérdezte, születésnapja van-e a családban valakinek.
1: Csodálatos sütemény illatot érzek ugyanis.
2: Á, hát csak Oszkár miatt van az egész.
0: Mosolygott elégedetten Emily asszony. Sütöttem neki septében egy kis meggyes rétest, hogy megint itthon van köztünk. És este eljönnek vacsorára a gyerekek is, mindnyájan. Persze a vőimmel meg a menyeimmel. Sőt, hozzák az összes unokámat is. De tudja, csak amilyen kisebb családi ünnep lesz. Cirka 20 személyes.
2: Ez szűk körben honol a boldogság?
0: Öcselkedett a fiatalember, és körülnézett a szobában. Milyen otthonos itt minden. Tekintete megállt a bőrkanapé fölött.
1: Ezt a micsodát Oszkár hozta nekem Kopenhágából,
0: mesélte Emily asszony.
2: Szerintem elég ocsmánykép.
1: Tisztességes asszony nem viseli ilyen ruhát.
2: Annyira azért nem drága a szövet, hogy itt takarékoskodjon vele valaki. Ráadásul még csak nem is valódi a festmény.
0: A fiatal ember láthatólag sokkal jobban érdekelték a Bolein Anna körül sorakozó, szépen bekeretezett családi fényképek. A hentesné keresztnevek valóságos tüzérségi ösztüzét zúdította rá. A fiatal ember feje fölött menthetetlenül összecsaptak a külc rokonság hullámai. Ekkor megszólalt az üzletben a csengő.
1: Kuncsapt jött,
0: állt fel Emily asszony, ki kell mennem, remélem nem unja alára magát. A fiatalember felkapott egy újságot az asztalról.

hentesek és mészárosok lapja volt. Ezzel majd elszórakozom. Érezze addig is otthon magát, tanácsolta Emily asszony. Iparkodni fogok. Emily asszony lesimította frissen keményített fehér kötényét, és átment az üzletbe. Steinhöfel urat, Iréne Traurigot, valamint Külc hentes és mészáros mestert, egy törzsörmester a főfelügyelő szobájába vezette. A helyiség zsúfolásig teli volt emberekkel. Közel 200 rendkívül komor tekintetű férfiú áldogált a fal mellett. Az urak párosával voltak összebilincselve. A főfelügyelő üdvözölte három új vendéget. Csak úgy ragyogott a jókedvtől. Elnézésükért esedezem, mondta vidáman. Sajnos nem vagyok egyedül, de gondoltam, nem küldöm el ezeket az urakat, míg be nem mutattam őket önöknek. Trauri kisasszonyhoz és Külc úrhoz fordult. Oly kicsiny a világ. Szinte csodálnám, ha nem találkoznának itt néhány ismerőssel. Iréne tartózkodóan hátrahúzódott. Az ősz Dalia viszont peckesen odaterpeszkedett a banditák elé, és tüzetes szemlét tartott. Először is Philipp Achtel úr borvirágos ábrázatát fedezte fel, tündöklően vöröslő orráról. Ott látta továbbá a kisnövésű Storm urat, felsikeredett elálló füleivel. Jelen volt az a kellemetlen fráter is a vasúti fülke sarkából, aki azt állította, hogy a dán komphajón másodszor is tartanak vámvizsgálatot. Sőt, nem hiányzott a család vám tisztviselő sem, és viszont látta Külc úr még jó néhány más útitársát is. Az íróasztal felé fordult. Valóban kicsiny a világ, főfelügyelő úr. Csak azt sajnálom, hogy éppen itt kellett találkoznom ezzel a siserehaddal. Jobban szerettem volna, ha inkább valami erdőben akadok össze velük. Ott valahogy kötetlenebbül viselkedhet az ember. De kedves barátom, szólalt meg Storm, hogyan is beszélhet így rólunk? Ne járassa a száját, lipogatott rá az őrmester. Külc papa hátrált egy lépést. Már miért te járatnám? Kérdezte felháborodottan. Ön járathatja, jegyezte meg Philipp Achtel. A hatósági közeg intelme nekünk szólt. Elvezetni őket, rendelkezett a főfelügyelő. Éppen ideje, méltatlankodott Kastel. Elvégre nem vagyunk a panoptikumban. Takarodjatok, ordított fel a főfelügyelő. Az ajtó kitárult, és a rostoki ultitársaság vizsgálati fogságba vonult testületileg. A főfelügyelő ablakot nyitott, és mélyen beszívta a friss levegőt. Aztán visszalépett az íróasztalhoz, és átnyújtott egy kis csomagot Steinhöfel úrnak. Mélységes örömömre szolgál, szónokolt ünnepélyesen, hogy így hamar sikerült visszajuttatnom önnek az elrabolt miniatűrt. Kétszer ad, aki gyorsan ad. Az öreg műgyűjtő meghatottan vette át az értékes tárgyat. Hálás köszönetem, főfelügyelő úr. Kibontogatta a kis csomagot. Egy faládikó került napvilágra. Meg tudná magyarázni egyébként, hogyan került a Holbein a banda kezére? Mi azt véltük ugyanis, hogy a csomagot az a fiatal ember lopta el, aki jogtalanul Struvének adta ki magát. A főfelügyelő zavartan vállat vont. Körülbelül másfél órával ezelőtt kihívta valaki a riadókészültséget a Kantstrasséra. Az illető világosan megjelölte a lakást, és a bandát valóban ott is találtuk. A főbérlő azonban, aki bezárta őket az egyik szobába, nyomtalanul eltűnt. Hát ez nagyszerű, állapította meg Steinhöfel úr. Az agyafurt főbérlő pedig valószínűleg azonos az Alstruvéval, nem de? Vagy tévedek? Közben kinyitotta a falátikót. Elképzelhető, hogy önnek igaza van, felelt a főfelügyelő. Annyi már bizonyos, hogy Joachim Zeilernek hívják. De azt még nem tudjuk, hogy azonos-e az Alstruvéval. Minden esetre már folyik a nyomozás. Nem értem a dolgot, szólalt meg Iréne. Amennyiben ez a Zeiler a tolvaj, nyugodtan elvihette volna miniatűrt a lakásából, miután bezárta a bandát. Ha viszont a mi Struvénk azonos a maguk Zeilerével, szögezte le Oszkár Külc hentes és mészáros mester, akkor megismétlem, amit már a rostoki rendőrfőnöknek is kijelentettem, a mi Struvénk nem tolvaj. A nem micsoda? Tudakolta a berlini főfelügyelő.
Az öreg műgyűjtő ez alatt nagyítót vett ki a zsebéből, és úgy vizsgálta a miniatűrt, mint házi orvos a betegét. A főfelügyelő felállt. Nos, Steinhöfer úr, kérdezte, elégedett a munkánkkal? Steinhöfer úr hátradőlt a széken. Nem egészen, főfelügyelő úr. A miniatűr, amelyet ön oly baráti módon és gyorsan kezemhez juttatott, sajnos nem a valódi Holbein, hanem a másolat.

0: 18. fejezet. Gépesített hajtóvadászat. A főfelügyelő és vendégei percekig csak ültek, és egy hang sem jött ki a torkukon. Tanácstalanul meredtek egymásra, szinte megbénította őket az ijegység. Elsőnek a főfelügyelő szedte össze magát. Másolat? Bizonyos, hogy nem téved, Steinhöfel úr?
1: Nem tévedek, válaszolt a gyűjtő. És nem túlzásra azt állítom, hogy rajtam kívül egész Európában nincs senki, aki az adott esetben így kevéssé tévedhetne.
0: Visszahelyezte a Holbein másolatot a bársonnyal bélelt faládikába, a ládikát pedig az íróasztalra tette. Az ősz hentes izgatottan ráncigált a bozontos kandúrbajuszát.
2: Ebben az ördög keze van. Mi, meg az egész rendőrség egy rablóbandát hajszolunk. A rablóbanda pedig teljes létszámban egy fiatal embert hajszol. A fiatal emberről viszont kiderül, hogy a valódi miniatűr helyett a hamisa csakliszta el.
0: Nem értem és nem értem, hajtogatta Iréne. A miniatűrt végtére is az én táskámból lopták ki. Hiszen amikor a mulatóban megint kigyulladt a villany, a táskám már üres volt. Könnyen elképzelhető, hogy a kisasszony tévedett. Tűnődött a rendőrtiszt. Talán nem az eredeti, hanem a másolat volt a táskájában a támadás előtt? Kizárt dolog, állította Iréne. Lehetetlen, hiszen a banda épp akkor szállította vissza a másolatot. Amikor sötét lett, még ott hevert Kürtz úr előtt az asztalon. Úgy van, erősítette meg az idős hentes. Azzal az arcátlan levéllel egyetemben.
2: Ez valóságos rejtély, mondta főfelügyelő.
0: Kérem, Steinhöfel úr, lehetséges, hogy a képnek több másolata is létezik?
2: Nem, ez lehetetlen.
0: Akkor csak egy megoldás van, vonta le végkövetkeztetéseit a főfelügyelő. Nevezetesen pedig az, hogy amennyiben a miniatűr, amelyet egy pillanatig valódinak véltünk, csak másolat, akkor szükségképpen az az eredeti, amelyet önök eddig másolatnak tekintettek. Kedves Trauri kisasszony, megmondaná, hol van jelenleg a másik példány? A lánynak még az ajka is elsápadt és remegett. Kürtz úrnak ajándékoztam, amiért olyan kedves volt hozzám. Úgy gondoltam, Steinhöfel úrnak sem volna ez ellen kifogása. Steinhöfel úr az asztalon heverő faládikára mutatott. Az eredeti hamisítványt boldogan ajánlom fel Kürtz úrnak. Sőt, megtisztel, ha elfogadja emlékül. De mondja, Kürtz úr, mi lett közben azzal a képpel, amelyel a titkárnőm ajándékozta meg tegnap, és amely, mint kiderült, a valódi Holbein? Az ősz hentesmester a térdét csapkodta.
2: Hát ez kész őrület!
0: És dörgő kacajra fakadt. Hol a miniatűr? Idegeskedett a főfelügyelő.
2: Az üzlet mögött, a szobában, kiáltotta elégedetten Kürtz papa. Az ócska bőrkanapé fölött, a családi fényképek között.
0: A többiek megkönnyebbülten sóhajtottak fel.
2: Az asszony megtudja, hogy egy 500 000 lóg nálunk a kanapé fölött egyszerűen betilizik. Tudják, mit mondott, amikor meglátta a miniatűrt?
0: Kürtz papa hatásszünetet tartott.
2: Azt mondta, jobban örült volna egy tábla csokoládénak.
0: A többiek udvariasan mosolyogtak.
2: Na,
0: állapította meg a főfelügyelő, most az egyszer mégis szerencsénk volt. Már attól féltem, hogy Kürtz úr esetleg a vonatban felejtette a 500 000-t.
2: Már megbocsásson, bántódott meg Kürtz papa. Csak nem hagyom el Iréne kisasszony ajándékát, udvariatlanság lett volna.
0: Kedves Kürtz úr, legyen szíves, hívja fel a kedves nejét, kérte a főfelügyelő. Mondja meg neki, hogy elküldjük hozzá néhány emberünket, kérjük szolgáltassa át nekik a kis utazási emléket. Készséggel küldünk cserébe néhány tábla csokoládét.
2: Áll az alkú, vágta rá Kürtz papa. A telefonhoz lépett.
0: De ha szabad kérnem, küldjön civil ruhás rendőröket, különben még azt hinnék a Jorstrasszén, hogy Kürtzék a becstelenség útjára tértek.
2: Ahogy kívánja.
0: Az idős hentes tárcsázott, és miközben kapcsolásra várt, Irénére kacsintott.
2: Bizony, hentszeged erősen, ugye jó néha az öreg a háznál.
0: A hívott szám felelt.
3: Hello?
0: Kiabált a kajtlóba Krücz papa.
3: Te vagy az Emily?
0: Igen, még a főkapitányságról beszélek. Figyelj jól ide!
3: De nehogy berezelj!
0: Az a helyzet ugyanis, hogy el akarunk küldeni hozzád néhány rendőrt.
3: Nem, nem, nem téged akarnak elvinni, hanem a miniátűrt. A miniátűrt. Érted?
0: Micsoda?
3: Te jó szagú úristen! Hát azt a picurka képet, amit az utazásról hoztam neked. Ott lóg a kanapé fölött. Megértettél végre?
0: Na hát. Egy kis ideig semmi sem hallatszott a készülékből, de aztán valóságos szó áradat következett. Külc papa váratlanul az íróasztalra támaszkodott teljes súlyával, majd szinte aléltan letette a kagylót, vakon rámerett a főfelügyelőre, meg a többiekre, és lassan végig simított a homlokán. Nehézkesen eltámolygott a székig, és leroskadt.
1: Mi történt magával, Külc papa?
0: Kérdezte aggódva Iréne.
1: Az én miniatűröm is eltűnt, dadogta halkan az öreg.
0: A főfelügyelő felpattant.
3: Mit jelentsen ez, Külc úr?
1: Ha én azt tudnám, dünnyögte a megrendült hentes.
0: Egy fiatal ember járt nálunk, és sürgősen beszélni akart velem. Emily bevezette az üzlet mögé a szobába. Azt mondta neki, ott megvárhat. Közben betoppant egy vevő. A feleségemnek ki kellett mennie a boltba. És mire visszatért a szobába, a fiatal ember már nem volt. Az asszony persze azt gondolta, hogy a fiatal ember sokallotta a várakozást. Ezért nem is törte miatta különösebben a fejét. És csak most, amikor felhívtam, vette észre, hogy a miniatűr már nem lóg a kanapé fölött. Az illető egyszerűen leakasztotta a szögről, és a folyosóra nyíló ajtón elillant vele.
3: Már megint ez a fiatal ember!
0: Rikoltotta magán kívül a főfelügyelő, és a hatalmas ácsceruzát dühötten a papírkosárba vágta. Steinhöfel úr mélabúsan mosolygott.
1: Ami engem illet, általában nagyon kedvelem a talpra esett fiatal embereket. De be kell vallam, ez az egy kisé túlságosan talpra esett még nekem is.
0: A főfelügyelő felkapta fejét. Az illető alig, hanem már a várnemündei rajtaütés után észrevette, hogy tévedésből a másolatot lopta el, és ezért hagyta ott mindjárt a miniatűrt is, amikor a bandát bezárta a lakásba. Így kétszeres sikert aratott. Először is megszabadult a vetétársaktól, ráadásul számíthatott arra, hogy egy darabig mi is eredetinek fogjuk tekinteni a másolatot. Ezzel megint időt nyert, amit úgy használt fel, hogy elment Külcné asszonyhoz, és teljes lelki nyugalommal ellopta az eredetit, amely mint értéktelen holmi őrizetlenül lógott a falon.
1: És honnan tudhatta ez a fiatalember, hogy a másodpéldány Külc úrnál van?
0: Kérdezte Iréne.
1: Hiszen már rég nem volt várnemündében, amikor én Külc úrnak ajándékoztam az állítólagos utánzatot. Nekem ez az egész nagyon hihetetlen.
0: A főfelügyelő kivédte az ellenvetést. Egyszerűen próbát tett. Végeredményben a másik miniatűrnek is csak lennie kellett valahol. Azon kívül ne felejts el, kisasszony. A gazfickóknak rendszerint nagyobb szerencséjük van, mint a becsületes embereknek.
1: Örökké csak ezek a teóriák.
0: Dünnyögte Külc, hentes és mészáros. Aztán újfent elmerült bánatában.
1: Titkárnőm ellenvetésének kétségtelenül van némi alapja, jelentette ki Steinhöfel úr. Úgy érzem, ebben az ügyben még nem látunk mindent tisztán.
0: Ez is csak teória, motyogta Külc papa.
1: Csupa teória az egész.
0: Váratlanul felugrott és a gyűjtő elé állt. Csak egy biztos. A miniatűr eltűnt, Steinhöfel úr. Én 500 000 tartozom önnek. Ne is ellenkezzék. 6000 márkám van a bankban. Az az öné. Ráadásul öné az üzletem is. Nem megy rosszul. Jó helyen van. Az asszony meg én, majd a gyerekekhez költözünk.
1: Az Isten szerelmére!
0: Kiáltott fel a törékeny agműgyűjtő, és védekezve emelte fel a kezét. Nem mondaná meg, mit kezdjek én egy mészárszékkel?
1: Az már az ön dolga, felelte az őzdalia. Felőlem el is adhatja. Én ehhez kötöm magam. Nem lesz nyugtom, míg akad egy nadrág gombom, amire nincs ukvetlenül szükségem. Mától kezdve az öné mindenem, amim csak van.
0: Legfeljebb néhány öltönyt tartok meg, ha megengedi. Amúgy sem illenék önre. Később majd írásba foglaljuk az ügyet. Visszaült a helyére, és reszkető ujjakkal egy cigarettát kotort elő a tárcájából. Kedves öcsém, ön nincs eszénél. Védekezett Steinhöfel úr. Először is ön szentül hitte, hogy a másolat van a birtokában. Másodszor pedig úgyis visszakapjuk az eredetit. Nem, de főfelügyelő úr. Mi sem természetesebb? Állította némelyest bizonytalanul a rendőrtiszt. Ezt maguk sem hiszik. Dacoskodott az őszhentes. Az a fiatalember csak ugyan igazi zsivány. Akkor soha az életben nem látja viszont a holmennyét, Steinhöfel úr. Erre akár mérget is vehet. Mintha nem volna túlzottan jó véleménye a rendőrségről, sértődött meg a főfelügyelő. Hülsz papa meg sem hallotta a közbeszólást, elgondolkozva intett az öreg műgyűjtő felé. Később majd írásba foglaljuk az ügyet, ismételgette komolyan. Struve zeneszerző már több mint egy órája száguldott a simára borotvált úriember nyomában. A két sofőr meglepően hamar felfogta, hogy itt korán sem holmi sétakocsikázásról van szó. Kivált az egyik döbbent rá világosan. Amikor ugyanis meg akart állni és megérdeklődni, miért hajszolja őt utasa céltalanul főútvonalak és mellékutcák tömegén át, a visszapillantó tükörben meglátta, hogy az előkelő úr pisztolyt ránt, kibiztosítja a fegyvert, és félreérthetetlen módon odaszorítja az ő bőrzekéjéhez. Az élet döntő pillanataiban nincs szükség szavakra. A sofőr el is határozta, hogy egy szóval sem kérdezősködik tovább, és főként nem áll meg semmi pénzért. Rátaposott a gázra, és száguldó iramban befordult a következő sarkon. Az üldöző taxiában valamelyest oldottabb hangulat uralkodott. A zeneszerző tüzetes kutatás után talált a zsebében egy ív kottapapírt. Ez darabokra tépte, és az így módon előre gyártott cédulákra üzeneteket firkantott a köröm feketényi ceruza véggel. Minden cédulát azonos szöveggel látott el, amely így hangzott. Az IA 32875-ös rendszámú taxit azonnal tartóztassák fel. Utasa körözött bűnöző. A Holbein ügyben. Struve minden útjába kerülő közlekedési rendőrnek kidobott egy ilyen cédulát. A Steinplatz forgalmát irányító közeg az arra kerékpározó járőr kezébe nyomta a kottapapírt. A járőr értesítette őrsét. Az őrsparancsnok kérdést intézett a főkapitányhoz. Az illetékes főfelügyelő kiadta a megfelelő utasításokat. Nem telt sok időbe, már is motoros rendőrök serege robogott Berlin utcáin szertecét, és keresték az IA 32875-ös rendszámú taxit. Horn professzor a Gedächtniskirche mellett figyelt fel az első motoros rendőr járőrre. A motoros éppen a Rankestrasszénál állt, és az oldalkocsi utasa a taxira mutatott.
4: Tovább!
0: Rikoltott Horn professzor. Piros a lámpa! Feleselt a sofőr. Horn professzor megemelte kicsit a revolvert, és a taxi a piros lámpa ellenére átszáguldott a kereszteződésen. Rudi Struve csak úgy ugrált az ülésen.
4: Utána!
0: Üvöltötte szinte önkívületben.
4: Utána!
0: A hajtóvadászat hova tovább jelentős méreteket öltött. Közvetlenül a két taxi mögött motorbiciklis rendőrök robogtak. Bőgtek a dudák. A járókelők bámészan nézték a tíz felvonulást. A magánautók kéjesen gyorsítottak, és megpróbáltak bekapcsolódni az üldözésbe. Az utcán mámorosan borult fel a rend. Az első taxi váratlanul fékezett a nagy áruház előtt. Az utas kiugrott, és 7 mérföldes léptekkel berohant az áruház ajtaján. A második sofőr szintén megállt.
4: Várjon meg itt!
0: Rendelkezett Rudi Struve, és a szökevény nyomába eredt. A bejáratnál összeütközött a rendőrökkel, akik épp akkor pattantak le a motorkerékpárról.
4: Jöjjenek velem!
0: Harsonázta feléjük a komponista, és temperamentumosan belevetette magát a vásárlóközönség hullámzó tömegébe. Horn professzornak azonban nyoma veszett.
4: Azonnal zárjanak le minden kijáratot!
0: Vezényes Struve, és feliramodott a lépcsőn. A vendégek éppen el akartak búcsúzni a főfelügyelőtől, amikor a Steinplatzon székelő rendőrös jelentkezett és beolvasta az IA32875-ös rendszámú taxira vonatkozó cédula szövegét. A főfelügyelő megtette a szükséges intézkedéseket. Elindultak a motoros járőrök. Haladéktalanul megszállták a városból kivezető utakat. Ennél többet egyelőre nem tehettek. A vendégek visszaültek a helyükre, és valósággal csüktek a telefonon. Most talán szerencsénk lesz, reménykedett a főfelügyelő, és mégis sikerül elcsípni ezt a fiatalembert. De az ég szerelmére, ki az ördög ülhet a másik taxiban? Tűnődött kissé szkeptikusan az agműgyűjtő. Ki az ördög rendezi ezt a fura hajtóvadászatot? A rendőr tiszta vállát vanogatta. Halvány sejtelmem sincs. Elképzelhető, hogy valamelyik versenytársa akarja a kezünkre játszani. De ugyanígy lehet az egyik cinkosa is, aki hamis nyomra kíván vezetni minket. Ezt csak az Isten tudja. Ahogy én azt a fiatalembert ismerem, ő maga osztogatja a cédulákat. Nyilvánította ki véleményét Külcpapa. Megint bolondot csinál belőlünk egész egyszerűen, és ha elkapják a taxit, figyeljék meg, hogy vagy üres lesz, vagy valami tökéletesen ártatlan pacák ül majd benne. Bár ami azt illeti, úgy kell nekünk. Hittünk annak a becsületes ábrázatának, ő pedig behajtja rajtunk szarvas ökrökön a számlát. Roppant tenyerébe temette ősz fejét.
5: Micsoda akasztófa virág! Miatta fogytam le 2 nap alatt 2,5 kilót. Ezt nézzék meg!
0: Megráncigált a pocakján a mellényt.
5: Legalább 2,5 kiló.
0: Ráadásul még csődbe is juttatott. És ezek után változatlanul rám akarja hagyni a boltját, mosolygott Steinhöfer úr. Az üzletem változatlanul az öné, dacoskodott Külcpapa. Meg a bankbetétem is. Csináljon vele, amit akar. Én a magam részéről befejeztem. Elköltözöm az asszonya a gyerekekhez, és majd kisegítek náluk a boltban. Megszólalt a telefon. Feszült izgalommal esték a főfelügyelőt, aki felvette a kagylót. Lehet, hogy megtalálták a taxit? Talán már a tolvajt is elfogták? Önt keresik, Külc úr, szólalt meg a főfelügyelő. Tessék, vette át a hallgatót Külcpapa. Hirtelen elvörösödött, mint akit a guta kerülget.
3: Nem! Ordította bele a telefonba, és levágta a kagylót.
0: A többiek kíváncsian meredtek rá.
3: Ilyen marhaságot! Mérgelődött az öreg. Itt 500 000 forog kockán. A feleségem meg azért nyaggat, hogy megyek-e már végre ebédelni.
0: Kopogtak. Egy őrmester lépett be, és feszes vigyázba állt. Levél Steinhöfer úrnak, most hozták. A műgyűjtő átvette. Az őrmester távozott. Steinhöfer úr kinyitotta a borítékot, elolvasta a levelet, és szótlanul a főfelügyelőnek nyújtotta. Ő is elolvasta, majd továbbadta Irénének és Külcpapának.
3: Hűha,
0: kurjantott fel az őzdalja. Ezt az írást ismerem. Ez a mancs írta a banda levelét is a fiatalembernek. A komphajón. Később pedig nekem, amikor visszahozták a hamis miniátűrt Várdemündében. A rendőrtiszthez fordult. De hogy lehet az, hogy a pajtik még most is leveleket firkálnak? Azt hittem, lakat alá tették őket. Eszerint nyilván nem került horogra az egész banda, hanem csak egy része. Csüggett el a főfelügyelő. Iréne bólintott. A levél feltehetőleg a fehér szakálú, sötét szemüveges öreg úrtól származik. Mindig is úgy éreztem, az a vezérük. És most mit tegyünk? Kérdezte Steinhöfer úr. A főfelügyelő csengetett. Természetesen oda megyünk. Polgári ruhás nyomozókat fogok előre küldeni. Mielőtt odaérünk, feltűnés nélkül körülveszik a házat. Belépett az őrmester. A főfelügyelő kiadta a megfelelő parancsokat. Aztán vendégeihez fordult. Jöjjenek! Keressük fel az oroszlánt a barlangjában! A levél az íróasztalon maradt. Így szólt. Mindazok, akik érdekeltek a Holbein miniatűr elrablásában, ezúton kéretnek fel,
3: hogy szíveskedjenek elfáradni a Bajstrasse 12/A számú házba. A nagyáruház valamennyi be- és kijáratát lezárták. A kapuk előtt rendőrkordon állt a hősiesen a kíváncsiak rohamát. A kapukon belül szintén rendőrök örködtek. Ők az áruházból kitörni vágyó tömeget csillapították. Akkor a ricsaj volt, mint egy nagyobb állatkertben, közvetlenül etetés előtt. Struve, a zeneköltő, végig viharzott az összes létező lépcsőn, átjáron, folyosón és raktáron, mind végig hű csapatának élén. A részlegvezetők, valamint beosztottjaik átkutattak minden szekrényt, minden zugot. Zseblámpával világítottak be minden pult alá, bekukkantottak minden függöny mögé, leállították a felvonókat. A liftes fiúk és a csomagolók testületileg vonultak le a pincébe, és elmozdítottak minden deszkaszálat. De Horn professzor eltűnt, és nem is került elő. Az áruházba zárt tömeg nyugtalansága nőttön nőtt. A Struvét követő rendőrközegek lassan kimerültek, és egyre gyanakvók pillantásokkal méregették alacsony, köpcös vezérüket. Ki tudja, mi minden nem történt volna, ha az áruház előtt tolongó tömegben nincs egy alig 6 éves kislány. Marichen, mert így hívták a gyermeket, édesanyjával ácsorgott egy kirakat előtt. A mama éppen a többi lézengővel cserélte ki észrevételeit. Marichen viszont, akit nem terhelt semmiféle gond, a kirakatot nézegette.
6: Anyu, oda néz!
3: Sikkantott fel váratlanul, és igen hangosan.
6: Az a nagy baba! Pislog!
3: Ahányan csak hallották Marichen megjegyzését, mint egy vezényszóra a szomszédos nagy kirakat felé kapták a fejüket. A kirakat közepén. Kabátok, sálak, pizsamák és ingek közepette egy rendkívül elegánsan felöltöztetett bábú ült. Egy előkelő, simára borotvált öreg úr.
7: De hiszen ez ember!
3: Süvöltött fel valaki fültépő hangon.

0: 19. fejezet. Kühlevány úr megtudja, mi a félelem. Amikor a rendőrautó megállt a Weissstrasse 12-ben alszámú ház előtt, az utasok először csak a szemüket meresztették. Nem is tudtam, hogy a betörők manapság biztosító társaságok palotáiba székelnek, ámultozott a főfelügyelő. Kiszállt a kocsiból, kisegítette az ifjú hölgyet és a két öreg urat. Ez a legújabb módszerük, jegyezte meg higgadtan Külc papa. Steinhöfer úr tétovázott. Nem lehet, hogy eltévesztettük a házszámot? Iréne oda sietett főnökéhez. De hiszen mi ennek a társaságnak a képviseleténél biztosítottuk a miniatűrt pár nappal ezelőtt Kopenhágában. A főfelügyelő már az egyik talpig felpaszományozott portással beszélt. Gyorsan visszatért. A vezérigazgató úr vár bennünket. A portás utasítást kapott, hogy vezessen fel minket az első emeletre. Elmosolyodott. Eszerint talán haza is küldhetném az embereimet, akik körülzálták az épületet, nem de már? Eszébe ne jusson, imánkodott Külc papa. Isten tudja, miféle szélhámosság rejlik már megint e mögött. Az is lehet, hogy törbe akarnak csalni bennünket, és a vezérigazgató, sőt maga a portás is álruhás rabló. Hagyja csak nyugodtan áldogálni még egy kicsit az őrszemeit. Na jó, törődött bele a főfelügyelő, és elindult előre, a többiek pedig, ha némi vonakodással is, követték. Egy altiszt felkísérte őket az első emeletre, és kitárta előttük egy fényűzően berendezett fogadóterem ajtaját. Kisvártatva belépett a Berolina Biztosító Társaság vezérigazgatója, Kühlevány úr. Délceg reprezentatív megjelenési úriember bemutatkozott, s mint többször is hangsúlyozta, rendkívüli örömére szolgált, hogy irodájában tisztelheti a világhírű műgyűjtőt, Steinhöfer urat. Kielégítő mennyiségű bájcsevegés után helyet foglalt, és erélyesen megnyomott egy csengőt. Majd ismét a műgyűjtőhöz fordult. Én csupán körvonalaiban ismerem a megállapodást, amelyet ön társaságunkkal kötött. Szolgáljon mentségem, ha? Hogy tömélnek más irányú elfoglaltságom is van. Mindazonáltal, mintha úgy érlesültem volna, hogy a miniatűr miatt, amelyet Kopenhágában 600 ezer kornáért vásárolt, és Hösztenzennél, dániai vezérképviselőknél 500 ezer márkára biztosított, önt bizonyos átmeneti kellemetlenségek érték. A jelenlévők csak hüledeztek, és elképet pillantásokat váltottak. Törékeny Aksteinhöfer úr tért magához először. Hogy bizonyos átmeneti kellemetlenségek értek? Már megbocsásson, Kühlevány úr, ezek a kellemetlenségek korán sem átmenetiek. És nagyon is súlyos kellemetlenségek. A vezérigazgató értetlenül nézett. Hogy igedizne, Steinhöfer úr? Közben belépett egy tisztviselő és meghajolt.
1: Az égvezetőnk,
0: mutatta be Kühlevány.
1: Kedves Krapho, itt a páncélszekrény kulcsa. Legyen szíves, hozzá be nekünk a Kopenhágai miniatűrt alkalmazó kis csomagot.
0: Klapró cégvezető átvette a páncélszekrény kulcsát és távozott.
2: Ezt még egy vágó marha sem írná ki,
0: fakadt ki az őszhentes. Steinhöfer úr idegesen ráncigált a kézelőjét. Ne haragudjék, Kühlevány úr, hogy egy kissé kijöttünk a sodrunkból, de a miniatűrt, amelyet az ön állítása szerint a társaság páncélszekrényében őriznek, alig egy órája lopták el Külc úr lakásából.
2: Úgy bizony,
0: büszkélkedett Külc papa.
2: Ott lógott a kanapé fölött az üzlet mögötti szobában.
0: Mert azt hittük, az a másolat. Egészítette ki Iréne, csak hogy tévedtünk. Kühlevány vezérigazgató úgy méregette vendégeit, ahogy az állatszelidítő méregetheti oroszlányait, ha merő feledékenységből korbács és pisztoly nélkül lép be közéjük a ketrecbe. A rendőrtiszt is megszólalt. Ez idő szerint 200 motoros járőr fésüli át Berlint egy taxi után, mint hogy a kocsiban állítólag a miniatűr tolvajjal menekül az eredeti Holbeinnel.
3: De hát ez maga a téboly,
0: kiáltott fel a vezérigazgató.
3: Biztosíthatom önöket,
0: ez a szava járása még ügynök korából eredt,
3: biztosíthatom önöket, hogy a miniatűrt egyáltalán nem lopták el, hanem teljes épségben és biztonságban van, mégpedig a mi páncélszekrényünk mélyén, ahonnan most veszik ki, hogy néhány másodpercen belül átnyújtsák Steinhöfer úrnak.
0: tévedésre nincs lehetőség, gyanakodott Külcpapa.
3: Kizárt dolog.
0: De a vezérigazgató úr hirtelen elbizonytalanodott. A kisasszony az imént valami másolatot emlegetett. Lehet, hogy a másolat van nálunk?
2: Ne,
0: nyugtatta meg Steinhöfer úr, és kivett a zsebéből egy kis csomagot. A másolat már a mi kezünkben van. Ebben a pillanatban jött vissza Klapró cégvezető úr, és átnyújtotta főnökének a páncélszekrény kulcsát, valamint a kis csomagot, amiért elküldték. A vendégek csak ültek, mint akiket megbabonáztak, és lenyűgözve meredtek a titokzatos kis csomagra.
2: Ha megengedi.
0: Kühlewein úr lendületes mozdulattal nyújtotta át a csomagot az öreg gyűjtőnek. Steinhöfer úr gyorsan kibontotta a zsineget, levette a papírt, és kinyitotta a faládikót.
3: A miniatűr,
0: suttogta Iréne. Csak ugyan a miniatűr? A műgyűjtő előrántotta a nagyítót, septében megvizsgálta a miniatűrt, majd hátradőlt a széken.
3: Szinte hihetetlen.
0: A valódi, mormolta dermedten. Íme, szólt öntudatosan a vezérigazgató. Mosolyogva odafordult a cégvezetőhöz.
1: Ügyfeleink ugyanis kételkedtek, és azt állították, hogy ezt a kis csomagot egy óával ezelőtt ellopták, és a tolva jelenleg taxin próbál menekülni.
0: Derűsen mondta fel a szemöltökét. Kedves Klapró, mondja csak meg, mióta is várja a gazdáját ez a kis csomag, ami betörés biztos páncélszekrényünkben érintetlenül? A cégvezető előrehajolt, és halkan felelte. Mint egy fél órája.
3: Mit beszél?
0: Ugrott fel szörnyűködve a Berolina vezérigazgatója.
3: Mindössze fél órája?
0: Küldje ide azonnal a tisztviselőt, aki az üggyel foglalkozott. Klapró cégvezető úr iszkolt kifelé. Kühlewein úr kábultan kóvájgott ide-oda a padlót borító hatalmas puha szőnyegen, és fenyegető pillantásokat vetett az ajtó felé.
3: Bocsássanak meg, én kezdtem, hogy ennyire kiesett a madrágjából.
0: Sietett segítségére szolgálatkészen a hentes mester. A vezérigazgató úr fanyarkásan mosolygott.
3: Pontosan. Alig 20 perce értesültem csak, hogy Steinhöfer úr elindult a milliárdőrért. Mikor egy rendőrtiszt társaságában jelent meg, kisé elcsodálkoztam. De úgy látszik, a mai nap folyamán még bőven lesz alkalmam a csodálkodásra.
0: Ez volt Isten rendelése, sóhajtott az őzdalia. Mi sem maradunk el etéren. Minden esetre üljön le idejében, vezérigazgató úr. Ártani nem árthat. Traoré kisasszonyhoz fordult. Úgy érzem magam, mint akit fejbe kólintottak. Egészen biztos, hogy ez a valódi miniatűr? Vagy ez is csak a féle teória? Igen, az eredeti, állította Steinhöfer úr. És pillanatnyilag ez az egyetlen dolog, amiben biztosak lehetünk. Az ajtó kinyílt. Egy fiatal ember lépett a szobába. Egyik aligazgatónk, mutatta be Kühlewein úr kissé ridegen. Ő foglalkozott az anyaggal. A fiatal ember, aki az anyaggal foglalkozott, meghajolt és közelebb lépett. Joachim Zeiler úr volt, személyesen. Iréne Traurigon kívül senki sem értette eleinte, miért ugrik fel az öreg Külcz, és miért lejt valóságos indián haditáncot a fiatalember körül. Egy szék fel is borult.
1: Hurrá!
0: Bömbölte az ősz dalia, és keblére rántotta a Berolina aligazgatóját.
1: Bravo, fiam!
0: Ordította lelkesen.
1: Így áthejteni minket, micsoda fene gyerek!
0: Csak úgy rázta a féktelen nevetés. Én rögtön megmondtam, hogy maga nem igazi Perna Heider. Büszkén hátrafordult, és ünnepélyesen Zeilerre mutatott.
1: Ő az, uraim! Ő az!
0: Kicsoda, micsoda ő? Tudakolt a Kühlewein vezérigazgató. Mind gyanítom, arról az illetőről van szó, aki alig egy órával ezelőtt elemelte Külcz úr lakásából a miniatűrt, magyarázta a főfelügyelő.
1: Mindenható, atyám,
0: örökte a vezérigazgató. Jó szerint hallani lehetett, amint testét lassan belepi a libabőr.
1: Zeiler úr,
3: lopott?
0: A fiatal ember zavartan vállat vont. Mi más tehettem volna? Kedves Kürtz úr, tisztelettel kérném utólagos hozzájárulását, hogy lophassak öntől. Ahányszor csak óhajt, kedves fiam, egyezett bele Kürtz? Hiszen a bőrömből ugra ki örömömben, hogy maga nem betörő, hát csak beszokott törni. Meglehetősen bonyodalmas volt a dolog, magyarázkodott a fiatalember. Arra gyanakodtam, hogy a rendőrség a bandának csak egy töredékét fogta el a lakásomon. Voltaképpen pusztán az óvatosság kedvéért látogattam el a hurka gyárába a Kürtz papa. A miniatűr természetesen épp úgy megérkezhetett volna már Stenhöfel úr villájába is, csak hogy nem érkezett meg. Ott lógott az ön bőrkanapéja fölött. Az öreg műgyűjtő elgondolkodott. Mondja, ön már várneműndében tudta, hogy nem az eredetit, hanem a másolatot lopta el? Vagy ez puszta tévedésből történt? Küllevány vezérigazgató észrevehetően fuldoklott. Micsoda? A mézellerünk már várneműndében is lopott? Ó, igen, vallotta beszerején a fiatalember. Kényszerűségből. Az ember nem mindig teheti azt, amit szeretne. Amikor a mulatóban elaludt a villany, glasszékesztyűs kézzel már nem lehetett rendbehozni semmit. Felszakítottam Traoré kisasszony táskáját, gyorsan belenyúltam, és elraboltam a miniatűrt. A főfelügyelő bizalmatlanul pislogott a bűnözőre. Ha viszont maga, mint állítja, bár nem ündében az eredetit rabolta el, akkor mivel magyarázza, hogy a lakásán a másolatot találtuk meg? Egyéb iránt fogadja köszönetemet, hogy segítséget nyújtott a banda letartóztatásában. Szívesen, máskor is, mondta a fiatalember. Ami pedig a miniatűrt illeti, pofon egyszerű volt a hadművelet. A villany kialvásakor a másolat még az asztalon hevert, hiszen a banda éppen akkor csempészte vissza Kürtz úrhoz. A sötétben kiloptam Traoré kisasszony táskájából az eredetit. Aztán letettem az asztalra, mint ha az volna a másolat. A másolatot meg elloptam. És szép nyugodtan olajra léptem vele. Elmerengett, és derűsen elmosolyodott emlékei. Hát igen, ilyen körülmények között az érdekeltek nyilvánvalóan nem is hihettek egyebet csak azt, hogy az eredetivel illantam el. Következésképpen Traoré kisasszony és Kürtz úr a továbbiakban már egyáltalán nem foglalkoztatta a rablókat. Ettől kezdve egyedül engem követtek, illetve az eredetinek vélt miniatűrt. Sikerült is várneműndéből Berlinig csalogatnom a bestéket, aztán úgy intéztem, hogy a lakásomon letartóztassák őket. Mint látják, aránylag egyszerű volt az egész. Az eredeti példány pedig átmenetileg biztonságba került. Traoré kisasszony és Kürtz úr nem különben.
2: Nagyszerű, tüzelt az ős dalia, bámulatos. Ha ilyesmit hallok, egyenesen irigykedem.
0: Az agműgyűjtő megfontoltan helyeselt. Küllevány vezérigazgató úr bezzeg ribigyára tört lelkileg. Számára még újak és ismeretlenek voltak a biztosítási szakma ilyetén módszerei. Joachim Zeiler folytatta beszámolóját. Mialatt a törzs kávéházamból figyeltem, hogyan hurcolja ki a riadó készültség a bandát a lakásomból, levelet kaptam a banda vezértől, aki egyébként még most is szabadlábon van. Nem sokkal azután meg is láttam, amint egy taxiba elhaladt előttem. Ráismertem, noha már leborotváltatta pompás fehér körszakállát. És akkor megint elfogott az ijegység. Sürgősen kocsiba ültem, és mentem a York Strasséra meglátogatni Kürtzné asszonyt. Úgy gondoltam, ha netán ott van a miniatűr, feltétlenül biztonságba kell helyeznem. Így esett, hogy miután várneműndében elraboltam a másolatot, Berlinben sikeresen eloroztam az eredetit is.
2: Hiába, ha az ember egyszer megindult a lejtőn, többé nincs megállás.
0: Eszerint az az ember, akit a motoros járőrök üldöznek, maga a banda főnöke? Tudakolt a főfelügyelő. Szeretném remélni, mondta a fiatal ember kissé szórakozottan. A szeme sarkából Iréne Traorégot leste, aki álmatagon bámult ki az ablakon.
2: Mondja, boszorkánymester maga?
0: Kérdezte a főfelügyelő. Hogyan jutott még arra is ideje, hogy a röpcédulákon közölje a közlekedési rendőrökkel a taxi rendszámát, amelyben a maga borotvált képű rabló vezére ül?
2: A boszorkánymester éppenséggel nem vagyok,
0: szerénykedett a fiatalember. És a röpcédulákhoz nincs semmi közöm. Azokat alig, hanem Struve barátom osztogatta.
2: Az a kis köpces Bauxendol a maga barátja?
0: Robbant ki Külsz papából a nevetés.
2: Na haja, hogy az micsoda arénát rendezett, amire egy kicsit őrizetbe vették?
0: Tudom, mondta Zeiler.
2: Találkoztunk a kávéházban. Én meg azon mód utána szalajtottam a rabló vezérnek. Ki tudja, hol lehet most szegény?
0: Remélem, nem történt semmi baja. A főfelügyelő elmagyarázta a vezérigazgatónak, hogyan került sor egy bizonyos Struve nevezető zeneszerző letartóztatására.
2: Iszonyat, ájuldozott Küllevájn úr. Cégünk aligazgatója hamis név használatára vetemedett.
0: Kényszerűségből, állította Joachim Zeiler. Kopenhágában tanulja voltam ugyanis, hogy Raurik kisasszonyt és Külc urat figyeli, sőt követi a banda néhány tagja. Épp ezért iparkodtam mondva csinált ürüggyel, és persze álnév alatt megismerkedni velük. Úgy gondoltam, mindenképpen a közelükbe kell lennem, ha esetleg komolyra fordul a dolog. Zeller úr még egy lipcsei unokahúgot is szíveskedett kiagyalni a kedvemért, akit szintén Irénének hívnak. Ráadásul egy unoka fívért, aki Hanoverben fülorvosként engeti életét. Szólalt meg Iréne. Az unokahúg valóban koholmány volt, ismerte el a fiatalember. De a fülorvos igenis él. Küllevájn vezérigazgató a kezét tördelte.
2: Végátményben melyek azok a bűncselekmények, amelyeket nem követett el az utóbbi napokban, mondja?
0: Ragaszkodik vezérigazgató úr a részletes felsoroláshoz, érdeklődött udvariasan Zeiler.
2: Nem!
0: Ordított fel Küllevájn úr.
2: Nem! És üljön le már vége maga, havot múltunk!
0: Joachim Zeiler helyet foglalt.
2: Pedig csak úgy mardosta az éjség. A legszívesebben hanyat homlok rohadt volna a legközelebbi vendéglőbe.
0: Miközben a főfelügyelő a két Holbein miniatűr kalandos históriáját boncolgatta a vezérigazgatónak és a műgyűjtőnek, különös tekintettel a történet logikai és időbeli menetére, a fiatal ember az ifjú hölgyet szemlélte, és attól félt, hogy korogni talál a gyomra. A főfelügyelő magyarázatának végén a törékeny Akstein hőfelül felállt, és kezet nyújtott a fiatalembernek. Fogadja szívből jövő köszönetemet, és engedje meg, hogy gratuláljak az elnyert jutalomhoz, mondta.
2: Miféle jutalomhoz? Lepődött meg Joachim Zeiler.
0: Steinhöfer 10 000 márka jutalmat tűzött ki annak, aki visszaszerzi számára a miniatűrt, világosította fel a főfelügyelő.
2: Hiszen ezt az összes mai újság közölte.
0: Ma még nem is láttam a lapokat.
2: Hiába, itt semmihez sincs érkezése az embernek,
0: panaszkodott a fiatalember. De persze 10 000 márkával mindig lehet kezdeni valamit.

0: huszadik fejezet, de most aztán végképp rendben van minden. Küllevány vezérigazgató gondolataiba mélyedt. Agya megemésztette már a hallottakat, azt azonban még nem tudta eldönteni, örüljön-e, avagy dühöngjön. Bizony, olykor csak ugyan nehéz a helyes utat választani. Kivált az afféle józanul száraz embereknek, akiknek bánat is, öröm is, súlyos megerőltetés. Joachim Zeiler azonban felmentette a töprengés terhe alól. Benyomásom szerint ön többé-kevésbé helyteleníti az én szükség követelte eljárásomat. Ahogy mondja, jelentette ki a vezérigazgató. Sőt, folytatta Zeiler, egyenesen erkölcstelennek tartja, hogy én mindezért még 10 000 márka jutalomban is részesüljek. Szó szerint, hagyta helyben a vezérigazgató. A fiatal ember dühösen felállt, csak úgy villogott a szeme. Ilyen körülmények között kénytelen vagyok Stenhöfel úr tudomására hozni, hogy lemondok az engem illető jutalomról. Indítványozom továbbá, hogy amennyiben léteznék valamilyen alapítvány inséges vezérigazgatók segélyezésére, úgy a 10 000 márkát utalják át annak. Küllevány vezérigazgató úrtól pedig kérem azonnali elbocsátásomat. Alászolgálja. Kurtán meghajolt és elindult az ajtó felé. De az őszhentes fürgébb volt. Az ajtó elé plántálta magát, elzárván az utat. Na nézd csak, micsoda méregzsák! Harsogta. Csak hogy én ebben nem megyek bele? Hol vagyunk voltaképpen? Biztosítótársaságnál vagy az óvodában? Stenhöfel úr visszakapta holbennyét. A biztosító megsporolt 500 000-t. A rendőrség fülön csípett egy egész rablóbandát. Voltaképpen mi az ördögöt kíván még az alkalmazottjaitól, vezérbürokrata úr? Igen, igen, tapsolt hangtalanul Stenhöfel úr. Ha Küllevány úr elfogadná netán a felmondást, én itt helyben szerződtetem a fiatalembert. És a jutalom jár önnek, kedves Zeiler úr. Akár tetszik, akár nem. Csak nem akar megsérteni. Külcpapa karon fogta a fiatalembert, és gyengéd erőszakkal visszavezette a helyére. Küllevány úr felemelkedett, kissé feszélyezetten. Zeiler úr felmondását természetesen nem fogadom el. Remélem, tisztelt ügyfeleink megbocsátanak most nekem. Ez a rendkívüli értekezet rendkívül sok időmet vette igénybe. Sajnos vissza kell térnem az irodámba. A csöppet sem rendkívüli ügyletekhez. Majd Zellerhez fordult. Mielőtt ebédelni megy, szeretnék még beszélni önnel, kedves igazgató. És távozott. Délcegem és reprezentatívan szokása szerint. Hiába gyakorlat teszi a mestert. Miután túljutottak az újdonsült igazgatónak szóló jó kívánságok áradatán, Külcpapa elégedetten krákogott. Ez a vezérigazgató ravaszabb, mint gondoltam. Okult az ügyből, ami az ő korában egyenesen emberfeletti teljesítmény, mondta. A főfelügyelő az órájára pillantott, és egészen elképedt. Sajnos nekem is búcsúznom kell, engem is vár a hivatal. A banda, amelyet Zeiler igazgató szíveskedett tárolni számunkra a lakásán, már bizonyára ég a vágytól, hogy hosszabb eszmecserét folytathasson velem. Csak a lakásomra ne emlékeztessen, kérem, sóhajtott fel a fiatalember. Attól félek, hogy a riadó készültség közelettére a banda barikádnak dolgozta át szerény lakberendezésemet. A műgyűjtő egy csekket nyújtott át a fiatalembernek. Íme a jutalom, igazgató úr. A lakásában keletkezett károkat természetesen szintén megtérítem. Kezet ráztak. Zeiler köszönetet mondott. A műgyűjtő legyintett. Ez a holbein, mutatott a faládikóra, nekem bénbolomnak többet jelent, semhogy számjegyekben kifejezhetném. Egyébként megkérem Trauri kisasszony, hogy legyen szíves segíteni magának az új bútorok beszerzésénél. Óriási! Lelkesedett Zeiler. Rendkívül nagyra értékelem Trauri kisasszony ízlését. Kopogtak. Egy rendőr lépett be, és összevágta a sarkát. Főfelügyelő úr, Krüger felügyelő úr küldött ide bennünket. Azt mondta, vezessük elő önnek azt az egyént, akit a nagyáruház egyik kirakatából vettünk őrizetbe. Nem zavarunk? A felügyelő úr úgy gondolta, hogy itt olyan személyek vannak jelen, akik esetleg meg tudják állapítani az egyén személyazonosságát, és egyéb célirányos adatokkal is szolgálhatnak. Miért nem cipelitek ide mindjárt az egész vizsgálati fogajállományt? Kámpi sorodott el a főfelügyelő. Na nem bánom, lássuk a medvét! Az őrmester kiszólt a folyosóra és félrehúzódott. Éltesebb, választékosan öltözött úriember lépett be, több rendőr kíséretében. Simára borotvált arca volt. Fesztelenül tekintett körül. Csak Joachim Zeyrrel láttán ráncolta össze kissé homlokát. A hatósági közegek mögött a köpcös kis zeneszerző ügetett be a szobába. Szőke sörénye csapzott csimbókokban lógott az arcába. Nyakkendője illetlenül félrecsúszott.
1: Pedig milyen erősen reméltem, hogy többi az életben nem fogom viszont látni önt!
0: Vetette oda szigorúan a főfelügyelőnek, aztán üdvözölte a többieket is. Utoljára barátját, Zeylert.
1: Bízom benne, hogy a megfelelőt kajtattam fel neked, öregem.
0: A legmegfelelőbbet, nyugtatta meg Zeyler. Igaz, a fehér szakál már nincs meg, és oda a szemüveg is. De ami a fő, megmaradt az úr, aki annyira szeret levelezni. Csak ugyan, suttogta Iréne. Most már én is felismerem.
2: Az öreg úr a Curtius panzióból,
0: állapította meg hökkenten Külcpapa.
1: Hát így kell önt viszont látnom.
0: A magam részéről igazán szívesen eltekintette volna a találkozástól, udvariaskodott az őrizetes.
3: Hogy hívják?
0: Kérdezte a főfelügyelő.
3: Horn professzor vagyok.
0: Biztos, hogy nem téved ebben? Érdeklődött a főfelügyelő. Nem lehetséges például, hogy egyáltalán nem is tanár? Sőt, hogy Klotz a neve?
3: Már hogy ne volna lehetséges, felelte a bandavezér. Különben is neveletlenség volna ellent mondani önnek.
0: Micsoda sajátos véletleneket produkál az élet, merengette a főfelügyelő.
3: Hányszor, de hányszor fordult már elő, hogy az ön cége betöréses lopást hajtott végre? Mi azonban nem tudtunk elfogni senkit. De hogy a cégnek ne sikerüljön egy lopás, és mi mégis nyakon csípjük valamennyi tagját. Ez újdonság. Ez újdonság.
0: De még mennyire? Ismerte el a professzor.

0: Ne pazaroljuk itt tovább egymás drága idejét. Vezessenek el. Az indítvány valóban megfontolásra méltó. Hagyta helyben a főfelügyelő, és intett a rendőröknek. A rendőrök távoztak is, Klotz úrral egyetemben. A főfelügyelő ezután Struve úr dicséretébe fogott, s valósággal égig magasztalta eredményes nyomozói munkásságát. A zeneszerző elhárította a bókokat. Pusztán azért csináltam az egészet, mert Seiler szabát adta, hogy utána megmutatja nekem azt az alávalót, aki gyalázatos módon felhasználta az én becsületes nevemet, és akkor végre megszabadulhatok a bennem szunnyadó pofonoktól. Maga nem tudja, ki volt az Al Struve? Hűlt el Irene Traurig.
1: Gőzöm sincs.
0: Valódta be nemes egyszerűséggel a zeneszerző. Külc apó csak kuncogott magában. Na hát, most itt az alkalom, hogy kiossza az illetőnek a nyaklemeseket.
1: Micsoda?
0: Merett a kis köpcös zenész a daliás hentesre.
1: Itt van a kutyaházi a szobában.
0: A többiek bólintottak.
1: Seiler!
0: Örögte a komponista.
1: Ki volt a jelenlevők közül? Mondd meg gyorsan! Hogy mersz engem kínpadra vonni, mikor azt már rég beszüntették?
0: Én voltam az. Személyesen. Tudatta kíméletesen a fiatalember. Ne haragudj rám túlságosan, Rudi. Egyszerűen nem jutott más név az eszembe. És most jöhet a pofon, de ne sajnáld. Becs szavamra nem ütök vissza. Struve zavartan vigyorgott. Aztán alaposan oldalba vágta Seilert.
1: Ne hű, haverok közt, még mit nem. Most aztán állhatok itt a Bajstrasszén azon a tegyeremben lappangó két pofonnal, s azt se tudom, hová a fenébe menjek velük.
0: Csak ugyan lehangoló lelki állapot lehet, sajnálkozott a törékeny öreg úr. A főfelügyelő kiment, hogy hazaküldje végre a polgári ruhás közegeket, akik még akkor is a biztosítótársaság palotáját őrizték árgus szemekkel. Stenhöfel úr telefonáltatott a kocsijáért. Üldögéltek és várakoztak. Külcpapa megragadta az alkalmat, és élénk színekkel ecsetelte a komponistának Seiler kalandjait Kopenhága és Berlin között. Beszéd közben két kézzel hadonászott, és a legnagyobb szavakkal sem érte be. Az ifjú hős kalandjai már most, alig néhány órával az események után, túlnőttek az életnagyságon. Az agműgyűjtő mosolyogva hallgatta, és közben elgondolkodott. Íme, megnyílik a nép ajka, és láss csodát, kereken 64 foga van. Hajdanában sárkányokat öltek, manapság szélhámosokat terítenek le. Csupán a mellékkörülmények változnak. A mítosz alkotás képessége túléli a technikát. És minél erősebben bonyolódott bele a történet filozófiai feltevésekbe, annál kevésbé hallgatta a mesét. Sőt, Seiler sem figyelt oda. Irene mellé ült, és újra feltette neki a kérdést, amelyet már 24 órával ezelőtt is feltett. Mit gondol? Elviselnénk egymást még egyszer? A lány kitért a válasz elől. Ma este elmegyek a lakására, igazgató úr, és megtekintem a károkat. Holnap megvásárolhatjuk az új bútort. Egész csomó üzletet ismerek, ahol jó és olcsó áruhoz lehet jutni. A fiatalember hallgatott. Megfelel önnek, ha ma este 7 óra tájt megyek? Folytatta a lány. Hiszen csak egy macska ugrással lakik tőlünk. A Holzendorstrasszén, nem de? Mi is a házszám, ha szabad kérdeznem? A fiatalember ellenséges pillantásokkal méregette a lányt. A szeme izzott, mint a parázs. Ó, persze, szólalt meg újra a lány, hiszen ön nem is a Holzendorstrasszén lakik, az csak a féle kis lódítás volt, ugye, igazgató úr? Ha megengedi, kérném a valódi lakcímét, de ha lehet, ne csak úgy hozzá betőlegesen. A fiatal ember odébb húzta a székét. Tudja mit? Lemondok szíves közreműködéséről. Egy szál asztalt, meg néhány széket magam is tudok venni. A főnököm utasított, hogy legyek segítségére önnek. 7 órakor érkezem. Üzleti ügyekben roppant megbízható vagyok. A fiatalember úgy csúszkált ide-oda a széken, mintha egy jól működő spiritusfőzőn üldögélne. Úgy sem nyitok ajtót. Kár is

0: eljönnie. Fütyülök a segítségére. Inkább lakom életfogytiglan egy baromfiolban. Tehát 7 órakor, fejezte be rendíthetetlenül a lány, ahogy megegyeztünk. Zeiler türelme elfogyott, felpattant. Oda nem erészelj eljönni, ordította. Ha mégis beállítana, lehajítom a lépcsőn. Megéri, a 4. lakom. Azzal kirobogott a szobából, és bevágta az ajtót. De jó szagú úristen, riadozott külcpapa. Mi történt itt? Semmi a világon, nyugtatta meg Iréne.
1: Na, tudja a fene?
0: Elmélkedett a kis köpces muzsikus.
1: Ha teszem, azt nekem mondta volna valaki, hogy lehajít a lépcsőn, én azért valahogy mégiscsak komolyabban venném a dolgot.
0: De hát nem magának mondták, hanem nekem. Jegyezte meg Iréne. Micsoda különbség. Főnöke, a műgyűjtő, a kezét dörzsölte. S jól lehet, ez vérkeringési zavaraival függött össze valamiféleképpen, mégis mindig úgy hatott, mint a különlegesen jól érezné magát. Márpedig, ha ez a kijelentés nem fenyegetés volt, állapította meg bámulatos elmeillel, akkor csak is szerelmi vallomás lehetett.
1: Igazán?
0: Álmélkodott külcpapa. Gratulálok, gyermekem, szívből gratulálok. Úgyis rég voltam már keresztpapa. És noha nem általánosan elterjedt szokás szerencse kívánatokat fogadni, mikor az embert éppen le akarják hajítani a lépcsőn, Iréne Traurig mégis biccentett bájos kis fejével. Köszönöm, uraim, rebegte hálásan. Egy altiszt jelentette, hogy Steinhöfel úrkocsia előállt. A társaság felkerekedett. A műgyűjtő megállította hentesmestert, és átnyújtott neki egy faládikót. Majd elfelejtettem. Megengedi, hogy még egyszer is ezúttal mindörökre önnek ajándékozzam a Holbein másolatot, amely már amúgy is rég az öné. Külc kezet rázott az öreg úrral, és zsebre vágta a ládikót. Maradandó emlék lesz ez számomra, Emily pedig kap tőlem egy tábla csokoládét. A szoba legfeljebb 1/2 percre maradt üres. Iréne Traurig ugyanis visszasurrant, felemelte a telefonkagylót, és kérte Zeiler igazgató urat. Halló? Az igazgató úr hangja kisé érdes volt és rekett. Iréne nem válaszolt, csak a száját csücsörgette. Halló? Kiabál dühösen a fiatalember. A fene vinné el, ki az? Iréne, mondta halkan a lány. Mit gondol? Elviselnénk egymást még egyszer? Steinhöfel úr beült a kocsiba. Hová tűnt a titkárnőm? Kérdezte. Rudi Struven némán rámutatott a biztosítótársaság épületének kapujára. A három férfi vigyorgott. Külcpapa a kocsihoz lépett. Kedves Steinhöfel úr, megtenne nekem egy igen nagy szívességet? Kérdezte. Boldogan. Az ősz dalia kihúzta zsebéből a ládikót, és átnyújtotta a gyűjtőnek. Kérem, nézze már meg még egyszer, de jó alaposan, hogy ez itt most csak ugyan a valódi miniatűre. Mert ha ez megint a hamis, biztos, hogy a hamis, nevetett Steinhöfel úr. De a hamison én most az igazit értem, magyarázta külcpapa. Jó, megnézem. A gyűjtő ismét elővette a nagyítót, felkattintotta a ládikót, megvizsgálta az elajándékozott miniatűrt, és szinte hanyat vágódott rémületében. Igaza van, kiáltotta. Csak ugyanaz eredetit adtam oda. Borzadály, motyogta külcpapa. Kezdődhetett volna előről az egész cirkusz. Még rágondolni is iszonyú. Steinhöfel úr lelkiismeredesen a belső zsebébe helyezte az eredeti Holbeint, és átadta külcpapának a másik ládikót. De most aztán végképp rendben van. Minden, mondta. Ebben a pillanatban lépett ki az épületből Iréne Traurig, és boldogan intett a három úriembernek.

0: Már megint ez a nyavajás kölyök, üvöltött Larry. Vigyázz, vigyázz, jönnek, visított Margó. Egy könyvet adjatok, bömbölte Leslie. Nem kell begyullad, üssétek le egy könyvvel.
1: Gerald Darrell, Családom és egyéb állatfajták. Részletek. A költözés. Az olmos augusztusi eget jövendőlő csípős szél elfújta a júliust, mint a gyertyát. Éles, szúrós dara hullott, mely opálos szürke lepedőként lebegett, valahányszor belekapott a szél. A Bournemouth-i tengerpart mentén a kabinok kifejezéstelen farccal bámultak a tajtékos, zöldes szürke tengerre, mely vadfröccsenéssel csapódott a part betongátjának. A sirályokat a város fölé sodorta a szél, és most ott lebegtek a háztetők fölött, kifeszített szárnyal ingerülten víjogva. Olyan időjárás volt, amely végsőkig próbára teszi az ember türelmét. A családom így együtt nem volt éppen megnyerő látvány ezen a délutánon, mert az időjárás kinek-kinek meghozta szokásos betegségét, amelyre hajlamos volt. Nekem, aki a földön feküdtem és kagylógyűjteményemet rendezgettem, hőrkurutot hozott, és úgy eltömte a fejemet, mint a cement. Csak nyitott szájjal hörögve tudtam lélegezni. Ami Leslie bátyámat illeti, sötéten és mogorván kuporgott a tűznél. Neki a füljárata gyulladt be, és finoman, de kitartóan vérzett. Margó nővérem arcát újabb pattanásokkal tarkította ez az idő, bár amúgy is olyan pörsenéses volt, mint valami pöttyös fátyol. Anyámat erős orfacsaró náthája gyötörte, csipetnyi reumával fűszerezve. Csak Larry, legidősebb bátyám volt egészséges, őt meg a mi bajaink hozták ki a sodrából. Persze Larry kezdte. Mi valamennyien fásultak voltunk, s a betegségünkön kívül semmire sem gondoltunk. De Larryt az isteni gondviselés arra teremtette, hogy úgy haladjon az életen át, mint egy kicsi szőke rakéta, mely ötleteket robbant mások fejébe, hogy azután összegömbölyödjön, mint a macska, és elhárítson, visszautasítson minden szemrehányást a következményekért. Ahogy a délután előre haladt, egyre ingerültebb lett. Végül mogorván körülnézett a szobába, és elhatározta, hogy neki támad a mamának, aki nyilvánvalóan minden bajok okozója. Minek kínlódunk ezen a ronda éghajlaton? Kérdezte hirtelen, és az esőverte ablakra mutatott. Nézz oda! És ha már itt tartunk, nézd meg minket is. Margó csupa hólyag, mint a forró piroskása. Leslie egy mázsa vattát töm a fülébe, úgy mászkál. Jerry olyan hangokat ad ki, mintha farkastorokkal jött volna a világra. És nézd meg magadat. Napról napra ványadtabb és elgyötörtebb vagy. Mama kikukkantott egy hatalmas könyv mögül, melyen ez volt olvasható, egyszerű receptek Rajputanából. Ugyan, szó sincs róla, mondta méltatlankodva. De bizony, erősködött Larry. Már-már olyan vagy, mint egy ír mosónő, a családod pedig akár egy sor illusztráció valami orvosi enciklopédiából. Mamának nem jutott eszébe megsemmisítő válasz, beért tehát egy lesújtó pillantással, mielőtt visszavonult a könyve mögé. Napsütés kell nekünk, folytatta Larry. Nincs igazam, lesz? Lesz! Lesz! Leslie nagy csomó vattát kotort ki a füléből. Mit mondtál? Na tessék, fordult Larry diadalmason mamához. Valóságos operációra van szükség, hogy az ember társalogni tudjon vele. Kérdezlek, micsoda helyzet ez? Az egyik nem hallja, mit mondanak neki, a másikat meg nem lehet megérteni. Igazán ideje, hogy cselekedjünk. Senki sem várhatja tőlem, hogy halhatatlan műveket írjak ebben a rideg, eukaliptus szagú légkörben. Igen, drágám, mondta mama bizonytalanul. Nekünk napsütés kell, mondta Larry, és újra lendületbe jött. Egy olyan ország, ahol élni tudunk. Igen, drágám, ez remek volna, helyeselt mama, aki valójában oda sem figyelt. Ma levelet kaptam George-tól. Korfu csodálatos. Miért nem csomagolunk és indulunk Görögországba? Helyes, drágám, ha kedved van, mondta mama meggondolatlanul. Ha Larryről volt szó, általában óvakodott kötelező erejű kijelentéseket tenni. Mikor? Kérdezte Larry, akit kissé meglepett ez a készséges beleegyezés. Mama csak most vette észre, hogy taktikai hibát követett el, és óvatosan lejjebb eresztette az egyszerű recepteket Rasputanából. Azt hiszem, legokosabb volna, ha előre mennél, és elrendeznéd a dolgokat, drágám. Azután megírod, hogy kellemes-e a hely, akkor utánad mehetnénk, mondta ravaszul. Larry megsemmisítő pillantást vetett rá. Ugyanezt mondtad, amikor azt ajánlottam, hogy költözzünk Spanyolországba, emlékeztette mamát. Ott ültem Sevillában 2 keserves hónapig, és vártam rátok, és te nem tettél egyebet, mint hogy vaskos leveleket írtál csatornázásról és ivóvízről, mintha én lettem volna a polgármester, vagy mi. Nem. Ha Görögországba megyünk, menjünk mind együtt. Túlzol, Larry, mondta mama panaszosan, és különben sem tudok csak úgy elindulni. Intézkednem kell a házunk felől. Intézkedni? Mit akarsz intézkedni az Istenért? Add el! Azt nem tehetem, drágám, mondta mama megbotránkozva. Miért nem? Hiszen csak nemrég vettem. Hát akkor add el, amíg még új. Ne nevettesd ki magad, drágám, mondta mama. Szó sem lehet róla. Őrültség volna. Így hát eladtuk a házat, és elmenekültünk a borús angol nyárból, mint költöző fecskecsapat. A téglafal világa. Egy napon egy kövér nőstény skorpiót találtam, mely első látásra, mintha világos, őszbarna szörmebundát viselt volna. Közelebbi vizsgálatra kiderült, hogy a furcsa öltözék nem más, mint egy csomó csecsemő, mely a mama hátába kapaszkodik. El voltam ragadtatva a családtól, és elhatároztam, hogy becsempészem őket a házba, a hálószobába, hogy egy darabig figyelhessem növekedésüket. Végtelenül óvatosan betereltem az anyát és családját egy gyufás katujába, és siettem a villába. Szerencsétlenségemre éppen akkor tálalták az ebédet, mikor beléptem az ajtón. Dobozomat gondosan úgy helyeztem el a kandalló párkányán, hogy a skorpiók elég levegőt kapjanak. Azután mentem az ebédlőbe, és asztalhoz ültem a családdal. Elüldögéltem az ebédnél, titokban etettem Rogert az asztal alatt, és hallgattam a családi vitákat. Tökéletesen megfeledkeztem új zsákmányomról. Végül Larry, aki befejezte az ebédet, kihozta cigarettáit a nappali szobából, hátradőlt székében, szájába dugott egy cigarettát, és fogta a gyufáskatuját, melyet ugyancsak magával hozott. Teljesen megfeledkeztem a fenyegető veszélyről, és érdeklődve néztem, amint könnyedén társalogva kinyitotta a dobozt. Nos, én mindmáig állítom, hogy a nőstény skorpió nem akart semmi rosszat. Izgatott volt és némileg bosszus, hogy ennyi időre bezárták egy gyufáskatujába, és megragadta az első adódó alkalmat a menekülésre. Villámgyorsan kiemelkedett a dobozból, és végigfutott Larry kezefején. Ott megpihent, kicsit tanakodott, hogy mit is tegyen, fullánkját tetrekészen a magasba görbítve. Larry megérezte a karmainak mozgását, és lenézett, hogy mi lehet az. Ettől fogva a dolgok egyre jobban összezavarodtak. Larry felüvöltött félelmében, Roger pedig vadugatással kiugrott az asztal alól. Larry egy kézmozdulattal az asztalra röpítette a szerencsétlen skorpiót, amely Margo és Leslie között kötött ki. Konfetti módjára szórva mindenfelé a kisbabáit, amint az asztalra pottyant. A végsőkig feldődve a bánás módon futott Leslie felé, és fullánkját remegtette izgalmában. Leslie felugrott, felborított egy széket, és kétségbeesetten csapkodott az asztalkendőjével, ellódította a skorpiót az asztalterítőn Margo felé, aki akkorát visított, hogy egy mozdonynak is becsületére vált volna. Mamát teljesen kihozta sodrából ez a hirtelen átváltás, békéből káoszba, feltette szemüvegét, és az asztalra merett, a pokoli lárma okát kutatva. Ebben a percben Margó sikertelen kísérletet tett a skorpió feltartóztatására, egy pohár vizet zúdított rá. A zuhany elkerülte az állatot, de sikeresen nyakon találta mamát. Aki sohasem állhatta a hideg vizet, most is nyomban kifulladt, és levegő után kapkodva ült az asztal végében, minden tiltakozásra képtelenül. A skorpió közben Leslie tányérja alá bújt, csecsemői pedig vadul rajzottak szaracét az asztalon. Roger nem értette ugyan, miért ez a nagy ijedelem, de elszánta magát, hogy kiveszi részét az eseményekből, és eszelősen ugatva nyargalt körbe-körbe a szobába.
0: Már megint ez a nyavajás kölyök, üvöltött Larry. Vigyázz, vigyázz, jönnek,
1: visított Margó.
0: Egy könyvet adjatok, bömbölte Leslie. Nem kell begyullad, üssétek le egy könyvvel. Mi van veletek az Istenért?
1: Könyörgött mama szemüvegét törölgetve.
0: Ez a nyavajás kölyök még elpusztít mindnyájunkat. Nézz az asztalra, térdig járunk skorpiókban. Gyorsan-gyorsan csinálj valamit, csinálj, vigyázz, vigyázz. Ne visíts hozzá egy könyvet, az Isten áldjon meg. Rosszabb vagy, mint a kutya. Csönd, Roger!
1: Úristen, csak nem harapott meg.
0: Vigyázz, ott is van egy! Gyorsan, gyorsan! De hogy kerültek skorpiók az asztalra, drágám? Az a nyavajás kölyök ebben a házban minden gyufás katúja életveszélyes. Vigyázz, felém jön, gyorsan, gyorsan! Csinálj valamit! Üsd le a késeddel! Gyorsan, üsd!
1: Közben némileg helyreállt a rend, a skorpió bébik elbújtak a tányérok és evőeszközök alá. Szenvedélyes könyörgésemre, melyet mama is támogatott, Leslie lemondott arról a tervéről, hogy az egész skorpió nemzetséget halomra gyilkolja. A család még mindig remegve a dűtől és az ijegységtől bevonult a szalomba, én pedig egy fél órát töltöttem azzal, hogy kávéskanállal összeszedegessem a bébiket, és egyenként visszaraktam őket az anyjuk hátára. Azután fájó szívvel kivittem őket egy tányérkán, és elengedtem a kertfalon. Roger meg én ezek után a domboldalon töltöttük a délutánt, mert úgy gondoltam, jó lesz, ha a család pihen egyet, mielőtt viszontlát.

0: Folytatódik az adás, tehát most a kalózkorszak utolsó adását fogjátok hallani az utolsó fél órában, és utána pedig egy élő körkapcsolással fogunk már visszajönni a kedvenc tilos rádiós műsoraitokkal.
1: Sziasztok!
2: Hello!
3: Az nem lehet, hiszen a miénk nem lesz benne.

A mögöttem szólóval a pénteki adást szerkesztettük, és reméljük, hogy ezután is marad hely nekünk az éterben és pénteken, és lehet, hogy ez az egész csak tréfa.

Sziasztok, mi pedig a Get Mihály, aki után következik, majd január óta vagyunk csak itt a rádióban, és csak elképzelni tudom azokat az érzéseket, amiket az alapító tagok érezhetnek most, akkor egyszerű gyermeküket vesztik el, lehetőleg csak egy időre. Egyébként a betevőben dolgoztam én, és kedden délelőtt. Sziasztok!

Valóban itt Geti Mihály, a kedd délelőtti és csütörtök éjszakai remélem kellemes percek szerzői, és remélem, hogy valamikor szeptember környékén leporolhatjátok a rádió bekapcsoló gombját, de addig is keresgéljetek a 95 és 5 környékén.

0: És itt a Tilos Rádióban egy szó erejéig, még egyszer egy kis természet hangja. Most, hogy ilyen eklektikusan elbúcsúzós lett ez az egész este, úgy gondolom, hogy voltunk olyan nexusban, hogy merjem úgy vállalni, hogy még egyszer idejövök a mikrofon elé. És tényleg, akkor most már egy átérezve ennek az egésznek a súlyát, hogy itt most mi történik, most így elbúcsúzni tőletek. Mert hát, szóval voltak elég rossz pillanatok is, meg nagyon jók is, és hogyha ezt valaki végigülte és végighallgatta, akkor egy picit ott vagyunk mindannyian. Tehát akkor még egyszer teljesen másképpen. Most már akkor sziasztok, Antoni Evics Emond, és Felő Alacskás Nagy Tomi elbúcsúzik tőletek.
1: Tilos Rádió, FM 95.5.
2: Tilos Rádió, FM 95.5.
3: Tilos Radio 95.5 FM.
4: Tilos Radio FM.
5: Képbe vagyunk. Képhatáron. Sziasztok, KVB is. Én nem osztom ezt a nagy szomorúságot, ez nem búcsú volt, meg ez ilyen csönd, szóval most ilyen erőgyűjtés, ti is. Jó nyaralás, palatinusz, szúnyogok, meg minden. És így a viszontlátás, szóval ez nem ilyen hanem all the best, next time.
6: Úgy töröm a videót.
5: Nem?
3: Tilos Rádió, FM 95.5.
7: Lassan ketten maradunk, ahogy szoktunk tavaly nyáron még az esti adásokon a Zsolta. Csak annyit akartam mondani, mielőtt elfelejtjük, hogy volt nekünk két technikusunk, a Béla meg a Józsi. Ezek persze álnevek. Akik nélkül ez nem ment volna, közben mutatják nekem, hogy királyok udvariassága, pontosság, én azt hittem, mi prolik vagyunk. De mindegy, szóval, hogy éjfélkor akkor befejezzük. Legyen a búcsúszva a Zsolté. Ilyen gyerekhasonlatok nekem is eszembe jutottak különben, de azt hiszem, hogy nem. Nem annyira autentikus, tényleg nem kéne annyira beszarni, nem Zsolt?
8: Nem, legközelebb a Szabad Tilos Rádiónál. És azt is reméljük, hogy a 95,5-es megahertzen.
7: Ha de rossz esetben piros rádió.
8: Jó, de valószínűleg a keletre megyünk.
7: Ja.
8: Mármint az URH-n.
3: Tilos Rádió, FM 95.5.

0: FM 95.5.
1: Udělají vše pro to, aby zajistili.

0: Két óráig szól. A Magyar Rádió éjszakai műsorát 0 óra 15 perctől a Kossuth Rádió 540 kHz-es középhullámú és a Petőfi Rádió ultra rövid hullámú adóin sugározzuk.
1: We're gonna start a live recording right now. We're gonna play for you our first tune.
2: A Tilos Rádió 1993-as augusztus 31-i búcsúadásának utolsó 15 percét hallottátok.
1: Now, which means, let's start what we have come into the room to do.
2: Fel akut itt hallod.
1: Right on. Here goes. One, two.

A mamát a közelbe, hogy ugyan mama hozzá már fél kiló marihuánát. Nem leküldik a mamát a közelbe, hogy ugyan mama hozzá már fél kiló marihuánát. Nem leküldik a mamát a közelbe, hogy ugyan mama hozzá már fél kiló marihuánát. Nem leküldik a mamát a közelbe, hogy ugyan mama hozzá már fél kiló marihuánát. Nem leküldik a mamát a közelbe, hogy ugyan mama hozzá már fél kiló marihuánát.

0: Je suis bien fatigué. J'en ai marre. Je voudrais bien.
1: Ez itt a Tilos Rádió, és benne a Rádió Történeti Nap, és azon belül is most hallhattok némi részletet a Hit Parádé című műsorból, hiszen itt a Rádió Történet felfedezésében eljutottunk egészen a Podmaniszki utcai korszakig, a 95-től hallható és hatása van érezhető rádióig. Tehát Hit Parádé egy igen különleges műsor egészen addig, ameddig az élő körkapcsolás, illetve a kihelyezett stúdióink meg nem valósulnak a Millenáris, illetve a Jövőházában, valamint a Szimpla kertben. Természetesen a technika ördöge az itt van velünk, mert a Tilos Rádió nem lehetne tilos, hogyha nem emberi kezek szorgos munkájával lenne összedugva az összes kis kábel, ami hogyha nincsen összedugva, nincs ami megszólaljon. Megkeressük az elejét még egyszer, köszönet Pajzs Miklósnak és Jäger Balázsnak. A Jäger Balázsnak, Kékesi Balázsnak, hogy ezt a hitparádi dolgot a rendelkezésünkre bocsájtották. Ez egy két jellegű műsor volt, amit remélem, hogy a mondjuk úgy következő rádiótörténeti napon fel tudunk eleveníteni. Egy ilyen tanáros jellegű, ahol a buddhista főiskola alapítói csináltak egy különleges műsort, és utána pedig már a tanítványok műsora volt. Tehát hallgassuk meg most egy ilyen hitparádi műsort, ez itt a Tilos FM 90,3-on, menjetek a Millenárisba, ahol a Rádió Territory keretein belül kísérleti rádió adókat hallhattok kis vevővel, egyes kis kísérleti műsorokat, ami 6 órától körülbelül hallható lesz itt a Tilos Rádióban is, minden egyes adónak a tartalma, tehát hitparádi FM 90,3, most visszaemlékezés egészen este 8-ig, amikor Palotai Zsolt fogja lezárni nekünk a rádió történeti estét.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

26 évesen. Juhász Ferenc verse. 26 év ahhoz elég kevés, hogy ilyetten fölsikoltsak, koponyámat ezüst papírba burkolta a dér. Pedig hogy szerettem, átkozódtam, temettem, és nem magamért. Add még nekem a sors vagy akármi annyi időt, és hitemnek annyi erőt, hogy elkiáltsam, ami csak nekem tud fájni. Virágaim még vannak, orság nem rothaszt, nem ő. Mezőimen topognak pávák, kövér bikák, tajtékszőrű csikók. Konok vagyok, s naprendszereket szikráztat föl szívemben a csók. Virágaim tán szalmává száradnak ma holnap, vetésem kénykő, kőeső verszék. De addig csak hadd égjek, robogjak az űr aranyményeként. Meddig? Ki tudja. Ahhoz már mi közöm. Élek, tündöklő robbanás az életem, s ha más égites tömegbe ütközöm, útjából kivetem. Mert más kimondaná el helyettem, amit csak én tudok, amit ha csak sejt is a szív, beleretten és fölragyog. Ne féltsetek, elszánt vagyok és hajthatatlan, s ha érdemez, nekem elég. Feltör ajkamról a kimondhatatlan emberiség.

0: Juhász Ferenc versei.
1: A csönd virágok. A csönd elvirágzik, levelet hajt a bánat nagy erekkel, ne sikolcs, ne sikolcs, ne törj meg engem a szemeddel, ne feszíts föl a jajgatásra eleven síró kötelekkel, száradok húsomban, szerveimben, belep a halál döngő kék legyekkel. Mint a polip karjai, idegeim a nyálas űrbe kinyúlnak, csillaghalacskákra tekerődnek, forró vérüktől ittasulnak. Nyálkás zöld szem vagyok, tengelyen forgó szenvedéseim kigyúlnak, emelj ki mélyeimből, üveges közönyömtől, ragadozó álcámtól szabaduljak. Egy szarvast hallottam énekelni, vándoroljunk arra a tájra. Ott csöndből vannak a levelek, a némaság fái felszöknek sudárra. Ott piros madarak virágzanak, ődöng a szelítség ősz sutája. Kihajt szívedből a szívem, holdfényben nyit a csönd virága. Isten szájában. Szívem piros horgát kivetettem, s ráharapott falánkul az Isten. Állkapcsot tört át horog szerelmem, s megállt a hűs kocsonya gyümölcsben. S vasra fűzött száját összezárva, véres habot fújva pislog párom, ver a nyak négy szitakötő szárnya, Isten hal szájában őt magányom. Fáj, e nyálkás, fogszakállas ernyő, szívem szájában őt korall erdő, összetartozásunk sem üdvösség. Fogja vagyok, s ő nekem rabom már, s fogsora közt szívárok, színes sár, epe, vér, zsír, ének és büdösség.
2: Pilinszki.

Juhász Ferenc, ének a hazámról. Meleg sós könnye hiába hullott azoknak, kik bűneid zokogták, kiknek kezéből kitépted a tollat, te konok Magyarország. Mámorban hörgő vak urai testedet naponta eladták, s te osztoztál velük a vigalomban, te bűnös Magyarország. Idegen érdekek hirdették fennen, hogy ím itt a szabadság. Germán lobogók keresztje alatt görnyedtél, Magyarország. Szabad volt megdögleni éhen, siratni összezúzott bordát, s mikor a csürhe szívedbe tiport, jajongani, Magyarország. Szuronyok hegyén fönnakadni küldted a katonákat, s mint a csordát, a védteleneket a halál karámaiba terelted, Magyarország. De ím a fehérlő csontok mezejére, elsöpörve a sötétség hordát, keletről jött, miként a nap, szabadságod, Magyarország. Szívünk nehéz volt, mint a vasharang. Most zeng, dalolja sorsát. Szabad vagy hazám, újraépülő, ifjúdó Magyarország. Hazám, lobogs, miként a csillagok, mikor szikrakelyhüket kibontják. Lobogj és éges konok tüzettel, te szabad Magyarország!

után kocogtattak a házunk ablakán. Halljátok, gyertek, gyertek hamar, az égen valami nagy csoda van. S ugrottunk ilyetten, mi is lehet, valami titkos égi üzenet?

megfogtam anyám meleg kezét, tenyeremben éreztem riadt szívét. Mezítláb, ingben, fehér gatyában álltak a szegények a hűs éjszakában, a rémült anyókák álom fehéren dermedtek a csodálatos fényben. Utcára tódult mind a szegény nép, asszonya mellén összefogta ingét, rogyat térdel néztek fel az égre, testet öltött, jóslatra mesél. A domb fölött, csillagköves égen, kazaltűznél is nagyobb fényességben gyémánthajú szárnyas csődör áll, arany csődör fején tűzsörény vérhúzáig. Én szorongattam anyám kezét, még most is érzem teste melegét, apám ujjával mutatta fönt az elgomolygó csődör tűzözött. Elszállt a házak fölött kevélyen, mi csak álltunk fénybűvöletében, s utána még nagyobb lett a sötétség. Üstökös sors, káprázott reménység. Rezi bordal, ne sírj ifjúság múlásán, zúgó idő szárnyalásán, bárhogyan süvít. Húsos lombok mind elasznak, huldogálnak, rőt harasztnak, az öregség kövér hava mindent beborít. Férfikor jön ifjúságra, életed gyümölcsös ága az is elvirít. Szirmát minden nap elejti, táncát bármiképp is lejti, évek rózsája a szélben, az is elvirít. Tedd hát, amit tenni rendel minden napod, türelemmel végezd dolgaid, marad valami utánat, ha nem marad, az se bánat, hörből dúdolván a borod, ha a bor vidít. Nézd a rezi hegyüstökét, zöld bozontját nyomja az ég rengő erdeit. Ott ül eső boronálta fején szikla koronája, gőz oszlopok tömődnek a dús fellegei. Paták kongatták a sziklát, társzekerek vasabroncsát nyögte a fahíd. A tornyokban őrök álltak, hars kakasként kiabáltak, s döngött tuloktól, bivajtól a felvonó híd. Testőrök, lányok, szakácsok, íjászok, fürge, lovászok sürgése volt vég. Az udvaron szolga hemzseg, hangyamódra cipekednek, tömik a barbár szakállú várúr vermeit. Az erdőben vad futása, sárga ebek csaholása, kürt búgott, őzrít. Urak, vitézek, vadászok, szűz perzselő topzódások, helyét fölverte a gaz, ki veresen virít. Mint a szőrzet a hullából, serked a kő koponyából a fű és sivít. Gaz veri a csülök nyomot, nehéz kontyú kisasszonyok flórát csipegető kezét, könnyű léptei. Mulandóság, fene bánja, csak így szép az élet, hát ma éljed napjaid. Ne sírj ifjúság múlásán, zúgó idő szárnyalásán, borod mellett hallgass, szárnya csattog és süvít.

látomásukkal áldott életet. Csodák, csodák és látomások, vad víjogások, zokogások. Csodák, csodák, csodák ömölnek két szememből, mint a könyv. Világot rázó szél nyöszögött, csontvázam pillérei között. A hús rombjait szüntelen rázza, a létezés lázas látomás. Szívemet sárkány foggal rágja, az elmúlás szörnyű csodás. Halántékomban tűz dörömből, kiszakadna a vérkörömből, ráomlana az éjszakára, mint a csillagok vérszakára. Tarkómban milliárd meteor hemzseg, fémruhás seregek nyüzsögnek, sisakos főkkel, vértezett lovakkal, világ újító akarata. Kínok kopár szikláit érzem, virágja itt-ott a szemérem, könny rezeg, sóhaj növényi szárán, átok énekem sebzett jobb száján. Pedig nem vágytam látomásra, csak a magányra, soha másra. Vágytam egyszerű, tiszta hitre, ami az embert megsegítse, kifakadni, mint a virágok, és meghalni, mint a virágok. Osztani magamat meg mással, nem fölperzselni a látomással, élni derűsen a fényben, és becsukódni észrevétlen. Szólni egyszerű, tiszta szókat, elsiratni az elmúlókat, újongani a születőket, fagytól óvni a növekedőket, lenni kosara piros vakkölyöknek, szalmaháza a kamasz rózsatőknek. Csak úgy, mint az én jó apám volt, aki maga a tisztaság volt, a fizetést mindig hazaadta, és volt egy ünneplő kalapja, amíg a februári este kezét a mellére szögezte, orrát a halál kihegyezte, mint a ceruzát ő, ha elment testre. Volt tiszta könycsepp, szeríd óhaj, míg fölitatta a tüdőbaj. De háborgok akár a tenger zöld nyála szikla bálványokra fölver, mélyében látomások nyílnak, foszforos csodái a kínnak, fényt virágzó szörnyű szépek, lomha cápa libbenések, remegő puha bánat erdők, világító kék álomernyők, de szorítanak nagy adók, tejútak kígyó csontvázalók robbanva, derengve a szívemben, kásásodva és ércesebben, és téged tudnak csak áldani, végzetem aranyszárnyai, szíved körül a fogsorom, mint bárányba vájt saskarom, ki úgy viseled a csodát, mint a tüzes vas koronát, mint láva ömlést gyönge völgy, te izzó asszony Dózsa György, ki sorsodon úgy citeled vadló sörényű fejemet, mint viasz rózsát a csiga, rajtunk mély tenger éjszaka, a csillagrojtos homlokot, s ujjaiddal elsimítod a duzzadt égő éveket, mint nagyanyám a mirigyeket. Kin átzúg ez a csoda zavar, mint kerten a nyári vihar, ki embermódra elviseled látomásokkal áldott életemet.

Tűz lilium az éjszakában. Tűz lilium az éjszakában. Én nem hiszek a csalogány szavában. Én nem hiszek a bölcs emberi rosszban. Én nem hiszek az emberi gonoszban. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, tűz lilium az éjszakában. Én nem hiszek a csalogány szavában, ősz lepke gördül villany árvaságban, mint ősz csillag az Isten mosolyában, tűz lilium az éjszakában, zöld bénaság és növény fekete, növény állatok zöld lehelete, egymásból kicsüngő hüllő bánatok, csöndrostok, óriás szirom cafatok, zöld szorongás fölött kanca tüzesség, vér lebenyek, boldog hevesség, láng cimpák, buja vad csalogányok, tűz lilium, mondd meg a magányod, tűz lilium az éjszakában, én úgy hiszek az emberi csodában, valami jóban, valami szépben, valami emberi elrendeltetésben, tűz lilium az éjszakában, hold a diófa zöld zűr zavarában, hold a diófa zöld rendszerében, tűz lilium villanyfény szegélyen, tűz lilium a földcsillag rimája, zöld tüskés velőnyél kitüremlett szája, árnyék űrből felszökő könyörgés, véres érccel bélelt tigris hörgés, zöld tenyéren tűz nemiség, gyík hónaj sárga, üstökös csóva ver tűz koponyádra, a mindenséget vérzi benagy bárgya, a pokolig hasít suhintása, tűz lilium az éjszakában. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, üstökös uszály hömpölyög nehéz szívemre, mint medúzára döglött bálna nyelve, mint óriás polip köteg ernyett csápja, omlik fejemre csipke gomolygása, valami vad angyal sír az éjszakában, szárnyát zuhogtatja egy másik világban, valami vak ördög dobog a vak űrben, kürtök és cimbalmok hamvadnak a bűnben, világnemző csődör nyerít hívja párját, Isten kék szeméhez rúgdossa patáját, Isten kék szeméből dől a láng verése, megfulladt az égbolt szikra üvöltése. Felbömböl az égen Gilgámez bikája, nincs akire roncson, nincs aki levágja, szivárvány tűz zsákja, a hold dagadt gombja, rengeteg tűzlucskát az űrbe kiontja. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, tűz lilium az éjszakában. Reng a föld, a tenger fölmászik a holdra, fortyogó nyáltömeg, szörnyeteg amőba. Valami téboly van ebben a nagy nyárban, tűz lilium az éjszakában, görcs diófa kő gubanca alatt, lilium tűz az éjbe kihasad, fölötte az álmot kő korszakba fonja, a vén diófa cement laukon csoportja, kő kígyó örvénye, kő izom szövevénye, hajol rád lilium vérmárvány fekéje, több agyarú halkürt, bitang bíbor hidra, párduc pettyes nyers hús, nőstény csillagszomja. Gyökérszövetségek, növény melkasok zöld küllői fölött, a vér zokog, tűz lilium az éjszakában, én nem hiszek a csalogány szavában, zord kezünkre hulló levelek árnya, nagy, mint a sárkány szempillája, én nem hiszek a csalogány szavában, tűz lilium az éjszakában, mint ravatal gyertya, éber csönddel tüntet, bevilágítja virrasztó szívünket. Az emberiség nem éghet magában, mint tűz lilium az éjszakában.

Babonák napja, csütörtök, amikor a legnehezebb. A harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. Ácsorgok mélázva, te kővillany szigeten, az oktogonon, csütörtök este van, nem átkozom magam, nem sírok. Kék, sárga, zöld, piros eső zuhog. Lábamnál olaj szivárvány patakok és föltorlódott eső hólyagok. Mint mozgékony bőrű kaméleonok, agyak csipke korsó szeme forog, a nyüzsgő buborék állatok vízhártya szeme. Csillám bársony bőrű gyűrődik, mozog, színét cseréli szín után. Egymáson másznak a piros taréjú esőgyíkok. Ez a tér a virágzó kő magány Galapagos szigete. Magam vagyok. A tér, mint kivilágított óriás kerék forog, hajói, taxik, autóbuszok, villamosok, ablakai a kirakatok, ringyói a födetlen ivarszervű gladiólusok. Kék, sárga, zöld, piros esőzők. Kiáltoznak az újságárusok, hallgatnak a virágárusok. Fák, tetők, kémények fölé fémvázak emelik a csönd állatfény virágait, az éj pillanat lényeit, elektromosság szörnyét. Szívem az égre feszítve látja sorsát, mint óriás színes agyvelő villanytérkép vibrál fölöttem Magyarország. A fénypont falvak, városok, mint agysejtek velőducok, a villanyfolyók, a kék erek tekervényei fénylek. Jaj, emberek, a harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. Nem átkozom magam, nem siratom. S itt is, ott is az esőben kivirágzik a tető, a fal, az ég. Fénypókhálóban fénypókocska. S fénysejt tódulással mozogva a hirdetések mimóza levele nyílik, elfordul, összehúzódik, mint mélytengeri rózsaállat feje, a ringatózik, tapogatózik. Segíts meg, emberiség! Az eső kristály páfrányai alatt, mint celofán ős állatok, nájlon köpenyek, gumikabátok, átlátszó műanyag zsákok vizegnek, zörögnek, izzanak. Kígy bőrbe bújt, asszony, kígyó bőrbe bújt, férfi, és éhesek, és szomjas. Kék, zöld, sárga, piros arccal tolonganak. Ki tudja, hogy itt vacogva állok? Kinek vegyek most virágot? Hol vannak a jó barátok? Ki hallja meg, ha kiáltok? Nézem az esőt, téged keresve, hívlak kékülő szavakkal, és piros, sárga, zöld fényvonalakkal óriás sörös korsót rajzol az esőbe az este, megszületik az elmúlásba esve. Aranykorsóban aranysör pezseg, aranykorsó okád villanyfürtöket. Csurog a nyálkás kövezetre a foszforhab villanyfoszfor. Hová megyek? Mit énekelek? Ments meg, Uram, engem a gonosztól. A harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. El kéne szaladni, itt kéne maradni. Őgyelgek a villanysörhabon, bár ordítoznék, mint a gyerek, aki valamit szeretne. Ordítoznék, de mindenki kinevetne, és fölmásznék rád villanyírháló Magyarország, feküdnék neon agyadon, hogy lássák az átsugárzott bordák között megdagadt szívemet, amely tied. De nem szabad, de nem lehet. A harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. Én nem kiáltok, nem mondok átkot, csak állok az esős szivárvány vadonban, szájomból nagyanyám szava lobban, ments meg, Uram, az egyszarvú lótól, a négy mellű madártól. Ments meg, Uram, a pikkelyes kostól, a vonító virágtól. Ments meg, Uram, az ugató békától, a patás angyaltól. Ments meg, Uram, engem, ments meg a gonosztól. De kinek motyogok, kinek beszélek? Kit ment meg a haláltól az ének?
hiszen én Istent nevetve megtagadtam, tövis ággal vertem ágyékát, s elszaladtam. Lángomat Isten nagyra csavartam, világrovarok perzselődnek benne hártyás nyálazással, zöld könyv sistergéssel, zöld buborékulással, s most befonják fejemet a piros kék zöld villanygyökerek. Villanyember leomló lila szakálla rám folyik, mint csáp nyaláb köteg folytogat beborít. Csak te segíthetsz rajtam, jól tudom, a harmadik napon a legnehezebb, a harmadikon. Mit akarok? Mit akartam? Magamat szívedbe kapartam, mint aknatűzben a föld anya hasába a bozontos arcú kis katona. Fölötte fény halál fejek, fém levelek, körötte rubint szökőkutak vérlegyek, húscsepkő szakadékok, lüktető eres liánok, szivárvány szemhéjak, forgó szemgolyó virág. Mint embrió kuporgok összecsavartan lüktető véres dzsungeletben, ringatnak a lágyan mozgó bordák, verdes vér zuhatagot sistergése, a beleg zsíros fodros remegése, hallgatom, hogy dolgozik forr, a mája vese, a tüdő, a foszfor, nyitott szemem látja belső éjedet, s érzi átderengő testedet, tapogató csáp szemem. Világűröm vagy, s mély tengerem. Magam vagyok, veled vagyok. Kék, sárga, zöld, piros esőzuhok, kiforognak a mélyből a fényállatok, a villany medúza Magyarország, a tenger agya libeg fölöttem, s úszik a világűr medúza, a földgolyó a tejút öbölben. Én elhiszem, hogy puha álcádat leveted, megépül hited, s arany mozaik szárnyait kibontod, kigöngyölöd a nyálas puha ragacsból, kitin szerkezete megszikkad, megszilárdul, hártyája megszárad ki, kitin szerkezete megszikkad, időméhe csöndesen bezárul, mert tudom, hogy a sorsom a te sorsod. Itt állok egyedül, ázott fejemet lehajtom. A harmadik napon, a legnehezebb, a harmadikon. Csütörtök este van, nem átkozom magam, nem síratom, s elindulok hazafelé, ázottan, életre szántan, a kék-zöld-piros esőben, a szocializmus korszakában.

Himnusz az anyanyelvről. Részlet a Halottak királya című époszból. Jaj, te madárnyelvű nép, virágbeszédű nép, medvebeszédű nép, te szöcske hangú. Te tölgybeszédű, virágméh, mézevő, méh, zenéje hangú nép, te száraz fűkolász beszédű. Te szarvasbeszédű, rigóbeszédű, cinkebeszédű, te szarvasbogár hangú darázs zenéjű, te sasok kiáltozása, baglyok hallgatása, mókusok sírása nép, te fenyvesek csöndje hangú. Te sáskák zöld zuhanása hangú nép, vadrózsa beszédű nép, kökény beszédű népem, te gyertyánfák fekete csikorgása hangú, nyárfák ezüst lángulása hangú népem, te nyulak bársony docsanása, gyíkok pikkely ásítozása, piros csődör nyerítés népem, te rózsapirók beszédű, sármány beszédű, aranymálingó beszédű, zöldike beszédű népem. Te csillagok aranyforgása hangú nép, bíbic beszédű, te nádasok zöld örvénye beszédű, te nádasok barna buzogány ingása hangú népem, te moha hangú páfrány beszédű, te őjvek lobbanása hangú, te varjak kék alkonyi sétája hangú, te ködök ragyogása beszédű, te erdei patak ezüst csörgése hangú népem, te lepkék, pettyes, csíkos mohalángja beszédű. Te gyöngyvirág beszédű, harangvirág beszédű népem, te ibolya hangú, májva hangú, te kövek virágzása hangú, vizek fémbársony gyűrődése hangú, te vad lilium hangú. Te jázmin beszédű, jácint beszédű, te siklók pikkely tekeredése hangú, te zsíros gyantacsurgás hangú, te vadmész halálszaga beszédű népem, te kócsagok, gémek fehér toll örvénye, köttornya hangú. Te vadkan tajtékos szerelme beszédű, mének csatakos szügye beszédű, te piros és aranyhattyú ásítozás nép. Te pelikánok sárga tokazacskós merengése népem, te vadszamár kőbárd lépése hangú nép. Te vadkörtefa beszédű népem, sólymok kőkart keringése hangú népem, kankalin beszédű nép. Te barlangok barna bánata beszédű népem, te gombák puha növekedése beszédű nép. Te szarvasok szakállas úszása hangú népem, bölények gyász robogása, vadak lázas csörtetése beszédű. Te szitakötő kristály legyezése beszédű népem, ezése beszédű népem, ezése beszédű népem, ezése beszédű népem, ezése beszédű népem, ezése beszédű népem, ezése beszédű népem, ezése beszédű népem. Árvasára, tavaszok tűz indulása, jegek lángulása hangú népen, te halállal beszéd. Te magzatvízben, magzatforgása hangú népem, magzatvízben, magzat lebegése hangú, te föld lehelete hangú, föld hívása hangú, föld illata hangú, föld szíve hangú, mert nincs más kívüled, hát mi volna nélküled, add vissza hitemet, te tűzlilium harangú beszéd, te vércsíkos círmú tűzlilium beszéd, te vadrózsa zsoltár, népen te vadméz ajkú. Add vissza hitemet, add vissza holnapom, te szent virág beszéd, madár beszéd, te éjem tűzlilium himnusza, te forró láp lilium a beszéd, te zöld kaláz zsoltár, add vissza énekem, és add vissza benned hitem, te mindenség méze, kék lilium csipketál, hogy élhessek tegnapodért, nyelv, gyönyörű, ifjú lomb, nép, hogy élhessek holnapodért. Te madarak hajnali mindenség himnusza beszéd, madarak alkonyi zsoltára beszéd, te virágok hajnali harmad csillaga beszéd, virágok alkonyi csillag harmata szavú népem, te lángoló fűpuszták, égő ősészakák szavú népem, te öreg rénszarvas mosolyú,
Vedd szívedre gyötrött homlokom, szavaidból nőtt testi szavam, az élet holnapi. Szavaidból hajtson ki szavam, zöld pikkely szív szárral, nagy zöld csipke szív levelekkel, véres és bársonyos szirom levelekkel, nyitott méh szájú pettyes kék illatkoporsóval, hogy beteljék szíved virág ámulattal, illatspermával, a halálon túli teremtés jóval, hogy szelíd és vad és vak és gyönyörű szíved betöltessék virág szerelem énekemmel. Hogy legyek mámorod, rejtelmed, hited, szavadból szavad, ének rejtelem énekedből, hogy legyek nemzésed, halálod, föltámadásod, magzatod és tested anya dagadása, hogy virágzó paradicsom kerted legyek, vagy virágzó szelíd temetőd, húsod lángulása, hogy jövőt dagasszak lángfújó szájammal szívedben, s fölépítsem hitem gyönyörödből. Hogy sorsomat halhatatlan hitedből megépítsem, hogy sorsodat gyönyöröm megbocsássam, te gyötrelmem, gyönyöröm, könnyem, halál szégyenem, medve ajkú nép virág szájú, te vadméz mosolyú, zöld kalász tekintetű, te pacsirta beszédű, bíbic kiáltozású, hogy véres és szőrös szégyen testemet halálból kivirágzó rejtelmes húsokba ássam. Jaj népem, nép, te üszkös maradékot kinn a part mögött a földön, ha vagy még te bujdokló könnyűség, kiszakállasodott rejtőzés, vadló sörényű asszonyvadság, barna kancacsikó sörényű szűzek riadalma, fogadj magadba, árva testemet vedd húsodra, és vedd húsodba virágom, és fogadd be tajtékzó üstökös lángom népem gyönyörűség. Mert gőgöm páncélját levettem, mert elébed állok nagy gőgöm kristálypáncélját levetve, mint bíbor rák páncélját levedli, s ott az üres rákpáncél szelvényesen, ollósan, bajszosan, hártyásan, fórusosan. Elébed állok én a rák király mesztelenül, verejték csatakosan, hogy feszíts meg édes mindenem, szögezd föl én egyetlenem, virágzó keresztfa életedre.

A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujától. Édes fiát az anyja hívta, messziről kiáltott. Édes fiát az anyja hívta, messziről kiáltott. A ház elé ment, onnan kiáltott. Nehéz kontját lebontotta. Szőt abból sűrű rengő fátyolt, bokáig érő drága leplet. Szőt súlyosan lobbanó palástot. Fekete rojtos zászlót a szélnek, a tűzlucskos vérszagú alkot. Ujjai csillagkacsokba fonta, arcát a holt habja bevonta, és úgy kiáltott édes fiának, mint egykor édes gyermekének, a ház elé ment és szólt a szélnek, szólt az énekes madaraknak, szólt a szerelmes vaddudaknak, oda szólt a didergő nádnak, a holtban lebzselő krumpli virágnak, a földben nőtt herefürtű bikáknak, a kutatárnyazó kis ecetfának, oda szólt az ugráló halaknak, a gyűrűknek, amik gyapjasan szaladnak. Hallgassatok, madarak ága, hallgassatok, mert fölkiált. Hallgassatok, halak virágok, hallgassatok, mert szólni szeretnék. Hallgassatok, föld mirigyei, vibráló uszonyok, égi ernyő, csöndesülj nedvekbe ágyazott zsongás, atomok mélyéből szivárgó zajongás, érc szemérmű szűzek, vatta szügyű nyájak, hallgassatok, mert fölkiáltok az én fiamnak. Édes fiát az anyja hívta, gyűrűzve szállt föl sikoltása, szállt a mindenség csiga tekervényben, oldala megvillant a fényben, mint halak zsíros pikkelyes háta, utakon fém só lázadása. Édes fiát az anyja hívta. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én hívlak a te édesanyám. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én hívlak a te édes öblöd. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én hívlak a te hűs forrásod. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én hívlak a te emlékemlőd. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én hívlak a te hervadt sátrad. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én hívlak a te félig vak lámpád. Gyere vissza, édes fiam, én már mindennek neki ütődöm. Csupa sárga, kék folt a szemem alja, homlokomon a bőröm. A combom lábam szára, a dolgok felöklelnek, mint a megbőszült kosok. Szarvával nekem jön a karó, a szék, a kerítés. Megüt az ajtó, mint a részek kamaszok. A villany is rossz. Megüt az áram. Eres bőrömön jön ki a vérem, mint a megdobott madarak csőrén. Az olló elúszik előlem, mint fényből való rák. Veréb lábak a gyufaszálak, a vödör foggantyújával visszavág. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én nem tudok futni már, mint a fiatal anyaszarvas. Vizenyő indáktól élik a lábam. Csomós lila növényzet borítja combjaimat. Láb ujjaimon csont épületek nőttek. Kezem ujja merev, már a húsa is kagylós, csigahéjas, pikkelyes, palás, mint a régi kőzetek. Minden ágam búcsúzni készül, beteg. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Mert én csak révülök. Szikáram betölt a benti látomás, szikrázik a korhat deres szerveken, mint kerítésen lógó fagyott ingeken a télreggeli kakas kukorékolás. Én hívlak a te édesanyád, gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! A dolgoknak adj újra elrendelést, a tárgyaknak fegyelmet, szelídítsd meg a kést, a rakoncátlan fésű mutassa meg magát, mert én már két ikrás zöld szem vagyok, áttetsző, könnyű, mint a szitakötő, akinek fiam te jól ismered tarkójas állkapcsa között, két kristály alma tölti ki a koponya üreget, csak arc nélküli két óriás szem vagyok, és nem földi dolgokat látok ezekkel. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Igazíts el mindent a lélegzeteddel. A fiú ezt meghallotta, fejét hirtelen fölkapta, szimatolt tág orvedrekkel, lüktető lebernyegekkel, fülelt erezett fülekkel, síró hangra egész testtel, mint vadász nyálkás léptére, erdőtűz kondor füstjére, mikor a füst szövetében sír az erdő, vinnyog kéken.
egész fejjel fordult arra, hogy a régi hangot hallja, s érzett ekkor riadalmat, meglátta farán a gyapjat, osztott patáit meglátta, gyopárcsülkeit csodálta, s ahol lilion világít, szőr erszényű bakalmáit. Futott a tóhoz robogva, szüggyel a lombot kotorva, teste már habos csatakban, fehér tajték földre csattan, két pár fekete patája, virágot sebez halálra, gyíkocska málik alatta, hűl toka szakálla farka. Amikor a tóhoz érne, ránéz holdfényes vizére. Vízben rezeg holdas bükfa, tóból szarvas néz rá vissza. Most látja csak karcsú teste, vastag szőrrel van befedve, fedi szőr a térgyét, combját, rojtos ajkú vesszőtokját, feje agancsot rügyedzett, csontág csontot leveledzett, arcát állig szőr borítja, ferde vágatú orlítja. Fának veti dús agancsát, nyakát hurkás erekponját, toporzékol, magát töri, szeretne már kiáltani, de csak szarvasé a hangja, amit visszahall az anyja. Hullatna fiúi könnyet, nem látni fúj vízi szörnyet, hogy a szuszogás örvényben megragyognak vízi éjben virágúszonyú halacskák, budgyant szemű gyémántocskák. Mikor a víz tolla csappan, szarvas áll a holt habokban. A fiú most visszakiáltott, elbődült nyakát kinyújtva, a fiú visszakiáltott, szarvas hangon búgott a ködben. Anyám, édesanyám, nem mehetek vissza. Anyám, édesanyám, ne csalogass engem. Anyám, édesanyám, fölnevelő dajkám. Anyám, édesanyám, szép habos forrásom. Növesztő lakásom, nagy rügyű csecsbimbom, fagytól óvó sátrom. Anyám, édesanyám, ne kívánd jöttömet. Anyám, édesanyám, sejem virágszálom. Anyám, édesanyám, aranyfogú madár. Anyám, édesanyám, ne csalogass engem. Ha én visszamennék, szarvamra vennélek. Szarvhegyről szarvhegyre dobálnám a tested. Ha én visszamennék, földön görgetnélek. Eres kis emlődet patámmal megtörném, szarval szurkálnálak, foggal harapnálak, ágyékot taposnám. Ha én visszamennék, anyám, édesanyám, lelket kiontanám, nagy zöld legyek dongnák, csillagok ámulnák virág szerveidet, akik pedig engem bőven melengedtek, zsíros ragyogással, meleg áramlással, mint lágy szuszogással, Jézust a kis barm. Anyám, édesanyám, ne akarj te engem, bizony holtra válnál, amikor meglátnád fiat közeledni. Szarvam minden ága tekert aranyperec, szarvam minden gajja karos gyertyatartó, szarvam minden hegye szép ravatal gyertya, szarvam minden lombja aranycsipke oltár. Bizony holtra válnál, ha látnád az égen röpülni a szarvam, mint halottak napján fénylő nagy temetőt, gyertyaláng leveles kőfát a fejemet. Anyám, édesanyám, ha fölkeresnélek, téged pörzsölnélek fekete csutakká, égetnélek zsíros fekete agyaggá, téged megsütnélek szenes húst szafottá. Anyám, édesanyám, ne kívánj te engem, ha én visszamennék, téged fölfalnálak, ha én visszamennék, házadat földulnám, a virágos kertet ezer agancsággal összekaszabolnám, kitépném a fákat szarvas fogaimmal, kiinnám a kutat egy nagy kortyintásra. Ha én visszamennék, házat földgyújtanám, akkor kiszaladnék a temetőkertbe, hegyes puha orral, mint a négy patámmal apámat kiásnám. Föltépném fogammal koporsó födelét, csontjait kiszórnám. Anyám, édesanyám, ne csalogass engem, nem mehetek vissza. Ha én visszamennék, halálod okoznám. Szarvas hangon a fiú így kiáltott, s rá visszafelelt, szólva az anyja. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, én hívlak, a te édesanyám. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, főzök majd savanyú levest, vághatsz bele hagymát karikába, ropog majd fogad alatt, mint a kőfalat az óriások fogsorában. Adok meleg tejet,
adok meleg tejet, tiszt, adok meleg tejet, tiszt, adok meleg tejet, tiszt. Kócsavnyakú üvegekbe. Dagasztok kenyeret kőzetes ökleimmel. Tudok én habos gyomrú cipót is sütni, ünnepre kalácsot. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Rikácsoló libák eleven bögyéből téptem Dunnádba a tollat. Sírva téptem síró ludaimról, a tollfészek fehérre átolvat mellükön, mint a haldoklók szája. Napfényben mosdattam, fölrázogattam a szalmazsákot, lépteit fölsöpört udvar, terített asztalvája. Jaj, anyám, édesanyám, nem mehetek én oda-vissza. Ne adj nekem, te fonott kalácsot, édes kecsketejet virágos pohárba. Ne is vessed meg süppedősre ágyom, ujjaiddal ne dúld föl a ludak mellé. Borod inkább önts ki, döntsd apád sírjára, a vörös hagymákat font be koszorúba, tajték belül lángos csüss a kicsinyeknek. Számban a meleg tej csak ecetté válna, a kalács előttem kőteknőcé válna, borod poharamban piros vérré válna, Dunnád minden pejhe válna kék lángokká, itató kis bögréd kék kardliliumá. Jaj anyám, én jó édes anyám, a szülői házban nincsen maradásom, nekem a zöld erdő lehet csak lakásom. Gubancos nagy szarvam nem férne házadba, temető agancsom nem fér udvarodba, az én lombos szarvam dübörgő világfa. Csillag a levele, tejút a mohája, csak szagos hüveket vehetek szájamba, első szőrű gyepet vonhatok nyálomba, nem ihatok én már virágos pohárból, csak tiszta forrásból, csak tiszta forrásból. Nem értem én a te különös gyötrött szavadat, fiam. Szarvas hangon beszélsz, szarvasok lelke költözött beléd boldogtalan. A gilice sír, madárka szól, fiam, miért vagyok én a mindenségben boldogtalan? Emlékszel-e még kicsi anyádra, fiam? Nem értem én gyötrött szomorú szavaid, boldogtal. Emlékszel-e még, hogy szaladtál, milyen boldogan hoztad haza a bizonyítványt? Boncoltál kecskebékát, pettyes hártya tenyerét a kerítésre szögette. Bújtad a repülőgép szakkönyveket, segítettél nekem a mosásnál. Szeretted B irénkét, V, J és H, S, a kosbor szakálú festő volt a barátod. Emlékszel-e még szombaton este, ha megjött apád józanul, hogy örültél? Jaj, anyám, édesanyám, ne emlegesd a régi szeretőmet, barátaim elúsznak mellettem, mint a hal hidegen. A pipacsnyakú festő ki tudja, hol van, édesanyám, ki tudja, hol van az én ifjúságom. Anyám, édesanyám, ne emlegesd az én apámat, húsából kivirágzott a bánat. Ne emlegesd az én apámat, mert fölkel a sírból, sárguló csontjait összeszedi, mert föltántorog a sírból, körmeit, szőrét visszanöveszti. Jaj, jött Wilhelm bácsi, a koporsós, kis babaarcú ember. Azt mondta, fogjam meg a lábad, és tegyünk szépen a koporsóba. De ökrendezni kezdtem a félelemtől, épp akkor jöttem haza Pestről, Pestre jártál te is vonattal, irodaszolga, a sínek összecsavarodtak. Jaj, szaggattam volna magamat késsel, beárnyékozta síma arcod a gyertyaláng. Laci borotválta az új sógora Borbé, a gyertya nyálzott, mint a csecsemők. Belseje kifordult csillogó belekkel, indákkal, átragyogó idegekkel, és körül álltak a dalárdisták lila sapkában, hangosan sirattak, és megfogtam homlokodat, a hajad olyan eleven volt, hallottam növését, láttam, ahogy álladon serkednek ki a sörték, reggelre már fekete volt az állad, másnapra, mint kígyó sziszára a gégéd,
kiszőrösödött sárga dinnye szelet, kék káposztás bőrű sárga hernyó a gégét. Jaj, azt hittem, benövi a szobát, az udvart, lassan az egész világot, a hajad, a szakállad, benne a csillagok, mint a rovarok zúgnak. Jaj, jaj, nagy zöld eső volt, a gyászkocsi piros lovai rémülten röhögtek. Egyik fejed felé rúgott, a másik bombán vizelt, kicsúszott, mint az akasztottak nyelve lila szemérme, a kocsis káromkodott. Mosta a víz a rezes banda hangját, fújták a cimborák zokogva. Fújták a cimborák a kápolna szamár kenyeres tüskés falánál. Fújták a cimborák földagadt, fekete ajakkal szállt a füstölgő ezüst kosán. Fújták a cimborák kirepet vérző ajakkal, vérben gomolygó szemekkel. Fújták a kártyapartikat, a fröccsöket, fölpüffett elszáradt asszonyokat. Fújták a borra való címeres bolygóit föl az űrbe utána. Kifújták a lerakódott reménytelenség üledékeit a cimborák zokokba. Tódult a villogó, merev, körajkú hangszerekből a hullaszagú űrbe. Tódultak megkövesedett szeretők, rothadó asszonyok, korhadó baka nagyapák, kis házak, bölcsők, zománchasú, ezüst hagyma köldökű zsebórák, húsvéti harangok, megsokszorozódott megváltók, mint nyitott madár szárny, tódultak aktatáskák, vonatkerekek, tisztelgő sárga pittyés közlegények, fújták a cimborák rózsaszín fogakkal, mint megfeketedett duzzadt máj az ajkuk. S te vezényelted őket, jól van, fiúk, de szép, jaj, el ne hallgassatok, két kezed egymáson, két aranypók, ízelt nagy lábuk csuklós küllői szíveden. A cipőd a szekrényben vár a rokonokra, kenyér héjkérgű lábadon fehér harisnya. Fújták a cimborák a ropogó esőben, mint Érc Ádám csutkák csuklottak a billentyűk, mint ős madarak karmai, kárkarodon fogai ragyogtak a sárga rész trombiták. Jaj, anyám, édesanyám, ne emlegesd az én apámat, hagyd az én apámat, mert szemei, mint rügyek, a földből kibújnak. Édes fiát az anyja hívta, messziről kiáltott, gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, hagyd azt a kővilágot. Kőerdő szarvasa, füstködök, villanyhálózatok, vegyi fények, vashidak, villamosok habzsolják föl a véred. Rajtad naponta száz sebet ütnek, te sose ütsz vissza, én hívlak a te édesanyád, gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza. Ott állt az idő hegygerincén, ott állt a mindenség toronycsücskén, ott állt a titok kapujában, szarvahegye a csillagokkal játszott, szarvas hangon a fiú így kiáltott, visszakiáltott szülő anyját. Anyám, édesanyám, nem mehetek vissza, száz sebem kifor szín aranyja, naponta lerogyok száz golyó szügyemben, naponta fölkelek százszor teljesedben, naponta meghalok 3 milliárdszor, naponta születek 3 milliárdszor. Szarvan minden hegye kettős talpú vasvillany oszlop, szarvan minden ága magas feszültségű áron vezeték. Szemem nagy kereskedelmi hajók kikötője, ereim fekete kábelek, fogaim vashidak, szívemben tajtékzanak a szörnyel hemzsegő tengerek. Minden csigolyám nyüzsgő nagyváros, füstölgő kőbárka a lépem, minden sejtem nagy gyár, atomom naprendszer, heregolyóim a nap, hold, a tejút gerincvelőm, az űr minden pontja testem egy-egy része, galaktika fürtök, agyam egy sejtése. Te elveszett fiam, mégis gyere vissza, szitakötő szemű anyád virraszt érted. Csak meghalni megyek, meghalni oda-vissza, meghalni megyek, csak meghalni megyek, édesanyám. Kiteríthetsz majd a szülői házban, eres kezeiddel megmoshatod testem, mirigyes szemhéjam lezárhatod csókkal, s majd ha a húsom bomlik széjjel, bűzben és virágban rothad a testem, akkor leszek véredivó magzat,
akkor leszek a kisfiad újra, mert az csak neked fáj, édesanyám. Jaj, csak neked fáj, édesanyám.

0: egyaránt következetesen képviselte. Ennél fogva a proletár diktatúra megadta Bartóknak és környezetének a lehetőséget elképzelései megvalósítására. A tanácsköztársaságra visszaemlékezve arra kell tehát gondolnunk, hogy a zenei direktórium kulturális politikája egyúttal Bartók-féle kulturális politika volt.
1: Nagyon természetes, hogy amit a magyaroknál talált román karakterű dallamok csakis a talált magyar szöveggel kerülhetnek nyilvánosságra, épp úgy a románoknál talált idegen karakterű dallamok is elválaszthatatlanok az eredeti román szövegtől. Vagyis tisztességes tudományos munkálkodásnál rászedés nincs.
2: Ismeretesek a támadások, amelyek a román népdal miatt érték magyar és román részről egyaránt. Való, hogy román és egyéb más nyelvű gyűjtései számbelileg meghaladják a magyart. De összehasonlító tanulmányaihoz szüksége volt anyagra, és az akkori gyűjteményekben nem talált eleget. Ezen felül önmagában is vonzotta, érdekelte az anyag újsága, ismeretlensége, mint mindenben ebben is igazi novarum rerum cupidus volt, új dolgokra vágyakozó.

0: Dombai Jenő a Bartók ügyről. Szózat 1920. május 25-e.
1: Bartók. Mindig különös vonzalommal viseltetett a román zenei motivumok iránt, amelyekből magyar népzenei gyűjtéseibe is tévedésből igen sokat átvett. Végül, ha arra gondolunk, hogy a románok mennyire ellenünk fogják fordítani Bartók fejtegetéseit, még inkább fájlalnunk kell elővigyázatlanságát, hogy fejtegetését éppen most adta ki. Bukarestben nyilván Bartókra hivatkozással, aki különben, mint hallom, ott már régebben kiadott egy román népdalfüzetet, azt fogják hirdetni, hogy Erdély kizárólagosan román zenei terület.
2: Évtizedes tanulmányaim által talán inkább vagyok tévedések ellen fölvértezve, mint Hubai igazgató úr, aki tudtommal sem magyar, sem egyéb gyűjtéseimet nem ismeri, azok iránt sohasem érdeklődött. Ám nevezze meg, Hubai igazgató úr, ha állítását fönntartja, mely dallamokat hamisítottam meg, vagy mely dallamokat képzelő románoknak, és bizonyítsa be, hogy azok csak ugyan román eredetűek. Ki haza fiatlan? Az-e, aki a magyar népzene megismerése körül több mint egy évtized óta fáradtságot nem ismer, vagy inkább az, aki ezt a munkát közönnyel, sőt ellenségeskedéssel és hamis vádaskodással fogadja. Kérdem végül, aki tudatlanságból, rossz akaratból vagy félrevezetési szándékkal egy a magyarság ügyét szolgáló cikkből a hazafiatlanság vágyját meri kovácsolni, nem inkább az-e a kút mérgező? Tisztelettel, Bartók Béla.

0: fölismertem, hogy a tévesen népdaloknak ismert magyar dallamok, amelyek a valóságban többé-kevésbé triviális népies műdalok, kevés érdekességet nyújtanak. És így 1905-ben hozzáfogtam a mindaddig teljesen ismeretlen magyar paraszzene fölkutatásához. E munkában nagy szerencsémre kiváló zenész munkatársat találtam Kodály Zoltán személyében, aki kitűnő érzékkel és ítélő képességgel nem egy megbecsülhetetlen útmutatást és tanácsot adott számomra a zene minden terén.
1: Az akkori magyar zenei légkörben nem volt könnyű a népdalhoz eljutni. Telítve volt a levegő az 50-es, 90-es évek daltermésével, ez volt a műveltebb körök népdala, de nagy részét a nép is átvette, és könnyen optikai csalódásba esett akárki, hogy ez a népdal, hisz ezt énekli a nép is.
0: Isten áldja meg!
2: Jézus tartja meg!
0: Itthon van-e az ura?
2: Nincs itthon.

0: Elmene regvel szekervel a mezőre szénát behordani.
1: Hát, hogy mint vannak?
0: Hát, mi csak megvolnánk valahogyan. Bajaink es vagynak, munka és vagyon elég.
1: Na, no, valahogyan csak megbirkóznak vele.
0: Hát az úr mit kíván?
1: Hát lássa, csak olyat jöttem magától kérni, amit még nem hiszem, hogy kértek volna. Azt mondta itt a szomszédasszony, hogy maga tudna a féle régi-régi világi nótákat, amit fiatal korában még az öregektől tanult.
0: Régi nóták? Ugyan ne bolondozzon velem az úr.
1: De nézze csak, ez nem bolondság. Egészen komolyan beszélek. Csak is azért jöttem le messziről, nagyon messziről, Budapestről, Gyergyókién falvára, hogy megkeresem ezeket a régi-régi nótákat, amelyeket csak is itt tudom.
0: Hát aztán mit csinálnak ezekvel az énekekvel? Kiszerkeztik?
1: De, arra való ez a munka, hogy ezeket az énekeket megőrizzük, hogy föl legyenek írva. Mert ha nem írjuk föl, később nem fogják tudni, hogy mit is danoltak itt ebben az időben. Hát lássa, a fiatalok már egészen más nótákat tudnak. Nekik nem is kell a régi, nem is tanulják meg. Pedig azok sokkal szebbek, mint a mostaniak.
0: Elmúlt már az én időm. Nem arra való ilyen vénasszony, hogy ilyen világi énekekben foglalkozom. Én már csak a szent énekeket tudom.
1: De, hogy maga még nem is olyan vénasszony.
0: Nem olyan már az én hangom,
1: nem hogy... Nem kell ide olyan erős hang, ha csak egészen gyöngén fújja, úgy is jó.
0: Fiatal legényekhez, leányokhoz kell menni. Azok tudnak ám sokat.
1: Dehogy is, azok csak új nótát tudnak. De nekem arra nincs szüksége, mert az már mind megvan. Vannak itt olyan régi keserves énekek, mint például ez. És mi ennek a vers?
0: Hallottam valamikor az éneket, de nem tanultam.
1: Hát nem tudna-e talán más ilyen énekeket?
0: Vaj egyet, vagy kettőt tudnék. De ilyen hamar nem jut az embernek az eszébe. Éppen ha kell, nem tudok egyet se. Áj, régen sokat tudtam. És a sok munka, a súly egyebek elveszi a kedvünket az éneklést. Háj, mikor még lángol.
1: Igen, igen, gondolkozzék csak vissza. Hát, ha eszébe jut valami a régiek.
0: Eszembe jutott
1: no.
0: Egy. Hát aztán, hogy esküvő? Csak úgy szó,
1: de, hogy hang, ahogyan énekelni szoktak.

0: No, you don't see it. Come to the me, Grigen. No, you don't see.
1: Me, Grigen. Nu e să-mi bei tot mig.
2: Da.
1: Roja, bocor, băi, strămpira.
0: Mișe rigi, uroș.
1: Ești bizonia muroș nouta. Uți fui tu chi ta falungo.
0: De gondol cozic ce mige. Ne mișmerie a nagy hegyi tolvaj. Kádár katonunk taját, hogy hová mész te három ágy.
1: Nem.
0: Soha se hallottad?
1: Nem. De mondok még egyet az úrfinak. Hát ez megvan-e? Képeddel alszom el, képeddel ébredem.
0: Megvan. Valami olyan igazi falusi nótát, amit Magyarországon nem ismernek.
1: Hely. Hát ez jó lesz-e? Ez nagyon jó. Kerek. Ez a ne, zsemmel.
0: Ezt Magyarországon is tudják, már megvan.
1: De amit most mondok, azt még nem írta le az úrfi. Ezt a keret.

Egy szóval a legnyomorúságosabb falvakban, a legprimitívebb viszonyok közt kellett élnünk, azon kellett igyekeznünk, hogy megnyerjük a parasztok barátságát és bizalmát. Mégis elmondhatom, hogy ezen a téren kifejtett fáradtságos munkán nagyobb örömet szerzett minden másnak. Életem legboldogabb napjai azok voltak, melyeket falvakban, parasztok között.

0: talán sikerül pótolni az elhúzottakat. Addig is minden ünneplés csak hazug célzó. Ezt hirdeti a csend.
1: Volt egy öreg, volt néki 9 fia. Nem nevelte őket semmi mesterségre, csak erdőket járni, csak vadat vadászni. És addig-addig vadászgattak, addig szarvassá változtak ott a nagy erdőben. És az ő szarvuk ajtón be nem térhet, csak betér az völgyek. A karcsú testük gunyában nem járhat, csak járhat az lombok között. A lábuk nem lép tűzhely hamujába, csak a puha avarba. A szájuk többé nem iszik pohárból, csak tiszta forr.

0: Tóth Aladár a Cantata Profanáról a Pesti Napló 1936. november 10-i számában.
1: A farkasok dala ez a titáni muzsika, a szolgalelkűség kora. De ugyanakkor sajgóan fájdalmas, forró emberiességével lelkünk legmélyére markoló üzenet, melyet egy költő óriás küld nekünk, egy királysas lelkű ember, aki köznapi életünkből kiszakadt az örök szabadság magányára. Hogyan került korunkba ez a megdöbbentő korszerűtlenség? De hát, ha ő beszél igazán igazul, a mai idők és minden idők mélyéről kimondva bátran, himnikus pátosszal lelkünk rejtett, elnyomott igazát. Hallgassátok a tomboló tapsokat a karzatról, hol az ifjúság tolunk. Ki meri állítani, hogy az emberi szabadság hirdetőjének nincs visszhangja ebben a
0: szállatban? Szabolcsi Bence, Bartók Béláról.
2: Bartók, aki 1934-ben a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából hozzáfogott a magyar népdalkincs rendezéséhez, egyre inkább visszavonul a tanítástól, s 1940-ben nyugdíjaztatja magát a zeneművészeti főiskolán. De ő, aki kezdettől fogva gyűlölettel és megvetéssel fordult a fasizmus ellen, akkor már évek óta aggódva tájékozódik az emigráció lehetőségei felől is, mert, mint 1938-ban írja, az a közvetlen veszély forog fenn, hogy Magyarország is megadja magát ennek a rabló és gyilkos rendszernek. Tehát, ami a Cantata Profana óta úgy rendkívüli erővel él benne, tiltakozni, menekülni, ki a szabadba,

A zene húros és ütő hangszerekre a zeneköltő egyik leggrandiózusabb művele, mi a kezdő fúgától a szilaj tánc fantázián és egy éjszakai monológon át a himnikus ditirambusig ível, egymagában példázva a kor infernóját és útját a paradízóig. És ez a dantei út, ez a himnikus felemelkedés ezentúl jóformán Bartók egyetlen művéből sem hiányzik.

0: Újfalusi József.
1: A természet matematikai rendjének, a kozmikus szerkezet szellemi gyönyörűségének kísértése talán közelebb volt Bartókhoz a zene komponálása idején, mint bármikor. Annyi kortársához hasonlóan kereshette volna ő is a művészeti igazságot elvont formai kombinációk megejtő káprázatában, rövid úton átválthatta volna az erkölcsi törvényt a csillagoség számmisztikájára. Ő azonban elutasította ezt a lehetőséget. A közvetlen szerkezeti megoldás lehetetlenségét éppen a zene első tételében, századunk zenéjének ebben a szigorú zártságával tündöklő szerkezeti csodájában mutatta meg.
2: A középponti A hangból

országával tündöklő szerkezeti csodájában mutatta meg. A középponti A hangból szorongó, szűkközű dallamgyűrűkben felkígyózó téma remek művű fúgává tornyosult. Jákob létráját egyszerre tolja két irányba, mind feljebb és mind lejjebb. Küzdelme szinte a lélek halhatatlanságát író csokonaiét idézi. Mikor a mozgósárt az égig emelem, az isteni lángot egy porba nem lelem. Csillagok közt hordnak éteri szárnyaim, de a sírpartjára húznak ódlábaim. Az ég és a föld között függök utoljára, én, angyal meg állat, vagy csak por meg pára.

0: Pierre Jean Jouve a zenéről a La Nouvelle Revue Française 1938. július 1-jei számában.
1: Bartók zenéje. Ez a gyönyörű muzsikus pálya csúcsán alkotott mű. Erőt ad minden modern művésznek.
2: Mert azt érzékelteti, hogy rajta keresztül az ősök.

0: igazi, és neked van, Balázs.
1: Aj, de édesek vagytok.
0: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók. Én Szabi vagyok a pult innenső oldaláról.
2: Csabi erről az oldalról, és kettőnk között pedig.
1: Balázs, sziasztok.
2: Hát úgy volt már, hogy a Balázs többször lesz a műsorunk vendége, így volt is, sőt úgy volt, hogy műsorkészítőtársunk is lesz, volt is, de most valami egész más miatt van itt. Most mezei vendégként fog nekünk beszélni egy kicsit, remélem, hogy miután eltettétek a telefonjaitokat, egymás szemében nézve fogunk őszintén arról beszélgetni,
1: hogy... a Facebookon, hogy hallgassanak minket a hallgatók.
0: Nem ilyen egyszerű ez a kérdés, Csabi, mert hogy amióta, nem tudom, pár hete lett egy ilyen modern telefonom, azóta egy régi álmomat beteljesítettem, hogy nem nyomtatott papírt hozok magammal, és ezzel is pusztítom a fákat, majd kitalak egy más módszert, Csabi, nyugodj meg, hogy legyen globális felmelegedés, hanem a telefonba írom bele, és onnan olvasom fel azokat a kis
2: tématöredékeket. Igen, hogyha hallgatók nem tudnák, törekvésünk arra szolgál, hogy a híreket még alternatívabban megoldhassuk, tehát a műsorok által készített saját hírek utána a napi rotációba belekerülhessenek, és erre volt már egy kitűnő kísérlete a harmadik utas, hát IT fanatikus műsorkészítő társának, ugye?
0: Így van, Marina? De a műsor nem erről szól, hanem igazándiból valami olyasmi lenne a téma, hogy mit tanulhatunk mi Amerikától, illetve mit tanulhatunk mi általában külföldről, ugyanis az az elméletem, hogy be kéne áramoltatni egy pár jó dolgot a világ más szegleteiből. Nem tudom, például amikor most Amerikában jártunk, akkor az egyik ilyen dolog volt az, hogy minden busz elején legyen kerékpárszállító.
1: Igen.
0: És pont így, az elején legyen, tehát hogy lássa a buszvezető, amikor fölteszem vagy leveszem, és ingyenesen használható legyen.
1: Igen.
0: Ezt nem tudom, hogy Amerikán kívül bárhol másot csinálják-e, ez azonnal.
2: Jó, hát Amerikában rengeteg nagy találmányt szeretnénk, hogyha honosítanának, nekem a bőséges reggeli, ami elérhető, és 8 dollárba kerül, szerintem az is kitűnő lenne.
0: A szalonás rántottás, a sohasszírupos palacsint?
1: Az. Igen, egy kis waffellal.
2: Igen. De te már jó sok óta laksz Amerikában, sőt azt hiszem két laki vagy, vagy hogy is van ez nálad?
1: Leginkább ilyen, azt szoktam mondani, igen, most az elmúlt 5 évben inkább kint, és most ez egy nagyon izgalmas szakasz jön, hogy most akkor kis bébivel, most ez hogy alakul majd, hogy akkor is tudjuk ezt az ide-oda utazgatást csinálni, vagy azért az túlzás lenne, szóval ez most a következő egy évnek lesz a műsora, hogy ez hogy alakul. Egyelőre azt gondoljuk, hogy ugyanazt fogjuk csinálni, csak úgy, hogy visszük a palomát magunkkal.
2: Hát azért ezek a óceán átrepülések egy darabig viccesek, aztán utána már nem lesz annyira vicces.
1: Nem, már régen vicces.
2: Már nem vicces. Volt a fél éves a lányod?
1: 8 hónapos.
2: 8 hónapos.
1: Igen, és egy angyal. Majdnem bejöttek integetni, de helyett elmentek egy ringató nevű dologra, amit ő imád, és nagyon éli. Ilyen gyerekes zenés program, és gyakorlatilag ott tartok, hogy lehet, hogy veszek egy gitárt, és előveszem a 30 éves gitártudásomat, mert hogy annyira rá van kattanva ott a gitárra, hogy úgy tűnik, hogy ez teljesen ez a hangszer.
2: De akkor kezdjük ezzel a gyerekek foglalkoztatása Amerikában. Biztos találkoztál lehetőségekkel, az ottani ringatókkal. Kijutottál oda már a gyerekeddel?
1: Nem, ez az első útunk.
2: Már most mentek
1: együtt, aha, október végén, és be fogok számolni arról, hogy ez hogy működik. Hát az látszik, hogy Amerika az ős hazája a helikopter parentingnek, ugye? Tehát amikor a szülők helikopterszerűen lebegve a gyerek fölött annak minden lépését árgus szemekkel figyelik. Épp tegnap volt egy jó cikk a HVG-n ennek a dolognak a hatásairól.
2: Ja, a kinderarchi.
1: Igen, a kinderarchi, így van. Tehát hogy ennek az a veszélye, hogy másképp éli meg a világot az a gyermek, mint mondjuk mi vagy a szüleink élték meg. Szóval nagyon érdekes, hogy leng az inga gyereknevelés ügyben. De én azért jöttem igazán, hogy meghallgassam a Szabinak a road trip sztoriát. Hogy
2: az két hete volt, vissza kell hallgassam.
0: Az már legkisztűbb.
1: A fenébe.
0: Tehát, hogy pont az volt, hogy az egyik adás, amikor bejöttünk Laurával és meséltünk Amerikáról, az számunkra a legérdektelenebb részről szólt, vagy látáspontról szólt, hogy mi történt velünk Amerikában.
1: Azt, de azt meg tudom hallgatni az archívumból.
0: Igen, ezt meg is fogom.
1: Hogy a legközelebb, amikor találkozom, akkor ahol tudjunk beszélgetni.
0: De az, hogy egy csomó nagyon izgalmas lehetőséggel találkoztunk, és hogy ezeket az izgalmas lehetőségeket szerettünk. Hát az Csabinak volt izgalmas, nekem kevésbé.
2: Nekem nagyon, én nagyon szeretek enni, nem tudom. Hogy
1: és nekem a reggeli a kedvenc foglalatosságom az összes evés közül, tehát egy rendes reggeli szerintem az nagyon jól beindítja.
2: Amúgy gyerekkel együtt igazán izgalmas ez a dolog, mert akkor ugye aztán tényleg a karácsony asztal minden percet ki lehet élvezni a rohangálással és a bőségességgel együtt. De most például a gyerekem az ott tart, hogy ő most 2 volt nemrég, hogy fel kell éjszaka, és akkor kakaó, sajt, virsli. És simán
0: hajnali 4. Ezt megcsinálja magának, ugye?
2: Nem, sajnos ezt nekünk kell prezentálni ezt a dolgot. De a reggelizés az tényleg egy nagyon fontos része ennek a dolognak szerintem is. Úgyhogy ne hagyjuk ki a kajálást, mert Amerikából, amit tanulhatunk, azok a mérhetetlen adagok és a borzasztó sok szemét.
0: Hát ez a...
2: Ami a kajából keletkezik, a túlfogyasztás.
1: Hogy breakfast all day, tehát ez nem csak sima reggeli, hanem az, hogy ezeken a helyeken, hogy a rendesenken ki van írva, hogy egész nap a reggelit fogyasztod.
2: Ugyanezt kapod végig.
1: Megkapod a reggelit.
0: Meg a másik, amit tanultam kint, az a heart attack on a plate. Az adag nagyságáról, tehát infarktus a tányér fölött. Ez jól hangzik, ez annyira jól hangzik, mint az all you can eat, de valójában ez, szerintem ez egy nagyon, nagyon veszélyes trend.
1: Hát főleg ugye az, amikor észreveszed, hogy mennyire, tehát hogy mondjam, Amerikában, ami nagyon hiányzik nekem továbbra is 5 év után is, azok az igazi ízek. Tehát egyszerűen az alapanyagok, amiből ezeket a kajákat csinálják, azok gyári alapanyagok. Tehát mondjuk a Whole Foods-ban, ami ugye egy ilyen az organikus dolgoknak a mekkája és medinája egy személyben, ott sem találsz tulajdonképpen igazi paradicsomot, kivéve mondjuk szeptembert, amikor valahogy akkor tudják szüretelni a nem tudom melyik money maker típusú paradicsomot, amit amúgy nagyapám is termelt 40 évvel ezelőtt, de még mondom, a legorganikusabb helyen sem olyanok a zöldségek, mint amikor itt egyszerűen lemész a piacra is.
0: Farmers Market?
1: Farmers Market még azt tartja magát, de ugye ott viszont olyan árakat fizetsz már, amit ugye itthon könnyen megfizetsz, hál' Istennek, kint viszont azért ugye, tehát mondjuk egy farmer's marketból megfőzni egy ebédet, ugye akkor már majdnem ott vagy, hogy elmehetsz egy szuper étterembe. Tehát egyszerűen hiányoznak az ízek, akárhányszor jövünk haza, mindig újra felfedezzük egyszerűen a tojásnak más az íze, a zöldségeknek, paradicsomnak, paprikának, hát nincs is igazi. Tehát egyszerűen ez jó, ilyen szempontból már önmagában ezért nagyon szuper mindig hazajönni.
0: Aha, tehát mi ezt tanítjuk meg majd Amerikának.
1: Igen, pontosan.
0: De egyébként azon gondolkoztam, hogy az, hogy hiányzik csirke, az íz, az azt jelenti, hogy hiányzik a tápanyag, meg mikroelem tartalma is.
1: Meg már, hogy a csirkének ugye halszaga és hal aromája van, mert ugye darált halakkal etetik a csirkéket a gyárakban, tehát úgy, ahogy van minden estül, megdarálják a halakat szemmel,
0: halat töltött csirke.
1: Igen, ha tulajdonképpen halat töltött csirkét kapsz. Tehát azt csináljuk, hogy Magyarországon eszünk csirkét, Amerikában eszünk marhát például. De ott viszont vannak rendes marafarmok, ahol nem fejik a teheneket, hanem
2: hamburger. Húsra
1: dolgoztatják. Húsra, igen. Tehát innentől kezdve viszont Magyarországon nem lett, ugye most már azért szerencsé az elmúlt 3-4 évben egyre inkább igen, de nagyon sokáig nem lehetett igazából, nem volt érdemes igazából sztéket vagy ilyesmit enni, mert hogy öreg és kiteljeltetett marhákból jöttek a
2: sztéket. És mi a helyzet a mesterséges adalékanyagokkal, vagy amit Ázsiában használnak mindenre egy jó kis kanál GMO-t rászornak.
1: Igen. Hát ugye mi szerencsénkre ezt nem annyira érezzük, vagy látjuk, mert hogy ez erre nagyon érzékenyek Kaliforniában, meg Észak-Kaliforniában különösen, tehát mi azt látjuk, hogy azokban az éttermekben, ahol mi eszünk, ott mindig ki van írva, és komolyan van véve az, hogy ezek nem, és nyilván az olyan boltokba vásárolunk, ahol szintén nem, hogyha meg mondjuk a Safeway-be vásárolunk, akkor pedig ott is van egy organikus szekció.
2: Az a Tesco, nem?
1: Az körülbelül a Hát nem Ocean. Tesco, mert Mikor? Inkább, tehát ahogy mondjam, Spar. Spar. Aha.
2: Tehát egyen válogatottam.
1: Igen. Igen, tehát a Tesco az inkább...
2: Ja, mert a Walmart lenne.
1: A Walmart az a Tesco, igen.
2: Hát sajnos én még nem jártam arra, úgyhogy nekem csak az a legendásom, hogy az, hogyha valamit szeretnék venni, és a Szabi ebben meg is erősített, hogy ott a spájzok és a hűtőszekrények tulajdonképpen egy hosszabb hónapos atomtámadás utáni ellátásra vannak berendezkedve, mindenből a 100-as pakkot veszik meg, és még 20-at legalább kapnak hozzá ajándékba, és ugye ebből is ered egyrészt ez a túlfogyasztás, hogy sosem tudják ezeket elfogyasztani, és hát bizony lejár a szavatosság, mennek a sehova, a kukába, és a hűtőnek mindig teli kell lenni, a spájzban mindig mindenből 500-nak kell lenni, hogy nehogy elfogjon. Ez nem tudom, hogy titeket mennyire érintett meg, vagy rendes magyar spájzot tartotok, és hetente vásároltok. Vagy.
1: Igazándiból, igen, tehát nem volt lehetőségünk arra, hogy itten kiépítsünk éves rezervöket, vagy nem ebben utazunk, igen.
0: Hát az egyik érdekes jelenség az volt, hogy átszeltük Amerikát, hogy mindenki, akivel találkoztunk, de tényleg mindenki azt mondta, hogy ő túlfogyaszt. Túlvásárolja magát, és az élelmiszerek esetében érdekes módon mindenki ugyanazt a számot mondta, hogy 80%-át dobja ki az élelmiszernek, amit megvett. És ez teljesen reális is volt, hogy láttuk a hűtőszekrények nagyságát, meg a benne lévő termékeket. Tehát nem lehet azt elfogyasztani annyi idő alatt.
1: Hát nekem a nevelésem ezt tiltja, tehát én nem tudom, én nekem nagyon nehéz kidobnom élelmiszert, tehát ez nem vagyok egy jó amerikai ilyen szempontból. Én már érzem előre, hogy hazudni fogok az állampolgársági vizsgán, amikor megkérdezik jövőre, hogy rendes amerikaiként kidobnám-e a 80%-át a frigider.
2: De mert most készülsz esetleg 2-es, 3-as, 1-es állampolgára?
1: Igen, jövőre ez.
2: Leváltod a magyart?
1: Nem, kérdezel? Hát én 2-es. És hát aztán... EU-amerikai. Aztán irány Costa Rica.
2: Ezt nagyon sokan mondják, főleg akik már megjárták Amerikát, hogy nem rossz, meg vannak lehetőségek, de ha élni akarsz, azért inkább menjél egyen lejjebb.
1: Hát Costa Rica az ugye rendszeresen az élen végez a legboldogabb országok. Élhetőség. Svájci várató élettartam van 40-es években, amikor egy miniszterelnök azt gondolta, hogy diktátor lesz, akkor inkább a hadsereget is megszüntették, azóta azt beteszik oktatásba és egészségügybe, tehát, hogy...
0: Hol lehet jegyet foglalni?
2: Tényleg erről teljesen nem maradtunk, de amúgy már jártál arra?
1: Na, nagyon sokat, elmúlt 10 évben majdnem minden évben voltam.
2: Tehát ha már Amerikán vész, mész Costa Ricában.
1: Igen, abszolút. Tehát, hogy nagyon szuper, egy 4 milliós ország, ahol gyakorlatilag nincsenek igazi pártpolitikák, mert hogy mindenkinek az unokatestvére. Ez az én személyes megfigyelésem.
2: A Svájcban, meg Izlandon is ez van.
1: Igen, tehát, hogy gyakorlatilag az elmúlt 5 miniszterelnökből 3 börtönben volt, és nem azért, mert hogy csak Costa Ricában utána, mert lopnak, hanem hogy ott börtönbe csukják őket, de nem hosszan, tehát akkor 3 év bőri, akkor bemegy a prime minister, és aztán kijön, érted? Tehát, hogy egyszerűen komolyan veszik azt, hogy ezt nem kell csinálni, és nincsenek szekértávolok, ami mögé be lehet bújni.
2: És vajon miért nem tudunk mi Costa Ricáról?
1: Túl nagyok, ja, azt nem tudom, mert sokkal nem tudnak róla, de mi azért, tehát szerintem 10 millió az túl sok. Tehát ez jó méret az olyan 4 millió, ahol ez a típusú dolog, ez még nehéz.
0: Van ez a trend, hogy fogyasszuk az ország
1: létszámát. Aztán elérjük a...
0: Gondolom, ez a cél, hogy egy olyan rendszer legyen, mint Costa Rica.
2: Costa Ricáról miért nem tudunk? Ez volt az előző kérdésem, mert közép-amerikai országot azért van egy csomó más, inkább problémás vidék, és Costa Rica, így, mint a béke szigete, ugye most kiderült, hogy a legjobb természeti öröksége is Costa Ricának van elképesztő.
1: Hát ott van elképesztő, olyan ilyen mérsékelt égővi esőerdők vannak. Tehát ilyen kontinentális éghajlatú esőerdők vannak ilyen 2-3 ezer méter magasan. Mi most ott beszállunk egy ilyen hippie community építésbe, egy ilyen esőerdő mellett. Úgy hívják az esőerdőt, hogy az unokák esőerdője, tehát ami mindig is a következő generációknak a megmaradt ilyen természeti kincs, és arra ráállítólag az egész telek, ahol most beszállunk egy ilyen superfood farming és egyéb ügyekben. Szóval... Szóval ez komoly a kosztarikai dolog.
2: Ez nem rossz, és akkor mint amerikaiak számára ilyen kis elmenekülési lehetőség van, vagy ez még Amerikában sem ennyire nyilvánvaló?
1: Amerikában most elég népszerű ez. Hát
2: már most tényleg a te kaliforniai, San Francisco élményeidről beszélünk, ahol egy kicsit más a mentalitás.
1: Ott lejárnak Kosztarikában ilyen retreatekre, ilyen elvonulásokra. Tehát az ilyen szempontból nagyon megy Kosztarika, mert egyszerűen egy békés hely a Közép-Amerikában, ami nincs nagyon sok, tehát és nem egy kerítésekkel elkerített hely, hanem egyszerűen egy olyan hely, ahol senki nem, tehát se nem utálják a külföldieket, se nem mondjuk felnéznek a külföldiekre, hanem egyszerűen egy ilyen békés egymás mellett élés van a külföldiekkel, mindenki tudja, hogy ez így nagyon jó, örülnek, hogy jönnek hozzájuk a turisták, és költik a pénzüket, de nem a lehúzás megy.
2: Tehát igen, Ázsiában, merre jártunk, ott élő ATM automatának tekintik a turistákat, igen. És tulajdonképpen bármi, ami van, persze, és már...
0: Ismered a Skintex szót?
2: Skintex.
0: Nem, Skintex. Tehát, hogy a bőrszín alapján fizetsz többet.
2: A bőrszínadó, igen. Igen. Hát reméljük, szóval... ez itt nem fog így megvalósulni. De menjünk csak vissza még Costa Rica és Amerika kapcsolatára, hogy te hogy keveredtél oda először, és egy-két Costa Rica-ra ment, azt hiszem Costa Rica még nem volt a műsorunkban, ugye? Pedig már sokfelé jártunk. Aha.
1: Én bármilyen sztorizok Costa Ricáról.
2: Nem kell, csak egy párat, hogy így a kedvünket meghozni.
1: Én a jelen találkoztam a kosztarikai pénzügyminiszterrel, aki
0: éppen aki, kijött a börtönből.
1: Aki ő volt az, aki nem volt soha börtönbe, sőt, az volt, hogy felkérte az ellenzék, a győztes ellenzéki párt, hogy maradjon pénzügyminiszter helyettesnek. Tehát ez se egy szokásos eseménysorozat. Aztán később elmesélte, hogy ez túl unalmas lett volna, így aztán egy pár hónap után lemondott, mert csak ottan ő gyelgett, és nem kell semmi munkát végezni, és egy dolgos ember, és nem szeret csak úgy lenni egy pozícióban azért, hogy kap egy fizetést, meg autót, meg minden. És akkor inkább lemondott, és elment dolgozni vissza a bankszektorba, de egy zseniális figura, és azóta is nagyon jóban vagyunk itt családilag, mondom, nagyon sokat voltunk náluk, és ő elég sokat mesél arról, hogy milyen ez az ország. Mélyen vallásos, tehát ez egy érdekes dolog, ahogy azt látni, hogy például egyik legfontosabb ilyen társadalmi verseny az a betlehemi széna mérete, kivilágítottsága és különböző tartozékai a karácsonyi időszakban, hogy ez mondjuk egy komplett szobát foglal el a házban, vagy esetleg kín van az udvaron, megfelelően fedett módon, nyilván kis Jézus behelyezésével szenteste magasságában a megfelelő jászolba. Tehát, hogy egyszerűen őket nagyon megérintette ez a mém komplex, és láthatólag itt mindenki ebbe utazik, de ezt is olyan édesen csinálják.
2: De ez tehát, elég békésnek tűnik.
1: Igen, tehát nem, ebből sem, tehát ez olyan természetes, hogy egyszerűen, tehát ott szerintem az a típusú, tehát amit én szívesen látok, vallásosság van, amikor egyszerűen komolyan veszik, hogy aha, akkor van ez a 10 parancsolat, emlékeztek, akkor azt szerint kéne élni, és akkor
2: ez van?
1: Ja, abszolút, tehát hogy ez a megélik a hitet, ami a jó része nekem mondjuk egy ilyen...
2: Ez azért ilyen... nagy dráma, hogy mondtad mém komplexeknél, mert itt Magyarországon is hivatkoznak a 10 parancsolatra sokat, de azért, hogyha kikérdeznénk, nem biztos, hogy mindenki végig tudná mondani.
1: Ja. Így van, meg hát ne lopj meg ezek a problémákkal, ugye gyűlöletkeltés, meg innen.
0: Igen,
1: ugye...
0: Hát meg az is benne van, hogy mit jelent az. Mit jelent az, hogy ne ölj például?
2: Hát mi mindent jelenthet, igen. Hát mert ugye a dráma a mémekben a szociokulturális beágyazottsága, hogy az most éppen az utóbbi 30 évben hogyan lett előadva. És hogyha nekünk ez jutott, hát akkor bizony ez jutott. Igen. És akkor mondjuk filozófusnak, vagy vallástörténésznek kell lenni, hogy egy kicsit megkapargassam, hogy ez hogy volt eredetileg, hogy van más országokban, hogy kéne legyen ennek, vagy egy elvonult szerzetesnek, hogy azt mondjam, hogy hagyjátok.
1: Igen.
2: Úgyhogy ebből a szempontból ez a vallásos, de ez egy izgalmas dolog a 21. századra, amikor már többször meghaladtuk a vallásosság szemléletét, az intézményeket, felülírtuk, utána újra visszavettük őket, utána még több pénzt kaptak, még több hatalmat. Hát ugye
1: most ez mind nem történt meg Costa Ricában. Tehát ott egyszerűen úgy működik a történet, hogy azt látod, hogy templom, iskola, focipálya. Tehát ez a kis háromszögük, ami, és ebből épülnek föl a kis ilyen falu központok. Tehát ugye a nagyvárosok is ilyen falu központokból állnak, meg a kisebb városok is, és akkor ezek ilyen kerületalkotók is izék, amik körül vannak. Mindenki focizik, imádják a focit, tehát a teljes foci őrület van, nemzeti hős volt a kosztarikai válogatott ugye a VB-n újra, és erős vallásosság, mindenki a templomban van vasárnap, és mondom, iskolában, tehát gyakorlatilag nincs szemét például az utcán. És ugye kérdezem a David barátomat, hogy miért nincs szemét? Hát, mert oktatás van, érted? Intelligens emberek nem szemetelnek, miért szemetelnének? Tehát úgy vagy, hogy ugyanolyan, hogy mondjam, mondjuk este felé azért lepukkantnak tűnő mondjuk fővárosban, mint hogyha mondjuk lennél, nem tudom, Panama Cityben, vagy mondjuk annak a régebbi részeiben, vagy Nicaraguában, de néppen nincs szemét, sehol. És
2: közbiztonság bűnözés?
1: Tehát az van, hogy a fővárost érdemes elkerülni, de nem azért, mert szerintem nagy bűnözés lenne, hanem azért, mert nem szép. Tehát, hogy nem. Tehát egy igazi ilyen megnőtt, organikusan megnőtt, nem szép hely. És mindenhol óriási kerítések vannak, és egyetlen egy ilyen erőszakos mozdulatot se láttam az elmúlt 10 évben, és mindig megkérdezem a helyektől, hogy miért vannak ezek kerítések? Hát a nicaraguak. Tehát, hogy az van, hogy bejön 1 millió nicaraguai vendégmunkás, hogy leszüretelje a kávét. És konkrétan ugye a 4 milliós országban bejön közel 1 millió szezonra, és aztán hazamegy, és ez a válasz át a Costa Ricában, hogy a nikoszok ellen vannak a kerítések. Nem tudom, mondom, tehát nem hallottunk betörésről, nincsenek sztorik erről, hogy mi történt volna, lehet, hogy pont a kerítések miatt, én nem tudom, de a megélésünk az, tehát semmilyen, egy olyanról hallottam, hogy turisták kocsiját egy óvatlan pillanatban csomagtartóilag kipakolták. Mondom, ez tavaly előtt volt egy ilyen sztori, de mondom, 10 év alatt az egyetlen olyan, tehát amúgy minden szuperül működik, vannak még olyan, tehát vannak ilyen nagyon amerikai részek, ahol tehát mondjuk egy egész öblöt megcsináltak, tudod, ilyen $300 szobaárú hotelekkel, meg $500-osokkal, de vannak még ezek a kis ilyen, tehát van a teljesen érintetlen, tehát van, amikor effektíve elmész egy ilyen érintetlen öbölbe, és akkor ott el vagy egyedül, mondjuk vagy a kedveseddel, meg vannak ezek az ilyen, mit tudom én, a kedvenc helyünk egy Playa Samara nevű hely, oda szoktunk járni, ahol mondjuk lakunk egy derék holland fickónak, aki ott él már 20 éve a kis magán bungalóiban, és a legjobb olasz kajákat esszük a helyi oda vándorolt olasz konyhán a kín a tengerparton esténként. Tehát olyan olasz kaják, Kaliforniában nem volt ilyen olasz.
2: Pláne olasz.
1: Igen, tehát zseniál, és meg ugye ott fogják nyilván a halászok a jó kis tengeri herkentjüket, és akkor azokat ott megeszegetjük a naplemente után, ami amúgy 6-kor ugye így bekötkezik, hogy tuk, így világos, sötét.
2: És akkor ott korán kell a nap,
1: igen, és ugye mondjuk, hát 6-tól 6-ig van, igen, tehát 6-kor így fel kell, és 6-kor így lemegy. Tehát
2: amúgy Tél-Ázsiában is valami ilyesmi volt, nem tudom, hogy függenek ezek össze.
1: Hát egyenlítő.
0: Egyenlítő közeliség.
2: A kérdés az az, hogy ilyen expatok miből élnek? Oké. Olasz kajáda, bungalow. Hát de az egyértelmű, az alkimista hipnotizőr, hát kérlek szépen, a híred megelőzés követ téged egyfolytában.
1: Cink már rég nincsen, de ez a cink, ez az valószínűleg örökére.
2: Szerintem sokat dobott. Mennyit fizettél a Szilinek ezért?
1: Ja, ennek olyan szép története van ennek a cinknek. Na mindegy. De hogy mindenkinek javaslom, hogy Costa Rica, hogy ne menjen a fővárosban, nézzen működő vulkánt, tehát mondjuk képzeljétek el, mondjuk egy ilyen termálvízbe ücsörögve, mondjuk egy valami finom chilei bort iszogatva, mert ugye az chilei bor mindenhol van, mert annyira dotálják, hogy nagyon finom borokat lehet 1 euróért kapni itthon. és mondjuk egy jacuzziba ülsz, és nézed, ahogy jön ki a láva az Arenál vulkánból, tehát az egy spirituális élmény. Tehát az olyan, hogy így hogy elgondolkodsz, hogy mi is ülünk, érted? Tehát ülsz a vulkáni vízben, és nézed, ahogy jön ki a piros cucc izéből, és úgy ülsz egy órát, és úgy kontemplálod a mondjuk a föld, mint bolygó, a föld kéreg vastagsága, miért gondoljuk azt, hogy bármi állandó, amikor igen, tehát hogy az egy nagyon komoly élmény volt.
2: Az a szegény hallgatókat már összespiritualizáltad, ne felejtsd el elmondani azt a sztorit, mert most a hallgatók már tükön ülnek, hogy ez az őrületes mém és legenda gyártás, ennek még története is van, ez nem csak úgy csöppent.
0: Megvan nektek egyébként az az arány, hogy körülbelül milyen a földnek a szilárd kérge a földhöz képest?
1: Egy százalék.
2: Vékony bőrréteg.
0: Kb. Olyan, mint az almának a héja az almához képest.
1: Ne. Hát ez, ennek a megélése az ott Kosztarikán nagyon első kézből. És zseniális ilyen, az egész Arenál környékén zseniális fürdőket építettek ki ebből a vulkáni termálvízből. Tehát úgy hűtik mondjuk, képzeljétek el mondjuk egy olyan rudasfürdőt, ami egy őserdőben van, és ugye felviszik a vizet a tetejére mondjuk egy, mondjuk mit tudom én, a szintkülönbség lehet mondjuk, mit tudom én, 6-7 méter, és akkor ott, ha oda fölmész, akkor ott a legmelegebb, és akkor lecsorgatják, érted? És akkor a csorgással mondjuk veszt egy pár fokot, akkor a következő az a kevésbé meleg medence, akkor megint lecsorgatják, érted? És akkor van mondjuk 4-5 medence egymás alatt, és akkor az alsóban már ott
2: rendeled. 23 ott fokos.
1: Már, igen, és ott már a pinyakoládákat rendeled, és akkor ott ücsöröksz a izével a hihetetlen, és közben egy esőerdőben vagy, érted? Tehát, hogy tehát
0: annyira zseniális. Nagyon-nagyon izgalmas, amiket mesélsz, egy kicsit attól tartok, hogy már az emberek csomagolnak.
1: Hallod a
0: bőröndet. Már én is csomagolok, de közben rájöttem, hogy
1: én... De, mi megyünk, mi bevállaltuk megint, tehát megyünk, fogjuk palomát, feltesszük a hónom alá, és megyünk.
2: De a kérdésem az arra vonatkozott, hogy az életvitelszerű kosztarikaiasság megvalósításához szerinted mi kell? Hát mert általában az egyenlítő környéki országokban inkább szegénység és inkább munkanélküliség van, bár alacsonyak a költségek, de azért, hogyha te ott pénzt igen, szeretnél
1: itt
2: szerezni,
1: itt
2: akkor egy kicsit ezt mondd már el.
1: Tehát az van, hogy addig dolgoztak az oktatáson, amíg valamikor a 2000-es évek elején megérkezett az Intel, neki rengeteg adókedvezményt adtak, mert tudták, hogy az első fecske az minden, tehát hogy innentől kezdve, és akkor onnantól kezdve jöttek a következők. Tehát ugyanott vannak a shared service centerek, egymás mellett a kicsit a repülőtér az egy ilyen, mondjuk egy ilyen szentendrei távolságban van a várostól, és akkor ott a repülőtér környékén kiépült abban a megyében egy ilyen komplett ilyen IT és shared service beszállító központ. Tudtam, hogy a munkanélküliség rendkívül alacsony. Hát és olyan mondom, tehát ugye nem hiába hívják a Közép-Amerika Svájcának, mert egyszerűen mondjuk a város mellett mondjuk nem egy Mártonhegy van, hanem egy vulkáni hely, tehát ott fel tudsz mászni mondjuk 2000 méterre, és tehenek legelnek a hihetetlen zöld, tehát ugye eleve olyan zöld van, ami itt nincsen, tehát hogy leszállsz a repülőről, és rögtön a színek már teljesen, tehát a piros meg a zöld, az ilyen ázsiai vonalú piros-zöld, ugye az egyenlítő közelség miatt, és akkor ebbe a zöldbe mondjuk ott 1000 méteren a tehenek ott legelnek, és akkor ott azt mondod, hogy akkor ide akarsz költözni most, tehát ezt a kaibát itt megveszed, sajtot fogsz termelni, hihetetlen finom sajtjaik vannak emiatt, ugye az egész sajtkultúra, kávékultúra nagyon megy, kosztarikai kávé egyik legfinomabb kávé, amit ott onnan jön, voltunk ilyen kávé manufaktúrában, ahol ugyanezt az ilyen gravitációs kávé, tehát hogy úgy van megcsinálva az egész a hegyoldalban, hogy megy de ugye az elejétől a végig, és a végén már megvan a pörkölt kávészem, tehát zseniális
0: magától.
1: Az is. Magától. Úgy magától, hogy vinni nem
0: a
1: kell.
0: Vulkán.
1: Vinni nem kell, igen, tehát vinni nem kell, viszi a víz, ami jön le, meg viszi a gravitáció. Tehát ezeket mind exportálják, és a barátomnak, ők azt hiszem, hogy hatan vannak tesók, és ott az idősebb tesó, beházasodott az elnöknek a családjába, akinek Nobel-díja is van, mert kibékítette a nikaraguai harcoló feleket, az Arias, és és így aztán mondom, tehát elnöki családi kapcsolataink vannak. Tehát, hogy, és mondom, tehát az, hogy azt mondják neked, így a szemedben néznek, és azt mondják, hogy a mi házunk a te háza. És ezt egy percig se gondolj. Igen. Tehát ez olyan, hogy tudod, hogy te azt mondod, hogy figyelj, most kéne egy szoba, akkor mondják, hogy akkor el kettő közül választhatsz, ez ennek jobb a kilátás.
0: Az olyan megható volt, emellett egy olyat hallottam egy mexikóitól, hogy az én házamban mindig lesz neked függőágy. Ugyanígy az öribari, vagy valami ilyesminek a kifejezése.
1: Igen, szóval tényleg, tehát gyakorlatilag van egy kosztarikai családunk. Zenéljünk, igen.
0: Zenéljünk
1: ami jó kosztarikai zenén.
2: Most találtam MC Kekeltől a Párciú című nótát, egy mostani júniusban tették fel ezt a számot, de már 46 milliós megtekintésnél tart, egy kosztarikai ember, és ez ott a harmadik utolsó vendégünk Szegfi Balázs, és vissza fogunk jönni azzal, hogy hogyan is lett, nem belőled lett mém, hanem, na mindegy, majd elmondod.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemlélet magazinját hallgatja.
1: Ahogy egy kedves hallgató írja a cseten, olyan jó itt Magyar Honba, kosztarikás jacuzziban pinyakoládázást meg társait hallgatni, aztán lemegyek kefirért és kifliért!
2: Azt mondja a hallgató, hogy szerintem egy csóró hely. Én azt mondom, hogyha kiveszi a budapesti agglomerációt a magyar egyfőre jutó GDP-ből, akkor szerintem nem vagyunk messze Kosztarikán.
1: Hát meg az a kérdés, hogy
3: csak ez a jó kedv, fontos... ugye az általános jól, hogy is mondják ezt, a, van ennek valami neve?
2: A... Ők úgy jelenti, hogy pura vida. Tehát a pura vida, az a, ugye a pure life, az náluk az elköszönés, a találkozás, az oké, a rendben, a bármi. Tehát ez a kultúra, pura vida. Bármi történik, pura vida. Ez nagyjából nekem úgy összefoglalta a kosztarikai.
3: És Amerikában hogy hívják ezt a dolgot?
2: Amerikában az, hogy I'm fine, ugye úgy hívják, ha bármi van, I'm fine. Tehát ott gyakorlatilag ugye az I'm fine-nak a kultúrája van, ami hát sajnos nem annyira mindig nagyon...
3: De nem az, hogy ez egy ilyen képmutatós ügy, egy ilyen kis távolságtartva beszélős?
1: Ugyanezt mondjuk mi is, ugyanezt használjuk mi is.
3: Hogy vagy jól?
2: Nem jól.
1: Képzeld el, annyira szeretem, amikor a világ kis elemei maguktól összeállnak valami nagyobb képé.
2: Tegnap
1: néztünk egy dokumentumfilmet, a Milliómos leszel vagy hajléktalan címmel, amit Barta Máté csinált kint leginkább San Franciscóban.
2: Nem az, amelyik online van?
1: De online van.
2: És jó, egész jó lesz.
1: És a film egy adott pontján beintegetsz te.
2: Igen, a László bárban.
1: A László bárban, és meg is kell kérdezni, a László bárt rólad nevezték el?
2: Persze, abszolút. Nem, ez egy trükk volt, használtam az időgépet, oké, tehát ez nem érvényes, hogy visszamentem az időbe, hogy mire odajövök, addigra
1: így legyen. Azt nem használjuk, Balázs.
2: Igen, tudom, ezzel elkövettem a Star Trek törvények iránti.
1: Az a lényeg, hogy a nagypapáddal ne találkozz. De ott két dologról volt szó, egyfelől bemutattak téged, mint a Neumann Society alapítóját, másfelől meg beugrott nekem az a nagyszerű kis mondat, amit többször hallottam Amerikában, hogy amerikai mondta nekem, hogy a magyarok azok olyanok, mint a zsidók, miszerint a lélekszámhoz képest a társadalmi vagy a világi vagy a hatásuk a világra sokkal nagyobb, mint amit elképzelnénk.
2: Aha. Hát főleg a magyar zsidó. Igen, a hét az uniója az a most powerful, igen, abszolút. Tehát magyarok mindenhol vannak, tehát az teljesen egy egyértelmű dolog, tehát ilyen magyar sztorikkal, meg ilyen, tehát tényleg bárkivel beszélsz, annak van egy nagymamája, akinek volt egy magyar szerelme, esetleg a nagymama az onnan jött, a nagymama már itt született, de a dédmama onnan jött, tehát mint tényleg az van, hogy nagyon kevés beszélgetés sem volt, ahol nem rezonálta valamilyen módon a magyar vonal, ha csak úgy, hogy bűvös kocka, vagy
1: Houdini, vagy Bela Lugosi.
3: És ez a San Franciscó-i Neumann közösség, az ugye magyarokra épít, ha jól tudom.
2: Igen, ott csináltunk egy Neumann Society nevű dolgot a Tiles Gyuri barátommal.
3: Ő mivel foglalkozik?
2: Ő sokáig volt egy olyan szervezetnél, amelyik arra a szép ötletre épült, hogy adjunk oda szoftvereket civil szervezeteknek a világon, ezzel óriási adókedvezményeket csinálva az amúgy szegény szoftvercégeknek. Tehát, hogy zseniális ötlet
1: volt. Ez a win-win szituáció?
2: Ez az iszonyúan win-win, ami konkrétan hippik találták ki a 80-as években, tehát konkrétan ez egy 30 éves történet, ahol tényleg arról volt szó, hogy kuncsorogtak szoftverek, hogy elküldjék azokat szerte a világon, gondoljatok tényleg ilyen Microsoft meg egyéb ügyekre. Majd rájött a Microsoft, hogy ja, hát ő a leírhatja a rendes bolti árát az ő szoftvereinek az adójából, hogyha odaadja nekik. És aztán, hogy hát mennyit kértek? És akkor onnantól kezdve, tehát a biot elkezdett bejönni, basszus, millió dollár számra az adomány, mert hogy mindig évvégén megnézték, hogy ugye mennyi az, ami nekik jó adó szempontból, és betoltak néhány millió dollár értékű szoftvert. Tehát ugye a TechSoup nevű vállalkozás az ilyen szempontból egy komoly, komoly cégé nőtte ki magát, több száz országban van kapcsolatuk, terítik a szoftvereket, tényleg NGO-knak a renget. Tehát egy nagyon komoly cég lett, és akkor itt dolgozott sokáig, és most meg egy Binnovative nevű magyar gyökerű startupnak az egyik munkatársa, akik ilyen kreatív együttműködési támogató szoftvert csinálnak, és általában elég jó. Én nem használtam még, csak láttam, de nagyon kíváncsi vagyok a következő Neumann konferencián.
3: Na igen, és még ez lenne a kérdés, hogy hát ugye a Neumann konferenciát azért osztod össze, hogy a San Francisco, Silicon Valley-beli magyarságot, startuposokat egy kicsit összeterelt, magyarság tudaterősítés, gondolom.
2: Hát inkább az, hogy mondjam, azért azt képzeljétek el, amikor mondjuk összegyűlik a egy ilyen San Francisco-i öböl kilátással, vitorlásokkal, minden, összegyűlik mondjuk 150 ilyen magyar és hungarofil, és jól érzik magukat. Tehát, hogy nem tudom, 150 boldog magyar, hát tudok képzelni egy hát helyen.
3: Ezek szerint a kulcs az az, hogy nem Magyarországon.
2: Nem Magyarországon, nem magyarul beszélve, mert ugye rengeteg külföldivel, egyszerűen annyira szuper volt az első,

0: kulináris alapú. Tehát iszonyú jók a kolbászfesztiválok, meg az ökumenikus, meg katolikus, meg református bulik, de ugye egy Google-ös programozónak ezek nem rezonálnak. De hogyha az van, hogy össze lehet jönni azokkal, akik a különböző tech cégeknél dolgoznak, és amúgy magyarok, meg startupoknál, meg ilyeneknél, akkor az nagyon izgalmas volt, és az tetszett. És egy csomó ember pedig dolgozik magyarokkal, meg üzletel, meg barátkozik, meg minden, és akkor ők is jöttek. Tehát kb. A harmada az nem magyar volt, hanem ilyen magyar barát, és kb. 100 volt, aki effektíve vagy kint született magyar volt, akinek ugye ez egy jó élmény, hogy találkozni egy csomó hazaival, vagy pedig ilyen frissebb.
1: És mi volt az arány, így a Magyarországon született magyarok versus ezek, akiket elsoroltál?
0: Az egy jó kérdés, ezt annó megnéztük, de most
1: hát
0: már
1: te biztos, hogy ott voltál.
0: Igen. Nem, hát szerintem most sacra azt mondanám, hogy a többségben voltak a mostani, az újabbak.
1: Mármint a?
0: Akik nem ott születtek, hanem most.
1: Tehát a kivándorló népség.
0: Hát mindenki kivándorló, csak mikor, ugye? Hát Amerikában mindig az a kérdés, hogy
1: mindenki bevándorló
0: volt. Hát hogy nem, hogy útlevéllel vagy útlevél nélkül jöttek.
1: Még a
0: migráns, belegondoltuk, ugye ez a migráns kérdésnek is egy jó, ez klasszikus de megközelítése, hogy oké, de most akkor útlevél vagy útlevél nélkül.
2: Hát az is kérdés ebben, hogy hány évet nézünk, mert azért azt se lehet mondani, hogy a magyarok, bár van ilyen trend is, amelyik azt mondja, hogy a magyarok 60 ezer éve egyszer csak itt teremtek a Kárpát-medencében, de azért lehet tudni, hogy voltak mozgások erre arra a világ történelemben.
0: Igen.
2: Na, szóval figyeljetek, ez szuper, de én azt érzem, hogy megint arról kezdünk el beszélni, hogy milyen izgalmas dolgok történnek a világ más részein, és nekem pont ez a nehézség. Az a problémám, hogy látom ezeket a jelenségeket, látom ezeknek a jelenségeknek a pozitív hozadékát, és egyszerűen nem tudom, hogy hogyan lehetne ezeket meghonosítani itt Magyarországon, hiszen valami miatt azért mi nagyon szeretünk itt élni.
1: Mert szeretnénk.
2: Szeretnénk.
0: Jó lenne itt élni.
1: Szeretnénk jól élni itt.
0: Jó lenne itt.
1: Jó kedvűen, egymásra mosolyogva, örülni a pillanatnak, hogy együtt lehetünk.
0: Hát nem, a mosolygás kultúrája, ami ugye nekem annyira otthonos Kaliforniában, San Franciscóban, egyszerűen mindig le kell, hogy szokjak Magyarországon, mert egyszerűen úgy néznek rám, mint hogyha hülye lennék. Mint hogyha
1: na jó, de túltolják azért, nem? Egy kicsit Amerikában ezt a hát minden oké, hát minden szuper.
0: Túltolják, de ugye tudják azt, hogy ugye az egész neurológiai bekötésünk az működik fordítva is. Tehát nem csak az működik, hogyha boldog vagy mosolyogsz, hanem az is működik, hogyha mosolyogsz, akkor boldog leszel.
2: Tehát hogyha a kutya farkát csóválod, akkor örömet gerjesztesz benne.
0: Igen. Tehát, hogy ez tény. Ez így persze. Megy. Tehát, hogy effektíve jobb ilyen szempontból egy jobb, boldogabb élet tehát ad az, hogyha nem az a buskomorság valami itthon. Tehát nem is nehéz ezt észrevenni különben, hogyha valaki itt él, de nekem mindig akárcsor jövök vissza, elképesztő kontra.
2: Nekem az egyik nagy élményem volt Amerikában, hogy persze volt a fejemben valamilyen fajta prekoncepció erről a keep smiling kultúráról, és ehhez képest, amikor azzal szembesültem, hogy az emberek folyamatosan pozitív dolgokat mondanak nekem arról, hogy mit csinálok, arról, hogy mit mondok, amikor túltettem magamat azon az első hullámon, hogy mi, hogyan, akkor utána elkezdtem nagyon élvezni, és azt éreztem meg, hogy ha valójában én akarok valamit, és abba én beleölök energiát, mennyire támogat ez a közeg.
0: Abszolút.
2: Mennyire támogat, és most is van olyan barátom, aki egy évvel ezelőtt, amikor koncertezni mentem ki, akkor hallott játszani, és azóta nyomon követ engem, és azóta meglátogat engem, és elhalmoz ajándékokkal, kedvességgel, egyszerűen azért, mert neki az alapkultúrának része ez a fajta visszajelzés.
1: De azért ez egy kicsit csapda is, tehát ahogy a műsor elején beszéltünk erről a...
2: Csapda. De hol csapda, Csabi?
1: Hát szerintem ott, hogy amikor úgy csatolsz vissza pozitívan valamit, hogy nem vagy meggyőzve annak a pozitív voltáról.
2: Hanem pusztán a személyhez... Most magyarként értelmezel valamit.
1: Hát miért? Milyenként értelmezek valamit?
2: A magyar koncepcióval értelmezett, hogy egy, akar tőlem valamit,
0: így van.
2: Kettő, hazudik. Miért hazudik?
1: Nem ezt feltételeztem, hogy hazudik, meg nem azt, hogy akar valamit, hanem akkor is pozitívan jelzek vissza, fogalmam sincs az egészről.
2: Biztos benne van ez.

0: biztos benne van ez, de még azt mondom, hogy globálisan voltak furcsa élményeim a pozitív visszajelzéssel.
1: Tehát, hogy arról szó volt, a pozitív visszajelzés pozitív dolgokat szül, csak engem ez a kontroll nélküliség, ami érdekel benne. Tehát, hogy ha mindenre pozitívan reagálunk, akkor egy pozitív világba fogunk élni, ugye ez a hirdetmény ennek a dolognak, és ehhez képest én mondom, hogy én szeretem azt is, hogyha tudom, hogy miért zajlik ez a dolog. És akkor ebbe azért számít az, hogy most mi is ez, aminek
2: igen, mert a hátsó szándékot keresed.
1: Aztán. Semmi hátsó szándék, szeretem a dolgot megérteni, amivel foglalkozunk. Most az, hogy örülünk egy sikernek.
2: Ez nem egy rendes posztmodern hozzáállás, káosz.
1: Hát én elég old school vagyok ebből a szempontból.
2: Az iskoládat már tényleg értelme, mióta volt értelme a dolgoknak?
1: Hát kemény szavak ezek. Mondjuk Amerikában igen, könnyen megy ez így, mert ott azért, hogy mondjam, elég szélsőséges az intelligenciának az elterjedése is, és a felhasználása is, és ennek a honorálása is. Tehát nem kell feltétlenül okosnak és minden tudónak lenned ahhoz, hogy bizony elérjed ezeket a magas tudással és kapcsolatokkal rendelkező pozíciókat, de ez is egy izgalmas része Amerikának, amit itt Magyarországon már úgy látszik, hogy ez meg kezd kimenni. Szóval nekünk egy ilyen kis dráma az, hogy mi még tanultunk, nem is tudom, nem is mondom el, miket tanultunk, mert nagyon rég volt. Felejtsük.
0: Na, tanulás jött eszembe, hogy szintén meghonosítanám Magyarországon azt, hogy legyenek tanulókörök. Tehát ne kelljen kötelezően iskolába járatni a gyereket, hanem nyugodtan legyen minél jobban támogatott otthontanulás, meg tanulókörök.
2: Nem kell kötelezően iskolába járni egyébként Magyarországon. Óvodába kötelező, iskolában nem.
0: Nincsen már ez, hogy 14 éves korig iskolába kell?
2: Nincs, óvodába kötelező. Tehát óvoda kötelező, de iskolán kötelező.
1: De akkor még angolul se kell beszélni ezek szerint, mert hogy az óvodai kommunikáció az nem biztos, hogy az angol nyelvet feltétlenül.
2: Nem, itthon mondom.
1: Ja,
2: kín izgalmas, tehát nekünk egy nagyon izgalmas kérdés, hogy például Paloma, hogy ő milyen, tehát hogy amerikai legyen-e, nem szeretnénk, tehát azt látjuk, hogy nem szeretnénk, hogy amerikai gyerek legyen, mert hogy mi sem lettünk amerikaiak, és az, hogy mi toljuk otthon az anti-amerikai mémeket, és közben pedig be kell illeszkedni egy amerikai mém környezetbe, az nem egy jó setup, tehát az nem egy jó indítás. Kicsit olyan, mint amikor apám a demokratikus ellenzékből tolta otthon a mémeket, és én meg már nem kirúgattam magam az iskolába, amikor elkezdtem ezekről beszélni. Tehát hogy nem akarnám ezt újra termelni, ezt a kettős mém kultúrán.
1: Hát, hogy meg kell alapozni szépen, hogy ez tudható legyen, hogy hol, mikor.
2: Hát igen. Akkor én is megtanultam 86-ba, tehát hogy ott merre van az előre. De például lehet, hogy Kosztarikában leszünk egy ilyen hippi kommunában, érted? Tehát még az is lehet.
1: Hát annak lenne értelme, azt szerintem sokan támogatnák, mert a kivonulás ebből a kusza és uralhatatlan, átláthatatlan társadalomból, az mint alternatíva már nagyon-nagyon felmerült. Tehát Amerikában végtelen hagyománya van az 50-es, sőt, hát már Torónak az elvonulásától szerintem számolják ezt az elvonulósdit. És hát már ez a akár hanyadik poszt-hippizmus él.
2: És annyira él, hogy azt képzeljétek el, csak azért tudom, mert pont most beszéltem a barátommal, aki ennek a főszervezője hosszan tegnap előtt, hogy tesz, hogy úgy képzelik, hogy gyakorlatilag alkotnak egy blueprintet, egy rendes tervet arra, hogy ezt hogyan kell csinálni, tehát hogyan lehet, tehát tulajdonképpen egy ilyen igazi 21. századi részben kivonulós történet, ahol ki van találva az, hogy miből él a közösség, hogy ilyen superfood, nagyon menő superfoodokat fogunk termelni, tehát amiket lehet csinálni mondjuk kakaóbabból, meg egyéb ügyekből. Már a dolog úgy kezdődik, hogy bevezetnek egy szuper vastag internetet, az első beruházás a community-nak az az, hogy jobb interneted legyen, mint a San Francisco-i lakásodban, és utána utána pedig ezt open source-á teszik, tehát azt mondják, hogy az elmúlt 5 évben mi ezt csináltuk, csináljátok ezt meg bárhol, mert hogy nagyjából ezeket a hibákat követtük el, meg ezek működtek jól, meg ilyen anyagokat használtunk a környezetbarát ilyen ház építéshez, valami a legújabb anyag, most már elfettem a nevét, persze az valamilyen földből döngött tégla, azt ismeritek? Ez zseniálisan néz ki, amiket ebből tudnak csinálni.
1: De nem vályog.
2: De nem vályog. dolog, hanem mondom, ilyen magas struktúrákat építenek belőle zseniálni. Tehát, hogy ezt ők oda akarják adni a közösségeknek, hogy nézzétek meg, mi erre jutottunk, Brave Earth, az a neve a közösségnek, aminek a tagjai leszünk, és az a cél, hogy ezt a típusú ilyen off the grid, de azért úgy off the grid, hogy mondjuk folyamatos előadások, előadás sorozatok, ilyen retreatek vannak ott, tehát oda lehet jönni, tanulni arról, hogy milyen alternatívái vannak a rendszernek, tehát hogy minden, hogy elismerve azt, hogy a rendszernek mindig is a tagja, vagy része leszel, de ugyanakkor megnézed, hogy mennyi az, amiből ki tudod vonni magadat tudatosan.
0: Elérkeztünk egy olyan ponthoz, ahol föl kell tennem azt a kérdést, hogy milyen nehézség beilleszkedni egy ennyire más világba. Arra gondolok, hogy én nagyon örülök mindig, amikor hazajövök Magyarországra, hogyha kinézek a villamos ablakán, akkor látom, hogy ő egy kamukoldus, látom, hogy ő egy ellenőr, látom, hogy ő egy tébláboló turista, spontán beléd futok Bali, vagy beléd Csabi az utcán. Ezek, bármennyire boldog életet élek a világ akármelyik más táján, ezek nem fognak így megtörténni, mert nincsen az X évtized beágyazódás, amivel kialakulhat ez az érzelmi kapcsolati rendszer.
2: Igen.
0: És ez nekem nagyon problematikus. Tehát, hogy abszolút megértem az elvándorló fiataljainkat, öregeinket, és azt látom, hogy borzasztóan nehéz ez nekik.
2: Igen. Én azért szoktam azt mondani, hogy én nem gondolom, hogy mondjuk 40 év fölött az ember kivándorolna saját jó szándékkal, saját jó szántából.
1: Tehát, ezzel már túl vagyunk sajnos, az a baj, hogy kényszer kivándorlásban van.
2: Igen, de azt gondolom, hogy azért, hát én ezt ki, legalábbis lehet, hogy egy illúzióba rigatom magam, de én ezt egy ilyen kétlakiságnak élem meg. Tehát amíg olcsó a kerozin, addig lehet elképesztő árakért, lehet, hogy a New Yorkba repülsz $500. Tehát azért ez olyan, tehát úgy élünk, mint mondjuk a 60-as években a milliómosoknak a gyerekei. Tehát, hogy ez teljesen elképesztő a mi rendelkezésünkre áll, közve persze gyilkolva ugye a természetet, tehát nyilván nyugodtan szelektíven gyűjthetsz egész évben, hogyha megteszel egy transatlanti repülőutat, tehát akkor azzal kezit csókolom. Tehát ennek is vannak nyilván ilyen fenntarthatósági problémái, nyilván az ember megválogatja, hogy mivel rongálja a környezetét.
1: Meg akárhogy is ez, amit mondott a Szabi, az otthonosság érzése, illetve annak a hiánya, az megint csak szociokulturális adalék, tehát te mennyire tudsz abban az adott környezetben, ahova éppen elkerülsz, feloldódni, a nyelvükön és a kultúrájukon keresztül elkezdeni meglátni annak a sajátságait. És ez az, amiben például nagyon sok magyar ember ugye nem teszi meg a lépést, mert fél kilépni, vagy a munkai környezetén túl nem tud lépni, és ez is egyfajta probléma, hogy akárhogy is vannak barátságos magyarok, de általában külföldön még kerülik is egymást a magyarok. Nem tudom, hogy erről mi a véleményetek, de biztos láttatok ilyet, hogy ha találkozol egy magyarral, az tök jó, de kettővel már nem fogsz, mert akkor valahogy ők elkerülik egymást, és igen, 15 éve már egy találkoztak, és az elég is volt.
2: Tehát erről sztorikat tudok mesélni, ahogy tőlem kérdezik, hogy ez hogy van. Tehát nézzétek meg, ott vannak a csehek, ott vannak az izlandiak, ott vannak a amióta meglátták egymást, nem lehet levakarni őket egymásról. A magyarok, tehát egyik ott van, a másik ott van, a harmadik ott van, és nem képesek. Ez tényleg van.
0: De ez nem lehet, hogy ez megint ez a negatív alapkommunikáció.
2: De, turáni átok, be, abszolút.
1: Így van, Siriuson is külön helyeken voltunk. És az
0: Jó, én például azért nem emlékszem erre, olyan pontosan.
2: A Sirius különböző holdjai.
0: Igen, de az is van, tudjátok, hogy azért Amerikát alapvetően olyan emberek rakták össze, akik elég vállalkozó kedvűek voltak, hogy az akkor nagyon veszélyes óceánt átszeljék, és elmenjenek lelövöldözni azt a
1: mindent. A király kegyelméért, a király kedvéért és az ő gazdagodásáért. Most, hogy megjelent a cikk, hogy második Leopold belga uralkodó hogyan sajátította ki Kongót, és hogy ezt mennyire nem tudjuk, hogy ő volt a korai Hitler, és hogy milliókat ölt le és csonkított meg. Attól, hogy tudjuk, ugye, attól nekünk ez nem lesz.
2: Belgák a legkeményebben tartják. Ők találták ki a hutukat, meg a tusikat, a szvágot, tehát az nem két külön nép, hanem a belgákkal rájöttek, hogy adod meg és uralkodnál nincs jobb, és elkezdtek osztogatni random személyigazolványokat. egyiknek ott egyes, másiknak ott kettes.
1: És aki egyes volt, az utálta a kettest, vagy ha nem, akkor csak választásuk idején elkezdték összehergelni őket. Tehát ez elképesztő. És ugye, ami a hírnek a másik fele, hogy Belgiumban van az egyik legsokszínűbb közösség, ami létezik.
2: Igen, tehát gyűlölik egymást otthon is, tehát azt tudod, hogy egyszerűen nincs belga a kormány. Tehát ugye a valonok utálják
1: a flamandokat.
2: Mindenből kettő van.
1: Tehát és a belgák hova álljanak.
2: Tehát a liberális pártban van egy flamand, meg egy valon, szóval nagyon komoly. Ja, azt írja valaki, ha barna cukor, hogy splendid isolation, de nekem pont az izgalmas ebben, hogy nem ez a cél, hogy splendid isolation, hanem az, hogy élünk egy olyan rendszerben, ami szerintem nagyon ember ellenes. Tehát az egész ipari társadalom, azt nem hiába hívják ipari társadalomnak, és nem mondjuk humanista társadalomnak, mert hogy ez nem a humanoidoknak a jólétére van optimalizálva. Tehát szerintem a kapitalizmus nagyjából ugye abból nőtt nagyra, hogy a humán és a környezeti externáliákat nem áraszták be. Tehát nem egyszerűen az emberi és a természeti kizsákmányolás ment. És ettől nőtt nagyra maga ez a rendszer, és ugye kezdünk rájönni mind a kettőnek a problémáira, és arra, hogy ezen kell majd változtatni, és valószínűleg ez lesz a vége is ennek a nagyon jól működő, profitábilis rendszernek. Közben ugye bejött az információ technológia, ami egy szép csavart fog erre az egészet tenni, tehát lehet, hogy ez tényleg megmenti, vagy új fázisba tolja ezt az egész rendszer. De a lényeg az, hogy vegyük észre, hogy az emberek azért nincsenek jól, mert ez nem egy olyan hely, ez a világ ma, ez a kapitalista világ, ami arra van kitalálva, hogy az emberek jól legyenek. Tehát, hogy nem jó nekünk nukleáris családokban, mert hogy egy falu kell, hogy egy gyereket fölneveljen, vagy egy törzs. Nem jó nekünk bezárva a kis dobozainkba, nem jó nekünk elszakítva lenni a természettől, nem jó nekünk egy csomó dolog ebben a mai világban. Tehát mindenkinek üzenem, minden hallgatók üzenem, aki úgy ébred, hogy nincsen nagyon jól, hogy ő jól van, tehát nem ő vele van a baj, hanem a világgal. Tehát ilyen szempontból, amit megpróbál mondjuk egy ilyen közösség csinálni, az pont az, hogy megnézi, hogy hogyan lehet direkt nem izolációra, hanem a rendszer részeként tételezve önmagát, hogyan lehet visszahozni, megteremteni, újrateremteni azokat a részeket, ami működővé, jóvá, emberbaráttá tesz mondjuk egy életet.
0: Mindenképpen ezzel folytassuk, addig muzsikálunk egy kicsit, ez itt a harmadik utas a Tilos Rádió folyamában, a vendégünk dr. Karafiát Balázs.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Vendégünk pedig Karafiát Balázs, és beszélgetünk erről, arról, ki tudja miről.
2: Hát most éppen arról beszélgetnek a csetelők itt a tilos.hu csetfelán, pedig be is lehetne telefonálni ugye a 2-15-37-73-ra, de egyrészt arról beszélgetnek, hogy a belgák nem is utálják egymást, úgy. Másik oldalról pedig azt mondják, vagyis azt kérdezik, hogy mi a helyzet az érzelmi vámpirokkal, akik ugye túlmosolyognak mindenkit, és a mosolyukkal próbálnak energiát kicsalni belőlünk. Tehát, hogy az előző témakörre, és ugye ne felejtsük el, hogy még van egy mémed, amiről be kell számolni, ami önmagadról szól.
1: Egyébként én találkoztam egy olyan emberrel, aki nagyon túltolta ezt a pozitív visszajelzést, és ez egyszerűen nem volt, hogy egy bizonyos távolságot tartottam tőle. Ugyanúgy, mint attól is távolságot tartottak.
3: Borzalmas arcok vannak Amerikában, az igazi felszínes szar.
2: Erre próbáltam egy kicsit.
3: Hogyne, tehát ne vicceljetek, hát az egész kultúra az ugye pénzközpont, ugye a rengeteg érték összejön, és az rengeteg értéknek ugye a közös értékmérője, a legkisebb közös többszöröse az a dollár. És innentől kezdve csak az számít, hogy mennyi dollárod van, és a dollárod fogja, dollárai száma fogja visszamenőlegesen indokolni azt, hogy mit csinálsz. Tehát mindenkinek az az első kérdése, vagy mint egy német srác annyira fel volt ezen háborodva, hogy írt egy New Yorki dating kódexet, meg lehet találni az interneten, és ott elmondja, hogy amit ő megélt New Yorkban, az hogy hogyan működik a dating, a randizás, és rendesen megvan az, hogy mondjuk az első randi neked nyilvánosságra kell hoznod a anyagi körülményeidet.
1: Velem megtörtént ez. Jó, nem randin, hanem amikor leesett az a nagyon nagy hó 2 évvel ezelőtt januárban.
3: Ja, igen, akkor elakadtam a reptér felé.
1: Akkor elakadtam a reptér felé, és ezért bepecóztam egy barátom barátjához, aki egy nagyszerű írónő és ügyvédnő, és Manhattan közepében egy nagyobb háznak a 39. emeletén van saját lakása a Central Park mellett. És azzal viccelődtek ezek a lányok, hogy hát természetesen majd le kell vele feküdnöm, tehát valahogy vissza kell fizetnem ezt a jóságot, hogy nála alhatok. És amikor megérkeztem hozzá, akkor kb. Az első 5 percben túlestünk azon, hogy mennyit keresek, és valójában mi a célom, hogy mennyit keresek. És én mondtam, hogy tökéletesen elégedett vagyok azzal a pénzzel, amit keresek, én nem akarok többet keresni, a kevesebben sincsen baj, de hogy így én nagyon boldog életet élek. Láttam a szemében, ahogy kialszik a fény, és tökéletesen elvesztette az érdeklődést irányomban.
2: Nem vagy motivált, hogy mi is ez?
3: Nem, az ő világában
1: dollár.
3: Igen, az ő világában ez nem értelmezhető. Igen, abszolút. Nagyon, nagyon izgalmas.
2: De te nagyon sok ilyen emberrel találkozol, akik ráadásul pénzben fürdenek. Abból igen. Élnek, hogy a pénzről beszélnek, a pénzt pénzét eszik.
3: Én tovább is mentem a keleti parton, mert egyszerűen nem volt nekem ott jó. Tehát a lelkemnek ez nem volt jó. Ugye mindig érdemes megnézni az eredetet. Ugye New Yorkot 2 dolog tette nagyjá, a színház és a rabszolgatartók pénzének a forgatása a bankokban. Tehát és ma is ez van. Tehát színház van, és abból lett ugye a Wall Street. Tehát, és ezért mentem tovább a nyugati partra, ahol legalább egy olyan illúziód megvan, hogy az embereket érdekli az ötleted. Tehát míg a keleti parton csak az érdekel, hogy mennyi pénzed van, a nyugati parton ott van egy ilyen fétise a kreativitásnak, meg az ötleteknek. A második kérdés akkor is nyilván az, hogy ebből hogy lesz pénz, és mi. De ott legalább a kicsit van egy olyan érzésed, hogy a pénz mondjuk az értékmérője az ötletet hasznosságának, vagy kreatív voltának, vagy ilyesmi. Tehát ott van legalább egy illúziód, megtarthatod arról, hogy fontos a gondolatod, meg az ötleted, és az biztos, hogy például az a kultúra, hogy rangrejtve járnak az emberek a szilíciumvölgybe, az zseniális. Tehát, hogy egyszer nem tudhatod egyik szakadt farmeros, konkrétan az egyik ilyen multimilliómos, több százmilliómos fickón, akivel dolgoztam, annak effektíve, tudjátok, ez az agyonmosottan lukas pólója volt. Egy. Én csak abban láttam. Tudom, amiknek így a varrás mentén elkezd kilukadni. És soha nem mondtad volna meg róla, hogy ő most adta el a Solar cégét $500 millió. bemész egy izébe, partiba, és azt mondod, hogy kivel akarok beszélgetni, és ha van egy embered, aki valakit ismer, vagy ismeri azokat, akik ismerik a válságokat, kiderül, hogy mondjuk hát azzal az emberrel érdemes beszélgetni, mert mondjuk ő a legnagyobb tudora mondjuk a Szilícium völgyben a rakéta meghajtásnak dolgozik ide-oda, de már mit tudom én, már eljött az Elon Musk-tól, mert hogy az már unalmas, mert őt már a következő generáció érdekli, akkor azzal beszélhetsz, mert ő nem tudom, ezt és ezt a robotot találta ki, aki nem tudom, forgatja inkább a naperőműveket, ahelyett, hogy azok maguk forgatnának. Tehát gyakorlatilag egy ilyen tök átlagos ilyen partin, ahol Magyarországon arról lenne szó, hogy a migránsok, meg a foci, meg a nem tudom mi, ott elképesztő beszélgetéseket folytathatsz olyan emberekkel, aki ránéz és azt mondta, hogy ez valami tehát ez egy tarisznyás bölcsésznek az informatikus megfelelője, és közben pedig érted, tehát olyan mém viharba kerülhetsz, hogy utána Google ezzel érted 2 hétig, hogy rájöjjön, hogy mi történt. Tehát, hogy ez elképesztő, akinek kedve van ilyen lifelong learninget csinálni, erre a Szilícium völgy az zseniális.
2: És ott vannak ilyen képzési lehetőségek is, tehát maga beavatása a kortárs tudományba? Vagy...
3: Folyamatosan, tehát mindenkinek, ez a mániája mindenkinek, hogy hogyan tegyék elérhetővé a tudományukat. Tehát ha akarsz, akkor minden nap másik helyre mész.
2: Van egy gyárlátogatás?
3: Van egy biciklid, meg van egy viszonylag élhető ugye buszok, villamosok és metrók által jó kezelhető távolságok, és innentől kezdve te a Stanford és a Berkeley között ingázol a különböző nyílt napokon, meetupokon, community buildingen, előadásokon, ingyenes előadás, $5 előadás, tehát hogy ugyanúgy, hogy rájöttem arra, hogy New Yorkban meg lehetne abból élni, hogy énekre jársz, mármint, hogy kajáilag, tehát, hogy folyamatosan, tehát, hogy ott rájöttem arra, hogy annyi könyvbemutató, vernisszázs izé van, hogy ha akarsz, akkor gyakorlatilag fel tudsz építeni egy életet úgy, hogy élsz egy haverodnál, és könyvbemutatókon, és vernisszázsokon eszel délben, és borozol este. Tehát gyakorlatilag ez gond
1: van,
3: nélkül.
1: Van ilyen életmód Budapesten is. Én magam is egy rövid ideig éltem ezt.
2: Megnyitok, rengetegen, igen.
3: Igen, tehát gyakorlatilag szerintem meg lehet élni. Úgy megetett, hogy étkezni, abszolút. Tehát ingyenes, tehát az ingyenes étkezést megteremthető New Yorkban is teljes mértékben. Ugyanez San Franciscóban megteremthető ez a diét az agyadnak. Tehát, hogy tényleg... Tehát minden nap van lehetnek olyan élményeid, hogy megnyílik egy új univerzum, hogy na hát erről még így soha nem gondolkodtam. És nekem, mint ilyen learning junkie-nak ez tényleg egy paradicsom. Tehát, hogy ilyen szempontból egy nagyon, tehát San Francisco az zseniális olyan szempontból, hogy nagyon sok minden van. Tehát van kultúra, nyilván az a színházi kultúra nincs, amit én nagyon szeretek, tehát az New York, de van független film és dokumentumfilm kultúra, abszolút. Van ez a jövőbelátós tech kultúra, tehát ez a Long Now Foundation, hogyha ezt ismeritek, meg ez a környéki csapat zseniális. Van ilyen politikai beszélgetések, és hát rengeteg technológiai meetup, AI, a legkülönbözőbb súlyosságok. Tehát szoktam járni például, ami engem szokott érdekelni, a Quantified Self meetupokra, ami ugye egy pici mozgalom volt 3-4 éve, és ma több száz ember méri magát a legkülönbözőbb módokon, tehát ott ezek az órák, hányat lép, milyen a pulzusa, hogyan tudja elérni az optimális humán eredményeket.
2: És van ennek valami kézzelfoghatósága, mert ugye...
3: Rengeteg, persze, az amerikai bringa csapat az elhatározta, hogy ő semmit nem fog doppingolni, hanem csak ilyen quantified self alapon megy, és elképesztő eredményeket érnek el azáltal, hogy
2: jobbak voltak, tudják, mint tegnap.
3: Nem, hogy igen, és hogy tudják, hogy mikor kell aludni, mikor kell és mit enni, hogyan működik, tehát hogy gyakorlatilag az, hogy komolyan veszik azt, hogy megadják a szervezetnek azt, ami kell, ebből nagyon komoly eredményeket érnek el. Hogy ugye a VB nyertes ném egy csapat, már az előző VB-n 4 éve úgy volt bedrótozva, hogy mindent tudtak a kispadon, azt, hogy a játékos hány lépést tett, futva, gyalogolva, mikor elérte már a píkjét, vagy nem, és úgy nyerték meg a VB-t, hogy egyszerűen a játékosokat a gép lehívta a pályára.
2: Hát akkor ez már a Big Data Science-ban
3: abszolút, tehát a német csapat a Big Data-val nyert 4 éve.
2: Ez már kemény dolog, mert itt ugye visszacsatolunk ez az egész IT-hez, hogy az emberi teljesítmény számosításával kontrollálhatóvá válik ez a dolog, és hogyha megvan az ember, aki megmondja, hogy mi a jó neki, vagy hogyan lehet ezt fejleszteni, akkor innen már csak egy lépés az, hogy hát tömegek legyenek így befolyásolva, és ugye ez a csel, hogy ez jó-e nekünk.
1: Hát nekem a régi álmom ugye az intelligens ingecske, amelyik méri a testemnek a vitamin, mikroelem tartalmát, megmondja, hogy mikor, mennyit, hogyan kell innom, mikor kell aludnom, és mennyit, hogy mennyi fehér, szénhidrátot fogyasszak.
3: Abszolút.
1: Ez nagyon praktikus. Most is ezt csinálom a magam egyszerű módján, ugye, hogy figyelek a dolgokra, és megpróbálom optimalizálni, sőt, szerintem mindenki ezt csinálja a világon.
3: Így van, és a figyelésre segít ez tulajdonképpen, érted? Tehát amint valamit így tudsz mérni, az onnantól kezdve fejleszthető, és össze tudod kötni testi érzésekkel, érted? Amikor ebben nem volt, most szomjas vagyok, érted? Egy csomó ember annyira nem figyel oda, hogy észre se veszi, hogy folyamatosan dehidrált állapotban van. Például.
1: Ami például nem jó az agynak.
3: Így van.
2: Semminek se jó, hát a testünk több mint 70% a vízből áll, és ezt mindig elfelejtjük, főleg amikor sok sört iszunk, egyre kevésbé iszunk vizet, és pedig kéne minden pohár sört és vizet is.
3: Így van, így van.
1: Mondjuk a dolog árnyoldához hozzátartozik, hogy Kaliforniában, amit most mondjuk azt mondom, hogy San Franciscótól San Joséig terjedő szakaszon, úgy tudom, hogy az amerikai viszonylatban a legmagasabb a válások és öngyilkosságok száma, mert van ez az up or out elv, hogy mindig többet teljesíts, igen, többet keres, ami hát leginkább
2: Japánban
1: mesterséges szerekkel felturbozva tartható fenn egy darabig.
3: Igen.
1: Tehát ott nagyon nagy a gyógyszerhasználat, amfetamin használat. Igen. Bár mondjuk pont ebben a milliárdos leszel, vagy hajléktalan dokumentumfilmben, ott azt mondták, hogy egy átlag San Franciscói az füvet szív, Toyota Prius-szal jár, ha nem azzal megy, akkor biciklizik, egészségtudatos és környezettudatos.
3: Igen.
1: Tehát érdekes ez a kettőség.
3: Abszolút jelen van.
2: Ez egy Kalifornia nagyon nagy országrész.
3: Bizony, hát.
2: És ebből San Francisco az ezerszeresen kiemelkedik.
3: Igen. És nyilván teljesen más Dél-Kalifornia, mint Észak-Kalifornia, tehát az messziről megmondott, hogy valaki.
2: Pont Kaliforniában van most egy illető, aki egy börtönből csinál kender telepet, tehát kender gyáratok, egy megszűnt börtönből csinál, csak azért, hogy a körforgás ne szűnjön meg.
3: De
1: szerinted nem fog összeomlani ez a rendszer? Ez a túltermelő, túlfogyasztó rendszer?
3: Én azt gondolom, nem biztos, hogy megússzuk forradalom nélkül, tehát ez nagyon, én alapvetően evolúciópárti vagyok, tehát nem hiszek abban, hogy a világforradalom az segítene minket, de van, abszolút van egy olyan vonal szerintem itt, hogy ezt nem fogjuk megúszni, tehát hogy nagyon más világ lesz itt viszonylag hamar.
1: Ugyanerről gondolkozunk itt mi Magyarországon, hogy hogyan lehet ezt a rendszert, ezt a bebetonozott rendszert megváltoztatni, igen, mert nem nagyon látszik most a lehetőség.
2: Se fék, se ellensúly, ugye? Vagy hát legalábbis ami van, az nem a mi kezünkben van, vagy nem elérhető, illetve igen, nem megszólítható.
3: Igen. Igen, tehát ez ilyen szempontból kicsit ebben én most már olyan nyugodalmasabb állásponton vagyok, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt, tehát azt gondolom, hogy egyszerűen bizonyos dolgokon keresztül kell mennünk, óriási tanítómester, mondjuk a mostani miniszterelnök abban, hogy az inga hova lenghet ki, és...
2: Ez most melyik ország, amiről beszélünk?
3: Mondjuk Magyarországon, ja. és nagyon sokat, hogy mondjam, tehát egy ilyen teher alatt nőhet egy demokrácia pálma, hogyha az ember jól megtanulja, hogy mit nem akar. Tehát...
2: Ez nagyon pozitív, amit mondtál, de ezrek és ezrek hördültek fel most a rádiókészülők előtt, hogy bölcsvezérünk teher alatt növeszti a demokrácia pálmáját?
3: Ja nem, ne, ne, nem, nem, nem azt mondtam, hogy, tehát, hogy mondjam.
2: Egy
3: tehát,
2: lehetséges én emberről beszélsz.
3: Ja nem, nem, én pont az ellenkezőt mondom, azt mondom, hogy minden élmény tanít, vagy arra tanít, hogy hogyan, vagy arra, hogy hogyan ne csináljad, érted?
1: Minden, vagy el, vagy megerősítés.
3: Igen, igen.
2: És itt egy telefonáló 215-37-73. Szia, hallgató, mondjad.
4: Szia. Mélységesen egyetértenék, ha nem érezném azt, hogy a többség azért egyetért ezzel, ami itt folyik. Tehát nem úgy élik meg, hogy változtatni rossz, hanem tehát igenis, hogy a kétharmad ott van, basszus.
2: Igen, a többség szereti Bölcs vezérünket.
4: Igen.
3: Minek a többsége?
1: Minek a többsége? Ez egy érdekes kérdés.
4: Magyarország lakosságának, állampolgárainak, polgárnak.
3: Ez
1: nem olyan egyértelmű. Igen. Nem olyan egyértelmű.
2: Hát azért...
4: De miből derül ki az ellenkezője?
3: Hát mondjuk ebből a népszavazási dologból.
4: Hát ez... Én is amellett lennék, de...
1: Ismerd azt a történetet, nem, hogy Orbán Viktor sört rendel. Kér egy korsó sört, kap 2 decit, és azt mondja, hogy de hát ez csak fele annak, amit szerettem volna. Igen, de ennek 98%-a sör.
3: Igen.
4: Szaggat, nem hallom, háló.
3: Oké, okay, jó.
2: Szóval itt a kérdés felmerül, ugye jövőkutatásról beszélünk. Egyrészt azt mondják, hogy ha lenne változás, mondjuk kormányváltás, és ezek után ugyanott folytatnánk, ahol eddig, akkor ugyanúgy nem történne változás, sőt, lehet, hogy még rosszabb szituációba kerülnénk. És ez a csapdája ennek, ami most van, ugye nincs alternatív, nincs ellenzék, ami felé lehetne menni. Mondják egyrészt, hogy milyen jó lesz majd, hogyha a kétfarkú kutyapárt kerül kormányra, akkor szakértői kormányt fog létrehozni szakértőkből, és kizárja az eddigi csókosokat, talpasokat és táskahordozókat. Én is olvasnám ezt a könyvet tovább, úgyhogy majd küldjétek el a második részét is.
1: De van-e vajon olyan jövőkép, amiben a lehető legjobban beleszólhatok én, mint választópolgár, vagy honpolgár társ az ország, vagy legalábbis a szűkebb, tágabb lakhelyemnek a döntéseibe?
3: Van, én csináltam egy ilyen rendszert, amit lehetne szerintem üzemeltetni. Tehát én arra gondoltam, hogy családokból és törzsekből kéne alulról építkezve felépítenünk egy olyan típusú rendszert, ami arról szól, hogy a fölfelé rétegződően képviseleti módon menne a történet, ahol mondjuk egy ilyen családméretű, mondjuk egy ilyen 15 fős képződményt képviselne egy családfő, a családfő része lenne egy törzsnek, ahol csak családfők vannak, abból lenne egy ilyen 150 fős közössége ezeknek a családfőknek, akkor annak lenne egy képviselője egy ilyen törzsfőnek, az megint része lenne egy ilyen családméretű klánszervezetnek.
1: Ez a 150, ez honnan jött?
3: Az a törzsi szám, tehát 120-150-ben voltunk, ez egy Robin Dunbar nevű kutatóhoz kötődő. És akkor ezek a 15-150-es dolgok azok váltogatnák egymást egy ilyen rendszerben, ahol az egész rendszeren végigfutna mondjuk radikálisabb esetben fél évente, vagy évente, két évente egy választást megerősíteni azokat az embereket, hogy még mindig akarom-e, hogy ő képviseljen minket.
1: Volt itt bent többször adásban egy nagyszerű magyar etológus, aki azt mondta, hogy ez az a szám, amilyen közösségben kéne élnünk.
3: Igen, igen.
1: Azért kérdeztem vissza.
3: Abszolút, ezért az a szám. Ezért az a szám, igen. Abszolút. Abszolút, tehát abszolút, Csányi nagyon gyakran emlegeti. Tehát szerintem valami ilyesmi, és az izgalmas az, hogy most már egyre inkább meg lesz rá a technológia. Tehát egyre inkább birtokában vagyunk annak a technológiai háttérnek, hogy el tudjunk kezdeni ténylegesen ilyen típusú irányítás támogató rendszereket globális méretekben is végig gondolni és megalkotni. Tehát szerintem egy izgalmas ilyen szempontból a technológiai világ szempontjából nézve nagyon izgalmas lesz a következő 50 év, hogy milyen új irányítási rendszereket tud az emberiség magáévá tenni, mert jelen pillanatban ugye ezek a technológiai rendszerek csak támogatják a régi rossz rendszereket, tehát ugye a Magyarország

0: tartalmatlatok említett, hogy mondjam, információfogyasztás, kritikai információfogyasztás tantárgy hiánya, vagy várható bevezetése kapcsán, igen.
1: De az nem probléma, hogy információfogyasztásban is érzelmeket követünk, tehát az, hogyha én azt mondom, hogy nem tudom, intellektuálisan közelítem meg a kérdést, akkor pont ellene dolgozok a saját belső triggereimnek, miszerint én a macskás videókra szeretek kattintani, mert azok mennyire cukik, és bennem az az érzés lesz, hogy
0: De ezzel kapcsolatban pont te olvastam egy tök jó kis cikket, egy rövid cikket, ami arról szólt, hogy a mindless facebookozást is lehet mindful módon csinálni. Tehát érezd meg azt az egeret az ujjad alatt. A kattintást figyeld meg. Olvasd el a cikket, és hagyd, hogy hasson rád. Örömet okoz-e? Ha nem, azonnal csukd be. Ha igen, egy választ egy hasonlót. Nézd meg, hogy gördül lefelé az egér. Tehát, hogy igenis lehet. Tehát, hogy ha már úgy döntesz, hogy most 10 percet rászánsz, érted arra, hogy örömet okozol magadnak a macskás videókkal, akkor ez nagyon fontos, hogy ezt mindful módon csináld. Tehát tudatosan akkor most az örömszerzésre fordíts az időt. És akkor hát, hogy csak 5 perc elég lesz például, érted? Mert ha hatékonytalanul csinálod a buta a facebookozást, akkor lehet, hogy az akkor több időt fogsz lehet tölteni.
1: Hát nekem annyira kezelhetetlen volt ez az egész rendszer, hogy egyébként pont a te tanácsodra fölraktam a Kill Facebook appot, és ezért nincsen
0: igen, newsfeed. Ugyanez van, ugyanez nincs newsfeed, nekem
1: tehát valakire, hogyha akarok, Csabi, hogyha érdekel, hogy mit csinálsz, akkor rád nézek, de amúgy nincsen ez, hogy az emberek folyamatosan
0: igen.
1: nyomják.
0: A newsfeed eradicator, igen, című Chrome applikációt javaslom mindenkinek.
2: Na, ez nagyon jól hangzik, azért most már gyakorlati tanácsok idejében vagyunk, így az utolsó 10 percben, különböző programajánló, jövőkép, bemutató.
1: Mondom, hogy miről nem esett szó, egy pár dolog, amit szerettem volna, hogyha meghonosítunk, és itt rögtön adásban ki is találjuk, hogy hogyan lehet megcsinálni. Az egyik az, hogy Bogotában egy időben bevezették, hogy nem volt köztéri reklám. Nem volt poszter.
2: Az Buenos Airesben van.
1: Nem volt óriás plakát. Szintén itt kitalálták, hogy inkább a közösségi közlekedésre helyezik a hangsúlyt, és azokat az utakat, amit korábban autóknak építettek, azt elkezdték befüvesíteni, és egy-egy sávot hagytak meg a busznak, volt még bicikli. Ezt is jó lenne, hogyha behoznánk az országba, de hogyha konkrétan Amerikára próbálok meg visszaemlékezni, akkor amiket nagyon szeretnék csinálni, az ugye az egyik az, hogy a busz órába legyen ilyen kerékpártároló, a másik,
0: Nagy reggeli, igen. Mosolygás az utcán,
1: szuper jó. Szeretném, hogyha piros lámpánál lehetne jobbra kanyarodni, hogyha forgalmat nem zavarom.
0: Abszolút. Én egyszer meg is jelentem Magyarországon, és amikor a Rákóczi úton mentem, akkor jöttem rá, hogy ezt itt ne csináld, Balázs. Ezt itt semmiképpen ne csináld.
1: Összekeverted az országokat?
0: Igen, amikor a Síp utcáról simán bekanyarodtam.
1: Aztán a közlekedésben még nagyon tetszett az, hogy az egyenrangú utak kereszteződésénél nem egyszerűen jogkész szabály van, hanem mind a négy befutó útnál van egy elsőbségadás kötelező tábla.
0: Így van, és aki nagyon, előbb ért oda, igen, az megy utána.
1: Ami nagyon csökkenti a baleseteket, hiszen mindenképpen meg kell állnod, tehát nem mész át egy ilyen
0: keresztetődésen lendületből. Igen, az nagyon fontos, és nagyon fontos az, hogy bevállalják azt, hogy igen, ezt forgalomlassítás miatt csináljuk. Tehát nem azért, mert hülyék vagyunk, hanem azért, mert azt akarjuk, hogy álljál meg. Érted? Tehát, hogy ez baromi jól működik, nyilván autósként baromi idegesítő, tehát pont azt nem, tehát ugye a zöld hullámnak a poláris ellentétjéről beszélünk, borzalmas idegesítő autósként, gyorsít megáll, viszont egyszer nem is tudsz felgyorsulni annyira. Én azt gondolom, ugye, hogy a Burning Man-en érvényes 15 km/h sebességet kéne az autósoknak kötelezően előírni a városokban.
1: Ez gyönyörű, annál még én is néha gyorsabban
0: pontosan,
1: futok.
0: Annál gyorsabban biciklizel, tehát a bringások gyorsabbak az autóknál, amúgy azt, ráadásul azt hiszem, hogy hazudok, mert szerintem 5 mérföld. Igen, tehát olyan 7,5-8 km/h. Tehát gyakorlatilag egy kicsit gyorsabban mennek az autók a gyalogosoknál. Tehát tulajdonképpen futó ember sebessége mennek az autók. És szerintem amúgy én akárcsak az autókra nézek, mindig arra gondolok, hogy itt csináltunk egy félelem ellenben tartási eszközt az embereknek. Tehát, hogy emberek beleülnek ilyen fém, ilyen harci eszközökbe, és azokkal így egymásnak és másik embereknek mennek állandóan. Érted?
1: Meg erre épül az egész városunk. Tehát nem arra, hogy itt mi szeretnénk jól érezni magunkat,
0: hanem
1: a drága kis autónak legyen hol pihennie, sétálgathasson erre.
0: És nagyon szép látni azt a budai környéken, ahol én felnőttem, hogy az autók lehetetlenít teszik

0: autók haladását. Igen. Tehát ugye, hogy ezek az utcák nem arra, nem az autóforgalomnak vannak itt állva, messze nem a parkolóautó egyik sáv, másik sáv parkolóautó, ez majdnem sehol, és innentől kezdve egyszerűen nem tudnak haladni az autósok szerencsére a többi autós miatt. Tehát gyakorlatilag olyan, olyan természetes forgalomlassítás van érvényben mondjuk a, azon a környéken, mert egyszerűen nem lehet menni.
1: Aminek a problémát akarja az, hogyha közelben lakom például, és hosszú időn keresztül az álló autók csak pöfögnek, mert annak sincsen kultúrája, hogy ilyen esetben mondjuk leállítsák a motort.
2: Hát mert várják, hogy menjenek
0: tovább. Tehát jönnek az elektromos autók, ugye egész pontosan visszajönnek az elektromos autók, ugye, mert azt mindenki tudja, hogy először az autók elektromosok voltak, mielőtt benzinesek lettek volna, mert hiszen akkor mindenki azt mondta logikusan, hülyék vagytok, egy 30%-os hatékonyságú benzinmotor, egy szuper elektromos. Hát ez szóba se jött. Tehát a kapitalizmus versenyében nem lehet 30%-os hatékonyságú motorokkal nyerni, de igen, lehet egy nyerni, mert kiderült, hogy ingyen jön a cucc a földbe. Igen. Tehát innentől kezdve ugye visszatérünk az elektromos autókhoz, és akkor már ez működhet, hogy akkor már nagyon kevésre vagyunk attól, hogy az föltenni valamilyen izére, ami úgy húzza, érted, és akkor már úgy kötött pályás közlekedésre.
1: De klasszikus ugye, hogy van ez a viszonylag fordítható rendszer, hogy az olajból, ebből a véges mennyiségű anyagból elhasználunk nagyon-nagyon sokat azért, hogy a testünket egy tonnás eszközökben tologassuk.
0: 30%-os
1: hatékonysággal, illetve ahhoz, hogy ez megtörténhessen, ahhoz az olajnak egy másik részével beborítjuk a földet, hogy ne legyen ez a felesleges hülyeség, ez a por, meg...
0: Igen. Én konkrétan növény. Emlékszem arra, amikor ezt a 30%-os hatékonyságot az úgy leesett nekem valamikor 10 éves koromban, és így többször visszakérdeztem, hogy biztos valaki van itt félreértett, hogy mi nem tudtam elhinni, hogy ez így működik.
1: Szuper, véget ért az adásunk. Köszönöm szépen, Balázs, hogy itt voltál.
0: Hadd mondjam el a kedvence, az ismertek az a that awkward moment típusú mémeket, hogy az a kínos pillanat, amikor, és a egyik kedvencem ebből az a kínos pillanat, amikor rájössz arra, hogy a műanyag dinoszauruszok azok igazi dinoszauruszokból vannak.
2: Kemény, gyönyörű. Én még a hétvégére egy rövid programajánló, a ritkán hallható Qualitons együttes lép fel az Aquarium Klubba szombaton, és vasárnap pedig délután 3-tól hanglemez bőrze lesz a Műsziben. Én ezeket szeretném nektek ajánlani, illetve...
1: A Qualitons, ha jól emlékszem, a Red Hot Chili Peppers kedvenc zenekara.
2: Így van, és még október 12-én Krisztóf Penderecki is fel fog lépni a Műpába. Ez a három, ami engem biztos, hogy érdekel, remélem a hallgatókat is fogja. Köszönjük szépen Balázsnak, hogy itt volt vendégben. Ez volt a harmadik
1: utas.
2: Facebookon kövessétek a csoportunkat, már majdnem megvan az 1000 rajongója a harmadik utas Facebook csoportnak. 1000 után, ugye, mi jöhet más?
1: 1001.

0: Sziasztok!
1: Sziasztok! Ez akkor a mai első témánk az a közérdekű adatok nyilvánossága című történet lenne, amiben a Társaság a Szabadságjogokért nevű civil szervezetnek óriási tapasztalata van, tehát a közérdekű adatigénylések és a közérdekű adatigényléses perek. Első kérdésem az az volna a vendégünkhöz, hogy igazából miért kell perelni, mik azok a közérdekű adatok, és miért van szükség perekre ahhoz, hogy ezeket megismerhessük.
0: Szerintem azért pontosan ítélni, hogy melyik vendég, melyik műsor számhoz tartozik, hogy melyik szakasz.
1: Igen, tehát a Tivadar tartozik a közérdekű adatigénylésekhez.
0: És Tibor tartozik a devizahiteles történethez.
2: Hát a közérdekű adatok az állam működésében és az állam kezelésében lévő adatokat jelenti. Ezek olyan információk, amelyek alapvetően minden állampolgárt érintenek, vagy érinthetnek, illetve közérdeklődésre tartanak számot. Ugye a magyar törvényi szabályozás 1992 óta létezik, ennek egy szerintem elég szimpatikus meghatározása van, melyből lényegében az következik, hogy közérdekű adat az, ami nem személyes adat, tehát az, ami nem az egyéni magán szférával, privacy-vel összefüggő adatok kezelését jelenti. És nyilvánvalóan az is feltételi az állam kezelésében legyen. Az állam alatt, ugye ezt nagyon tágan értelmezzük, ebbe beletartozik a helyi önkormányzat, az állami tulajdonú cégek, közintézmények, de ugye az állam kiszervezhet mondjuk nem állami tulajdonú cég neki is közfeladatot, és hogy a közfeladattal ellátásban függenek össze bizonyos adatok, tehát mondjuk az állam megrendel egy, vagy egy állami cég megrendel mondjuk, mint a BKV egy fénymásoló ellenőrzést, ami történt ugye tavaly, az is ugye adott esetben ugye a felmérést elvégző cég kezelésében vannak ezek az adatok, ilyenkor ők is közérdekű adatkezelők lesznek, ők is perelsíthetőek. A kérdésedre válaszolva, hogy miért kell perelni, hát azért kell perelni, mert nagyon gyakran ugye ezeket az adatokat eltitkolják, hiába kérdezi az ember, azt mondják, hogy szerintük ez nem közérdekű adat. Mondtam, hogy ez egy nagyon szimpatikus, nagyon tág meghatározás az, hogy mi számít közérdekű adatnak. Ugyanakkor a kivételek rendszere is nagyon összetett. Nyilvánvalóan vannak olyan információk az állam kezelésében, amelyek a működés szempontjából indokoltan maradnak titokban. Ugye a legextrémebb, legszélsőségesebb példa erre az államtitok kör, amit most már minősített adatnak hívunk a jogi szaknyelvbe. Nyilvánvalóan ez legitim érdek fűződik, de vannak határesetek, ahol nem annyira könnyű eldönteni, hogy most ez nyilvános adat vagy nem nyilvános adat. Ilyen volt például a általad is jól ismert rektori fizetése kérdése, hiszen egy fizetés az egyik oldalról személyes adat, hogy én mennyit keresek, az én saját adatom, rólam szól. Másik oldalról viszont az állam fizeti ki ezt a pénzt, ami közfeladat ellátás helyen jár, tehát, hogy itt közérdekből nyilvános adat-e a rektorok fizetésen semmi összeadat teperedben. Erről volt szó, magad is tapasztalhattad, hogy bizony igen nehéz még egy ilyen viszonylag nagy, magas presztízsű jogi tudással is felvértezett, meg rendelkező intézménynél, mint az egyetem, megszerezni bizonyos adatokat, nem esetességgel azért, mert hát az állami szervek tömbségében van még egy ilyen titkolózó hajlam, és valahogy nem szoktak még hozzá ezekhez a dolgokhoz érzéket nyilvánosan hozni. Ennek egy nagyon jó módja ez a pereskedés, hogy ezt tudatosítsuk egyrészt a társadalomban, másrészt az állami szervekben és az állami szerveknél dolgozó embereknél. Most ezt el kell mondani, hogy 2003-ig gyakorlatilag Magyarországon nem volt az érdekű adatos per. Tehát a TASZ kezdte ezt el csinálni, és már 7 évvel nagyon sok perünk volt. Voltak olyanok, amelyek jogilag voltak fontosak, tehát jogértelmezést tájították, és az információ szabadsága, közérdekű adatok megismerésének a spektrumát szélesítették. Voltak olyan perek, amelyek érdeklődésre tartottak számot, tehát még egy fokozott közérdeklődés, ez a fizetéses kérdés. De hát voltak, ugye neked is volt még a sávolyos ügy, sávolyi beruházással kapcsolatos peret, az is szerintem egy nagyon jó úgy volt több szempontból is.
0: A fővárosi bíróság tárgyalja ezeket a pereket?
2: Hát úgy van.
0: Vagy a megyei
2: szint, tehát országos hatáskörű szervet például az ember, tehát például egy minisztériumot, vagy egy hát országos hatáskörű szerv, ez mindig adott szerv vonatkozásra dől el, akkor megyei szinten, az Budapesten praktikusan a főváros jelenti, sokáig szinte kizárólag ugye a fővároson zajlottak a perek, mert a TASZ-nak az erőforrásai nem engedték meg, hogy más városokban is, meg megyékben pereljünk, de tavaly előtt egy pályázaton nyertünk pénzt, és tudtuk beüzemelni egy úgynevezett információszabadságügyvéd hálózatot, aminek köszönhetően mindegyik magyarországi régióban van ügyvédünk. És
1: akkor ilyenkor mit tehet az, aki mondjuk egy közhivatalhoz fordult valamilyen közérdekű adatért, és elhajtották, vagy nem válaszoltak neki, akkor mi a metódus?
2: Ugye a legalapvetőbb az, hogy meg kell próbálni írásban kommunikálni. Ez lehet e-mailen, faxon, postai úton, tértivevénnyel, és úgy kell kérni az adatokat. A TASZ honlapján egyébként ez van segédanyaga a www.tasz.hu információszabadság 1/1 címszó alatt nagyon részletesen el van írva, de lehetőleg pontosan meg kell tervezni, milyen adatot akarunk, a lehető legpontosabban körül kell írni, hogy be tudja azonosítani a adatkezelő szerven, tudja azt mondani, hogy hát én nem tudtam, nem értettem, hogy pontosan mire céloz. Erre, miután megkapják, készhez veszik a levelet, akkor 15 nap van a válaszadásra, tehát arra, hogy kiadják az adatot, elvégben 8 nap van a megtagadásra, tehát hogyha azt mondják, hogy valamilyen okból mondjuk titokkában minősítve, akkor azt 8 napon belül kell közölni, ha ki akarják adni, akkor 15 nap, de praktikusan ez azt jelenti, hogy 15 nap után nyílik meg a perlési lehetőség. Mondjuk ez nyilvánvalóan durvább módja a dolognak, érdemesebb ilyenkor még egy felszólító levelet, hogy akkor, ha most már nem adják ki, akkor tényleg pert fog inteni az illető. Ez hatásos általában. És hát ilyenkor keresetet be kell adni a bíróságra. Erre 30 nap áll rendelkezésre. Most ennek a tényleg nagyon finom jogi dolgaiban nem megyek be, hogyha valaki nyilván milyen problémába ütközik, az a TASZ bármikor megkeresheti. De van egy másik módja is, az adatvédelmi biztoshoz való fordulás. Az adatvédelmi biztos ugye a nevéből ugye mindig arra következtünk, hogy adatvédelemmel foglalkozik, de az adatvédelem és az információszabadságnak is a biztosa ő. Egyetlen egy probléma van az adatvédelmi biztossal, hogy az ő állásfoglalása az nem kötő erejű, tehát ezt nem lehet végrehajtatni.
1: Hogyha van folyamatban lévő per egy bizonyos adatért, akkor ő nem
2: akkor nem foglalkozik. De ez a kisebb probléma, tehát inkább az a probléma, hogy az ő álláspontja, mondhatja azt valaki, hogy hát oké, ez az álláspontja, nekem nem, nincsen semmilyen olyan jogi eszköz.
1: Mondjuk láttunk ilyet mondjuk abban, amikor a jövő nemzedékek ombudsmanja kiadott egy állásfoglalást, és én kim voltam a pátyon, amikor az önkormányzat név szerinti szavazással leszavazta, tehát hogy közölték, hogy ők nem értenek egyet, nem fogadják el, és akkor
2: hát
1: az ennyi.
2: Igen, igen, ez ennyi, és akkor a bírósági ítélet, ez pedig végrehajtható, bírósági végrehajtóval. Ebből a szemben egy erősebb eszköz. A másik érv még a bíróság mellett az, hogy ő soron kívül jár el, még az adatvédelmi biztos nem köti határidő. És itt ugyanúgy, mint az alkotmány bíróságnál, bele lehet azért csúszni ilyen egy-két évekbe is, akár ilyen állásfoglalásnál, hát nyilván nagy a munkatár. Ami viszont mindenképp az adatvédelmi biztos mellett szól, az, hogy ő ért hozzá. Tehát még a bíróságon vannak olyan bírók, akik nem nagyon jártasak ezen a jogterületen, és esetleg oda kerül hozzá egy beosztásra az ügy, akkor ott hát meg lehet szívni, hogy finoman fogalmazni.
0: Nem itt a nagy tárgyalja, úgy, mint a sajtóügyeket, hanem itt azért össze-vissza szórják?
2: Hát itt főleg a Pesti Központi Kerületi Bíróságon össze-vissza van a szórás, ott egészen meglepő dolgok is születnek, de például most mondtam ezt a ügyvédhálót, ahol voltak olyan adatigénések, hogy a Helsinki Bizottsággal együttműködésben országos szinten több helyről ugyanaz az adatigénés ment rendőrségtől, több helyen pereskedni kellett, és ugyanolyan tényállás mellett homlokegyenes ellentétes ítélet született, nyilvánvalóan aztán mentünk legfelsőbb bíróság, vagy fellebbezéssel.
1: Te személyes peres tapasztalatod szerint mik azok a leggyakrabban előforduló kifogások, amikkel az adatkezelő előáll, hogy miért nem adja az adatot?
2: Hát nagy port kiváltó ügyekben, tehát például a sávói hatástanulmány kérdése, vagy tavaly volt a Gripen, úgyhogy a 190 milliárd forintot hova, melyik magyar cégekbe fektette be a Gripen száv csoport. Ezekben itt üzleti titok kérdésköre volt. Hát nyilvánvalóan ez érdekli leginkább az embereket, hogy hol mennyi pénz mozog, és a közpénzek átláthatóságának a funkciója, az információ szabadságnak ez a funkciója kelti a legnagyobb érdeklődés, meg a legtöbben is ezt használják, főleg ugye újságírók. És hát itt az üzleti titokra való hivatkozás az, ami ez egy nagyon bonyolult, tényleg nagyon összetett több rétű szabályozás, bár elsőre nem tűnik annak, de ezen még van mit alakítani a joggyakorlatban, erre történik a legtöbb hivatkozás, és általában hogy az állami szerv részéről mindig azt mondják, hogy az állam köt egy szerződést valakivel, akkor az nyilvános, ez punktum, szűk kivételekkel. Az állam mindig azt mondja, hogy hát ő nyilvánosságra hozná, csak hát a beleszerződő félnek az üzleti érdekét nem akarja sérteni, ezért mégse teheti azt. És akkor főleg ez a titoktartási klauzulákra hivatkoznak. Sajnos ezt elfelejtik, hogy a jognak ez a kógens, tehát ettől eltérés nem engedő előírása ez a nyilvánossági szabály. Hiába tesznek bele magánjogi megállapodásokba ilyen titoktartási klauzulát, ez nem írja felül a polgári törvénykönyvnek ezt a szabályt. A polgári törvénykönyv tulajdonképpen el lehet térni főszabály szerint, ez egy olyan kivétel, amitől nem lehet eltérni.
1: És egyébként csak újságírók fordulnak bírósághoz, vagy a TASZ segítségével bírósághoz ilyen ügyekbe, vagy érezhető egy olyasmi, hogy az átlag emberek, vagy már felismerték azt, hogy joguk van ezekhez az adatokhoz, és mondjuk egy-egy magánszemély is elmegy idáig azért, hogy megismerje őket?
2: Abszolút. Tehát magánszemélyek saját eljárásból, saját akaratellátadásból is fordulnak. Az egy másik kérdés, hogy ez egy nagyon jó munkaeszköze szerintem az újságíróknak, ezt talán te is meg tudod erősíteni.
1: Abszolút.
2: És annak ellenére, hogy mondjuk nyilván egyszerűbb, hogyha megkapod az információt és sima felvilágosítás vagy tájékoztatási keret, eljárás keretében, de hogyha ilyen konfrontáció van, mint mondjuk a rektoros sávai és ügyben, akkor ugye nincs más tenni, és ahhoz képest relatíve gyorsan meg lehet szerezni az információkat.
1: Igen, és ez szerintem egy indikátora is annak, hogy hol vannak az űrös ügyek, tehát ugye, hogyha nem adják az adatot, annak valami oka van. Tehát hát ha simán kiadják, akkor ugye nincsen sztori újságírói szempontból, viszont ha nem adják, és ilyen messzire el kell érte menni, akkor biztos, hogy ott van a kutya elás.
2: Hát ez a sávó így, mert szerintem pont tényleg jól játszott, mert hogyha a hatástanulmányt nem titkolták volna ennyire, akkor lehet, hogy nem durrant volna akkor hát ez az egész ügy, tehát kicsit most tulajdonképpen nem akarok értékítéletet megfogalmazni, de hát saját sírjukat ásták meg ezzel a körömszakadtáig való titkolózással, lehet az elején nyilvánosságra hozták volna.
0: Azt szerintem azért nem biztos, hogy minden hallgató tisztában van a sávói miben létével, az egy kicsit szerintem ezt jobban, még ezt mondjátok el, mert itt...
1: Hát az volt a lényege, hogy én újságíróként fordultam az MFB-hez, hogy mondják meg, hogy milyen alapon hitelezik meg ezt a motorversenypályát, és akkor hivatkoztak egy KPMG tanulmányra, ami ugye egy tanácsadó cég készítette egy tanulmányt, ami szerint ez a dolog nagyon megéri, viszont magát a tanulmányt azt üzleti titoknak nyilvánították, nem voltak hajlandók kiadni, ugye kértük a MEH-től is, tehát a miniszterelnöki hivataltól is, mert ugye kormánydöntést alapozott meg szintén ugyanez a tanulmány a motorpályának az MFB hiteléről, illetve a jogdíjakról, illetve kértük magától a KPMG-től is, hogy hozza, és a beruházótól, hogy hozza nyilvánosságra, és senki nem volt hajlandó, és akkor indítottunk egy pert az MFB ellen gyakorlatilag. Ugye az MFB megpróbálta szintén perbe hívni úgy a beruházót, mint a tanácsadó céget, ők köszönték, nem kérték, és az MFB végül elveszítette ezt a pert, és nyilvánosságra. De ez még folyamatban van, nem? Tehát még nem tudjuk,
2: hát,
1: hogy...
2: Még nem emelkedett jogerőre, de az első fogújtélet megszületett, valószínűleg jogerőre fognak emelkedni. A lényeg az, hogy ugye itt egy körülbelül összességében 35 milliárdos beruházás van, aminek a beruházásnak az indokoltságát erre a hatás tanulmányra hivatkozva mondta korán, azt mondta, hogy azért támogatjuk ezt a beruházást, mert ez a hatás tanulmány ezt mondja, mert azt mondja, hogy jó, de azt nem mondták meg, hogy mi van a hatástanulmányban, és titkolták, és akkor erre párhuzamosan szerveződött egy ilyen civil kampány, hogy levelet lehetett küldeni a miniszterelnöknek, amivel kértük, hogy hozzák nyilvánosságra, ami elérte részben a célját.
3: Szia! Ez élő adás, ami most?
0: Igen,
3: élő adás. Azt szeretném kérdezni, hogy mi a helyzet a Pátyi képviselőtestülettel, meg azt így lehetett olvasgatni, hogy ez a Gruppo társaság ez így eltűnt, meg hogy a pécsi toronyházra is fújja le a szél már a gazt. Erről valamilyen update van esetleg? Elmeséljétek, hogy hát most így hol tart ez az ügy, meg hogy, hogy a képviselőtestület az ugyanúgy működik, meg él és virul, meg hogy ez a Gruppo ez így hol szívódott fel. Hát.
1: Működik a képviselőtestület.
3: Miket hagyott így maga után? Megfoghatatlanok teljesen, tehát itt vége a történetnek, meg mi az a pénz, amit sikerült elégetni. Tehát így ilyeneket.
1: Aha.
3: Köszi! Hello!
1: Köszi! Hello!
0: Hello. Hát a képviselőtestület az egészen addig fennáll, amíg újválasztásra
1: nem sem tudok, hogy a cég felszívódott volna. Azt tudom, az utolsó infóm az, hogy szeptember végéig nem nyilatkoznak.
4: A Pátyal most foglalkozunk, vagy foglalkozunk egyszer később? Mert
1: szerintem az megér egy külön adást egyébként, amire hívunk onnan vendégeket.
4: Ezért, mert akkor inkább folytassuk Tivadarral.
1: Oké.
2: Tehát ott hagytunk abba, hogy a sávai kérdést, ami egyébként nyilván összefügg valóna a Pátyi kérdése, hiszen ugyanaz a beruházói kör áll mögötte. És hogy a kedves hallgató is mondta, itt ugye megrekedt ez a sávai beruházás is, annak köszönhetően, hogy ez a hatástalmány nyilvánosságra került, és bizony kiderültek olyan dolgok, hogy az állam lényegében az adósságot visszavásárolhatja egy állami cégen keresztül ettől a befektetőtől. Tehát egy ilyen teljesen tuti biztos üzleti struktúra volt, ami lényegében az állam is érte volna a teljes kockázatot.
1: Igen, tehát annyit talán ki lehet erről jelenteni, hogy nem az állam érdekét szolgálta ez a szerződés, illetve az egész konstrukció, és ez nem derült volna ki, hogyha ezt a tanulmányt nem pereljük ki az MFB-ből.
2: Hát amint kiderült lényegében az, hogy ez nyilvánosságra fog kerülni, illetve nagyon nagy valószínűséggel teljes egészében sikerülni fog a per, meg eléggé jól állt a szénánk, hogy úgy mondjam. Abban a pillanatban emberek elkezdtek lemondani, és azt mondták, hogy akkor felejtsük el ezt az egész beruházást. Tehát még a per lezárulta előtt elálltak ettől a dologtól. Tehát ez, hogy a szép csöndben megy végig, és te mondjuk nem kezded el ezt kinyomozni, nem kezdünk el perelni, akkor lehet, hogy átmegy.
1: De most így volna. És egyébként érezhető, hogy az ilyen, hogy mondjuk a sávói vagy a hasonló típusú ügyek nyomán, ugye ilyen rengeteg van, nem csak ez az egy, ott van a mit tudom én, a Huiber féle szalmatüzelésű erőmű, amit ráadásul világörökségi helyszínre akarnak építeni. Tehát több olyan vitatott nagy beruházás van Magyarországon, ahol az állam valamiféle bújtatott támogatást ad. Éreztek olyasmit, hogy egy ilyen ügynek a hatására mondjuk a civil aktivitás vagy a civil kontroll az fokozódik az ilyen típusú ügyekben?
2: Én csak remélni tudom, hogy fokozódik. Nyilvánvalóan az a szerencsés, hogyha minél több emberhez eljut egy ilyen ügy, tehát mondjuk média közvetítésével, pragmatikusan. Hogyha emberek látják, hogy ezeket meg lehet szerezni, akkor a helyi kis közösségekben is lehet kezdeményezni ilyen eljárásokat, lehet információkat szerezni, és ahogy is mondjam, tehát egy ilyen nem kellenek oknyomozó újságírók feltétlenül ahhoz, hogy ilyen információkat kibányásszanak, hogy az emberek tudnak helyben bizonyos dolgokról, bizonyos részinformációkat, akkor nagyon könnyen lehet ezzel a közérdekölt igényléssel átláthatóbbá tenni egy akár egészen kicsi kis helyi önkormányzatnak a működését. Nem kell 15 milliárdos tételeknek repkedni ahhoz, hogy itt érvényesítsük az jogainkat, az átláthatósághoz fűződő jogokat. Bármilyen kis beruházással önkormányzat apró funkcióival kapcsolatos információt meg lehet szerezni így.
0: Igen, de a nem hiányossága a jogszabálynak, ezt egy olyan véleményedet kérdezem erről, hogy nincsen igazából szankciója annak, hogyha nem adnak ki adatot, igazából csak a perköltséget, meg a, talán a végrehajtási költséget lehet ráverni. Szerintem sokkal, de sokkal nagyobb hatásokkal lenne egy ilyen pernek, hogyha esetleg valami...
2: Hát én nem vagyok igazság szerint magam részéről a szankciók nagy híve, sokkal jobban szeretném, a mentalitás megváltozna. Ez nyilván nehezebb ezt elérni, hogy a mentalitás változzon meg. Ahol esetleg
1: a szankció, nem? Tehát az a szankció, hogy ő nem adja az adatot, igen, akkor tehát, abból nyilvános botrány van.
2: Ez is magára persze,
1: felhívja magára, illetve az egész ügyre a figyelmet az, aki egy ilyen megkeresést elhárít.
0: De feltételezhet, hogy némi cinizmus is szerintem azért a ilyen kezelők részéről, úgyhogy nem nagyon érdekli őket így a nyilvánosság, legalábbis nekem ez az érzésem, hogy így érzékelem ezeket a...
2: Azért látható olyan, tehát például ebben a rektoros ügyben most, hogy így jogerős ítélet született, a nem humán erőforrás minisztérium, most nem tudom mi a Nemzeti Humán Erőforrás Minisztérium honlapján megjelent az összes rektor fizetése, holott mi csak ez egyiket pereltük. Tehát egy ilyen, hogy is mondjam, proaktív, önmagától ki nem készítve özétett az összesnek
1: rektori fizetése.
2: Ez például a követendő példa. Tehát ez a jó mentalitás. Az, amit mondasz egyébként, tehát az információ szabadságnak van egy olyan oldal, az úgynevezett elektronikus információ szabadság, ez egy proaktív oldala, tehát ez azt jelenti, hogy adatigénylés, állampolgári kérés nélkül közzé kell tenni adatoknak elég nagy körét. Most más nem mondjak, ebbe beletartozik a kormány jogszabály tervezetei. Tehát mondjuk Pintér Sándor belügyminiszter tegnap benyújtott egy törvényjavaslatot, azt elviekben a javaslat kidolgozás után 15 napig, legalább 15 napig a minisztériumnak, a belügyminisztériumnak honlapján fel kellett volna tüntetni, és a civil szervezetek állampolgárának véleménynyilvánítás céljából véleményezési határidőt biztosítani.
1: Tehát betartják?
2: Ez az, amit abszolút nem tartani, ezt kéne valamilyen módon megoldani, mert itt most ugye már a BTK-t úgy módosítják, hogy tegnap betették, senki nem szólt egy szót sem, általános vita le van zárva, módosítót már nem lehet beterjeszteni, tehát most már csak kapcsolódó módosítókkal lehet valahogy toldozgatni, foltozgatni, másképp is nyilván elfogadják így, ahogy van, de akkor is, tehát az állampolgároknak ez a véleménynyilvánítási joga sérül. Ez kapcsolódik az elektronikus információ szabadsághoz, tehát ahhoz, hogy az államnak kérés nélkül kötelessége a jogszabály tervezeteket közzé tenni. Ez egy nagyon rossz gyakorlat, hogy ezt nem tartják be. Előző kormányok se tartották be, tehát itt elgondolhatónak tartani valami szankciót, hogyha, vagy valamilyen jogérvényesítési lehetőséget, egyelőre sajnos ennek a lehetősége nem áll fenn.
0: És akkor egy súlyosabb ügybe belenyúltak azért, amikor éreztek valami másfajta pressziót, hogy akkor ezt mégse kéne fezegetni, vagy valami nem érkeznek ilyen nagyon burkolt fenyegetések, vagy inkább ilyenkor vissza hátrálnak.
2: Hát ugye most
0: az újságírót szokták, azt arról már
1: hát az igen, az újságírót inkább előveszik, azért azt gondolom, hogy egy csapat ügyvéddel azért szívesen kezd ki még
0: a... Hát tudod, hogy nekem volt annak idején, és nekem is egy-két ilyen harcom a volt kuruc infósokkal, úgyhogy...
2: De a legnehezebb ügy az, amikor letagadják az adat létezését. Tehát azt, hogy én bizonyítsam be azt, hogy náluk létezik ez az adat, amit kérek, azt mondják, hát ezt mi nem kezeljük. Bocs, és akkor hiába tudja az ember, hogy mondjuk kezelik, de nem tudja bebizonyítani a bíróság előtt, akkor veszed fej szennyelete.
1: Hát egyébként arról mi a véleményed, hogy ilyenkor ugye Magyarországon az nagyon elterjedt, hogy ilyen politikai, gazdasági érdekek mentén jönnek ki, nem nyilvánosan átlátható, hanem ilyen dosszékból, meg névtelen levelekből adatják újságíróknak, hogy ezt írja meg szerkesztőkém. Ugye mit tudom én, ott van például az MVM-nek az offshore ügyében is a vizsgálati jelentéseket kiszivárogtatták teljesen Schwarzban a sajtónak, nyilván abban is van üzleti titok meg mindenféle, és hogy ugye ilyenkor ugye felmerül az, hogy ha nem megy ilyen szépen, nem lehet, tehát ugye adatigényléssel egy ilyen anyagot megszerezni, akkor a feketén kapott anyagokat felrakni az internetre, vagy felrakni a Wikileaks-re, tehát hogy mondjam, ilyen gerilla módszerrel biztosítani nyilvánosságot ezeknek az ügyeknek.
0: Be lehet ebbe azért futni akkor más jogsértésekbe, és nem biztos, igen, hogy nagyon komolyan rász szoktak most repülni a nyomozóhatóságok, és hogyha nem magyar szerverre teszik ki, vagy hogyha magyar egyetem, bármilyen magyar szolgáltatóhoz teszik ki, akkor pillanatokon belül jön a megkeresés, hogyha feljelentés születik, és üzleti titok sértésért is kérik már az IP címet, már a becsület sértésért is kérik
2: különben. Nyilván mondjuk, hogy tehát üzleti titok sértés az akkor következik, hogy üzleti titok van. Tehát hogyha nem üzleti titok a dolog, mert közérdekű adat, akkor mondjuk nem következik ez a tényes.
0: De a nyomozást azt elindíthatják attól, hogy
2: persze, és nem kellemes. A legrosszabb az ugye, a legproblematikusabb kérdés az államtitok kérdés, a minősített adatok kérdése. Tehát az, amikor így feketén bedobnak a újságíró postaládájába egy borítékot, hogy akkor ott van egy boríték, mit tudom én bármiről, amit minősített adat, tehát államtitok, hogyha azt nyilvánosra adod, akkor bűncselekményt követsz el. És korábban úgy volt, hogy ha tudod, ha nem.
1: Olyankor nem mérlegeli a bíróság azt, hogy társadalomra való veszélyesség kritériuma? Tehát mondjuk én simán el tudom képzelni, hogy Magyarországon az államtitkoknak egy része az nem jogosan van államtitoknak minősítve. Tehát nem lenne veszélyes a társadalomra ezek, meg senkire.
2: Hát ez egy büntető bírósági kérdés az államtitok sértés, a minősített adattal visszaélés, hogy egész pontos legyek. Míg a minősítésnek a jogszerűség az egy másik eljárás tárgya lehet. Nem mennék bele, mert ez nagyon bonyolult tényleg, de nincsen hatékony felülvizsgálati rendszer a adatok minősítésére. Tavaly, idén áprilisban lépett hatályba az új törvény, ami az államtitok kérdéskörét rendezi. Ez egy nagyon súlyosan alkotmányellenes szabályozás szerintünk, ami nagyon sérti a közérdekadatok megismeréséhez fűződő jogunkat, az alkotmányos jogunkat. Sajnos ez most benn van az Alkotmánybíróságnál egy beadvány, amit az Ötös Károly Intézet, a Transparency International és a TASZ jegyez. Hát erről nyilvánvalóan nem fog születni döntés még egy jó darabig, ahogy az Alkotmánybíróság munkatempóját ismerem.
0: Addig már is változtatják az összetételt,
2: hogy ne, aztán igen.
0: Se jó döntés
2: születni. Igen, a lényeg az, hogy nem lehet kezdeményezni. Mondjuk voltak újságíró ügyek, büntető ügyek, amikor ugye az újságírókat vették elő és elütették a vádlottak padjára, és végigment ítélőtábláig a büntető eljárás. A felmentetésre végződött mind a kettő, de hát ez csak a, hogy is mondjam, egy kicsit a bírók jó indulatán múlott. Tehát, hogyha egy kicsit ilyen pozitív és táv, ilyen törvényszövegéhez kötöttebb szemlélettel nézik azt ügyet, akkor ott akár el lehetett volna ítélni ezeket a szerencsétlen újságírókat egy nagyon-nagyon rossz jogi szabályozás következtében, ami azóta egyébként részben megváltozott, tehát a büntető jogszabályok enyhültek, de a mai napig azt gondolom, hogy ez az államtitok kérdéskör ez még nem rendezett.
0: Szerintem egy kis szünetet tartsunk, és akkor a következő témára felátérünk.
1: Köszönjük
0: szépen!
2: Köszönjük
0: szépen!

0: streets below, the dark streets below, the dark streets below, the dark streets below, the dark streets below.
1: No?
2: Piros Rádió, FM 90.3, Bádoggal, Bodival, Bodokival, és vendégünk most már a második témára, Madari Tibor.
3: Na hát Tibor, igazából itt a újra nagyon aktuális és sláger téma, és nagyon súlyos problémákat felvető téma, ez a devizahiteleknek az elszabadulása. Hát, mint tudjuk, a svájci frank azokat soha nem látott módon megerősödött, az egekben van ilyen háttér befektetési valutaként kezelik, és gyakorlatilag a magyar lakosságnak a nagy része ebben a valutában van eladósodva. Tibor egy egyesületnek a egyik képviselője, majd elmondja pontosan, hogy miről szól az egyesület, és ügyvédként is, és más szakemberként is próbál ezt a helyzetet próbálják valamilyen szinten kezelni, és lakossági segítséget nyújtani, és akkor erről szólna a második etapja a műsornak. Úgyhogy hallgatunk, Tibor.
4: Na hát köszönöm szépen a lehetőséget. Az egyesületünkről néhány szót. Ezelőtt jó egy évvel észleltük néhányan, hogy itt hamarosan komoly bedőlések következnek be. Egyik barátom hozott össze egy másik barátommal, akiről nem is tudtam, hogy ő is érdekelt a dologban. Elég komoly, nagyjából 80%-os növekedés következett be a havi törlesztő részleteiben, ami eléggé megviselte őt is, meg a családját is. És akkor elkezdtünk szervezkedni, megpróbáltunk embereket toborozni e köré, a téma köré. Összesöttünk 15-20-an, akár a pénzvilágból, akár média szakmából, közgazdaságtanból, egyebek jogi területekről érdekelt emberek jöttek itt össze, és elkezdik megvizsgálni, mi is húzódik itt ezek mögött a dolgok mögött, illetve milyen lehetőséget lehetne itt találni. Ennek kapcsán megalakítottuk a hitelesek.org csoportot, azért mondom ezt így, mert annak idején így szerepeltünk sajtóban néhányszor, augusztusban volt egy-két megmozdulásunk, egyik volt az EGON előtti egyik tüntetésünk, ahol szerettük volna felhívni a figyelmet arra, hogy ez a pénzintézet az egyik legmérgezőbb volt annak idején a magyar piacon, a másik megmozdulásunk pedig a PSIF épülete előtt volt, ahol megalakítottuk a PSLF-et, tehát a pénzügyi szervezetek lakossági felügyeletét, hogy legyen egy kis csavar a dologban. És hát megkértük arra a PSIF-et, hogy ugyan biztosítson már nekünk egy helyiséget ott, hogy ügyfélszolgálati teendőket láthassunk el. A fenyegetésünket nem váltottuk be, már mint az, hogy a kilakodott hitelesekből sátortábot fogunk, az ő segítségükkel sátortábot fogunk felverni a vérmezőn ott a PSIF épületevel szemben. De erre sajnos úgy tűnik, hogy akársor is kerülhet, ismerve a jelenlegi állapotokat. Tehát megalakult az egyesületünk, amelyet az ügyészség megtorpedozott azzal, hogy pénzügyi szervezetek lakossági felügyelet az egy illetlen elnevezés. Emiatt a felügyelet szót azt figyelőre módosítottuk, tehát most az igazi nevünk az pénzügyi szervezetek lakossági figyelője egyesület, és ezt komolyan is gondoljuk, tehát igazából az alapszabályunkban éppen azt vetettük fel, azokat a területeket emeltük ki, amelyekre úgy tűnik, hogy az államhatalom, illetve a jogi szabályozás nem igen figyel oda. Tehát igenis meg szeretnénk vizsgálni, és vizsgáljuk is a pénzintézetek általános szerződési feltételeinek a milyenségét. Különös tekintettel arra, hogy ugye a hazai bankrendszer durván 98% a külföldi tulajdonú bankok kezében van, és ezek a külföldi tulajdonú bankok valahogy egészen másként viselkednek itt Magyarországon, mint otthon. Tehát hirtelen az a jól neveltség és az a gentleman, hogy is mondjam, arc kifejezés lehull a bankról, mint átlépi a lajtát, és elég furcsa dolgokat tud produkálni. Egyrészt rendkívül jövedelmezővé válik, ami nem véletlen, hát végül is a nagyokat, Raiffeisent, Volksbankot, egyebeket, az osztrákokat, gyakorlatilag az itteni lány vállalataik nyeresége tartja el már elég hosszú idő óta.
5: Bocsánat, hogy belekérdezek, de akkor ez azt jelenti, hogy a magyar tulajdonú bankok azok gentleman módon viselkednek? Tehát mondjuk egy OTP-vel?
4: Egyrészt, bocsánat, de az OTP az nem magyar tulajdonú bank, ezt a félrejtés, ezt kell oszlatnom. Tehát az minimum 80%-ban külföldi tulajdonban van, de talán több is, nem tudom egészen pontosan az arányukat, de az biztos, hogy többségi külföldi tulajdonban van. Magyar tulajdonú bank úgy gyakorlatilag a szövetkezeti bankszektorban léteznek, illetve van most ez a Magnet Magyar Közösségi Bank például, amelyet így magyarként tudok apostrofálni. Egyébként meglehetősen szűkös a kínálat, ez a 2%-ban nem sok fér bele.
5: És Akkor úgy értem, hogy az OTP-t az mondjuk tehát magyar központú, tehát a magyar vállalati kultúrába vagy banki kultúrát mutatja, tehát hogy akkor tehát ők tehát mi a különbség a között, hogy egy külföldi tulajdonú bank bejön Magyarországra és úgymond gyarmatosít, és a helyi bankok viselkedése között?
3: Hát figyelj, most a bank, amit előbb említettél, például ő vezette be, aztán meg ő nyomta legjobban a ilyen hitelt. Én legalábbis úgy emlékszem, és az egyik legkockázatosabb hitelkonstrukció volt, arra már a PSAF is felhívta a figyelmet, hogy ezeket nem kellene, és egy idő után be is szüntették. Mm-hmm. Szóval szerintem ott a profit orientáltsága annak a banknak azért nem hiszem, hogy visszafogottá.
5: De akkor mi a választásunk, ha mondjuk nem akarunk ilyen külföldi banktól hitelt felvenni, akkor hova fordulhatunk?
4: Hát ez egy, hogy mondjam, hosszabb lélegzetű választ igényel, ugyanis, és itt akkor egy kicsit átcsapok egy másik területre, az a visszásághalmaz, az a sok visszaélés, amivel találkoztunk az elmúlt egy év alatt, az vezetett oda többek között, hogy rá kellett jönnünk, hogy egy paradigmaváltásban van benne az egész világ. Tehát tulajdonképpen az egész világ pénzrendszerét és a gazdaságát át kell gondolni, mert az a fajta neoliberális gazdaságfilozófia, illetve pénzszemlélet, ami az elmúlt 40-50 évet uralta, az látványosan megbukott. Ezek a válságok egymást fogják érni, kisem lábalunk belőle úgy tűnik. Egészen addig, amíg nem tudatosodunk kellő mértékben, és itt kapcsolódom az előző riportalanyhoz, mert valóban a tudatosodás a legfontosabb. Tehát meg kellene nézni a társadalomnak, hogy mire is van neki szüksége a bankoktól, mely szolgáltatások azok, amelyekre valóban szükség van. Mi az, amit ez megér a társadalomnak? Tehát pillanatnyilag úgy néz ki, hogy a banknak van egy társadalmuk, és nem fordítva, tehát elég furcsán működik, legalábbis Magyarországon ez a helyzet. Az is tervünk volt az Egyesület megalakításakor, hogy meg fogjuk vizsgálni ezeknek a bankoknak az otthoni és az itteni üzletszabályzatait, otthoni és az itteni gyakorlatát. Nagyon tanulságos lett volna, csak ilyen kvázi turista szintű megközelítéseink voltak, már azok is eléggé döbbenetesek, tehát mondjuk Ausztriában nem fordulhatnak elő olyan esetek, mint Magyarországon, akármelyik osztrák tulajdonú bank, magyarországi bank esetében mindennapos esetekről van szó, ahogy az ügyfelet zaklatják, ahogy ügyfelet folyamatosan hívogatják telefonon, akár öngyilkosságba hajszolják, ilyen ügyfelem is volt már. Tehát ott egészen másképpen kezelik a dolgokat. Nem is beszélve arról, hogy egészen másképp néznek ki a szerződéses feltételek. Tehát olyan döbbenetes kreativitásot tett tanúbizonyságot a magyar pénzügyi szektor, a bankrendszer, illetve az ezt elkörül bolygóként működő egyéb pénzügyi szervezetek, amelyek végül is a lepattanóra mentek, hogy így mondjam. Tehát akit a nagybank nem tudta megfinanszírozni, azt azok finanszírozták, mert a nagybankok valamelyik osztályáról kilépve alakították egy jó kis széget, a bank finanszírozta őket, tehát mondjuk 8-10, mondjuk ez egyik nagybank, 8-10 ilyen kis pénzügyi szervezet.
5: Tehát ezek az úgynevezett hiénák.
4: Igen, hát én nyugodtan nevezhetném őket így is. Ők hihetetlen dolgokra voltak képesek, tehát náluk tipikus például az, hogy opciószerződéseket kötöttek minden egyes ingatlanra, és pillanatok alatt azon vette észre magát az adós, hogy már nincs is tulajdona. Aztán ezekre jellemző az is, hogy valami hihetetlen gazdagságú költségelemet sikerült nekik feltalálniuk, amit mind devizához kötöttek természetesen, független attól, hogy ezeknek a költségelemeknek közük nem volt.
5: Bocsánat, az ördög ügyvédje leszek, de ilyenkor ugye azt szokták mondani, hogy miért nem nézi meg a kedves ügyfél, hogy mit ír alá, illetve hogy miért szerződik ilyen hátterű cégekkel.
4: Igen, ez nagyon jól hangzik.
3: Tamás, meg én sem értem ezeket a szerződéseket, csak szóval is próbálom őket átnézni, és annyira körmönfontan vannak megfogalmazva, hogy szakértőként vagy szakemberként, én bankban dolgoztam 3 évet, és úgy nem értem, hogy melyik szerződésnek mi a pontos hatása.
5: De akkor nem írom alá, ha nem értem.
3: Persze, csak nagyon sokszor jó, hát én nem is írom alá, csak így. Próbálok, én is találkozok ilyen ügyfelekkel, akiknek hasonló problémájuk van, vagy hasonló problémával fordulnak hozzá, mint ügyvédhez, és egyszerűen tényleg ezek a szerződések úgy vannak megkonstruálva, hogy nem is lehet, szóval egyszerűen az, hogy a módaszerkesztés szabályainak nem felelem, az egy dolog, de másik, hogy úgy vannak megszerkesztve, hogy értelmezhetetlenek, vagy pedig ugyanaz a mondat, vagy ugyanaz a bekezdés, az háromféleképpen értelmezhető.
4: Hogy hivatkozik az üzletszabályzatra,
3: vagy üzletszabályzatra,
4: egy másik mellékletre, vagy valami
3: igen,
4: más.
3: Igen.
4: Tehát valóban nagyon jól képzett kollégák nagyon komoly jogászi teljesítménnyel szerkesztették ezeket a szerződéseket, amelyeken gyakorlatilag nem még
3: nem lehet fogást találni. Igen.
4: Egy szempontból legalábbis. Tehát ha az ember, tényleg is itt az előző riportitólog ismét, ha az ember, és mondjuk a bíró, egy jogpozitivista szempont alapján döntél az elékerülő ügyet, akkor esélye nincs az adósnak. Abban az esetben, hogyha a társadalmi kontextusában próbálná meg ezt megtenni, akkor mindjárt más volna a helyzet, és nem is kéne olyan rettenetesen messze menni, tehát igazából a polgári jog alapelvei, a szerdőfelek egyen jogosságának az elve alapján is el lehetne dönteni ügyeket, de sajnos nem jellemző a most manapság a bíráskodása az, hogy ne pozitivista módon közelítenének meg. Tehát visszatérve a kérdésre, nagyon nehéz egy olyan társadalmi helyzetből kilábalni, ahol is minden az alulfinanszírozottság jellemez. Gondoljunk bele, a 90-es években ugye volt valamiféle politikai váltás, de egy csomó dolog nem került helyére. Tehát az emberek a munkaerő újratermelésének a teljes költségét nem kapják meg, nem kapták meg sosem, és nem is kapják meg. Korábban azért nem kapták meg, hogy a szocializmus van, tehát az állam gondot visel a polgáraira, iskolázza őket, szociális ellátást ad neki, orvosi ellátást, stb. Utána mi történt? Nem kapták meg az emberek azt a részét a pénzüknek, ami ahhoz kellett volna, hogy lakásukhoz jussanak. Egyrészt. Másrészt nem volt bérlakás program, tehát nem épültek bérlakások. Mi történik? A kis ember, amikor reggel egy picit jobban menni, kell dübörögni mondjuk a Pannon Puma, akkor azt gondolja, hogy fel lehet venni hitelt, és akkor neki lehet lakást vásárolnia, lehet házat vennie, mert úgy tűnik, hogy végtelenített az élethelyzet, amiben benne van. Tehát nem tudja felmérni, ez egyik. Másik. Abszolút semmiféle képzése nincs a magyar lakosságnak. Nagyon mélyen alulképzett ilyen szempontból, pénzügyi tudatosság szempontjából. Tehát sokaknak fogalmuk sincs mondjuk egy hitelkártya használatában.
3: A jogtudatossággal is ugyanígy.
4: Ez tökéletesen így van, de azért ezt látni kell, hogy erre a piacra, amit egy nagyon gyenge tudatosság jellemzett, és egy óriási vágy arra, hogy felzárkózzon gyorsan a nyugathoz fogyasztásban, erre a piacra rászabadult egy olyan média, és egy úgy értem ezt most, hogy egy olyan reklám hadjárat, ami egyrészt a fogyasztásra ösztönözte. Másrészt pedig rászabadult egy olyan pénzügyi szektor, egy olyan bankszektor, amelyik a legkifinomultabb reklámeszközökkel és legkifinomultabb banki eszközökkel operált. És ez a kettő együtt, ez egyszerűen, hogy is mondjam, keresztbe verte az egész magyar társadalmat. Az a nagyon izgalmas egyébként, hogy azt a helyzetet, ami most van, ezt tulajdonképpen előre prognosztizálni lehetett. Ezelőtt nem is tudom, 3-4 vagy 5 évvel, tehát a Financial Times-a volt egy olyan figyelmeztetés, hogy nagyon komoly veszélyeket rejt a devizában való eladósodás, és nem lenne szabad ezben a kelet-európai részben ezt megengedni. És itt nagyon komoly felelőssége merül fel a Nemzeti Banknak például, és a mindenkori kormányzatoknak, mert gyakorlatilag ezt a szellemet ők engedték ki a palackból, amikor 2004 környékén. Igazából 2005, 2006, 2007 2008 volt az a kirobbanás ideje, de a 2004-es...
5: De most az új kormány ezt próbálja megfogni, nem? Tehát most a devizahiteleket gyakorlatilag megszüntették, ha jól értem.
4: Igen, az egy nagyon helyes megfontolás egyéb iránt, azonban ezzel a probléma halmazzal valamit kezdeni kell. Itt most azt jelenti, hogy durván 1.800.000 devizahitel létezik pillanatnyilag, ez most mindenféle hitel. Ebből már durván 840.000 késedelemben van, ez egy óriási szám. Tehát ez majdnem azt jelenti, hogy 50% a már késedelemben van. Most pillanatnyilag 40-60 ezer olyan devizahitellel érintett ingatlan van, ami már kilakoltatás közeli állapotban van.
3: Ez beszorozzuk mondjuk 4-jel,
4: akkor az... 4-jel be kell szorozni,
3: az
4: 250 ezer durván.
3: Egy kisvárosnyi.
4: Igen, kisvárosnyi ember, akinek ugye van nagyapja, nagyanyja, bátyja, testvére, stb. Tehát durván 1 millió ember biztos, hogy érint ez a helyzet. Most itt én behoztam néhány levelet, e-mailt, amelyet mostanában kaptam, ezekből olyan mértékű lelkesedettség süt, hogy az emberhez segítségét fordulnak, és hát nem igen tudok mit mondani. Tehát eddig azt tudtam tenni, és azt tettük néhány kollégámmal együtt, hogy akkor hozzánk fordultak olyan emberek, akik tényleg az elvezés előtt voltak néhány perccel, akkor nyitottunk egy pert a bankra, mondjuk opciószerződések esetén. A szerencsétlen hölgy észreveszi, hogy már nincs lakása, kap egy tulajdonlap másolatot, határozatot a földhivatalból, hogy hát az opciószerződés alapján valaki másé a lakás, és akkor el lehet onnan menni, kap egy ilyen felszólítást, bepereltük, perfeljegyzés, és így sikerül időt húzni.
3: Hát ez csak arra tudom, még az alapproblémát nem oldja meg.
4: Hát nem oldja meg, ugye abban voltunk, hogy az új kormányzatnak nyilvánvalóan észlelnie kell ezt a társadalmi katasztrófával fenyegető helyzetet, és lépnie kell ebben az ügyben. mert szükségszerű, tehát sokkal nagyobb társadalmi károk keletkeznek akkor, ha tényleg mondjuk 60 ezer családot hagyunk utcára menni, hagyjuk, hogy a kiskorúakat állami gondozásba vegyenek, ott munkanélküliek lesznek, ott öngyilkosok lesznek, ott egy csomó társadalmi mentális egyéb probléma lesz. Tehát ezt úgy vegyük, hogy ezt nem lehet megengedni, ezt a kockázatot. Egyszerűen nem lehet megengedni. És erre vannak is egyébként külföldi példák, tehát tanulmányoztuk itt a csoportunkban más államok, mint tudom, Törökország, Írország, Tájföld, Korea technikáit. Ott valóban létrejött egy olyan nemzeti alapkezelő, amely ezeket a rossz hiteleket egy nagyon nyomott áron átvette a bankoktól. Tőkepiacra vitte ezeket, és tulajdonképpen egy egyfajta eszközkezelés, egy ilyen portfólió kezeléssel. Az adósok ugye velük voltak attól kezdve a közvetlen kapcsolatban. Nyilván más szerződéses feltételekkel, tehát nem azokkal, de mondom, azok az szerződéses feltételek, amelyekkel mondjuk egy írbank szerződött az írországi adósával, azért azok messze nem összehasonlíthatók a magyar bank, magyarországi bank és a magyar adós között megkötött szerződéssel. Mert az mondjuk elképzelhetetlen lett volna ott Írországban, hogy teszem azt, 12 féle költségelem merüljön fel egy szerződés teljesítése során.
5: És ez mit jelent, hogy a PSZÁF nem teszi a dolgát gyakorlatilag? Tehát ez nem ezért van hatósági felügyelet alatt?
3: Tehát a törvényhozás is szerintem lelassult meg, elavult.
5: Miért vannak a bankok ennyire szabad rablásba, vagy ki? Tehát hogy jutott el ez idáig?
4: Ez úgy jutott el idáig, ahogy a magyar kiskereskedelem gyakorlatilag a külföldi kézre jutott, gyakorlatilag ahogy a multikat beengedték.
5: Tehát azt mondott, hogy az államnak ez sokkal szigorúbban kéne szabályozni. A bank nyilván a saját érdekét nézi, plusz azt, hogy milyen szabályok korlátozzák az ő profit maximalizáló stratégiáját. Tehát akkor, amit hiányzik, az a hatósági szabályozás, nem?
4: Igen, egy tudatosság hiányzott egészen pontosan. Tehát az a fajta tudatos szemlélet, ami...
5: De tudatos szemlélet az, hogy nem veszem fel a szar feltételekkel a hitelt.
4: De nincs más választása.
5: Na de akkor, tehát kinek kéne azt kikényszeríteni, hogy legyenek korrekt feltétellel is hitelet?
4: Ugye tézisszerűen a piacnak kellene kikényszerítenie, de hát mitől ígérne, mitől vállalna rosszabb kondíciókat bár egy kénytelt, amikor ilyen forráshiány van? Egészen biztos, hogy nem fogja ezt megtenni. Tehát nyilvánvaló, hogy mindegyik pénzintézet nagyjából hasonló paraméterekkel igyekezett szerződni. Azokkal a biztosítékokkal, amelyekkel a többiek is éltek. Tehát
5: magyarul nem versenyeznek egymással?
4: Nincs. Gyakorlatilag kartelszerű működés van a magyar bankpiacon. Az a gond, hogy nem veszi fáradtságot sem az állam, sem a PSAF arra. És hát valószínűleg a PSAF egy szűk, szintén pozitívista megközelítés alapján csak konkrétan és csak az állam és a pénzügyek, az állam és a bankrendszer kapcsolata viszonylatában figyelte a pénzintézetnek a működését. És nem voltak olyan jelzések, ami ennek az egésznek a társadalmi kontextusát, meg az egésznek a gazdasági kontextusát figyelembe vette volna, vagy akarta volna venni.
3: Szerintem tartsunk 2 perc szünetet, mert nagyon meleg van itt a stúdióban, egy kicsit kiszerdőztetünk, addig meg bekapcsoljuk a ventilátort.

0: ezt a hitelválságot. Másrészt szerettük volna a társadalom tudatosodását is ezzel elősegíteni. Rá harmadrészt szerettünk volna egy, vagyis mondjam, olyan társadalmi szerződés alapjait lerakni, alapelveit megfogalmazni, amelyek a jövőre nézve határoznak meg, olyan elveket, olyan megoldási módokat, amelyek viszont a bankokkal szemben volnának érvényesíthetőek. Tehát nem egy ilyen számon nem kérhető etikai kódex szintű dologban gondolkodtunk, hanem igenis a törvényi szabályzat szerettük volna úgy előkészíteni a parlament számára, hogy ott a civilek kívánsága jelenjen meg. Tehát létrehoztuk ezt a hitelkerekasztalt, megkérdettük, elküldtük több irányba is, megkapták a szakszervezetek, kamarák, érdekvédelmi szervezetek, pénzintézetek, bankszövetség megkapta például, PSA megkapta. Totális érdektelenség volt az állami szervezetek részéről, a bankszövetséget úgy szintén nem érdekelte a dolog, amit különösebben nem sodálok. Néhány társadalmi szervezet jelentkezett, egyesületek, érdekképviseleti szervezetek, és ezekkel folytatódik még most is a munka egyébként. Éppen most csütörtökön lesz a következő ülésünk, ahol is próbálunk megoldásokat találni.
1: Ha jól értem, az állam az most úgy képzeli el a dolgot, hogy hát igaz, hogy a bankok azok iszonyú nyereségesek, de akkor szedjük be egy ilyen banki különadó formájába, fölözzük le a nyerességüket, és akkor majd mi, mármint az állam, segítünk valamilyen formában a rászorultakon.
2: Hát segítenének.
1: Tehát nem azt az utat követik, hogy szorítsuk rá bankokat a etikusabb hitelezésre.
2: Na hát én nem így olvasom, elnézést, csak így ez a jogszabály, vagy ez a bankadó itt abszolút nincs deklarálva, hogy ezt arra fogják majd fordítani. Ez egy bevételként egy államháztartási hiányt, vagy igazából egyéb ilyen juttatásokat próbálnak majd ebből szerintem jutalmazásokat vagy megoldani, de nem volt ez deklarált cél, hogy itt a bedőlt devizahiteleseket meg hasonlóan.
0: Hát van ilyen deklarált cél egyébként a közített 29 pontban is, az egyik az erről szó.
2: Csak nincs összekötve a kettő.
0: De a kettő az valóban nincs összekötve. Szóval itt az egyesületünk kidolgozott egy úgynevezett 13 pontot, ez a PSLF 13 pontja hitelválság megoldására, ezt most így hívjuk. Ezek gondolom őszintén kínunkban csináltuk, időzavarban, időhiányban láttuk, hogy feláll az új kormány, és próbáltunk valamiféle befolyást gyakorolni a történésekre. Tehát mi mégis csak egy éve kínultunk már ezzel a kérdéskörrel, tehát nagyjából látjuk azokat a buktatókat, amelyek léteznek. Az teljesen egyértelmű számunkra, hogy nem ez a bankrendszer fogja megoldani azokat a problémákat, amelyeket ő robbantott ki. Tehát az csak egy olyan szintű megoldás lesz, amit ők produkálnak, amilyen mondjuk a banki magatartási kódex volt. Úgyhogy ennél valamivel sikeresebb problémamegoldást szeretnénk. Úgyhogy mi megpróbáltuk ezeket a pontokat úgy megfogalmazni, hogy ezek egyrészt időrendben is, egy fontossági sorrendben is egyfajta útmutatót jelentsenek abban az irányban, hogy hogyan is lehetne ezeket a problémákat, ezeket a most tetőző problémákat megoldani. Az első pontunk, ha van egy lehetőség, akkor ezeket beolvasnám.
2: Persze, természetesen hívtunk meg téged, hogy ismertesd ezt a...
0: Az első pont az a kilakoltatási moratórium elrendelése a végrehajtási eljárásokban is. Ez azért nagyon fontos, mert most ugye úgy tudja mindenki, hogy kilakoltatási moratórium van ismét. Azonban ez csak azt jelenti, hogy ez a bizonyos kormányrendelet, ami a úgynevezett közvetlen szlengként így emlegetik, közvetlen banki végrehajtást szabályozza, tehát azt nem lehet most pillanatnyilag érvényesíteni. Magyarán arra nincs lehetőség, hogy a bankok közvetlenül áverezőházakon keresztül értékesítsenek ilyen ingatlanokat, ilyen bedőlt hiteles ingatlanokat. De ez egy nagyon kis szegmens, egy jelentős, de nem...
1: Egy kis műszaki probléma van a stúdióban, bedőlt az ablak.
2: Igen, időben elkaptam.
0: Remélem a bedőlő hitelesek esetében hasonló reflexekkel fogunk tudni működni össztársadalmi szinten.
2: Most itt aztán ilyen veszélyben voltam, most döbbentem rá, hogyha az ablaknak üveg kapja a kezemet akkor.
1: Na jó, térjünk vissza szerintem a
0: devizahitelesek. Most tehát a lényeg az, hogy a kilakoltatási moratórium az valamennyi olyan esetre kell, hogy vonatkozzon, aminek kapcsán elveszítheti valaki a lakását. És ez pillanatnyilag ugye egy sima bírósági végrehajtás is. Ez a legveszélyesebb, egyébként itt a közhatalom.

0: hatalommal szemben nincs még az sem, hogy esetleg egyfajta, hogy is mondjam, ellenállás bontakozik ki, mert abban a pillanatban bűncselekmény követel az, aki ezt megakadályozza. Tehát a végrehajtási eljárásokat is mindenképpen fel kellene függeszteni egy bizonyos időre, illetve mindenképpen meg kéne akadályozni, hogy élessenek az opciós jogokkal, kikötött opciós jogokkal. Egyébként ez év februárjától már a hitel és pénzintézetekre vonatkozó jogszabály is tiltja az opciós szerződések megkötését hitelfedezeti jelleggel. A másik ilyen lényeges dolog az volna, mert ugye először, tehát a logikánk az, hogy először is be kell fagyasztani a jelenlegi állapotot. Ne lehessen az embereket kitenni az utcára egy bizonyos időszakig. Ez az egy bizonyos időszak majd ki fog derülni itt ebből a többi pontból. A következő, hogy az opciós jogok gyakorlásának a befagyasztása a lakossági hitelszerződéseknél, az előzőekből következően. A harmadik ilyen pont az adós elővásárlási jogának a kikötése arra az esetre, hogy az adós, vagy a hitelező, tehát a bank el akarná adni, értékesíteni akarná az ő követelését. És nagyon sok esetben tapasztaljuk azt, hogy és így is hirdetnek már offshore cégek befektetési lehetőséget Magyarországon, hogy 50-100-as listákban tudnak bedőlő ingatlanokat megvásárolni, követeléseket megvásárolni.
1: Ez offshore cégeken keresztül csinálják?
0: Igen. Vannak ilyen hirdetéseink, igen.
1: Uh-huh. És ez megjelen azok, hogy ne lehessen tudni, hogy ki
0: a... Hát természetesen, hogy a nyereség az megfelelően csapódjon le.
1: Igen, és rá, igen.
2: A nagyjából annyit ilyen offshore céges története volt, most nem mondom a nevét, de egy közeli kollégánkkal történt az, hogy nem is volt hitele is, csak hogy a bankok mennyire közeműködőek. Volt egy bankhitele is, de mellette volt egy parkolási tartozása is, és rossz helyre mentek át a levelek, vagy nem is kezelt annyira a postáját, mint amennyire kellett volna. Lényeg az, hogy arra döbbent rá, hogy már nincs a nevén a lakása, és a háta mögött még a bankhitel. Úgy jött rá erre az egészre, hogy egyszerűen megjelent a számláján 5 millió forint. És elkezdett utána járni, hogy mi ez. És
0: elszámoltak vele.
2: Elszámoltak vele, igen. És akkor kiderült, hogy megvették a lakását a hátam.
1: Anélkül, hogy már milyen formában...
2: Igen. És akkor így...
0: Mert ha végrehajtást indítanak ellen, akár egy 5000 forintos parkolási bírság miatt.
2: És akkor itt teljesen. És hát mondjuk ez annyiból indult, vagy annyiból végződött ez a történet pozitívan, hogy ő vissza tudta vásárolni annak az offshore cégnek a vezetőjétől a... ingatlant, úgyhogy gyakorlatilag csak egy 1 millió forintot keresett az az emberke rajta, mert tudta, hogy nem tudta volna úgy családni lakottan, így járt a legjobban. Még ez a kolléga szerintem bukott, hogy 5-6 millió forintot.
0: Hasonló esetben 8 millió forintot sikerült kipréselni az ügyfélből egy másik cégnek. Egyébként ugyanígy benne lakott, és elveszítette, és vissza kellett tőle vásárolja. Bank eladta. Tehát a bankok meg se kísérlik azt, hogy az ügyfél
2: nem felajánlják. Ez a durva benne, hogy én nekem itt van egy vállalkozói számlám X bankba, és akkor azt nem azt használom, és akkor valahogy volt rajta egy kis pénz, akkor leemelték mindig a számlavezetési díjat, lehet rajta egy pár ezer forintos tartozás, már hívtak. Szóval erre van emberük, de arra nincsen, hogyha van egy ilyen probléma, hogy végrehajtás alatt van egy ingatlan, és arra nem képesek, hogy felhívják a ügyfelet, és megvan a telefonszám.
1: Szóval nektek mi a véleményetek az ilyen radikálisabb megoldásokról, mint mondjuk a VÉSZ, van a vállalkozók érdekvédelmi szövetsége, akik egyszerűen oda mennek, és fizikailag akadályoznak meg akár egy kilakoltatást, vagy pedig mondjuk, ha nem fizetik ki az alvállalkozókat, akkor visszabontják a házat. Tehát, hogy van a polgári engedetlenségnek olyan formája, amit mondjuk egy ilyen esetben, ha törvényesen nem is, de erkölcsileg indokolhatónak láttok?
0: Én magam részéről ezt mindenképpen így látom, ugyanis amennyiben az államhatalom nem látja el, és ez a VÉSZ-nek a fő érvelése is, államhatalom nem látja el azt a feladatot, amivel a közösség, a társadalom megbízza őt, hogy védje meg az ő érdekeit és biztosítson tisztességes életfeltételeket, akkor az állampolgárnak joga van ahhoz, hogy megvédje ugyanezt, tehát hogy megvédje önmagát.
1: És hol van a határ mondjuk az önbíráskodás és a jogos
0: önvédelem
1: között
0: nagyon,
1: egy ilyen esetben?
0: Nagyon érzékeny terület. Mondjuk az ő akcióikban nem szokott erőszak előfordulni, mondjuk tárgy elleni erőszak az igen, de személy elleni erőszak nem szokott előfordulni, tehát ők erre ügyelnek.
2: Hát egyfajta birtokvédelem azért megilleti egy darabig mondjuk a bentlakót, és azért vannak ilyen jognak ilyen kisebb lehetőségei, tehát abban a pillanatban, amikor elmegy onnan, vagy nem tartózkodik otthon, és kiürítik a lakását, akkor gyakorlatilag lehet, hogy jogilag valamit még tudnak kezdeni, de a valóságban semmire sem megy vele. Szóval nem egyszer történt már olyan, hogy a bútorait kipakolták, kivitték az utcára, és ott széthorták, mire hazajött, és akkor maximum ilyen kártérítést, hogyha tudna indítani, de hát mi nincsen. Szóval itt nagyon Meg hát ez a legdurvább ebben, hogy azért ráépült erre, mint ahogy már említést is tettünk, egy ilyen bűnözői kör, aki ebből próbál profitálni. Nekem is volt egy ilyen koncepció, hogy sajnálom, hogy azt a cikket annak idején nem írtam meg, hogy gyakorlatilag ezek a lakásállomány az 2-3 nagyobb ilyen bűnözői körbe fog majd landolni, az lesz a végének az egésznek, és ugyanígy prognosztizálható volt. Hát gyakorlatilag szóval én csodálkoztam azon, hogy ügyfelek 2-300 forintos akkori értékenen, akkori valuta árfolyamon tőlesztő részletű hiteleket felvettek, csak azért, hogy mit tudom én, egy 2-szer akkora lakásba költözenek, miközben nyilvánvaló volt, hogy ezt 20 év múlva nem biztos, hogy ki tudják termelni. Mondjuk ebben van azért a fogyasztói magatartásnak, és szerintem azért egy kicsit ilyen, hogy mondják ezt, hogy szokták ezt pontosan mondani, a jobban, hogy ráhatás, érteti ráhatás azért megtörténik, vagy látható azért ezekben az ügyekben, de más az, hogy ezt szerintem már erre készültek komolyan azok, akik üzletileg ezt tudták, hogy ebben milyen nagy jövedelem van, vagy nyereség, és most csapnak is le ezekre a dolgokra, és ebben azért is látom, és azért is örülök, hogy jött a Tibor ide, hogy gyakorlatilag csak egyféleképpen lehet ezt az egészet valamilyen szinten fékezni, hogyha nagyon a nyilvánosságot ad az ember ezeknek a történeteknek.
1: Mert és az, hogy kapnak egyébként nyilvánosságot? Tehát mondjuk a Tilos Rádiónál nagyobb médiában kaptok megszólalási lehetőségeket?
0: Tavaly még néhány alkalommal egyszer egy hírtévés megnyilvánulásunk volt egy Lánchíd Rádió, volt egy ATV, nagyjából ennyi, tehát nem igazán. Most igazából azon próbálkozunk, hogy mi is megpróbálunk ilyen gerilla marketing módszerekkel majd élni. Most üzemeljük be, éppen napokban most már működik is a www.pslf.hu oldal. Tehát ott egy csomó érdekesség lehet majd bukkanni, remélem. Most még feltöltése alatt van egy pár dolog, tehát ha kicsit szegényesnek látszik a választék, akkor az elnézés, de dolgozunk rajta. Tehát ez a 13 pont is ott olvasható egyébként, és hát, várjuk is.
2: Folytasd a pontokat, mert ott valami elszakítottunk, csak hogy akkor legalább...
0: Várjuk is az észrevételeket,
1: hogy erre vonatkozva.
2: Bedőlt az ablak, igen, és majdnem a kezem bántan csalom, úgyhogy...
0: No, akkor hát a bedőlt ablak után a felmondott hitelszerződések visszaállítása, ez volna a mi másik meglátásunk. Nagyon sok esetben előfordult, hogy amikor ilyen jogi érdekvédelmi munkát végeztünk, akkor sikerült elérni a banknál azt, hogy felmondott szerződést is visszamondjon. Tehát igyekeztünk arra rávilágítani, hogy amennyiben az adós mutatja azt, hogy ő valóban képességéhez mérten törleszt, és mindent megtesz annak érdekében, a saját életéhez képest, hogy eleget tegyen az adósságszolgáltatási kötelességének, akkor legyen annyira együttműködő a bank, hogy ezt figyelembe vegye. És ne mondjon fel emiatt, ez több esetben sikerült szerencsére visszaállítani.
2: Ezt nem sértem fel, hogy a bankoknak miért érdekel azonnal fel, mert miért aminek lehet tárgyalni, hát sokkal... lehet, hogy sokkal jobban ki tudnának jönni, vagy úgy vannak vele, hogy az adós úgyis hazudik, és akkor az ilyen hozzáállás kérdése?
0: Ez bankja válogatja, egyik helyen például, és ügyfelenként is változik a gyakorlat, mert egyik ilyen pénzintézetnél például megírtam azt a levelemben, hogy az ügyfél 50 ezeret tud havonta fizetni, 140-et kellett volna fizessen, 50-et tud, mert egyik munkanélküli, a másik beteg, ez az amaz, de ennyit be tudnak vállalni, elfogadták. A másik ügyfelemnek viszont nagyjából hasonló paraméterekkel nem fogadták el, és ott még mindig vitatkozunk azon, hogy esetleg hogyan lehetne egy értelmes megoldást találni. Ott már felmondták a szerződést, ennek ellenére ott már mindenféle további lépésekkel fenyegetnek.
2: Milyen az a szerződés felmondási díj is, meg minden ezeket, és így vesz, hogy minden
1: egy van. Ilyen filozófiai szinten arról mi a véleményetek, hogy mikor ez az egész balhé kitört, akkor azért lehetett olyan publicisztikákat olvasni, hogy hát kérem szépen, kapitalizmust választottuk, a kapitalizmusnak ez a természetes velejárója, és mit nyávogunk ezzel.
0: Nem, hát, nálam volt ilyen rubrikát a kérdőjében, hogy x-eljebe a kapitalizmust akar, vagy valami mást. Én nem láttam.
1: Én sem emlékszem ilyesmire, de hogy van egy ilyen elég markáns álláspont, hogy ez a kapitalizmus ezzel jár, és akkor aki ennek ellentmond, az kommunista, vagy nem tudom.
2: Hát szerintem azért a kötelezettség azért meg lett volna az államnak, vagy szerintem mindenképpen így az államnak az őrző szerepét azt erőteljesebben ki kellett volna fejteni.
0: Hát nálunk valóban éjjeli őráram volt, tehát tényleg nem működött gyakorlatilag szinte semmi. Az a döbbenetes, hogy...
1: De az adót azért beszedi.
0: Hát azt egészen biztosan. Az a döbbenetes, hogy amikor ezeket a pontokat elmondtam egy Londonban működő, már 10-valahány éve, 15 év volt működő közgazdásznak, aki befektetési bankár. Tehát úgy benne van a City sűrűjében. Akkor ő azt mondta, hogy ezek radikális pontok. Ezek azt mondták, hogy Magyarországon ilyet meg lehet csinálni? Mármint, hogy ami ezekből kiderült számára.
1: Tehát, hogy azt mondta, hogy ezek a pontok...
0: Azt mondta, hogy ilyen nem fordulhatna elő, mondjuk
1: ezek teljesülnek.
0: Azt mondja, ez egy gyarmat. Gyakorlatilag egy gyarmat, hogy itt ilyen dolgokat meg lehet csinálni. Mert jogi szabályozás lehetővé teszi. Ugye mi történt annak idején? Ugye volt a nagy hatalmas OTP-nk, gyakorlatilag arra volt a jogi szabályozás kitalálva. És gyakorlatilag abból a kvázi hatalmi monopóliumból, abból nőtt ki a bankrendszer. Mindenki ugyanolyan kellemes helyzetbe találta magát egyszerre, mint a monopóli helyzetben lévő OTP, amikor a bankszektor valamelyes felszabadult. Néhányszor ugye sikerült lenullázni a bankrendszert, illetve feltőkésíteni. Most úgy tűnik, hogy a társadalmat kellene valamilyen formában hasonló módon feltőkésíteni. És hát erre szolgál a mi javaslat sorunk is. A következő ilyen pontunk az adósok zaklatásának a megszüntetése késedelem esetén. Olyan mérvű pszichikai terror folyik nagyon sok nagy bank gyakorlatában például.
2: Mondd példákat erre, hogy ezek úgy történnek?
0: Ezek úgy történnek, hogy naponta, többször, akár óránként, mikor fizet már? Ugye, hogy ez önnek olyan sokba fog kerülni, de olyan útszeli hangon oktatják is sokszor. Hogy képzeli ezt maga, hogy felvette ezt a pénzt, és nem akarja visszafizetni, el fogja veszíteni a lakását. Nagyon durván belemennek az emberbe, ráadásul sokszor titkos telefonon, sokszor olyan telefonon, ami a munkahelyi telefon, tehát minden rendelkezésre álló információs csatornán keresztül nyomulnak, és zaklatják az adóst. Volt egy pécsi ügyfelem, aki emiatt tényleg az öngyilkosság határán volt. Volt egy olyan ügyfelem, aki öngyilkos is lehet, csak nem járt sikerre szerencsére. Tehát nagyon-nagyon kemény.
2: Vannak olyan emberek, mondjuk ezek is van egy pszichológia, hogy ezeket így elvállalják, szóval ez ilyen kárpószerep, vagy nem tudom.
0: Hát elég érdekes, nem tudom.
1: Lehet, hogy egészséges van hitelük, tudod, és törleszteni kell, és ez az egyetlen lehetőség.
2: Igen, mondom, szerintem ez ilyen...
0: Elég érdekes, de elég sok olyan
1: hát ez a láger, igen, a láger mentalitás.
0: Igen, a kápó is a egyemek. Aztán egyik következő követelésünk, a banki követelések csak bírósági végrehajtási eljárásban legyenek behajthatóak. Tehát igenis előzze meg egy bírósági eljárás. Tehát egy per előzze meg, ahol is ezeket a szempontokat figyelembe lehet venni. Ugyanis ma is, amikor például egy ügylet lezárásáról van szó, legyen az bármilyen okból, mert csoda történt és tud fizetni az ügyfél, vagy elsikerül adni a lakását, ami nagyon ritka manapság. Abban az esetben napokon belül különböző, de milliókban eltérő számot tudnak születni a bank elszámolásában. Tehát olyan számok jönnek ki, hogy látszik rajta, hogy itt most arról van szó, hogy most mit nem szégyelnek leírni. Annyira követhetetlen az egész metódusa a kamatok és a költségek számításának, hogy ezt mindenképpen meg kell szüntetni. Erre teszünk is javaslatot majd a későbbiekben egyébként. Tehát emiatt most egyelőre semmiképpen nem tudjuk követendőnek azt a korábbi gyakorlatot, hogy ez a bizonyos közvetlen banki végrehajtás, tehát az nem elszámoló árverező házakon keresztül történő értékesítés, ez újra helyreálljon, ez egy rossz megoldás volt. A következő, itt egy vagylagos, a 7-8 az egy vagylagos pont, az egyik azt mondja, hogy a válság miatt az adósokra áthárított extra költségek és díjak jóváírása törlesztésként. Tehát amit sikerült ebben az időszakban beszedniük, éppen a devizárfolyamok megemelkedése folytán, illetve a hasonlítésszerű extra költségek bevezetése kapcsán, mert ezek bizony így történtek, azokat írják jóvá az ügyfélnek a számláján. Nekem ezzel zenbizony problémám volt, amikor erről beszéltünk az Egyesületben, mert úgy érzem, hogy nagyon nehéz volna több százezer hitelszerződésnek így nyomára bukkanni, így végigmenni rajta. Tehát én inkább azt mondanám, hogy ha megnyerte, ad vigye. Tehát most húzunk egy vonalat. Eddig ez volt. És most...
1: Ráadásul, hogy a bankokat kisegítették a válság idején, nem? Állami pénzekből.
0: Igen, hát erről azt mondják, ugye a nagykereskedelmi bank, hogy őket, nem őket, az anyukájuk segítette meg.
2: Azonban... Telefon.
0: Halló.
3: Halló, sziasztok. Kádár György vagyok.
2: Szia.
3: Hozzászólhatok?
2: Természetesen.
3: Szóval én azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek a banknak az a pénze, amit hitelbe kihelyez, az honnan van? Az a saját pénze?
2: Nem, az ügyfelek pénze, akik behelyezik.
3: Igen, a betétesek pénze. Tehát amikor ő azért aggódik, én nem akarom persze őket, hogy mondjam, morálisan védeni, csak a józanész nevében mondom, hogy amikor ő azon aggódik, hogy azt a hitelt valaki nem fizeti vissza, akkor lehet, hogy azért aggódik, hogy az én betétemet vissza tudja fizetni. Ugye, mert én nem tudok nem tudom, ugye kivette föl hitelbe azt a pénzt, amit én oda elhelyeztem. De hogyha az az illető nem fizeti vissza, akkor a bank nem tudja nekem sem a kamatot, sem a tőkét visszafizetni.
0: Bocsáss
3: meg, ez rohadtul nem egyszerű dolog.
0: Csak hadd kérdezzek rá, te akkor komolyabb összegű svájci frank betéteket helyeztél el kereskedelmi bankokban? Mert ne feledd el, ezek svájci frankok,
3: az öntől svájci frankok. De
1: devizahitelekről beszélünk.
3: Jó, és az honnan van?
0: Azok a külföldi anyabankoktól származnak.
3: Hát, igen, annak honnan van ez a pénze?
0: Feltételezem, hogy a nemzetközi pénzpiacokról vette fel.
3: Hogy honnan?
0: Nemzetközi pénzpiacokról vehette fel.
3: Az a pénz honnan van? Tehát a megtakarítások honnan vannak? Hát csak is a magánemberek meg a vállalatok megtakarításaiból. Sehol nincs egy pénzgyár.
0: De éppen, hogy van egy pénzgyár, azt úgy hívják, hogy világgazdaság, illetve világpénzügyi rendszer. A világpénzügyi rendszerében durván 95% az a pénz, aminek semmi köze a valós élethez. Magyarán nem szolgáltatás, nem
3: jó,
0: munka.
3: Ez jó, igen.
0: Ez így van? És ezek a pénzek valahol
3: landolnak? Igen, vagy nem így van, ez nagyon jól hangzik. Pont a Tilos Rádióban táfolták meg ezt egyébként közgazdász hallgatók. Valamikor, nem tudom, valamilyen péntek este, hogy milyen műsorban, de nem érdekes. Ez vagy így van, vagy nem úgy van. De ettől függetlenül az a betétesek pénze. De legalábbis lehet, hogy egy részben igen, mindenféle virtuális pénz, de ettől függetlenül vannak betétek. Ezt ugye nem tagadjátok
0: ki.
3: Tehát én azt mondom, hogy akkor a hitel, amikor véditek azokat, akik nem fizetik vissza a hitelt, akkor azért azokat sem ártana védeni, akiknek esetleg ez pénzébe lehet. Tehát aki ezt bánhatja, hogy az illető nem fizeti vissza.
0: Itt most nem csak egy befektetési kérdés.
3: Ez az egyik dolog, a másik, hát jó, ma erről beszéltetek, mert itt a nem fizető hiteleseket akarjátok védeni.
0: Igen, hogy ne kerüljenek utcára.
3: Ez rendben van. Én hogy ne kerüljenek utcára, de ugyanakkor az se lenne jó, annak az embernek elveszne a pénze, aki betette a bankba.
0: De ez a kettő nem egy zárt végű játszma, tehát nem egyik veszít, másik nyer. Nem erről beszélünk, arról beszélünk, hogy itt az államnak a saját hatalmi eszközeivel kellene olyan módszereket, olyan jogi környezetet teremteni, ami a bankokat rákényszeríti arra, hogy átgondolják a saját tevékenységüket, hogy lemondjanak az extra profitjuk jelentős részéről. Nem tudom, mennyire tudod, de a magyarországi bankrendszer nyereségessége többszöröse az európai átlagnak.
3: Én ennek csak örülni tudok, megmondom őszintén, és legyen minden szektor nyereséges, és akkor mindenkinek jó lesz. Csak azt akarom mondani még, amikor azt mondtad, hogy, vagy nem tudom, ki mondta, hogy megörökölték azt a hatósági, vagy nem tudom milyen helyzetet, amiben az OTP volt. Hát ez baromira nem így volt a 90-es évek elején. Egy magán bankban dolgoztam a 90-es évek elején, és ez iszonyú probléma volt, ez a behajtás. Tehát lehet, hogy most a ló túlsó oldalán van a jogi szabályozás, ezt én nem tudom. És most fordítva van, tehát hogy a kis ember van kiszolgáltatva a banknak, de akkoriban az szinte lehetetlen volt behajtani több százezres és több mint egy hónapos szintes hátralékokat.
1: Akkoriban még nem is voltak kilakoltatások, ha jól emlékszem. Tehát
3: én nem akarom, hogy bárki is fedél nélkül maradjon, nem erről szó.
1: És nem volt ennyi hajléktalan se, tehát ha kimész az utcára, már rutinszerűen lépkedünk át rajta.
3: Nem fog működni az a világ, ahol a gazdagoktól elveszük a pénzt, hogy odaadjuk a szegényeknek, mert ez biztos, hogy
1: csőszöz vezet. Most sarkít azt, de senki nem mondta, hogy ezt szeretnénk, hogy...
3: Jó, csak én csak azt hallottam, hogy ezeket a nem fizető adósokat kell védeni, és nem hallottam, hogy védeni kellene egyrészt magát a bankrendszert is, hogy egyáltalán működjön az ország, másodszor pedig a betéteseket, akik nem feltétlenül gazdag emberek, és előfordulhat, hogy az a hiteles, vagy az a hitelből az az adós valahogyan átjátszotta a vagyonát a fene tudja kinek, és valójában vagyonosabb, mint az, aki elhelyezett pár százezer forintot.
1: És inkább hagyja magát kilakoltatni gyerekekkel. Inkább hagyja magát kilakoltatni, mert annyira megvezette a bankot.
3: Nem mondod, hogy nincsenek ilyenek.
2: De hogyha hallottad volna...
1: Biztos van, csak nem erről beszéltünk.
4: Most azért egy kicsit
3: nem úgy visz fel a...
4: Szia! Kicsit úgy ült el fel a lóra, hogy aki fölvett hitelt, az mind csalni vette föl. Viszont Tibor a műsor elején azzal kezdte el az egész történetet, hogy a bankok olyan szerződést kötnek, amelyekkel ki tudják semmizni a hitelezőket a legkisebb anyagi katasztrófa és probléma alapján. És nem azt mondtuk, hogy most itt a gazdagoktól vegyük el a pénzt a szegényeknek, hanem én sokkal inkább úgy értelmeztem, amit ő mondott, hogy a gazdagok ne tudják elvenni a tőlük szegényebbeknek a pénzét.
0: Ezzel teljesen ennyit tudok érteni. Folytatnám is a gondolatsort. A következő pont, amit javasolunk, az a devizételek átváltása forintra. Ez lehet, hogy furcsán fog hangzani első pillantásra, azonban éppen a rohanó árfolyamok és az árfolyam kockázat felbecsülhetetlensége miatt szerintünk óriási jelentősége van annak, hogy az átváltás megtörténjen. Erre több megoldást is kidolgoztak már általunk ismert körök. Ezek a kidolgozott megoldások működőképesek lehetnek. Mi egyébként azt javasolnánk éppen a tekintettel azokra a hatalmas nyereségekre, amelyeket az elmúlt években sikerült itt realizálni, hogy ez az átváltás.
1: És ezért akkor még a telefonálóhoz visszatérve ezt tegyük tisztába, de ezeket az extra profitokat nem a betétesek zsebelik be.
0: Ezt a tulajdonosok zsebelik be, tehát mondjuk az Osztrák Raiffeisen, vagy a Volksbank, vagy a stb. Tehát olyan rendesen nem kellene védeni az ő érdekeiket, de hát is megtehetjük, ugyanúgy, mint ahogy megtehetjük azt is, hogy a multinacionális élelmiszerkereskedelmi láncokat favorizáljuk, és nem úgy járunk el mondjuk, mint például a Dél-Koreában, ahol csak akkor rúghat labdába egy ilyen cég, mondjuk egy Tesco, hogyha ott közös tulajdonú céget alapít, és döntően koreai árut vásárol.
3: Igen. Hello, de hogy akarjátok ti átváltani forintra? A jelenlegi árfolyam, hogy kb. 40%-ot buktáznak egyből a...
0: Nem, itt arról van szó, hogy a szerződéskötéskor szemben állt egymással két csapat. Az egyik csapat volt a banki csapat, ahol egy csomó jól felkészült közgazdász és banki szakember ült, kockázatelemzők egyébként általában, komoly közgazdasági háttérrel, és ült a kis ember, aki azt mondta, hogy a János bácsi vagy Juli néni, hogy akkor föl akarja venni ezt a kis pénzecskét, mert neki ez kell a tetőjavításhoz.
3: Hát de jó, nem is büntetni akarod utólag a bankokat, tényleg mindenki abban volt érdekelve banki oldalon, még a jutalék is arra ment, hogy minél inkább értékeljék fel az ingatlan, hogy minél több pénzt lehessen kihelyezni.
0: Igen, ez tehát én úgy
3: gondolom, hogy... Ez volt a buborék, ez volt Amerikában,
0: így van. Professzionális oldalon viszont a bankok itt egy nagyon komoly kockázatot vállaltak be, mármint tényleges kockázatot, és ennek a szerződése, ez viszont nem látszik a szerződésben. Tehát gyakorlatilag csak és kizárólag az adósokra ruházták át ezeket a kockázatokat. Úgy véljük, éppen emiatt, hogy itt a bankoknak kell
3: minden. Igen, de sajnos ezeket azok az emberek aláírták, mert mindenkinek csak az lebegett a szem előtt, hogy kapok 5 vagy 10 millió forintot, tök mindegy, ingatlan fedezet mellett, és csak ide a pénz, és a legjobb, legtudatlanabb is felnyalta, így akkor ott azért nem volt probléma.
4: És, igen. A bank,
3: és persze, hogy a bank azért... be volt biztosítva, de mondjuk te is valószínűleg úgy adnánk kölcsön a saját pénzedből valakinek, hogy tudd azt, hogy azt visszakapod.
4: És a bank...
3: Nem, hogy nem úszik el. Jó, mondjuk a banknak még meg volt az opciója, hogy azért ment az államhoz kuncsorogni, amikor itt bedőlt a kártyavár.
0: De nézd itt,
3: akkor, hogyha már ezt nézzük, hogy bankkonszolidáció, akkor még direkt érdeke is a banknak, hogy minél több pénzt kihelyezzen, akkor aztán már minél nagyobb hiány legyen, mert azt úgyis betömi az állam, amit aztán ilyen nagy közösből fizetünk mi.
4: És igen,
3: de így nem tudom, hogy az átváltás az hogy lenne erre megoldás, hogy mi a kötési árfolyamon? Vagy hogy gondoltátok?
2: Gyorsan tudod, hogy közel, mert adásidőnek nem sokára vége lesz.
0: Mi a kötési árfolyamon?
2: Semmi, csak 6 órakor van, nem téged akarunk itt elküldeni, csak...
3: Hello.
0: No, hát elnézést, hogy nem tudok szabatosabban fogalmazni, nem vagyok közgazdász.
1: De válaszolj, milyen árfolyamon váltanátok?
0: A szerződés kötéskor ugye a bank szakemberei megbecsültek egy bizonyos kockázatot, ország kockázatot, megbecsülték az adósnak a kockázatot, nem becsülték meg, az elég baj, mert akkor nem úgy jártak el, hogy tőlük az elvárható lett volna. Tehát ők voltak a szakemberek, nekik van ebben nagyobb felelősségük, úgy érzem. Emiatt mi azt javasoljuk, hogy igenis a szerződéskötéskori árfolyamon ugyanis eddig ők már gyakorlatilag a kamatokon és az összes egyéb költségeken keresztül akkora pénzeket kerestek az egyes hitelszerződéseken, hogy ez bőven kompenzálja őket az időveszteségét, amit most az átváltással nyernének, vagy realizálnának. Tehát ez ennek az egésznek a lényege. De itt mondom, voltak már olyan javaslatok is, amelyek mondjuk ugye az történik, hogy a anyabank ide nyomja a pénzt a leánybankjának, leánybank beteszi egy banki alapkamat 20,5%-ra az államkötvénybe, és itt ketyeg szépen a mi pénzünkből. Gyakorlatilag ez egy folyamatos pénzszív, hogy ez a két hetes lekötésekre.
1: Most kezd érdekes lennem is.
5: Halló.
6: Halló, szervusztok, én Kispáta vagyok, és egy olyan kérdésem, hogy csak most állok egy hitelfelvétel előtt, és így gyakorlatilag teljesen elvetítek a kezdenet ez az egy óra alatt.
0: Ennek örülök.
6: De hát mindenképp szükségem lenne rá, és van valami olyan időzavonyom, ahol be lehet menni, és legalább elbeszélgetni, föltenni a kérdéseimet, vagy ahol még jobban le tudtok beszélni róla, vagy föl tudjátok hívni a...
2: Hát az egyesületet keres meg,
0: szerintem. Egyik lehetőség minket megkeresel, a PSLF-et, van a www.pslf.hu honlap, ott azon keresztül is el tudsz érni minket, ott tudsz olvasói levelet küldeni, és azt megválaszoljuk. Elmehetsz a PSIF-hez is egyébként, a testvérszervezetünkhöz, ahol bizonyára szeretettel ki fognak oktatni téged. Én nem azt mondom, hogy ne vegyél fel hitelt, de nagyon alaposan át kell gondolnod, hogy mire is teszed ezt, milyen hogy is mondjam, élethelyzetben vagy, mennyire várható, hogy ezt fenn is tudod tartani. Miért is van neked szükséged erre a hitelre, szükséged van egyáltalán erre a hitelre, tehát fogyasztási célú dologról van szó, vagy pedig a létfeltételedet kell megteremtened. Tehát egy csomó dologról, csomó dolgot át kell gondolni, erről el tudunk beszélgetni, érdekel.
6: Jó, nem mondtam is, de már is nézem, hogy ez PSLF,
0: igen? Igen, PSLF.
6: Oké, köszönöm szépen.
1: Köszönjük, és azt hiszem, hogy a műsoridőnk le is járt, pedig pont a végén kezdett ez izgalmassá válni.
2: De ezt a végszót, ezt mindenki fogadja meg, szerintem, amit...
1: Meg ez egy olyan téma, amire érdemes visszatérni, mert ez egy nagyon kemény
4: téma. Ezt akartam javaslani, hogy egy későbbi időpontban.
0: Még van 5 pontunk, akit érdekel, olvassa el a honlapon.
2: Vagy pedig majd egy pár hét múlva akkor újra találkozunk, és akkor elmondjuk. Lehet, hogy valami változik majd a jogalkotás.
0: Nagyon bízom benne.
2: Van is, és talán eldönti a kormány is, hogy mit akar ezzel talán a csőtömeggel, meg problématömeggel.
0: Annyit hadd mondjak még, hogy itt valóban nagyon könnyen szembe lehet állítani emberi csoportokat, társadalmi csoportokat egymással. Ez egy nagyon jó kezelhető megoldás, általában működni szokott, hogy te hiteles vagy, én betétes vagyok, akkor most ki kire fújt. Nem erről van szó, itt arról van szó, hogy egy emberi élethelyzetet kell orvosolni, nem szabad egy társadalmi katasztrófának bekövetkezni, ezt mindenkinek tudomásul kell vennie. Ha bekövetkezik, az sokkal többbe fog kerülni a betétesnek is, majd észre fogja venni. Ezt kéne elkerülni.
2: Na, köszönjük szépen, és köszönjük a hallgatóknak is, hogy hallgattak bennünket. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Hello.

0: Mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró.

0: A haditengerészeti szerződés. BRB Walking. Kedves Watson, minden bizonnyal emlékszik még Phelpsre, az Abby Hallra, aki akkor járt ötödikbe, amikor maga harmadikba. Lehet, hogy még azt is tudja, hogy a nagybátyám jóvoltából kitűnő állást kaptam a külügyminisztériumban. Becsültek és tiszteltek, de most egy rettenetes szerencsétlenség véget vethet szépen ívelő pályámnak. Nincs értelme, hogy megírjam a szörnyű esemény részleteit. Ha eleget tesz a kérésemnek, úgy is elmondhatom személyesen. 9 hétig ideglázban feküdtem, és még most is nagyon gyenge vagyok. Nem tudná-e elhozni hozzám a barátját, Mr. Holmes-t? Szívesen meghallgatnám, mi a véleménye az ügyről, bár az illetékesek azt mondják, hogy nincs mit tenni. Kérem, próbálja meg ide csábítani, mégpedig minél hamarabb. Rettenetes feszültségben élek. Minden perc egy örökké valóságnak látszik. Mondja meg neki, hogy nagyra becsülöm a képességeit, és csak azért nem fordultam hozzá hamarabb, mert a végzetes csapás óta szinte még nem is tértem magamhoz. Most újra tisztább a fejem, de el sem merem hinni, annyira félek a visszaeséstől. Olyan gyenge vagyok, hogy tolba mondom ezt a levelet is, mint az írásból láthatja. Kérem, próbálja meg magával hozni. Hajdani iskolatársa, Percy Phelps. Volt ebben a levélben valami, ami szíven ütött. A szánalomra méltó esedezés, hogy Holmes-t vigyem magammal. Annyira meghatottam, hogy egyedül is megpróbáltam volna mindent, bármilyen nehéznek ígérkezett is az ügy, de tudtam, hogy Holmes örömmel segít, olyan szívesen ad tanácsot, amilyen szívesen fogadják. Egy órával a reggeli után ott voltam ismét a jól ismert Baker Street-i szobában. Holmes a kis asztalnál ült házi kabátban, valami vegytani kísérletet végzett.
1: Miről van szó?
0: Átadtam neki a levelet. Nagy figyelemmel olvasta.
1: Nem sokat tudunk meg belőle.
0: Jegyezte meg és visszaadta. Szinte semmit.
1: De a kézírás érdekes.
0: Nem ő maga írta.
1: Tudom, egy nő írta.
0: Nem, biztosan férfi írta, kiáltottam.
1: Női írás. Méghozzá erős akaratú nő írása. Tudja, a nyomozás kezdetén az is számít, hogy megtudtuk, hogy a barátja szerencséjére vagy szerencsétlenségére egy kivételes jellemű nővel van közeli kapcsolatban. Már is érdekel ez az ügy. Ha maga is útra kész, indulhatunk Walkingba. Megnézzük a bajba keveredett diplomatát és a hölgyet, akinek a leveleit tolba mondja.
0: Kedvezett nekünk a szerencse, még elértük a legközelebbi vonatot a Waterloo pályaudvaron, és egy óra múlva már Walking hangás rétjein és fenyőfái közt sétáltunk. Biarbré egy nagy parkban álló ház volt, alig néhány percre az állomástól. Beküldtük a névjegyünket, bevezettek minket egy szépen berendezett fogadószobába. Néhány perc múlva egy köpcös ember lépett be, és nagyon szívélyesen üdvözölt. Közelebb lehetett a 40-hez, mint a 30-hoz, de piros posgás képe. Fürge szeme láttán inkább valamiféle kövérkés és haszontalan iskolás fiúnak tartotta az ember, mint férfinak. Örülök, hogy eljöttek, mondta, és hevesen megrázta a kezünket. Percy hajnal óta magukat emlegeti. Szegény fickó, ez az utolsó szalmaszál. Az apja meg az anyja megkért, hogy fogadjam magukat. Neki kínszenvedés volna beszélni erről az eseményről.
1: A részleteket még nem ismerjük,
0: mondta Holmes.
1: Láttam, hogy maga nem tartozik a családhoz.
0: Új ismerősünk meglepődött, de aztán végignézett magán, és nevetni kezdett. Szóval észrevette az óraláncomon a G.H. betűket, mondta. Egy pillanatra azt hittem, hogy ez valami bűvész mutatvány. Joseph Harrison vagyok, és mivel Percy a hugomat Annie-t veszi feleségül, én mégiscsak rokonságba fogok kerülni vele. A hugom ott is van mellette a szobájában. Ő ápolta az elmúlt 2 hónapban, de talán mehetnénk is, mert Percy már nagyon türelmetlen. Átmentünk egy másik szobába, nem messze a fogadószobától. Minden zugát, minden sarkát virágot díszítették. Maga a szoba félig nappali, félig háló volt. Az ablakon beáradt a kert, a balzsamos nyári levegő illatárja, az ablak előtti heverőn pedig egy sápadt, törődött fiatalember feküdt. Egy nő üldögélt mellette, és mikor beléptünk, felállt. Elmenjek, Percy?
2: kérdezte. A férfi megfogta a kezét, hogy el ne mehessen.
3: Hogy van, Watson?
2: Üdvözölt barátságosan.
3: Meg sem ismertem ezzel a nagy bajusszal, de azt hiszem, maga sem ismerne rám egy könnyen, ha nem tévedek, ez Mr. Sherlock Holmes a maga híres barátja.
2: Gyorsan bemutattam őket egymásnak, leültünk. A köpcös férfi magunkra hagyott bennünket, de a húga ott maradt, fogta a beteg kezét. Érdekes nő volt. Alacsonyabb és erősebb a megszokottnál, a bőre gyönyörű, olajbarna, a szeme olaszosan nagy és sötét, a hajkoronája csodálatosan fekete. Mellette még sápadtabbnak, még megviseltebbnek látszott társának fehér arca.
3: Nem akarok visszaélni a türelmükkel, mondta Phelps, és felült a heverőn. Mindjárt a közepén kezdem. Szerencsés és boldog ember voltam, éppen nősülni készültem, amikor ez a váratlan és végzetes balszerencse tönkretette az életemet. Mikor a nagybátyám a jelenlegi kormányban külügyminiszter lett, több titkos munkát rám bízott, és mivel mindig sikerrel oldottam meg a feladatot, jó véleménye volt tudásomról és tapintatomról. Körülbelül 2 héttel ezelőtt, pontosan május 23-án behívott a dolgozószobájába, megdicsért, hogy jól végeztem a munkámat, és elárulta, hogy újabb bizalmas feladatot oszt ki rám.
2: Ez itt, mondta egy szürke irattekercset vett elő az asztalból, az Anglia és Olaszország közötti titkos szerződés eredeti példánya.
3: A sajtó sajnos már megneszelt valamit a dologról. Nagyon fontos, hogy semmi további ne szivárogjon ki róla. A francia vagy az orosz nagykövetség óriási összeget fizetne, ha megtudhatnám, mi van ebben az iratban. Ha nem volna elengedhetetlenül szükséges, hogy lemásoljuk, ki sem adnám a kezemből. Van íróasztal a szobájában?
2: Van, uram.
3: Fogja a szerződést és zárja el. Kiadom az utasítást, hogy maga itt maradhat, mikor a többiek elmennek, és akkor nyugodtan másolhatja, nem fogják kilesni a titkot. Ha elkészült a munkával, zárja el az eredetit, a másolatot is, és holnap reggel személyesen adja át nekem. Fogtam az írást, mindent úgy csináltam, ahogy mondta, és megvártam, hogy a többiek elmenjenek. Egy szobatársamnak, Charles Gorónak volt valami hátralékos munkája, magára hagytam, elmentem vacsorázni. Mire visszajöttem, már elment. Sietni akartam a munkámmal, tudtam, hogy Joseph, Mr. Harrison, akivel az előbb találkoztak, a városban van, és hogy a 11-es vonattal utazik haza Walkingba. Szerettem volna elérni azt a vonatot, ha lehetséges. Belenéztem a szerződésbe, és láttam, hogy a nagybátyám nem túlzott, mikor végzetesen fontosnak nyilvánította. Nem akarok a részletekről beszélni, de annyit elárulhatok, hogy Nagy-Britannia és a hármas szövetség kapcsolatait szabályozza, és csak haditengerészeti kérdésekről volt szó benne. A végén a szerződést megkötő magasrangú megbízottak aláírása. Végigfutottam az egészet, aztán nekiültem a másolásnak. Hosszú irat volt, 26 cikkel francia nyelven. Iparkodtam, ahogy csak tudtam, de 9 órára csak 9 cikkkel készültem el. Láttam, hogy a vonatomat már nem érhetem el. Szédültem, üres volt a fejem, talán a vacsora, talán az egész napi munka miatt. Egy csésze kávé talán felébresztene. A lépcsőházban a portás fülkében egész éjszaka ül egy portás. Ő szokott kávét főzni a túlórázó hivatalnokoknak a borszesz lámpáján. Csöngettem neki. Meglepetésemre egy asszony jelent meg a szobámban, egy középkorú, durva arcú, kötényes asszony. Azt mondta, hogy a portás felesége, ő szokott takarítani. Megrendeltem a kávét. Még 2 cikket lemásoltam, de álmosabb voltam, mint valaha. Felkeltem sétálni a szobában, hogy megmozgassam a lábam. A kávénak se híre, se hamva. El sem tudtam képzelni, hogy miért nem hozzák még. Kinyitottam az ajtót, kimentem a folyosóra, hogy utána nézzek. A szobámnak nincs más kijárata, csak ez a rosszul világított keskeny folyosó. Lementem a lépcsőn, és az előcsarnokban láttam, hogy a portás alszik a fülkéje mélyén, forra víz a borszeszlángon, kikifröccsen a fazékból a földre. Már nyújtottam a karom, hogy felrázzam a portást, aki rendületlenül aludt, de egyszerre csak megszólalt, a feje fölött a csengő, és ő felriadt. Mr. Phelps? Kérdezte csodálkozva. Lejöttem, hogy megnézem, mi van a kávémmal. Feltettem a vizet, de elaludtam, uram.
2: mondta, rám nézett, aztán fel a falra, a csengőre, és egyre döbbentebb képet vágott. De a maga itt van, uram, kicsengetett. Kicsengetett? Kérdeztem. Milyen csengő ez? A maga szobájának a csengője, uram. Jeges kéz szorított össze a szívemet. Valaki van a szobámban is. A féltett írás az asztalon hever. Felrohantam a lépcsőn. Végig száguldottam a folyosón. A folyosó üres volt, Mr. Holmes, és üres volt a szoba is. Minden úgy volt, ahogy hagytam. De a gondjaimra bízott irat eltűnt az asztalról. A másolat ott volt, de az eredeti eltűnt. Holmes felegyenesedett ültében, a kezét dörzsölte. Láttam, hogy nagyon kedvére való a történet.
1: És mit csinált?
2: Kérdezte. Rögtön tudtam, hogy a tolvaj az oldalkapu felőli lépcsőn jött fel, ha a másikon jön, találkozunk.
1: Biztos benne, hogy nem rejtőzködhetett egész idő alatt a szobában, vagy a maga szavai szerint is a nagyon rosszul világított folyósó?
2: Képtelenség, még egy egér sem tudnod megbújni. Nincs mi mögé elrejtőzni.
1: Köszönöm, kérem folytassa?
2: Voltál sápat arcomról látta, hogy valami baj van. Feljött velem a lépcsőn. Mind a ketten kirohantunk a folyosóra, leszaladtunk a Charles Streetre vezető lépcsőn. Az oldalkapu csukva volt, de nem volt bezárva. Feltéptük, kiugrottunk az utcára. Világosan emlékszem, hogy a közeli templom órája 3-at ütött. 3:45 volt.
1: Ez fontos,
2: mondta Holmes, és felírta a kézelőjére. Karom sötét volt az éjszaka, meleg eső szemetelt. Egy lelket sem láttunk a Charles Street-en, de a sarkon, a Whitehall-on nagy volt a forgalom. Ahogy voltunk, kalap sapka nélkül kiszaladtunk a sarokra. A túlsó sarkon állt egy rendőr. Betörés, lihegtem. Egy nagyértékű iratot loptak el a külügyminisztériumból. Nem látott valakit erre?
4: 15 óta vagyok itt, uram, mondta a rendőr. Azóta egy valaki járt erre, egy kockás kendőbe burkolózó magas idős asszony.
2: Az az én feleségem, mondta a portás. Más nem járt erre?
4: Más nem.
2: Akkor a másik úton ment a tolvaj, kiabálta a portás, és megrángatta a kabátom ujját. Nem tetszett nekem a dolog, és gyanakodni kezdtem, hogy mindenáron el akar távolítani innen. Merre ment az az asszony? Kérdeztem.
4: Nem tudom, uram, láttam, hogy erre jön, de nem volt okom rá, hogy szemmel tartsam, sietett.
2: Mennyi ideje látta?
4: Néhány perce.
2: 5 percen belül?
4: Nem lehetett több, mint 5 perce.
2: Csak az idejét vesztegeti, uram, pedig minden perc számít, kiabált a portás. Szavamra mondom, hogy a feleségemnek semmi köze az egészhez. Jöjjön az utca másik végére, ha nem jön, megyek egyedül.
5: És már futott volna az ellenkező irányba. Utána kaptam, elcsíptem a kabátját.
2: Hol lakik? Kérdeztem. Brixtonban, Ivy Street 16, felelte. Higgyel, hamis nyomot követ, Mr. Phelps. Jöjjön az utca másik végére, hát ha megtudunk valamit.
3: Nem tehettem egyebet, megfogadtam a tanácsát. A rendőr is velünk tartott, itt is nagyon forgalmas volt az utca, sok ember járt kelt erre, de mindenki sietett, hogy behúzódjon valahova az eső elől. Senki sem átcsörgött az utcán, senki sem tudott felvilágosítással szolgálni. Visszamentünk a minisztériumba, átkutattuk a lépcsőházat és a folyosót, de hiába. A szobába vezető folyosót vajszínű linoleum borítja, nagyon jól látszanak rajta a lábnyomok. Gondosan megvizsgáltuk, de nem láttunk rajta idegen nyomot. A csengő zsinór éppen az asztalon fölött lóg. Aki csengetett, annak oda kellett jönnie az asztalomhoz, és miért csenget az ilyen bűnöző? Megoldhatatlan rejtély.
1: Az eset valóban szokatlan, és ezek után mit tett? Körülnézett a szobában, gondolom, hogy nem fedezi-e fel a betolakodó nyomait, szivar véget, ott felejtett kesztyűt, hajtűt, valami apróság?
2: Ne, semmit sem találtam.
1: Nem érzett valamilyen szagot?
2: Nem is gondoltam rá.
1: Pedig a dohányszaga nagy segítség lehet?
2: Nem dohányzom, éppen ezért gondolom megéreztem volna a dohányszagon a szobában. Semmi sem volt, ami útba igazítható volna. Ekkora már a Scotland Yard megtudta a dolgot, és egy nyomozó. Mr. Forbes meg is jelent, és nagy buzgalommal látott munkához. Elgondolhatja, mit éreztek az otthoniak, amikor látták, milyen állapotban vagyok. Szegény Annie-nek és anyámnak majd meghasadt a szíve. Nyilvánvaló volt, hogy elég sokáig fogok betegeskedni. Éppen ezért szegény Joseph-et kitették ebből a szép szobából. Ezt rendezték be nekem beteg szobának.
3: 9 hétig feküdtem itt eszméletlenül, vagy az ideglásztól tébolyodottan. Miss Harrison egész áldott nap velem volt, éjszaka pedig egy ápolónő viselte a gondomat, mert őrjöngésemben mindenre képes voltam, lassan kezdett tisztulni az agyam. De csak az utolsó 3 napban tért vissza az emlékező tehetségem. Ha a maga sem tud segíteni rajtam, elveszítem az állásom is, a becsületem is.
2: A beteget kifárasztotta a hosszú szónoklat. Visszahanyatlott a párnáira. A gondviselője egy pohárka erősítő orvosságot adott neki. Holmes szótlanul ült, a fejét hátravetette, szemét lehunta. Más talán azt hihette, hogy nem is figyel. De én tudtam, hogy ez a legteljesebb összpontosítás jele.
1: A beszámolója olyan alapos volt, hogy csak egy-két kiegészítő kérdést kell feltennem. Egy dolog minden esetre nagyon fontos. Említette-e bárkinek is, hogy milyen munkát kell elvégeznie?
3: Senkinek.
1: Mondjuk Miss Harrisonnak?
3: Nem is voltam itthon a megbízatás és a munka megkezdése közötti időben.
1: És egyetlen ismerőse sem kereste fel véletlenül?
3: Egyetlen sem.
1: Tudták az ismerősei, hogyan juthatnak be magához a minisztériumba?
3: Tudták, én magam mutattam meg nekik.
1: De ha nem szólt nekik a dologról, úgyis hiába való az érdeklődésem.
3: Nem szóltam senkinek.
1: Mit tud a portásról?
3: Semmit, csak azt, hogy kiszolgált katona.
1: Melyik ezredben szolgált?
3: Ezt véletlenül tudom, a Coldstream gárda ezredben.
1: Köszönöm.
3: Maga szerint, Mr. Holmes, van reményre, hogy megoldódik ez a rejtély?
2: Kérdezte Miss Harrison egy kicsit talán éles hangon.
1: Ó, a rejtély! Nem tagadhatom, az eset nagyon homályos és bonyolult, de megígérhetem, hogy megvizsgálom az ügyet, és tudatni fogom, ha valami figyelemre méltóra bukkanok.
3: Van valamilyen nyom, amin elindulhat?
1: 7 nyomot is találtam az elbeszélésben, de még nem nyilatkozhatom róluk, meg kell vizsgálnom őket.
3: Gyanúsít valakit?
1: Magamat gyanúsítom.
3: Tessék?
1: Hogy túl gyorsan vonom le a következtetéseimet.
3: Menjen vissza Londonba és vizsgálja meg a nyomokat.
1: Kitűnő tanács, Miss Harrison.
2: Mondta Holmes, és már is indult.
1: Azt hiszem, Watson, nem is tehetnénk okosabbat. Ne tápláljon indokolatlan reményeket, Mr. Phelps. Nagyon szövevényes ez az ügy.
3: Izgatottan várom vissza magukat,
2: mondta a diplomata.
1: Holnap is ezzel a vonattal fogok érkezni, sajnos valószínűleg kedvező hírek nélkül.
3: Isten áldja meg, hogy eljön, mondta betegünk. Valósággal újjászülettem, mert tudom, hogy mégis történik valami.
1: Szegény fiú, és nem tudom, ki tudjuk-e cibálni belőle. Mi a véleménye Miss Harrisonról?
2: Határozott.
1: Igen, de igazán derék teremtése, nem tévedek. Egy Northumberland vidéki vasiparos gyereke ő is, a bátyja is. Phelps télen járt arra, akkor jegyezte el, és most a lány lement hozzájuk, hogy megismerkedjen Phelps szüleivel. A bátyja elkísérte. Mikor a baj megtörtént, a lány Wokingban maradt, hogy ápolhassa a szerelmesét, és ez a Joseph éppen

0: Okmány véletlenül megsemmisül.
1: De nem az olyan becsületes államférfi, mint Lord Holdhurst. Másnap reggel találkoztunk is. Lementünk walkingba. Ügyfelünkre most is tegnapi áldozatos ápolónője vigyázott, és a beteg sokkal jobban volt. Föl is állt a heverőről, méghozzá könnyedén, mikor beléptünk. Izgatottan üdvözölt bennünket, és megkérdezte, van valami újság?
0: Sajnos, ahogy számítottam rá, nem hoztam semmi kedvező hírt.
1: Holmes?
0: Beszéltem Forbes-szal. Felkerestem a nagybátyját. Elindítottam a nyomozást néhány szálon. Talán mehetünk vele valamire.
1: De azért nem adta fel a reményt?
0: Szó sincs róla.
1: Áldja meg az Isten ezekért a szavakért, mondta Miss Harris.
0: Ha van bennünk türelem, ha van bennünk lelki erő, ki fog derülni az igazság.
1: Akkor mi több újságot mondhatunk magának, mint maga nekünk? Mondta Phelps, és visszaült a heverőre.
0: Reméltem, hogy történik valami.
1: Volt egy kis kalandunk az éjszaka, és könnyen baj lehetett volna belőle, mondta Phelps elkomoruló arccal, és mint a félelem villant volna meg a szemében. Tegnap volt az első nap, hogy éjszaka nem volt mellettem ápolónő. Sokkal jobban éreztem magam, úgy gondoltam, hogy meg leszek nélküle. De azért égett egy kis lámpa a szobámban, 2 óratájban. Felületes alvásomból valami kis zaj felébresztett. Olyasféle zaj volt, mintha egér rágná az ablakdeszkán. Figyeltem a hangot, és azt hittem, hogy valóban ez az oka. De egyszerre csak hangosabb lett, és éles, fémes kattanást hallottam az ablak felől. Csodálkozva ültem fel. Semmi kétségem sem volt, hogy mi okozta a zajt. A halk zörgést az, hogy valaki egy szerszámot dugott be az ablaktáblák közé, a hangos csattanást pedig az, hogy az zár nyelvét visszanyomta. Körülbelül 10 percig nem történt semmi, mintha arra várt volna a betolakodó, hogy felébredek-e a zajra. Aztán gyenge nyikorgást hallottam, mert valaki óvatosan felhúzta az ablakot. Az idegeim már nem a régiek, nem bírtam tovább. Kiugrottam az ágyból. Feltéptem a fa ablaktáblát. Egy ember kuporgott az ablakban. Nem nagyon nézhettem meg, mert egy szempillantás alatt eltűnt, valami köpenybe burkolozott, még a fél arcát is eltakarta. Csak egy dolgot láttam tisztán. Az, hogy fegyver van a kezében. Hosszú késnek néztem. Megvillant a kezében, amikor sarkon fordult, és futásnak eredt.
0: Nagyon érdekes.
1: Holmes.
0: És mit csinált utána?
1: Ha erősebb volnék, kiugrottam volna az ablakon, hogy üldözőbe vegyem. Így csak a csengő zsinórját cibáltam, meg felvertem a házat. Nem valami gyorsan, mert a csengő a konyhában szól, a cselédség pedig odafenn alszik. Kiabáltam is. Joseph meghallotta, lejött és szólt a többieknek. Joseph és a lovász. Találtak is néhány lábnyomot az ablak alatt, de az idő mostanában olyan száraz volt, hogy nem követhették a nyomokat a fűben. De az út felőli fakerítésen azt mondják, van valami sérülés, valaki átmászhatott rajta, az egyik léc le is tört. Nem szóltam semmit a helybeli rendőrségnek, mert először is a maga véleményét akartam hallani. Phelps elbeszélése elképesztő hatással volt Holmesra. Barátom felpattant a székéből, és fel alá szaladgált a szobában, nem tudott parancsolni az idegeinek. A baj ritkán jár egyedül, mondta Phelps mosolyogva, bár látni lehetett rajta, hogy az éjszakai kaland nagyon megviselte.
0: Magának jól kijutott mindenből,
1: mondta Holmes.
0: Körül tudná járni a házat velem?
1: Talán jót tenne egy kis napfény. Joseph is elkísér minket. Én is, mondta Miss Harrison.
0: Sajnos nem lehet.
1: A Holmes és a fejét rázta.
0: Kérem, hogy maradjon itt, ne mozduljon a székéből.
1: Miss Harrison elégedetlen arccal ült le. A bátyja velünk tartott, 4-esben indultunk útnak. Átmentünk a fiatal diplomata ablaka előtti gyepre. Valóban láttunk kis lábnyomokat a virágágyban, de reménytelenül elmosódottak és kuszákoltak. Holmes egy pillanatra leguggolt a nyomok mellé, de aztán megunta a vállát és felállt.
0: Ebből nem sokat olvashatunk ki. Járjuk körül a házat, gondolkozzunk, miért éppen ezt az ablakot választotta a betörő. Azt hinni az ember, hogy a fogadószoba és az ebédlő nagy ablakait ígéretesebb kiindulási pontnak tartja.
1: De oda az útról jobban be lehet látni, mondta Joseph Harrison.
0: Igen, persze.

0: De ezzel az ajtóval is kísérletezhetett volna. Milyen ajtó ez?
1: Oldalbejárat a személyzetnek és a szállítóknak. Éjszakára természetesen be van zárva.
0: Próbáltak-e máskor is betörni a házba?
1: Soha, mondta Phelps.
0: Sok ezüstneműjük van, vagy bármi, amire különösebben fájni szokott a betörők foga?
1: Semmi komoly érték. Holmes zsebrevágta a kezét, hozzá nem is illő, nem törődömséggel járta körül a házat, odaszólt Joseph Harrisonnak.
0: Hallom, hogy egy helyen a kerítést is megrongálta a betörő. Mutassa meg, kérem, hol?
1: Harrison a kerítéshez vezetett bennünket. Az egyik lécből valóban letörtek egy darabot. Egy szilánk még ott fityegett a törés helyén. Holmes leszakította, és gondosan szemügyre vette.
0: Gondolja, hogy ezt tegnap este törték le? A törés elég réginek látszik.
1: Lehet, hogy igaza van.
0: És semmi jele, hogy a túloldalon leugrott valaki. Ezzel nem megyünk sokra. Térjünk vissza a hálószobába, és beszéljük meg a dolgot. Miss Harrison, kérem, ne mozduljon el ma erről a helyről. Történjen bármi, ne hagyja el ezt a helyet. Életbevágóan fontos.
1: Megteszem, ha akarja, Mr. Holmes, mondta a lány meglepődve.
0: És ha lefekszik, zárja be ennek a szobának az ajtaját kívülről, és vigye el a kulcsot. Ígérje meg, hogy megteszi.
1: És mi lesz Percyvel?
0: Velünk jön Londonba.
1: És én maradjak itt?
0: Az ő kedvéért. Neki segít vele. Gyorsan ígérje meg.
1: A lány bólintott. Mit tegyünk, Mr. Holmes? Kérdezte Percy Phelps.
0: Utána járunk ennek a dolognak is, de ne feledkezzünk meg a fontosabbikról. Nagy segítséget jelentene számomra, ha velünk jönne Londonba.
1: Most mindjárt?
0: Amennyi idő alatt el tud készülni, mondjuk egy óra múlva.
1: Elég erősnek érzem magam, csak ugyan segíthetek vele valamit?
0: Nagyon sokat.
1: Azt akarja, hogy Londonban töltsem az éjszakát?
0: Éppen erre szerettem volna kérni.
1: Minden úgy történt, ahogy Holmes elrendezte. De Holmes még egy meglepetést tartogatott nekünk, mert amikor az állomásra értünk, felültetett minket egy vonatra, és nyugodt hangon azt mondta, hogy neki esze ágában sincs eljönni Walkingból.
0: Egy-két dolognak utána szeretnék nézni, mielőtt elmegyek innen.
1: Mondta.
0: A maga távolléte, Mr. Phelps, meg fogja könnyíteni a munkámat. Nagyon hálás lennék, Watson, ha Londonba érve nyomban a Baker Streetre vinni a barátunkat. Maradjon vele, míg haza nem érek. Reggeli idejére én is hazaérek, mert van egy vonat, amelyik reggel 8-kor van a Waterloo pályaudvaron.
1: És mi lesz a londoni nyomozással? Kérdezte Phelps panaszosan.
0: Arra holnap is ráérünk. Azt hiszem, hasznosabb munkát végezhetek most itt.
1: Mondja meg a többieknek a Biarbréban, hogy holnap este remélhetőleg hazatérek, mondta Phelps, mikor a vonat megindult.
0: Nem hiszem, hogy eljutok oda.
1: Mondta Holmes. Nem sokkal reggel 8 óra után egy kocsi állt meg a ház előtt, és barátom kászálódott ki belőle. Láttam az ablakból, hogy a bal keze be van kötve, és hogy az arca nagyon komor és sápadt. Kudarcot vallott, kiáltotta Phelps. El kellett ismernem, hogy igaznak látszik, amit mond. A megoldást valószínűleg itt kell keresnünk, Londonban. Tettem hozzá Phelps nagyot nyögött. Nem tudom, mi lesz, mondta. Mennyi mindent vártam a visszatértétől, de a keze nem volt bekötve tegnap. Mi történhetett vele? Megsebesült Holmes, kérdezte, amikor belépett.
0: Csak egy karcolás.
1: Mondta, és üdvözlésül biccentett.
0: Azt is sem magam ügyetlenségének köszönhetem. A maga ügye, Mr. Phelps, az egyik legnehezebb eset, amivel valaha foglalkoztam.
1: Féltem is tőle, hogy még maga sem tudja megoldani.
0: Rendkívül érdekes tapasztalatokat szereztem.
1: A kötés izgalmas kalandokat sejtett, mondtam. Nem árulná el, mi történt?
0: Reggeli után, kedves Watson, 30 mérföldön keresztül kitűnő szörnyi levegőt szívtam. Ne felejts el!
1: Az asztal már meg volt terítve, és éppen amikor csengetni akartam, megjelent Mrs. Hudson, behozta a kávét és a teát, néhány perc múlva pedig a letakart ételeket is. Letelepettünk az asztal mellé. Holmes farkasétvágyjal, én kíváncsian, Phelps pedig kétségbe esve.
0: Mrs. Hudson, felnőtt a pillanat nagyságához.
1: Mondta Holmes, mikor a köris csirkéről levette a fedőt.
0: Nem valami változatos a konyhája, de annyit ő is ért a reggelihez, mint a többi skótasszony. Maga mit kapott, Watson?
1: Sonkát tojással.
0: És maga mit kér, Mr. Phelps? Köris húst, tojást, vagy inkább megnézi, és úgy választ valamit?
1: Köszönöm, én semmit sem kérek, mondta Phelps.
0: Ugyan. Nézze csak meg, mit rejteget a maga előtt levő tál.
1: Köszönöm, de inkább nem ennék.
0: De arra csak megkérhetem, hogy kínáljon meg engem,
1: mondta Holmes ravaszul hunyorítva. Phelps levette a tálról a fedőt, felkiáltott. Az arca olyan fehér volt, mint a tál az asztalon. A tál közepén egy kékes-szürke, összesodort irattekercs hevert. Phelps felkapta, nézte, forgatta, aztán végig táncolt vele a szobán, a szívére szorította, örömében rikkantgatott, utána egy karosszékbe zuhant, annyira kimerült a nagy lelkendezésben, hogy konyakot kellett a szájába töltenünk, nehogy elájuljon.
0: Jól van.
1: Nyugtatgatta Holmes, megveregette a vállát.
0: Nem volt szép tőlem, hogy így ajtós túl törtem a házába, de Watson a megmondhatója, hogy sohasem tudtam ellenállni az ilyen szimpadias jelenetek csábításának.
1: Phelps megragadta a kezét, még meg is csókolta. Az Isten áldja meg magát, kiabálta. Megmentette a becsületemet.
0: Már az én becsületem is kockán forgott,
1: mondta Holmes.
0: Legalább annyira gyűlölök eredménytelenül nyomozni, mint létfontosságú szerződéseket elveszíteni.
1: Phelps a belső zsebébe gyömöszölte az értékes iratot. Nem akarom jól megérdemelt reggeliében megzavarni, de alig várom, hogy megtudjam, hol találta meg és hogyan szerezte meg a szerződést. Sherlock Holmes megitta a kávéját, neki látott a tojásos sonkának, aztán felállt, rágyújtott a pipájára, és leült a karos székébe.
0: Először azt mondom el, mit tettem, aztán azt, hogy miért.
1: Kezdte.
0: Elbúcsúztunk az állomáson, aztán a szép szöréi vidéken sétáltam egyet. Eljutottam egy csinos kis faluba, Ripleybe. Meguzsonáztam a kocsmában, előrelátóan megtöltöttem a palackomat, és zsebre tettem néhány szendvicset. Estig maradtam Ripleyben, aztán megindultam megint Woking felé. És nem sokkal napnyugta után ott voltam a Biarbré villa előtt. Vártam, míg elnéptelenedik az út, bár azt hiszem, hogy különösebben sohasem forgalmas, és átmásztam a kerítésen be a parkba.
1: Nem volt nyitva a kapu? Kérdezte Phelps.
0: De igen, csak hogy nekem furcsa szokásaim vannak. Azt a helyet választottam ki a bemászásra, ahol a három fenyő van, mert ott a legkönnyebb bejutni, és oda a legnehezebb ellátni a házból. Megbújtam a bokrok közt, egyiktől a másikhoz kúsztam, ez mentsen a drágom térdének szégyelni való állapotát. Még csak el nem értem a maga beteg szobájának ablaka alatti rododendron bokrokat. Lekuporodtam és vártam. A maga szobájában nem volt becsukva a fa ablaktábla. Láttam, hogy Miss Harrison az asztalnál ül és olvas. 10:45-kor becsukta a könyvét, bezárta az ablakot és elment. Hallottam, hogy becsukja az ajtót, és biztos voltam benne, hogy megfordítja a kulcsot a zárban.
1: A kulcsot a zárban? Visszhangozta Phelps.
0: Igen. Én kértem meg Miss Harrisont, hogy zárja be kívülről az ajtót, és vigye magával a kulcsot, ha lefekszik. Mindent úgy is tett, ahogy mondtam, és ha ő nem segít nekünk, alig ha volna most az irat a maga zsebében. Miss Harrison elment tehát, a lámpák kialudtak, és én a rododendron bokorban kuporogtam. Szép éjszaka volt, de azért csak fárasztó a virrasztás. Igaz, van benne valami olyasféle izgalom, amit a vadász érez a vízmosás mellett nagy vadra várva. De nagyon sokáig tartott. Egy toronyúra Wokingban minden negyed órát jelzett, bár néha már-már azt hittem, hogy megállt. Végre 2 óra tájt hallottam, hogy egy reteszt félrehúznak, és kulcs fordul a zárban. A személyzeti ajtó kinyílt, és egy pillanat múlva Mr. Joseph Harrison jelent meg a holdfényes éjszakában.
1: Joseph! Kiáltotta Phelps.
0: Kalap nem volt rajta, fekete köpeny terített a vállára. hogy egy szempillantás alatt el tudja takarni az arcát, ha baj van. Lábújhegyen végigment a fal tövében, egy hosszú pengéjű kés dugott be az ablaktáblák közé, és hátra nyomta a zár nyelvét. Feltolta az ablakot, aztán a fa ablaktáblák közé dugta a kést, felütötte a csappantyút és benyitott. Búvó helyemről tisztán láttam a szobát és Joseph minden mozdulatát. Meggyújtotta a kandalló párkányon levő két gyertyát és felhajtotta az ajtó közelében a szőnyeget. Lehajolt, kiemelt egy kockát a padlóból, amilyet a szerelők szoktak szabadon hagyni, hogy a gázvezeték csatlakozásaihoz hozzáférhessenek. Ez a kocka például a konyhába levezető elágazás csatlakozását borította. Ebből a rejtek helyből húzta ki az irattekercset, visszatette a padló kiemelhető darabját, megigazította a szőnyeget, eloltotta a gyertyákat, és egyenesen a karomba sétált, mert már lestem az ablak alatt. Elszántabb volt, mint hittem volna. Kétszer is földhöz kellett teremtenem Joseph Urfit, hogy elismerje a vereségét, és még így is megvágta a kezemet a késével. Gyilkos szemmel nézett rám, valóban csak egy szemmel, mert a másikra már nem látott a küzdelem végére, de aztán hajlott az okos szóra, és szépen átadta a papírokat. Futni hagytam, de ma reggel mindent megtáviratoztam Forbesnak. Ha gyorsan cselekszik, és el tudja csípni a jó madarat, rendben van. De ha a kalitka üres lesz, és én erre számítok, mire megérkezik, a kormány csak örülni fog neki. Gondolom, sem Lord Holdhurst, sem pedig Mr. Percy Phelps nem ragaszkodik hozzá, hogy az ügy akárcsak a rendőrbíróság elé kerüljön.
1: Édes Istenem, mondta ügyfelünk. 10 hétig gyötrődtem, és nem tudtam, hogy a papírok ott vannak a szobában.
0: Pedig ott voltak.
1: És a Joseph tolvaj. Sőt, még rosszabb.
0: Az ember nem is nézné ki Josephből, hogy ilyen veszélyes és bonyolult jellem. Ma hajnalban megtudtam tőle, hogy sok pénzt vesztett tőzsdejátékon, és hogy mindenre képes, ha segíteni tud vele saját magán. Végtelenül önző ember, sem a húgának, a boldogsága, sem a maga becsülete nem volt fontos számára. Annyira megörült ennek az alkalomnak.
1: Percy Phelps hátradőlt a székében. Egészen elszédültem attól, amit mondott. Forog velem a világ. Milyen vak voltam.
0: Az események láncolata már amennyire összetudtam állítani a következő. Joseph Harrison a Charles Street felől ment be a minisztériumba. Ismerte a járást, egyenesen a maga szobájába ment. Éppen akkor, amikor maga elhagyta a szobát, látta, hogy a szoba üres, csengetett, de aztán észrevette az asztalon lévő szerződést. Egyetlen szempillantással felmérte, hogy a vakszerencse egy nagy fontosságú titkos iratot vetett eléje. Gyorsan zsebredugta és eltűnt. Emlékezzék csak, eltelt 1-2 perc, mire az álmos portásnak eszébe jutott, hogy felhívja a figyelmét a csengőre. Ez alatt az idő alatt a tolvaj eltűnt. Az első vonattal Wokingba utazott. Alaposan szemügyre vette a zsákmányát, látta, hogy kincset ér, elrejtette a lehető legbiztosabb helyre, és 1-2 nap múlva el akarta vinni a francia nagykövetségre, bárhova, ahol sok pénzt kaphatott volna érte. De maga váratlanul megjelent. Egy szempillantás alatt kitették a szűrét a szobájából, és attól a másodperctől fogva legalább 2 mindig ott voltak a szobában.
1: Ugye nem volt Josephnak semmiféle gyilkos szándéka, kérdezte Phelps. Csak szerszámnak használta a kést.
0: Lehet,
1: mondta Holmes, és megvonta a vállát.
0: De én a magam részéről egyetlen pillanatra sem bíznék meg Joseph Harrison úr szívjóságában.

0: mindenkinek tilos rádió, haza és haladás, külön kiadás. Azt a kerek mikrofont szereted?
1: Hello. Hát, nekem tulajdonképpen mindegy, csak én ilyen nagyon hangérzékeny vagyok, betegesen. Mert úgy, hogy mert tudod, ilyen fejhangon van, és nagyon nem mindig jó. És legutóbb arra gondoltam, hogy ez.
2: Na így. És akkor vannak az Ozzyhoz hasonló nagyon-nagyon ügyeskező technikusok, akik kihoznak belőle ilyen teljesen jó hangot.
0: Aha. Kis mélyet tesznek rá.
2: Pontosan erről van szó. Igen.
0: Esetleg így össze lehet kompresszorozni, és akkor olyan lesz, mint a nem tudom, egy kereskedelmi rádióba. Igen. Dávid Fecóval vagyunk itt, és Ozzyval. Azon gondolkoztam, hogy az a Dávid Fecó, és neked vannak ilyen klónjaid, vagy ilyen alter egoid, és az publikus vagy?
2: Persze.
0: Tehát, hogy Ferenc atya.
2: Az atyát azt mindig kikérem magamnak, hogy egyházfő. Valami falusi pappal összekevernének tudok, azért mégse.
0: De az akkor mit mondjak, Ferenc egyházfő úr?
2: Nem, hát ott alapvetően, hogyha egyházi színekben jelennek meg, akkor egyértelműen egyházfőként is tekintek magamra, mint egy kicsit előre vetítve azt, hogy Napóleon és Stalin között ülök valamelyik elmegyógyintézetben, illetve a kegytárgyas Feri, ugye, amelyik másik még egy ilyen alter ego, ott a Feri, de azért ő nem nagyon jelenik meg a valós színtereken egy tombola sorsolás kivételében, meg azzal azért vigyázni is kell. Tehát az tényleg az őrületnek a kategóriája, hogyha mondjuk egy tárgyas feléként mozgok jobbra-balra. De érdekes, mert egy pár éve a Fecot azt el akartam hagyni, és elkezdtem következetesen Feriként emlegetni magam, de a Gmailből nem bírom kiszedni. És teljesen szélmalom harc, mert hiába írod alá, hogy Feri, valamiért a Gmail azt írja ki, hogy Fecó a küldőhöz. És hát azon gondolom, írok a Google-nek, hogy
0: ez valami mélyebb rétegében ott van benne.
2: Igen, és hiába írom át folyamatosan, mindig ott marad. Mindegy.
0: És ez hogy hárman vagytok, tehát van, aki úgy ismer, hogy találkozol valakivel, és akkor az, tehát ennek könnyű átjárni ezekben?
2: Hát előfordul, hogy valaki rám köszön, hogy te vagy a kegytárgyas Feri, és akkor ott van egy ilyen kis mókázás, illetve egyre gyakrabban fordul elő, hogy valaki áldassék a hét. Ezzel köszön, ilyenkor biztos vagyok benne, hogy egyháztagunk az, aki köszön, és ilyenkor azért ez egy ilyen jó belsős érzés.
0: És ez járnak ilyen külső attribútumok? Tehát van másképp öltözik kegytárgyas Feri, mint...
2: Hát nem túl azon, hogyha mondjuk valamilyen média szereplésnél mondjuk figyelembe veszem, de nem jobban, mint amikor reggel eldöntöm, hogy mit veszek föl.
0: Ja.
2: Nincs ilyen, tehát azért arra figyelek, hogy ezek a társadalmi kísérletek, vagy szerepek, ezek ne forduljanak át az idiotizmusba. Egyébként nem könnyű. Van egy ilyen elvárás is a lakosság részéről, hogy na, akkor tessék, itt van kettőd, és akkor húzzál egy feszületet a zsebedből, vagy mondjál valami vicceset. Szóval azért figyelek rá, hogy az, ami nagyon komoly, mert mondjuk az egyházat azt nagyon komolyan gondolom, és komolyan is csinálom, hogy kegytárgyas Feri, ő pedig azért inkább egy ilyen fürdőzés a Facebook hullámain.
0: És a Facebookon hányféle, mind a hárman jelen vagytok?
2: Persze, bár az egyház túl azon, hogy létezik, és hogy a saját értékrendünknek megfelelően élünk, és valóban a hétköznapokban az a fajta etika, amit az egyházunk képvisel, az jelen van az életemben, de a kegytárgyas Feri az mondjuk most aktívabb, mert most nem tudom, valahogy néha így életre hívja valamilyen akció, egy tombola, és akkor kicsit a hullám engem is elkap, és akkor jobban posztolgatok ebben, jobban fürdőzök ebben, akkor fölbukkannak egyből ilyen különböző média szereplők is, és akkor újra és újra megtalálják maguknak az emberek, amit én nagyon furcsának is találok, hogy mennyire ragaszkodnak hozzá, illetve ahhoz, amit képvisel, ami lehet az egyház kritika, vagy a viccesség, ezt nehéz eldönteni, illetve az, a kettegyes Feri esetében azért az, hogy Facebookozni tanít, hogy kezelni kell egy oldalt, hogy nézni kell, hogy milyen az organikus elérés, hogy milyen lenne, hogyha mondjuk megboostolnám, tehát pénzért vennék elérést, ami nem történt még. Ugyanakkor nagyon jól lehet látni azt, hogy azért az algoritmusok nagyon rafkósan dolgoznak, és hogyha sokáig nem posztolok semmit, akkor elkezd írogatni a Facebook, hogy milyen régen posztolt már ez a kettárgyas Feri. Gondoltál-e rá? És hogyha akkor kidobok egy posztot, nagyon meglöki. Akár még egy kisebb értékűt is, mármint egy kisebb tartalmi értékűt is. Ha meg írok valami nagyon, számomra nagyon-nagyon tetszőt, de mondjuk már az a 6.-7. posztom abban a hónapban, hát így pár száz emberhez.
0: Egyébként ez érdekes, hogy milyen, tehát én sokat gondolkozom, meg kísérletezem azon, hogy milyen, hogyan szórja, hogyan súlyozza. Igen. Tehát, hogy nekem is 1000 fölött vannak az ismerőseim, és tehát nyilván, ha kiteszek valamit, akkor ugye ez kérdés, hogy abból az 1000-ből hánynál ugrik föl mondjuk elsőre, vagy az 1000, ha kirak valamit, akkor ugye akkor hány, nálam hogy jelenik meg, milyen sorrendbe, hogy milyen a viszony, hogy visszalájkolsz, kontaktálsz, igen, akkor hogyan súlyoz, van ravasz. De azt hiszem egyébként eleve a kereső programok is, meg ezeknek az algoritmusa, az titkos. Tehát ez egy nagyon lényeges filozófiai probléma. A mai világban ez egy nagyon lényeges dolog. Tehát ha mondjuk beütöm a Google-ba, hogy Dávid Fecó, mi jön föl először, vagy most tök mindegy, hogy mit az piros sapka, azt beütöm, hogy akkor az első 10-ben mi ugrik föl, vagy a 100-ba, vagy 1000-be, és hogy hogyan. Ez nem akkor kezdi el keresni a rendszer. Tehát ilyen pókok mozognak a háttérbe, akik állandóan szkennelik a netet, és valahogy, tehát ha azt írod be, hogy sapka, akkor nem akkor kezdi el, vagy mondjuk azt, hogy cat, vagy szavam, külföldi szót, nem az egész világon az összes izét elkezdi végignézni, az összes ilyen tartalmat, egy ilyen taggel ellátottat, hanem neki van egy kész algoritmusa erre. Tehát folyamatosan, igen, és hogy ezek hogyan súlyoz, hogyan, és nyilván ez a Facebookra is igaz, hogy fogalmam sincs, hogy működik, de én is kísérletezek vele, hogy egy nap egyet, játék, kettőt, három, melyik részében a napnak milyen.
3: Ó, hello.
0: Szevasz.
3: Szevasztok, jó reggelt, buszos vagyok. Kérdezni szeretném, hogy ismeri valamelyik kötekezet szerint, mert hogy te is benne vagy ebbe a vallásos misztériumban, illetve kegytárgy, nem tudom, hogy pont kegytárgyazásban, de mindegy. Tehát akkor a vendégetek viszont benne van, hogy George Carlint ismeri?
2: Sajnos nem.
3: Nem. Jó, ma esetleg van időtök, majd nézzetek rá YouTube-on. Akkor nem tudtok hozzászólni ahhoz, hogy vajon az ő megfogalmazásában miért, mert hogy szerepel egy ilyen, hogy vajon miért van arra szükség, hogy az egyháznak mindig pénz kell, és így belekavarjuk ezt a pénzt az egész vallásos dologba, hogy mi a felének, mit keres ott egyáltalán az a pénz?
2: Hát, hogy tudjon nagy házakat építeni és kifejezni a fizikai térben a hatalmát.
3: Hát igen.
2: Persze, mi másra?
3: Fizikailag hatalmat, egyszer a lélek körül akarunk mi rendet tenni, és a lélekben kellene, hogy
2: hát ez nem az egyház. A keresztény egyház egyetlen dolgot akar, hatalmat, pénzcsillogást, drága ruhákat, jó cipőket,
0: nagyon magas házakat, amik kijebb vannak, mint a többi.
2: Megfizetni jó művészeket, jó zenészeket, minden, a legjobb.
0: Finom misebor.
3: Na, George Kelly ezt úgy adja elő, hogy ilyen stand-up komedista Amerikában, hogy iszonyatos jót lehet rajta derülni, tehát hogy összeszövi az egész elmesélését ennek, hogy igazából neki mi a meglátása, hogy az egyház hogyan működik be a vallás, hogy ez egy mekkora nagy, hát egy ilyen kis kagy, kicsi, most így mondom, mert nem akarok csúnyát, tehát ilyen kagyvasz, és ennek kéne az embereknek mennyi mekkora része hisz benne, hát szóval jót lehet derülni, de hát ugye nem ismerjétek, akkor most nyilván ezen.
0: Utána fogunk nézni, kösz.
4: George Carlin.
3: Jó van, sziasztok.
0: Oké, okay, hello.
2: George Carlin, mondja itt közben az Ozi.
0: Ozi? Az mi az, hogy Ozi? Neked is van egy alter egód, az Ozi?
4: Nem is tudom, mert hogy ragadt meg. Hát az Oliból szerintem, és akkor az ilyen anagramma jellegű.
0: Anagramma. De ezt használod, mint művésznév, nem?
4: Így cenélgetek általában, igen.
0: Az érdekes,
4: jobbik családból.
0: Hogy ezek a nikek meg... Tehát ez nem idegen volt, egy Fernando Pessoa nevű portugál költő, aki 12 izét futtatott. Tehát néven és különböző stílusú verses, tehát hogy ilyen, tehát volt a Pessoa, meg volt a sokféle izért, tehát ez nem új, de azon a nettel ez nagyon meglöködött ez a, igen, tehát hogy bátran. Tehát én is most így kissé véletlenül átneveztem magam a Facebookon, tehát nem pont ezt akartam, hanem és akkor valahogy tök fura, mert él a, most épp Kálmán Bélának hívnak, és ez senki nincs meglepődve.
2: De
0: és
2: mi az a Kálmán Béla, vagy ki az?
0: Ezt nem tudom. Ezt nem
2: én nem mertem rá kérdezni,
0: az
2: mondom, biztos, csak én nem tudom. Én azt tudom, hogy te vagy, csak...
0: Nem tudom. Ja, azt így a dolog úgy volt, hogy valamikor régen amikor elkezdtem a Facebookkal izélni, akkor csináltam egy profilt, aztán nem tetszett, és nem lehet letörölni. Nem tudtam letörölni. Vagy mindig előkerül, mert valaki arra rá, az Szabány György néven ott volt, és akkor ugye valaki ugye rákeres, és az jön föl neki. Bár próbáltam ugye a szüneteltetni meg, nem tudom, de valahogy az életre kell. Nem tudom, hogy. Tehát, és akkor egyszer csak azt találtam ki, hogy azt behívom a Facebookba, és akkor azt átnevezem, és más fotó, ilyen absztrakt fotót rakok oda, és egy más nevet, és akkor élhet tovább, de nem találnak rá, mint Szabány György. És nem jól csináltam valamit, mert nem azt, hanem azt a profilt, amit használok, azt neveztem el.
2: Jézus.
0: Tehát ez ilyen improvizatív dolog volt. Úgyhogy, de aztán rájöttem, mikor ez megtörtént, hogy, és visszamentem abba a profilba, ami nem akartam mozgatni, és azt is átneveztem, de azt nem jegyeztem meg, hogy mire. Az csak valamilyen krikszkrakszra, úgyhogy az tovább él, de valami krikszkraksz Géza. Igen, és egy valami absztrakt fotót raktam, tehát nem fölismerető fotót raktam, tehát az valahol lebeg, megél, de azt nem tudom, az most már nem ugrik föl.
2: Majd a mögötte lévő e-mail címre.
0: Valami, tehát valami. Lehet, hogy egyszer csak valami megjelenik.
2: Érdekes, hogy néha a világ komplexnek hitt dolgai mögött milyen egyszerű magyarázatok vannak. Hányan találgathatták, hogy van a Szabály mi változtatta át, hogy mit akar ezzel üzenni? És akkor egyszerűen csak próbálta a régi ekkontját átformálni.
0: Próbálta valami nem létező névbe. De egyébként épp akkor olvastam egy Daniel Kelman nevű osztrák-német írónak egy könyvét, tehát biztos arról asszociáltam, bár az két ennel írja a nevét. De szóval csak úgy, tehát, hogy valami hülye, nem létezőt akartam, és rám ragadt. Most gondolkozom, vissza kell mennem. Vagy fölépítem Kálmán Bélát. Halló!
3: Sziasztok, egészségügyi dolgozó.
0: Hello!
3: Szeretnék egy olyan műsort hallani, ahol a házigazdák Dávid úr és Szabán úr, és a két meghívott meg a kegytárgyas Feri és Kálmán Béla.
0: Gondolkozunk rajta. És esetleg betelefonál majd DJ Kolbász.
2: Tényleg.
3: Na, Isten áldja a keresztül.
0: Hello.
2: Ciao.
0: Egyébként hozzátartozik, hogy így leszünk hárman ma. A Bojtár úr és Pálos úr igazoltan vagy igazolatlanul hiányzik, és doktorának pedig egyéb küldetése van. De hát ez csak ha valaki várna, hogy megszólalnak, akkor nem fognak megszólni, de vagyunk itt elegen, mint látszik, akkor...
2: 6-7-en.
0: 6-7-en itt ülünk. És azt is elmondhatjuk, ugye, bár szerintem tudható, hogy a Tilos Rádióban is működsz, a Tilos Rádióban ki csinál műsort?
2: Feri.
0: Feri?
2: Egyértelműen saját magamban, mert azt nagyon világossá tette még valamikor a korai Tilos Rádiós karrieremben a Vajna Bali, nem is nekem, hanem így valakinek, másnak, hogy soha elő ne forduljon, hogy bárki itt a mikrofonban másnak a nevében beszél, bármilyen szempontból. És akkor így ez úgy elért mélyen, hogy oké, akkor itt amit mondok, azt én mondom. És hogy nincsen senki, aki tolna hátulról, vagy állarc lenne, és hogy nem állnéve, hanem arccal mondom azt, amit gondolok. És ezt ilyen nagyon fontosnak tartom azóta is.
0: És ez kb. Mikor lehetett?
2: Hát ez valamikor így egy fél úton lehet, tehát kb. Egy 10 éve rádiózom, kb. Kicsit talán több, mint 10, és hát valamikor így fél úton valamelyik tilos rádiós nagyobb portkavaró ügy volt a listán a sok százból, és akkor valaki nyomatta, hogy de hát mennyire fontos, hogy mennyien hallgatnak minket. És már akkor is én azért rádióztam elsősorban, hogy minél többen rádiózzanak, nem pedig azért, hogy minél többen hallgassanak minket, és bár fontos, hogy mennyien hallgatnak, de amúgy, ha elkapcsol a fél brigád, azt sem nagyon fog megdobni, mert hogy...
0: Szerintem ez a leglényegesebb eleme számomra a tilos rádiónak, hogy nem kell. Tehát, hogy az a lényeg, mit játszunk, vagy kísérletezzünk, vagy próbálunk, tehát, hogy valamit csináljunk, ami azt gondoljuk, hogy jó, és nem a hallgatónak kell azt gondolni, hogy jó. Ha a hallgató azt gondolja, hogy jó, az egy jó. Bónusz. Tehát az jó. De ez számomra iszonyatos szabadságfokot jelent, hogy... Ja,
2: elképesztő. Azt nem értem, hogy nincsen betiltva.
0: Tehát rettenetes lehet az, hogyha valaki úgy rádiózik, hogy néha így bejön a... Én a korai időkben televízióztam, és volt egy televízió, ahol dolgoztunk, volt egy magazin, amit csináltunk, a Páros Gyurival meg a Bakáccsal, és... Az elején úgy volt megállapodva, hogy elég nagy, ilyen kulturális magazin műsort készítettünk, heti rendszeresség, és úgy volt megbeszélve, hogy olyan aránylag lazán vagy, tehát pont azért lettünk oda felkérve, mert hát, hogy amit mi íze, és akkor csináltuk, nagyon bírtuk is, és egyszer csak szóltak, hogy menőznénk már be a marketinges, vagy pénzügyes, vagy valamilyen helyre. És bementünk oda, és egy ilyen öltönyös úr ült ott, ilyen ezzel a sturcolt bajuckával, és ilyen öltönybe, és előtte ilyen papírok voltak, ilyen grafikonokkal, meg ilyen izékkel. És hát már sejtettük, hogy baj lesz. És azt kérdezte az ember, hogy az önök műsora odafigyelős? Lesütöttük a szemünket, és mondtuk, hogy igen. És volt, hogy...
2: Ezt nem fog menni.
0: Hát igen. És akkor az volt, hogy akkor... Hát akkor először a budgetet kicsit csökkentették, aztán lecsökkentették nullára a budgetet, és akkor még csináltunk két adást, azt már végleg felszabadultan. Azt aztán beneveztük mindenféle televíziós fesztiválokra, és komoly sikereket értünk el az a nulla budgetes adással, mert nagyon lazán toltuk. És akkor aztán felkértek minket, hogy az se. Nem kell amikor, tudod, amikor egy emberrel találkozol, aki ott nézi, hogy hát itt most hogyan megy a hallgatottság, vagy a nézettség, és hogy hát annak kéne megfelelni, ami, hát nem tudom pontosan, miben lehet sejteni, mert hallok néha kereskedelmi rádiót, mert magamtól nyilván soha, de mit tudom, a fodrásznál, vagy a nem tudom, hol lehet hallani, és az, hát az...
2: Őrítő egyébként. Én nagyon, nagyon nehezen tudok, igazából azt gondolom, inkább a nem tudok kategória a kereskedelmi rádiót hallgatni olyannyira, hogy Kossuth, Bartók, Tilos. Tehát ezek mennek, és hogy ha nincsen, ezeket nem érem el, akkor inkább nem hallgatok semmit. Mert hogy nem tud egyszerűen megérinteni, nem tud, valahogy így fel is idegesít egy picikét, hogy valahogy nem annyira igazi, és ebben semmilyen ilyen, olyan nincs, hogy morálisan megítélném, hogy akkor ez ja, most ja, rossz, hogy ja, ilyesmi, egyszerűen valahogy nem jön be.
0: Már nem mint készítő, de utána számos esetben fordultam elő ilyen tehát ilyen normális hivatal rádióba, meg televízióba, és az volt elviselhetetlen számomra, tehát most már azt hiszem nem mennék be semmilyen projekt kapcsán, tehát mit tudom, bemutattunk egy filmet, és akkor ott be kellett menni a XY televízióba, és mondták, hogy akkor 4 perc lesz a hasznos, rövid és informatív. Tudod, és bemész valahova, amit reggel 7-re vagy 8-ra, és akkor az jó, de klassz mindenkinek, hogy hát ugye van egy kis promó, és akkor rövid és informatív, tudod, van egy kis ilyen jingle, vagy valami ajánló, vagy spot, kicsit csúszik, elmegy abból úgy 3-4 perc, és akkor azt mondja a kérdező, jó napot kívánok, hát akkor itt van Cagány Géza. Ja nem, bocsánatod, nézi a jegyzeteit, ön akkor a, és nézi, hogy én nem a, nem tudom, a következő, vagy az előző vagyok, hanem azért, ja, valami film, aha, igen, és akkor hosszasan elmondja a kérdést, és akkor azt mondja, igen, majd még egyet, és azt mondja, hát, ja, köszönjük szépen, rövid izé után, nem tudom, időjárás jelentés után jön a következő vendég. Teljesen értem.
2: Én szerettem egyébként, mondjuk kereskedelmi televízióba soha nem megyek be, egyszer mentem be kereskedelmi televízióba, de csak azért, mert akartam az Ördög Alexandrát élőbe látni, hogy milyen. Ezt meg őszintén megmondom. A többi televízióba, vagy kereskedelmi rádióba azért szoktam elmenni, mert nagyon érdekel, hogy milyen belülről, hogy néz ki, hogyan dolgoznak, milyen a stúdió, hogyan megy, illetve hát most már egy jó ideje nem hívnak sem a közszolgálati televízióhoz, sem a közszolgálati rádiókhoz. Gondolom, megvan ennek is biztos az oka, hogy miért nem hívnak. Egyrészt általában csak élőt vállaltam mindig, mert utána főleg ugye a drog kérdéssel kapcsolatban hívtak, és akkor utána azért az, ami össze van vágva, annak nem sok köze van már az amúgyi silány valósághoz, úgyhogy azt nem nagyon szerettem, de ha jól tudom, akkor tulajdonképpen az Echo TV kivételével majdnem mindegyikhez sikerült egyszer azért eljutni. Lánchíd Rádióban is hogy hívják azt a férfit, aki nem fog eszembe jutni.
0: Osz.
2: Aki nem a sim, micsoda olyan a neve? A másik.
0: Liszkai.
2: Dehogy is, minden.
5: Halló, szervusztok.
0: Hello.
5: Hát Feri, én láttalak tényleg napszemüvegben, melyik tévé volt az RTL 2, vagy melyik volt az a tévé volt az? Mi volt az?
2: Hát
5: az
2: se
5: Echo TV. Napszemüvegben nyilatkoztál.
2: Azt csak bevágják olyankor a Szoba 8-ban című kampányfilmből a fejem. Ha a napszemüvegesre gondolsz. Ilyen józsefvárosi drogos téma.
5: Én azt hittem, igen, valami drogos témában. Az Echo TV volt.
2: Hát az csak úgy, hogy film részletet vágnak be, de nem voltam még az Echo TV-ben, de halljuk meg elmennék.
5: Kárcsi bácsi vagyok, elnézést, elhagyom.
0: Oké. Szevasz.
5: Várjál. Gyuri, akarok valami kérdezni.
0: Röviden.
5: Mi volt szerdán a műsor? Tudod?
0: A jazz?
5: Igen, óvodában. Nagyon jó
0: Steve
5: volt.
0: Steve Coleman nevű fekete szaxofonos.
5: Fantasztikus volt. Szétnyomtam az agyamat.
0: Igen, szuper. Örülök
5: olyan
0: neki.
5: Olyan fríjes volt.
0: Hát nem olyan free az, de...
5: Ilyen hangosan nem kell abban azt nyomatni.
0: Oké. Okay. Jó, örültem.
2: Csáó.
0: És hogy kerültek kapcsolatba a Tilos Rádióval?
2: Talán 2004-5 környékén volt egy Kriminál Expo nevű rendezvény, amin kiállítottak különböző ilyen bűncselekményekkel kapcsolatos cégek, rendőrség, ügyészség, biztonságtechnikai cégek. Halló?
6: Halló?
0: Szevasz.
6: Halló?
0: Itt vagyunk, mondjad.
6: Csintalan Sándor.
2: Csintalan, az.
0: Ez az. Köszi.
2: Köszönjük. És akkor a Gota volt, aki behívott a Trendsetter című műsorba, és akkor erről faggatott, hogy ez milyen volt. Egyébként nagyon izgalmas volt a Kriminál Expo, ez tele volt, tudod, ügyésszel, zsarúval, nagy komoly kutyák, minden, meg ilyen nyomozós dolgok, és akkor erről faggattak, és mondta, hogy nincs kedvem csinálni a drogműsort, mert azt pont most fog leköszönni, a Kápszék csinálták a Metadon Kihóte. Ez volt a neve, keddenként váltásban a TASZ drogjogival. Fú, hát tudod, álom válik valóra, hát ilyen van. Mondták, hogy próbaműsor, minden, oké, megcsináltuk a próbaműsort. Nem mondom, hogy szívesen visszahallgatnám az akkori próbaműsort, de a Pajzs Miki meghallgatta, és azt mondta, hogy hát jó, végül is jó, kezdjünk el akkor rádiózni, és akkor arra kér, hogy vallási, egyházi, politikai dolgokra tekintettel ne legyünk, és akkor hajrá, Tilos Rádió. És akkor így. És akkor szépen lassan a morális vállalkozók elkezdett fejlődni, nagyon lassan, elképesztő lassan. Borzasztóan szar műsort csináltunk. Volt, hogy betelefonáltak, hogy gyerekek szar a műsor. De tudod így, mondom, Bártos Deákági tanár. Haló, szar a műsor.
0: az ilyen inspiráló.
2: Folytott Daniban együtt, nem érdekel, kiszállunk mindent. Dani mondta, hogy jó, jó, nyugodjunk meg, ez mindenképpen visszajelzés. Olyan a miért, de ez visszajelzés.
0: Egy baseball ütővel.
2: Igen, és akkor megszüntettük azt a struktúrát, és elindítottunk egy másikat. És akkor az már egyre sikeresebbé kezdett válni, és akkor, amikor a hétfői nap felszabadult, akkor én már a Juhász Petivel rádióztam a Rádió C-ben, ilyen drogos műsor. Nagyon jó volt a C-ben rádiózni egyébként. Hasonló volt a hangulat, mint a Tilos. Nem volt az ennyire jó. És akkor úgy gondoltuk, hogy az Elliot, DJ Elliot, a Gota, a Juhi meg én, akkor csinálnánk egy ilyen reggeli műsort. És akkor így indult a hétfő, és akkor utána jöttek, mentek az emberek, héttérítő néven a Dénes Bali, a Juhi, az Elliot és én kezdtük el ezt a szériát, és hát most arra a fedélzeten ebből én maradtam, illetve hát akik azóta érkeztek hozzánk.
0: Tök érdekesen egyszer összeírni, hogy ki mindenki rádiózott itt. Azért elég komoly névsor lenne, nagy, nem? Ami úgy kés, most az, hogy a médiát meg a közéletet erősen átszövi az a network, vagy nem tudom mi, aki, tehát egy nagyon hát komoly
2: istenem. Forrás.
0: Több tehát száz.
2: Emlékszem, azon gondolkodtam, amikor a reggeli sávot elkezdtük csinálni, hogy tudod, így néztem, hogy a hétfői, vagy a reggeli sáv van, hát mindenki híres, vagy sikeres lett. Fú, hát ezt elkezdek rádiózni, hogy eltelik egy pár év, nem csinálok semmit, csak bejárok, azt híres leszek.
0: Múltkor mentem az utcán, és próbáltam rágyújtani, és nem volt tüzem. És jött velem szembe egy ember, és zahányzott, és mondom neki, hogy figyelj, adj már egy kis tüzet, és rám néz, és mondja, de más a hangod élőbe.
2: Az de jó.

0: The Bad Plus, The Bad Plus. Hallatszunk? Uh-huh. Hallatszunk. És amúgy azelőtt szociológus lenni, ha jól tudom, vagyok informálva.
1: Igazából
2: pálya elhagyó szociológus, tehát a egyetem elvégzését követően.
0: De várjál, mert egyel vissza, hogy akkor, tehát így, mint kis gimnazista, arra gondoltál, hogy szociológus lennél?
1: Nem, én először
2: igazából autószerelő szakközépiskolába jártam. 89-ben kezdtem el a 211-es számú ipari szakmunkás képzőintézetben, ahonnan másfél év után úgy kivágtak, mint a taknyot.
0: Ez Budapesten vagy?
2: Ez Salgótarjánban volt, és mivel elszöktem otthonról, és teljesen Kubáig sodort a szökés hullám a 90 januárjában, amikor darabokra hullik éppen a K-európai rendszer, akkor a visszatérés követően, ami mindössze 2 hét volt, akkor mondták, hogy most magyarországi szakközépiskolába nem kell jelentkeznem egy darabig, hogyha ezt így sikerült összehozni.
0: De a 2 hét igazolatlan hiányzás?
2: Hát a 2 hét igazolatlan hiányzás.
0: És ott a más is kis kumulálódott.
2: Hát meg Kossuth Rádióban emlékszem, volt egy interjú erről, és akkor elmondta az igazgató, hogy nem akarunk precedens teremteni, hogy akinek rossz a bizonyítványa, akkor az most Kubáig megy, meg hát tudod, így ment a balhé. És akkor volt a 217-es számú ipari szakmunkás képző intézetnek az igazgatója, Balassa Gyarmaton, aki azt mondta, hogy neki meg pont jó lenne egy ilyen csávó, akiben így van valami. Hogy akkor, hogyha fölvesz ebbe a suliba, a gyarmatra, akkor annyit kér, hogy azért becsüljem meg magam. És mondtam, hogy oké, ez jó deal, és akkor letoltam ott a 3 évet az autószerelő szakmunkás képzőben, és nyertem neki egy halom tanulmányi versenyt. Akkor ilyen ki tud többet Amerikáról, Dunakanyarról, földrajzi vetélkedőket.
0: És akkor van papírod erről? Hogy...
2: Persze, autószerűen.
0: És hogyha mondjuk így kotyog a izem, akkor szóljak neked, hogy hallgass már meg, vagy
2: Gyuri,
0: már rég volt.
2: Megmondom az őszintét, hogy egy kormány összekötő gömbfejet ki tudok cserélni egy ilyen házis pultállítással, de mondjuk azért már az új típusú gépjárművek szereléséhez nincsen közöm, de utána foglalkoztam autókkal, meg így mindig közel volt hozzám az autózás, meg ugye Salgótarján gyerekként nálunk, ott nem volt Verdát 18 évesen, akkor
0: nem lehetett csajozni.
2: Akkor semmit nem lehetett csinálni. Legalább egy szaros Trabantra össze kellett szedned valahogyan. Ha kellett vérrel verejtékel, de kellett a Verda. És akkor utána elmentem ilyen dolgozók szakközépiskolájába, ott letoltam egy évet, és akkor utána, mivel annak
0: ez
2: idején...
0: Ez az érettségi?
2: Igen. És mivel annak idején a magyar állam hozott vissza a távoli Kubából, mert nekünk nem volt csak odajegyünk, ugye, hiszen az ember nem gondolkodik annyira előre, hogyha fiatal. Úgy éreztem, hogy lógok annyival a magyar államnak, hogy akkor legyen egy-egy, és akkor elmentem katonának egy évre, és akkor onnan visszajöttem, akkor letoltam a maradék 2 az érettségig, de kicsit így szütyögtem egy évet erre-arra, majd utána akkor úgy döntöttem, hogy ez a szociológia, ez így tetszik. Mert olvastam róla egy lexikonban, hogy hát így emberekkel, közösséggel foglalkozik, nincs benne sok olaj, meg tudod, ilyen szerelős rész.
0: Nem kell hasonlni a...
2: Igen, hát mondom, ez izgalmas, ez jó lesz, meg amúgy is tanulni kell, meg fejlődni, és akkor Mutarék is mondták, hogy ez picit most így jobb ötlet, hogy akkor elmozdulunk valami felé, és nagyon támogattak ebben, és akkor elmentem teljesen felkészületlenül a Pécsi Egyetemre felvételizni, átolvastam a felvételi lapot, összehajtottam üresen, oké, mondom, nagyjából erről van szó, beadtam, és akkor rá egy évvel elmentem az ELTE-re, és akkor ott felvettek.
0: De akkor, hát akkor most már tudatosan
2: persze
0: megfelelő tantárgyakból.
2: Hát megnéztem, és világos volt, hogy itt most írogathatnék dolgokat be ide a vonalra, de az most nem az a pont, amikor...
0: Hát jó, miért vettél egy mintát?
2: Így, pontosan egyébként. Én mindig így gondolkodtam, hogy nem kell annyira nagyon rohanni, élünk 100 évig, most még csak itt vagyok 26, most megyek egyetemre, vagy 25, nem tudom, mennyi voltam, valahogy így, és akkor az egyetem az nekem egy nagyon pozitív élmény volt.
0: Matek töri volt a felvétel?
2: Nem, ott matekból volt, meg de matek töri, meg ilyen társadalom ismeret volt. Mm. Emlékszem, hogy azért a kérdések egy jelentős részében az összefüggéseket keresték, hogy látod-e, megvan a kauzalitás, van-e benned véna, behívtak szóbelire. Én pont ahhoz a szociológus generációhoz tartozom, akiket már felvesznek fiatalabban is. Azért régen, inkább 24-25 alatt nem szívesen vettek fel embert szociológiára, mert úgy voltak vele, hogy várjunk még egy picit ezzel, mert még nincs annyira érett az ember személyisége. És emlékszem, a kérdések ott is talán olyasmi volt, ha jól emlékszem, hogy amúgy mit gondolok a kisebbség által elkövetett bűncselekményekről. És amikor kérdeztem, hogy a Svájcban élő francia kisebbségre gondolnak-e, vagy esetleg arra, hogy nálunk élő cigányság, és mondták, hogy jó van, jó van. És nagyon jó volt utána egyetemre járni, mert szociológia szakon ez ismeretlen volt, ez a katalógus, meg bejársz, nem jársz. Hát tudod, így bejársz, úgyhogy így bent vagy. És valahogy az 5 év alatt eljutottunk oda, én ezt nem értettem akkor sem, hogy én, aki matematikából egyetlen egyszer voltam 3-as, és anyám még egyből magántanárt fogadtak mellém, hogy itt a hullám. Nem, akkor lettem 3-as egyszer, és mindig 2-es volt, és mondtam, hogy húha, hát akkor most megjött az esze gyorsan magántanárt mellé, de nem sikerült elmozdulni a 3-asról azért soha az életben, és mindig inkább visszafelé lépdeltem, és a matek szigorlatot 5-ösre tudtam megcsinálni, úgyhogy nem értettem én magam sem, hogy hogyan és mikor tanultam meg a valószínűség számítást, meg a különböző analízis technikákat. És nagyon jó hangulatú volt, és nagyon megdöbbenéssel.
0: Tanárélmények?
2: Nekem nagyon sok nagyon jó tanárom volt, meg nagyon sok dünnyögő. Nagyon sok olyan volt, amikor nem értettem, hogy miért így csináljuk, hogy valaki bejön, és egy sárga kockás füzetből, amit a 60-as évek óta forgat, felolvassa a tananyagot. És voltak olyanok, mint Lakatos László, Isten nyugtassa, aki meg nagyon sokat foglalkozott velünk, és nagyon sokat iratott minket, hogy írjunk erről, arról, színekről, összeesküvés elméletekről, és valahogyan egy ilyen szemléletmódot próbált átadni. Ilyen volt Somlai tanár úr, aki a szociológia történetét tudta úgy előadni, hogy konkrétan sokkot kaptam minden óra végére a felismeréseknek a sorozatától, hogy amúgy milyen látni a társadalmat, a világot így objektív nézőpontok alapján. Szóval nagyon, én szerettem egyetemre járni, jó volt a légkör, meg nagyon nagy volt a szabadság. A szociológia szak szerintem az utolsó nagy szabad foltok egyike volt, nem tudom, így van-e még mindig, de hogy azok, akik mondjuk onnan érkeznek hozzánk, akár most munkatársként, nagyon jó alapanyag azért még mindig.
0: Ez hány mettől meddig vagyunk?
2: Hát...
0: 90-es évek második fele.
2: Nem, hát 96-ban voltam, azt hiszem, katona. Hát ilyen 98-2003 lehetett az egyetem, szerintem valami ilyesmi. Képtelen vagyok megjegyezni a...
0: És közömből éltél?
2: Hát azért már ködben volt, hogy autókkal foglalkoztunk, és akkor azokat így szerelgettük, Faternek volt egy garázs,
0: meg
2: egy
0: nagy... kis autóneperkedés.
2: Hát az is volt, azért...
0: Németországból törött
2: Ausztriából, autó. Ausztriából volt főleg, de az viszonylag hamar meghalt, mert a végén szálltunk már rá, vagy én amikor befolytam ebbe, és akkor már nem lehetett minden rossz vasat áthozni. Bár még volt úgy, hogy hoztunk át úgy autókat, hogy vettünk mondjuk egy Mitsubishi Lancert, és adtak mellé egy Ford Fiesta-t, csak vigyük. És tudod, akkumulátor csak egy volt, és akkor tudod, beröffentettük a Fiesta-t, ízlik Lagenfurtba, és akkor járunk motorral hazáig. De jó volt, mert nagyon fiatal voltam, és hát ilyen autónepperekkel lógtunk, akik meg, hát az autónepper azért ez egy külön fajta. És akkor emlékszem, volt olyan, hogy olyan csávóval mentem ki Ausztriába, tudod, ott minden csillogvilog, ez itt a 90-es évek eleje közepe. És akkor már kifelé rúszit evett a kocsiba, amit eleve hánytam, ilyen lópokrúzokkal volt betakarva, én voltam a sofőr, meg hát a különböző nevekre hoztunk ugye autókat. És akkor, hogyha eladtad a nevedet, akkor arra is lehetett még hozni, abból is volt valamennyi lóvé. Kiszállt a kocsiból, falhoz kúrt egy almát, besétált az autós placra, vifilkoztett fehér eszkort. Fú, égtem, mint a rony, tudom, mondom, úristen, a távoli Ausztriába ezt megélni, és mondta csáv, hogy nem eladó semmi. Itt eladva autók nincsenek.
0: Az a sokot csak úgy néz ki, mint
2: igen. És akkor áthoztuk a határig, volt a mesei étterem, azért lepakoltuk, és akkor volt, hogy így napokig hordtuk át a határon, mert akkor jött be ez a szabályozás, hogy már utána 6 évnyi idősebbet nem lehetett behozni, pedig az volt a nagy deal, mert azokat ingyen adták, tudod, Opel Kadett ezeket, hazahoztad 2-3 kilói, mindent megvettek, mert hogy nyugati autó.
0: Hát, vicces. Én az első Ford Escortomat talán 90 körül Németországban vettem, mit tudom mennyiért.
2: Milyen vendet?
0: Ford Escort. Ja. 400-ért, vagy valami komoly összegért. Nem, talán egy Opel Kadett, aztán Ford Fiesta, és így. Tehát így én is kimentem aztán.
2: Nagyon szerettem az autókat, meg mai napig is egyébként. Nem nagyon járok autóval, tehát nem tudom, minek kéne még további autót vásárolnom a meglévő mellé, de mondjuk heti 3-szor átnézem a használt autó.hu-t a mai napig. Mm. Nagyon szépek az autók, jók az autók, nagyon jó autók vannak. Nagyon szeretek autódiskurzust folytatni.
0: Kéne egy autós műsort neked?
2: Ú, de jó lenne. Hát nem nekem, majd van egy címbim, a Kassa Gabi, aki tényleg olyan szintű tudással rendelkezik az autókról, tudod, véridegesítő bármilyen módon beszélni vele, mert megmondja, hogy nem, a 4-es Golfnak a ráncfelvarrása novemberben volt. Ez az autó, ez decemberi. Hú, nagyon kemény.
0: Én bírnám, a Tilosba több ilyen izé lenne, autós műsor, nem tudom, mobiltelefonok és modern kütyük, vagy izé, mondom, bögdösöm az Ádámot, akinek ez a hobbi, hogy nézegeti a izéket, hogy megjelent a nem tudom olaj. Elmegy ilyen kiállításokra, és akkor ott nézi, hogy a nem tudom mi új S, nem tudom milyen hányszolos, nem, abban milyen prockó van, és már nem az a chipset, és ez, amit mondasz, hogy jól néz ki, de a 2 hónappal előtt 10 fut alatta, és az...
2: És én is bármit mutatok neki, fél szemmel rásendít a monitorra, és azonnal tudja, hogy mit látunk, mi ez, milyen alkatrész, hol gyártották, hihetetlen, hogy egy-egy embernek milyen tudása van ilyen, és kvázi laikusként, hiszen nem... Ja.
0: És azért mindig vannak ember, tehát érted, az autókat én is szeretem, vagy szóval, tehát ez értelmes lenne, de mindegy, majd a szerkesztők eldöntik. És akkor elvégezted az egyetemet.
2: És akkor én már harmad évtől már melóztam, mert az volt, hogy a Rácz professzornak volt egy szemináriuma, meg előtte, még a Pallákon voltunk, és kimentünk a múzeumkertbe kicsit így felfrissülni, most így mondom, és akkor volt egy csávó, aki mondta, hogy hát van egy ilyen hely, Hollámba, fú, azt mondja, tele van anyagossal, ilyen écmegelőző tűcsere, azt mondja, 1500-öt adnak egy napra, hogyha elmész 4 órára ügyelni, tűt kell nekik cserélni. Szóval, hogy tele van csótánya, a legkeményebb hely. Fú, egyből cimbivel számolgattuk, tudod, ez 90-es évek vége, 1500 naponta, 70-10, az 40 rongy egy hónapba.
0: Az komoly.
2: Vagy akkor ez komoly.
0: Hello!
3: Szép jó reggelt mindenkinek, szervusztok, Cukrosi Mike vagyok. Figyelj, adjatok már meg valami zenét, mert nem bírok kiszállni a kocsiból, olyan kurva jó ez a műsor, de most nagyon sürgős dolgom van, és nem akarok lemaradni. Jó, az én Istenem áldjon meg mindenki.
2: És akkor mondta a csávó, hogy ott a Hollámba menjünk le. Fú, kiszámoltuk, nagy zseton minden, lementünk a Hollámba, és akkor feltárult egy új világ. Jöttek le az akkori nyers ópiát szcénának a junkiai, vitték az injektorokat, és akkor elkezdtünk lejárni. És 2 hónap telt el, mikor megkérdezte tőlünk a

0: egy leszakadt ikarusz busz volt, szétgrafitizve, és akkor arra feljöttek a diákok, és arról kezdtünk el beszélgetni velük, hogy akkor mi az a drogjelenség, mi a drog probléma, és ahogyan tanultuk az egyetemen az ezzel kapcsolatos ismereteket, azokat kombináltuk a gyakorlatban, és egy nap letoltunk ilyen, nem tudom, 3x4x45 percet diákoknak, ilyen 12 fős csoportokban, évekig. Aminek következtében megtanultunk előadni, hogy van eleje, közepe, vége, hogy hogyan kell strukturálni a beszédedet. Kaptunk érte pont annyi pénzt, hogy egyébként egyetemi hallgatóként ott dúskáltunk tulajdonképpen a javakban, és akkor elkezdtünk programokat alkotni, egyre több programban vettünk részt, ekkoriban tágul nagyon a drogszakma, hihetetlen mennyiségű pénz folyik bele, elkezdenek építkezni a programok, és akkor innentől kezdve aztán egyenes út vezet addig, hogy egyre több.
1: De eleve érdekelt a kérdés, hogy ez szinte egy véletlen, mint egy meglökött egy másik golyót és a izéért.
0: Érdekelt, mert azért akkoriban a partizás is éled. Elkezdtünk járni Mendire. Persze a Wild West diszkóban voltak az első ilyen nagy house bulik, és akkor ahogyan elkezdünk oda járni, és ott találkozunk azzal, hogy van akkor ez a Trinyó, van az Eki, a Spuri, és hogy akkor mi ez, és hogy ez a kettő valahogy így egymásra feküdt, és az a fajta kompetencia, amit megszereztünk az egyetemen, az a gyakorlatban átélt, megélt dolgokkal formálódott egy olyan tőkévé, amit nagyon jól lehetett aztán értékesíteni ebben a térben. És hogy mivel mi egyikünk sem volt, aki ebben dolgoztunk függő, vagy nem kábítószer függőként kerültünk ebbe a térbe, hanem egy olyan tudással, amelyik nagyon nagy részt átnyúlik a gyakorlati terekbe, ez nagyon jó konvertálható tőkévé vált.
1: És mert van, aki úgy kerül a szcénába, hogy, hogy a szerben van egy szoros viszonya, és
0: hát van a kérdés. Ha magunkat mondjuk morális vállalkozónak tekintjük, akik egyébként ebben a térben vállalkozóként vannak jelen, akkor ők bizonyos szempontból mondjuk morális menekültként jelentkeznek, akik egy másik térből érkeznek, és akkor ebben a térben az ő kompetenciájuk az csupán első körben az, hogy ők anyagoztak, de nincsen mellette a szakmai tudás. Ha ezt megszerzi ebben a térben, és elmegy mondjuk szociális munkásnak, szociológusnak, akkor ő ebben a térben morális vállalkozóként tovább dolgozik, vagy egyszerűen talprál ezen a szintéren, arra használja az ő talprálási energiáját, hogy másokat segít, de ha nem válik professzionális segítővé mondjuk egy rehabon, vagy egy drogambulancián, hanem mondjuk nyit egy kocsmát, mert ahogyan erre is volt példa, akkor sikeresen tovább fog élni majd ebben a vendéglátóipari térben, és maga mögött hagyja ezt a szenvedélybeteg karaktert. Nagyon fontos lenne, hogy érkezzenek egyébként ebből a térből egyének, sőt, a legfontosabb az, hogy most már tapasztalati munkatársakat kellene bevonnunk minden szintjén. Az, hogy valaki droghasználó, az jelenleg egy olyan stigma, ami kizárja őt abból, hogy mondjuk munkát vállaljon ezzel a tudattal róla, vagy ezzel az ismerettel, holott pont, hogy az ő kompetenciára van szükség ahhoz, hogy jól tudjon funkcionálni egy ilyen intézmény.
1: Nemrég találkoztam az Anonim Alkoholisták intézményével. Ez rokon az, hogy akik mélyen érintettek, azok próbálnak akkor segíteni azon, tehát azok
0: csinálják. Annyira az Anonim Alkoholisták, vagy a 12 lépéses csoportok, ugye, ahol a Minnesota modell alapján az ember bevallja önmagának, hogy nem tud megküzdeni már a problémával ő saját maga. Valamilyen felsőbb erőre, segítségre van szüksége, ezért emegy egy olyan csoportba, ahol mindenki e szerint él, beismeri, hogy függő, segítségre van szüksége, és ebben az életben többet nem fog azzal a szerrel élni, úgy általában inkább semmivel már. És ebben az esetben ennek a csoportnak a spirituális ereje az, ami tartja őt. Nagyon fontos lépés az, hogy az anonim csoportok megjelennek, és hogy jelen vannak ezen a szintéren, nem jó mindenkinek, nem mindenkinek ez a megfelelő út. Az új trend azért inkább a felépülés, a recovery, amelyik azért átemel sok mindent az anonim alkoholisták, az anonim csoportoknak a működéséből, de nincs benne a szermentesség mindenek felett. Az anonim csoportok csak azt a napot akarják túlélni, csak aznap tiszta maradni, amit élek, számolják a napokat, elképesztő erő van benne egyébként, tehát egy-egy ilyen nagyobb anonim anyagos gyűlésen, amik mondjuk akár az Egyesült Államokban stadion

0: életben vannak mondjuk évente, ahol az emberek úgy ülnek le, ahány éve tiszták. És a végén, egy mondjuk egy 10 000 stadionban, ott áll egy ember, aki tiszta mondjuk 40 éve, és mondjuk még szúrta Miles Davis-szel, és ott áll, és őt ünnepli 10 000 ember, aki 40 éve tiszta.
1: Ez kurva jó,
0: nagyon kemény.
1: Ez ilyen katarzis.
0: Persze, az anonim csoportok nagyon erős energiákkal dolgoznak, de számomra, és ez teljesen a saját véleményem, számomra nagyon zártak a keretek. Tehát én például mondjuk a dohányzásról szoktam le, és soha többet az életben nem gyújtok rá.
1: Ezt honnan tudod, hogy nem?
0: Mert így döntöttem.
1: Ja.
0: És ugyanakkor volt olyan pont a leszokásomban, amikor szívesen elmentem volna csak azért egy csoportba, hogy elmondjam, hogy milyen rossz nekem, hogy milyen nagy veszteségért. Nagyon sok ember számára nyújt menedéket az anonim alkoholisták, anonim anyagosok, anonim játékfüggők, anonim szexfüggőknek a csoportjai, mert hogy bárhol a világon vagy, mindig el tudsz menni egy ilyen csoportba. Mindig lesz ott valami, ott mindig működik egy csoport, és ez mindig pontosan ugyanaz. És elmész, és elmondod, Dávid Ferenc vagyok, függő, nem tudom én, 4560 napja tiszta, és akkor ott abban a csoportban mindig segítséget kapsz. Amikor még csak kezded, akkor van egy mentorod, aki segít. Szóval nagyon jó kollektív öngondozási gyakorlat, de nem mindenkinek ez az útja. Van, aki a konzultációban hisz, van, aki a kognitív terápiában, nagyon sokféle út vezet a felépülésen keresztül.
1: És akkor elvégezted az egyetemet, és ebbe a szénába belecsúsztál.
0: Igen.
1: És azóta is tulajdonképpen így dolgozol ilyen-olyan formában, nem?
0: Igen, teljesen tulajdonképpen megszakítás nélkül dolgozom ezen a szintéren. Aztán persze azóta nagyon sokat változtak a szakmai szempontok. Nagyon sokat fordult a világ. Az elmúlt 10 évben ennek a szintének a támogatottsága 95%-kal csökkent.
1: Jézus!
0: Ezt kivégezték ezt a szektort, nagyjából a Norvég Királyság tartja életben. Ennek okán mostanra katasztrofális lett a kábítószer helyzet. Az a rendkívül jól gondozott, európai szintű módon menedzselt probléma, ami jellemezte az országunkat mondjuk 2008-9-ig, az tulajdonképpen mostanra azzá silányult, hogy fogalmunk sincs, hogy hányan használnak kábítószereket, az új pszichoaktív szerek mindenhol megjelentek, vidéken, nagyobb városokban, iskolákban, teljesen átrendeződött a mintázat, a politikai kommunikáció egyes számú bűnbakká tette a kábítószer használót, bezárt a Hollánerni utcai
1: program. Még a brókernél is vadabb.
0: Mindennél vadabb. Mindenkinél jobban gyűlöljük és utáljuk a kábítószer használót, úgyhogy egyébként az ország egy jelentős része kábítószer használó. Az álszentség mindennél nagyobb.
1: Ez nagyon érdekes. Én nekem volt egy olyan tapasztalatom, az megrázó volt, hogy volt egy vidéki városban egy ilyen hétvége, amit ott szerveztek, ilyen kábítószer, és fiataloknak, gimnazistáknak ilyen kábítószer prevenciós, és ebben mi egy filmes, tehát az volt a felkérés, hogy akkor ott beszélgessünk a gyerekekkel, és közösen készítsünk erről a témába, ebbe a témába egy filmet. És akkor ott volt egy helyzet, hogy akkor ott egy szobába beszélgetünk, akit ez a filmes része érdekelt, mit tudom, 15-20 gimnazista, ilyen nagy gimnazista, tehát inkább ez a második fele a gimnáziumnak, és ez volt számomra a legmegdöbbentőbb élmény, hogy tehát nyilván mondtuk nekik, hogy itt minden köztünk marad, és akkor először fecsegjünk, hogy olyan mértékű a zavar és a tudatlanság és az a helyzet, hogy erről nem lehet beszélni, hogy az megdöbbentő volt. És én kérdeztem, hogy de hát miért ne lehetne erről beszélni? Tehát, hogy már nem kell semmit bevallani, de hát egyáltalán ízér, és azt mondták, hogy az kizárt. Mert se a szülők, se a tanárok nem, tehát ez nem létezik. Olyan mértékű tabu, hogy nem létezik. Hát és kérdeztük, hogy hányan próbáltátok a füvet, és mondták, hogy hát mindenki, hát ez a gimnáziumban, ez teljesen izé. És azt mondja, miért gondoljátok, hogy a szüleitek nem próbálták, vagy nem, vagy a tanárok, vagy nem. És mindenki nézett, nem, az kizárta, az nem, mert nem lehet. Szóval egy olyan fal van, ami megdöbbentő volt, és akkor aztán ott összeraktunk egy forgatókönyvet, amit le is forgattunk, ami persze vérfasság volt, mert a sztori az volt, hogy a lány egyes kap, megbukik matekból, és akkor kimegy a Dunapartra, és egy hatalmas jointot elszív, és meghal, és a rosszul lesz, és a mentő, és a nem tudom, szerintem a fűtől nem lehet meghalni, vagy nem tudom miért. De mindegy, szóval, hogy megrázó volt. Az utóélete ennek a sztorinak az, hogy persze mert ezt egy műfás szervezte, és az iskola tanárai följelentették azért, hogy miatt megrontottuk a gyerekeket, és ilyen zaklatták ott a gyerekeket, hogy ezen részt vettek. Tehát kvázi visszaigazolta az iskola ezt a...
0: Nagyon nehéz nincsen jó drogprevenciós kampány. Mi mégis nekifutunk egyébként a dolognak, és talán a mértékletesség erényének a népszerűsítése volt az egyetlen olyan kampányunk, amelyik valóban adekvát szakmai választ tudott adni, de a legnagyobb probléma az, hogy mivel a kábítószerfogyasztó a legkirekesztettebb társadalmi csoport ma Magyarországon, hogy az emberek nem kérnek segítséget, mert senki sem akar a legkirekesztettebb és stigmatizáltabb csoporthoz tartozni, és inkább leélnek életeket az emberek függőként, problémás kábítószer használóként, ahelyett, hogy eljönnének egy felépülési központba, vagy egy konzultációs központba, és azt mondanák, hogy oké, 5 éve reggelente tépek be, tökre nem haladok sehová, mert nem haladok, mert nem megy, valami megakadtam. Szeretnék változtatni, szeretnék csak 2 hetente szívni. És akkor erre készül vele egy terápiás vonal. Ebben fogunk együtt dolgozni. De ezt senki sem fogja felvállalni, mert nem akar kábítószer használónak tűnni, holott az, és inkább problémásan élünk le életeket, ahelyett, hogy segítséget kérnénk.
1: De hogyha valaki időnként, tehát ilyen szociálisan szív, az is kábítószer
0: használó. Szívjon, hát persze kábítószer használó. Hát az, de hát akkor mi van?
1: Jó, de a számomra az egy kérdés, hogy ugyanakkor például az alkohol az legális. Persze, és nagyon sokan kőkeményen tolják
0: hát sőt, az alkohol az egy nagyon nehezen menedzselhető szer, és már ráadásul már szétszabályoztuk. Tehát már annyira keményen próbáljuk valamilyen módon kordában tartani, persze nem Magyarország, mert náluk azért inkább a pálinka kultusz erősödése, vagy erősítése az, ami egy fontos kihívás, ami tragédia egyébként, mert hogy az 50%-os alkoholnak a népszerűsítése egy amúgy is alkoholbetegekkel telített országban azért nem sok jóval kecsegtet a jövőre nézve. Itt inkább az a probléma, hogy nagyon nagy a rendetlenség a fejekben, a drog probléma, a drogjelenség, a drogbetegség, a drogfüggőség fogalmaknál. Én például függő vagyok, én a koffeintől tökre függöm, ha nem iszok reggel egy pohár kávét, akkor holott egész nap
1: csak egyet iszok. Neked egy kávét?
0: Megittam reggel, mert nekem nem tudtam volna bejönni, nem tudnék beszélni, nem tudnék funkcionálni, de nem vagyok problémás, akkor lennék problémás, hogyha betiltanák a kávét. Akkor nagyon problémás lennék, mert abban a pillanatban kéne találkoznom kávédillerekkel, rossz minőségű kávét főznék, otthon valami elszívóval, hogy kinek szagolja a szomszéd néni. Ugyanúgy, ha valaki mondjuk nikotinfüggő, az egy tök kemény függőség, mégsem problémás, csak egyre problémásabbá válik, a mai trendeket nézve, hamarosan kriminalizálni fogjuk a dohányzást, és előbb-utóbb bűncselekmény lesz belőle. Már most nagyon kemény szabálysértés követhet el valaki, hogyha rossz helyen dohányzik. Tehát megindult ez a folyamat is. Az, hogy közben az Egyesült Államokban Colorado és Washington állam legalizálja a marihuánát, az azt is jelenti, hogy egy olyan hullám érkezik nyugatról, amelyiknek a vége itt is előbb-utóbb a legalizáció. Drogháborúnak vége, amit Nixon annak idén elkezdett, annak most itt a vége. Egy teljesen más típusú gondolkodást kellene elsajátítanunk, megnyitni az intézményrendszer kapuit a droghasználók felé, és azt mondja, hogy gyertek be, épüljetek fel, induljon el, de nincs intézményrendszer. És most már kapu sincsen, mert bezártuk a Józsefvárosi programot, bezárt a Hollenern utcai program, a hepatitis C fertőzöttség ezen a szintéren elképesztő méreteket ölt, tehát ilyen országos szinten az injekciós szerhasználó közel fele hepatitis C fertőzött, amelyik mondjuk a Józsefvárosban 75-80%, tehát ilyen óriási járványügyi probléma, és közben bezárjuk a kapukat, és azt mondjuk, hogy nem tudtok bejönni. És épül a holokauszt központ a fiumei sírkert mögött, majd a sírkert és a holokauszt központ között mászkálnak ki az injekciós anyagosok a templom irányba, a temető irányába kvázi meghalni, mert egyébként nincsen program, ahol mehetnének. Tehát, hogy az a fajta kábítószer szintér, amelyik jelen volt a 90-es évektől, és egy nagyon adekvát választodott rá a civil szektor, ez tök fontos, hogy ezeket NGO-k hozták létre ezt az intézményrendszert, azt a kormányzatunk az utóbbi 4-5 évben darabokra verte, de teljesen. Tehát nincs. Megszüntették ezt a dolgot. Éppen ezért egy elképesztő kábítószer problémával állunk szemben, egy olyan designer drog robbanás kellős közepén, ahol még azok is designer szereket használnak, akik azt hiszik, hogy nem azt használják. Ha veszel speedet, te már régen nem amfetamint vásárolsz, hanem valamilyen más dolgot. Ugyanígy, ha valaki vesz mondjuk sok esetben mondjuk biofüvet, akkor azt gondolhatna, hogy van bármilyen köze a bióhoz, vagy a fűhöz, semmi, nulla köze van hozzá, ez egy műanyag, egy EVH nevű műanyag, amelyik ráadásul sem hatásában, sem működésében nem hasonlít a marihuánához, mégis ez a szer robban vidéken.
1: Jó a marketinge.
0: Hát meg nagyon olcsó, hát gondold, hogy 3-500 forint egy gramm. Ami azért is lehet kapni, nem úgy, mint a zöldet, tudod, hogy kóstolgatsz utána a heteket, hónapokat, mert mindenki azt gondolja,
1: hogy... megvan a diszkó, vagy iskola, vagy ahol ezt lehet kapni?
0: Hát tulajdonképpen mostanra akkora lett a baj, hogy most már az iskolások állítják elő maguknak. Tehát megrendelik az internet segítségével a távoli Kínából a EVH nevű szert, ez egy por, összekeverik acetonnal, tudják, hogy mennyi kell nagyjából, ez egy folyadék lesz, majd utána ezt valamilyen orvosi zsájára, vagy akár csak, hogyha dohányra is, akkor varázsdohányként mehet tovább, ráspiccelik szintelen szaktalan, és akkor beleszívsz, és hogyha nincsen szerencséd, mert mondjuk sokkal nagyobb a hatóanyag tartalma, akkor egy sluktól felborulsz, de úgy rendesen. Az, aki mondjuk picit gyakorlottabb anyagos,
1: ezek azok, akik aztán mesztelenül
0: völtöznek. Nem. A biofű, vagy műfű, vagy EVH, azért elsősorban, hogyha valaki túladagolja magát, akkor ez egy ájulás. És akkor ezért van az, hogy iskolákban mentőt hívnak, most már egyre többször halljuk azt, hogy iskolákba ki kell hívni a mentőt, mert a kis csávó nem tud magáról. És pedig csak beleszívott egy slukkot valamibe. A EVH, tehát maga a műfű, meg ez a probléma, ez egy nagyon súlyos probléma most. És mivel teljes egészében eltagadott, és az államszocialista rendszerhez hasonlóan kezelt lett a probléma, tehát nincs, illetve akkor van, hogyha talpra akarsz állni, hogyha Isten segítségével akarsz talpra állni, aztán a legjobb, az jó lehet, az nagyon tetszik nekünk, de azt mondjam, hogy jó gyakorlatok, modellek, progresszív modellek alapján kezelnénk, az eltűnt, holott mi voltunk az elsők a régióban, akik parti szervizszolgáltatásként az elektronikus zenei színtereken jelentünk meg, nagyon, nagyon, nagyon, nagyon komoly ártomcsökkentő szolgáltatással, a svájci állam segítségével 96-tól indul a tűcsere program, de ezek mostanra mind elmentek abba az irányba, hogy azt megengedi magának egy Kocsis Máté nevű polgármester a Józsefvárosban, hogy kijelenti, hogy morálisan nem ért egyet a tűcsere programmal.
1: Ekkora ökörség.
0: Igen, tehát, de ez azt is jelenti, hogy embereket halálra ítéltünk. De persze, hogy tudja.
1: Tudja?
0: Persze. Ez a legmegdöbbentőbben nagyon pontosan tudja, hogy mit beszél. A kormányzati kommunikációban a kábítószerrel kapcsolatos stratégia az mérnöki pontossággal van kimérve. Megmérik, hogy melyik a legkirekesztettebb társadalmi csoport, oké, kábítószer használók, oké, üssük őket. Stigmatizáljuk őket, kik vannak még benne, kék pont az, nagyon jó, üssük őket is, és ezzel igazából tőkét gyártanak önmaguk számára. De nem önkormányzati vagy józsefvárosi szinten van a siker, hanem országosan, hát Kocsis Máténak nem volt ellenfele Józsefvárosban, ember nincs, aki a nevét megmondaná a másik jelöltnek, annyira nincsen, itt országos szinten kellett levadászni. Az, hogy ebből lesz aztán később emberjogi per, hogy amúgy egyébként hogyan zártunk ki 3000 embert az ellátásból, és mondtuk azt, hogy sajnos ti meg fogtok halni, nem tudjuk, hogy mit használtok, rosszul is néztek ki, nagyon sajnáljuk, de nem kellett volna drogozni.
1: Jaj.
0: Nem kellett volna drogozni, és akkor ez. Az, hogy közben a vidéki városoknak a szélein, a cigány negyedekben hogyan bukkan fel az injekciós szerhasználat, és mellette a hepatitis C fertőzettség, és hogyan áll talpra egy olyan kép, amelyben egyesül a cigány, az anyagos, a fertőző, és hogy mihez kezdjünk majd ezzel, hogy a talpra áll ez a sztereotíp kép, és ad rá egy politikailag adekvát választ a Jobbik, miszerint azt akarod, hogy a gyerekedet megfertőzik a cigányok? Hogy mihez kezdjünk ezzel, ezt nem tudom. De ez az, ami Magyarországon kábítószer problémaként zajlik, az nagyon hasonlít a 90-es évekhez, amikor egy ismeretlen problémával állunk szemben. Leírtunk egy óriási kört, és megint ott állunk.
1: Visszajutottunk a...
0: Teljesen, a kezdőpont. És ott tartunk, hogy megint elmegyünk rádióba, tévékbe, és elmondjuk, hogy na, a kábítószerről szeretnénk beszélni. De egyszer már megoldottuk ezt a problémát, és jó nyomon voltunk, de most újra. Azt képzeld el, hogy vidéki családsegítősökkel beszélek, és mondják, hogy óriási a gond, mondják, hogy mindenhol herbálozásként, diózásként terjed az új típusú, új pszichoaktív szerhasználat, és mondom, hogy lemegyünk, mondom, vannak nyáltesztjeink, 15 perc alatt meg tudja nézni azt, hogy valaki fertőzötte. Az Estée Laudertől kaptuk őket ajándékba, hogy lemehetünk? Á, nem, megmondták, hogy a HIV, az AIDS, a tűcsere és a nyáltest szavakat nem ejthetjük ki. Ja, jó, akkor jó, hát akkor hagyjuk. Tehát el vagyunk zárva ezektől a vonalaktól, mert megmondja a helyi önkormányzati képviselő polgármester, hogy Julika, itt ez nincs. Ide, itt kéne esd a szádon a kábítószer kérdés. Ránk fordul a nagy szem, végünk lesz. Inkább halljanak meg. Vagy legyenek, nem, majd lesz valahogy, de nem, hát központú bázis, nincs, nem látunk,
1: így van, nem az nincs.
0: De hogy az a baj, hogy ez lesz ez a probléma.
1: És hogyha, hát van.
0: Hát igen, most már most is van.
1: Csak de, eszkalálódik.
0: Hát gondolod, hogy bezárt a tűcsere program Józsefvárosban, és azóta mit tudunk róla? Semmit. A körút másik oldalán van a probléma. De ez egy rejtett problémává vált, és mint hogy a 90-es évek elején már van ez a probléma, és nem tud róla senki, ugyanúgy most is van ez a probléma, csak rejtett probléma.
1: Más médiában van erről szó?
0: Hát abban az esetben, ugye, amikor az RTL klub úgy érzi, hogy hallgatottság, nézettség adatokat kell növelni, akkor rányúl erre a témára, de azért korrekt módon szakmai szempontok alapján erről nem nagyon
1: pedig a média beszélni. Az fontos dolog lenne, nem?
0: Hát nagyon fontos lenne, csak ugye az a baj, hogy annyira stigmatizált maga a kép, hogy ennek a kommunikációja nagyon kifinomult eszközöket kíván. Tehát az, hogy valaki képes legyen a kábítószer kérdésről úgy diskurzust folytatni, hogy ne megerősítse a beteg vagy bűnöző, vagy kirekesztett sztereotíp képeket, ehhez még ha nagyon jó képességű is valaki, akkor is éveket kell eltöltenie ezen a szintéren, nagyon jó mesterekkel.
1: Kóstolgatnak, hogy nyilván azért tolod ezt, mert te is érintett vagy?
0: Hát de a kriptodeviancia jelenség az élő, izgalmas dolog, tehát hogyha mondjuk valamelyik pink ingemben a melegek emberi jogairól beszélnek, akkor lehet látni, hogy na, cukorka, a kis buzi. De az ember ezzel együtt él, ezzel a dologgal, és hogyha ügyes vagy, akkor ezt tudod használni, hogy persze azt gondolják, hogy érintett. De azért, hogyha sokat kommunikál valaki ebben a kérdésben, akkor lehet nagyon szépen mozgatni a szálakat úgy, hogy meg ne kérdezze valaki, hogy ne merje megkérdezni, mint mondjuk olyan tette egyszer Havas Henrik, volt annyira bátor, hogy nem is értem, hogy volt ennyi esze, hogy a Dénes Balástól megkérdezte élőben, hogy azt akkor ez a drogok voltak-e? És akkor mondja Balázs, hogy huha, és akkor mondja Havas Henrik, hogy hát azt mondja, lehetek provokatív, nem? És akkor mondja Adélyes Balázs, hogy aha, persze, én is lehetek. Mi között hozzá? És akkor ennyi volt a kérdéskör. De hogy azért eddig jobb nem eljutni a tévé műsorkészítőnek. Én nekem nem volt még ilyen, hogy megkérdezték volna élőben, amit persze az ember nagyon másként reagál le. Tehát, hogy lehet, hogy megkérdezném én is, hogy is, reggel kiverted? Mert hogy ez oda tartozik kb. De lehet, hogy azt mondanám, hogy igen, próbáltam szereket, szívtam már ezt a füvet. Tehát, hogy ez ilyen nagyon, nagyon szintér kérdése, de azt gondolom, hogy egyre nagyobb őszinteségre lenne szükségünk ebben, és hogy az a fajta álszentség, ami jellemzi a drogdiskurzust, azt be kell most már fejeznünk. Tehát itt nagyon nagy a károk, nagyon nagy társadalmi károkat okoz, mind az alkohol, mind pedig az új pszichoaktív szer robbanás, ilyen soha nem látott probléma, és hogy közben az az érdekes, hogy ahogyan az egész nekem egy ilyen egyetemi jó melónak indult, valahogy az elmúlt 10 év során olyan hivatássá vált, amiből nem nagyon tudok most már így kilépni. Tehát, hogy minden jobban látja az ember azt, hogy hogyan távolodunk attól az európai gondolattól, hogy mindenkinek jár.